0: ideig is motivált voltam, meg a vízilabda iránti szeretetem az nem csügged, és még motiváltan, éhesebben és tanulási vágy bennem van mindenféleképpen, és jönnek új játékosok, uh-huh. tehát nagyon várom a közös munkát újra.
1: Az új játékosoknak az érkezése az a te elképzeléseid szerint alakult? Tehát tulajdonképpen te most már jutottál oda, hogy a kirakósban te cserélheted az elemeket a vágyaid szerint?
0: Igen, igen, ez úgymond próbáltam mindig is ragaszkodni, ez nem akarok nagy képű lenni, hogy szerintem az edző az nem baj, hogyha ő próbálja összerakni a csapatot.
1: Hát ez segít, igen.
0: Igen, segít, hiszen mert nekem kell dolgozni nap, velük, és ebben a vezetőség abszolút partner, rám bízta, leokéztuk, átbeszéltük.
1: Már tudhatjuk? Tehát, vagy ti tudjátok, csak még mi nem tudhatjuk.
0: Igen, telepont a sajtótájékoztató, jön egy a Borisova nevű uh-huh. orosz hölgy, uh-huh. egy klasszis center,
1: ja, igen.
0: Uh-huh. hatalmas termet, fizikum, fú. Óriási rutin, és a Horváth Zsófi szintén centerposzton, ő volt nekem játékosom Szentesen, őt ismerem régebb óta, ő Egerbe volt tavalyi szezonban, tehát úgymond erőcsatár, beállós poszton fogunk erősödni.
1: Úgy érezted, hogy ott van? Van még esetleg valami hiányossága a csapatnak?
0: Igen, attól függetlenül a Noah, a holland légiósunk óriási szezon futott, hatalmasat fejlődött, nagyon-nagyon meg voltam vele elégedve, egyedül volt sajnos csak center, és úgy gondoltam, hogy egy más stílusú centert hoznék a orosz hölgy személyébe, ő fizikumba kicsit jobb, nagyobb, erősebb, és mellé a Zsófit, úgymond dublőrnek, így akkor lesz két, mindig bent lesz centerünk, két méteres vonalon, ezáltal hát megnyílik jobban a lőknek a lehetőség, mert zónázni fog az ellenfél, gondolom én. Hát meglátjuk, hogy jól döntöttem-e.
1: No, hát minden esetre új kihívás, te magad is kitaláltál magadnak ezek szerint egy új felállást, amire majd a csapatot inspirálni kell, és ahogy ugye elhangzott tulajdonképpen egy szinte majdnem 100%-os évet produkáltál a Ferencváros női vízilabda csapatával, amihez szívből gratulálok. Azt hiszem, hogy az új edzőgeneráció egyik kimagasló szereplőjévé léptél elő ezzel az eredménnyel, úgyhogy ez egy csodálatos út, és hát ahogy te is mondtad, még bőven van fejlődni való, úgyhogy ehhez sok erőt kívánok, és egy nagyon-nagyon sikeres 2026-27-es szezont majd egy jó pihenés követve.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm szépen, Matajsz Márk volt a vendégünk itt a Nemzeti Sportrádióban, amit rövidesen folytatunk majd a Nemzeti Sportkörrel.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetében az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

and gentlemen. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport a legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: interneten az FM105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Kuzi Blankát, illetve edzőjét Kállai Ákost, valamint műsorvezető társamat Virányi Zsoltot, mert hogy a múlt heti öttusa világkupa versenyt is megnyerte Blanka, az is szeretném kihangsúlyozni, ennél jobban nem tudom, vagy ennél hangosabban megemlíteni, és hamarosan újra Budapestre figyel majd az öttusa elit, viszont egy kicsit sztorizzunk, vagy nosztalgiázz kérlek Blanka, milyen emlékekkel, élményekkel tekintesz vissza. Én azt mondtam, hogy is, tehát, hogy nem csak a budapesti verseny volt ebben a világkupa szezonban most, ami kifejezetten jól sikerült, de maradjunk első körből Budapestnél, milyen volt ez?
3: Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat én is. Pont idefel az autóban azt beszéltük Ákossal, hogy ezt nyilatkoztam is több interjúban a verseny után, hogy tudom, hogy ez csak egy állomás volt, és valahol úgy is tekintek rá. Azonban ezt a napot szerintem nem fogom elfelejteni, amíg élek, mert annyira különös volt, itt ráadásul Budapesten rendezték meg, és rengetegen voltak a helyszínen. Csak akikről én is tudtam, hogy kijönnek. Megmondom őszintén, hogy izgultam is miatta előtte való nap, hogy hogyan fogom tudni menedzselni ezt majd ott a helyszínen fejben, ugyanis egy öttusázónak azért ez nem mindennapi, hogy a versenyén ennyien szurkolnak élőben, ilyen hangzavarban.
2: Bocsi, közben kérdezek, mi a csúcspont az olimpia öttusában, ahol a legtöbben vannak?
3: Egyértelműen. Hál' Istennek tudom most már, milyen érzés öttusázóként olimpián részt venni. Azért nyilván kevesebben voltak kint.
2: Ez nyomokban de... Párizs tartalmazott, akkor ez a Budapest most?
3: Szerintem mondhatjuk azt, hogy igen, egy mini olimpiaként fogalmaztam meg. Úgyhogy még nekem belülről is élményszerű volt egyébként megélni ezt a versenyt. Úgy maga a versenyszámokat is, de magát ezt a hangulatot is, amit a szurkolók biztosítottak.
2: Amennyiben nem lehet erre külön készülni, Ákos, mit lehet ilyenkor tenni? Amikor most már minden jó, ha a vége jó alapon kerül ez szóba. De nyilván ez gondolom én előtte is a budapesti VK világkupa előtt is szóba került, hogy sokan lesznek, felfokozott lesz a hangulat, nem egy megszokott hangulat lesz. Hogyan lehet ezt modellezni? Kicsit gyere majd közelebb kérlek a mikrofonhoz.
4: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat. Modellezni nem lehet. Eleve egy versenyt nem lehet semmilyen módon modellezni, ezt csak a versenyen lehet megélni. Talán mentálisan lehet rá készülni, mert vannak szakemberek, akik ezzel foglalkoznak, meg hát ugye az edzők, beszélgetünk mi is a versenyzőkkel, hogy mire kell figyelni. Leginkább én azt gondolom, hogy ami leginkább segít, vagy legjobban segít ilyenkor az, hogy azzal kell foglalkozni, ami a feladat. Kizárni a környezetet, kizárni az összes olyan szituációt, helyzetet, benyomást, ami nem azzal arra fókuszál, hogy mi a következő lépés. Ugyanígy a lőtéren következő lövés, következő futás, következő beállás, vagy a OCR pályán a következő fogás, következő akadály. Hogyha nem ezzel foglalkozik a versenyző, nem az adott pillanattal, akkor elviszi a fókuszt, és akkor szétcsúszik. Viszont ha bent tud maradni, akkor ki tudja hozni magából azt, ami benne van maximum, és aztán a végén kiderül, hogy az mire volt elég. Első hely, vagy éppen hatodik.
2: A Blanka, ez annyira jól hangzik, annyira egyszerűen hangzik, de hogyan lehet ezt megvalósítani? Könnyű, vagy nehéz, vagy milyen megvalósítani ezt? Mert tényleg az, hogy zárd ki, oké. Mondok egy nagyon egyszerű példát, mielőtt válaszolsz. Sokszor elmondom riporterként, hogy sírni csak a győztesnek szabad. Mindaddig, ameddig át nem éltem a fiammal egy utánpótlás bajnoki címet, és patakokba ömlött a könnyem, addig ezt ilyen frázisként kvázi pufogtattam. Most már tudom, hogy mit jelent az az érzés, amikor azt mondom egy bajnoknak, hogy sírni csak a győztesnek szabad.
3: Megmondom őszintén, egyébként nem szeretem ezt a mondást. És,
2: akkor elnézést, ezt a példát hoztam.
3: Nagyon sportember mondta valószínűleg, mint én, de nem értek vele egyébként egyet. Na, de visszatérve, hogy azért ez egy nem könnyű feladat, nem piskóta feladat. Emberfüggő is szerintem, hogy ki hogyan reagál erre, és ki mennyire könnyen tud erre ráérezni. Én azt gondolom, hogy ez is olyan, mint egy futás, vagy egy úszás, vagy bármilyen sporták, hogy nem lehet, nem tudom én, egyik másodperccel a másikra ebben megedződni, hanem itt is azért szükség van évekre. És nagyon fontos a befektetett munka, és én azt vallom, hogy nekem is az segített abban, hogy stabilabb versenyzővé váljak, hogy azért nagyon sokat fektettem a mentális hátterére a felkészülésemnek, és hát szerencsére most már érzem, hogy kézzelfogható eredménye is van.
2: Ez mit akar a gyakorlatban, ez a nagyon sokat fektetsz? Mennyi idő ez, vagy milyen gyakran, milyen rendszerességgel?
3: mondhatjuk azt, hogy azért napi szinten be van építve. Ha nem is komoly. Dolgozok napi szinten a sport pszichológusommal, vagy a mentális szakemberekkel, akkor is azért vannak olyan kis házi feladatok, amiket én beépítettem magamnak már, mint így mondjuk akár, mint a fogmosást, vagy a nem is tudom, amik ilyen hozzátartoznak a mindennapi dolgokhoz. Úgyhogy sokszor észre sem veszem, de azért ezek jelen vannak a napjaimban. És 2022 végétől láttam ennek igazából akkor építettem be ezt úgy szervesebben a felkészülésembe, mert ott láttam, hogy azért ez egy nagyon fontos szegmens a sportolásnak is.
5: És erre tudsz gyakorlati példát mondani, hogy mire gondoljanak a hallgatók, vagy mire gondoljunk mondjuk most itt a budapesti versenyen is, amikor a zárószám, a lézerrán, futás, lövészet egyszer, és ott megjelentél, ott volt a közönség, akkor valami kis gyakorlatot ott el kell végezni fejben, vagy mondókát, hogy lenyugtasd magad, vagy már annyira nem izgulsz, de mindig elmondod egyébként, hogy izgulsz.
3: Izgultam egyébként a verseny előtt is most. Magán a versenyen már nem. Az az érdekes, hogy ott már nem izgultam, de a verseny előtti napon, csütörtökön, miután tudtam, hogy bejutok a döntőbe, ott nagy volt az izgulás.
2: És nem beszélsz mellé, mert a hallgatók nem látják, de itt mondom, óriásira kerekedett ki a szemed, amikor vetted a nagy levegőt, hogy ott nagyon, igen. Ott tehát, nagyon. Hogy nem tudtad most, igen, az arcod elárult ebben a helyzetben.
3: Igen, és vannak, hát most eláruljam a recepteket.
2: Egy valami, csak egy kis ízelítőt.
3: Nekem az imagináció az nagyon-nagyon sokat segít, de emellett ugye vannak különböző technikák, mondjuk mental training, autogén training, amiket egy sportoló használhat. Úgyhogy széles az az eszköztár, amivel lehet dolgozni. Nekem az imagináció a kedvencem.
2: Na, idézzük fel, én azt javaslom, hogy mi is történt itt a budapesti világkupa utolsó pillanataiban Virányi Zsolt, illetve bocsánat, Berelmese és Virányi Zsolt közvetítésében.
6: Itt a záró, kombinált számon a lézerrámban futnak és lőnek egyszerre, következik az utolsó lövészet, és növekszik az előnye, hát az most már szerintem 10 méternél is több, néhány másodperc, Guzi Blanka most ér oda a lőállásba, és itt a budapesti női ötös a világkupán, a női döntőben megkezdi, legyen 5 zöld lámpa gyorsan, ott van a brit is.
7: Ott van az első zöld lámpa, meg van a második zöld lámpa, de azt hiszem, hogy a brit behozta sajnos a hátrányát. 4-4-nél állunk, kihagyja el előbb a lőállást teljesen együtt, és hogyha bízunk abban, hogy Guzi Blankának tényleg valóban jó a futása, és hogyha csak szemmel követjük, és nem azt, hogy mennyi a különbség a két versenyző között, akkor is nagyon jól látható, ahogy szinte egyszerre jöttek ki a lőállásból, mégis pár méter alatt azért jó nagy előnyre tett szert Guzi Blanka, és hogyha a nagy kivetítőre nézünk, és a kinti futást követjük, akkor azt hiszem, hogy itt már nem nagyon van izgulni valónk, mert hogy az valóban az előny egyre nagyobb, és egyre jobban bízhatunk itt az aranyéremben, ami Guzi Blankát illeti. Erdősita egyébként a 9. helyen fut.
6: Nagyon jól jön egyébként a brit, de azért Guzi Blanka előnye növekszik, és Erdősita is óriási sprinttel próbál felzárkózni, és nagyon jön az zömög brit, nagyon próbálja megközelíteni Guzi Blankát, aki azért kellően fárad, nem a legszebb stílusban fut, de lassacskán vissza fog érni ide a bokcsarnokba, és azért itt a hangorkán neki fog kedvezni, eddig bejött az 5 lövészet után, biztos vagyok benne, hogy beszburkolja őt a közönség a célegyenesben, egy erőnk Blanka!
7: Igen, és ahogy hallhatják a hallgatók is, visszaért a bokcsarnokba Guzi Blanka, és valóban egy picit szétesett már a mozgása, de Clark olyan nagy hátrányban van, hogy nincs az az izomláz, nincs az a savasodás, ami megállítaná Guzi Blankát, és megfoszthatná őt egy budapesti világkupa aranyéremtől. Ez ugye idén már a második világkupa győzelme lenne, és most már mosolyog, egyre jobban valóban szétesik a mozgása, de itt már ez senkit nem érdekel. Őt a legkevésbé sem, és ebben a pillanatban átszakítja Guzi Blanka a célszalagot. Ő nyeri meg a budapesti világkupát. Clark a második, a brit Clark, aki egyébként mosolyogva futott be a célba, és egyből megölelik egymást Guzi Blankával.
6: Most a két magyar egymás nyakában, Erdősita gratulál Guzi Blankának, a két remek sportoló barátnő. Guzi Blanka, aki 27 éves, és ennél fontosabb, hogy nyert már aranyérmet a világbajnokságok történetében 2024-ben Kínában a csapattal, egyéniben ezüstérmes volt, és volt EB ezüstérme is 2021-ből. Most pedig megvan a második idei világkupa győzelme Kairó után Budapesten a bokcsarnokban. Szép magyar siker, egy arany, Erdősita pedig 10.
2: Berelmese és Virányi Zsolt közvetítése alatt csak mosolyogtál, azt néztem az arcodon. Melyik része volt a legkedvesebb? Itt elhangzott, azért ott néztem az arcodat, amikor Elmese azt mondta, hogy kicsit szétesett már a mozgása, úgy lepergett róla, nem nagyon hatott meg ez a dolog.
3: Egész pontosan, én pont ezt akartam volna kiemelni, hogy ez többször elhangzott, akár a TV-s közvetítésben is, ahogy visszanéztem, hogy szétesett a mozgásom. És azért akkor megosztom a kis kulisszatitkot, mert engem éveken át nagyon-nagyon zavart, hogyha mások látták, hogy azért nem szép a futó mozgásom. Látszik, hogy elég későn kezdtem el úszni is, és tényleg nagyon-nagyon frusztrált ez az érzés. Azonban egy pár éve most már annyira levetkőztem ezt magamról, és most is mosolyogva hallgattam, mert régebben tudom, hogy milyen kis stressz okozott ez, most már viszont hál' Isten leperegló, hogy ilyen érzéseket adna. Úgyhogy ez mosolyogtatott meg egyébként most.
2: A Jó barátok című sorozatot szereted esetleg? Amerikai filmsorozat?
3: Nem követtem mindig, de ismerek pár részt.
2: Van benne egy rész, amikor Phoebe-t viszik ki futni a Central Parkba, ajánlom figyelmetbe, és mindenkinek mutasd meg, aki azt mondja, hogy szétesett a mozgásod. Hatalmasat fogsz rajta nevetni. Mennyivel másabb? Milyen a különbség? Van különbség a kairói meg a budapesti arany között? Tehát ugye itt beszéltünk nagyon sokat a körítésről, a hangulatról, a szurkolókról. Gondolom én, hogy ez az egyik legfontosabb része, de nem tudom, értékében, élményében, bármiben lehet-e rangsorolni, kell-e szabad rangsorolni a kairói vagy a budapesti világkupa között?
3: Jó érzés egy kicsit azért összehasonlítani a kettő győzelmet, ugyanis teljesen más érzéseket adott, már csak az is, ahogy a versenyre érkeztem. Aki szokta hallgatni esetleg az interjúimat, ugye az elmúlt két évben, az tudja, hogy azért el szokott hangzani azt tőlem, hogy számomra nem a győzelem a fontos. Én nagyon tudok örülni egy második, vagy akár a negyedik helyezésnek is. És,
2: kevés ilyen sportoló van, mint ez, csak hadd ékeljem közbe, zárójelbe zárva.
3: De mellett egyébként maximalista vagyok, az teljes mértékben igaz rám. De én azt szeretem, hogyha azt érzem, hogy ki tudom hozni magamból azt, amire képes vagyok, vagy akár, hogy legyőzzem saját magamat. És ezen a versenyen ugye ez győzelemmel társult. És az volt a különleges ebben a versenyben, illetve ezben a győzelemben, hogy most már elmondom a kedves hallgatóknak is, hogy én erre a versenyre szerintem győzni érkeztem. És ugye ez nem szokott rám ne jellemző lenni, hanem tényleg az van előtérben, hogy tudjam kihozni magammal azt, ami bennem van. De itt én nagyon-nagyon szerettem volna győzelemeskedni. Már csak azért is, mert abban bíztam, hogy Kirsty Coventry fog átadni a díjakat azoknak, akik a pódiumra állnak, ugyanis ő is ugye kint volt az IOCL-nek a versenyünkön. Sajnos, ha jól tudom, akkor ő elment az eredményhirdetés előtt, úgyhogy így nem került erre sor.
2: Fekete pontot beírunk neki, van Csisztus Zsuzsin keresztül tolmácsoljuk.
5: Túl szoros volt a programja.
3: De megbocsájtom neki ezt, és azért nem bántam meg, hogy így is azért nyerni tudtam, nem csak így, hogy ő adta át a díjat.
2: Ákos, te ebből mit érzékeltél edzőként mindaz, amit most Blanka mond? Nyilván ez számodra gondolom én nem újdonság, de hogy ezt egy edző hogyan éli meg, amikor magabiztos, határozott, eltökélt, elszánt, nagyjából ezek a jelzők jutnak most eszembe, versenyzője van.
4: Hát ez nagyon változó, ugye függ a versenytől is. Ugye itt túl nagy volt a felhajtás a verseny körül, egy hazai verseny mindig több a kilátogató, nagyobb az a média érdeklődés. Ugye ebből a szempontból mondhatnám azt, hogy kicsit jobban izgultam, mint mondjuk, hogyha elutazunk Kairóba, vagy akárhova a világ másik pontjára. Ugyanakkor meg sokkal nyugodtabb voltam egész verseny alatt Blanka mögött. Úgyhogy most ezt a versenyt például nagyon jól élte meg egyedül. Nem tudom, hogy a többiek hogy vannak, de én is a többiek is azt láttam, hogy nyugodtak, nem izgulnak. Talán volt vívóedző, aki a vívóteremben egy picit jobban izgult a keleténél, de hogy a Blanka egész verseny alatt nyújtott teljesítménye, vagy koncentráció, a figyelme, egyáltalán a mozgása, annak ellenére, hogy kicsit szétesett a futása, de hogy magabiztos volt. Én nem gondoltam, hogy nyerni fog, megmondom őszintén, nem a futás előtt, hanem így a verseny közben, hanem azt gondoltam, hogy egy nagyon jó versenyt fog futni, mert jó állapotban van. És nagyon erős lett a mezőny, nagyon sűrű lett a mezőny, éppen ezért nem abban gondolkozom, vagy nem abban gondolkozunk, hogy hogyan fog nyerni, az egy más kérdés, hogy megálmodta előttem, meg ő nagyon szeretett volna, de hogy alapvetően kívülről nem ezt presszionálom, meg nem ezt nyomom a fejébe, mert hogy az inkább csak nyomást helyezne rá. A nyugalmat próbálunk körülötte mutatni, és elhinni azt, hogy amit ő elhisz, azt támogassuk mellette, mert az segíti őt.
5: Egy kicsit más, az akadályverseny, most, hogy végre már láttam én is élőben egy ilyet a bokcsarnokban, ezen a világkupán, de itt jegyzem meg a hallgatóknak is, hogy jövő héten világkupa döntő lesz Budapesten, tehát érdemes kilátogatni. És érdemes.
2: Szintén a bokcsarnokban, ugye ez gyorsan tegyük hozzá, hogy a helyszín
5: is. Minden ugyanaz, tehát Blankának nem is kell befejezni ezt a mondatot, de hát lényeg az, hogy még a fiúknak, a férfiaknak fel kell zárkózni, hogy ők is a dobogóra érhessenek majd a világkupa döntőn, és akkor tehát magyar siker szülessen. Na de az akadályverseny, az Magyarországon hol lehet, mennyit lehet készülni, mert ugye láthatóan ez is meghatározza, ráadásul az eladhatóság szempontjából is biztos egy fontos elem.
2: Hát most annyit hadékeljek közben, hogy én átlag sport felhasználóként, vagy inkább most egy picit hadsorolja magam a szurkolók közé, olyan felvételeket lehet látni az akadályversenyről, hogy ott az, aki egy picit is érdeklődő, tátott szájjal nézi.
5: Tehát ami
2: a célja volt ennek az egésznek, hogy ez látványossá tegye,
5: pörögjön, eladható meg, legyen.
2: Igen, durva szóval, igen, eladhatóvá tegye. Szerintem kívülről ez el kellett, hogy érje a célját. Kíváncsi vagyok, hogy egyrészt a készülés, amit Zsolt is kérdez, illetve arra is tér, aki kérlek, hogy belülről ezt mennyire lehet élvezni, nem élvezni, mert az vitathatatlannak tűnik nekem, hogy látványosnak látványos.
5: Tehát a vívás és az úszás, legyünk őszinték, az sosem volt egy látványos szám az öttusának.
3: Így van, a Budapesten azért most már van olyan pálya, amit az ötusok tudnak használni, és mi is a budapesti KSI-ben készülünk erre a számra főkép. Kicsit szívfájdalmam, hogy még a miskolci pálya nem készült el, mert ebben az évben azért már többször hallottuk, hogy nem, a jövő héten már készen lesz.
5: Mert a DVTK sportolója vagy egyébként.
3: Így van. A Diósgyőri stadionnak az oldalában lett gyakorlatilag a miskolci pálya, egy nagyon látványos helyen. Nagyon várom már, hogy készen legyen, és tudjak otthon is készülni erre a számra, de Budapesten azért most már egy nagyon jó kis pálya van tényleg, ami lehet minőségén gyakorolni.
2: Mennyire a látványosság ért, mennyire érte meg beáldozni? Megérte beáldozni Ákos a lovaglást?
4: Kényes téma, nagyon kényes téma. Én megmondom őszintén, ezt fölvállom, mert én már akkor is fölvállaltam, kiálltunk a lovaglás mellett értelemszerűen, mert mégiscsak az volt az eredeti száma.
2: Hát meg mi magyarok lovas nemzet vagyunk.
4: Lovas nemzet vagyunk, meg mi megszerettük is a lovaglást, én is szerettem a lovaglást, egy nagyon érdekes sportág. De a kérdés az volt, hogy eladhatóvá, látványosá lehet tenni, és hogy akkor ennek következtében fönnmaradhat, vagy nem.
2: Hát a túlélés, az olimpia programjának is. Hogy egyszerűbben.
4: És ezt már mielőtt ezt a döntést meghozta volna a Nemzetközi Szövetség, vagy a IOC, nem tudom, hogy pontosan honnan jön, mert ezt senki nem árult el, csak üzengettek, hogy innen-onnan ez a kérés. Én már házon belül mondtam, beszélgettünk róla irodán belül, hogy az ötösának a gátja tovább lépésben a lovaglás, mert hogy ez egy gyilkos sportág. Azzal, hogy idegen lovat húznak, az, hogy nem úgy tudnak fölkészülni, mint a lovasok, és azért ott is vannak negatív visszajelzések. És ilyen értelemben kellett változtatni, hogy milyen sportág jött. Először mindenki rosszallóan nézett rám, meg idegenkedett, viszont belülről is meg kellett állapítani, hogy ez egy nagyon látványos sport. Még ha csak kipróbáltuk is, mint edzők, aki kipróbálta, azt lehet látni, hogy a versenyzők, még ha nem is feltétlenül szerette, de azt gondolom megszerették, mert a képességeiket, a készségeiket nagyon fejleszti, látványos, amit ott csinálnak, még akkor is, ha valaki leesik, hibázik, gyorsan visszapatnak, gyorsan rohan, és most már nem az van, hogy leesik, meglepődik, hanem azonnal rohan tovább, teszi a kiskört, és megy tovább a javítás után. Izgalmassá tette, és most már azt is lehet látni, hogy nagyon sűrűlt a mezőny, tavalyhoz képest nagyon léptek előre, a felnőttek is, és most van olyan verseny is már, ahol a cseh gyerek versenyző leesett az akadályról, és mégis dobogóra tudott állni. Ez ugye a bulgáriai versenyen. Tehát, hogy már az se feltétlenül, hogy ott, ha hibázik valaki, akkor teljesen elszáll a versenyből. Persze ehhez egy extrém, szuper jó futóteljesítményt kellett mögé tenni utána, de hogy ilyenre is van már példa, úgyhogy nem arról van szó, hogyha mondjuk a lovagláson két kitörés után kizárnak a versenyből, ha itt leestél, akkor még utolérheted magad.
2: Blanka, az mit jelent, hogy ilyen rövid idő van? Jó, nem jó a világkupa, meg itt a világkupa döntő, vagy világdöntő között? Ez tényleg, van ennek előnyös oldala is, meg hátrányos is, gondolom, mint hogy minden éremnek két oldala van. Melyik oldalát érzed, vagy látod inkább szívesebben, vagy érzed a bőrödön?
3: Olyan nézőponttal rendelkezem most már, hogy mindig, ami van, azt próbálom nézni, hogy az miért ideálisabb, mint ha nincsen. És ez egyébként most is így van. Én szeretem, hogyha egy kicsit bekerülünk ebbe a darálóba is, és nincs idő gondolkodni, akár jó vagy akár rossz eredmény születik egy versenyen, hanem jó ez a kis pörgés, ugye lendületbe tartja az embert, és talán ez egy főpróba is, illetve azért, mert az augusztus...
2: EBVB között
3: igen, az augusztusi szünet. EBVB között is körülbelül ugyanennyi idő lesz a két verseny között, mint most a két világkupa között, vagy világkupa meg világkupa döntő között. Úgyhogy én abszolút ebből a szemszögből nézem, hogy mi az, ami esetleg segít a felkészülésben fizikálisan, mentálisan, hogy azt aztán be tudjuk építeni majd augusztusra.
2: Amit adnak, fogadd el nagyjából, ezt nem tudsz rajta változtatni. Nem tudom, Zsolt, van-e még szakmai kérdés, mert engem két dolog nagyon foglalkoztat, ami nem öttusa, de akkor legyen még öttusa.
5: Legyen ez egy, ugye a kettő között kicsit azért bulvár irányába. A kiégést ezt hogyan lehet így elkerülni ilyen tempó mellett? Értem én, hogy jó lesz ez majd augusztusban, de hogy most a Blankán azt látom, hogy nagyon egyben van, és aztán világkupa döntő, de utána lesz valami kis pihenő is az augusztusi versenyek jegyében, hogy ne égjen ki?
4: Ősszel?
5: Nem. Júliusban. Tehát tényleg, hogy oldjátok meg?
4: Hát a versenyek között mini, mikropihenők vannak, azok be vannak építve, minden verseny után kap legalább 2 napot, az a teljes feltöltődés, akkor nem csinálhat semmit. Ez most nem a hétvégére vonatkozik, hanem akár hétköznapra, ahogy jön ki vasárnapon vége a versenynek, akkor hétfőked teljes pihenő, a szerda pedig egy könnyű nap, és akkor úgy áll vissza a programba, tehát ez mindenképpen benne van. És attól függően én ezt látom, hogy ha fejben egy picit besokal, vagy fizikálisan besokal, akkor kap egy szintén egy ilyen extra 3 napos pihenőt, de amúgy pedig igyekszünk a felkészülésébe beiktatni azokat a részeket, ami egyben egy ilyen újraalapozó, egy ilyen megnyugvást adó, vagy egy ilyen teljesítmény kisimító időszak. Ezt most is sikerült berakni, vagy ha most extra módon sikerült beraknunk így a világkupák között, ez nagyon jól sikerült. Ezt már ugye a következő időszakra, az olimpiai kvalifikációs időszakra egy nagyon jó tanulság volt. És most a világkupa döntő után megyünk edzőtáborozni, ahol szintén ugye ez a cél, hogy egyfajta újraalapozás, egyfajta erőlépés is legyen, de ennek az időszaknak az első hete, ugye magaslatra megyünk, az egy nagyon nyugodt alkalmazkodási időszak, ott nem lehet hajtani, tehát neki az lesz ott a pihenő. Tehát ilyen értelemben be van építve a programjába, és monitorozom, amennyiben látom, akkor kap egy extra pihenőt, és plusz még a versenyek után is kap. De ami neki relatív újdonság az elmúlt évek tekintetében, hogy korábban neki télen-nyáron, hétvégén, hétköznap neki edzései voltak, ezek teljesen meg vannak törve, sőt, most már kötelezően 1 hónapos pihenőt, ha néha többet is kap a szezon végén, plusz még ezek után télen is kap egy kis pihenőt, ami kötelező jellegű, ami neki ilyen értelemben újdonság, és ez segíti, hogy ne égjen ki.
5: Ez jó hallani azért. Mi támogatjuk, tehát, hogy nem olyan emberekről van szó, akiket lehet darálóba
4: ez a sportág,
5: tenni.
4: Ez a sportág most ezzel az OCR-rel nagyon kegyetlen, mert nagyon darálja és gyűri a testet.
5: Úgyhogy fél perc, ugye annyit látunk csak
4: annyit látunk, belőle. Az edzések azok kegyetlenek, mert erősítés, plusz az OCR pályán, és abból vannak olyan sérülések, kisebbek, nagyobbak, amiket azért kezelni kell, és még úgy is visszamennek a szerre, tehát hogy ezt óvatosan kell kezelni, kell a rehabilitáció és a regeneráció.
2: Na és akkor egy picit elszakadva, nem tudom mennyire szakadunk el, megütötte a fülemet, hogy a DVTK stadionban, vagy a stadion tövében lesz ez az OCR pálya, ahol majd Miskolcon tudsz gyakorolni. Önmagában az a közeg magával hozza azt, de így, hogy a stadionnál felcsillant a szemed, hogy nem lehet kikerülni a focit. Mennyire jelenik meg a DVTK-ban akár a foci, akár bármilyen más szakosztály az életedben? Ha megjelenik a foci, hogy élted meg azt, ami történt most a Diósgyőrrel ebben a szezonban?
3: Nagyon élem ezt a egy klub, egy család érzést, ugyanis akár csak a kosárlabdázókat nézem, nagyon-nagyon jobban vagyok a lányokkal, és egyébként erre a versenyre ki is látogattak a Lelik Réka, illetve a Hunina a versenyemre, illetve Kányási Veronikának is terve van a következőre kijönni, és én is azért előszeretettel látogatok ki a meccseikre, és nem csak a kosárlabdára, hanem azért voltam a jégkorongon, illetve labdarúgáson is, és nagyon-nagyon sajnáltam, hogy kiestek a srácok az NB1-ből, de bízom benne, hogy tudnak ebből ők is valamit tanulni, mert szerintem simán lehet ebből kivenni dolgokat, amit aztán később lehet építeni, remélem ezt ők is így látják, és követem azért a labdarúgást, nem csak a...
2: Most annyira adja magát egyébként, hogy a foci VB alatt, oké, hogy most persze készülsz a világkupa döntőre, meg most vagy túl a budapesti világkupa versenyen, de tényleg amikor a sportvilág most ebben a másfél hónapban minden, vagy szinte minden, vagy a legnagyobb részben a labdarúgó foci VB-ről szól, mennyire kúszik be az életedbe, látsz meccset, leülsz, megnézed, összefoglalót nézed, tényleg hogy állsz a foci VB-vel?
3: Picit sajnálom, hogy most más időzónában van ugye a VB is, és nem abban az idősában, amikor mondjuk én leülnék egy tévéhez is megnézem a meccseket feltétlenül, de szoktuk egyébként követni az LBVB-ket, illetve az a nagyobb tornákat, és bevallom őszintén, hogy bár elkezdődött már a világbajnokság, a Shakira koncerten kívül még nem nagyon néztem meccseket meg, én jobban szeretem azt, amikor egyenes kiesés összakaszba ír a
2: az még most odébb van egy kicsit, 26-áig ráérsz, most addig még csak csoportmeccsek jönnek. A tegnapi nap sztoria, kíváncsi vagyok a véleményetekre, ez aztán végképp nem öttusa, de mégiscsak a sportvilág. A Zöldfoki Köztársaság lánykori nevén Zöldfoki Szigetek 40 éves kapusa, aki olyan extra teljesítményt nyújtott, hogy a spanyolok elleni gól nélküli döntetlenben oroszlán részt vállalt. 300 ezres Insta követő táborból indult Vozinja. Mit tippeltek, hogy hol tart most a beszélgetésünk pillanatában?
3: 5,6 millió? Valami ilyesmi lehet.
2: Ákos?
4: 5 körül, 5 fölött.
2: 7,3. Ez a mosoly, ugye? Tehát ez a mosoly mindent, illetve ez a pici nevet
5: is. Nagyon jól tippeltetek, tehát képben vagytok.
2: Igen, dinamikusan növekszik, de hogy amióta leültünk beszélgetni is, brutálisan megy föl. Ezért szokták volt mondani, hogy a foci egyszerűen olyan szinten fölülír mindent, vagy annyira meghatároz mindent, de jó hallani, hogy ennyire bekúszik Guzi Blanka életébe is. Zárásként nekem még egy kérdésem van, hogy akkor a budapesti világkupa döntőig hátralévő idő mivel telik, hogy telik a felkészülés, gondolom én ezerrel, de hogy pontosan hogy néz ki ez a rövid időszak, ami még hátra van. Mind a kettőtökhöz szól a kérdés.
3: Most igyekszünk megtalálni az egyensúlyt a között, hogy tudjak regenerálódni megfelelően, illetve minél gyorsabban, illetve a között, hogy azért a formát, hát én nem szeretem azt mondani, hogy átmenteni, mert van egy ilyen kis bizarr, rossz érzés, hogy mentsük át, de hogy az nyilvánvaló, hogy nem lehet itt most odátenni ebbe a másfél hétbe, ami hátra van, tehát sokkal jobb eredményt fizikálisan valószínűleg nem fogok elérni, de az, hogy ezt mondjuk tudjam tartani, az egy jó dolog lenne. Úgyhogy ez lesz. Most igyekszem a stábtagokkal még összeülni, és akkor már beszélni, hogy melyik szakákban, akár mondjuk legyen egy szó egy úszásban, vagy egy nem tudom én dietetikában, mit tudok ebben a két hétben, vagy a szűk két hétben csinálni. Ez van most tervem. Egyébként mondom, nagy csodára nem készülünk itt a következő napokban.
2: Ákos, célok, tervek, remények, Banka most befogja a fülét.
4: Nyugodtnak kinyithatja, vagy hallhatja, nincsenek extra célok és extra tervek, ezt megbeszéltük pontosan, úgyhogy ő ezt tudja. A lehető legkiegyensúlyozottabb és stabilabb teljesítmény nyújtsa minden versenyen, és így fussunk neki a következő időszaknak. Például benne van az, hogy ugyanilyen teljesítménnyel esetleg hatodik lesz, de lehet, hogy megnyeri megint, hanem megnyeri végre ilyen értelemben a világkupa döntőt is. Nagyon nagy dolog lenne, vagy az, hogy a EB-n, VB-n szintén döntőbe jusson, és ott egy felszabadult versenyzéssel jól szerepeljen. Ez az időszak, ez erről szól, és arról szól, hogy igen, ez az átmenteni a teljesítményt, vagy ezt a formát, ez tényleg egy rossz kifejezés. Inkább az, hogy megtaláljuk azt a felkészülésbe illő edzéseket, vagy koncepciót, ami segíti, hogy a legtöbbet ki tudja hozni magából a következő versenyen.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek! Szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: szombaton az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Most is vizes témánk lesz, hiszen itt van velünk vendégünk. Németh Nándort köszöntjük nagy szeretettel, kétszeres világbajnoki, bronzérmes olimpiai negyedik helyezett úszó Cia Nándi, jó reggelt!
3: Jó reggelt, köszönöm a meghívást!
4: És mondanánk, hogy köszönjük, hogy korán keltél, de ugye mindig korán.
2: Igen. Zajlik a labdarúgó világbajnokság, mennyire követed? Gegétől, Gyurta Gegétől tudjuk, hogy azért így az online játékokban otthon vagytok, sőt azt is elárulta, hogy te vagy az egyik legagresszívebb játékos, nem tudom, ezt meg tudod erősíteni, és hogy mit játszotok, ilyen FIFA játékot, de szóval futball VB is hasonló.
3: Igen, követem a világbajnokságot, így nem vagyok ilyen fanatikus rajongó, de így a baráti társaságban szoktunk ilyen tipmixeket rakni, uh-huh. Én nem nagyon szoktam pénzbe fogadni, de most minden este így együtt felmegyünk ilyen Discordra, és együtt nézzük a meccseket, úgyhogy a focit nem nagyon követem, de nyilván egy világbajnokság az teljesen más.
2: Kinek drukkolsz?
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert most nagyon sok potenciális csapatot látok, de hát talán a franciáknak. Uh-huh. Meg a spanyolok is jók, nem, inkább a németeknek.
5: Jó. De azért mondjuk el, hogy Gege is hát inkább követi, mint ért hozzá, mert azért Real Madrid szurkolóként, de mindegyében most nem megyünk bele mélyebben.
4: De várjatok, hadd csapjam ellen, Andy, mert Siri rögtön belecsapott a lecsóba, ez az agresszív játékos. Ez egy találó jellemzés, vagy mire gondolt Gyurta Gergő?
3: Amúgy igaza van, sajnos, de azt hozzá kell tennem, hogy én egy nagyon nyugodt ember vagyok.
4: Ezért így kérdezem.
3: Átlag életben, de amikor játszunk, akkor az az egyetlen dolog, amikor fel tudom magam idegesíteni.
4: De az miben nyilvánul meg?
3: Hát volt már pár áldozata is, tehát hogy így nem direktbe, de ilyen monitor, meg ilyen billentyűzetek azért már törtek el. Úgyhogy igen, agresszív vagyok. Régen nagyon keményen nyomtam, azért most már változik ez is.
2: De ilyen focis játékokat játszatok, vagy inkább ilyen stratégiai lövöldözés?
3: Nem, inkább lövöldözés, igen.
4: Ez az agresszív, ezzel belecsaptunk, bár ugyan Andy, a medencében is mindig ezt szokták rá mondani, hogy nem tudom, hogy belefér-e az így azt úgy mondanánk, hogy a nyomdafestékre írott sajtóba, hogy ugye itt egy ilyen nagyon nyugodt fiú, de a vízben meg olyan, mint egy mondjam azt, hogy vadállat, tehát, hogy úgy tud menni, amit nem látsz, tehát, hogy mintha egy másik ember lenne a vízben.
3: Igen, már ezt kicsit ráfoghatjuk arra, hogy a 100 gyorsosok mellett kell találnom, és nem mondjuk egy 1500-ra, szóval ott azért nem szabad úgy odaállni, hogy be vagy tojva, egy mondom, tehát, hogy ott azért meg kell mutatni, hogy tényleg stabil vagy mentálisan is, úgyhogy talán ezért is. Volt igen alkalom, amikor nagyon elkezdtem mondjuk a 100-at, és akkor kicsit megleptem mindenkit, ez nem volt túl optimális, ugye, de hát egy bronzéremre elég lett a világbajnokságon, úgyhogy még se volt annyira
4: rossz. Az máig a legfényesebb siker?
3: Hát igen, azért az olimpia az közel áll hozzá, de igen. Igen, igen.
2: Majd arról is beszélünk természetesen. Erika írt veled még az olimpia előtt egy cikket, és abban egy nagyon jó mondatot olvastam, hogy ha hosszabb távon indul egy úszó, akkor sokkal több esélye van az egyéni legjobb eredményét megjavítgatni. 100 gyorsan azért ez nem így van. Akkor neked mi ad motivációt nap mint nap, és mi neked a siker például egy edzésen?
3: Igen, ezt jól mondjam, mert ugye 48-64 volt az első országos csúcsom, az 2017-ben. Azóta azért lejavultam egy másodpercet, ugye ez mondjuk 1500-on bármikor meg lehet csinálni. Leosztjuk azért a 15 darab százat, azért egyszerűbb. Hát nyilván edzésen nekem már nehéz fejlődni és jobbakat úszni, de azért mostanában meg tudom magamat lepni, hogy például felállunk egy százakra így úszni, és akkor nyilván nem 40-eteket kell úszni, de minél jobbakat, és akkor van... Most is volt olyan edzés, amikor életemben a legjobbakat úsztam sorozatban. Na most nem az, hogy 5 darabot leúszok egy 10-re, és akkor az utolsót megnyomom, és úszok egy jó időt, hanem ugye az egész sorozat úgy ment, ahogy még életemben soha, úgyhogy ez így, ezek adnak motivációt. Meg hát, hogy jól megy az edzés, tehát nekem az sokkal jobb kedvel megyek le, az akkor, hogyha nem az a szenvedős, és és tényleg belehalok a medencébe, és nem megy olyan jól, amikor tényleg jól megy, és jó időket úszom, és könnyedén megy, az nekem már azok a jobb napok.
4: Most 2021 már 5 éve volt, tehát nyilván volt idő megszokni a változást, de előtte talán mindig jó kedvel mentél le, hiszen egy példaképed, a nagy példaképed úszott ott. Mennyiben változott a felkészülésed, vagy az edzés morálod azóta, hogy nem Cselaci úszik mellett az egyik pályán, hozzátéve, hogy jó versenyzőtársakkal készülsz azért.
3: Igen, azt még hozzáteszem, hogy akkor egy kicsit többen is voltunk, mint most. Hát azért a Laci az mindig hiányozni fog onnan. Tehát, hogy alapból az egy hatalmas motiváció, kettő meg tényleg úgy csinált az edzéseket, hogy 30 plusz évesen is, hogy mi kellett vele tartjuk a lépést. Szóval igen, ott egy kicsit megcsökkentünk, ugye most jelenleg hárman edzünk együtt, úgyhogy azért is próbáltuk ezt egy kicsit kompenzálni azzal, hogy átjárunk a Duna Arénába, és a Vírt Balázs féle csapattal készülünk, ezt most már ősz óta.
4: Kovács Benedek, te és ki?
3: És Laura.
4: Tényleg. Jó,
3: okay. És próbálunk ugye szerda szombatonként Duna Arénába járni, sőt most jövő héttől végig a Duna Arénába vagyunk, ezért így tudunk közösen edzeni. Azért jó a Bennyvel úszni, meg sokat tud segíteni, mert nagyon jól edz, de mégiscsak azért más, amikor mondjuk nem egy hátúszó mellett úszok, hanem csak felállnak mellém, a Ricsiék azért gyorsan is, Hollóbazsi gyorsan, ha még nem is ez a főszámuk, de azért mindig egy-egy sorozat belefér gyorsan, és az nekem is plusz.
5: Uh-huh. Azt mindenki el szokta mondani, hogy azért vannak olyan napok, amikor rosszabb fölkelni, nehezebb fölkelni reggel. Ha mondjuk egy Cselaci úszik melletted, akkor alapvetően mindig tud motiválni, vagy mellette is voltak azért negatív periódusok?
3: Azért vannak, de igazából ezt úgy tudnám mondani, hogy ahogy idősödsz, az egyre nehezebb lesz. Ugye, amíg a Laci úszott azért, hát fiatalabb voltam én is. Ugye 21-ben hagytam az olimpia után, akkor én még csak 22 éves voltam, szóval az még úgy úszásban fiatal, most sem vagyok még túl öreg, de ahogy mondtam, így egyre nehezebb azért ezek a reggeli felkelések és lemenni edzésre. De ha jól megy, akkor nagyon szeretem.
4: És az igaz, amit Várasztó Dávid mond, hogy a hajnali első csobbanást azt soha nem lehet megszokni?
3: Nem, azt nem. Most, hogy szerda szombatonként, ugye ő is ott van velünk edző, sokszor azért ő ugrik be, és gondolkozik még, hogy de ez mindig ilyen, az első beugrás az a legnehezebb, mindig.
5: Mm-hmm. De az még kellemes egyébként, amikor vízilabdáztam, amikor a kazánt szerelik, és úgy kell beugrani. Az még úgy kellemes.
4: Nagyon hideg?
5: Nem, kellemes. A próbált ki egyszer, ajánlom.
4: Nem tudom, valaki mesélte, hogy Bonyhádon edzett, szerintem Steigerwald Krisztián, és vasárnaponként töltötték fel hideg vízzel a medencét. Mondta, hogy hétfőn kedden ott visongtak, és ugye szombatra melegedett fel a nyitott medence, szóval hogy ez így belegondoltam, hogy a nem tudom hány fokba kell beleugrani az.
3: Igen, néha hűsítő
4: egy
3: lehet.
4: Egy kicsit ilyen nem aberráltak, de egy kicsit ilyen megszállottak vagytok, szóval egy kicsit kell egy kattanása lenni valakinek, hogy az úszást válasszanak.
3: Hát az biztos. Az biztos, hogy nem vagyunk normálisak, hát faltól falig úszunk ugye évekig, úgyhogy biztos egy labda, semmi nincsen, úgyhogy biztos, hogy valami problémánk van, de...
2: De azt is ebben a cikkben mondtad, hogy nálatok kevésbé normális, csak a hosszú távúszó.
3: Igen, na hát az kemény. Azt főleg, amikor aki 25 kilométer, vagy mi az amit volt. Amit ugye kitöröltek, mert nem tudom, 5 óráig úsztak, hát ez
4: nekem teljesen... egyszer azt mondta Rasovszki Kristóf, mikor EB-t nyert, hogy nem is volt hosszú.
3: Hát igen.
4: Hogy hamar eltelt. Mondtam, hogy jó.
3: Persze, hát én egy hét alatt úszok annyit, de...
4: Hát igen, ezért jó sprinternek lenni, nem?
3: Jó is, meg nem is.
4: De viszont a legnagyobb a konkurencia itt van.
3: Illetve,
4: nem?
3: Hogyha valamit hibázol, akkor az úgy annyi volt.
4: Tehát hogy nincs javítási
3: például igen, lehetőség, vagy taktikát. Még lehet taktikázni talán egy százon valamennyire. Ugye két darab 50, szóval sokat nem, hogy vagy elkezded, vagy nem. De igen, nincs
4: javítási lehetőség. De már az is hiba, hogyha egy hossz alatt egyet több vagy kevesebb tempót tesz, az is hibának számít például?
3: Az nem feltétlen, az inkább...
4: Az korrigál?
3: Hát, de nagyjából igen. Már ugye akkor nyilván, ha több tempót teszel, akkor nem olyan hatékony. Uh-huh. Ergo akkor lehet, hogy egy kicsit nyilván menni akarsz és csinálni akarod, de az nem biztos, hogy jó, mert ugye akkor nyilván lerövidül a tempó, nem fogsz úgy haladni. Szóval nagyon nehéz eltalálni, amúgy mind a 100-at, mind a 200-at, nyilván a többi szám is ugyanolyan nehéz, de tényleg ezek a rövid számok az, ami abszolút nem fér bele az, hogy hogy hibázna.
2: Nándi, mondtad, hogy nehéz például egy hátúszó mellett jó menni, vagy versenyezni ugye edzésen. Soha nem vonzott, vagy nem fordult meg a fejedben, hogy Amerikában ugye például Coach Hubertől tudjuk, hogy ott már egy edzés is egy szinte egy verseny, mert olyan riválisok vannak ott, esetleg felkelni. Talán azért nem nehéz, mert tudod, hogy a riválisok is ott lesznek, szóval ez az amerikai projekt, ez hogy áll a te esetedben?
3: Hát engem ugye 17 után nagyon sokan megkerestek, én viszont 19-ben érettségiztem csak, mert ugye volt egy nulladikom, és amikor csak angol volt. Ilyen is, inkább úgy mondom, hogy akkor nagyon nem akartam kimenni, mert nagyon jól ment, és most is igazából majdnem 24-ig ugye folyamatosan javítottam le a 100 gyorsomat. Úgyhogy akkor abszolút nem volt bennem ez, hogy lemenjek, vagy kimenjek Amerikába. Most így egy kicsit lehet úgy voltam el, hogy talán meg kellett volna próbálni, most már biztos nem fogok kimenni, mert szinte már nekem az elmúlt ez az időszakom, amikor kimenjek. Voltam ugye ezen a ISL-en, most nem tudom, hogy mi pontosan hosszabban a neve.
4: Az, ami plusz, az igen. A nemzetközi úszóliga.
3: És ott volt lehetőségem amerikai edzőkkel edzeni, amúgy nem volt rossz, és nagyon látszik, hogy mi az, amit máshogy csinálnak. Ugye nyilván ott teljesen külön volt szedve az 50-100-as, a 200-as, 400-as, és illetve a hosszú távúszók. Szóval az kifejezetten tetszett, meg nyilván nem is úsztunk annyit, szóval azért is. Ugye ez a magyar mentalitás, hogy minél többet kell úszni, és akkor minél jobbak leszünk, ez még már azért valamivel javult, és azt látom, hogy tényleg azért próbálunk mi is fejlődni, de azért még a gyökerek ott vannak.
4: Kicsit hasonlít Lacira, emlékszel? Igen, ő is ezt mondta, mint példaképet, hogy nem akart, nem gondolta, aztán utólag azt gondolta, hogy lehet, hogy jó lett volna.
2: És hogy régen a rövid távú úszókat, hát olyan nem tudom, igen, futottak még kategóriába sorolták, vagy hogy nem is dolgoznak ők annyit, holott ugye dinamikát, gyorsaságot a rövidebb távokon.
3: Igen, lehet. Meg ugye amikor elvész egy új környezetbe, azt én is ugye a rövidpályás országos csúcsomat, amit először úsztam, azt úgy úsztam, hogy az olimpia után ugye pihentünk 2 hetet, utána kimentem erre az ISL versenyre, és ott napi egyedzéseket úsztam, de csak úgy, amit ugye ilyen technika, meg főleg a milyen sprinter edzések, és ott úsztam, tehát hogy nyilván benne volt az előtte lévő felkészülés, de úgymond pihenőből úsztam azt a nagyon jó időt. Nyilván ez hozzá azért is szerintem, mert ugye teljesen új közeg, új edzések, minden új, akkor nyilván ez a pár hét így feldobott, és meg nyilván meg akartam mutatni, hogy azért miért vagy ott. Ugye ez egy ilyen meghívásos verseny volt, szóval meg egy csapatért úsztál, ez teljesen más volt, tehát annyira más volt, és Amerika is ilyen, ugye, hogy minden hétvégén vannak ezek a meetek, ezek a versenyek, és ott van, és mindenki szurkol neked, és nem az van, hogy elmész, leúszod, és akkor megbeszéled ketten az edződ, de hogy mi volt jó, mi volt rossz, elmész levezetni, és hazamész, hanem ott vagy, és szurkolnak neked, és stb. Teljesen, de tehát elképzelhetetlen itt Magyarországon, mondjuk nem is lehetne megcsinálni, de valószínűleg ez a kulcsforrás, ami talán mindenre elmondható, hogyha egy új közegbe vagy, akkor egy kicsit jobban megy az első pár év, vagy hónap.
2: De pont ezért emberpróbáló, vagy kalapemelést
5: érdemel,
4: hogy itthon vagy?
2: Nem, hogy igen, hogy itthon vagy, lemész a idegúszodába, hárman úsztok, tehát, hogy most remélem nem érti senki félre, de inger szegényebb környezetben kell úsznod nap, mint nap.
3: Így van. Hát már hozzászoktunk valami. Ez nekem igen ilyen nagy szónak, de hát ugye ennek mi már 10x éve ezt csináljuk, szóval ez mindenkinek olyan, amikor reggelbe megy a munkába, és nagyjából majdnem ugyanazt kell csinálni. Úgyhogy igen, egyre nehezebb, de úgy látszik megérni.
4: Nyilván majd a blokk második felébe vagy hát az augusztusi EB-ről, meg a szintidőkről is kérdezünk téged, viszont Szilvi beszélt a vetélytársakról, hogy ugye Amerikában ott úsznak minden nap. Azért merek rákérdezni, mert nyíltan beszéltél róla. Ugye Magyarországon is van egy kvázi vetélytársad 100 gyorson, ha úgy tetszik, ugye Mirák Kristófnak hívják. Az érdekes esett meg a Soproni Országos Bajnokság, hogy Nándi egyre jobbakat úszott, ugye most már középdöntőt is úsztak az OB-n, 100 gyorson, majd felállt a döntőbe Kristóf mellé, és nem tudta tovább javítani az idejét. Majd jött a 4x100-as gyorsváltó, és a BVST Ferencváros gyorsváltójának első embereként közel-távol nem volt Milák Kristóf, megúszta Szász Gyorson a igen kemény EB szintet. És Nándi mondta, hogy több szakembertől megkérdezte, edzőtől, pszichológustól is, hogy ugye nagyon sok vetélytársal vívott nagy csatákat a nemzetközi mezőnybe, itt sorolhatnám a klasszisokat, és mindenki ellen volt nagyjából ellenszere. Hogy vajon ez egy nem tudom, világfóbia, vagy de ezt maga Nándi tette fel a kérdést, hogy nem tudja, hogy ez miért van.
3: Igen,
4: jöttél?
3: Nem hiszem, hogy sokan mondták, hogy én mondtam, már kitaláltuk így a baráti körbe, hogy ez egy világblokk, hogy nem, hogy hát nem tudok jól úszni, azért én úsztam már mondjuk a 24-es Európa-bajnokságon, ugye két pályával arrébb volt, és ott azért
4: ez így
3: elég
4: van.
3: Jól úsztam. Uh-huh. Sőt, ahogy mondtuk, ugye azért nagy mellette is, ugye nyilván most nem azt mondom, hogy nagyobb nevek, mert ugyanúgy olimpiai bajnokok, tehát Popovics, uh-huh, Chalmers és társai mellett is úsztam, szóval ez kicsit így nem nagyon, sokan egyetértettek, sokat nem, szóval nem nagyon jöttem rá,
4: nem
3: hogy ez...
4: De te érzel magadon valamit?
3: Ja, abszolút nem. Tehát, hogy ugyanúgy állok oda, mint hogyha bárki más lenne, de mondtam akkor is az OB-nál, mondtam, hogy lehet, hogy ez egy rossz napot fogtam ki, vagy stb. Hát ezt lehetne elemezni amúgy, biztos, lehet, hogy van valami köze hozzá, de ezt még nem fejtettem meg.
5: De a váltó az alapból is egy olyan dolog, ami úgy felspanol, tehát azért hát azt még látszik, hogy az teljesen más, mint egyéniben úsztok.
3: Igen, igen. Hát meg főleg úgy, hogy volt bennem ugye egy tüske, hogy nem tudtam megúszni a szintet, már nagyon közel voltam hozzá, és a középdöntő után éreztem, hogy jobbat tudok úszni, mint amit úsztam, és az 48-0 volt. Szóval azért nem örültem annyira a döntős időnek inkább, mint a helyezésnek. A Kristóffal tudtam, hogy jó csatát fogunk vívni, ez minden évben megtörténik, de tudtam, hogy a 48-0-nál jobbat tudok, mert éreztem, hogy az utolsó 15 méter ebben még van. Tehát, hogy van az, amikor még érzem azt, hogy tudok jobbat úszni, és ez az volt, és az nem akart kijönni a döntőbe, úgyhogy mindenképpen úgy álltam oda a váltóhoz, ugye aznap volt a 200 gyorsam is, de nagyon sok időm volt közte, úgyhogy úgy álltam oda a váltóhoz, hogy mindenképpen még azt a pár tizedet, ami benne van, azt ki szeretném úszni, úgyhogy sikerült.
4: Jó, akkor nincs világfróbia.
3: Hát reméljük nincs.
4: Nem, én csak azért vetettem fel, mert te magad beszéltél róla.
2: És neked van egyébként van ilyen mentális segítőd, akivel például ilyen dolgokról tudsz beszélni, vagy inkább a baráti körrel osztod meg ezeket?
3: Inkább a baráti kör meg a párom, akivel erről beszélgetek. Ugye 24-ben jártam sportpszichológushoz, aki viszont azt mondta, hogy nagyon tisztán látom a dolgokat, és nagyon jól látok bele a sportba, úgyhogy azt mondta, nyilván sokat segített nekem annó, főleg a magánéleti dolgokban, ugye amikor Zsolt Bával is történtek a balesetek, stb. De azt mondta, hogy a sport részről nem nagyon tud beleszólni, tehát hogy azt teljesen jól látom, ami így pozitív volt így az olimpia előtt. Nyilván azért is, mert olimpia volt, és az volt a teljes értékű olimpia, talán az első, mármint úgy beszélek, hogy ugye nézőkkel, és nem az a járvány alatti, és meg hát nyilván minden, ami így magánéletből összejött, az miatt is elmentem, úgyhogy pozitívan jöttem ki onnan is, és mondta, hogy szerintem nem lesz baj mondjuk a olimpián ezzel az olimpia stresszével, ami így el szokta kapni az első olimpián az embereket. Tudom, hogy nem az első volt, de az első olyan, ahol tényleg tele volt egy stadion.
4: Csak hogy mindenki értsen, Pragányi Zsolt heteket kénytelen volt kihagyni egy súlyosabb betegsége miatt, és nyilván ez Nándit és a csoportot nem érintette túl jól, és azért ott, szóval, hogy elég komoly.
3: Igen, ez
4: komoly
3: nagyon
4: volt.
3: Komoly. Hát ugye szerdán történt sajnos, és ugye szombaton mentünk volna edzőtáborozni 3 hétre, úgyhogy az egy kemény időszak volt, ott ugye elcsúsztattunk egy hetet az edzőtáborból, akkor ugye, hogy ki veszi át az irányítást, addig, amíg Zsolt Bás felépül, úgyhogy az ott nagyon nagy matekozás volt, és hogy mit csináljunk egyáltalán, de minden szerencsésen alakult, és minden jól jött ki, úgyhogy igazából
4: és
3: ennyi.
4: És ő is felépült.
3: Hát teljesen, hát hogy az a legjobb.
2: Nándi, ugye mindenki tudja, vagy sokan tudják, hogy a párizsi olimpián úgy lettél negyedik, hogy a bronzéremtől 100, az ezüstéremtől 200 választott el. Tavaly a szingapúri világbajnokságon megverted az olimpiai bajnokot, ellenben a 9. időt úsztad, és nem jutottál döntőbe. Beszéltünk arról, hogy hihetetlen nyugodt vagy, és a nyilatkozataidat is látjuk verseny után. Egyszerűen nem látunk rajtad semmi dühöt, stresszt.
4: Csak a játékba jön ki.
2: De most komolyan, olyankor mi van benned? Nem érzed azt, hogy a fene egye meg megint az a kicsi hiányzott, vagy utána valahogy kitombolod magad, kiadod magadból ezt, vagy hogy dolgozott fel az ilyen dolgokat?
3: Nyilván nem esik jól, de kicsit úgy elfogadtam, hogy szerencsétlen vagyok ilyen szempontból. De ugye sokan mondják, hogy egyszer majd az élet visszaadja, lehet, hogy már visszaadta máshogy, úgyhogy nem tudom. Annyira nem vagyok mérges, mert úgy vagyok vele, hogy nem megtörtént, tehát hogy nem fogok tudni rajta változtatni. Most, hogyha szétverek egy egész lakást, vagy bármit csinálok, nem lesz más. Nyilván azért szomorú, meg elgondolkozom, hogy mi lett volna, ha, de hát ezek olyan dolgok, hogy igazából csak felidegesítem magam, hogyha ilyen, például ilyenkor idegesítem fel magam, hogy milyen lett volna, ha mondjuk egy 200-addal, vagy jobbat ugrok, vagy bármi igazából. De igazából elfogadom, tehát hogy így nem, nyilván szomorú, meg minden, de nincs így kifejezetten bennem olyan tüske, hogy most...
5: Ott az olimpián ott. Egyébként azt láttad, hogy 200-adra voltál a másodiktól? Mert nem. Gondolom, ilyenkor egyből látjátok azt, hogy ki van egyel följebb, és hogy mennyire vagytok tőle, de a még egyel följebb lévőt azt nem hiszem, hogy nézitek.
3: Nem figyeltem abszolút. Nekem a Bálint, a Tóth Bálint ugye mondta, hogy 200-adra vagyok, az az Isten, mondom, micsoda. És akkor néztem fel ugye a táblára, mert én egyből azt néztem, hogy mennyire voltam mondjuk a Popovicsitól. Úgyhogy az teljesen meglepetés volt. Őszintén, ha azt mondja valaki, hogy negyedik leszek, akkor aláírom. Így azért nem biztos, de nem gondoltam volna, hogy ennyire közel leszek. Ez egy kicsit úgymond önbizalom hiány, mert sokszor kicsit alábecsülöm magamat, de nagyon, annak nagyon örültem, hogy ennyire közel vagyok, sőt azt a Laci rögtön utána is mondta, hogy még mindig jobb, mint hogyha másodpercekkel lettem volna negyedik, mert akkor azt jelenti, hogy megint messze vagyok az élmezőnytől. Most azért a világbajnokságon láttuk, hogy azért elég kemény lett ez a 100 gyors még jobban. Ugye azért nem volt egy gyors medence, azért volt ugye a kínaitól az egy fergeteges idő, amit ugye mai napig nem tudnak megúszni.
5: Ha már másodpercek.
3: Igen. Úgyhogy annak örülök, hogy tényleg a teljes a felkészülés és minden nagyon jól megy, akkor viszont ott vagyok és labdába tudok rúgni. Az látszott.
4: És most vagyunk itt.
2: És a lelkiismereted ilyenkor gondolom tiszta, mert azt mondod, hogy hát ennél többet nem tudtál volna edzeni.
3: Nem, az biztos. Amit még mondtak, ugye, hogy a célba érkezés nem volt jó, hogy kivettem a fejem. Nyilván abban a helyzetben, abban a stressz szituációban azt gondoltam a legjobbnak. Ezt Csaba bától a mai napig, ugye Sós Csabától a mai napig megkapom.
4: Tényleg?
3: Sokszor. Hát ugye sokszor azt vesz észre, hogy az utolsó tempónál így elfordulok, és kiveszem a fejemet, ami ergo ellenállás, és ugye ez miatt lassan vagyok. És ugye az OB megszólalt, ha még egyszer megcsinálom, akkor rámugrik. Úgyhogy...
4: akkor nem maradsz a víz alatt, tuti.
3: Úgyhogy ezen még most akkor próbálom javítani, hát ha hogy végre egy pár századdal nekem lesz a szerencsém. Ugye a világbajnokságról már csak annyit, az nem nagyon gondoltam volna, hogy valaki másik lesz a futamban, és nem,
4: ritkán
3: nem
4: van
3: kerülünk
4: olyan.
3: Be. A elnök úr által a látón is már örült, én mondtam, hogy azért várjunk, de valószínűleg azért meg lesz a döntő, és akkor ugye mindenki 8 vagy 7 ember ugye beúszott, az nagyon kemény volt. Ez is olyan, hogyha mondjuk lehet, én vagyok a második futamba, akkor engem visznek el annyira, hogy bejussak a döntőbe, tehát annyi mindenen számít, és ezért mondtam magamnak, hogy hát egy kicsit szerencsétlen vagyok ebben a sportban ilyen szempontból, mert soha nem billent felém még úgy igazán nem mérleg. Nyilván itt lehet beszélni arról, hogy amikor bronzérmet szereztem, akkor pár századra volt tőlem a negyedik, meg illetve pár századra volt megint az ezüst, szóval így nem volt az, hogy tényleg felém billent volna.
2: Kovács Erika, Erdei Márk és Szabó Szilvia a stúdióban. Gyurta Gege ezúttal nem tart velünk, de úgy gondoltunk, hogy mégsem maradjunk úszó nélkül, úgyhogy Német Nándor a vendégünk. Szeretettel köszöntünk, Nándi, és folytatjuk a beszélgetést, amit elkezdtünk a hírek előtt. A riválisaidról mondj egy-két szót, ugye mostanában az internet világában, a közösségi média segítségével nem nehéz kapcsolatot tartani. Van-e közöttetek ilyenféle kontaktus, esetleg beszélgettek-e edzésmódszerekről, nem tudom, hogy ez mennyire működik.
3: Nagyon nem tartok így senkivel online kapcsolatot. Nyilván, amikor ott vagyunk a versenyen, akkor jókat szoktunk beszélgetni. Ugye most voltam a Mare Nostrum sorozaton, ahol Monakóban voltunk, és ott azért voltak amerikai riválisok is, ami meglepő volt, mert ők nem szoktak azért ideig eljönni egy ilyen versenyért, de ott jókat beszélgettünk, illetve van egy holland sprinter, akivel szoktam még nagyon jókat beszélgetni, szerintem egy órát a levezető medencénél ott beszélgettünk. Szóba jött már, hogy jó lenne mondjuk a Popovicsről összebeszélni egy edzőtábort, vagy akár bármit, ugye pont a holland mondta, hogy az ausztrál csámmel volt együtt edzőtáborozni, és hogy milyen jó volt. Úgyhogy erre Zsoltba is hajlana, úgy beszélgettünk erről, hogy esetleg megkérdezni, hogy mikor mennek, hova mennek, és akkor összeegyeztetni, úgyhogy mi is oda menjünk. De nem tudom, hogy lesz-e belőle most valami.
4: Szabó Szebasztián nekem pont erről beszélt néhány hete, hogy Máté Hunorral kapcsolatban vannak európai sprinterekkel, és az edzőtáborok mellett azt is megbeszélik, hogy mely versenyeket illesztik a naptárjukba, azért, hogy minél többet tudjanak versenyezni. Ez azért egy jó út lehet, nem?
3: Ez igen, ez nagyon jó. És nyilván mondtam, hogy ugye együtt úszni az nagyon jó, főleg, hogy egy 100 gyorsossal úszok, olyan még nem nagyon volt, hogy nyilván most itt ki tudom emelni a Magda Boldizsát, akinek nagyon sokat segített a 24-es évenben, amikor ugye egyedül készültem ugye az olimpiára Szászalombatta strandon, úgyhogy ott megkértük a Boldit, hogy esetleg jöjjön és segítsen nekem. Nyilván nem úszta végig azt a edzésmunkát, amit én, de csak beállt, amikor százat úsztam mondjuk egy második 50-re, vagy felvette az úszonyt és úgy segített. Szóval ott meg kell emelni a kalapot, mert ő végig dolgozott ott 3 hetet velem, úgyhogy neki már semmi dolga nem lett volna, csak nyaralni. Úgyhogy az nagyon sokat segített, de nyilván, hogyha mondjuk egy Chalmers mellett edzenék, az meg még, még többet hozzádobna valószínűleg a teljesítményhez, úgyhogy ezt még lehet, hogy fogom egy kicsit erőltetni, hogy ilyen irányba menjünk el, mert az nem lenne rossz. Ezt nem tudom, hogy lehetne megszervezni, de nyilván, hogy én kéne azért ezt
2: elintézni. Hát felülsz a repülőre, elmész Amerikába, vagy Ausztráliába, és akkor...
3: Ausztráliában még nem voltam.
4: Szívi már kérdezett téged szakember kapcsán pszichológusról. Az orvosi háttérrel mi a helyzet, csak hogy értsétek, éveken keresztül a szívbajt hozta ránk Nándi a versenyek végén, én is megtapasztaltam. Volt, hogy csak olvastam, volt, hogy csak messziről láttam, de olyan is előfordult, hogy állt velem szembe a mixzónába, és azt mondta, hogy most azonnal le kell ülnöm, de inkább feküdnöm. Tehát, hogy olyankor mi történt veled, mikor olyan kifelé látványosan rosszul lett, és ez megoldódott-e?
3: Ez nagyjából megoldódott, mert azóta nem volt ilyen problémám. Igazából a 17-est azt nem tudom, azt a mai napig.
4: Ez az Indianapolis.
3: Igen, az megint ott a túl, ugye úgy úsztam egy 50 gyorsot, és ha csak egy 50 volt, azért ott már végigúsztuk az egész nyarat, és az már nagyon a vége fele volt. És utána rá egy 20-30 percre úsztam ugye ezt a 200 gyorsot, az nem volt túl kellemes. De igazából úgy tudnám leírni, hogyha nem vagyok teljesen felkészülve és jó állapotban, akkor szokott ez kijönni. Ugye volt ez az országos bajnokságon pár éve, azt hiszem, amikor egy kicsit rosszul lettem, illetve a budapesti rövidpályás világbajnokságon.
4: De ilyenkor elsötétül a világ?
3: Hát majdnem. Tehát, hogy már azért kell lefeküdnem és feltenni a lábamat, mert már azon a ponton vagyok, hogy nehogy véletlenül ugye összeessek, és akkor még nagyobb pánik legyen. Úgyhogy inkább így gyorsan orvosolom a problémát, de nagyon korrektek és nagyon mindenki egyből odajön és segít, szóval az orvosi stábra nem lehet azért panasz. Minket ugye azt el kell mondani, hogy minden évben van nekünk ilyen vizsgálatunk, kötelezően el kell menni mindenféle, tehát vérvételtől kezdve, pulmonológiától kezdve mindenre. Szívultrahang, stb. Tehát egy teljes komplett vizsgálatot elvégeznek rajtunk minden évben kötelezően, szóval bármilyen ilyen nagy problémám lenne, az biztos kiderülne. Úgyhogy azzal a részsel nincs probléma, a többit meg ugye fel kell készülnem, mert ha nem, akkor
4: jön a
3: szédelgek, igen.
2: Ugye július 31-én Párizsban Európa bajnokság kezdődik. Mennyire ijesztő vagy motiváló számodra az, hogy mi laikusként, vagy én legalábbis azt gondolnám, hogy a 100 gyorson annyira már nem javulnak az idő eredmények, mert már a teljesítő képességetek határát feszegetitek. Ehhez képest ugye beszéltünk arról, hogy a szingapúri VB-n olyan időeredmények születtek, amelyek jóval jobbak voltak, mint például a Párizsi olimpia. Szóval milyen EB-re mire számítasz, milyen mezőnyre számítasz, milyen időeredmények kellenek szerinted ahhoz, hogy mondjuk a dobogóra odaérj?
3: Az a tavalyi világbajnokság az nagyon gyors medence volt, és ez olyan furcsa, hogy erről beszélgettünk, hogy gyors medence, lassú medence, mindenki mondja 50 méter, tehát hogy itt nyilván a vízmélységre gondolok, ugye a párizsi medence éppen, hogy ütötte a 2 métert, vagy egy kicsivel volt mélyebb, azért az teljesen más, mint mikor egy szabvány 3 méteres medencébe úszol. Nagyon erősebb lesz, én arra számítok. Ez most ilyen jövendőmondás.
4: 8 éve nem volt ilyen nagy EB.
3: Így van, mert ugye egyfolytában torlódtak a Covid miatt az világversenyek, ugye volt, amikor egy évben, ugye 24-ben minden volt, VB, EB, olimpia, ami kicsit
4: és még
3: ilyen,
4: a végén rövid pályás VB.
3: Így van, egy kicsit ilyen hiteltelenítette a világbajnokságot, az, hogy minden évben volt, mármint az értéke nyilván ugyanannyi volt, mint hogyha nem lenne, de azért mégiscsak ott van benne, hát akkor majd jövőre, vagy jövőre. Uh-huh. Úgyhogy most lesz az első olyan EB, amikor mindenki erre készül, és mindenkinek ez az egy darab világversenye van, úgyhogy biztosan én arra számítok, hogy nagyon kemény lesz. Az európai ellenfelek ismét nagyon kemények, ugye most volt most az orosz ellenfelünk az 46-9-et úszott kétszer is, az előfutamban reggel is, meg délután is, úgyhogy Popovicsiről ne beszéljünk, mert ő is szerintem azért fejben eléggé ott van és nyomni fogja, úgyhogy meg lesz. Hát most visszatérve az ellenfelekre még, hogy a francia Grusszé az viszont eltört a lábát, most olvastam.
4: Akkor ő neki ugrott.
3: A szárazföldi edzésen, úgyhogy neki az...
4: Szegény hazai
2: elbe.
4: De szegénynek azért a hazai elbe az...
3: Az nagy érvágás lesz. Hát még talán el fog tudni indulni, csak hát nem tudom, hogy így milyen állapotban lesz. Viszont ő azért inkább most már pillén. Ugye tavaly 50 és 100 pillangon nyert világbajnokságot. Így kicsit talán úgy érzem, hogy rájött, hogy az ott kevesebben vannak. Nyilván százgyorsan is nagyon jó, mert ugye 47 elejét úszik, szóval mondhatnám, hogy egyel kevesebb, de nem kívánunk ilyet, úgyhogy reméljük, hogy ő is felépül, mert én vele nagyon jóba vagyok, és ott volt most is Monakóban, úgyhogy kemény lesz nagyon.
4: Százgyors az egyéni szám, Szívi már megkérdezte adáson kívül, hogy az marad egyedül az egyéni szám?
3: Igen, ez egy örök kérdés, ez majd ott kiderül, ez majd ott meglepetésnek szerintem.
4: De nevezni nevezel.
3: Bent lesz a 200 gyors is. Ugye itt Csaba vált, hogy a 100-as váltó az mindenképp menni fog, azért én reménykedem, hogy a 200-as váltó is, ugye most az elmúlt 2 Európa-bajnokságon érmeket szereztünk.
2: És azt mondtad, hogy az lesz a nyitónapon.
3: Így van.
2: Tehát, hogy ott megérzed majd, hogy hogyan megy a 200 gyors?
3: Hát ott azért kiderül, ugye reméljük, hogy döntőt azért úszunk, és ott általában beszoktam magam elsőnek kérni mindig, hogy tudjak úszni egy tiszta időt, meg... Hát most nem leszólni akarom a többieket, de talán ugye nekem van a legjobb 200 gyorsom, ezért általában vagy ő megy elő, vagy utoljára, úgyhogy én elő szeretek menni. Úgyhogy...
2: Tehát kimondhatjuk, ott... hogyha mondjuk a 200 gyors váltónál egy jó időt úszol, akkor bevállod a 200-at is?
3: Szerintem igen. Bár nagyon kemény ez a 200 gyors, és ugye most a britek is valószínűleg erre fognak készülni. Ugye nem kell őket bemutatni, ugye például a 21-es olimpián ugye aranyezüst 200 gyorsan, és most is azért a 24-ben is ott voltak, úgyhogy az, hogyha mindenki tényleg arra készül és jó formában van, akkor megkockáztatom, hogy 44 eleje az érem, szóval az azért még messze van, de mondjuk jó lenne egy egyéni csúcsot úszni, vagy egy országos csúcs közelébe úszni, ami még a Cosmo Dominiqué a mai napig, úgyhogy
4: az nem most volt.
3: Figyelj,
4: ezt már megfejtetted, hogy miért óckodsz a 200 gyorstól?
3: Nem, ez... Na talán most beszéltünk, hogy a világblokk inkább a 200 blokk van bennem. Bár ez is nagyon furcsa, mert ugye 24-ben jól ment, utána előtte nem ment annyira jól. Mindig az olimpia évében mindig jól ment a 200 gyors. Lehet, hogy még 2 évet várnom kell, és akkor újra megpróbálom. De nem tudom, az nagyon... úgymond lutri, hogy hogy megy.
5: És ha már formaidőzítés, bocsánat, beszéltünk ugye a formaidőzítésről, az országos bajnokságról, hogy 3-akat kell úszni. Csaba Bát már kérdeztük erről, ugye, hogy ez átalakult nálatok az OB-n, tehát a szövetségi kapitánnyal már beszéltünk, de én úgy emlékszem, hogy úszóval talán nem, hogy tetszik ez az új rendszer, hogy az országos bajnokságon is 3-szor kell úsznatok.
3: Is ebbe. Egyetértek Csabával, meg nem is, most lehet, hogy majd egy kicsit
4: rádurinken,
3: igen, megszedálnak, de Az én véleményem az, hogy kevesen vagyunk még egyelőre ez, hogy hármat húszunk, mármint kevés olyan versenyző van, aki...
4: Hát aki versenyzésre így, késztett téged, mondjuk egy
3: van,
4: középdöntőben.
3: Így van, tehát hogy például egy kevés azonos kategóriájú úszó van jelenleg. Ez nyilván akkor lenne a legjobb, ha mondjuk tudnánk 10-48-0-át körülbelül, uh-huh. akkor már is kialakul egy más verseny, mert akkor tényleg erősen kellene úszni ahhoz, hogy bejussak döntőbe, illetve a középdöntőbe. Ezt nyilván, ha úgy állsz hozzá, mondjuk én a százgyorshoz úgy álltam hozzá, hogy már a középdöntőbe majdnem ugye megúsztam a szintet, és jól akartam úszni, tehát hogy én ott majdnem maxot úsztam, és arra az volt a fejemben, hogy muszáj jól úszni a középdöntőbe is, mert ugye a világversenyen is ez lesz a felállás. De azért láttuk, hogy sokan kipukkantak, amikor hármat kellett úszni. Itt a fiatalokra is gondolok, akik ugye végigúzták, meg voltak olyan velem egykorú úszók is, akik elvállalták, és akkor úgy gondolták, hogy az már nem lesz annyira jó, hogy ugye mondjuk egy 200 gyors, vagy egy 400 vegyes egy napra úszik, már nem tudom, hogy volt, de voltak nagyon sok visszalépések, úgyhogy jónak tartom, mert főleg azok, akik még nem voltak kint világversenyen, azoknak ugye teljesen új élmény volt, és megtudták, hogy milyen ez, és hogyha mondjuk kijutnak egy ifjúsági Európa-bajnokságra, egy világbajnokságra, vagy akár ugye nagyon sok lejjebb lévő korosztályos verseny is van, de ott azt hiszem még nincs középdöntő. Azok ezeket tudják gyakorolni, nekünk meg egy kicsit még sajnos nincs annyi olyan úszó, hogy küzdeni kelljen egy döntőbe jutásért, és ugye nagyon sok versenyszámban azt láttuk, hogy akkor mondjuk úsznak egy csúcs plusz 20-at, és akkor ott vannak a döntőbe. Nyilván ezt nem biztos, hogy így kellett volna megoldani, vagy nem tudom, hogy mi lenne az a megoldás, amire rá lehetne venni azokat az úszókat, hogy ott is úszni kelljen, ha maguktól nem jönnek rá, ugye, hogy ezt Csaba bá azért találta ki, hogy mindenki nyomja meg a középdöntőt is, és
4: hát lehet, gyakoroljuk mi. Lehet, hogy mondjuk az előfutamban az első négy jusson döntőbe, a második négyért meg menjen egy... két futam, vagy nem tudom,
3: hát,
4: valahogy
3: több
4: lehet.
3: Pontot kapnak az igen. Egyesületek, csak az meg nem tudom, hogy a...
4: mennyire fair vagy,
3: hát mennyire motiváció egy egyéni sportolónak, hogy most az egyesület kap 10 ponttal többet, vagy nem kap 10 ponttal többet.
2: Arra mennyi esélyt látsz? Ugye nagyon sokan várják, hogy esetleg az EB-n összeáll egy olyan váltó, amelyben például te, Milák, Kristóf, Kós Hubert is ott van.
3: Hát
2: szóval...
3: ez egy álom, inkább álom? Mondjuk úgy. Igen? Hát Kristófot nem hiszem, hogy ilyenre rá tudjuk venni, hogyha az olimpián nem állt oda, akkor azért nehéz lesz őt ilyenekre rávenni. Azt elmondom, hogy abban az évben azért tényleg megpróbáltunk minden. Én nem erőltettem nagyon, én egyszer vagy kétszer ültem le vele így beszélgetni, akkor se úgy, hogy kifejezetten erről, gyere, akkor most erről beszélgessünk, hanem valahogy feldobtam a témát, csak hogy ne legyen annyira erőltetve. Meg nagyon sok minden fel lett neki úgymond ajánlva, amit én csak így hallottam, hogy az Európa-bajnokságon ugye vállalja már el a váltót, mert az egy úgymond ingyen arany, hogyha így lehet mondani, mert ugye az nem volt egy teljes, nem volt, nagyon sok nemzet nem volt ott, belgrádi EB-ről beszélgetünk, és neki is jó, nekünk is jó, tehát hogy igazából, és mondta, hogy nem. Mondtuk, hogy jó. Akkor gondoltam, hogy az olimpiát azért csak-csak, mert négy évente van, de az se. Szóval én innentől teljesen letettem erről az egészről.
2: Hát, ha hallgat minket, és akkor mi azt kérjük, Kristó, egy Európa-bajnoki váltó arany hát, érdekében. Hát,
4: Szilvi olyan, mint egy naív
3: Igen. Szóval én nekem meglepetés lesz, hogyha bármelyik váltóról odáll, örülni fogok neki, mert Kristófról van szó. Tehát, hogy...
4: Viszont egy Németh Nándor, Szabó Szebasztián, Jászó Ádám, Kós Hubert összeállítás, most csak mondtam
3: az,
4: négy nevet.
3: Az meg lesz szerintem ez a négyes.
4: Ez a négyes sem mondható azért Európában rossznak.
3: Nem, ez abszolút nem. Ugye Ubi az meg ugye most kiemelkedő mindenbe. Úgyhogy ez lesz valószínűleg a váltónk, reméljük. Bár nem tudom, hogy a fiatalok még itt hátra beleszólnak, és akkor valaki úszik.
4: Egy... Bárcsak szóljon.
3: Ugye, most egész Kós családot ízeljük, de az Oliver, ugye az öccse is nagyon jól úszott most a váltóba, és olyan splitet, olyan időt úszott a váltóba, ami még kicsit messze van az elittől, de
4: mondjuk szépen így, halad?
3: Szépen, igen. Úgyhogy neki se jött rossz az Amerika. Úgyhogy... meglátjuk, az maradjunk annyiba, hogy ez tényleg egy álom lenne, de semmi se lehetetlen, úgyhogy Hát ha egyszer. Akkor lepődtem meg, azt még gyorsan oda mondom, amikor az egyik országos bajnokságon ugye elvállalta a váltókat, akkor egy kicsit úgy láttam valami szikrát, hogy na akkor, hogyha az országos bajnokságon elvállalja, akkor csak elvállalja egy világbajnokságon is. Vagy hát az már lett volna bennem annyi, hogy akkor ezt már kicsit megszólom, hogy egy országos bajnokságon elvállalunk egy váltót, akkor nehogy már egy Magyarország ott, amikor képviseljük, akkor ne vállaljunk el. De utána nem jött el a VB-re, úgyhogy igazából tök mindegy.
2: Nándi, tudom, hogy az úszok nem szeretik, amikor azt kérdezik tőled, hogy mit vársz magadtól egy Európa-bajnokságon, a most következő világversenyen, de akkor inkább azt mondd el, hogy mivel lennél elégedett?
3: Hát nagyjából elmondhatom, hogy mit várok magamtól, ja. Érmet. Mindenképpen. Hát most, amit beszéltünk, hogy már nagyjából azért tudok lépést tartani a többiekkel, és mindenképpen azért megyek, hogy most mondhatom, hogy nyerni megyek, mert úgy kell hozzáállni, és mindig úgy állok hozzá, hogy természetesen éremért megyünk. Kemény lesz, az biztos, mert ugye szórják a 46-os időket, de egész jól áll a felkészülésem, és talán most lekapogom, nagyon-nagyon keveset voltam beteg, és tényleg egy teljes felkészülést tudtam csinálni az OB-ra. Ugye ilyetem legjobban OB-ja sikerült úgymond időben, mert ugye ilyen jól nem úsztam még soha. Úgyhogy nagyon jó úton haladunk, és én pozitív vagyok a százgyorssal kapcsolatban is, hogy egy jó idő kisülhet belőle, illetve egy jó eredmény. Hát a váltókat meg nem lehet lebecsülni.
4: Ezt akartam, hogy két érem, nem?
3: Minimum jó lenne két érem. Százas váltó, vagy százgyors, vagy még a 200-gyors váltó, és három érem egyből. Úgyhogy
5: beszélgessük még 5 percet.
3: Így van, így kell. Hát ha találunk még pár váltót is.
4: Ott a vegyes váltói.
3: Igen, ja, igen. Az most meglepő, hogy talán megtaláltuk. Igen, megtaláltuk a mellúszót, akit hiányolunk már egy jó pár éve. Reméljük, hogy így lesz.
2: Ehhez kívánunk neked sérülésmentes felkészülést és nagyon sok sikert. Németh Nándornak nagyon köszönjük, hogy eljött, és akkor ami a legfontosabb a végén, a fejed ne emelt ki a vízből, mert Sós Csaba is akkor elégedett lesz veled.
4: Igen, mert Csaba ráugrik.
2: Így van. Németh Nándornak nagyon köszönjük, hogy eljött.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bond. James Bond.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erik Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: podcasten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai vendégünk Albert Flórián, aki néhány nappal, héttel ezelőtt lett harmadszor bajnok a női csapattal, de alanyi jogon is bajnok, meg még vannak sztorik veled kapcsolatban, de kezdjük azzal, hogy ugyanazon a napon születtünk egyébként, 6 év eltéréssel, és amikor megszülettél, rá 2 hétre kapta meg édesapád a France Footballtól az aranylabdát. Hogy emlékszel erre a napra?
3: Először is üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm Tibi, hogy meghívtál ebbe a műsorba. Hát az az igazság, hogy 6 nap alatt nem hiszem, hogy nem emlékszik rá valaki, én csak a sztorikra emlékszem édesanyámra, aki fölvett a telefont, és az akkori MT tudósítója mondta, hogy az aranylabdás feleségével beszélek. És végül is, tehát ez is egy időzónán kívül tudta meg apu, hogy mert előbb volt az aranylabda sorsolás, és csak később tudta meg édesapám, hogy én pont akkor kerültem haza a idézőjelben a kórházba.
2: Azzal a hát egy kicsit édes teherrel, de egy kicsit nehéz teherrel is indította te a pályafutásodat, hogy nagyjából mindenki az édesapádhoz hasonlított. Hogy tudtad magad, vagy tudtad-e magad függetleníteni attól, hogy egy ilyen zseniális labdarúgó a császár, a papád?
3: Hú, ez azért nehéz kérdés, mert tehát abban az időben, tehát azért most itt vissza kell menni a korszakokba, tehát akkor még kommunista rendszer volt, tehát még nem volt rendszerváltás abban az időben, amikor én még fiatal voltam, ugye 67-es vagyok, és én az elén abszolút nem éreztem. Tehát amikor én bekerültem a Fradiba 7 évesen, tehát én 7 éves koromban kaptam meg az első kis tagsági könyvemet, hogy a Fradi igazolt labdarúgója vagyok, mentem a ranglétrán, és amikor ilyen 14-15 éves lettem, akkor kezdtem el azt érezni, hogy ez nem egy olyan egyszerű dolog, és hogy mondjam, belülről volt egy válság bennem, és mindenki tudja rólam, hogy akkor én egy kicsit ilyen punk rocker lettem. Tehát próbáltam kiszabadulni abból a történetből, hogy engem úgy hasonlítsanak, hogy én vagyok az Albert Flórián fia. Mindenki hál' Istennek tehetségesnek tartott, végigmentem az ifi válogatottam, de hogy abban az időben valami kiugrás, valami változás, valami anarchia, valami kellett nekem, ahhoz, hogy én erre rájöjjek, hogy nekem itt most változtatnom kell azon, mert ezt is elmondtam, hogy én óriási faának az árnyéka alatt nőttem fel. És persze, hogy hasonlítgattak, hát én nagyon büszke voltam édesapámra. Tehát amit ő elért, az még mindig egyedüli. Tehát, hogy egy aranylabdát tudott szerezni. De az, hogy ugyanabban a klubban, ugyanaz a neveltetés, tehát nekem abban viszont nem volt semmilyen problémám, hogy miről szól a Ferencváros. Tehát, hogy miről szól a 3L betű, miért van benne a 9 csík. Tehát, hogy én ezzel mind tisztában voltam, és óriási szerencsém volt, hogy gyerekkoromban egy Lázár Gyula bácsi ölébe tudtam ülni, egy Tóldi Géza bácsival tudtam beszélgetni, tehát hogy olyan előző ikonokkal tudtam beszélgetni, akiket csak később, amikor már felnőtt játékos voltam, akkor éreztem, hogy milyen súlya volt az akkori beszélgetéseinknek, amikor ők próbáltak egy olyan helyes útra terelni, hogy ez miről szól. Tehát te még csak az út elején vagy, te még csak fölléptél az első lépcsőfokra. Itt egy nagy magasságokat kéne, hogy megtegyél ahhoz, hogy téged ugyanúgy elismerjenek, ahogy édesapádat. Persze ez nekem nem sikerült, de azt mondom, hogy magyar szinten mindent el tudtam érni. Tehát bajnok lettem, kupagyőztes lettem, évjátékosa lettem, magyar válogatottba bekerültem. Szóval nekem is volt egy pályafutásom, ami sikeres volt, de ez köszönhető annak, hogy egy olyan csapatba tudtam bekerülni, olyan fiatalok között, akikkel együtt nevelkedtem. Tehát, hogy az is egy csapat volt. Tehát akkor még nem volt ennyi légiós, imádtuk egymást, nagyon erős volt az öltözön belüli kohéziónk, és hogy olyan játékos társaim lettek később, akikkel ezeket a sikereket el tudtuk közösen érni.
2: Nevezzük is őket meg, ugye Hajdú Attiláról, Vukovics Lászlóról, Bánki Dodóról, Limperger Zsoltról, Telekmanciról, Simonról van szó. Ez egy olyan legendás generációja volt a Ferencvárosnak, nem is csoda egyébként a 3 bajnoki cím, meg ha jól emlékszem 4 magyar kupa győzelem egymást követően, amit hiába volt most zsinórban egy csomó bajnoki cím, emlegetnek a szurkolók a mai napig.
3: Igen, mert valahogy akkor sokkal erősebb volt az emberekbe az, hogy mi is, amikor lejátszottuk a meccset, és mondjuk még elmentünk valahova együtt, hogy mi rögtön menjünk a Blaha Lujza térre. Tehát, hogy elsőként kapjuk meg a nemzeti sportot, hogy ki milyen osztályzatot kapott. És akkor a nemzeti sportnak egy elég erős üzenete volt a szurkolók felé, és például ott már megvették mondjuk az előző napit, amikor volt az, hogy esetleg ki a kezdő 11, és akkor elkezdték mondani, hogy hú, ő nem játszik, akkor mi lesz, vagy ha ő nem játszik, akkor mi lesz, de nem baj, mert ott van egy másik fiatal, aki ott beáll, tehát azt a csapatot nagyon hamar megszerette a közönség. Tehát ott tényleg volt egy 86-87 óta egy folyamatos generációváltás. Én 87-ben kerültem be a Rákosi Gyulabánál az NB1-es keretbe, ott Debrecenben játszottam az első NB1-es mérkőzésemet a Nagyerdei stadionba, de utána folyamatosan voltak a Bánki Dodóék, a Fischer Paliék, a Pintér Attilaék, és utána jöttek fel a Telekmanciék, jöttek fel a Rutkáék, a Zavackiék, a Szekeres Tomiék, tehát hogy nagyon sok olyan saját nevelésű játékos jött be, akiket nem kellett ebbe beintegrálni ebbe a csapatba, mert tudták ők is, hogy miről van szó. És hál' Istennek jött egy Nyilasi Tibi, aki nek még labdát szedtünk, tehát akire borzasztóan fölnéztünk, mert még beállt közénk játszani. Tehát ő egy joker játékos volt, és hogy hihetetlen, amilyen motivációt tudott adni nekünk abba az időbe.
2: Említetted Toldi Katrákosi, Gyuszi bácsit, Novák Dezsőt, hogy arra az érzésre szeretnék rákérdezni, amit fradizmusnak hívtok. Nagyon sokan hivatkoznak arra, hogyha most bemennek a Népligetben, akkor nem találják már meg azt az asztalt, ahová egyébként becsület volt leülni, tisztelet volt leülni, kiváltság volt beszélgetni azokkal az emberekkel, köztük akár édesapáddal is a régi stadionban, vagy azokkal a zseniális régi labdarúgókkal, akik nagyon sokat tettek le az asztalra. Hogy változott valami, vagy ez azért most is megvan, csak a nevek cserélődtek ki?
3: Hát Tibi, nézd, ez már azért nincs meg, mert lebontották azokat tehát lebontották a régi stadiont, lebontották a régi fradi éttermet, vagy sörözőt, nem tudom, hogy kell beszélni. A Népliget teljesen átalakult, tehát régen ott egy hotelszerű volt, oda átköltöztek a Ferencváros dolgozói. Tehát ezek az ikonikus helyek már megszűntek. De szerintem az, amikor én találkozok fradistákkal, akik még emlékeznek ezekre a helyekre, vagy ezekre a helységekre, vagy helyszínekre, azok mind borzasztó, büszkén mesélik el, hogy ők akkor találkozhattak ezekkel az ikonokkal, és együtt lehettek velük, bármilyen kérdésre volt, válaszoltak. Tehát nem az volt, hogy megjelentek mondjuk édesapámék, Rákosi Gyula bácsi, Szűcs Lajos bácsi, vagy a Novák Dezső bácsi, hanem ugyanúgy bármilyen szurkolóval szóba álltak és beszélgettek. Most persze már egy kicsit a sajtó, meg ez a social felületek, ezek teljesen mások, tehát itt nem azt mondom, hogy engedélyeket kell kérni, de most már teljesen más szabályzat van, ami rohan a világ, együtt kell vele élni.
2: Nekem kedvenc játékosom voltál, amikor például a Ferencváros, kint is voltam a közvetítő, tehát ilyen segédközvetítő voltam a Bajnokok Ligája meccseiteken, a pályaszéli riporterként dolgoztam, Anderlecht, Grasshoppers, meg ilyenek, és emlékszem, hogy te voltál az első magyar játékos, aki 2 gólt lőtt a Bajnokok Ligája csoportkörében. Akkor, abban a pillanatban érezted, hogy most valami olyat tettél, ami egy kicsit megkülönböztet a többiektől, vagy megmaradtál annak a csapatjátékosnak, hogy ezt a szép eredményt a csapat érte el, és én csak egy része vagyok ennek a közösségnek?
3: Inkább a második. Tehát, hogy én egy csapat része vagyok, én kerültem akkor helyzetbe, be tudtam rúgni, de viszont, hogyha az elsőre kérdezed, pont a Szívós Pista bácsival beszélgettem, mert én egy nagyon hosszú sérülést, én nem tudtam játszani az Anderlecht visszavágóján, mert én megsérültem egy bajnoki mérkőzésen, sajnos a combhajlítomba lett egy mikroszakadásom, és én az első BL meccsemet csak Madridban játszottam a Bernabeu stadionba, és jött a Real meccs, és akkor behívott engem a meccs előtt, talán egy másfél vagy két órával előtt a Szívós Pista bácsi, és mondta nekem, hogy figyeld meg, hogy gólt fogsz rúgni. És én ezt nem hittem el, és utána, amikor gólt rúgtam, akkor édesapám mondta, hogy fiam, ez egy olyan gól, amire mindenki emlékezni fog. Tehát tettél egy olyat az életedbe, amiről nem fogsz tudni, de viszont nagyon sok embernek örömet okoztál, viszonoztad azt a szeretetet, hogy te fölvehetted a ferencvárosi mezt és adtál valamit a szurkolóknak, hogy a szurkolók fogják ezeket emlegetni, és a mai napig is, hogy mondjam, tehát nagyon jól esik az, hogy odajönnek az emberek, és fölsorolják azt a csapatot, és kiemelik a gólomat. Tehát tényleg azt tudom mondani, hogy tudtam egy olyat tenni a játékos pályafutásom alatt, amire emlékeznek az emberek.
2: Szóba hoztad a sérülést, és sajnos a pályafutásod során elég sokszor kerültél ebbe a nagyon kellemetlen, zavaró helyzetbe, hogy megsérültél. Most nyilván nincs olyan a fociban meg a sportban, hogy ha. De mit gondolsz, hogy ha a sérülések elkerülnek, akkor változtatott volna az valamit a pályafutásodon? Tehát magasabb szintre érhettél volna el? Vagy
3: ezt nem tudom megmondani neked.
2: Nem lehet tudni.
3: Tehát biztos csak, amit mondtak az edzőim is, hogy kreatív játékos voltam, labdával gyors voltam, tehát ezeket a gyors cseleket, egy az egyeket, de utána önveszélyes voltam. Tehát, hogy én vigyáztam annyira a labdára, hogy inkább elé léptem a labda elé, csak hogy ne tudják elpöszkölni, és akkor mindig engem találtak el. Tehát én is sajnálom, hogy közel 300 mérkőzést játszottam a Fradiba, és lehet, hogy nekem is lehetett volna 500, mint a Keller Józsiak, tehát a többieknek. Illetve nekem voltak megkereséseim annó, tehát, hogy előbb ki tudtam volna menni külföldre. De most az, hogy az miért nem sikerült, vagy hogy sikerült, vagy mint sikerült, én ezen már nem, én úgy mondom, hogy nekem teljes lett a pályafutásom, én egy percig nem cserélnék, akár a mostaniakkal, akár az előzőekkel, én abban a csapatban éreztem magam a legjobban, és azzal a csapattal értem el ilyen szép sikereket.
2: Albert Flóriánnal beszélgetünk, aki ugye bekerült a válogatottba is, és találtam édesapától egy nyilatkozatot. Azt mondta, a magyar labdarúgás történetében is ritkaság, hogy apa és fia is bekerüljön a sporttörténelembe, mint a nemzeti 11 tagja. Flórika 67. december 12-én született, éppen akkor, amikor engem Európa legjobb játékosának választottak. Fiam válogatottban történő bemutatkozásának éppen úgy örülök, mint akkori sikereimnek, mert bármilyen nehéz helyzetben is van a magyar labdarúgás, a válogatottban való szereplés az én szememben változatlanul rangja, tekintélye van. Hajdanán én is a svédek ellen mutatkoztam be a válogatottban. 6 alkalommal játszottál a válogatottban, és hát azt nagyon-nagyon sajnálom a pályafutásod kapcsán, hogy ezek között nem volt győztes mérkőzés. Hogy lehet ez?
3: Hát ezt inkább azt mondom, hogy meg kéne kérdezni a szövetségi kapitányoktól, tehát ott volt egy kicsi, nem azt mondom, hogy sértődés bennem, de én például, amikor a Csank János volt a szövetség, akkor én utána lemondtam a válogatottat. Tehát bármennyire én is küzdöttem a Fradiba, tehát, és én ezt igaz szóvá tettem, tehát itt mondtam, hogy a fiatal korom miatt én egy kicsit anarista vagyok, ami a szívemben a számon, és mondtam, hogy hogy a fenébe lehet az, hogy egy Albert Lipcsei páros, aki végig tolta a Ferencváros, tehát az itt visszaemlékszünk mondjuk a KEK menetelésünkre, amikor a 4 közijutásért kaptunk ki a Brémától. Tehát, hogy előtte rengeteg mérkőzést játszottunk, tehát a Szófiától kezdve Portó, tehát olyan nemzetközi tapasztalatokat szereztünk, és valahogy nem tudtam vele párba játszani. Tehát vagy ő volt kezdő, én voltam a cseréje, vagy pedig a szovjeteken. Azt hiszem, talán a Szovjetunió ellen játszhattunk mind a ketten, mert ott megsérült egy játékos. De hogy
2: de akkor, valahogy is lecserélt.
3: Igen, lecserélt most, tehát nem az, hogy lecserélt, vagy nem cserélt, tehát hogy van az emberben egy kisebb fajta igazságérzet, hogy szerinted akkor, amikor nyered a bajnokságot, évjátékosa is tudsz lenni. Rengeteg gólpasszt adtam abba a szezonba, és egyszerűen peremember voltam a válogatottba. Lehet, hogy így látták, tehát ez csak az én véleményem. Tehát biztos, hogy mások mást mondanak, de utána azt mondtam, hogy köszönöm szépen, mivel hogy nem is volt győztes meccsem, tehát nem volt sikerélményem a válogatottba, ezért ez ugye elbizonytalanított, és azt mondtam, hogy inkább nem megyek a válogatottba, nem maradok a Fradinál, de akkor már azt mondtam, hogy utána valószínű, hogyha tudunk még egy nagyot dobbantani, ami hál' Istennek a BL volt, akkor utána meg szeretnék külföldre elmenni.
2: És ez meg is történt, mert hogy elszerződtél a Maccabi Petah Tikvához, ami egy teljesen más világ. Hogy tudtad ott berendezni az életedet, és mennyire fogadtak ott be? Tudták-e, hogy te ki vagy? Ismerték-e a múltadat a játékos társakkal? Hogy jöttél ki? Egyáltalán a nyelv,
3: na,
2: hát, hogy ment?
3: Megmondom össze, ez egy nagyon, nagyon hosszú sztori, de megpróbálom valahogy röviden összefoglalni. Ez úgy volt, hogy játszottunk az MTK-val a hazai pályán, amit megnyertünk 3-0 vagy 3-1-re, ahol 2 gólt rúgtam. Ott kint volt a Maccabi Tel Avivnak a úgynevezett scoutja, most már így szép mostani
2: játékos
3: szóval.
2: Igen,
3: játékos megfigyel, és ő az MTK-ból szerette volna elvinni játékost. És mivel én azon a mérkőzésen 8-as osztályzatot kaptam, 2 gólt rúgtam, és egyből mondták, hogy fú, nekik ő kell. Egyből felvették a kapcsolatot, és mondták, meg elküldték a repülőjét. Elküldték a repülőjegyet. Utána leszállt a repülőgép, és abba akkor rúgták ki a Maccabi Tel Aviv vezetőedzőjét, és az az Avram Grant jött, aki az Haifának volt az akkori edzője, és ő persze hozta Haifáról a játékosait. Akkor mondtam az ottani menedzsernek, hogy akkor most mi van? Azt mondja, nyugodjak meg, lesz két nap múlva ott egy hotelbe egy úgynevezett játékos bőrze, tehát ez mint a olaszoknál ez a Mercato, nem is tudom, hogy kell, hogy szokták mondani. És hogy üljek le, ő leül mögém, és elkezd majd bögdösni, hogy melyik klubnak az ajánlata, ami megfelelő.
2: Hogyha én nem akarok visszamenni. Emberkereskedelem, nem?
3: Igen, igen. Tehát Izraelben úgy volt, hogy kiválogattak játékosokat, tehát, vagyis, bocsánat, a menedzserek válogattak ki játékosokat, és leültették őket. És én mondtam, hogy azért én ilyen méltatlan helyzetben nem szeretnék kerülni, mondom, akkor inkább visszamegyek a Fradi, és mondta, hogy nem, mert hogy itt téged ismernek. Tehát nekem ez egy jó dolog volt, mert előtt azért BL volt. És akit az akkori Maccabi Haifa vagy Tel Aviv kinézett magának, az azért az minőségi játékos volt. És mondtam, hogy oké, hát is mondom, hány klub fog értem jelentkezni. És akkor én voltam az első. Tehát, hogy Florian Albert, ki? És mindenki fölrakta a kezét. És talán egyenként meg kellett hallgatni
2: ajánlatokat?
3: Az ajánlatokat. Igen, de nem is az ajánlatokat, hanem az edző, hogy mit képzel el, hogy, és ezt nekem fordították. Tehát mivel héberül nem tudtam természetesen. Mondjuk nagyon jól beszél mindenki angolul, és akkor én még nagyon jól beszéltem angolul, tehát értettem is, és próbáltam rá válaszolni. És akkor volt ez, volt az, semmilyen bögdösés nem jött. És akkor jött ez a Maccabi Petaktikva, akiről én nem is nagyon hallottam. Tehát ez a klub, ez úgy volt, hogy végig első osztály, másodosztály, tehát ez ilyen kis ugró csapat volt, és elkezdte bögdösni a vállamat. És mondtam, hogy jó, akkor velük szeretnék, és utána elmész egy külön szobába, és ott elkezdesz velük beszélgetni, és amikor mentünk a szoba, akkor mondta a menedzser, hogy te, hát ez három testvér. A Luzon Brothers, ezeket úgy hívják, az egyik az bankár, a másik ingatlan, a harmadik autókereskedő. Tehát, hogy ezek hárman nagyon erősek, van pénz, nyugodjak meg, ők most egy nagyot akarnak alkotni. És így kerültem Petaktikvára. Most az Avi Luzon lett utána, és lehet, hogy még mindig ő a izraeli labdarúgó szövetség elnöke. És akkor én oda kerültem, akkor mivel, hogy amit te mondtál, a legelén kezdtük, hogy hat napos voltam, nekem akkor szült a feleségem. Amikor én, tehát augusztusban született az első fiam, és ő 5 hetesen jött ki utánam. Tehát borzasztó nehéz volt az ottani körülmény. Azt mondom, hogy azzal a csapattal 4. helyen végeztünk. 3 pont lemaradás volt, és ott arról volt szó, hogy ha be tudunk kerülni a nemzetközi kupába, akkor opciós szerződésem van. Akkor opciós szerződés, mivel hogy nem lettünk, ezért nem, de bejelentkezett értem az Apoel Haifa, a Shapira, aki az úgynevezett Fishmannek hívták, mert a fél kikötő az övé volt, de közben visszajöttem, és a Fradi megkeresett, hogy szeretnék, hogyha itt lennék, mert visszajön a Nyilasi Tibi, visszajön a Lipcsei Peti, hát és akkor azon elgondolkodtam, akkor mondták, hogy csapatkapitány lehetek, és akkor így visszakerültem, nem fogadtam el a Haifának az ajánlatát, hanem visszakerültem a Ferencvárosba. Akkor ott volt ez az év, ami nem sikerült, pedig nagyon jó csapatunk volt, ott volt egy kisebb fajta összezörrenésem a Kislacival, a pályaedzővel, és akkor megkeresett a francia Red Star, akiről tudni kell, hogy ő előtte segített a Fradin, amikor még ki voltunk tiltva Budapestről, és Zalaegerszegen kellett játszanunk a nemzetközi mérkőzéseinket, és ő akkor segítette a Ferencvárost, kikerültem Franciaországba a Red Starhoz, játszottam szerintem 11 mérkőzést, utána ott szintén megsérültem, megoperáltak, és mikor kikerültem a kórházból, hazahozott a taxis, akkor ő megismert, mert a Red Star adja a Paris Saint-Germainnek az utánpótlását, tehát eléggé...
2: Mert a Red Star... Ezen Fradi Soroksár jelleg.
3: Nem, teljesen más. Tehát a Red Star előbb volt. Tehát őt például Jules Rimé alapította. Uh-huh. Tehát ezt tudni kell, hogy ezt a klubot. Tehát ez egy sokkal tradicionálisabb klub, és akkor mondták, hogy hát becsukták a Jean-Claude Brat, tehát a klubnak az elnökét, politikai, pénzügyi, bababa, és utána letiltottak mindent. És utána haza kellett jöjjek, mert akkor még nem voltunk uniósok. Tehát, hogy nem tudtam volna azt, mert vissza kellett volna küldeni az MLS-be a játékjogomat. Közben a Strasbourgnak volt egy komoly megkeresése, hogy el tudok menni Strasbourgon, előtte őket kivertük a francia kupából, és ott jól játszottam. Aztán így lett. Hazajöttem, akkor jött a félig ilyen szerb időszak, tehát a Vlakék, meg a Páncsics Miki bácsék, és akkor azt mondták, hogy nekem nem jó a térdem, mert tudták, hogy engem kint megoperáltak, és hogy biztos azért jöttem haza, mert nem vagyok egészséges, és akkor így kerültem BKV-ba. NB3-at megnyertük, NB2-be csúnya szót mondok, de megnyertük, de nem nyerhettük meg, mert az utolsó három meccset át kellett adni, hogy a Videóton fölkerüljön. Szóval voltak érdekes dolgok, de az is egy nagyon szép időszak volt.
2: Aztán volt még egy kis levezetés Felsőpakonyban és Soltvadkerten, de gondolom az nem volt annyira komoly. Mikor döntötted el, hogy edző leszel?
3: Franciaországban.
2: Mert? Mi indított el az úton?
3: Úgy, hogy megsérültem, és visszakerültem a Saint-Denis-i, az ottani egyetem, tehát ott volt az utánpótlás, és a Red Star-nak volt egy másik, második csapat, ahol a fiatalokat edzették. Az a francia negyedosztályba indult. És ott volt egy ilyen nevezetű edző, aki a régi francia ifi válogatottnak volt a harmad, negyed edzője, tehát ez a Trezeguet, Dacourt, Sagnol féle aranygenerációnak. És ott is edzettem, de inkább rehab edzéseket végeztem. És én néztem ezt az embert, és mondtam, hogy te, úristen, itt hogy foglalkoznak a gyerekeket, tehát itt hogy képzik a gyerekeket, itt teljesen más, mint amiben én szocializálódtam Magyarországon. És én felvettem vele a kapcsolatot, és nagyon sok éven keresztül e-maileztünk. Utána ő kikerült, amikor én már edző lettem, akkor ő például vezette az Emirates, a Dubai Emirates központot, a középső szekciót, és oda került az erőléti edzőnk, az akkori, aki a Keller Józsinak is meg volt az edzője, őt úgy hívták, hogy Barry White. Ő volt az első NBA játékos, aki francia Európába szerződött Franciaországba, és ő befejezte a pályafutását, csinált egy nagyon szép fitness termet, konditermet, de ő már speciálisan dolgozott akkor a futballistákkal, és ő lett szintén az Emirateseknek az erőléti edző blokkjának a vezetője. És én tőle éreztem azt, hogy nekem ezt át kell valahogy vegyem, mert ez egy teljesen más módszer, amivel ők dolgoznak.
2: Most már 23-24 éve vagy edző tulajdonképpen. Az utánpótlásban kezdted, aztán voltál pályaedző, voltál szakágvezető. Akkor, amikor kezdted, akkor volt a kezed alatt olyan, akit most ismerhetünk, akár a Fradiból, akár más csapatból, aki úgy pallérozódott, hogy Albert Flórián volt az edzője?
3: Hát szakágvezetőként sok, de aki most relatíve tényleg a kezem alatt dolgozott, tehát például egy Futács Márkot tudok elsőnek mondani, akinek az apukáját ismertem Lelléről, Balaton Lelléről. De a Márkó nem tudta, hogy teniszezzen vagy focizzon. Ő a Marcibányi téren pallérozódott, és odajött hozzám a Karcsi, és mondta, hogy ne nézzem meg mondjuk a Márkót. És akkor elhoztam, jött egy-két edzésre. Édesapám is kint volt azon a pár napon, amikor edzettünk, és mondta, hogy nyeklik-nyaklik ez a gyerek, de gyors, jó felépítésem a jobb lába van. Tehát, hogy ő volt az egyik, de például volt egy arany generációnk, ahol én csak vezető voltam, ott a Kaszás Pali bácsi volt az edző, de például ott az összes kezdő játékosban, azt hiszem kivétel a balsz, és ebből mindegyikből NB1-es játékos lett. Tehát akkor volt a Fradiba egy olyan generáció, akik folyamatosan adtuk fel. Még az én kezem alatt dolgozott a Barta Laci, a Lackó Zsolt, neki a testvére. Tehát azért nagyon, tehát föl tudnék sorolni, aki még magyar válogatott is lett. Vas Ádáméktól kezdve, tehát nagyon sok játékos volt abban az időben, ami közvetlen vagy közvetlenül azért kezem alá tartoztak.
2: Albert Flóriánnal beszélgetünk, aki jelenleg a Ferencváros női labdarúgó csapatának a vezetőedzője, és úgy vetted át tulajdonképpen ezt a női csapatot, hogy volt egy tulajdonképpen nagy generáció, akik hát felváltó az MTK-val nyeregették a női bajnoki címeket, és faragtál egy immáron harmadik alkalommal bajnoki címet szerző csapatot ebből a gárdából. Nem mondom a nevét annak a külföldi menedzsernek, mert hogy még él, és nem akarom őt hírbe hozni, aki azt mondta, hogy a női labdarúgás bűncselekmény az emberiség ellen, mert úgy érezte, hogy aki férfiakat edzett, és utána nőkhöz megy edzeni, akkor nem érti, hogy miért nem tudnak 5 méterre a lányok passzolni pontosan úgy a játékos társukhoz. Természetesen meghaladtuk már ezt a kort, de nem volt nagyon nagy váltás a férfi edzőség után a lányokra váltani?
3: Dehogy nem, de mivel hogy tudva lévő, hogy azért én nagyon sokat foglalkoztam, tehát én egyéni képző is vagyok, tehát én egy speciális területen vagyok az egyéni képességfejlesztésekbe, és hozzám jártak lányok. Sőt, nekem a nővéremnek az élettársa, a Szabados Gyuri, ő például volt az MTK-nak az edzője, előtte volt Dorogi Diófácskáknál, és azok a lányok folyamatosan jöttek hozzánk edzésre. Tehát én akkor Budaörsen dolgoztam, NB3-ba, amit szintén egy nagyon szép másfél éven volt, ahol megnyertük már 4 fordulóval a bajnokságot, és akkor én már megismertem a lányokkal. De én 8 év után kerültem vissza a Ferencváros úgy kötelékébe, hogy én eddig is a Fradinál voltam, de hogy szerettem volna én ott visszajönni és dolgozni, és én kértem az elnök urat, hogy tapasztalataim alapján hadd segítsek a fiú utánpótlásba. Erre pont ez volt azt hiszem csütörtök, vagy hétfő, nem tudom, és utána a lányok játszották a BL selejtező mérkőzésket a mini tornán, és kikaptak az első mérkőzésen szerencsétlenül az izraeli csapattól, és elküldték a Vágó Fannit meg az édesapukáját, és utána behívtak, hogy akkor menjek be, és akkor mondta Zoli, hogy üljek le nyugodtan, hogy utánpótlás nem, de van egy új feladat. És akkor mondták, hogy a női csapatot kell átvegyem. És akkor kértem azért 2 nap gondolkodási időt, hogy azért ez azért egy kicsit más, meg azért ezt át kell gondolnom, itt át kell konvertálnom az agyamat. És utána a másnap igent mondtam, tehát én nem jelentkeztem be, hanem engem
2: felkértek
3: erre, hogy próbálják meg segíteni, mert nem tudták évek óta megugrani ezt a mini BL csoportot, mert azért ott már az UEFA azért egy komolyabb pénzt tud visszafizetni ahhoz, hogyha egy mini csoportot megnyersz, és utána mész folyamatosan a nemzetközi szintéren, és nekem ez másodszorra sikerült, mert tehát az első évben nem, mivel, hogy akkor én utána vettem át a csapatot, az előző évben ott a hazai rendezésünk, ott még nem volt annyira érett a csapat, mivel az a csapat az szétment. Tehát én amikor átvettem azt a csapatot, onnan decemberben elment 5 játékos, mert nekik olyan volt a szerződésük, és az mind az 5 magyar válogatott volt. És utána nekem egy teljesen új csapatot kellett építeni, ami úgy érzem, hogy most beért ebbe az évbe, tehát most egy olyan ütőképesebb csapat, hogy még egyet esetleg szerettem volna ugrani ebbe az évbe, hogy a BL-ben nem, tehát azért azt tegyük tisztába, hogy azért a női foci BL szinten nincs azon a szinten, tehát ott az egy, nem azt mondom, hogy önbizalom és lélekromboló, de hogyha ott játszol egy top csapattal, azért ott a 5-6 azért benne vannak, mert azért nagyon nagy különbségek vannak, de az Európa Ligában ott lehetett volna esetleg bekerülnünk a 8 közé ebbe az évbe, de sajnos most jött ez a változás, és itt a lejárt játékosok azok mind elmentek külföldre, úgyhogy most per pillanat nagyon nehezen nézünk ki, mert egyelőre anyagi támogatás nincs, egy szponzorunk megmaradt, tehát azt mondom, hogy valahogy most próbálunk megint a fiatal lányokból valami ütőképes csapatot csinálni, de most biztos, hogy nem lesznek olyan elvárások szakmailag részemről se és a klub részéről sem, hogy most megint bajnokság, kupa, menjünk tovább a BL-be, mert azért 10 elmenő játékos azért az nem kevés.
2: Hogy szólítanak a lányok? Flóri bácsi?
3: Nem, pedig már nyugodtan szólíthatnának, mert egy-kettőnek nem azt mondom, hogy a nagypapája lehetnék, de nem, hál' Istennek azért próbálok velük olyan dolgokról is beszélgetni, ami a futballal, a karrierükről, a következő lépcsőfokukról szól. Szóval én közvetlen edző vagyok, úgy érzem, de valamilyen téren szigorú, vannak követelményrendszereim, én azt elmondom nekik mindig az elején, hogy itt van egy határ, itt van, hogy ezt nem lépjük túl, ezt nem lehet, azt nem lehet, de viszont mindenkinek próbálok segíteni, tehát most is 2 fiatal játékos, amely tudott menni, például most a Hanász Vanda, aki az év felfedezettje lett, akit én hoztam fel a Soroksárból, ő például most elment az olasz bajnokhoz, a Rómához. Igaz, hogy még csak az U10-en, de már a felnőtt csapattal edzett. Tehát ezek előtt nem szabad azt mondani, hogy még ne menj el, még ne csináld, hanem maradjál. A gólkirályomat nem tudtam megtartani, meg őt is a Soroksárból hoztam fel, ő vele még úgy volt, hogy nem is biztos, hogy szerződést kötnek. Úgyhogy érdekes dolog, lehet fejleszteni a lányokat, lehet velük beszélgetni, rá lehet őket venni a jó munka, vagyis nem is azt mondom, a munkára nem is kell rávenni. Tehát azt néha jobban csinálják, mint a fiúk. Sokkal alázatosabbak a munka iránt, de viszont a taktikai szempontból ott lehet őket csiszolni, és technikailag is természetesen.
2: Minden nehézség és komplikáció ellenére boldog ember vagy?
3: Hogyne. Van egy gyönyörű családom, van egy szerető feleségem, van 2 fiam, az egyik az doktor lett, tehát elvégezte a jogi egyetemet, a kisebb, aki szintén 21 éves már, ő most ugyanúgy a Károliba egyetemre jár, szociálpedagógiát tanul. Én úgy érzem, hogy hál' Istennek egészségem megvan, jól érzem magam a bőrömbe, én soha nem vágytam többre, de viszont a futballba ez belém nevelődött, hogy a sikerek, tehát hogy mindig van, tehát hogyha már ott vagy, és úgy érzed, hogy tudod fogni annak a kupának, vagy annak az aranyéremnek egy picit már csak a tartóját, vagy bármit, akkor azt én meg akarom szerezni. Szóval ez a futball megtanított erre, hogy itt folyamatosan az annak kell a célnak lennie, hogy tudsz a legjobb lenni, vagy hogy tudod most edzőként a csapatodat a legmagasabb szintre elvinni, ami, hogy mondjam, az optimális állapot.
2: Albert Florian, köszönjük szépen.
3: Én is köszönöm.
0: Ez volt a Bajnokok. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthosszat elődje, bírja-e majd végig. Gyere, Egérke, gyere, kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Make a trouble, make a

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere, Korsubert, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá.
4: Hajrá, magyarok.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: A 23. labdarúgó világbajnokságon a VB-k történetének 996. mérkőzése következik. Sok szeretettel köszöntjük a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. A világbajnokság D-csoportjának második fordulójában Törökország-Paraguay mérkőzés kezdődik hamarosan. Mindkét csapat vereségből érkezik. A törökök 2-0-ra kaptak ki meglepetése Ausztráliától, Paraguay pedig 4-1-es vereséget szenvedett a társházigazda Amerikai Egyesült Államok ellen. Ezért Vincenzo Montella, az olasz származású török szövetségi kapitány három helyen is változtatott a török kezdő 11-ben. Müldür, Akgun és Yildiz került be, és kikerült a csapatból Yilmaz, Çelik, és ha jól hallom magamat, akkor kikerült még Kökcsű is, és akkor a mérkőzés pedig hamarosan kezdetét veszi. A paraguayi kezdő 11-et pedig Olasz Gergő fogja nekünk elmondani.
3: Egy 4-4-2-es formációban kezd majd legalábbis az előzetesek alapján Paraguay, de ezt majd természetesen egy néhány perc elteltével állandó szakértőnk Bene Ferenc, aki velünk együtt tekinti meg ezt a kora reggeli, hajnali találkozót, elmondja pontosabban. A kapuban Hill kezd, a paraguayi kapuban Cáceres, Gomez, Alderete és Alonso, a négy hátvéd jobbról balra, Gomez, Cubas, Galar,

0: Már említettük a világbajnoki bemutatkozásuk, ahogyan azt szerették volna, vagy ahogyan esetleg arra számítani lehetett, hiszen Ausztrália ellen szenvedett vereséget a török együttes. Közben egy távoli lövés és megszerzi a vezetést Paraguay gyakorlatilag a semmiből. Hát épp hogy a második percben, mert egy perc és egy másodperc telt el a találkozóból, amikor lövésre szánta el magát a paraguayi középpályás, és gyakorlatilag az első próbálkozásából gólt szerez Paraguay. Galarza volt az, aki nagyjából 20 méterről bal lábbal a bal alsó sarokba jutatta a labdát, és Csakirnak, a török kapusnak esélye sem volt gyakorlatilag. És akkor beszéltünk a mérkőzés előtt, hogy hármat változtatott Vincenzo Montella, az olasz szövetségi kapitánya a török válogatottnak, hát ha abban bízva, hogy majd ez változtat a csapatjátékon, amely akadozott azért Ausztrália ellen, és most rögtön 63 másodperc leforgás alatt megszerzi a vezetést Paraguay. Hát Feri, még arra sem volt esélyed, hogy egyáltalán a kezdő összeállításokra reagálj, most egyből egy gólt kell elemezned.
1: Igen, tiszteltek, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Egy ilyen tornán, amikor négy csapatos csoportok vannak, akkor általában az esetek nagy részében a második mérkőzés a legfontosabb, és ennek külön lélektana van, amikor mindkét csapat vereséggel kezdte a csoportmérkőzéseket, és azon belül is egy ilyen mérkőzés, amikor a török válogatott az első mérkőzést elbukta úgy, hogy szinte az egész mérkőzés az ellenfél tér felén töltötte, most pedig szembe találja magát egy letámadó Paraguayjal, és a saját 16-osánál van egy eladott labda, amiből nyilván még nem kell gólt kapni, hiszen egy 20 méteres átlövés, különösen a mérkőzések első szakaszában ritkán szokott ennyire milliméter sebészi pontosságú lenni. A bal alsó sorokban talán még a kapufát is érintve ment be az életerős lövés. Viszont lélektani szempontból egy elbizonytalanodott török válogatott, amely győzelmi kényszerrel lép pályára, és rögtön a második percben gólt kap, és az állás alapján már most kiesésre áll, vagyis hát nagyon közel kerülhet a kieséshez. Rendkívül érdekes mérkőzés várható, ezáltal a paraguayi csapat nyugodtan kontrázhat, dinamikus gyorsjátékosokkal rendelkezik, a török válogatottnak meg hát először is önmagát kell legyőznie, mert mentálisan most nagyon rossz állapotban lett a csapat. Ugyanakkor most látva a párharcokat, hát az biztos, hogy nem adták fel a találkozót.
2: Közben rögtön egy sárga lap, a gólszerző pakolt egyet oda, ha jól láttam, akkor Kadioglunak, Jukseknek, és rögtön be is sárgó, megvan az első gól után az első sárgalap, és Galarza volt az, aki megkapta az egyébként El Salvadorból származó Barton játékvezetőtől az első sárga kártyát. Pontosítom magamat, nem Juksek kapta, hanem Akgün ezt a rugást, de a sárgalap az abszolút jár Galarzának, tehát ő már feliratkozott több tekintetben is a táblára. Egyébként ez a gyors gólok játéknapja, ugyanis a Marokkó is, amikor megnyerte 1-0-ra a mérkőzését, az pont előttünk volt a brazil mérkőzés előtt, akkor 70 másodperc után szerzett vezetés Saibari, most pedig, ahogy Gergő is mondta, 63 másodperc után Galarza révén vezet Paraguay, úgyhogy hát döntögetik, a leggyorsabb gól természetesen még mindig nem dőlt meg, de a tornán kétségtelenül, hogy eddig ez volt a leggyorsabb találat. És ahogy azt szintén említetted, hogy San Franciscóban rendezik a mérkőzést, a Levi's Stadionban, ez a San Francisco 49ers-nek az otthona, az NFL-ben szereplő 49ers-nek az otthona, 75 000 néző befogadására alkalmas a Levi's Stadion. Vincenzo Montella pedig kicsit ideges, dühös, de hát miért ne lenne az, az ötödik percben 1-0-ra vezet Paraguay Törökország ellen.
0: Azért érzésem szerint, bár Agüinnek odapakolt egyet kétségtelenül Galarza, azért ennek nagyobb volt a füstje, mint a lángja ennek a kontaktnak, mert nagyon sokáig lent maradt a török játékos. Itt azért lehet, hogy a lelke is fáj most a török futballistáknak, mert az elmúlt két mérkőzés alapján, legalábbis az előző összecsapás alapján, amikor Ausztrália ellen egyértelműen esélyesként tépett pályára az európai válogatott, aztán most Paraguay ellen, amikor szintén esélyes, és gyakorlatilag 63 másodperc leforgása alatt gólt kap, akkor a frusztráció az biztos az egekben, és ezzel is majd Vincenzo Montellának kell valamit kezdenie. Hát és innentől nagyon nehéz lesz azért, tehát Paraguay biztos vagyok benne, hogy fog a körömmel őrzi majd ezt az állást, és próbál esetleg még néhány akár gyors kontrából gólt is szerezni, de ez majd úgyis a jövő zenéje, ismét egy paraguayi labdaszerzés. A mérkőzés előtt említettem kommentátortársamnak, valamint állandó szakértőnknek, hogy én az Optát nagyon szeretem, egy statisztikákkal foglalkozó oldal. Van-e esetleg tippetek, hogy hány labdaérintése volt Paraguaynak, amikor a gólt szerezte a az a bizonyos Galarza, aki betalált.
1: Hát szerintem egyedül Galarza ért hozzá a labdához.
2: Szerintem őte volt két passz, úgyhogy

0: 3.
1: Összesen 4 labda érintés volt. Lelesték a paszt, bepasszolták középre.
0: Ha összeadjuk, onnan... akkor meg vagyunk, Feri.
1: És sőt, az ötödikre szerezte a gólt Galarza, az egészen elképesztő. Tehát 5 labda érintés, a törökök kezdték a találkozót is, ugye, és egy labdaszerzést követően született a vezető találat. Ezzel vezet továbbra is Paraguay, most már akkor 6,5 percet követően Törökország ellen a világbajnokságon, annak is a D csoportjában. És jelenleg Paraguay megelőzi Törökországot az élő tabellán 3 szerzett pontjával. Ugye rendeztek már egy mérkőzést, az Amerikai Egyesült Államok 2-0-ra legyőzte Ausztráliát még a tegnap esti összecsapáson. És akkor ez a másik mérkőzése ennek a csoportnak. 7 perc telik el, 1-0-ra vezet Paraguay Törökország ellen.
0: Törökországnak nagyjából ez lesz a harmadik olyan fél ideje, amikor teljesen betömörült védelem ellen kell játszani és próbálni feltörni a falat, hiszen Ausztrália ellen kísértetésen hasonló volt a szituáció, csak ott az egész mérkőzésen. Sőt, talán az ausztrálok még inkább a 16-os köré felállva, tolódgatva próbálták őrizni az 1-0-át, majd a 2-0-át. Innentől kezdve pedig Paraguaynak sem lehet más, mint hogy védekezzen és tartsa az 1-0-át, ameddig csak bírja.
2: Igen, annyiból, hogy egy picit árnyalnám ezt az megállapítást, ami kitűnően a helytálló, de az ausztrál válogatott ötvédős rendszerben játszott, itt a Paraguay pedig egyértelműen felvállalja a 4-4-2-t, ahogy azt a mérkőzés elején említettétek, és a paraguayi csapat azért időnként átmegy az ellenfél térfelére is egy letámadásra, ebből született a gól is, viszont a török válogatottnak most azért lesz nehéz dolga értelemszerűen, mert 1-0-ra vezet Paraguay, és tényleg két olyan mozgékony ég van elő, plusz a középpályások is rendszeresen támogatják a két támadót, hogy a paraguayi csapat nem feltétlenül úgy, mint az ausztrál hosszú indításokkal egy-két játékosnak a mélységűbe indulására épít, hanem kifejezetten gyors két-három passzos kontrajátékra, amiben részt vesznek a középpályások is, és ez a paraguayi csapat azért jóval képzettebbnek tűnik, mint az ausztrál volt. Tehát a törököknek elsősorban a saját játékukat kell rendbe rakni, mert egyenlőre a kapura igen veszélytelenek, ez Ausztrálián egyértelműen megbizonyosodott, vagy bebizonyosodott, és itt pedig ebben a 4-2-3-4-es hadrendben, hát én úgy gondolom, hogy Yildiztől vagy akár Akbüntől a két szélén várják a megoldást, illetve hát én Csalhanoglutól is sokkal többet várok, mert nagyon-nagyon mélyen és nagyon-nagyon passzívan játszott az ausztrálok ellen.
0: Ehhez képest most Arda Güler a labdával át a hosszú oldalra, ott pedig már várja a labdát Kenan Yildiz. Yildiz a 16-oson belül lekettőzik, Yildiz ballal próbálná beadni, de leblokkolják, Cáceres ért oda időben. Milyen érdekes, hogy vannak sztárok azért ebben a paraguayi csapatban, Miguel Almirón például, vagy Enciso, utóbbi az Atlanta Unitedben játszik, de játszott korábban a Premier League a Newcastle-ben, vagy éppen Enciso a Brightonban, a Brightonnak egyik üdvöskéje volt, most jelenleg Strasbourgban, a francia első osztályban légióskodik, és mégis Galarza szerezte egy óriási gól szerzett. Galarza, hogyha azt vagy Enciso, vagy Miguel Almirón szerzi, akkor csodagólnak hívjuk gyakorlatilag. Így talán el fog tűnni majd ez a találat is a többi szép gól körül. Török bedobással folytatódik a mérkőzés, Kadioglu az, aki próbálja majd behajítani a labdát. Volt egy kis színészkedés, egy Jászaimir Mari díjas jelenet, Erdei Márk azt mondaná rá, azt mondta a legutóbbi mérkőzésen is, amit közvetítettünk. Hát igazából kellette magát ott az a paraguayi jobb hátvéd Cáceres a játékvezetőnek, de nem ette meg a bíró a faltot. Viszont ami biztos, hogy Montella még mindig ideges, ugyanígy adtam át a szót, még mindig dühös, hiszen csapata továbbra is 1-0-as vesztésre áll a 10. percben.
1: Törökország és Paraguay mindössze egyszer találkozott eddig egymással a története során. Akkor 30 évvel ezelőtt, 1995. júniusában egy gól nélküli döntetlent játszott egymással ez a két együttes. És még egy érdekesség, hogy most vezet Paraguay, de az elmúlt 14 világbajnoki összecsapásában mindössze 2 tudott megnyerni, és mind a 2 európai csapat ellen tette. Szlovéniát még 2002-ben, majd Szlovákiát 2010-ben győzte le a VB-ken. Egyébként azért Paraguay állandó résztvevője szokott lenni a világbajnokságoknak. Most is jön egy beadás a paraguayi jobb oldalról. Megpróbálta Cáceres centerezni, nem volt pontos, aztán egy távoli lövés, ez jócskán elkerüli a kaput. Kár is volt megemelni miatta a hangomat. A kipattanott Gomez próbálta meg kapura tűzni, a kaput nem. Egy-egy török szurkolót talán eltalált a labda. De szerencsére mindenki jól van, és Gustavo Alfaro, a paraguayi szövetségi kapitány pedig elégedetten figyeli eddig legalábbis a történteket, hiszen Paraguay 11 perc elteltével még mindig 1-0-ra vezet Törökország ellen. Itt a labdarúgó világbajnokság D csoportjában. Most a bal oldalon kapja meg a labdát a felfutó szélső hátvéd Kadioglu, aztán visszapasszolja egészen Demirálhoz, Demirál pedig most már átforgatja a jobb oldalra, és ott Müldür, aki az előző mérkőzésen nem kezdőként kapott szerepet, mindössze 9 perc erejéig tartózkodott a pályán, csereként szállt be Ausztrália ellen, azon a találkozón Cseliket váltotta. Csalhanoglu próbál meg most belépni a támadásba, ott hagyja Arda Gülernek, és egyelőre nem jut a veszélyzónába Törökország. 12 perc telik el most már Törökország. Paraguay 0-1.
0: Bardakcsi dobja ki Kadioglunak, Kadioglu után pedig Yildiz kavargat most már. Bardakcsi visszateszi Jukseknek a labdát, bal oldalról forog át a labda jobb oldalra, Yildiz nem érti, miért nem őt tömték újra. Müldür visszateszi Arda Gülernek, furcsa számomra, hogy Arda Güler és Csalhanoglu olykor ugyanazon az oldalon játszik, mint hogyha kioltanák olyankor egymást. Megkapja megint Yildiz, Kenan Yildiz visszakapja a labdát, a 16-os emelő jó kényszerítő Juksek, most találják meg Arda Gülert, sikerül-e talán elcsúsztatni a paraguayi védelmet vagy középpályát? Nem, sőt olyannyira nem, hogy megindulhatnak most kontrával a dél-amerikaiak. Jó kiúrtás, Enciso! Enciso kavargat, visszafogja a labdát, szép kontrázási lehetőség volt ez Paraguaytól, aztán most a gólszerzőt is belevették, Galarzát végül is, paraguayi bedobást sikerül kiharcolni belőle. Hát hogyha így folytatódik majd, és a játékképe az lesz, hogy Törökország ugyanúgy, ahogy Ausztrália ellen ilyen meddőn próbálja, de olykor-olykor lassan jobbról-balra átforgatni a játékot, az könnyedén le fogja tudni tolódni Paraguay, és aztán veszélyes kontrákat is megindíthatnak Enciso vezérletével a dél-amerikaiak. Egy felívelés most Hilltől, a kapustól, ezt Bardakcsi fejeli vissza, és a paraguayi bal oldalon folytatódik a játék. Megint Enciso, nem véletlenül őt keresik, ő a legtechnikásabb játékos a paraguayi válogatottban. Jó a labdaszerzés, Juksek, na most kontrázt a Törökország is. Nézzük, hogy Akturkoglu sikerül-e betörni a 16-oson belőre. Igen, Akturkoglu jön a beadás, pontatlan, visszapattan hozzá. Akturkoglu vissza Arda Gülernek! Ő pedig fölélő. Arda Güler a jobb lábára kapta neki, az a gyengébbik, 16 méterről pedig kicsit pattogott is a labda. Bőven fölélőtt. Hogyha rossz májú szeretnék lenni, azt mondanám, hogy itt a 49ers meccseken egy ilyen próbálkozásért 3 pontot adnak amerikai fociban, de itt labdarúgásban ezért nem jár semmi, csak egy paraguayi kirúgás. A 14. percben továbbra is 0-1 Paraguaynak.
1: És egy picit azért Bene Ferencet foglalkoztatnám, mert eltelik most már 13 perc a mérkőzésbe, és nem is feltétlenül amiatt, ezt akartam mondani, hogy nem is feltétlenül amiatt, mert a játékban olyan érdekeset vélek felfedezni, hanem azért, mert minden egyes bedobásnál és minden egyes kirúgásnál a játékvezető olyan határozottan számol el vissza 5 másodperctől, hogy gyakorlatilag most is azért jutott szöglethez a török válogatott, mert a kapus lassan végezte el a kirúgást, és ebből is egy veszélyes török helyzet lehet, és ha ebből esetleg gólt kapna Paraguay, hát az kifejezetten érdekes lenne. A játékvezető most még Cáceresékkel pöröl, hiszen reklamálják aktívan, hogy azonnal gyakorlatilag szögletet adott, majd Feri kérlek reagálj erre a szögletet követően, de ezt várjuk még meg ezt a sarokrúgást azért. Szóval egészen elképesztő határozottsággal dirigál eddig a találkozó játékvezetője. Jön is a jobb oldali sarokrúgás Arda Gülertől, rövidre sikerül kifejelni a paraguayiaknak, aztán a kipattanót is összegyűjtik, de csak csúsztatni tudják, hátra kerül Kadioglóhoz, most már pedig a kapushoz. Szóval nagyon határozott a játékvezető Feri, és talán most látjuk először a világbajnokságon azt, hogy valaki ennyire betartja ezeket az új szabályokat, hogy kirúgás után lehet szögletet ítelni, ha lassan végzi el a kapus, vagy éppen a bedobást is át lehet ruházni a másik csapatra, hogyha lassan végzi el. Yildiz lövése közben lepattan a blokkról, csak nincs ideje Bene Ferencnek reagálni, erre most felszabadul a paraguayi kapu.
2: Igen, azt tudni kell erről a szabályról, hogy van egy olyan szubjektivitási faktor benne, hogy a játékvezető döntési joga mikor kezd el számolni. Tehát nem klasszikusan úgy néz ki, hogy kiment a labda és akkor elindul az óra, hanem a játékvezető döntése, hogy egyáltalán alkalmazza, vagy hogy mikortól alkalmazza. És a salvadori játékvezető most szokatlanul korán, az eddigi mérkőzésekhez képest szokatlanul korán kezdi ezt a visszaszámlálást. Viszont abból a szempontból igaza van, hogy a FIFA-nak egy komoly törekvése, hogy sokkal nagyobb legyen az effektív játékidő, tehát sokkal több időt töltsenek a játékosok magával a játékkal, és különösen egy ilyen feszült hangulatú mérkőzésre ez mindenféleképpen a játékosok részére is nyugtatólag hathat, hogy a labdával foglalkoznak, és a feladatukkal, nem pedig adott esetben reklamálással vagy időhúzással, mert az mindig feszültséget szül. Egyébként a játék taktikai részét tekintve nagyon sok mérkőzésen így alakul, de most különösen, hogy az átmenetekben, tehát a labda birtoklás elvesztésére mindkét csapatnak rendkívül nagy hangsúlyt fektet. Most különösen az 1-0-ás paraguayi vezetés hatására a paraguayi válogatott még inkább a labdaszerzésük utáni gyors kontrajátékra fog építkezni. A törököknek meg az egyik kulcs feladata lesz taktikai szempontból, hogy egyre többet kell kockáztatniuk, tehát értelemszerűen egyre nagyobb létszámot kell bevonniuk a támadásokba, viszont a labda vesztések utáni védekező átmeneteket, ha elrontják és nem megfelelő létszámmal biztosítják a területeket a labda mögött, abban az esetben egy újabb paraguayi kontra akár megpecsételheti a sorsukat. Most a török válogatott nagyon nehéz helyzetben van, és ami még két intőjel, hogy rendkívül feszültek a játékosok, tehát sok a reklamálás, sok az indolens magatartás, sok a labda környezetén kívüli szabálytalanság, lögdösődés, piszkos játék úgymond, illetve nagyon-nagyon sok a fölélőtt labda, és ez mind-mind azért összefügg a mentális állapottal. Én nagyon rég láttam olyan csapatot, amelyik ennyit próbálkozik aprólövéssel, és ennyi fölét lő, mert általában egy mellélövés az azt bizonyítja, hogy azért koncentrált volt a játékos, és centiket tévedett, de amikor 20-30 vagy akár centivel, vagy akár több méterre fölé lövi egy játékos a labdát, akkor az azt jelenti, hogy nincs egészen topon a találkozón. Tehát ez is egy rossz jel a törökök játékával kapcsolatban.
0: Csahanoglu pörgetett bele, miközben Bene Ferenc pedig beszélt, addig Pitta szaladt el egyszer a jobb szélen, de les miatt megállították, utána pedig az azt követő támadásban Törökország jobb oldalról Agün centerezésével veszélyeztetett, de mély volt a beadás, és le tudta húzni Hill. Azóta pedig az eltelt percek miatt egy újabb eredmény közt, és 18. percben járunk, és 1-0-ra vezet Paraguay. Jobb oldalon fejlődik tovább ez a török támadás, a jobb hátvéd révén Müldür visszapasszolja Arda Gülernek, természetesen minden támadásnál vagy Arda Gülert, vagy Hakan Çalhanoğlu lábát keresik a törökök, és aztán pedig elől ott van természetesen Yildiz Aktürkoğlu, akiktől várják a gólakat. Bárdákcsi most bal lábbal a török bal oldalon, az nagyszerű bemozgás, az jó labda, jöhet egy beadás, meg is volt a beadás, de Kadioglu beadását szépen blokkolta a paraguayak belső védője, Gomez, úgyhogy jöhet egy újabb török sarokrúgás. Gustavo Gomez és Diego Gomez, tehát két Gomez van a paraguayi kezdő 11-ben, igyekszünk majd mindig a teljes névvel pontosítani, hogy kinél van a labda, amikor a dél-amerikaiak birtokolják. Hakan Çalhanoğlu a labda mögött, bal kéz az égbe, és akkor lassan jöhet is a labda középre. Çalhanoğlu kifejelik. Egyértelműen Gustavo Gomez volt, aki kibólintotta a labdát, és ebből megint kontrázhat Paraguay. Önfeláldozó módon beledobja a kontrába magát Arda Güler, és ezzel labdát szerez, viszont utána el ne veszítse, egy faltot harcol ki. Úgyhogy a 19. percre fordulva Arda Güler kiarcol a saját térfelén egy szabálytalanságot, így jöhet majd Törökország, a mérkőzés állása pedig 0-1 Paraguaynak.
1: És Törökország becsületére válik, hogy azért támad, de valóban, ahogyan Bene Ferenc is említette, rengeteg olyan próbálkozása is van a török válogatottnak, amely jócskán elkerüli a kaput, és az Ausztrália ellen is azért látszódott, hogy nagyon sok olyan kísérlete volt a török válogatottnak, amely gólszerzési volt, de nagyon kevés olyan volt, amely tényleg veszélyt okozott. Akkor az ausztrál kapura, most pedig a paraguayi kapura. Megint egy labdaszerzés az ellenfél tér felé, a jobb oldalon pedig már megkapja a labdát Agül, aztán visszapasszolja a jobb hátvédnek Müldürnek. Müldür próbálja a pálya közepe iránya felé, közepe felé passzolni Çalhanoğlunak. Nem sikerült, viszont egy paraguayi hátról pattant ki a labda, a gólszerző Galarza volt az, aki még beleért a játéktéren, és így ladobással jöhetett a török válogatott, amelyet már el is végzett, és Çalhanoğlu nagyjából 40 méterre a kaputól megrúg egy keresztlabdát Yildiz irányába, mind a kettő az olasz bajnokságban játszik hétről hétre, Yildiz a Juventus, míg Çalhanoğlu az Inter játékosai. Çalhanoğlu egyébként két bajnokok ligája döntőben is szerepelt az Inter játékosaként, mind a kettőt elveszítette, előbbit a Manchester City, utóbbit pedig a Paris Saint-Germain ellen. Utóbbi ez különösen fájó lehet, hiszen 5-0-ra nyert akkor a PSG a tavalyi, tehát a 2025-ös bajnokok ligája döntőjében az Inter ellen. De megint egy szöglettel jön majd a török válogatott. Ezt a baloldali sarokrúgást valószínűleg egy jobb lábas tekeri majd középre. A csapatkapitány Çalhanoğlu vitte ki magával a labdát a szöglet zászlóhoz, és már le is állította azt. Középen érkeznek a magas emberek, Demirál, Bardakcsi természetesen ott a 16-oson belül, de Yildizt is meg lehet ott találni. A hosszú irányába jön a labda, jön a kapujából Hill, és előklözi. Arda Güler kiteszi a jobb oldalra, jön egy ismételt beadás Aktürkoglutól, ez is rövid, aztán Çalhanoğlu hosszan veszi át a labdát, nem tud eljutni lövésig. nagyon fegyelmezetten védekezik egyelőre Paraguay, és őrzi előnyét. Továbbra is vezet, 21 percnyijátékot követően 1-0-ra Törökország ellen.
0: Nem tűnik hatékonynak Törökország sarokrúgások után sem, ez volt a harmadik szöglete Montelláéknak, és egyszer sem tudták a kapu irányába csúsztatni a labdát. Na talán most megint a török bal oldalon a játék, Hakan Çalhanoğlu passzolja tovább a labdát a középpályástársának Jukseknek, Juksek Müldürhöz, az pedig rövid is jöhet, megint egy paraguayi kontra, Arda Güler védekezik, de hát ez édeskevés lesz a Galarzára. 4 paraguayi támadó, 4 török védőre visszaérnek, most már 5-en is a törökök, az viszont nagyon rossz passz. Az egy nagyon gyenge folytatása volt az akciónak, Galarzát, nem is Galarza, Pitta volt az, hát Pitta egy ilyen Ádám Martin típusú támadó, mind kinézetre, mind stílusára. Bízunk benne, hogy egy picivel jobban fog játszani. Na nézzük, a túloldalt pedig már kontrázik Törökország Kadıoğlu révén. Yıldız már a 16-oson belül visszafogja, a jobb lábát keresi, megint lekettőzik Yıldız. Egy szabálytalanságot viszont kiharcol, hát ez egy nagyon buta falt Caceres-től, meg kell köszönni neki török szempontból, hogy amikor már kifele tolta a labdát Kenan Yıldız, és az alapvonal és az oldalvonal találkozásához irányította a labdát, akkor hátulra két kézzel egyértelműen megtaszította Yıldız-t, egyértelmű a szabadrugás, és ebből talán veszélyeztethet Törökország a következő néhány másodpercen. A labda mögött természetesen Çalhanoğlu, hiszen bal oldalról van a szögető, ezt jobb lábbal jól a kapu irányába tudja majd lőni. Nagyjából Toni Kroos volt az, aki Németország-Svédország mérkőzés előtt hasonló pozícióból egy gólt, talán kicsit előrébb, akkor meg is tolták neki a labdát, hogy még nagyobb szöget nyissanak. Úgy tessék elképzelni, hogy onnan oldalról van ez a szabadrugás. Hakan Çalhanoğlu a labda mögött. Most kapja meg a jelt. Çalhanoğlu teszi középre, nagyon élesen Caceres helyett. Nem Caceres, hanem Diego Gomez volt az a középpályás Diego Gomez, aki kicsúsztatta. Jön a negyedik török sarokrugás megint bal oldalról. Tehát a labda mögött, mondanom sem kell, a törökök tízese Hakan Çalhanoğlu. A bíró most a engedély, Çalhanoğlu pedig tekeri is középre. Ást át a hosszúra, az pedig Gustavo Gomez fejelte ki, még Arda Güler ott kavargat, az előbb elvesztette, és megint nem tudja folytatni előrefele Arda Güler a labdát, haza kell adnia az ellenfél térfelének feléről. Hát talán ez mindent el is mond az első 23 percről, ugyanis 1-0-ra vezet Paraguay Törökország ellen.
1: Çakır pedig már is odapasszolta a labdát Kadıoğlu-hoz, aztán ő Yıldız-hez továbbít, és akkor megint egy viszonylag megnyílt védelem ellen vezethetett volna egy kontratámadást Paraguay, de most azért jól támadott vissza a török csapat villámgyorsan a labdavesztést követően, és akkor megint birtokolhatja a labdát. Kadıoğlu, ő passzol a bal oldalra, a belső védők is azért aktívan szerepelnek a mérkőzésen, a labda kihozatal szempontjából is, valamint a labda birtoklás szempontjából is sokat vannak játékban. Demirel és Bardakcsiról beszélek, Demirelról és Bardakcsiról, most is éppen Bardakcsi vezeti rá a labdát Almironra, aztán visszakapja, Çalhanoğlu is kérné tőle, de ő inkább átrúgja a hosszú oldalra, ez még jól is lehet, Müldür fejeli középre, sikerül tisztázni most ezt, és Arda Güler szedheti össze 40 méterre a kaputól, most közelebb viszi egy távoli próbálkozás, hát ez eljut a kapu is sem okozott volna túl nagy problémát Hill kapusnak, de elakadt egy blokkban, és eltelik most már 24 perc, ilyenkor szokott általában jönni a hidratációs szünet, az ivó szünet, ami egyébként egy reklámszünet is gyakorlatilag, ezt meg is jegyezték már játékosok is, valamint szakvezetők is többen, hogy teljesen felesleges alkalomattán egy-egy ilyen hidratációs szünetet tartani, hiszen vannak olyan mérkőzések, amikor ez nem indokolt, 18-20 fokban is rendeznek találkozókat, akkor valóban nem látom én sem okát annak, hogy tartsanak egy-egy ilyen hidratációs szünetet, de hát ez inkább az üzlet része egy-egy ilyen reklámblokkal. Arda Güler, mindenre volt időm, mert csak járatja a labdát a török válogatott, talán hogyha majd elhagyja a játékteret a zsuga, akkor jön ez a hidratációs szünet, a bal oldalra Yıldız-hez kerül, most ki ő merre veszi, és továbbra is csupán forgatja jobbról balra, majd balról jobbra, egy kicsit néha előrefele, és viszi a labdát a török válogatott, de továbbra sem szerezte meg első találatát a világbajnokságon úgy, hogy több mint 2,5 időt már lejátszott a török válogatott. Most megy ki a labda, és akkor a játékvezető mutat a kispadok, valamint a technikai zónák irányába. Hidratációs szünet, tehát ivószünet, ahogy mi a magyar nyelvben ezt használjuk. Törökország pedig egy gólos hátrányban Paraguay ellen 25,5 percnyi játékot követően Bene Ferenc.
2: Mielőtt rátérnék arra, hogy miért nem működik a török játék, addig hadd legyek az ivószünetnek az ügyvédje. Tehát hát most gondoljunk bele Montella helyzetébe, hogy neki mennyire jól jön ez az ivószünet, dacára annak, hogy most egy igazából egy felhős, 20-22 fokos ideális időjárás van a helyszínen. Tehát gyakorlatilag itt ezt most marketing szempontból felfoghatjuk természetesen egyfajta power breaknek, mint az NHL-be, vagy a jégkorong világbajnokságon, tehát reklámszünetnek. De az ivószünet az alapjában élettani szempontból is még 20 fokos időben is jól jön, tehát szerintem ezzel nincsen probléma, de különösen taktikai jellegét tekintve azért bizonyos szempontból hatása van a labdarúgásra, hiszen kimutatták, hogy az ivószünet utáni, tehát az ivószünet megszakítása, ez a 3 perc utáni játék azért általában hoz fordulatot a mérkőzésben. Ez nagy részben annak köszönhető, hogy az edzők bele tudnak nyúlni a mind a mérkőzés jellegébe, tudnak apró változtatásokat létrehozni, és itt nem feltétlenül óriási játékrendszerbeli vagy cserebeli változtatásokra gondolok, hanem előfordulhat, hogy bizonyos játékosokat 5-10 méterről előrébb vagy hátrébb rendelik, vagy adott esetben játékkapcsolatokat változtatnak, vagy bizonyos játékkapcsolatokra felhívják a játékosok figyelmét. Esetleg az elmúlt 20-22 perc tapasztalatai alapján észrevesznek egy új sebezhető pontot mondjuk az ellenfél játékában. Na de nézzük a török válogatottat, és ez nekem egyre meglepőbb, és hogyha török szurkoló lennék, akkor egyre frusztráltabb lennék ez miatt, hogy gyakorlatilag már másodszor szembesülnek egy olyan ellenféllel, amelyik visszazár a saját védőharmadába, de ez nem újdonság, azért ennek az egész világbajnokság az egyik tendenciája, és maga a labdarúgás is, hát sajnos vagy hál' Istennek ezt kikidöntse el maga miatt, de ebbe az irányba tendál, hogy bizonyos szempontból a csapatok még nagyobb hangsúlyt fektetnek a védekezésre, és a védekezés ma már nem úgy néz ki, hogy mondjuk a védők is egy-egy középpályás visszazár, hanem gyakorlatilag a teljes csapat. Rendkívül gyakran előfordul, hogy még az egyetlen ékjátékos sem hagyják föl a védekező csapat játékosai, és az teljes csapattal gyakorlatilag egy 20 méteres blokkon belül védekeznek úgy, hogy a legelső játékos is gyakorlatilag a saját térfelének a közepén tartózkodik. Na most másodszor találkozik a török válogatott egy ilyen csapattal, és nagyon-nagyon kevés kreativitás van a játékukban, rengeteg a felesleges oldalpassz, és nagyon-nagyon kevés a mélységi passz. Tehát én kíváncsi lennék, hogy mondjuk Arthur Koglu szerepe, aki center pozícióban van, mi egyáltalán törököknél, mert ugye az ő mozgékony játéka sem érvényesül, hiszen egész egyszerűen nem passzolják rá föl a labdát. Tehát
1: Ausztrália ellen is beszéltük már korábban.
2: Igen, és pontosan, és a sorok közé, az ellenfél védő és középpályásai közötti területeken simán meg lehetne játszani. Ugyanakkor ott van Yildiz, ott van Arda Güler, tehát ezek a játékosok olyan kreativitással rendelkeznek, és topbajnokságban futballoznak, és nem látok tőlük egy cselt, egy létszámfölény kialakítást, és a lövéseik is gyatrák eddig. Tehát nagyon-nagyon össze kell szednie magát a török válogatottnak, és akkor még Csalhanoglul nem is beszéltem, aki azért megszokhatta egy interbe játszva, hogy visszaállnak ellen az ellenfelek. Úgyhogy a kreativitást, a mélységi paszt és a tempót hiányolom a török válogatottból, vagy valami nagyon nagy mentális probléma van, és a teljes világbajnokságuk kuka, vagy változtatniuk kell ezeken.
0: Minden esetre az 5. török szöglet Hakan Çalhanoğlu révén véget ért a hidratációs szünet. Çalhanoğlu tekeri középre a labdát, lesz a fejes, megint kifejli Gustavo Gomez, és egy ollózó mozdulat, ami talán, sőt, egészen biztos, hogy kaput talál Kenan Yildiztől, de hát onnan miért kell például elollózni, miért nem levenni és szembefordulni a kapuval, mindegy. 3-3-ban kontrázna a Paraguay, egyik játékos Enciso ráfejelte csapattársára, a gólszerzőre, és így az onnan a fejéről odapattant Bardak Csieli a labda, úgyhogy már folytathatja a támadást Törökország a mérkőzésen. Ritkán lehetett látni olyat, hogy az időkérés alatt, vagy a kereskedelmi szünet alatt még kis koncertet is adnak a jelenlévőknek. Egyébként fantasztikus zenék szoktak menni a hidratációs szünetek közben. Például John Bon Jovi-tól Living on a Prayer, vagy éppen a Don't Stop Believing, tipikus amerikai zenéket szoktak ilyenkor mindig alkalmazni és szórakoztatni a nézőket. Legutóbb például John Denvertől a Take Me Home is elhangzott, amikor az Amerikai Egyesült Államok megnyerte a legutóbbi mérkőzését. Egy oldalsú szabadrugás jobb oldalról a változatosság kedvéért. Most Arda Güler, az jól néz ki, jól jött be középre, a játékvezető pedig oldalra a sarok irányába intene, de közben az asszisztense rászól, hogy les volt, lesállás előzte meg ezt a szabadrugást, szóval lesz miatt kifele szabadrugása jön majd Paraguay, és azonnal kezdte volna az időt húzni Hill a paraguaya kapusa, rögtön oda ment a salvadori bíró, hogy kérjen labdát és folytassa a játékot. Sas szemű ez a salvadori asszisztens, kiszúrta, hogy valóban lesen tartózkodott Demirál, a törökök belső védője. Hát azonban szépen kihoztam most már onnan Hill a 16-os, majdnem a 16-oson túlra kidobja a labdát, és onnan fogja majd elvégezni a bíró. Megint legyint neki, hogy rúgja, a török szurkolók már fütyülnek jó néhány másodperce, ebben a pillanatban küldi vissza a mezőnybe a labdát Hill, és akkor így folytatódhat a játék. Keljen föl, a 32. percen mutatja a játékvezető Pittának, ő fel is kelt, elegettett a játékvezetői kérésnek. A törökök viszont még mindig 1-0-ás vereségre állnak Paraguayjal szemben.
1: Nagyon határozott a bíró, ezt már beszéltük valóban. Nagyjából a 12.-13. perc környékén is, akkor éppen egy kirúgást, amelyet lassan végzett el a paraguayi kapus, változtatott meg egy török szögletén. Most a 16-oson belül már Törökország, és egy óriási mentés Cáceres-től egyértelműen a labdát talált el a paraguayi jobb hátvéd, és remekül ért vissza emberével, gondterhelt arccal nézi Vincenzo Montella az összecsapást. A válogatottja több, most már akkor több mint 120 perce nem szerzett gólt, plusz hát a hosszabbításokat is belevéve lassan most már 130 minutum óta gólképtelen a török válogatott a labdarúgó világbajnokságon. Kadioglut felsegíti Pitta, előbb oda nyomott azért neki egyet, de már el is végezte Törökország a szabadrugást, saját térfeléről tette meg mindest. Hátra kerül Csakirhoz a labda, ő passzolja aztán Demirálhoz, nem tud előrefele játszani egyelőre a török válogatott. 33 perc telik el a mérkőzésből. Törökország Paraguay a labdarúgó világbajnokság D csoportjában 0-1 továbbra is.
0: Így van, Alfaro pedig az argentin szövetségi kapitány, mármint a paraguayak argentin származású szövetségi kapitánya. Hogyha így marad a mérkőzés, a vacsorát egészen biztosan Pittába fogja kérni. Ugyanis van egy olyan játékos, aki a Bragantino-ban játszik, a Red Bull csoport tagja, a Bragantino, csak úgy, mint a Red Bull Salzburg vagy a Red Bull Lipcse. Na nézzük, támad Paraguay pont az argentin szövetségi kapitány előtt, a paraguayak argentin szövetségi kapitánya előtt. Megint nem sikerült Törökországnak végigvinnie ezt a támadást. A játékvezető pedig azonnal, szinte néhány másodperce később, miután befújja a faltot, egy újabb sípszót eszközöl, hogy siettesse a paraguayak akcióját. Ez egészen jól néz ki, az a nagy keresztlabda. Álvarez elnézést Miguel Almiron irányába, de lehúzta Cselik. Csakir a törökök kapusa. Na nézzük, Kadioglu. Jó a labda, Yildiznek a 16-oson belül már. Jó a felszabadítás, méghozzá Gomeztől. Úgyhogy folytatódik a mérkőzés a 34. percben, Paraguay vezet 1-0-ra.
1: Változott-e valami az ivószünet óta? Bene Ferenchez fordulok ismét, hiszen te voltál az ivószünet, a hidratáció szünet ügyvédje.
2: Igen, igazából nekem most a török válogatottról eleget beszéltünk, most a paraguayi válogatottról annyit, hogy a második perc elején megszerezték a vezetést, és utána a következő percekben volt néhány ígéretes kontratámadásuk, és pont Pitta az a játékos, aki a két ékmozgás által kimozog általában oldalra, az oldalvonalak felé, tehát ezért is nehéz ellene védekezni, és az ő általa nyitott területekbe a középpások futnak bele. De az utolsó 10-15 percben gyakorlatilag nullára csökkent a paraguayi akciók száma, és hatalmas fölényben a törökök. Ha a paraguayi válogatott nem kezd valamit a labdával, akkor előbb-utóbb gólt fog kapni.
1: Akár most is, hiszen jön Csalanoglu szabadrúgása, és két lécet is érintett a labda, a felső lécet, valamint az a baloldali kapufát, mind a kettőt eltalálta ez a fejes. A legnagyobb török lehetőség eddig, és talán nem csak a mai mérkőzése, hanem a világbajnokságon úgy általánosságban. Lesről nem lehetett szó, jól jött ez a beadás, és Müldür volt az talán, aki kapura fejelte, így van a labdát. A jobb hátvédért föl most a leggyorsabban a magasba, előbb a felső récen, majd a baloldali kapufán csattant a fejese. Óriási lehetőség volt ez, és ezt megúszta Paraguay ezúttal. Bedobással pedig ismét jöhet majd Törökország, és ahogy látom a reklamációk alapján, megint csak amiatt, mert Paraguaytól elvette a játékvezető. Azért most bármennyire is pörgetni kell az eseményeket és a játékvezetők, valamint a FIFA célja is az, hogy minél több legyen a tiszta játékvezető. Azért a törökök malmára hajtja a vizet a játékvezető azzal, hogy ennyire sürgeti Paraguayt. És hát eddig legalábbis, amióta talán világa labdarúgás együtt járt egy kis időhúzással, kis csibészséggel. Hát ezt most a játékvezető nem feltétlenül kompenzálja, hogy nem segíti elő. A 37. percben most már, hiszen 36 minutom eltelt, a 37. percben Törökország Paraguay 0-1, Yildiznél a labda.
0: Micsoda gyönyörű szakértői hozzászólás lett volna, ha a mondat végén megérkezik a török gól. Yildiz kapja vissza a labdát a 16-osom elő. Kenan Yildiz lecsúszik a lábáról, vagy felszedték az ütőjét, és 11-es lesz vajon? Minden esetre Yildiz a földön marad, a bíró pedig tovább botint. Paraguay próbál felszabadítani, Yildiznek talán az lenne a legokosabb, hogy a lent maradna, hogy visszavarozzák. Támad viszont Paraguay, Galarza rendületlenül, 3-2, most már visszaérnek 5-3-ra, Enciso a 16-osom belül, Enciso, leblokkolják a törökök. Hát eszeveszetten futottak vissza, de visszaértek. Csálhanok lemérti meg egymást Arda Gülerre, visszaszerzik a paraguayok, Miguel Amiron, Enciso, talán a két legjobb paraguayi, Enciso, Cáceresnek jobbra, és a lövés, óriási védés, Arda pedig kivágja. Shakirnak kellett nagy bravúrt bemutatnia. Megvolt az újabb paraguayi lehetőség, Cáceres próbálkozott. De az állás marad 1-0. Paraguay javára, a játékvezető pedig sokszor megint a sípjába fúj és oda nyúl a mellkosához. Ez azt jelenti valószínűleg, hogy sárga lapot fog adni a paraguayi kispadnak. Igen, a paraguayi kispadon, lehet, hogy a szövetségkapitánynak, Alfaro mesternek, aki argentin, már többször említettem, nem Alfaro fogja kapni a lapot, hanem az egyik segédje, az egyik asszisztens edző besárgul. Most már lehet ilyet is adni a legutóbbi, legfrissebb szabályok alapján, nem csak az edzőnek, hanem bármely játékosnak vagy stábtagnak a kispadon adhat sárga kártyás vagy éppen piros lapos figyelmeztetést a játékvezető, és ezt most meg is tette. A lényeg, hogy a 38. percben Paraguay Galarza góljával továbbra is 1-0-ra vezet Törökország ellen.
1: És könnyen megduplázhatta volna most az előnyét, hiszen azért ez egy komoly lehetőség volt, Almiron remekül tette oda a jobb oldalra, majd aztán a felérkező Cáceres jobb hátvédként a legtöbbet, amit tudta, kihozta a lehetőségből, egy jó nagyot belerúgott a kapu irányába, aztán hárítania kellett a kapusnak Shakirnak, de most megint a törökök támadhatnak, megkapja a labdát a középpályán a bal hátvéd Kadioglu, aztán kikerül a bal szélére Yildizhez, illetve a centerezés, Aktürkoglu megkapja a 16-oson belül, Cáceres pedig megint remekül szerel. A mérkőzés egyik legjobbja eddig a jobb hátvéd, és egy hosszú indítással már is megjátsz a csapattársát, és Enciso az, aki nyargalhat, átveri védőjét, a hosszú oldalon teljesen üresen érkezik egy társ, Gomez még tovább lehetne tenni, de nem teszi tovább Gomez, miért nem vajon? Ezt talán ő sem tudja, Pitta pedig jött a bal oldalán, és még egy fölérő paraguayi játékos is volt, most viszont egy kontratámadással jöhetne. Aktürkoglu eltűnik a 16-os előterében, ez egészen elképesztő. A törökök nem véletlenül ilyen jók, ilyen szappanoperák sorozatok gyártásában, ez megy nekik azért elég rendesen, most is a 16-oson belül fekszik Aktürkoglu, úgyhogy neki szalad saját védőjének. Hát nem tudom, minek kellene történnie ahhoz, hogy ezt egy játékvezető befújja számára, és akár szabadrugást, akár 11-est ítéljen emiatt. Valóban azért ott volt a paraguayi játékos teste, akár keze is, de hát...
0: De megakadályozta mindenképpen Aktürkoglu, sőt az előbb volt Yildiznek is egy 11-es gyanús esete, amit vissza sem néztek még.
1: Ezért meglepődnék.
2: Valószínűleg visszanéznek ilyenkor a háttérben minden esetet, viszont a török válogatottal kapcsolatban azért ez jellemző rájuk, hogy amennyiben nem működik a játékuk, egyre idegesebbek és feszültebbek, és különböző műesésekkel próbálnak kiprovokálni veszélyes szabadrugás szituációkat, esetleg 11-est. Én jobban örülnék, hogyha a játékkal foglalkoznának, mert alapjában a labdarúgás az egyensúlyról szól, és most az elmúlt pár percben felborult ez a bizonyos egyensúly, és egy nagyon-nagyon lüktető és dinamikus 2-3 percet láthattunk, ahol bármelyik csapat szerezhetett volna gólt. A paraguayi válogatott most már újra megfutja azokat a sprintsávokat, újra dinamikusan előrefelé futballoznak, nem adják el a labdát a középpályán, tehát oda kerültek, ha nem is gólhelyzetbe, de azért a török 16-oshoz több esetben létszámfölényes szituációkban. A törökök pedig egyre többet bontanak a széleken, és egyre több mélységi passz jelent meg a játékukban, amit az ivó szünet előtt hiányoltunk.
0: Aktürkoglu pedig, hát a bíró tényleg vas szigorral mindenki irányába, Aktürkoglunak le kellett jönni a pályáról, hogyha már lefeküdt a földre, akkor és ápolást kért, akkor azonnal le is küldte őt a bíró, és egy percig, hogyha minden igaz, akkor Aktürkoglu nem térhet vissza, ehhez képest ebben a szabályban a bíró egy kicsit engedékenyebb, és visszaengedte rögtön az első játék megszakítás után Aktürkoglut. Nagy bedobás, kőhajító bedobás, a török 16-oson belülre, a paraguayi bal oldalról kifejelik. török védők, ha jól láttam, Bárdákcsi volt. Az Bárdákcsinak van a legmagasabb értéke jelenleg, ami ezt a mérkőzést illeti, 7,5-re taksálják őt, a leggyengébb pedig Akgün 6,3-mal. A Paraguayáknál természetesen a gólszerzőt és Enciszót kell megemlíteni, ők egy 7,2, illetve 7,3-on jelenleg. Les miatt, les állás miatt folytatódik a találkozó, a törökök passzolgatnak a saját térfelük felénél. Aki hozza a labdát, az Demirál, az Al Ahly légiós, a Szaúd-Arábiában futballozik Demirál, de ő játszotta korábban a Juventusban is például, az olasz bajnokságban, az Atalantában is, és a Sassuolóban is, úgyhogy három klubot is megjárt a szériában. Na Jükség, hát ha most itt a jobb oldalon fejlődik majd egy török akció. Megkapja a labdát, Müldürük kettős kapufát fejelt néhány perccel ezelőtt, viszont megint nem sikerül a törököknek támadást építeni. Agyun volt az, aki megint labdát veszített, nem az elsőt, lehet, hogy ott megint cserélnie kell majd a fél időben Vincenzo Montellának, mint ahogy azt megtette a törökök első mérkőzésén a világbajnokságon, akkor Yılmaz jött le, és a helyére érkezett Agyun, nem lennék meglepve, ha ez most fordítva lenne. A hosszú kereszt pedig jön a Yıldız irányába, odaér Cáceres, a mérkőzés állása továbbra is 1-0 a 42. percben Paraguaynak.
1: És ismét egy kis statisztika, 80%-kal birtokolja a labdát Törökország, mindössze 20%-ban tehát a labdbirtoklás joga a Paraguaynál, de ahogyan oly sokszor már előttem is elmondták, ezt a hatalmas bölcsességet gólra játsszák ezt a játékot, és ebből az statisztikai szempontból jobban áll Paraguay. 63 másodperc játékot követően szerezte meg a vezetést a paraguayi együttes. Galarza volt eredményes, akkor nagyjából 22 méterről tűzte kapura a labdát, amely utat talált magának Chakir hálójába, és a bal alsó sarokba gurult gyakorlatilag, mert egy lapos próbálkozás volt. Egyébként kettő kaput eltaláló lövése volt Paraguaynak, mindössze egy Törökországnak, pedig Törökország 7-szer próbálta bevenni Paraguay kapuját, még Paraguay mindössze 4-szer Törökországét. Aktürkoglúval beszélget valamit a játékvezető, és már, amint Cáceres a kezébe veszi a labdát, elkezd számolni 5-től visszafele. Vas szigor a mérkőzésen, ez egészen biztosan. 43. percben járunk, Almiron csúsztat, biztosan lesen volt Pitta. Eddig nem a leghasznosabb tagja Pitta a paraguayi együttesnek, sőt többet vett el, mint adott hozzá eddig a mérkőzéshez. Legalábbis paraguayi szempontból, hiszen több olyan támadás is volt, ami rajta ment keresztül a paraguayiak nagy bánatára. Ő a leggyengébb értékelésű játékos a paraguayi válogatottban. 5,7-re tagsálják el az eddigi teljesítményét. Egy labdaszerzés most egész magasan, aztán egy hosszan megtolt labda. Akgün volt az, akinek meggyűlt a baja a labdavezetéssel. Ráadásul Paraguay meg is tartja ezt az előre bombázott labdát a bal oldalon, elkerni a gólszerző Galarza, de nem sieti el Enciso. Paraguay most megnyugtatja egy picit a játékot. 44. perc, Törökország Paraguay 0-1 továbbra is a világbajnokság D csoportjában.
0: Pedig Agünnek még csak bójákat sem kellett kerülgetni, egyenes labdavezetésben veszített el az imént a labdát, amikor kulcspaszt adhatott volna Yıldız-nek. Csalhanoglu kétszer is felugrik egymás után fejelni, a játékvezető pedig ellene fúj többek elégedetlenségére. Viszont Miguel Almirón elégedett az ítélettel, a paraguayák tízese. Már is végezték gyorsan, Julio Enciso. Enciso megrohomozza, megtámadja a 16-os. Micsoda csel, Enciso, még egy csel, Enciso elfektet három törököt, négyet, Enciso! És a beadás pedig nem jó, de gyönyörűen csinálta Enciso, te jó ég. Hát talán ez lehetett volna a világbajnokság egyik legszebb gólya, aztán Árdát lehúzzák. Aztán Sipso után elrúgja az egyik paraguayi, rögtön reklamálnak is a törökök. Huász volt az, aki Sipso után elrúgta a labdát, nem kap érte lapot. Új, de gyönyörűen csinálta Enciso. Hát ezekért a jelenetekért mondtam, hogy ő az egyik legjobb. A Brighton korábbi, a Strasbourg jelenlegi játékosa a paraguayi nemzeti csapatban. Na de nézzük ki a törököktől a legjobb. Egy távoli lövés, Lem lekészítik Csalhanoglunak, 25-ről Hakan Csalhanoglu, ketten beledobják magukat. Azért az elég egész biztos, hogy veszélyes lett volna. Lent marad egy paraguayi, ilyenkor azért nem érdemes oda menni, három török is oda megy egyből reklamálni hozzá, mert a játékvezető 4-5, sőt egy kis dulakodás, most már Demirát le is kell fogni két paraguayinak, Csalhanoglu is ott van, természetesen Arda Gülert sem kell félteni, ő Szoboszlóval össze is akaszkodott jó néhányszor. Szóval azért oda visszatér, azért nem kellene ilyenkor a törököknek rárohanni, hiszen a játékvezető le fogja majd küldeni úgyis azt a paraguayi játékost. Pitta az, aki fekszik a földön. Nézzük, hogy mi történt. Hát semmi. Hát Pitta rúgott bele Jükségbe, és mégis ő maradt le. Hát egyébként Vincenzo Montella, nem tudom ti, hogy látjátok, kezd egyre inkább ahányszor mutatják el Harry Potteresedni a kinézete, mind a haja, mind a szemüvege úgy, ahogy előre esik, nekem egyre inkább az jut az eszembe. A játékvezető pedig eléggé határozott ebben a kérdésben is, le fogja küldeni Pittát, teljesen fölösleges volt a törököknek így megrohamozni a paraguayák robosztus csatárát.
2: Közben volt egy érdekes jelenet. A játékvezetőnek leesett az a bizonyos óra a karjáról, ami a gól technológiát jelzi, és Galarza fölvette magára, és elszaladt vele. Aztán a játékvezető nagy pánikban körbenézett, és Galarza megkönnyörült rajta, visszaadta neki az órát, de ez egy érdekes jelenet volt.
1: Nyilvánvalóan.
2: Hát ez egyébként egy ilyen kis geg volt.
1: Kis emberi
0: geg volt.
2: Tehát a játék emiatt nem lassult, mert közben feküdt az ápolandó labdarúgó, és ugye ez úgy tűnt a játékvezetőnek, hogy Galarza megtalálta az órát, és visszaadta neki. Tehát még a játékvezető szemében ez egy pozitív ellenet is volt. Ez
0: és most
2: igazából mi a
0: játék?
2: Kamera által? Mert játék megszakítás volt a sérülés miatt.
1: Viszont lehet, hogy az utolsó labdaérintés a Sipsa előtt az egy paraguay labdaérintés volt.
2: Így van, ezért szerintem most ezért a labdaét és a paraguayakat illeti.
1: Hiába Pitta csak belerúgta a vakvilágba a labdát, és a törökök jöttek volna. Az utolsó labdaérintés az ő volt.
2: Egyébként érdekes, tényleg határozott a játékvezető, de nem érzitek úgy, hogy róla szól a mérkőzés? Tehát többet beszéltünk
0: de
2: róla,
0: mint
2: bármelyik mérkőzésről.
0: De az Ádám Güler mutatta, hogy videózzanak meg valamit, és a játékvezető azért állt a játékén, azért kérdeztem tőletek, mert Ádám Güler és Csalhanoglu mutogatott ki a kispad felé, hogy valaminek szóljanak a negyedik bírónak, hogy meg kell valamit videózni. A játékvezető azért várt ki, mert közben várta, hogy a fülére szóljanak, hogy mit kell megnézni. Potenciális piros lapot néznek vissza, nézzük, csak nem az, amit mondtunk Feri, hogy aki elvette az órát. Az
1: eltakarta a száját Ámiron, és úgy mondott valamit.
0: Eltakarta a száját Miguel Ámiron.
2: Értem, aha.
0: De okosak a törökök, hogy ezt senki nem vette észre. És ott lesz a piros lap. Nézzük csak a bejelentést. Így van, eltakarta a száját, atya és azonnal a piros lap a világbajnokságok történetében, sőt, a labdarúgás történetében először. Alkalmazza a szabályt a játékvezető, ami szintén új. Miguel Ámiron kiáll azért, mert eltakarta a száját akkor, amikor mondott valamit az egyik török játékosnak, és milyen ok, Müldür volt az, aki szólt az asszisztensnek. Elfelejtette Miguel Ámiron, hogy erre már kiállítás jár a világbajnokságon, és Arda Gülert kell megdicsérni, ő volt az, aki szólt a kispadnak, hogy szóljanak a negyedik játékvezetőnek, hogy ezt bizony eltakarta ott Müldür szólt, hogy eltakarta a száját Ámiron, ki kell őt állítani. Micsoda fordulat a mérkőzésen!
2: Ez mennyire szürreális, hogy egy ilyen bagatell eset miatt az egész mérkőzés befolyásoló kiállítás történik, és innentől kezdve egy teljesen új meccs következik, és nagyon nehéz helyzetbe került Paraguay. Hát ha ez a szabály, akkor ez a szabály, de minden esetre döbbenetes számomra.
1: Ez az egy kabaréba illő, tehát most erről biztosan majd nagyon sokat fognak beszélni, és érdemes is erről beszélni, mert egy eset, amely a Benfica Real Madrid mérkőzésen történt, és utólag óriási balhé lett belőle, ott Vinicius Junior és Mbappé, és mindenki
0: ott presszálni mondta ugye Viniciusnak.
1: Így van, az argentin középpályás mondta Viniciusnak állítólag, de szerinte nem mondta, aztán ki tudja, hogy mi az igazság, és abból az esetből indult ki a FIFA, és hozta gyakorlatilag ezt a szabályt, hogy ha eltakarja egy játékos a száját, és úgy mond valamit, akkor piros lapot kap, de most nem tudom akkor mi lesz a következő, tehát hogyha egy ujja valaki rámutat a másikra, az legalább sárgát ér majd. Olyan dolgokat találnak ki most már, ami nem feltétlenül viszi előre azért a labdarúgást, és persze abban is hiszünk és elkötelezettek vagyunk, hogy a megkülönböztetés, a negatív megkülönböztetés az nem jó a pályán, és senkit nem szabad sem a bőrszíne, sem bármi miatt megkülönböztetni, de attól függetlenül, hogy erre piros lapot kapjon egy játékos úgy, hogy nem egy olyan szituáció volt azért valójában, amikor valószínűleg olyat mondott, ami
2: igen, minden esetre ez az újkornak a jellemzője, ez az eltakart száj, és egyértelműen a török játékos felé mondta Ámiron, tehát valami biztos valami negatív...
0: Különben nem takarta volna a száját.
2: Így van, adta el száját, mert hogyha egy taktikai utasítást mondok a társamnak, és eltakarom a számat, az megint más, mintha tényleg szúros szemmel van negatív dolgot mondhatott, úgyhogy ha már a FIFA ilyen törekvésekkel élt, akkor a kiállítás jogos.
0: Arda Güler, jó a bemozgás, Csalhanoglutól előre viszont elhúzza Cáceres, vissza Arda Güler visszafejeli, na most talán Juksek egy lövés, nem, visszateszi a ballábára, Juksek megnézi a kaput, Juksek lő fölé. talán ez a negyedik, harmadik, negyedik török próbálkozás, ami fölé megy. Az első mérkőzésen Ausztrália ellen Arda Gülernek volt legalább 5 olyan próbálkozás, ami jócskán elkerülte a kaput. Most nem Arda Güler, hanem Juksek volt az, aki megcélozta Hill kapuját, de nem talált célt. Hát minden esetre a szabály, hogyha betartják a bedobásnál, betartják a kirúgás késleltetés utáni szögletet, akkor ezt is alkalmazni kell. Ez azért volt érdekes, mert ez volt tényleg a labdarúgás történetében az első ilyen, amikor piros lappal büntette a játékvezető. Kiment, megnézte, cover the mouth, ami azt jelenti, hogy eltakarta a száját, és azonnal piros lapot mutatott. Még egyszer, szerintem azért itt Arda Gülert kell megdicsérni, mert mi sem vettük észre elsőre, hogy miért reklamálnak a törökök, kifelé pedig már mutogatták, hogy ezt tessék bizony megvarozni, és igazuk is volt végül.
2: Most viszont érdekes hely. Helyzetbe került a mérkőzés. Hát egyrészt a török válogatottnak mi kell még, hogy gólt szerezzen. Tehát emberelőnyben is vannak, gólhátrányban is vannak. Most visszaállt 4-4-1 és felállási formára a paraguayi válogatott. És a paraguayiak biztos vagyok benne, hogy most aztán lesz amit fetrengés, műesés, minden, vagy hogy kompenzáljon a játékvezetőt és legyen még egy kiállítás most török oldalról, és így tudják ezt legalizálni, vagy pedig húzzák az időt, tehát a paraguayi válogatottnak most a kontratámadásainak az esélye az a minimálisra csökkent, úgyhogy innentől kezdve egyértelműen a törökök kezében a saját sorsuk.
1: 6 perc volt a jelzett ráadás egyébként a játékvezető által a 45 perces félidő végén. Ez már letelt bőven, már a 7. is eltelt, de még engedi a mérkőzés első félidejét. Most a jobb oldalon kapja meg Agüna a labdát, aztán visszapasszolja oda a jobb hátvédnek, Müldürnek. Ő forgatja be egészen középre, Bardakcsi a bal oldalra viszi át a labdát, jön-e beadás, nem jön egyelőre, Kadioglu. Nem jut előrébb a török válogatott, most viszont már a 16-oson belül jön a beadás. Ezt is kivágják a paraguayi védők. Felpaprikázott hangulatban a mérkőzés, az egészen biztos. Az 53. percben járunk most már. Megint egy centerezés, egy lövés a rövid oldalra, ez is mellé megy a játékvezető. Most már akkor azt hiszem igazán véget vehetne ennek a félidőnek. És mehetnének az öltözőbe a csapatok, ezt mutatja a paraguayi argentin szövetségi kapitány Alfaro is. A játékvezető viszont inkább megsürgeti a kapust, mint hogy
2: igen, már kapitány is már
1: sípjába
2: mindenfelé mutatta, saját óráján, az eredményjelző felé, mindenfelé, hogy lejárt a hosszabbítás.
1: Még tényleg érdekes, egy 53 perces félidő, most már az 54. belépünk ebben a másodpercben. Vezet Paraguay 1-0-ra, de ember hátrányban futballozik Almirón kiállítása miatt.
0: Agün most a jobb szélen, visszateszi Arda Gülernek, Arda vissza Agünnek, teljesen betömörül a paraguayi csapat. Csahanoglu pontatlan a passz Bardakcsihoz, Bardakcsi távolról meg fogja kínálni, igen, megkínálta, minden egyes lövésbe tudják dobni magukat a paraguayiak, hihetetlen mennyire elszántak. Abdülkerim Bardakcsi próbálkozott, de hát miért nem fújja még le a játékvezető az első fél időt? Még egy beadás. Nagyon sokat állt a játék ugye a kiállítás előtt és után is. Talán még ezt a néhány másodpercet teszi rá. A törököknek nem sikerül beadniuk a labdát, Hill pedig előre bombázza a paraguayiak kapusa. Most talán a paraguayiaktól mindenki már áll a kispadon, de egyébként a törököktől is. Teljesen szürreális már most ez a mérkőzés, és még csak a felénél sem járunk. Arda Güler egy nagy kereszt a hosszú oldalra. Yildiz próbál levenni a labdát, Juksek, Yildiz megint a 16-os sarkánál, még mindig engedi a bíró, Hakan Çalhanoğlu, 30-ról, Çalhanoğlu lő, fejjel, ez valami hihetetlen. Most ezért fog állni a játék, mert fejsérülés, agyrázkódás gyanú miatt meg kell álltani ilyenkor is, ez is szabály. Hakan Çalhanoğlu megtolta, és a bal összekötő pozíciójából jobban ráküldte, 30 méterről körülbelül, és bele dobta magát, beleállt fejjel ebbe a próbálkozásba Gomez, a paraguayak csapat kapitánya. Azért el tudunk képzelni egy ilyen Çalhanoğlu bombát, hogy az mennyivel
2: hát
0: mehet.
2: Jó, de ez minden rendben van, de azért én tényleg a testi épség mindenek feled. De hát egy fejes után ne álljunk már meg, hogy agyrázkodás. Hát volt egy lövés, belefejelt a játékos, hát 100 ilyen van a labdarúgásban.
1: Viszont lehet az is egy új szabály, és nem szóltak nekünk a mérkőzés előtt, hogy egyben játsszák a két fél időt. Mert hogy az 55. percében járunk most már a találkozónak, 6 perc volt a jelzett ráadás, és most lépünk az 56. percbe ezekben a másodpercekben, és még mindig támadhatnak a törökök. A játékvezető lehet, hogy elfelejtette, hogy el kéne menni egy 15 perces szünetre a két fél idő között.
2: Szeret szerepelni a játék?
0: Nagyon szeret. Nincsége.
1: Nagyon szeret, nagyon élvezi, még mindig mutatja a bedobást. Most már a paraguayi szurkolók is. Azért még a bedobást megítélte. Csodálom, hogy nem kezdett el számolni. Lényeg a lényeg, egy fél időnyi játékot követően Paraguay a 63 másodperc alatt szerzett góliával, Galarza találatával vezet Törökország ellen. 1-0-ra volt itt minden, még most sem mennek be a csapatok az öltözőbe. Heves vita alakul ki a két kispad között. Óriási csetepaté ott a felező vonalnál, török, valamint paraguayi szakvezetők, stábtagok ugranak most egymás torkának. És a fél időben már csak 14 perc maradt, mire mindezt végigmondtuk. Jön majd a második játékrész hamarosan. Paraguay 1-0-ra vezette át Törökország ellen. Jövünk majd vissza a szünetet követően.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió.

0: Köszöntjük újra a hallgatókat, kezdődik hamarosan a második félidő a Törökország-Paraguay mérkőzésen. A labdarúgó világbajnokság, a 23. labdarúgó világbajnokság 996. mérkőzése a VB-k történetének, tehát lassan az 1000. mérkőzéséhez érünk el, egészen pontosan holnap az 5 órakor kezdődő, holnap reggeli mérkőzésen fogunk elérni a Tunézia-Japán mérkőzéssel az 1000-hez. Cserél Törökország és cserél Paraguay is, mindkét mester változtat. Ki ne emlékezne, megtörtént, hát egy bő negyed órával ezelőtt a labdarúgás történetének első olyan piros lapja, amikor egy játékos a száját eltakarva mondott valamit ellenfelének, a játékvezető pedig a szabályokat követve kiállította Miguel Almironot, nem is akárkit, Paraguay válogatottjának egyik, hanem a legjobb játékosát, az egyik legtapasztaltabb játékosát, 32 esztendős Miguel Almironot. És akkor 10 másodperc múlva kezdődik a mérkőzés San Franciscóból, még mindig 1-0-ás paraguayi vezetésről. San Franciscóban egyébként 4:10 van most ottani idő szerint, és 16 fok mindössze, tehát teljesen valószerűtlen lenne az időkérés alatt elvégzendő hidratációs szünet, az ivószünet, nem indokolt, de egészen biztos, sőt kötelező, úgyhogy lesz az is, csak úgy, mint a szájeltakarás utáni piros lap. Elkezdődött tehát a második félidő, a 46. percben járunk, Törökország tehát emberelőnyben, de gól hátrányban Paraguay ellen.
1: És mind a két oldalon történt változtatás, a vezetést már a második percben megszerző Paraguayban elhagyta a játékteret Isidro Pitta, az ő helyére Damian Bobadilla érkezett, tehát egy csatár helyére, egy középpályás, aki azért jóval védekezőbb szellemben is pályára tud lépni, mint korábbi csapattársa. És akkor a törököknél Aktürkoglu hagyta el a játékteret, erről majd Bene Ferencet mindenképpen megkérdezzük, állandó szakértőnk ugyanis velünk együtt tekinti meg ezt a hajnali mérkőzést is, és a helyére Baris Alper Yilmaz érkezett. Ő az első mérkőzésen Ausztrália ellen kezdőként lépett pályára, csak úgy, mint Aktürkoglu. Aktürkoglu most is kezdett, egy távoli lövés közben Demiráltól a kapusnak kellett résre lennie, de Hill könnyedén állította végül ezt a próbálkozást. Szóval egy-egy változtatás mind a két oldalon, azért a paraguayiaknál valamelyest indokoltabb volt, hiszen az első fél időben történt egy kiállítás, és valóban Almiron elhagyta a játékteret, de a törököknél is egy taktikai változtatás történt. Hogyan változtathatja ez meg a játékképét, Bene Ferenc?
2: Igen, hát a paraguayiaknál nagyon egyszerű a szituáció, tehát ugye a 4-4-2-es játékrendszerből kiállítottak egy középpályást, tehát ezt kellett kompenzálni, most 4-4-1-es hadrendet alkalmaznak, és ezáltal az egyik éket le kellett cserélni. Itt a két ég közül Pitta nyújtott a gyengébb teljesítményt, teljesen logikus döntés, támadó helyett középpályás jött be, visszaállt ez a 4-4-1-es játékrendszer most már úgy, hogy nem egy csatárral kell kompenzálni, hanem egyértelműen mindenki a posztján szerepel. A törökök részéről azért azt ne felejtsük el, hogy Aktürkoglu már a mi kritikánkat is megkapta, hiszen már a második mérkőzés, ahol gyakorlatilag észrevétlen és nem tudja az igazán nagy erényét, a fürgeséget és a gyors mozgékonyságot érvényesíteni. Yilmaz egy valamivel robosztusabb center, tehát vélhetően sok beadás várható a találkozón, és a törökök így akarnak érvényesülni, hogy Yilmaz talán hatékonyabb lesz.
0: Arda Güler! Ó, milyen szépen szinkronba, bár ilyen szép szinkronba lett volna Arda Güler valamelyik belső védővel, például Bárdakcsival, de nem kifejelte az egyik paraguayi hátvéd. Egy újabb beadás most, na nézzük át a hosszú oldalra, nem, az pontatlan. Lesz-e Csalhanoglu lövés, Csalhanoglu. Aztán kiteszi Yildiznek. Yildiz lövése, az oldalhálón csattan a labda, akik a hosszú oldalt ülnek, azokat a szurkolókat biztosan megtévesztettek, fel is ordítottak, nem, nincsen még meg a török egyenítés, Yildiz az oldalhálót találta el, de Hill rajta volt, a rövid alsót vette célba a Juventusnak, a csoda gyereke, csoda csatára, de most még több-kevesebb, hát most kevesebb sikerrel, eredménnyel. Yilmaz ugye érkezett a pályára, beszámoltunk a cserékről is, Aktürkoglu hagyta el a pályát, hát nem játszott jól, de én megmondom őszintén, egy Akgun cserét inkább eszközöltem volna, de hát még nagy szerencse, hogy nem én vagyok Vincenzo Montella helyében, aki olasz nemzetiségű és így a törökök szövetségkapitánya, a másik kispadon pedig, a paraguayi kispadon pedig argentin szövetségkapitány. Ma soha nem nyert még ugye olyan nemzet világbajnokságot, amely hát külföldi edzőt alkalmazott. Ez a nagy kérdés Carlo Ancelotti esetében is, hogy mit kezd majd a Seleção-val. Ki lesz a bedobás a törökök térfelénél, sőt a 16-os előterében, amit Altintopot látjuk közben a képen, miközben Hát vacsorázik, lehet mondani azt negyed 10-kor helyi idő szerint San Franciscóban, így van, Hamit Altintop volt a képen, Halil Altintop a testvére egyelőre nincs ott a VIP páholyban. Na nézzük, bedobja a labdát Paraguay válogatottja, Julio Enciso-t keresik, de nem találják még a labdával. Lesz-e egy beadás, vajon Alonso? Alonso pedig nem sikerült, rossz megoldást választ, török bedobással folytatódik a mérkőzés. A másik fél időből 5 perc telt el, támad Törökország egészen mélyről, saját térfeléről. Müldür, ugye ő az első fél időben kettős kapufát fejelt egy oldalsó szabadrugás után. Néhány centire volt attól Törökország, hogy egyenlítsen. Bardakcsi szaporázza, most már a saját térfeléről viszi át az ellenfél térfelére. Hát senkitől nem sem zavartatva, de hát ez nem véletlen. 10 emberrel Paraguay egy nagyon-nagyon nagy és ritkán látható technikai hiba most. Ott oldalt Kadioglutól, a török válogatott bal hátvédjétől. Oda passzolták neki egyszerűen a labdát, ahogy Bardakcsi felvezette, ő pedig oldalt kiengedte, elcsúszott a talpa alatt a labda. Csalhanoglu viszont rögtön visszaszerzi Törökország. Müldür már a jobb oldalon nyargal. Müldür 25 méterre a kaputól, 20 méterre. Akgün visszateszi a bal lábára. Csalhanoglu, Hakan Csalhanoglu át a hosszú oldal irányába. Eltolódnak most picit a paraguayák. Hagyja lepattani a labdát. Kadioglu ezzel átérnek. Kaszereszék. Bardakcsi távolról be középre, nem figyelt. Nem figyelt és nem volt résen most Yılmaz. Érdekes megmozdulás a saját térfeléről, hazaadja a labdát Bardakcsi, úgyhogy senkitől nem volt zavartatva. Bardakcsi visszakapja a labdát, most már Törökország lyukság. Hakan Csalhanoglu, most Arda Güler egy picit átmozgott ide, a török bal oldalra, Csalhanoglu irányít jobb oldalról. Akgün vissza Csalhanoglunak, Csalhanoglu Arda Güler kéli, de nem kapja, Csalhanoglu belerúgja az ellenfélbe. Enciso pedig köszöni szépen, és akkor indíthatja a paraguayi kontrát. 51. perc, 1-0 vezet Paraguay Törökország ellen.
1: Saját térfelének közepéről nagyon nehéz lesz azonban egyedül végigvinnie a labdát Galarzának, hiszen sok társ nem segített neki. Csalhanoglu odadobja azonnal a labdát természetesen a paraguayi balhátvédnek Alonsónak, hogy minél hamarabb el tudja végezni a bedobást a játékvezető partnerebben, hiszen azonnal sürgeti a bedobást elvégző játékost. Közben Galarza góljáról, amelyet a 63. másodpercben szerzett néhány adat, 73 km/h szállt a labda a kapu bal alsó sarkába. Most már az 52. percben járunk, és ha egy picit előre tekintünk, akkor már gondolkozhatunk azon is, hogy a törökök kit tudnak még behozni annak érdekében, hogy kiegyenlítsenek első körben, aztán utána akár a vezetést is megszerezzék, vagy egy győzelmet. Hát vannak ott azért a török kispadon olyan játékosok, akik tudnának lendíteni akár a támadó játékon is. Ott van például Kabak vagy Kökcsű, akik a középpályára jöhetnek be, Cselik szélső hátvédként ugyan, de a támadásokkal rendre föllépve tudná segíteni a török támadógépezetet, és akkor ott van még például Gül a Portóban, palérozódó centere a törököknek, valamint Üzün is, aki a Frankfurt játékosa. Úgyhogy azért játékos állomány szempontjából Vincenzo Montella jobban áll, ami a cseréket illeti. Tehát a paraguayiak is tudnak még változtatni, ráadásul az előny az ő birtokukban továbbra is, hiszen Galarza ezt már a 63. másodpercben megszerezte Paraguaynak. Hildiz most szépen veri át ellenfelét Gomez-t, a középpályás volt ez, aki Diego Gomez, hiszen a belső védő és egyben csapattársa Gustavo Gomez is Gomezként fut a mai mérkőzésen, de természetesen ő a középpályás volt, és egy villámgyors ellentámadási kísérletet követően egy bedobást harcol ki Paraguay az ellenfél térfelének a közepéről. A játékvezető sürgeti már azt is, hogy Cáceres oda menjen a labdához. Mondjuk nem tudom, hogy ezt hogy fogja tudni betartani a mérkőzés végéig is, de Cáceresre már rászámol a játékvezető. Az 53. perc végén, most már az 54. minutum elején Törökország Paraguay 0-1 továbbra is a világbajnokság D csoportjában.
0: Julio Enciso indította azt a kontrát paraguayi részről, 27 mérkőzésen 3 gólt és 6 asszisztot jegyzett a 2025-26-os szezonban. Légiósként a francia első osztályban Julio Enciso korábban a Brightonban szerzett magának hírnevet, amikor berobbant a 2022-23-as idényben, még Roberto De Zerbi irányítása alatt. Lefújja a faltot a salvadori játékvezető, úgyhogy jöhet egy paraguayi szabadrugás majd a saját 16-osuk előteréből. Baris Yılmaz volt az, aki szabálytalanságot követett el. ha már Yılmaz a Galatasaray-ban, tehát otthon Törökországban futballozik az idei szezonban, szépen termelte, de az előző idénben még szebben, 32 meccsen 12 gól, 3 assziszt, ez a tavalyi mérlege, idén asszisztból jegyzett többet, 30 mérkőzésen 8 gól és 11 gólpassz Sallai Roland csapattársaként Yılmaz. Demirál teszi ki a török baloldalra, Kadıoğlu-hoz, talán ő a legtöbb technikai hibát vétő török játékos. Bardakcsi vissza Çalhanoğlu-nak, visszahelyezkedik mélyen, a saját 16-osát megszállva, 16-os előterét megszállva Paraguay. Yıldız, Kenan Yıldız, az ő cselei azért ülnek, de talán nem annyira hatékonyan, mint amennyire kellene, hogy hatékony legyen. Çalhanoğlu és Arda Güler megint egy oldalon. Çalhanoğlu 25 méterre a kaput, a Çalhanoğlu-tól egyet rajta, nem lövi el, tovább teszi Demirál, hát ő nem fog lőni, a belső védő. Müldőr, ő pláne, szabálytalanságot pedig az volt, de nem fújja le a játékvezető. 2-2-ben kontrázott Paraguay. Julio Enciso húzza, Bardakcsi követi, Julio Enciso átvezeti a 16-oson belőre, Julio Enciso, nem jó a csel. Bardakcsi tanári módon szerelte Julio Enciso-t, pedig jöttek az ördöngös bicikli cselek, jöttek volna, de Bardakcsi az eszénél volt. Arda Güler, keresztlabda, Yıldız irányába, az nem jó, Cáceres szedi össze megint. Na nézzük, ezt lefújja a bíró, hátulról történő becsúszás, a paraguayi kispad előtt természetesen pöröl Alfonso, a paraguayiak szövetségi kapitánya, a salvadori sípmesterrel, ugyanis nem fújt faltot. Kadıoğlu visszakéri Yıldız, de nem kapja, az utolsó passzokban mindig hiba csúszik török részről, hiába ember előnyben, de mégis gólhátrányban Vincenzo Montella csapata. Kadıoğlu hamar elvégzi a bedobást, megkapja a labdát, Juksek, hátra kell, hogy tegye a labdát Demirálhoz, Demirál. Bardakcsit veszi célba, meg is találja, nincsen nyomás a két török belső védőn. Kadıoğlu, odaadja vajon Yıldız-nek? Yıldız várja, most kapja meg a 16-os sarkában, a csücskében, bal összekötőszögből Yıldız. Visszateszi Çalhanoğlu, Demirál, újra Bardakcsi. Nagyon egyoldalú most Törökország. Bardakcsi távolról élesen be középre elmegy a hosszú, és senki nem ér hozzá. Itt legalább volt egy kis figura, Juksek várta volna ott az ötös előterében a labdát. Egy éles beadás volt Bardakcsitól, de nem talált egyelőre csapattársa. Törökország egyre-egyre közelebb az ellenfél kapujához, és talán az egyenlítő gól megszerzéséhez is. Viszont egyelőre az állás 0-1 Paraguaynak az 57. percre fordulva.
1: Eltelik akkor lassan több mint 10 perc a második félidőből. Még jobban beszorítja Törökország Paraguayt. Lehet-e ezt bírni egy egész mérkőzésen keresztül, Bene Ferenc? És akkor most nem a jóslásra gondolok, hanem úgy nagy általánosságban.
2: Igen, ez nagyon jó kérdés, és ha most válaszolni kellene, akkor én úgy gondolom, hogy nem. De abban az esetben nem, hogyha a török válogatott olyan tempót diktál, hogy előbb-utóbb hibára készteti a paraguayi védekezést. Most ez gyakorlatilag úgy néz ki, mint a kézilabdában, a 16-os körül megszállva a 16-ost járatják a labdát körbe, és előbb-utóbb, amikor ígéretes beadó szituációba kerülnek, akkor beadás várható, és erre az imént 5 érkező volt a 16-osomból, az nagyon sok.
1: Most egy Çalhanoğlu kap egy labdát, de érzésem szerint már lesen tartózkodott, amikor eljutott hozzá ez az átadás. Megpróbálta bebökni a 16-oson belülre Kadıoğlu. Rengeteg paraguayi védőjátékos ott, és ott megtalálni egy törököt egy ilyen finom labdával, hát egyszerűen szólva nagyon nehéz. Nem is tudta jól kapura tenni ezt a labdát Çalhanoğlu, és nagyon nehéz volt maga a labda is, amit kapott csapattársától. Közben a kapus ismét elvégezhet egy kirúgást a paraguayi oldalon. Az imént a szurkolók is egyre hevesebben biztatják a török labdarúgókat, de hát ez nem a szurkolókon múlik. Azért, ha a lelátóra tekintünk, akkor rengeteg piros mezben helyet foglaló szimpatizáns. Nagyon sok török érkezett ide. A lelátókra Müldür pedig próbálja ezt meghálálni azzal, hogy megnyújtja lépteit a jobb oldalon. De aztán pontatlanul centerez, egy paraguayi pedig kibombázza az oldalvonalon túlra a labdát. Az 59. percben most már Paraguay továbbra is 1-0-ra vezet Törökország ellen, Galarza második percben szerzett találatával.
0: Nagyot dobban a török szurkolók szíve, talán dobban-e nagyobbat, hogyha majd megszerzik az egyenlítő találatot. Demirál távolról, egy nagy bomba, Demirál megpattan, nagyot véd Hill. Kiér róla a labda, kiér oda, hát a törökök, üres a kapu, de megfogja a labdát Hill. Na hát most volt egy kis összevisszaság, aztán nyilván nem marad a földön most a paraguayi kapus. Azért Bono a nagymestere ezeknek, hogy játékos nem feküdhet le színészkedésből, hiszen ugye leküldik őt egy percre, vagy egy játék megszakítása. De a kapus nem küldhetik le. Úgyhogy mindenféleképpen, hogyha időt kell húzni, akkor a kapusok ezt magukra fogják venni innentől. Kipattant a labda, pont belefejelt Gomez a kapus előtt. Jó volt a lövés Demiráltól, a 16-oson belül belefejelt, és ezzel kicsit megcsúszott rossz irányba a saját kapuja felé, a paraguayi kapu felé a labda. Hill a helyén volt, de nem tudott már úgy védeni, hogy meg is fogja a labdát, a kipattanó pedig Juksek elől aztán összeszedte. Hármas cserét eszközöl Vincenzo Montella, úgy van vele, hogy most vagy soha itt a török válogatottnak meg kell fordítani ezt a meccset. Kettős cser elnézés, csak nagy volt ott a tömörülés. Juksek és Akgun jön le, Uzun és Gül pedig jön a pályára, a Porto 9-es, a Porto centere érkezik a török válogatottba. Kökcső még mindig nincs a pályán, és nincs a cserék sem, ők kezdtek Ausztrália ellen, egyelőre velük nem számol Vincenzo Montella. Biztos, hogy már három csere összesen volt a török csapatnál, mindössze kettőt változtathat már az olasz származású török szövetségi kapitány. Még egyszer összesítésben, tehát Akturkoglu jött le, és Yilmaz jött helyette a fél időben, és most a 60. percben, tehát valószínűleg előre betervezett csereik következtek be. Juksek helyett Özün jött a pályára, és természetesen Gül is ott van. Enciso meg varázsol a 16-oson belül, Julio Enciso ballal elmegy keresztbe! Hát jött volna a semmiből a második paraguayi gól. Julio Enciso becselezte magát a 16-os jobb oldaláról befele, és a gyengébbik lábával lehet, hogy az volt a probléma, hogy ballal kellett ellőni a hosszút, és irányt célt tévesztett. Julio Enciso majdnem sokkolt a Törökországot, de egyelőre még marad az 1-0 Paraguaynak, csak hogy befejezem az előző gondatot, Akgun helyett jött be Gül. Támad most már Törökország, az nem jó az a labda, az nagyon mély. Mondom én, Müldür eléri, és kiharcol egy bedobás szögletet? Egyiket se. Visszarúgják Enciso irányába, így pedig Bardakcsi a labda. Paraguay tehát 1-0-ra vezet a 61. percben Törökország ellen.
1: Szenzációs egyéni megmozdulás volt az Enciso-tól az imént. Könnyen lehetett volna akár belőle egy paraguayi találat is. Ez most nem jött össze Enciso-tól. Egyébként az ő árát 25 millió euróban határozza meg a Transfermarkt. Az egyik legértékesebb paraguayi játékos Enciso. Most is ő veszi le a labdát, aztán egy picit hosszan tette mindezt, dühöng is egy sort miatt, Árdegülel pedig elpasszolja, de szerencsésen visszapattan hozzá. A jobb oldalról jöhetne Yilmaztól egy középre tett labda, nem teszi meg ezt, inkább odaadja Árdegülernek. Árdegüler a 20 méteres vonalon, ott hagyja most már Yildiznek, jön egy beadás és egy fejes, ezt is könnyedén szedi le most a kapus. Nem volt erő már Gül fejesében, említettem, hogy ő jöhet be a pályára, ő a Porto centere. Hát be is érkezett, jött is a fejes, ő azért egy olyan játékos ott a 16-oson belül, akit lehet keresni és tömni a labdákkal. Most is jól találta meg őt az ötös vonalán nagyjából egy beadás Yildiztől, de nem volt már elég elő abban a fejesben. Yildiz viszont most betörhet a 16-oson belülre, eltekeri a hosszú irányába a labdát, de pontosan csak az irányába tekerte, nem pedig a hosszúra. Jócskán a kapu mellé szállt most ez a labda, meg lehetett volna megint csak a török egyenlítő találat. És ahogyan telik múlik az idő, úgy egyre frusztráltabbak lesznek a játékosok, és akár egyre több hiba is csúszhat ezekbe a befejezésekbe, mert már a koncentráció nem feltétlenül olyan.
2: Most látom a török válogatottban először a világbajnokság folyamán azt a fajta dinamikát és azt a fajta elszántságot, amit eddig elvártunk volna. És azt se felejtsük el, hogy most Yilmaz kihúzódott a jobb szélre, de amikor bal oldalt van labda, akkor rendszeresen második ékként csatlakozik. Ugye ott van Gül centerben, és ott van még mindig Yildiz a bal szélen. Tehát van három támadó, plusz Arda Güler mögöttük, úgyhogy gyakorlatilag négy komoly támadóval rohamoz a török válogatott. És most nagyon-nagyon sokat kerülnek a széleken a paraguayi védelem mögé, várhatóan jönnek a beadások után lepattanó labdák, illetve az átlövések. Hát most már végképp arra kell figyelniük, hogy egy-egy kósza kontra alapján ne tudjon Paraguay gólhelyzetbe kerülni, illetve arra kell odafigyelniük, hogy a megoldásaik a 16-os környékén most már minőségiek legyenek, hiszen Yildiz is megcsinálja a cselt befelé, és ahogy Vinicius Juniortól megszoktuk, a hosszú sarokba próbálja tekerni a labdát, csak Vinicius Juniornak általában ilyenkor kaput talán a lövése. Yildiz meg nem talált kaput, és elég rossz technikával is talált el a labdát. Előbb az imént pedig Gül pedig nem talált el a labdát, tehát egy jó fejes szituációban gyakorlatilag alig ment el a kapuig a próbálkozása. Ebben kell most már fejlődni a török válogatottnak.
0: Kettős ember hátrányban most Paraguay, ugyanis leküldte a játékvezető Gomez, mert lefeküdt a földre. Közben Müldürcsel ez a 16-osom, mert jön egy szöglet. És aztán leküldte a játékvezető többszöri figyelmeztetés után Gomezt a pályáról, a Paraguay a középpályását, mert ápolást kért, és mutatta neki, hogy ez nem az első játék megszakításig tart, hanem egy percig. Ezt pedig számon kéri Gomez a negyedik bírón, hogy miért egy perc, amikor nem jött be egyből hozzá az orvosi segítség. Óriási amatőr török hiba, kettős ember előnyben a szögletnél lest hoznak ki. Kis szögletben végzik el, és aztán lesre fut az egyik török, Yilmaz volt az, ha jól láttam. Közben Vincenzo Montella meg besárgult, de hát már felvette a Harry Potter szemüvegét is, nem bírja. Tűkön ül Vincenzo Montella az ötödik perc óta, azóta gyakorlatilag, amióta megszerezte a vezetést Paraguay. Gomez még mindig nem jöhetett vissza, nem tett le az az egy perc, és nem tudta Törökország birtokolni a labdát kettős ember előnybe. Miért mondom, hogy kettős ember előny? Még az első félidő hajrájában a futballtörténelemben először kiállították úgy Miguel Amiront, azért, mert eltakarta a száját, és úgy mondott valamit a törökök jobb hátvédjének, Müldürnek. Mire végzek a mondattal, a törökök visszahozzák a labdát, de visszatért a pályára Gomez is. Marad az egyetlen egy ember előnye. Tehát 11 a 10 ellen a folytatásban. Ké a bedobás a törököké, azt mutatja a játékvezető Gomez egyből szerelni tudott, így tért vissza egy perces plusz pihenőjéről. Bardakcsi lesz a beadása, Bardakcsi ballábas, szereti beadni a labdákat közvetlenül, de most nem ő fogja beadni, Demirál. Megint megpróbálja Demirál, és itt az amerikai fociban, amit mondtam, a field goal. Ezért egy San Francisco NFL mérkőzésen 3 pontot adnak, megint csak azt tudom mondani. De itt labdarúgásban ezért nem jár semmi. 66. percben járunk, és a mérkőzés állása továbbra is 1-0 Paraguaynak.
1: Most megint egy érdekes szituáció, Gomez megint a földön, és le kellene őt vinni. A játékvezető meg mutatja, hogy hozzák a hordágyat, jól láttam. És akkor hoznak egy hordát. Ha erről a játékvezetőről nem készít valamelyik ilyen nagy streaming platform egy sorozatot, vagy bármilyen dokumentumfilmet, akkor az óriási hiba lenne, a szarvas hiba lenne ezektől a tartalomgyártóktól, mert hogy ez a játékvezető annyira szeret szerepelni, és olyan jól is csinálja, hogy biztosan megérne legalább egy pár részes minisorozatot, hogy hogyan készül ezekre a mérkőzésre is hasonlóak. Az imént egy picit, mintha megsértődött volna Gomezre, tehát nem is engedte őt vissza azonnal, és hiába az az egy perces szabály, az egy perc akkor már rég letelt, amikor visszaengedte őt. Most lecseréli Gomezt egyébként, úgyhogy valóban nem alaptalanul feküdt a földön, és Velázquez érkezik az ő helyére.
2: Igen, és javaslom, hogy önmagát alakítsa, mert a színészi képessége is sem utolsóak a játékvezetőnek.
1: Egészen elképesztő tényleg, ahogyan gesztikulál a játékvezető, és amilyen megint egy szögletet ítélt. Tehát nem érkezett még be a cserejátékos.
0: Puha, most azért megrohamozzák. Nem, nem ítél még.
1: De mutatta a sarokrúgást. És most mutatta a sarokrúgást, csak hogy vizuálisan el tudják képzelni a hallgatók. Mutatta a játékvezető, hogy jöhet a csere. Lement a cserejáték, lement a játékos, aki eddig a pályán volt Gomez, érkezett Velázquez a helyére, a játékvezető pedig oda rohant a kapushoz, és mutatott a szöglet zászlóra közben.
2: És szegény paraguayak sprinteltek vissza, hogy
1: ahogy a török támadók is rohantak föl, és az egyik török támadó, Gül, kipasszolta a sarokrúgáshoz a labdát a szöglet zászló irányába. Majd a játékvezető mondta, hogy hát ne passzolja ki, kirúgás jön mégis. Egészen elképesztő. Itt most nem lepődnék meg. Rendezhetnénk egy villámgyors tippjátékot arról is, hogy hány percig tart majd ez a mérkőzés. Az első fél idő az 56 percig tartott egészen pontosan.
0: 6 perces hosszabbítással.
1: Tehát, hogy egyébként 51 percnek kellett volna lennie. 56 percig tartott. Itt most a második fél időben megint rengeteget állt a játék. Most elküldi ráadásul a csapatokat egy hidratációs szünetre, tehát egy ivószünetre, ahogyan ezt a szép magyar nyelvünkben mi használjuk. Addig van ideje Bene Ferencnek is, hát nem csak a játékot, hanem úgy általánosságban a mérkőzést is értékelni, hiszen azért a játékvezetés sokat dob rajta.
2: Igen, és ez nem kedvez a mérkőzésnek, hiszen minden adott volt, ugye az első fél alapján minden adott volt egy jó második fél időre, hiszen a szünetben a lefújás után közvetlenül volt egy kis kakaskodás. Tehát ez feltételezi a megfelelő feszültséget a játékosokban. Ugye azt se felejtsük el, hogy a török válogatottnak a következő mérkőzése az Amerikai Egyesült Államok csapata ellen lesz. A házigazda azért eddig 100%-os és meggyőző játékot nyújt. Nem feltétlenül Törökország az esélyes, enyhén szóval azon a találkozón. Tehát hogyha most figyelembe vesszük azt, hogy a török válogatott hátrányban van, viszont ember előnyben, akkor még talán a döntetlen sem lehet megfelelő eredmény számukra, úgyhogy a hátralévő időben, ami fogalmam sincs mennyi lesz, hiszen elvileg számíthatunk olyan 25-30 percre, ami hátra van, de hát ez a salvadori játékvezetőtől függ, és hogyha az első fél időben a 6 perces, a minimum 6 perces hosszabbításra 11-et tudott rátenni, akkor itt azért még várható jó pár perc játék. Viszont látható effektíve játék. Arra nagyon kíváncsi leszek, mert a török válogatott most a legfontosabb szerintem Montella részéről a játékosok megnyugtatása. Bármennyire is nehéz ez a szituáció, és könnyű azt mondani egy stúdióból, hogy nyugodjanak meg a játékosok, de a török válogatott csapattagjain egyre inkább a kapkodás és a tanácstalanság jeleit látom felfedezni. Ez nem jó. Egy emberelőnyben nagyon-nagyon magabiztos, gyors, tempót diktáló labdabirtoklásra van szükség, és ami még hiányzik a török válogatottból kétségtelenül, az az élesség. Tehát most már azért, valljuk meg őszintén, majdnem, tehát mindenféleképpen több, mint másfél mérkőzés letelt, és a török válogatott nem szerzett gólt. Annak ellenére, hogy a lehetőségei, a helyzetei azok megvoltak, és gyakorlatilag, hogyha ezt a másfél mérkőzés, de most már több, mint másfél mérkőzés, vesszük mondjuk 100-nak, akkor legalább ebből a 100-ból, 100%-ból mondjuk 80%-ot az ellenfél térfelén töltöttek, és abból egy jócskán mondjuk olyan 50-60%-ot az ellenfél 16-osának környékén. Rengeteg a fölélővés, azért már vannak helyzetek, ami vagy nem talál kaput, vagy erőtlen fejesekben nyilvánul meg. Úgyhogy elsődlegesen meg kell nyugodni a török válogatottnak, folyamatos forgatásokkal a széleken kell mögé kerülni az ellenfelüknek, és sokkal, de sokkal élesebbnek kell lenniük a 16-os környéki szituációban.
1: Egy kérdés felvetődik bennem azért, mert az nem tisztázott, hogy vajon azért, mert eltakarta Ámiron a száját, piros lapot kapott, az eltiltás mértéke. Az hát mi ez? Egy mérkőzéses,
2: ez egy jó mérkőzéses. Az egyből kiállítás, egyből piros lap, az nyilván két mérkőzés szokott lenni minimum.
1: És itt akkor ebben az esetben... Hogy ítélik meg, hogy valóban mit mondott, hogyan döntik el azt, hogy milyen súlyos legyen a büntetése? Tehát azért itt még nem vagyok benne biztos, hogy ez teljesen kiforrott ez a szabály.
2: Igen, hát ez mivel először fordult elő a labdarúgás történelmében, nem csak a VB-k történelmében, ezért most alkotjuk a szabályt, illetve a jogfolytonosságot, meg a szokásjogot, tehát erre én is kíváncsiak, hogy hány mérkőzéses eltiltás lesz.
0: Jön egy sárgalapos török figyelmeztetés, méghozzá Emali. Most állt be az első, hát labdaérintésnek nem mondható, az első cselekedete, igen, az volt. A paraguayi kispad pedig piros lapot reklamált a játékvezetőtől, de ez sárga volt. Tehát ez volt tényleg az első momentuma a pályán Emalinak. Ő is már fönt van, Kadioglu jött le, és helyére pedig érkezik Emali, már rögtön sárgalappal a birtokában. Oldalsó szabadrugás nagyon messze a kaputól, közelebb a félpályához. Enciso, ki más? Julio Enciso a 16-oson belülre küldi a hosszú oldalra. Van lefejelt labda paraguayi részről, Çalhanoğlu kihúzza. Most kontrázhatnának a törökök minden paraguayi elől, és ember hátrány, Puzman is rossz a labda. Elképesztő, micsoda technikai hiba, kulcs passzoknál, kulcs pillanatokban a törököktől. Most egy török, mint Zrínyi úgy kirongyolt előre. Előről hátra, kiobra, Yılmaz, Yılmaz a 16-oson belül egy lövés, az is fölé. Az összes török lövés valóban fölé, nagyon fölé, nem kicsit. Ahogy Bene Ferenc azt az első fél időben már elkezdte mondani, dekoncentráltság a török támadások tömkelegében. Minden lövés valóban, vagy mellé, vagy fölé, úgyhogy Idestova 30 perce. Bő 30 perccel az első fél időt is ide vesszük. Ember előnyben futballozik Törökország Miguel Amiron kiállítása után. Most kirúgja a labdát Hill időben, nincsen szögletrugás, nincsen kavalkád, a játékvezető helyesen alkalmazza a szabályokat. Demirál, Enciso marad egyedül elől a paraguayi csapatból, mindenkit hátra vezényelt Alfonso mester. Na nézzük, Bardakci átlépi a paraguayi térfél határát, át a saját térfélről az ellenfél oldalára. Bardakci lepasszolja a labdát Gülnek, aztán visszakapja Yildiz, most megint Bardakci. tovább teszi a labdát Csalhanoglunak. Árda Güler tűnt el most az elmúlt percekben. Csalhanoglu, talán ő kicsit följebb, mert Csalhanoglu mélységből irányít, klasszikus tízesből. Yilmaz, ő pedig a centerből kiment jobbra. Yilmaz ballal, jön a beadás, elég furcsa íve van annak a labdának, a hosszú oldalon kereste volna Elmalit, nem találta meg. Enciso pedig ott harcol, illetve a gólszerző Galarza, több-kevesebb, most kevesebb sikerrel. Csakir, az egész, a kapus, az egész török csapat az ellenfél tér felé most már. Megint hozza Abdul Karim, Bardakcsi. Megint rálövi, hogy beadja. Rálövi, Bardakcsi megtréfálta, meg akarta tréfálni. Hilt, Yilmaz külsővel visszateszi, nem szabadul még fel a paraguayi kapu. Újra eszeveszetten rohamos Törökország, és akkor megint jön egy technikai hiba, egy váratlan technikai hiba Hakan Çalhanoğlu-tól. És aztán egy rossz passz Arda Güler-től a változatosság kedvéért. Nem tud az utolsó pillanatokban eléggé koncentrált maradni Törökország. Arda Güler gyorsan be kell dobni, szeretnének minél hamarabb visszamenni az ellenfél tér felé. Ez megtörtént, Çalhanoğlu, Abdul Karim Bardakcsi. Bardakcsi kidobja Elmalinak, neki egy fantasztikus debütáló másodperce volt, azonnal sárgát kapott. Elmali tovább teszi a labdát Uzunnak, Uzun a Frankfurtban légióskodik, megkapja a labdát Demirál, ő az Alakliban. Hát ő a meleget az biztos, hogy szereti, 30-40 fokos mérkőzésekhez van hozzászokva, itt 17 fok van most jelenleg San Franciscóban. Szögletrugás, szöglettel jönnek a törökök. Várják azt a gólt. Hát hogyha a Galatasaray stadionjából indulunk ki, mekkora hang robbanás lesz majd, hogyha a törökök itt betalálnak és tudnak szépíteni. Most nem Çalhanoğlu, hanem Arda Güler végzi el ezt a sarokrugást. 75. perc. Arda Güler jobb kéz a magasba, jön be a labda középre, van fejes, de ez viszont így fölé száll. A játékvezető viszont azt mutatja, hogy szöglet.
1: És akkor ismét egy sarokrugás, meg itt egy kis statisztika, de csupán a szögletekről. Ez a 8. török szöglet lesz majd, amit középre ívelhet most.
2: És egy statisztikán mondhatok én is.
1: Persze.
2: A török lövések 77%-a nem talál kaput. Tehát mindössze 23%-ba találják el a kaput a török lövések. Ez döbbenetesen gyenge statisztika.
1: Most jöhet Arda Güler szöglete, ez már a 8. török sarokrugás, tehát sikerül kicsúsztatni egy távoli lövés Çalhanoğlu-tól, elakad a blokkban, és azt egy paraguayi összegyűjtheti, akár kontratámadást is indíthat, bár az nagyon merész volna azért, hiszen nincsenek meg létszámban, és ha nagyon kinyílnak, akkor a törökök azt könnyen megbosszulhatják. Nagyon kijönnek most pedig a paraguayiak, de csak inkább kitolják a török támadókat, feljebb húzzák a védelmi vonalukat, a jobb oldalon megkapja a labdát. Megint egy török játékos, és aztán a bal oldalra forgatja át, ott pedig Akgün az, aki próbálja középre tenni, nem sikerül ez neki, pláne azért, mert nem Akgün volt az, hanem a csereként beszállt Yilmaz próbálta meg bepasszolni középre. Egy sarokrúgás így is lett belőle, és azt pedig Arda Güler végezheti majd el, jobb oldali, sőt bal oldali sarokrugás, bal lábbal a kaputól kifelé tekeredik, de még mindig ott a 16-oson belül egy török kezetér a labda. Gül volt az egyébként, aki beleért kézzel a labdába, úgyhogy jöhet majd szabadrugással kifele a paraguayi válogatott. Kevesebb, mint negyed órát kell kibírnia a rendes játékidővel a Paraguaynak, de én azért megkockáztatnám, hogy az minimum 20 perc ezen a mérkőzésen, pláne ahogy a játékvezetőt megismerhettük ez alatt a szűk másfél óra alatt. Paraguay egy óra vezet továbbra is Törökország ellen, 77 percnyi játékot követően.
0: Hakan Çalhanoğlu gyűjti össze a kirúgást, kap egy kisebb fejest a tarkójára, nehogy már a paraguayi maradjon lent, bár lehet, hogy görcs miatt megint lemarad egy paraguayi. Arda Güler a jobb összekötő pozícióban ballal, Arda Güler áthozza a túloldalra, oda teszi Uzunnak. Uzun 25-ről tologatja befele, aztán kifele hozza a ballába irányába. Uzun 16-os sarkánál, Yildiz megint megpróbálja egy az egyben. Kenan Yildiz megkavarja az ellenfél védőjét, Uzunnak vissza, Uzun nem tud lőni, nagyon betömörült ott most Paraguay, nincsen egy négyzet centiméternyi helyese Törökországnak. Abdul Karim Bardakcsi megint beadja, az jól jön ott egy fejes mellé. Müldür, talán jobb hátvéd léttére ő a legveszélyesebb török játékos, ez is sok mindent elmond a törökök támadásairól. Egy kettős kapufa, aztán pedig most egy veszélyes fejes, ez Müldür mai mérlege egyelőre. Nem tétlenkedik a paraguayi szövetségi kapitán sem, újabb cserét eszközöl.
1: De egyébként közben most már minden paraguayi görcsöl gyakorlatilag, az imént is lent maradt már Galarza a gólszerző, most egy középpályás volt az, aki fogta a vádliát, és egyszerűen nem tudott felkelni, értelmeország neki is berántotta a görcs a lábát, és hát ez azért várható most már, ember hátrányban futballoznak azért bő 40 perce, a paraguayi futballisták, és azért a törökök nagy nyomást helyeznek a paraguayi kapura.
2: Igen, benne van, hogy fárad a paraguayi csapat, meg az is benne van, hogy próbálják kizökkenteni a török nyomást. Tehát minél több játék megszakítás van, minél többet áll a játék, minél töredezettebb a futball, az a paraguayi csapatnak jó. Tehát nem véletlen fetrengenek ennyit, próbálnak kiprovokálni egy kiállítást a törököknél, próbálják tördelni a játékot, és próbálnak minél többet fetrengeni. Ez a színház és a taktika része. Most a paraguayi válogatottnak semmi más célja nem lehet, mint hogy valahogy kihúzza ezt a mérkőst 1-0-val.
0: Nem tudom, hogy itt történt a szabálytalanság. Bardakcsi kirúgja tisztán a labdát, és aztán elfekszik egy paraguayi. Bardakcsi meg megörcsöl közben. Megint áll a játék. Hát már legalább egy perce, de még lehet, hogy egyet biztosan fog. A paraguayi valószínűleg jól lesz. Ó, hát természetesen a színitalabda elindult paraguayi részről. Ugyanis megint lefekszik a paraguayi kapus Hill. Nem veszi észre senki, mutogat.
2: Senki nem foglalkozik.
0: Mindenki mutogat előre fel, hogy engem is vegyetek észre. A bíró pedig a térfél túlsó oldalára mutatja neki, nagyjából 80 méterrel arrébb, hogy keljen föl. Senkit nem érdekel, hogy ő ott fekszik, valószínűleg színészkedésből. Gül kirúgta a labdát, a paraguayi kapus, és aztán már egyből húzta is. Balra rúgtak, és a jobb lábát kezdte el fogni.
1: Mert az volt a támaszkodó, valószínűleg rosszul lépett, de azért biztosan rá is játszott erre az esetre. Minden esetre a játékvezető nem fityet sem hányt arra, hogy mi történik. A paraguayi kapussal tovább engedte a találkozót, és a törökök most támadhatnak. Ami érdekesség, hogy Bardakcsi ott a pályán pedig ápolni kellett, és az imént Gomezt leküldte, pedig ugyanúgy nem kellett bejönnie hozzá ápolásnak, és nem jött be hozzá az orvos, és nem, de Bardakcsi most megúszta azt, hogy leküldjék őt, és így maradt 11 játékossal, 10 mezőnyjátékossal a török válogatott továbbra is. Most Hakan Çalhanoğlu kap egy labdát a 16-os előterében, kipasszolja jobb oldalra, onnan Yilmaz centerez, aztán Demirál nem a természetes lelőhelyén a 16-oson belül, de az ellenfél 16-osán belül, még ha a saját 16-osán belül lett volna, azt mondom, hogy természetes lelőhelye, de így most azért nem érezte magát annyira komfortosnak, látszott is a befejezésén, jócskán felé durrantotta ezt a próbálkozást, nagyjából 12 méterre a kaputól, és akkor jön majd egy változtatás paraguayi oldalról, 26-os számban már ott áll az oldalvonal mellett, a majd csereként beszállom, mert egyelőre még a játékvezető nem engedi őt be 26-ossal, most már a pályán, tehát Majdana, és aki pedig elhagyta a játékteret, az Cáceres, kiválóan futballozott egyébként. A paraguayi jobb hátvéd csapata legjobb értékelésével rendelkezett, amíg pályán volt. Most már ő elhagyta a játékteret. Ő volt az, aki az imént egyébként egy kicsit görcsölt ott a pálya szélén, és a kapus Hill továbbra is húzza a lábát.
2: És továbbra sem vesznek róla tudomást, illetve jobb hátvéd csere, még a kényszerűségi okokból is, az nagyon veszélyes ilyenkor, mert most egy nagyon jó ritmusban futballozott török válogatott van, ahol beáll egy friss ember, nem tudom mennyire gyorsan tudja felvenni mérkős ritmusát, az minden esetre ez egy hibapont lesz a paraguayi védelemben.
0: Arda Güler, nagy keresztlabdája a túloldalra, Uzun, ő kapja a labdát, most Yildiz megint a 16-os csücskénél kapja, becselezi magát a 6-oson belülre, a boxon belülre, Uzun egy lövése mellé. Uzun legalább próbálkozik, és ő aktivizálja magát, kicsi lendületet hozott, pici átütő erőt a török támadásokba, de egyelőre ő is nem jár sikerrel. Chan Uzun 20 esztendős, 44 millió euró az értéke, a Frankfurt üdvöskéje. Ez volt a második, az idei volt a második szezonja a Bundesliga első osztályában, 21 mérkőzésen középpályás létére 8 gólt és 4 asszisztot jegyzett. Ez eléggé szép szám egy fiatal török középpályástól a Bundesligában. Abdulkerim Bardakcsi, Yildiz. Yildiz most távol a kaputól, el is veszi. Aki elveszi tőle a labdát, az pedig az első gólszerző, az egyetlen gólszerző, Galarza, felpörgeti magának. Hill, ritkán látható jelenet ez is, csak most nagy görcsöt kapjon ettől a nagy rugástól. Most jelenleg még bírja valahogy, kinkeserves az arca, ennél kinkeservesebb csak Vincenzo Montella valószínűleg a török kispadon. Demirál, volt már jó próbálkozása Demirálnak, volt már rossz próbálkozása, de hát nem feltétlenül tőle várják a kapura lövéseket, gólokat. Bardakcsi Çalhanoğlu-tól kapja meg, Bardakcsi picit lelassul, most megint a török támadás, de ott passzolgatnak a paraguayi 16-os előterében. Yilmaz, jó a csel, a 16-oson belülről, Yilmaz át a hosszúra, nincs fejes, nagyon pontatlan a beadás, egy öröm az ürömben, hogy nem kirúgással, hanem bedobással fog folytatódni a mérkőzés. Visszadobta a labdaszedő kisfiú a labdát, és nem fogadták el. A játékvezető azt hittem, hogy azonnal elveszi a bedobást, de végül is nem. Haza sem dobja.
1: Kaszeres volna ebben a játékvezetőben azért.
0: Igen. Csalhanoglu fejeli vissza a labdát Uzun, nagyon messzire rúgják, elpattan tőle a labda, Enciso pedig elindul kontrázni, Csakiris jön, elfejeli a labdát. 83. percben járunk, és 1-0-ra vezet továbbra is Paraguay Törökország ellen.
1: És megint Feri, téged szólítalak meg csak egy kicsit, az olyan kiváló játékosok, olyan technikai tudással, mint Hakan Çalhanoğlu, ez a nyomás alatt, hogy Paraguay vezet a második perc óta, és emberelényben több mint 50 minutum óta nem tud gólt szerezni a török válogatott, olyan nyomást helyez ez a törökökre, hogy Çalhanoğlu egy labdakezelési hibát véd teljesen üresen a félpályának.
2: Igen, pont erre utaltam az első fél időben, hogy benne van az is a pakliban, mert hiszen ez már a második olyan mérkőzés lassan, és bőven túl vagyunk a 180 percen, ahol a török válogatott nem tud gólt szerezni. Benne van, hogy ebben a mérkőzésben fognak, de továbbra is most már újra 80%-a lövéseknek nem talál kaput, rengeteg a technikai hiba. Én úgy gondolom, hogy egy lelkileg kiegyensúlyozott és jó állapotban lévő csapat az ilyen fölénybe játszva minimálisan egy-két gólt már szerzett volna ezen a találkozón.
1: Jön egy paraguayi középretett labda és egy óriási védés Csakirtól. Lezárhatta volna a mérkőzést Paraguay és feltette volna a pontot az íre, de teszem hozzá, hogyha ezt megtette volna, akkor is érvénytelen lett volna a találat, mert már lesről fejelt a paraguayi játékos. Alonso volt az, aki egyébként a bal hátvéd pozíciójából most egy rögzített szituációnak köszönhetően felért fejelni, és nagyjából 8 méterről bólintott a bal alsó sarok irányába, csak így hatalmasat tornázott és hárította végül a próbálkozást, de egyébként is érvénytelen lett volna, most már pedig a túloldalon Yilmaz az, aki az ötössel egy vonalban az oldalvonal mellett cselezget. Visszakapja a labdát, jöhetne egy beadás, de inkább cselez egyet, és egy beadást követően Gül az, aki elvéti az ötösön belül. Megmondom őszintén, nem is láttam először, hogy ez egy ilyen jó beadást tesz oda a kapus és a védelem közé. Az ötösön belülre jött a labda, Gül mellé rúgott, Gomez elengedte a labdát. Nem vagyok benne biztos, hogy pontosan tudta, hogy jót tesz-e azzal, hogyha elengedi. Minden esetre jön még egyszer, elhagyja a játékteret a törökök belső védője Bardacsi, és érkezett Kökcsű a helyére. Ő is most már mindenkit beküldött Vincenzo Montella.
2: Azért annyit tegyünk hozzá, hogy egy rendkívül jó beadás volt a kapus és a védők közé, ahogy tanítani kell, de hát gyakorlatilag Gül 4 méterről nem talált el a
0: üres kaput, az üres kaput.
2: Ez szinte üres kapuba, így van. Tehát gyakorlatilag luftot rúgott 4 méterről, egészen elképesztő dekoncentrálság folyamatosan a török támadóknál.
0: Üzün Arda Güler, Arda Güler a ballábát keresi, egy lövés megpattan szöglettel folytatódik a játék. Hihetetlen, hogy mennyire jó mérkőzés lett ebből. Nem vártuk, hogy a Törökország-Paraguay ilyen jó találkozó lesz, de az lett végül is. Azt hozta. Arda Güler most a szöglettel. Bent megy a mozorgás, mozgolódás. Arda Güler teszi középre. Nincsen fejes megint, sőt, kifele van szabadrugás lökés miatt. Demirál majd leszedi a gatyáját. Olyan mérges, annyira ideges az a salvadori játékvezetőre. Most egy picit kedvez a bíró, a paraguayaknak kijöhetnek a nagy nyomás alól. Már a 87. percben járunk. Egy Shakira hasonmás közben a lelátón San Francisco nézőterén. Kolumbiai mezben, szőke, hosszú göndör hajjal. Talán ez a legjobb jelenet, amit lehetett látni török szempontból a mérkőzésen. 1-0 továbbra is Paraguaynak.
1: És valóban a játékvezető jó ítéletet hozott azzal, hogy kifele jöhetett szabadrugással Paraguay, és ráadásul egy előre ívett labdából akár még egy kicsit tanyázhat az ellenfél térfelén is a paraguayi együttes. Nem tehette ezt sokáig, hiszen Arda Güler belevágott egy óriásit, ezt beengedheti viszont a kapus saját 16-osán belülre, és akkor ezzel is húzhatja egy picit a török támadók agyát. Gül azért megtámadta őt, de ezt biztosan előre íveli majd Hill. Letelt közben a 7 másodperc, a 11. sarokrúgás volt az imént, amit a török csapat végrehajtott. 0 Paraguayval szemben, nem volt még Paraguaynak szöglete. Most a jobb oldalt megkapja a labdát egy paraguayi játékos, aztán felpasszolja Galarzának, a gól szerzőjének. Vele szemben pedig egy nagyon buta szabálytalanságot vétett a csereként beszállt Elvali, akinek az első megmozdulása rögtön sárga lapot ért, ez most nem ér büntetőlapot. Okosan csinálta azért ezt a paraguayi támadó, és az első fél időben pont egy ugyanilyen szituációnál Cáceres volt szabálytalan Yildizzel szemben, most ugyanezt a fújta a játékvezető, csak éppen Galarzával szemben volt szabálytalan Elvali, és akkor Hamarosan letelik a rendes játékidő 90 perce, a 88. perc végén járunk, mire elvégzi azt a szabadrugást Paraguay, addigra a 89. belépünk majd, és addigra már csak gyakorlatilag másfél perc lesz majd a 90 perces rendes játékidőből, de a hosszabbítás, én szinte biztos vagyok benne, hogy tetemes lesz a jobb oldali szabadrugást, pedig majd elvégzi Paraguay, jön is középre a labda, Enciso volt az, aki beadta, még mindig ott fejelgetnek a játékosok, most talán Yildiznek sikerül megszelidíteni, de Enciso nagyon harcosan támadja őt, Yildiz érzésem szerint szabálytalan, de mehet tovább, mutatja a játékvezető, Csahanoglu pedig hátrapasszolja. 89. perc, Törökország Paraguay a labdarúgó VB D csoportjában 0-1.
0: Müldü passzolja Kökcsinek a labdát, első labdarintésen, ekkor adna Kökcsütől, Yılmaz a 16-oson belül, jól cser, Yılmaz, ott a helyzet, nincs gól, kipattanó mellé! Egészen hihetetlen jelenetek a pályán! 11 méterről lőtt a török játékos, méghozzá Uzun, azt védte Hill, hiszen középre ment laposan a próbálkozás, de nem volt lesen a kipattanóra, Gül, és 3 méterről az üres kapu a ballal nem tudta bepasszolni. Nem is volt nagyon kisodródva, javítom magam, hogyha ez berúgta volna Gül, Les miatt visszavonta volna, anulálta volna a játékvezető a találatot. De hát nem volt gól, viszont ez így azért nem jó megint csak török szempontból, hiszen Gül továbbra is az önbizalmát nem úgy növelte, de egész biztos, hogy csökkentette ezzel a kimaradt helyzettel. Shakir, a török kapusig pattog el a labda, a 90. percet ütjük, azt tapossuk, 45 másodperc múlva pedig a negyedik játékvezető felmutatja a hosszabbítást. Müldür, továbbra is az egyik legveszélyesebb török. Arda Güler, kéri Yılmaz, kapja Yılmaz, jön egy beadás, Yılmaztól leblokkolják. Hihetetlen, minthogyha nem is lenne emberelőnyben Törökország, hátul annyira magabiztos Paraguay. Enciso egy az egyezik Demirállal, kontrázik Enciso egyedül, lefutja Demirált, Enciso, jön a következő török, ő azt is, ide vele, hátára veszi egész Paraguay, lekészíti lövésre, egy próbálkozás, az pedig nagy szélen blokkolja El Mali. Uzun, hogy de felborult a pályán, konkrétan nincsen már középpálya, viszont most felmarad Enciso, és így is emberhátrányban Paraguay. Arda Güler a bal oldalon, a török bal oldalon a labda, Arda Güler pedig nem folytatja a játékot, mint egy folyó kéne folynia tovább, de nem, inkább megállítja és lefaltoltatja magát. A változatosság kedvéért pedig egy paraguayi játékos leült a földre.
1: Érdekesség a kapussal Hillel szemben, bocsánat Feri, 2020 és 2024 között a paraguayi kapus nem játszott mérkőzést. Nem játszott mérkőzést, 2000 születésű, aztán utána újra elkezdett futballozni, és jelenleg is a San Lorenzo kapusa, ugye a San Lorenzo az a...
0: Az argentin első osztályban játszik. Ne arra, hogy Gergő, csak azért szakítalak félbe, láttad Feri, hogy a szövetségkapitányuk a pályán bement a pályán, mutatta, hogy gyertek le, mert 10 másodpercet le kell érni, és ha nem értek le, akkor nem engedi föl a játékvezető a becserélt játékost egy percig.
2: Érdekes jelenet volt, így van. Egyébként csak egy pár szót Julio Enciso-ról hadd ejtsünk. Fáradhatatlan volt, gyakorlatilag az egyszemélyes támadó sora volt a paraguayi válogatottnak, és most egészen a lecseréléséig folyamatos fenyegetettségbe tartott a török védőket, ami, gondoljunk bele, hogy mennyire nehéz hely.

0: paragvaiak is minden hájjal megkentek, most is lent marad a földön mondjuk Gomez, igaz, Demirál ahogyan érkezett le a földre, úgy valószínűleg megtaposta egy picit a paragvai belső védőt, centikkel ment el, ez most a hosszú kapufa mellett ez a fejes Demiráltól, azért azok a centik inkább 10 centik, de attól függetlenül ez is egy óriási lehetőség volt az egyenlítésre, és ha hihetünk annak a hosszabbításnak, amely valóban 7-es perc volt, amikor megítélte a játékvezető, akkor ezekben a másodpercekben telik le, és már a 98. percben jár a mérkőzés, és a törökök még mindig nem találtak egyetlen gólt sem, vezet Paraguay továbbra is, Galarza a második percben szerzett találatával. A 98. percben jobb oldal, talán az utolsó török lehetőségek egyike, ezt még szögletre sikerül mentenie az egyik paraguayi védőjátékosnak. Akkor ez lehet valószínűleg az utolsó török lehetőség. Kökcsű, valamint Yilmaz, akik ott vannak a kis szögletnél. Nem lepődnék meg, ha a kapus Chakir is felérkezne a 16-oson belülre. Jön a beívelt labda, sikerül kifejelnie egy paraguayi védőnek, Chakir is fönt van, de Calhanoglu szedi össze. Calhanoglu még visszaívelheti. Jön a középre tett labda a csapatkapitánytól, Gül még ott van, ezt is sikerül az égbe bombázni a paraguayi védőknek. Arda Güler, innen már csak a játékvezetőn múlik, hogy meddig engedi a találkozót. 99. perc. A 7-es perc, hosszabbítás már réges-régen letelt, több mint 1 perc és 10 másodperc telt el azóta. A bíró pedig megítél még egy szabadrúgást, nagyon előkelő pozícióba lát, de Güler ezt akár a kapu irányába is tekerhetné, de valószínűleg mivel ballábas és a bal oldalról érkezik majd ez a szabadrúgás, inkább megpróbálja benyesni a kapus és a védő közé, és most már mindenki fönt a törököktől, ott van Chakir is.
1: Arda Güler a labda mögött, jön a beadás, az utolsó labdarintések egyike középre, kiüti a kapus, Calhanoglu 25-ről eltekeri mellé! Lehet, hogy ez volt az utolsó szó. Hakan Calhanoglu lábában maradt a mérkőzés döntetlenre mentése, ugyanis a salvadori játékvezető lefújja a mérkőzést. Törökország óriási bajban, lehet, hogy kiesnek, ugyanis két mérkőzés után 0 ponttal az utolsók, és így már Paraguayt is nehezen fogják maguk mögé utasítani. A labdarúgó világbajnokságok történetének 996. mérkőzésén Törökország Paraguay a D csoport második fordulójában meglepetésre 0-1. Ez a gyors gólok mérkőzése volt, sőt az egész játéknap gyakorlatilag erről szólt. A 63. másodpercben, tehát a második perc legelején Galarza révén megszerezte a vezetést Paraguay válogatottja, és ezzel ki is alakult a mérkőzésnek a végeredménye. Volt egy óriási futballtörténeti pillanat a 45. percben, a hosszabbítás minutumaiban, ami az első félidőt illeti. Miguel Almirón volt az a vétkes, akit először azért állítottak ki, mert a szája elé tette a kezét. A játékvezető pedig varozás után azt mondta, hogy eltakarta a száját Miguel Almirón, amikor az ellenfélnek mondott valamit. Ezzel pedig egyből piros lapot adott neki a legújabb szabályok értelmezése alapján. A második félidőre nagyon parás hangulatban érkeztek vissza a játékosok, mindkét edző változtatott. A török részről Yilmaz érkezett, a paraguayi részről pedig Bobadilla a pályára. Folyamatosan rohamoztak Calhanoglu és Arda Güler bombái, voltak veszélyes próbálkozások Vincenzo Montella csapatától. Demiral háromszor is próbálkozott, a legvégén a fejese centikkel ment el a kapufa mellett. Müldürnek volt egy olyan fejese a törökök jobb hátvédjének, ami kettős kapufát ért el, de valahogy nem akarta bemenni a labda Hill a paraguayi kapusnak a kapujába. Így tehát még egyszer a végeredmény a D csoport második fordulójában Törökország Paraguay 0-1, ezzel Törökország biztosan búcsúzik a világbajnokságtól. Na de hogy látta egyébként a mérkőzést Bene Ferenc? Azért óriási meglepetés volt, és a fél időben mi beszélgettünk, hát akkor nem gondoltuk volna, hogy Paraguay kibírja ezt a mérkőzést 1-0-val.
2: Pont az jutott eszembe most, hogy ugye volt hosszabbítás bőven, tehát nem is akarom kiszámolni, hogy a 90 perc helyett ez jóval több mint 100 perces volt az a mérkőzés. A 65. másodpercben vezetés szerez Paraguay, és onnantól kezdve 1-0-ra le tudja úgy hozni a mérkőzést, hogy az 50. perc környékén még kiállítás is tört, bocsánat, első fél időben még, tehát a 48. percben, tehát az első fél idő hosszabbításában kiállítás sorsára jutott Almirón, tehát teljes második fél időt emberelőnybe játszott, plusz hosszabbítást, és egész egyszerűen elképesztő. Nem akarok a statisztikák bűvületében élni, én igazából a statisztikákat arra használom,

0: Valam, hogy megfelelő következtetéseket vonjak le, tehát a labdabirtoklás meg ilyenek az nyilván stílusfüggő, de hogy 32 kapuralövésből 5, azaz 5 találjon kaput, az 15%-os teljesítmény. Úgy, hogy két mérkőzés gyakorlatilag a török válogatott, a két mérkőzést az ellenfél térfelén töltött a török válogatott, néhány kósza kontrát eltekintve, és nem tudott gólt szerezni. Hát valljuk meg őszintén, szimpatizáltunk valamelyest a törökökkel, mert jó stílusban futballoznak, de amelyik válogatott két ilyen domináns mérkőzés után egyetlen egy gólt nem tud szerezni, az valljuk meg őszintén essen ki a VB-ről. Én nekem az a véleményem.
1: És ha valaki azt mondja neked még a világbajnokságot megelőzően, hogy az Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Paraguay, Törökország 4-esből, Törökország már a második fordulót követően kiesik, akkor azt hiszem, biztosan nem hiszel neki.
0: Igen, hatalmas meglepetés. Az benne volt, hogy a török válogatott mondjuk nem jut be az első kettőbe. A harmadik helyezettként én számítottam rá, hogy esetleg tovább jutnak, de ez óriási kudarc, és valószínűleg az a forgatókönyv a valóság, amit az első fél időben említettem, hogy ez a török válogatott nincs rendben. Tehát itt valami nem stimmel a csapaton belül, valami nem stimmel a játékosok felkészítésével, valami nem sikerült pszichológiailag rendbe tenni a játékosokat, mert rendkívül dekoncentrált a teljes csapat. A csapatjátékuk sem működött, olykor elteltek hosszú percek, olykor 10-15 percek is csak oldalpasszokkal, nagyon kevés gólhelyzetet alakítottak ki a mérkőzések folyamán, de annyi gólhelyzetük volt, hogy ebből a két mérkőzésből reálisan és nagyon-nagyon óvatos becslés legalább két pontjuknak kellene lennie, de azt mondom, hogy talán még realitás lett volna a 4 pont is. Mondom, a lehetőségek és az ellenfél 16-osának a környékén töltött idő alapján. Egyébként nem működött a török válogatott, ahhoz képest, hogy milyen domináns futballt nyújtottak, nagyon-nagyon kevés gólhelyzetük volt, és hát ez a 15%-os kaput eltaláló lövési statisztika, higgyék el, kedves hallgatók, nincsenek a futballban véletlenek, ez nem egy véletlen adat.
1: És akkor nem csak az biztos, hogy Törökország búcsúzik a labdarúgó világbajnokságtól, hanem az is, hogy az Amerikai Egyesült Államok nyeri majd a D csoportot, hiszen az USA 6 ponttal jelenleg vezeti a D csoportot, 6 rugott, valamint egy kapott góllal, Ausztrália a második 3 szerzett ponttal, és Paraguay is már 3 szerzett ponttal. A harmadik, úgyhogy az utolsó fordulóban dől el majd, hogy mely csapat jut biztosan a legjobb 32 közé, de azért 3 ponttal is lehet reménykedni abban, hogy csoport harmadikként valamelyik ágon oda jut majd akár Ausztrália, akár Paraguay a legjobb 32 csapat közé. A végeredmény még egyszer tehát a Törökország-Paraguay labdarúgó világbajnoki mérkőzésen a D csoport második fordulójából 0-1. Paraguay a második percben szerzett Galarza gólnak köszönhetően meglepte a törököket és búcsúztatta a világbajnokságtól. A mai napon még rendeznek majd világbajnoki mérkőzéseket, legalábbis magyar idő szerint. Este 7-kor a Hollandia-Svédország, este 10-kor pedig a Németország Elefánt Csontpart mérkőzést is élőben követhetik majd itt a Nemzeti Sportrádióban, valamint az M4 Sporton is természetesen, de a nap folyamán többször is beszámolunk majd a világbajnoksággal kapcsolatos anyagokkal, valamint interjúkkal és összegzéssel is, hogy mi történt a napon. Bele Ferenc állandó szakértőnknek köszönjük, hogy itt volt. Este még érkezel vissza a stúdióba.
0: Igen, felé. Köszönöm szépen.
1: Várunk majd téged ide a Hollandia-Svédország, valamint a Németország Elefántcsontpart mérkőzésre is. Szalai Kristófot pedig majd hallhatják még a mai napon, hiszen hamarosan kezdődik a Sportreggel. Gyurta Gergely is már itt a stúdióban, valamint Elpap Istvánt is láttam, úgyhogy maradjanak mindenképpen a Nemzeti Sportrádióval, és hallgassák a rádiót. A végeredmény tehát Törökország-Paraguay 0-1, a Szóval stúdiói.
2: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És már itt vagyunk élőben, drága hallgatók, újra 7 óra után 16 perccel. Hát ez ilyen rendhagyó kezdőkör 96. adás, ugye a világbajnokság és a török meccs is bekavart, amiatt nem 6-kor, hanem most így 7 óra után 4-8 fele kezdünk, de itt vagyunk élőben, úgyhogy itt van Gyurta Gege is, szia Gege!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: És Elpap István, szia Leo, jó reggelt!
3: Sziasztok!
1: Nektek is!
2: És Szalai Kristóf is!
1: Hogy indult a reggeletek? Néztétek most a meccseket?
2: Hát szerintem egy kicsit másképp indult mindenked, azért kicsit más hőfokon égünk most, úgy érzem, hogy azért egy kicsit most benne vagy,
1: igen,
2: a
1: flowban még a meccs miatt, igen.
2: Hát jó meccs volt, nagyon jó meccs volt, izgalmas volt, nem is gondoltam volna, hogy egy ilyen 0-1-es mérkőzés ennyire izgalmas tud lenni, de hát kiesett a török válogatott a D-csoport, ugye D-csoportból.
1: Igen.
3: D. Hát ahogy néztem, itt Vincenzo mondta, látom, meg ahogy a törökök tényleg úgy jöttek erre a VB-re, hogy most mint mi Mexikóban 86-ban, hogy most megmutatjuk a világnak, meg na ez lesz a nagy török áttörés, meg a nagy török futballfeltámadás fiatalokkal, régiekkel, egészséges eredj, és úgy mennek haza, mint a húzat, ezt mondta el a szentem, talán éppen emiatt a talán már nem is kapitány, így, hogy már eltett kb. 6 perc.
1: Lehet, már írják a posztot,
3: a vérkőzés vége volt, persze, és, de megérdemelték, tehát tényleg megérdemelték, nem volt semmi átütő erő. Egyéni skillek vannak, de nem megy. És ilyenkor tényleg nem megy. Tehát ahogy mellé fejelted Emirel a végén, az pontosan abban benne volt ez a török impotencia, amit itt mutattak a VB-n.
2: Hát azért Beme Feri is elmondta, hogy 32 kapulövésből 5 talál kaput. Az 10, nem tudom hány százalékot mondott a Feri, 10 valamennyi.
1: Vagy 20 alatt volt, igen.
2: De hogy ez elképesztő.
3: Tehát, de már az ausztrálok ellen úgy ezt csinálták.
1: Igen. Ugyanígy, a betömörült védelem ellen kellett
3: volna. Ott is volt, 30 kapulövésük és 0 rúgott góljuk van két meccsen.
1: Igen. És most emberelőnyben játszottak, tehát ráadásul a teljes második fél időt emberelőnyben. Itt beszélgettünk a szerkesztőségben kint a Beme Ferivel, meg Olasz Gerivel. Nem gondoltuk volna, hogy ez kibírja Paraguay ember hátrányban, Csalhanoglútól, Árdagul, a teljes fegyverzetet beküldte a végén Montella.
3: Csak így lehet az ilyet kibírni, ahogy Paraguay bírta ki, ahogy mondjuk az Zöldfoki szigetek bírta ki.
1: Igen, 16-osan belül 11-10-11 emberrel.
3: Viszont végig koncentrálsz, végig mozgásba vagy, és minden sávot fedsz. És persze ez, és még így sincs garancia, hogy kibírod, főleg a spanyolok ellen, de a törökök ellen se.
2: Igen. Hát a második fél időben volt a Paraguaynak egy óriási lehetősége, amit talán 56-ban...
1: Esziszó, igen, ott mellé lőtte.
2: És ha lepasszolja, nyilván nincsen a sportban, de hát azért megvolt a lehetősége arra, hogy akár duplázza is az előnyt Paraguay, és akkor viszont nem lett volna ekkora izgalom a legvégén.
3: Na jó, de kaphattak is volna nyilván.
2: Nyilván tehát, persze. Tehát
3: itt, bármelyik blokkot lövés átjön, már pedig az már szerencse kérdése is, mert mindenhova nem tudsz odalépni, akkor meg egy-egy. És akkor akik döntetlenre játszottak, azok boldogok.
1: Én azt mondom, essen is ki olyan európai csapat, aki nem tud nyerni, meg gólt rúgni. Essen ki a cseh válogatott is, Svájc is szenvedjen meg, bár ő már nem fog kiesni. Törökország kiesett, amúgy tényleg...
3: Esnek. Ugye? Az ilyenek ki is esnek.
1: Én abszolút pontosan így gondolom, hogy essen ki az, aki nem veszi annyira komolyan az első meccseket, hogy legépeli az
3: ellenfelét,
1: az essen ki. Mint az USA, mint a svédek, mint a németek, hogy nem álltak le, mint most a brazilok hajtít, hogy...
3: Kanada
1: ugyanígy, nagyon szimpi, tehát...
3: Argentinok.
1: 6 gólt rúgtak, nem álltak meg 3-nál, yeah. Argentinok is rúgtak még, tehát az sokkal szimpatikusabb, és a végén valahol visszaköszön a futball igazsága, hogy a kulcs pillanatokban aztán annak kedvez, aki egyébként esélytelen lett volna a meccs előtt.
3: De majd egy olyan kulcs pillanatban, amikor 0-0-ra állsz,
1: igen,
3: vagy 1-1-re.
1: Igen, abszolút. Úgyhogy ez most ilyen rendhagyó adás, lassan már megint elmegyünk hírekre, de még előtte, ugye lesz majd Dani Gáborunk, mindenféleképpen lesz Gáborunk.
3: Dodi.
1: Lesz Dodi, telefonon, nem lesz élőben, bárki Dodi telefonon lesz most, és debütáltatunk, ha tudunk, egy új rovatot, méghozzá a Kinek szurkol a magyar címmel. Na. Ha ír egy hallgató, és szimpatikusat, jót, vicceset, vagy csak szeretné elmondani véleményét, ha van véleménye, vagy kedvenc csapata, vagy...
3: De indokolja is meg.
1: Igen, vagy az új szabályokról.
3: Szép a meze, jók a csajok, tehát valami legyen.
1: Igen, hogy a lelátó rendben van, a pálya kevésbé. Igen, tehát hogy bármi vélemény, érdekesség, észrevétel van a VB-vel kapcsolatban, hogy ki a legjobb eddig, ki lesz a gólkirály, Messinek a triplája, Ronaldónak a gyengébb kezdése, bármi, az nyugodtan írjon nekünk egy üzenetet, és a hogyha van kedve szerepelni, hogy kinek szurkol a magyar rovatban, akkor azt felhívjuk 8 óra 40 perc után, úgyhogy ezzel a rovattal készülünk, ez most speciálisan csak a világbajnokság ideje alatt lesz innentől kezdve, mert szerintem most eltelt annyi idő, hogy mindenki tud róla beszélni, aki nézi vagy hallgatja. Van egy olyan üzenetünk most, hogy 2 meccs, 62 kapuralő és 0 gól. Ez a török.
2: Hát azért ez szörnyű, ha így kimondjuk 62
3: 0. Mondjuk, mint Egerben. Körülbelül ahhoz tudnám hasonlítani.
1: És itt azért vannak minőségi játékosok. Tehát nem arról beszélünk, hogy egy neve nincs Törökország. Tehát itt Real Madridban játszanak emberek, az Interben játszik Csahanoglu, Juventusban játszanak emberek, tehát Galatasarayban azért a paraguayiak közül meg nézni kellett, hogy ki az, aki a Brightonban játszik, vagy a Strasbourgban. Tehát óriási sztár fölényben volt Törökország, és mégsem sikerült.
3: Igen, de azért belegondolsz, hogy természetesen a legjobb dél-amerikaiakra is vércsekén csapnak le az európai elitligák, de azért az egy nagyobb váltás, tehát Paraguayból eldönteni nyilván a pénz az begyógyít sok sebet, de az egy óriási dolog Paraguayban ülni és eldönteni, hogy drága édesanyám, én most Európában fogok játszani. És nem mindegyik vállalja be. És innentől kezdve nem olyan klubba játszik, amit mi nap mint nap látunk, meg amiről hallunk, meg nem olyan a neve innentől az embernek. Miközben lehet, hogy mondjuk Mexikóba játszik, vagy lehet, hogy ott játszik valamelyik egyébként nem komolytalan dél-amerikai ligába. Igen. És 4 évente látjuk itt a VB-n. Azt előbb vagy utóbb már annyi pénzt fog kapni, hogy már azt mondja, hogy édesanyám, mégis inkább megyek. De emiatt is van szerintem, hogy egy kis rácsodálkozás. Régen ugye minden VB ilyen volt.
1: Igen.
2: És egyébként minek köszönhető az, hogy az európai országok ennyire botladoznak? Szerintetek maga az, hogy Amerikában van, és vagyis hogy hát, Amerika és Dél-Amerika?
3: Hát eleve akklimatizálódnod kell. Ne, egy dél-amerikainak nem kell akklimatizálódnia, elmegy Észak-Amerikába, legfeljebb hűvösebb van egy kicsit, igen. De hát most azért nagyon hűvös sincs, hogy így ránéz az ember a pályákra. De azon már egyébként lassan túl vannak. Tehát most az európai csapatok, itt is esett szó, mindenhol esett szó, nem lehet 5,5 hétig csúcsformába játszani. Úgy vannak vele, hogy a csoportot úgy is túléljük, van, aki mellé nyúl, mint a törökök, mert ám nem élte túl, és vélhetően, vagy nem vélhetően, de könnyen el tudom képzelni, hogy a csehek se élik túl, vagy a bosnyákok, tehát lesz azért európai csapat, amelyik itt elhullik, de ha a forma úgy időzítődik, hogy a 32-re, a 16-ra, akkor meg lehet, hogy majd nézünk nagyokat, hogy hello, megjött Európa a VB-re, és azért a legjobb európai csapatok, és hiába x-eltek a spanyolok, vagy a portugálok, de, vagy a hollandok, de azért közülük, az ő nagy részük, az biztos, hogy majd ott lesz még július elején, közepén is, amikor már a komolyabb helyeket osztják.
1: Így van. Úgyhogy várjuk az üzeneteket a 0630 55 55 605-ösre, Viberen is lehet nekünk írni, a legutóbbi üzenet Viberes volt, ott a keresőbe kell beírni, hogy Nemzeti Sportrádió, és akkor ott azon keresztül is lehet nekünk üzenetet küldeni, és ugye jelentkezzetek a Kinek szurkol a magyar című új debütáló rovatunkba, fölhívunk egy hallgatót, kettőt, akinek van véleménye a világbajnokságról, azt el lehet mondani, nyugodtan lehet kérdezni tőlünk, mi is kérdezünk tőletek, úgyhogy 0630 55 55 6 05-ösön lehet jelentkezni erre a játékra. Na és ugye ez most nem 6-kor kezdődött ez a reggeli, hanem 7 órakor, tovább tudtatok aludni egy órát, ez örültetek neki? Szerintem örültetek neki a válaszaitokból, azt feltételeztem tegnap, hogy ez így jobb volt, mint hogy 6-ra jöttetek.
3: Tűző napba ébredtem. Azért az viszont ritka, télen ugye végképp, de nem, ez teljesen. Első dolgom volt, hogy top telefon, láttam 01, tehát hogy akkor, igen, hogy áll, mert nem kertem emiatt ugye 5-kor, amikor kezdődött 5-kor. Jó volt persze. Más, még a gyomra is más az embernek. Én aztán korán kelni, az nem a műfaj.
2: Igen. Nálam ugye én megtanultam a élsportban, hogy a minden egyes 10 perc is számít, hogy többet tudsz aludni, és most ez a plusz egy óra, hát ez másképp keltem,
1: A hajad is jobban áll, hallod? A hajad is jobban áll.
3: Nem, a hajad az pont nem áll jobban, pedig állhatna, mert volt rá időd.
1: Igen. Nem. Na jól van, hát másodpercre pontosan kimaxoltuk ezt az időnket, ennyit kalkuláltunk, mert most elmegyünk hírekre. Na de előtte még egyszer Dani Gábort hívjuk rögtön a hírek után. Gábort mindenféle teniszről, foci VB-ről, tényleg őt is mindenről kérdezzük majd szokásosan, illetve lesz majd Bánki Dodi telefonon, és lesz debütáló rovatunk, akinek szurkol a magyar, a hallgatóinkat fogjuk hívni, aki ír nekünk üzenetet a 0630 55 55 605-ösre, a világbajnokságról beszélünk, bármely hallgatóval, aki ír nekünk üzenetet, vagy SMS számunkra, vagy a Viberen, a Nemzeti Sportrádiót kell beírni a keresőbe, és ott is lehet nekünk írni, üzenni. 0630 55 55 605-ös még egyszer. Elmegyünk hírekre, és utána egyből jövünk vissza Danyi Gáborral.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Pedig Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Ünnep Torockón a nemzeti összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A második rész ma 11 óra 15 perckor a Duna World-ön.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Az Egyesült Államok is a 32 közé jutott a labdarúgó VB-n, tárgyalják az Európai Unió következő költségvetését. Másodfokú hőségriasztás van érvényben. Ötves Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
5: Megszerezte első győzelmét az idei labdarúgó világbajnokságon Brazília, miután a C csoport második fordulójában Philadelphiában 3-0-ra legyőzte Haitit. Ugyanebben a négyesben Marokkó Skóciát győzte le 1-0-ra. A D csoportban az Amerikai Egyesült Államok 2-0-ra verte Ausztráliát. A négyes másik mérkőzésén Paraguay Törökország 1-0. 4 éves új szerződést írt alá a West Bromwich Albionnal a magyar válogatott labdarúgója Callum Stiles. A 26 éves játékos 2024-ben érkezett az angol másodosztályban szereplő együtteshez, amelynél 2028-ig szólt első szerződése. A klub újabb 4 évre szóló szerződést kínált Stilesnak, amelyet a 31-szeres magyar válogatott játékos elfogadott. A magyar férfi röplabda válogatott 3-1-re nyert az azeri csapat vendégeként az Európa Liga alapszakaszának 5. fordulójában. Ezzel 3. győzelmét aratta a sorozatban. A találkozó legjobbja a Pesti Marcell volt 20 ponttal. 4. helyen végzett a magyar női kart csapat a Franciaországban zajló Vívó Európa bajnokságon. A Battai Sugár, Szűcs Luca, Spisz Anna, Pusztai Liza alkotta 4-es, a bronzmérkőzésen az olaszoktól kapott ki 45-34-re. Az András Fitibor, Koch Máté, Nagy Dávid, Siklósi Gergely összetételű párbajtőr csapat pedig a 7. helyen zárt.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. Egységes európai fellépést szorgalmazott az ukrajnai béketeremtés ügyében az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen mérföldkőnek nevezte a csatlakozási tárgyalások megkezdését Kijevvel, és közölte azt is, hogy a tagállamok megállapodtak az Oroszországgal szembeni szankciók meghosszabbításáról. Súlyos vonatbaleset történt a dél-angliai Bedford közelében. Egy London felé tartó vonat műszaki hiba miatt megállt a pályán, és egy másik, szintén a fővárosba tartó jármű hátulról nekiütközött. Az egyik mozdonyvezető meghalt, és csaknem 90-en megsérültek, közülük többen súlyosan. Ez volt az elmúlt évtizedek legsúlyosabb vasúti szerencsétlensége a Szigetországban. Itthon aláírta az alaptörvény módosítását a köztársasági elnök. A parlament hétfőn döntött arról, hogy nem lehet miniszterelnök, aki már legalább 8 évig volt kormányfő. Sulyog Tamás azt írta, az országgyűlés ellenőrző funkciójára tekintettel, a miniszterelnöki ciklusra vonatkozó korlátozást korábban sem Magyarországon, sem más európai parlamentáris dokumentációban nem tartották szükségesnek. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki egyszemélyes gyorsbeavatkozású egysége Miskolcon. A diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat munkatársai a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Filmforgatás miatt a hétvégén nem jár egy szakaszon a 2-es metró. A Deák Ferenc tér és az Örcs vezértere között pótlóbuszok viszik az utasokat. Az amerikai filmstábja a Stadionok állomás alagúti részében forgat. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy a produkció fedezi a BKK plusz költségeit. A közlekedési cég mintegy 50 millió forintot kapott.
0: Közlekedés.
5: Sokan indultak el az M7-es autópályán a Balaton felé, már az M1-jel közös szakaszon is lassú az előrejutás, majd a Törökbálint és Martonvásár között szakaszosan torlódik a kocsisor. Az átlagoshoz képest 20-25 perccel is hosszabb lehet a menetidő. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
5: Fokozódik a kánikula. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Legfeljebb kisebb záporok, zivatarok fordulhatnak elő. Délután 31-36, késő este 20-28 fok között alakulnak az értékek. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A kánikula miatt mától keddi félig másodfokú hőségriasztás érvényes.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
6: Itt is vagyunk, drága hallgatók, fél nyolc után 6 perccel folytatódik a szombat reggeli, hát rendkívüli, rendhagyó kezdőkör 96. élő adása. Itt vagyunk Gyurta Gegével, szia Gege!
7: Jó reggelt!
6: És Ápa Pistán, szia Leo, jó reggelt!
8: Jó reggelt, most már nem rendkívüli, csak 6-tól 7-ig.
6: Igen, igen, 7 óra után kezdtünk, nem pedig 6-kor, ugye belecsúsztunk a közvetítésbe, ami a Törökország-Paraguay mérkőzést illeti. Jelentkezzetek a Kinek szurkol a magyar című új rovatunkban, 0630 55 55 605-ösre írjatok üzenetet, hogy kinek szurkoltok, ki nyeri a VB-t, ki lesz a gólkirály, bármi ilyen véleményt meghallgatunk, kíváncsiak vagyunk, hogy ti hogy gondolkodtok, hogy gondolkodik a magyar így egy hét után, ki lesz a világbajnok, vagy éppen a gólkirály, 0630 55 55 605-ös. Viszont itt van velünk a vonalban Danyi Gábor, szokásosan. Szia Gábor, jó reggelt!
9: Jó reggelt, szervusztok!
6: Hogy vagy Gábor, mesé?
9: Minden oké, hát hogy lehetne lenni 30 fokban a Balaton partján? Fantasztikus minden.
6: El is mondtál mindent, amit szoktunk ilyenkor kérdezni, hogy hány fok van a Balaton partján? Hol vagy? Igen, milyen az idő, milyenek a körülmények, az emberek lementek-e már, strandolnak-e már, vagy ahhoz még azért hideg a víz?
9: Na, hát nem, hát félelmetes, ugye nem túl sok a vízmennyisége sajnos a Balatonban, azért annyira nem vészes, mint a Velencei tónál, de hát ez pillanatok alatt ilyen, hát nem is tudom, ilyen gejzír-szerűvé alakított át, nagyon, nagyon jó a víz, és nagyon tényleg megtelik. Most már nem csak hétvégén, hanem már így hétvégénhez közeledve is csütörtök, péntek leszöknek az emberek nagyon helyesen, és hát tényleg nem, hogy kinyitott, hanem most már milyen főszezon feelingje van az embernek.
7: Na most már ugye elkezdődött a nyári szezon, hiszen a iskolában is szünet van, úgyhogy mostantól lehet
6: tényleg,
7: igazán
6: ez az első nap, tényleg.
9: Ilyenkor... Ez így van. Bár úgy tűnt, hogy már a múlt héten is szünet van az iskolában, amit én abszolút, hogy mondjam, megértek és pozitívumként élek meg. A probléma az az, hogy mondjuk például a Nemzeti Kézilabda Akadémián még azért volt tanítás, mint minden máshol, és hát jöttek az információk a nevelőktől, hogy nincs benne ez a gyerek se, nincs benne az se. És akkor hát próbáltam avval egy picit tompítani a helyzetet, hogy hát ti is voltatok fiatalok, meg gyerekek, meg nagyon meleg van, meg már mindenki lezártak, meg volt már nem tudom én minden. És ez azért valahol érthető.
6: Így van. Gábor, én akkor szavaidból úgy veszem ki, hogy te ezt a nagy tömeget, Balatonra irányult tömeget, ezt nem sajnálod, hogy ott van ennyi ember, illetve te már fürödtél idén a Balatonban.
8: Gejzírben.
9: Hát, hogy a fenében. hogy a fenében már egyszer ilyen lábáztatós már volt áprilisban egy tenisz végén, hát az ilyen regenerációnak is jó volt, ilyen hidegkázas megoldásnak, de hát most meg hát minden alkalmat az ember egy csobbanásra kihasznál, természetesen. És hát most hogy tömeg van, meg hogy sokan vannak, nyilván ez egy dolog. Ez egy jó dolog, hogy ennyien itt vannak. Nyilván azokat a helyzeteket, meg azokat a, hát hogy mondjam, órákat el kell kerülni, amikor az a nagyon-nagyon sok ember van. De hát ezek ilyen kellemes gondok, én azt gondolom.
6: Na, te nézed, Gábor, a labdarúgó világbajnokságot? Ugye híresen koránkelő hírében állsz, tehát azt tudjuk róla, hogy te fönt vagy 4 óra után gyakorlatilag. Olyankor zajlanak az utolsó mérkőzések a világbajnokságon. Nézed-e, felkelsz-e miatta, van-e kedvenc csapatod, hogyan követed az idei VB-t?
9: Az túlzás, hogy ez miatt kelek fel, nagyon jól mondtad, egyébként is fönt vagyok. Hát most a török meccsben most belenéztem, a Paraguay ugye megverte Törökországot, de ezért úgy nem kelek föl, és hát változatlanul nekem Olaszország a favorit, a kedvenceim, a nagy esélyeseim, egy picit nehezíti a helyzetet, hogy most nincsenek kint a VB-n, és hát hogy mondjam, ilyen mérsékelt érdeklődéssel követem.
8: De majd ez nőni fog, gondolom, hogyha már jönnek a nagyok ellen.
9: Igen, természetesen.
8: Hát az olaszok most nem jönnek.
9: Az olaszok nem jönnek, most azért vannak olyan mérkőzések, ahol, hát hogy mondjam, nem körömrágós percek vagy periódusok vannak, ezeket úgy nem nagyon, de hát ugye azért találták fel a távkapcsolót, és pont véletlen ugye Halléban, Londonban, és Eastbourne-ben pedig most kezdődik, Füven. Azért a füves szezon, meg tombol, és hát ugye nem sokára a Wimbledon.
6: Így van, azért a nem éppen futball kedvelőknek, vagy nem a kedvenc, azoknak, akik nem a futball a kedvenc sportáguk, azoknak úgy kedveskednek az amerikai rendezők, vagy szervezők ott a stadionban, hogy olyan zenéket tesznek be a kereskedelmi szünetekben, mint például Bon Jovi-tól a Living on a Prayer, vagy John Denver-től a Take Me Home, Country Roads. Szóval azért, hogyha belepillantanál, Gábor, kicsit hosszabban, te is találnál benne üdvöskét.
9: Biztos vagyok benne, hogy egy nem is tudom én, Abba vagy Boniem, vagy nem tudom én, milyen slágerek följönnek, és de így hát hogy mondjam, Viber üzenetekben a Varga Ákossal szoktam, aki kint van, és hát helyszínen kommentátorkodik, és azt mondja, hogy egy fantasztikus élmény, és egy nagyon komoly esemény, ami egyébként biztos, hogy így is van, de az, hogy napi 2 meccset végigüljek, ráadásul amikor ennyire jó idő van, ráadásul amikor az embernek van lehetősége teniszezni is, azt azért nem cserélném föl.
6: Így van, ezt nem is kell igazából. Na, Gábor, van egy ilyen rovatunk, hogy kinek szurkol a magyar. Ez most debütál a világbajnokság ideje
8: alatt.
6: Ettől
8: bemondta az olaszoknak.
9: Olaszoknak, és Paolo Rossi lett a
6: gólkirály. Igen.
8: Vagy Totó Szilágyi.
9: Igen, Szilágyi.
8: Kár, hogy egyik se él már.
6: Igen. Na de most komolyan egy kicsit a hallgatóinkat is megmozgatjuk ezzel a kérdéssel, és így most te is kérlek, mint első debütáló rovatunknak az első válaszadója, hogy a jelenlegi csapatok közül, akik még versenyben vannak, most nem az olasz, és már nem a török, de az is biztos, hogy ők kiestek. De kit gondolsz most így?
8: És nem a magyar.
6: Igen, hogy így több mint egy forduló, illetve 2 forduló lejátszása után már néhány csapat esetében ki lesz a világbajnok, illetve a gólkirály szerinted?
9: Én egyébként nagy Argentina joker vagyok, és én ő rájuk teszem a voksomat Argentinára. Abban nem vagyok biztos, hogy Messi, bár ugye rúgott egy 3-ast, hogy ezt tudja folytatni, de hogy a dobogó lesz, abban biztos vagyok.
6: Igen, tehát én is azt mondom, hogy Messi azért 3-asával nem fogja tudni végigrúgni a gólokat.
8: 4-et fog.
7: 4-et.
8: Tehát nála űrlény, tehát sose tudhatod.
6: De az, hogy ő bekezdett, és lehet látni, hogy formában van ezen a világbajnokságon, az egészen biztos. Én Julián Álvarezt egyébként esélyesebbnek gondoltam volna a VB előtt, mint argentin legjobb góllövő vagy gólkirály, de így, hogy Messi ilyen formában futballozik, így egyébként simán lehet, hogy Messi behúzza. Attól függ, mennyit mennek egyébként az argentinok.
9: Meglátjuk. Ez igen, és bocsánat, és ugye azért egy hármassal azért elég hát hogy mondjam, jó utcai lettek.
6: Van.
9: Igen, mert azért itt voltak az elmúlt években, bár az sokkal kevesebb volt a csapat meg a mérkőzés szám is, de azért egy ilyen 6-7-tel azért egy VB gól királyi címet el lehetett vinni. Hát, ugye nekem ő egy nagy kedvencem a tudása, meg egyáltalán a személyisége miatt, ellentétben a portugál, bár ez nem volt kérdés, de nem tudom kihagyni a portugál sztárral szemben, és én nagyon-nagyon szurkolok neki, hogy sikerüljön a világbajnoki címig vezetni az argentin válogatottat.
8: Egyébként, ha már Messi három gólja, azért azt ne felejtsük el, hogy azok, akiket úgy előzetesen is a legesélyesebbnek tartottak a gólkirály címre, mind rúgtak már kettőt, Kane is, Mbappé is, Holland is.
6: Vinicius is.
8: Most már Vinicius, ugye ő két meccsen, de igen. Vinicius is. Tehát ennyi, hogy nem az van, hogy a Messi hát mester hármas, és akkor el is dőlt, mert ott vannak a többiek is, és ezek ugyanilyen üzen biztosan rugdosni fogják, mert ráadásul Messi nem is feltétlenül egy befejező ember, hát adott esetben az.
6: Előkészítő.
8: De ellentétben mondjuk Hollandal.
6: Igen.
8: Akinek semmi más dolga nincs, mint ott áll, mint egy ragadozó, és ha látjuk, igen, hogy mi van, hogyha ott egy ilyen lecsorgó labdára ő megérkezik.
9: Igen, neki komoly esélye lenne, ha egyébként, ha nem norvég,
8: ja, világos,
9: válogatottba játszana, mert szerintem azért a norvég csapatnak a adott esetben 8 közé, vagy az elődöntőbe jutás sokkal kisebb a szansza, mint mondjuk a braziloknak,
8: és vagy az argentinnak.
9: Talán, vagy az argent, igen, Viniciusnak talán nagyobb ilyen szempontból, vagy Mbappénak a francia csapat. Maga a csapat ereje, meg a csapatnak az esélye az is sokkal nagyobb, mint mondjuk a norvég csapaté, de hát ez nyilván ezt tudomásul kell venni, de hát azért egyedül Holland nem fogja tudni a hátán vinni az egész norvég csapatot mondjuk még 3-4 fordulón keresztül.
6: Gábor, van Gege? Nem. Azt hittem közösszoltál, bocsánat. Gábor, egy olyan kérdésem lenne hozzád, hogy itt van Cristiano Ronaldo-nak az esete, amiről fogunk majd még később beszélni. Van egy világsztár kétségtelen, hogy már túl van a fénykorán bőven. Talán már azt lehet mondani, hogy bőven túl van a fénykorán, viszont még mindig ott van a világbajnokságon, ráadásul a kezdőben, ráadásul 90 perceket kap, holott már szinte azt lehet mondani, hogy sem játék tudásban, sem sebességben már nem lehetne kezdő, hogyha nem Cristiano Ronaldo-ról beszélünk. Talán már a portugál válogatott egyik olyan játékos, aki már hátráltatja inkább a csapatot, mint sem, tehát többet visz, mint hoz. Te a kézilabdában találkoztál már olyan jelenséggel, hogy van egy fantasztikus világsztár, tehát tényleg nem egy világsztárnak voltál az edzője. Van egy világsztár játékos, aki mondjuk már idősebb korában van, már túl van a fénykorán, de még mindig játszani kell, hiszen megérdemli. De mi van akkor, amikor már többet visz, mint hoz? Akkor az edző mit csinálta? Hogy döntenél? Hagynád még, hogy ott maradjon? Hiába a csapat lehet, hogy ezt majd hát nem éppen pozitívan fog kijönni ebből a szituációból, vagy inkább leteszed a padra, és megpróbálod olyan játékosokkal, akik valóban segítenék a csapatot.
9: Igen, persze, találkoztam én személyesen is Győrben, most nyilván nem mondok nevet, egy norvég játékosról volt egyébként szó, aki valóban, ha mérleg egyik serpenyőbe tesszük, hogy mennyit hoz, és a mérleg másik jába, hogy mennyire van kárára a csapatnak, vagy mennyire nem viszi előre a csapat teljesítményét, akkor az a serpenyő be lesz több, ami a negatívum. Ez most egyértelmű számomra Cristiano Ronaldo esetében, hogy ő már nagyon sok mindent elért, ezért a számomra is egy tisztelet, és az, hogy jó futballista, ez nem kérdés volt. Ez már, ami most van, ez már én azt gondolom, hogy abszolút negatív, és abszolút nem jó a portugál csapatnak, és ezt kimondani, ez nagyon nehéz. Észrevenni már mindenki látja. Tehát ez nem kérdés. És egyetlen egy játékos sem lehet fontosabb, mint a csapat. Ezt az elvet én azt gondolom egy edzőnek mindenek felett kell tartani a szempont rendszerébe, az elsőnek kell lenni, és tehát senki nem lehet fontosabb, mint maga a csapat. Meg kell találni azokat a részeket, periódusokat, időket, amiket oda kell adni a játékosnak maga a tisztelet és a respekt miatt, de az nem lehet, hogy 90 percig játszik valaki, és konkrétan kerékkötője a csapatnak. És most én ezt látom most Cristiano Ronaldo személyében, és hát tényleg mindenki látja ezt, nyilván a szövetségkapitány is. Az, hogy ezt nem lépi meg, az egy más kérdés, vagy más lapra tartozik. Én most nyilván, ha már rákérdeztél, én azért ezt másképp reagáltam le adott esetben, de hát én vagyok, és a más kollega meg másképpen dönt. Nem könnyű azért azt írjuk alá szerintem mindannyian ezt a helyzetet egyáltalán feldolgozni, kezelni. Minden oldalról a nyomás akkora az emberen, de azért vannak szabályok, alapelvek, amik én azt hiszem, hogy nem átléphetőek, és ez az, hogy a csapat mindenek előtt.
7: És egyébként az nem lehet, hogy a lélektana és hogy a szövetségi kapitány is inkább úgy van vele, hogy maga a csapat szempontjából fontosabb az, hogy Cristiano Ronaldo ott legyen a pályán, és ezzel inkább a lélektanára hat a csapatnak, mint sem megkockáztatja azt, hogy inkább kispadon ülne Ronaldo, és ezzel lehet, hogy jobban teljesíteni a pályán a csapat, viszont a lélektana nem lenne meg annyira az egész portugál válogatottnak.
9: Van egy ilyen olvasata is, ez kétségtelen, hogy a csapat szempontjából is annyira számítanak rá, annyira szerethető, annyira nagy a tisztelet, a respekt iránta, de hát ami a másik oldalon van, a teljesítmény oldalán, pedig az meg annyira objektív, és hát azért most ebből az elmúlt mérkőzésből is látszott, hogy azért a végeredmény csak az, hogy nem nyert 3-0-ra Portugália, vagy 4-0-ra, annak ellenére, hogy Cristiano Ronaldo a kerékkötője ennek a portugál válogatottnak most, hanem hát nem lett belőle győzelem. Tehát akkor így, ugye jót akarta, amit mondasz, hogy a csapat miatt, meg a csapat hangulata miatt, meg a morál miatt, hogy játszhatom, de hát ez nem párosult abban, hogy eredmény is van. És most még egyszer botlik Portugália, és adott esetben úgy alakulnak a mérkőzések, hát akkor meg ez hogy magyarázzuk meg?
6: Akkor lehet, hogy csomagolhatnak is összességében Ronaldóék.
8: De neked is Győrben ott nem csak egy norvégod volt, hanem több, tehát nyilván neked is mérlegelned kellett, hogy ez nagyjából sejtem, kiről van szó, de én nem fogok nevet mondani. Lényeg, hogy neked is mérlegelned kellett, hogy ott több norvég is van, ezek összetartanak. Szerencsése, mert az már egy erőt ad egy csapaton belül, és akkor onnantól az ember egy kicsit enged, mert az első a csapat érdeke, a csapat szereplésének az érdeke.
9: Ez pontosan így van, és én egyébként nagyon jól, hogy mondjam, tapintottál rá, tehát 4 norvég volt akkor, és hogyha én az egy norvégot ott, hát hogy mondjam, a döntésemet meghozom vele szembe, az a többi norvéggal szemben sem vált ki, hát hogy mondjam, szimpátiát, hogyha én így döntök, illetve döntöttem, tehát velük is külön ezt meg kellett beszélnem, hogy adott esetben viszont az egész csapat érdeke, az pedig azt kívánta, hogy nem azért, mert ő nem volt jó játékos, hanem volt nála jobb formában levő játékos, sérülésből jött vissza, nem volt még abban az állapotban, és nem kockáztathattam azt, hogy a adott esetben a szereplésünk most az egy nem abban állapotban levő norvég játékosnak a, hát hogy mondjam, minden hatósága fölülírja a csapat érdeket. Tehát azért igen, ez egy nagyon érdekes helyzet, meg érdekes téma, de hát ha egyébként ebben a helyzetben nincs eredmény, mint ahogy most látjuk a portugál válogatottnál, akkor akárhogy is nézzük, odajuk adunk, hogy meg kellene, vagy meg kell lépni ezt a nem könnyű feladatot, vagy döntést meg kell hozni.
8: De valószínű nem az van, hogy mindenki gyűlöli Cristiano Ronaldo-t a kereten belül, hanem azért ott neki megvan az a megfelelő ereje a portugál közösségen belül, tehát azért lehet, hogy nyilván ők fel tudják mérni, lehet, hogy most nem ezen a meccsen, mert itt tényleg ezen a nyitó meccsen a kongói DK ellen mondjuk ez nem jött le, de lehet, hogy mindent összevetve többet hoz, mint amennyit visz még most is. Lehet, nem?
6: Hát csak a lényeg a pályán van, ugye mindig, amit látunk.
7: Igen, és hogy ne,
6: Igen, összességében. Gábor, hát nagyjából egy percünk sincsen már, úgyhogy már csak egy hosszabb köszönés fér még bele. Mit csinálsz még a mai nap folyamán? Hogy telik majd a hétvégéd?
9: Egy szűk tenisz még most délelőtt.
6: Jaj, de jó.
8: És akkor... Aztán csobban egyet.
9: Igen, pohály, pontosan így van.
8: Jó, ebéd.
9: És akkor utána, igen, és akkor utána Pécsre az unokákhoz jó, megyünk hétvégén. Úgyhogy teljesen jó, jónak néz ki.
6: A felhozatal. Na, örülök, jól van, ez tényleg valóban jól néz ki. És jövő héten pedig, amikor hívunk, már mindenféleképpen megkérdezünk a VB-n túl, hogy Serena Williams és Venus Williams elindul női párosban, Wimbledonban, szabadkártyával.
8: Állítólag Björn Borg is elindul.
6: És hogy majd erről mi a véleményed, ez már a jövő hétre marad, mert most sajnos el kell köszönjünk. Jó, Gábor?
9: Rendben.
6: Köszönjük szépen, szép napot, szia. Tanyi Gáborral beszélgettünk az elmúlt percekben a Győri Audi Eto KC korábbi Bajnokok Ligája győztes trénerével, illetve a magyar női kézilabda válogatott korábbi szövetségkapitányával. Elmegyünk egy hosszabb, rövidebb szünetre, jövünk vissza majd 8 óra 40 perc tájékán, pedig a Kinek szurkol a magyar rovatot debütáltatjuk. Vannak folyamatosan üzeneteink, még egyszer nyugodtan írjatok és fölhívunk titeket a VB-vel kapcsolatban. 0630 55 55 605-ös, hamarosan jövünk vissza.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Kultúrkalandok a közmédia csatornáin. Ismerje meg a kiállítások titkos életét, és fedezze fel múzeumaink rejtett zugait. Élő bejelentkezések, helyszíni kapcsolások a Múzeumok éjszakáján. Múzeumok éjszakája 2026. Ma egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Ebből új stílusú Fradi lesz, Borbola Bence jegyzete. Borbé Balázs vezetőedző első hosszabb ferencvárosi megszólalásában az volt leginkább szembetűnő, hogy nem akar szerepet játszani. Nem díszmondatokat pufogtat, hanem higgadtan sétál a kamera előtt, és azt mondja, amit gondol. Győrben persze ezt alig, hanem másként gondolják, de tudjuk, amióta világ a világ, a Ferencváros kispadja mindig forró. Aki odaül, gyorsan meg kell tanulnia, minden mondatnak súlya van, minden döntésnek visszhangja, minden döntetlen után jönnek a kérdések, minden vereség után az ítéletek. Borbély Balázs olyan ember benyomását keltette, akit nem könnyű kizökkenteni a nyugalmából. Látszott rajta a munka megszállottsága, de nem engedi, hogy ez kapkodásba forduljon. Az interjú legemberi pillanata mégsem szakmai volt, hanem egy apró lábbeli. A kislánya első cipőjének egyik darabját kabalaként viszi mindenhová magával. Ami elsőre talán szentimentális apróságnak tűnhet, valójában sokat mondó részlet. A kispadon a szurkolók haragján túl is van élet, és bármilyen nagy klubról is beszélünk, az ember mégiscsak abba kapaszkodhat, amit otthonról hoz. Az interjúban fontos szakmai mondatok is elhangzottak, elődje Robbie Keane háromvédős rendszere alig, ha nem megy a kukába, és bár egyik napról a másikra képtelenség mindent megváltoztatni a Népligetben, a keze alatt teljesen más stílusú Ferencváros rajzolódhat ki. A fiatalokról is úgy beszélt, ahogyan egy nevelő típusú edző szokott, tanítani kell őket, s ha elég jók, nem számít az életkor. Mégiscsak az utánpótlásból indult, volt NB3-as edző a Fradinál, dolgozott másodedzőként a Dacnál, Győrben másodosztályú csapatot vett át, és repítette két évvel később az NB1 csúcsára, és most visszatért oda, ahonnan évekkel ezelőtt egészen más szerepből távozott. Ebből akár nagyévű karrier történetet is lehetne kerekíteni, ő mégis inkább arról beszélt, hogy tanulni kell, játékostól, kollégától, helyzetből, vereségből, győzelemből. Tudja, milyen terepre érkezett, hogy a Ferencvárosnál nincs sok türelmi idő, mégsem akart előre magyarázkodni. Nincs itt semmi látnivaló, ha egy év múlva is itt lesz, az azt jelenti, hogy a csapat fejlődött és sikeres volt. Borbély Balázs nem nagy ígéretekkel kezdett, de ezt alig, hanem ő is tudja, amint jönnek a tétmeccsek, a szimpatikus edzőszerep már kevés lesz.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És itt vagyunk, drága hallgató, 9 óra után. 4 perccel a 105.9 Nemzeti Sportrádióban folytatódik a szombat reggeli kezdőkör 96. élő adása. Stúdióban itt van velem Elpap István. Szia, Leo, jó reggel!
2: Szevasztok,
1: jó reggel! És Gyurta Gege, hello Gege, jó reggelt!
3: Sziasztok,
1: neked is.
3: Jó reggelt! És természetesen Szalai Kristóf is.
1: Így van, úgyhogy
2: és?
1: És Nagy Máté, hát csodálatos hangmérnökünk.
3: És?
1: Nagy Máté. És még mielőtt és, azelőtt a 06 30 55 55 605-ösre írjatok, kinek szurkol a magyar rovatunkba, beszélgetünk a világbajnokságról veletek. Na de és itt van velünk Bánki József is. Szia, Dodi! Jó reggelt, hello!
4: Sziasztok, jó reggelt!
2: Szia, Dodi!
1: Hogy vagy, Dodi? Mi újság? Merre vagy?
4: Jól vagyok, köszönöm. Itt vagyunk a Monival a Grupam Arénában, mert 10 órától stadiontúrát szervezek a Múzeumok Éjszakája keretén belül, és 10-től 11-ig egy stadiontúrán vezetek, utána meg 11-kor elindulunk a Fradi öreg fiúkkal a országjáró turnénkra, ma Sopron mellé Ágfalvára vagyunk hivatalosan. Úgyhogy időben el kell indulni, mert messze van.
2: Ágfalván voltam egyszer egy építőtáborban, még középiskolában, és akkor bemondta a híradó, mindig 80-as évek volt vastagon, hogy Ágfalvánál átszökött a határon egy osztrák cirkuszból elszabadult puma. És a puma ott garázdálkodott napokig, akkor voltam Ágfalván, de én egy szőlőben dolgoztam, hát egy szőlőben nyugodtan lehet puma. Úgyhogy ott ültünk egymásnak háttal nyesőollóval a kézben, hogyha jön a puma, de aztán nem jött. Ennyit Ágfalváról.
4: Én meg gyerekként ott nem messze Rőtök múzsajon voltam.
2: Az ott van, igen.
4: Na. Ott van mellette, de haza, már egy nap után a faterék meg haza kellett hoznia, mert nem éreztem jól magam.
2: Még zárva volt a könyvtár, vagy mi volt?
4: Nem, hát egy pici gyerek. Hát akkor még nem. Akkor még Bambi volt. Bambi, nem is gondoltam volna, hogy Musziálának is ez lesz majd a beceneve.
1: Igen. Na, hát akkor Dodi tárlatvezetés tart.
2: Tüskemény se lehet a beceneve.
1: Igen, Dodi tárlatvezetés tart akkor a
2: könyvtárban.
1: Igen, a könyvtár is.
2: Múzeumok délelőttje, nem?
1: Igen.
2: Azt a Múzeumok Éjszakája 10 és 11.
4: Hát már itt ez hagyományosan a Fradinál kezdődik.
1: Igen. Na de viszont, Dodi, hát neked hogy tetszik a világbajnokság? Megvan az első kieső, megvan a biztos továbbjutó az Egyesült Államok, de ettől függetlenül azért a braziloknál most már Vinicius gólokat az szerzi, a brazilok és ország tovább mennek, a németek ma játszanak újra. Hogy látod eddig a világ? Hogy tetszik a VB eddig?
4: De sokkal rosszabbra számítottam, mert higabb ez a mezőny, mint az Európa-bajnoki mezőny, de valamivel többet kaptam, főleg ezektől az esélytelen csapatok. Persze vannak még, futottak még kategória, de nem gondoltam volna, hogy például a törökök lesznek az első kiesők. Erre nem számítottam. Ez meglepetés. Nem mondom, hogy nagyon sokáig vártam, hogy menetelnek, de az, hogy ők lesznek az első kiesők így ilyen simán, arra nem számítottam. A brazilok most azért, meg örülök, hogy betettem a Teusz Kunyát Ancelotti, mert bizonyított is, szerintem is ott van a helye.
1: Hát ne haragudj, az Igor Thiago, Dodi, oké, hogy a Brentfordban szerzi a gólokat, de hogy a Brentfordból legyen a brazil válogatottnak középcsatára a kezdőben, az erős túlzás szerintem.
4: Igen, nekem is egy kicsit kilógott Igor Thiago. Hát más a Premier League darálójában ott nagyon szépen eljött, de a brazil stílus nem tudta fölvenni. Az amerikai-ausztrál meccs az egy birkózás volt, nem sok élményt adott, de összességében a VB jobb, mint amire számítottam, de az igazi az majd csak most fog következni.
3: És egyébként így az eddig első 24 mérkőzésből összesen csak egy darab 0-0-ás mérkőzés volt. Összes többi meccsen láthattunk legalább egy gólt.
2: Az is a spanyol.
3: És az is
2: az egy darab 0-0.
3: Szigetek, hogy azért ez is meglepő, hogy tényleg minden mérkőzésen legalább egy gól születik.
4: Hát a spanyolt azt nem is mondjátok, mert az én most hiszem el, hogy nem tudták megverni a zöldfoki szigeteket. Ez álmomban nem gondoltam volna, hogy ilyen eredmény fog születni, de szerintem a spanyolok is ugyanúgy beindulnak, mint a brazilok.
1: Hát

0: csak hogy beindulnak-e, tehát, de akkor induljanak is be, mert tényleg még egy olyan meccs, és akkor úgy találják magukat, mint a törökök, hogy két, a csoport két leggyengébbje ellen, ott volt, hogy két egyszer kikaptak, egyszer x-eltek, beremegtek a, most a második meccs első fél idejénél, hogy megint vesztésre állunk, beremegtek, és onnantól nem tudták azt hozni, amit szerettek volna.
1: Igen, igen, ez benne van, de a spanyolokban nagyon komoly játékosok játszanak, és szerintem be is fognak indulni. Nagyon erős kerete van De La Fuentének, és esélyesek közé sorolom még így is, hogy ilyen botrányos meglepő eredménnyel indultak.
2: Hát 2010-ben is kikaptak Svájctól a csoportba, aztán hogy megnyerték a VB-t, nem?
1: Hát igen, igen, igen. És ugye a Xavi Iniesta féle vonulathoz hasonlítom én ezt a Pedri, Rodri, Gavi,
2: Yamal,
1: Zubi, Merdi, Merino. Hát az már egy sorra lelő.
0: Középpályán, igen, igen.
1: De most csak a középpályásokat soroltam. De
0: Rodri, igen.
1: Elő nekem hiányzik azért egy center.
0: Ugyanezt, Dodi, ugyanezt akartam kérdésként feltenni, hogy a mai fociban Leóval ezt beszéltük, hogy kell egy center. Tehát olyan nincs, hogy ha nincs centered, olyan, mintha akkor nem tudnál még gólt sem szerezni, nemhogy nyerni. A Real Madrid ugyanebben szenved, amióta Mbappé hát kényszerből játszik centert, ő nem center. Hát,
2: amióta Benzema elment.
0: Azóta nem nyernek trófeát. Tehát, és ha megnézzük, a spanyol válogatottban nem volt center, szenvedtek is, mint disznó a habfürdőben, és aztán Oyarzabállal játszott.
2: Disznó a habfürdőben.
0: Igen. Igen. Szenvedtek is, amíg Oyarzabál játszott, de Oyarzabál nem az a klasszikus center, tehát Borja Iglesiast vitte ki egyedül 9-esként, egy csatár. Közben 3 kapust kivitt, és mindössze egy befejező csatárt.
1: Hát, ha már center, akkor inkább Oyarzabál, mint Ferran Torres, de az Arsenal meg úgy nyert bajnokságot a Premier League-ben, hogy nem volt klasszikus center, mert Kai Havertz nem az.
0: Hát Gyökeres Viktor azért az?
1: Hát ő igen, de nem is játszott mindig. De hát azért is igazolták, mert pontosan nem volt ilyen centerük, de nem Gyökeres miatt nyerte meg a bajnokságot az Arsenal, hanem a védelem, meg a villanyerős középpálya miatt, mert a csatársorban a csatárjátéka sokkal jobb volt a Man City-nek.
0: Így van.
1: Szóval a klasszikus centerek nekem is hiányoznak a spanyoloknál.
0: Belgium ugyanezt, tehát Belgium is Lukaku még nem lépett pályára, csak amíg ott volt, tehát nem is kell, hogy legyen ott egy 9-es, a két belső védőt leköti.
2: Hát 5 másodperccel azután már gól volt,
0: ennyi,
2: hogy bejött gyakorlatilag.
0: Tehát vezetett a mérkőzésen Egyiptom, beállt Lukaku, fél perc múlva egyenlítettek, csak azzal, hogy valaki ott van bent a 16-oson belül. Ennyit számít.
1: Nagyon sokat, így van, és főleg egy olyan csapatnál, ahol mögötte van egy De Bruyne, akinek szerintem az utolsó világbajnoksága, de a posztján fantasztikus dolgokra képes, és ha életben marad Belgium, akkor ezeknek a rutinos játékosoknak köszönheti.
0: Igen.
3: És ha már Spanyolország után Belgium, Portugáliáról mi a véleményed? Hiszen itt azért, ha már a nagy neveket említettük, Cristiano Ronaldo és az ő hát görcsössége,
0: krízise,
3: és sokat beszélgettünk erről, hogy vajon használ-e, hasznos-e a pályán, vagy inkább már negatívan hat a csapatra, hogy róla mi a véleményed?
1: Hát ugyanaz, mint Leónak, hogy nem vagyok egy Ronaldo fan, de meg kell adni a tiszteletet neki, mert egy nagyon nagy formátumú sportember, és valószínű, hogy ez motiválja az ő szerepeltetését is, mert ugye Fernando Santos lecserélte, nem valószínű, hogy Roberto Martínez ezt meg fogja tenni, de lehet, hogy az eredmény megköveteli. Picit fáradtak tűnt nekem João Neves meg Vitinha egy ilyen szezon után. Szerintem frissülni fognak, és azért ott lesznek, mert azért a képességek alapján, tehát az egyéni képességek, az egyezésekben nagyon erősek, és Ronaldo is szerintem föl fog nőni a feladathoz, és egy nagyon szép búcsú lesz, mert az utolsó VB-je neki is. Ez a VB erről lesz nevezetes szerintem. A Messinek is utolsó VB-je, Ronaldónak, Ochoának, Neuernak,
0: Neymarnak,
2: Modricnak.
1: Luka Modricnak, szerintem
0: De Bruyne-nek
1: is, és De Bruyne-nek is. Igen.
0: Így van. Feltételezzük azt, hogy Ronaldo még 4 évet kibír a következő VB-ig. 45 éves lesz, de Portugália társrendező a következő világbajnokságon.
3: Hát kispadon szerintem.
0: Az motiválhatja, hogy ő még kibírjon 4 évet, és a hazai rendezésű VB-n esetleg? Akár
1: hát azért itt már a Cézer intézetnek szakdolgozatot kell írni erről. A genetikában azért 40 fölött, azért az, hogy Stanley Matthews elhúzta annak idején 50 fölött is, még, hát azért nem. Szóval van egy ellenfél, aki ellen reménytelen a természet. Azt, hogy azt nem lehet megerőszakolni. Szóval 40 fölött ebben a mostani modern futballban még egy Cristiano Ronaldo sem tud helytállni. Úgyhogy én kizártnak tartom,
0: igen,
1: hogy a következő évben is pályára lépjen.
0: Ronaldónál kizártnak tartjuk, viszont Messi jelenleg is bemutatja, hogy gyakorlatilag ugyanúgy tud futballozni, mint amikor elhagyta Európát, vagy ahogy a Barcelonában, vagy a PSG-ben játszott még néhány évvel ezelőtt. Ahogy megkapta a labdát De Paultól, ugyanúgy fel tudott gyorsulni labdával, ugyanúgy támadta a 16-ost, és aztán ugyanúgy tekert el, mind az első, mind a harmadik
2: olyan, ahogy szokta. De most már annyi védekező feladata sincs, mint régen volt, pedig régen sem volt sok.
0: Ennyi.
1: Semmi, hát teljes. Akkora autonómiája van, hogy egyetlen futballistának nincs a világon ilyen szabadsága, de neki kell is, szóval ő nem is tud másként létezni, zseniális, hogy 40-hez közel így játszom valaki, és ilyen teljesítmény nyújtson, hát óriási dolognak tartom, de őt sem tudom elképzelni a következő VB-n, tehát neki is ez szerintem az utolsó VB-je.
2: Messinek ez a mostani állapota, vagy a mostani teljesítménye szerinted mennyit ér mondjuk a két polccal az algériaiak fölött levő csapatok ellen, mert szerintem az nagyon fontos szempont azért. Algériának te ezt a 3 gólt, most nem tudom, a franciáknak képes lenne hasonlót rúgni.
1: Hát jó, hát ezt majd bebizonyítja.
2: Ja, persze, csak hogy érzed?
1: Hát nehéz, nem, azért az, hogy hármasáma vágja azt, hogy ilyen franciák ellen, spanyolok ellen, portugálok ellen már nem nagyon tudom elképzelni, az már nehéz lenne. De örülök neki, hogy ott van, mert üdvözlőimpont még így, közel a 40-hez is a világ egyik legjobb játékosa, ha nem a legjobb, és még láthatjuk, ez egy ajándék, de nehezen tudom elképzelni, hogy ezt a teljesítményt prolongálja, és mondjuk sorozatban nyújtja. Persze ez a társak is kellenek. Meg hát kíváncsi vagyok, hogy bírjam, hogy fizikálisan, mert ő se fiatal.
0: Igen. De hát azért ott amilyen csapat van mögötte, lehet látni, igen, hogy tényleg mindent megtesznek azért, hogy Messit ki tudják már olyan téren szolgálni, hogy tényleg semmit ne kelljen vét. Tehát a De Paul, Enzo Fernández, McAllister, hármas kiegészítve a Thiago Almadával, ők azért vannak, hogy megszerezzék a labdát, odaadják Messinek, aki vagy Lautaro Martinezzel, vagy majd Julián Álvarezzel rúgat egy gólt, hogyha nem ő fejezi be az akciót.
1: Igen, jó a lista, és itt is az a középpálya, aki felsoroltál, az a Rodrigo De Paul, McAllister, Enzo Fernández, fantasztikus futballisták, tehát, és föláldozzák magukat
0: így van,
1: önzetlen módon a csapatért, a hazájukért, és nagyon messziért.
0: És talán ez a legfontosabb egyébként az egészben.
1: Igen, szerintem is. Úgyhogy Argentina, Brazília, mindenféleképp számolni kell velük a végelszámolásnál, meg a spanyolokkal, franciákkal, portugálokkal is.
3: És előző héten talán, mintha azt mondtad volna, hogy a norvégokkal is mindenképp számolni kell, és azért bebizonyosodott, hogy micsoda jó teljesítmény nyújtottak, hiszen 4-1-re nyertek, hogy ők lehetnek esetleg egy meglepetés csapat, továbbra is tartod ezt, és akár sokáig is eljuthat ez a norvég válogatott?
1: Hát messzire eljuthat, de a végén nem számolok velük, mert oda azért kevés az a fizikai, a fizikálisan nagyon erősek, tehát fizikális csapat, de ott nincsenek Holland kivételével olyan egyéniségek, akik el tudnák dönteni a meccseket úgy, mint mondjuk az imént.
0: Hát még Ödegaard talán még, vagy Sörlott, igen.
1: Nem, Sörlott a Barcelona ellen tud villogni.
0: Ez igaz. igen.
1: De akárhányszor beszállt, mindig lőtt a Barcának, de egyébként nem, én Sörlottot sem. Ödegaard meg egy remek középpályás, de ő sem tudja úgy eldönteni a meccseket már ezen a szinten, de egy klasszis futballistává érett. Mondom, a norvégokat mondjuk a 8-ba el tudom képzelni, de följebb már nem nagyon.
0: Ma játszik, azt hiszem, az első mérkőzésen, igen, Németország elefántcsontparttal.
3: Hollandia-Svédországgal kezd.
0: Bocsánat, akkor Holland-Svéd, de utána játszik.
2: 22 órás meccs a német elefánt.
0: Akkor a második meccse Németország elefántcsontparttal. A németeket ugye láttuk Curaçao ellen, hogy azért az első 20 percet ezt úgy megszenvedték, gólt is kaptak, de utána hengereltek. Ezt a 7-1-et, ezt hova lehet elhelyezni, mert azért az elefántcsontparti játékosok sem ma kezdtek el futballozni, azért ott vannak Premier League-ben bőven, sőt, sztárjátékosuk is van, Lipcsébe Diomanda, őt azért látod a Bundesligában hetente gyakorlatilag, hogy azért az elefántcsontpartiak ellen ott megszenvedhetnek a németek, nem?
1: Na, Hát megbizony. Hát Kuraszava ellen az első fél óra az nagyon lazára vették. A svájciak is ráfizettek, Katar ellen.
0: Csehek is. Igen.
1: Hát a csehek gyengén játszanak, tehát a csehek azokra nem számolok, de a svájciakkal, meg főleg a németekkel igen. És biztos vagyok benne, hogy sokkal komolyabban veszik már az első perctől kezdve. A Dio Mendé pedig az egyik legkurensebb játékos most a nemzetközi piacon. Úgy hallottam, hogy a Liverpool is érdeklődik iránta, de hát a Bayern az már ősszel el akarta vinni 80 és 90 millió közötti összegért, és most is, ha jól tudom, annyi az ára. Tehát a németeknek nagyon oda kell figyelni, mert az elefántok nagyon-nagyon-nagyon gyors, progresszív és jó futball tudnak játszani. Nagyon jó meccs lesz, mind a kettő ma. A holland svéd is, meg a német elefántcsontpont is.
0: Van olyan focista a német válogatottban, mint Dio Mendé az elefántcsontpontban? Tehát Dio Mendé annyira jól cselez, annyira gyors, olyan gólveszélyes, hogy nem tudom, van olyan? Tehát jó, lehet, hogy Virzet vagy esetleg Musialát lehet még egy lapon említeni Dio Mendéval, de van olyan, aki ennyire jó készségekkel rendelkezik?
1: Iskolát teremtettél, föltetted a kérdést és megválaszoltad.
0: Köszönjük szépen!
1: pont Florian Wirtzet, meg Musialát említettem volna én is, mert hát mögöttük meg nagyon jó hátországban, Simik Pavlovics vagy Goreckát is bele lehet dobni ott a védekező középpályás pozícióba. Előrejátékban jó, de más Dio Mendé, más. Ő ez a laza, egy az egyezésben rendkívül klasszis megoldásokra képes.
2: Mint Olisze.
1: Igen, egy az egybe szinte, majdnem Olisze-t lehet idehozni. De a Wirtz Musiala duó az nagyon, nagyon veszélyes tud lenni, úgyhogy akár döntő faktor is lehet. És nagyon jól, nagyon frissen és jól mozogtak az első 30 perc után a Kuraszau ellen is.
0: Minden esetre bármi gond van, elefánt csontpart becseléli Drogbát a végére, nem? És akkor befejeli.
1: Hát igen.
0: Vagy Szalamonkalút még becseli. Dodi, na te így, hogy lement egy kör már, néhány csapat két meccset is lejátszott. Most kit látsz esélyesnek arra, hogy megnyeri a világbajnokságot?
1: Hát az még odébb van, de már mondtam, a dél-amerikai vagy európai győztes lesz, ez számomra nem kérdés. Hallottam itt, hogy Afrikának sokan szurkolnak, de nagyon technikás, jó futballt játszanak, de tovább nem, tehát hogy a végső győzelemre egyiket sem tartom esélyesnek. A brazil, az argentin, továbbra is a spanyol, francia, portugál, német, mindenféleképpen ott kell, hogy legyen.
3: Angolok?
0: És az angolok?
1: Az angolokra mindig számol az ember, de aztán
0: mindig elfáradnak. Igen.
1: Mindig, igen. És ez a Premier League-nek de hát most már nagyon sok válogatott bejártanak a Premier League-ből, de nagyon a legjobb meccs volt egyébként a
0: angol-horvát, igen.
1: Fantasztikus hangulat, nagyon jó, nagyon jól is játszottak az angolok, de hát nem lenne rossz, mert a nemzetközi futballnak is jót lenne az angolok, eljutnának mondjuk a négyig, vagy akár a döntőig, de valami asszúgja, hogy megint nem fognak, de hát nem bánnám.
0: Meglátjuk. Bár
1: vagyunk annyi, hogy nem bánnám, de hiába indultak jól, ők mindig tradicionálisan, nagy reményekkel, óriási szokkolótáborral, aztán elbuktak, vagy egy 11-es párbajban, vagy egy bal szerencsés góllal, de érdekes jó meccsek lesznek, és az igazi az majd csak most fog következni.
2: De így, hogy az angolok villogtak, meg jó, meg is nyomták a horvátok elleni meccset, egyébként igazuk volt, mert ugye ezen a csoport elsőség múlik, vagy múlhat, így azért mégis baromi hosszú ez a VB, most megtehetik, hogy egy kicsit rápihennek a csoportkör hátra levő részére, és szerinted erre van esély, mert szerintem van? Tehát...
1: Hát igen, de nagyon meg vannak szervezve, hát amely kapitány, meg szövetség kivitte a családtagokat, azért az más, az nagyon sokat jelent. Hát nem lehet ilyen sokáig elszakítani a családtagoktól. Ráadásul így jó tesznek a játékosoknak is, mert nyugodtak, ott vannak a szeretteik, nyugodtan tudnak készülni. Egy picit vannak szabadnapok, amikor akár még wellnessezni is tudnak. Úgyhogy szerintem minden csapat él ezzel, és az angolok, tehát amire te utalsz, igen, rotálhat is Tuchel, tehát akár pihentetett játékosokat, most még. Aztán később már nem.
2: Hát azért, de most még igen.
0: Gólkirálynak itt mondasz, Dodi, Harry Kane odaérhet, ha már angol válogatott?
1: Hát akár ő is, igen. Igen. Oda.
0: De Messit még Messit oda lehet sorolni még, nem?
1: Hát igen, attól függ, hogy mennyit bír fizikálisan, mert azért már ő is öregszik, de Harry Kane, ahogy beindult, mindenféleképp, de Holland is ott van nálam a spitzen, mint csúcs csatár. Hát aztán meglátjuk, szerintem Ronaldo is sokkal jobban fog játszani, mint az első meccsen. Az igaz, a java, a világbajnokság java, az majd most következik csak.
0: Todi, most szólnak nekem Gegéék, Leóék, hogy most volt egy futballtörténelmi eset a reggeli mérkőzésen. Először állítottak ki a labdarúgás történetében úgy játékost, a paraguayektól Miguel Amiront, hogy eltakarta a száját, miközben mondott valamit Müldürnek. Ezt észrevették a törökök, és kérték a bírók, hogy nézze vissza, megtette, és az új szabályok alapján azonnal piros lapot mutatott föl neki. Mit gondolsz erről az esetről?
1: Hát azért ez túlzás, hogy emiatt járítani játékos, de ezt a szabályt behozták, tehát valahol a játékvezetőnek a szabályokat kellett követni, de továbbra is tartom, hogy akik a szabályalkotók, most nem mondom, hogy most nagyon rossz szabályokat hoztak, mert korábban sokkal rosszabb ezek a kezezések a 16-oson belül, meg a VAR használatban, rengeteg anomália van, meg visszáság, de most ezt a szabályt hozták, ki kellett állítani, a törökök meg rá mentek erre a történetre, kiprovokálták Almiron kiállítását, de még így sem tudtak nyerni. Én nem nagyon tetszik ez nekem, mert jó, legyenek őszinték az emberek meg a játékos, de egy játékos a játék nevében, hagyd mondjon már olyan dolgot. Jó,
0: mondhat, ne takarj el a száját.
2: Akkor meg azért így.
3: Igen, csak itt hogy tudod bizonyítani? Nekem az a kérdés, hogy hogyan bizonyítja azt, hogy most ő olyan dolgot mondott.
0: Hát úgy, hogy ha nem teszed elé, akkor nem mondasz olyat, nem?
2: Hát az ember, nem tudom, én például nagyjából tudok úgy beszélni, hogyha nagyon akarok, hogy nem hozok hozzá a szám. Tehát magyarul simán mondhatom a legdurvább verbális
0: de
2: agressziót. De várjuk,
0: azért ott előtte futottak, tehát ott sűrűbben kell levegőt venni.
2: Azért semmi probléma nincsen, de ha eltakarom a szám, és azt mondom, hogy egyébként maga egy nagyon kedves ember, azért meg kiállítanak. Tehát ennél nagyobb baromságot én még az életben nem hallottam.
1: Vagy csak kérdésként teszed föl, mert az is gyönyörű.
2: Ja, persze, így van. Jó, nem ezt szokták mondani, de akkor...
3: Ön egy kedves ember?
2: Spori, ő nagyon kedves. Red card.
1: Igen, jó, tehát én egy dolgot nem bírok, amikor a méltóságában sértik meg az ember. Az üldözendő, de azért a játékevében egy-egy ilyen indulatosabb mondat hangozik már el, azért nem a... zsúrfiúk gyülekezete.
2: Hát így van, ha már szurkol, nem szurkolhat, legalább a futballista ad futballozzon.
1: Hát igen.
0: Dodi, úgy kezdted, hogy azért jobb ez a világbajnokság, mint amire számítottál. Emlékszel, hogy ugyanezt mondtátok a klub VB-re, akkor is mondtam, hogy jó lesz ez, illetve most igen. A VB-re is, hogy jó lesz ez, és látod, valóban. A szabályok is valóban gyorsítják a játékot, nem adnak teret a sok feltrengésre, időhúzásra, úgyhogy jók összességében ezek a szabályok.
1: És ami nekem nagyon kellemes meglepetés volt, hogy az amerikai női játékvezető valami parádésan vezette a dél-afrikai meccset. Egy Szócseknek nem adott egy sárgalapot, az egy hibája volt, de hogy milyen szinten rendet tartott a pályán, és milyen szinten tudtak kordában tartani, mert ott Szócsek, Sík, mindenki ott elkezdett reklamálni, és elmondta nekik, és el is fogadták valamilyen szinten. Ez nagyon jót tett a női játékvezetésnek, meg a női futballnak is.
0: Így van. Ma lesz egy rangadó, egy európai rangadó, az eddigi európai rangadó az egy nagyon jó mérkőzést hozott, az angol-horvát. Most lesz egy holland-svéd, Odi, mit mondasz erre a találkozóra?
1: Hát nagyon kemény meccs lesz, a hollandoknak nyerniük kell a csoport elsőségért, úgyhogy éppen ezért egy érdekes jó meccset várok. A svédek nagyon-nagyon jól kezdtek, Gyökeres is betalált. Iszak is betalált, ami nagyon fontos, főleg Iszaknak egy ilyen viszontagságos szezon után. Nagyon érdekes, nagyon jó meccs lesz. Ez lesz szerintem a klasszikus háromesélyes meccs, de a hollandok győzelmi kényszere miatt egy nagyon változatos, technikás, gyors, jó futballra számított.
0: Akkor az X benne van?
1: Az X-az mindig benne van.
0: Igen, igen. Hát Dodi, nagyon-nagyon köszönjük, hogy tudtunk veled ilyen sokat beszélni, egy majd fél órát. Köszönjük, hogy itt voltál velünk. Jövő héten jössz hozzánk élőben?
1: Megyünk.
0: Örülünk.
2: Helyes.
0: Várunk, örülünk.
1: Jövő héten nem megyünk messzire. Úgyhogy 9-kor ott vagyunk.
0: Örülünk egy neki.
1: Szép napot mindenkinek.
0: Viszont, Dodi. Szia.
2: Jó legyen.
0: Csáó.
1: És hajrá, magyarok.
0: Igen. Köszi, Dodi. Szia.
1: Sziasztok.
0: Bánki Józseffel beszélgettünk az elmúlt percekben, az elmúlt blogban. Nagyon fontos, hogy a 06 30 55 55 605-ösre továbbra is jöhetnek a VB-vel kapcsolatos üzenetek, hiszen a Kinek szurkol a magyar című rovatunkban fölhívunk minden kedves hallgatót, és beszélgetünk vele a világbajnokságról, hogy ki mit gondol. 06 30 55 55 605, jövünk vissza a hírek után.
4: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
5: Milán Kristóf megkezdi a hajrát. Nincsen francia, aki lehajrázza őt, mert meg fogja nyerni Milán Kristóf. Még kell egy kicsi, Milán Kristóf olimpiai bajnok!
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!
7: Önök kérték, minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
4: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
8: Az Egyesült Államok is a 32 közé jutott a labdarúgó VB-n, vizet oszt az utasoknak a MÁV csoport, a hőségriasztás alatt másodfokú hőségriasztás van érvényben. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
4: Sporthírek.
8: Megszerezte első győzelmét az idei labdarúgó világbajnokságon Brazília, miután a C csoport második fordulójában 3-0-ra legyőzte Haitit. Ugyanebben a négyesben Marokkó Skóciát győzte le 1-0-ra. A D csoportban az Amerikai Egyesült Államok 2-0-ra verte Ausztráliát. A négyes másik mérkőzésén Paraguay Törökország 1-0. 4 éves új szerződést írt alá a West Bromwich Albionnal a magyar válogatott labdarúgója Callum Stiles. A 26 éves játékos 2024-ben érkezett az angol másodosztályban szereplő együtteshez, amelynél 2028-ig szólt első szerződése. A klub újabb 4 évre szóló szerződést kínált Stilesnak, amelyet a 31-szeres magyar válogatott játékos elfogadott. A magyar férfi röplabda válogatott 3-1-re nyerte az azeri csapat vendégeként az Európa Liga alapszakaszának 5. fordulójában, ezzel 3. győzelmét aratta a sorozatban. A találkozó legjobbja a Pesti Marcell volt 20 ponttal. 4. helyen végzett a magyar női karcsapat a Franciaországban zajló vívó Európa-bajnokságon. A Battai Sugár, Szűcs Luca, Spisz Anna, Pusztai Diza alkotta 4-es a bronzmérkőzésen az olaszoktól kapott ki 45-34-re. Az András Fitibor, Koch Máté, Nagy Dávid, Siklósi Gergely összetételű párbajtőr csapat pedig a 7. helyen zárt.
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
8: Az Alkotmánybíróság levette napirendjéről Sulyog Tamásnak azt az indítványát, amely tisztázná, megszüntethető-e a személyre szabott alaptörvény módosítással a köztársasági elnök és más közjogi vezetők mandátuma. A döntés előzménye, hogy 7 alkotmánybíró kizárási okot jelentett be, így ebben az ügyben a teljes ülés nem határozatképes. A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, az Alkotmánybíróság tagjai ma döntésükkel kimondták, hogy Sulyog Tamás köztársasági elnöknek és az AB elnökének is távoznia kell. Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több kiemelt közgyűjteményben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, hogy a dolgozók visszatérő panaszaira, köztük szakszerűtlenségre és hatalmi visszaélésekre hivatkozva indított el az eljárásokat. A tárcavezető már elküldte kérdéseit a főigazgatóknak, a szakszervezeteket és üzemi tanácsokat pedig arra kérte, hogy juttassák el észrevételeiket a minisztériumokhoz. Súlyos panaszokat, napszúrást és akár életveszélyes hőkutát is okozhat a ma kezdődő kánikula, mivel a szervezet még nem alkalmazkodott az idei első nagy hőhullámhoz, figyelmeztetnek a szakemberek. A hirtelen jött meleg leginkább az időseket, a kisgyerekeket, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élőket veszélyezteti. Vizet oszt az utasoknak a MÁV csoport a hőségriasztás alatt. Az utazók mától naponta 10 és 17 óra között kapnak ingyen ásványvizet a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbuszállomáson. A palackokat a készlet erejéig a peronoknál, az ügyfélszolgálatokon vagy a pénztáraknál lehet átvenni. A vasúttársaság arra kér mindenkit, hogy lehetőség szerint előre tervezze meg utazását.
4: Közlekedés.
8: Filmforgatás miatt a hétvégén nem jár egy szakaszon a 2-es metró. A Deák Ferenc tér és az Őrs vezértere között pótlóbuszok viszik az utasokat. Az amerikai filmstábja a stadionok állomás alagúti részében forgat. Telítettek a sávok az M7-es autópályán, már az M1, M7 elválástól lelassul a forgalom. Törökbálint és Székesfehérvár között szakaszosan torlódik a kocsisor, az átlagoshoz képest hosszabb lehet a menetidő. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
4: Időjárás.
8: Fokozódik a kánikula. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, legfeljebb kisebb záporok, zivatarok fordulhatnak elő. Délután 31-36, késő este 20-28 fok között alakulnak az értékek. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A kánikula miatt mától keddé félig másodfokú hőségriasztás érvényes.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a híradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És itt is vagyunk, drága hallgatók. 9 óra 39, a pontos idő szombat reggel, június 20-án. A kezdőkör 96. kiadásában vagyunk Gyurta Gegével. Hello Gege, jó reggelt!
2: Sziasztok!
1: És Elpap István, szia Leo!
3: Sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt.
3: És Szalai Kristóf!
1: És ott van, igen, bravo! Na. És Nagy Máté, hangmérnökünk, köszönjük szépen. Na, nagyon szépen jönnek az üzenetek itt a 06-30-55-55-605-ösre. Ugye lehet jelentkezni Kinek szurkol a magyar című rovatunk, az most debütál, beszélgetünk hallgatókkal.
3: Kinek szurkol a magyar, ha a magyarnak nem tud,
1: így van.
3: Rovatunk. Ez így pontos.
1: Így van, úgyhogy az utolsó blokkunkat teljes egészében ennek szenteljük, úgyhogy nyugodtan írhattok nekünk, és akkor ha van kedvenc csapatotok, esetleg olyan, akit, amely csapatot sötétlónak gondoltok, vagy gólkirályi címre jelölnétek, vagy csak egy szimpla vélemény a világbajnokságról, fogadjuk, szívesen írjatok, és akkor tudunk róla néhány percben beszélgetni. 06-30-55-55-605. Sziasztok! Múlt héten szombaton én voltam a nap hallgatója, viszont a héten még nem érkezett meg az ajándék csomag, további jó munkát. Igen, a kolléganünk szabadságol 30-ig, úgyhogy akik azóta nyertek ajándékcsomagot, azért nem kapták még meg a héten, vagy múlt héten, mert szabadságolások vannak, viszont 30...
3: És aki korábban nyert és nem kapta meg, az mind megkapta.
1: Viszont 30-a után tudjuk ezeket elpostázni, és akkor
3: mindenki mindent megkap 30-a.
1: Úgyhogy nyugalom, mindenki mindent megkap. Egyébként más rádióknál havonta gyűjtik össze, és rá két hónapra küldik az ajándékcsomagot, úgyhogy...
3: Kivéve, ha elmegy Szabira, aki küldi, mert akkor két és fél hónap.
1: Igen. Úgyhogy igen. Most pedig akkor még mielőtt hívnánk a következő olyan hallgatónkat, aki üzenetet küldött nekünk, és a Kinek szurkol a magyar című új rovatunkban jelentkezne, arról addig még azért mindenféleképpen beszéljünk arról, hogy Dodival megemlítettük megint Ronaldót, jött egy olyan üzenet, sziasztok, ismét Ronaldó 4 év múlva ott lehet majd a világbajnokságon, csak akkor már szövetségi kapitányként. Na ehhez mit szóltok? Szövetségi kapitány Ronaldo portugáliai társrendezéssel.
2: Szerintem ott lenne igazán mérvadó most már a portugál válogatott szempontjából. Szerintem ott már...
1: Ott többet segítene?
2: Szerintem igen.
3: Őszinte lejjeként valahogy Ronaldóban egyáltalán nem látom az edzőt. De tényleg, először szerintem agyvérzést kapna minden meccsen, hogy nem mehet be. láttuk a 16-os EB döntőben, amikor ugye megsérült, ott ugrándozott a boxon kívül, az edző ült a helyén.
1: Igen. És valóban, a Fernando Santos mellett
3: gyakorlatilag Ronald mellett, hát majdnem a pályán volt, gyakorlatilag ott ugrált, mint egy maki, és megnyerték, alig bírta ki, tehát én nem hiszem, hogy ő edzősködne.
1: Na, ugye kinek szurkol a magyar? Eddikinek szurkol a magyar? Ausztráliának szurkol, afrikai csapatnak szurkol a magyar, illetve Németországnak, ugye?
3: Eddig ezek voltak, de egyébként kiegészítésül annyit, hogy szerintem ez mondjuk, azt konkrétan tudom, hogy Németországban nem tudják értelmezni, mi az, hogy kinek szurkol a magyar, hiszen ők mindig ott vannak.
1: Tehát
3: Németországban egyetlen olyan ember sincs, aki mondjuk ne a németeknek szurkolna. Másnak biztos, hogy nem, hiszen a német is ott van. És Magyarországon azért
1: sajnos,
3: lenne sajnos, aki nem, de jellemzően azért nálunk se vetődne fel ez a kérdés, ha 40 éve, nem 40 éve fordult volna, erről legutóbb, hogy kijutunk egy VB-re.
1: Na jöjjön akkor a kinek szurkol a magyar című rovatunk újabb hallgatója, játékosa. Halló, jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok, sziasztok urak, Karvai Sándor vagyok.
1: Szervus, Sándor, szia, jó reggelt neked is. Na, kinek szurkol a magyar, te kinek szurkolsz?
3: Kinek szurkol a Sanyi?
4: Sanyi mindig is Németország.
3: Na jó van, hajrá.
1: Németország megint?
3: Hát mi, igen, mit tettem, meg minden németben már csodálkozó, pedig vagyunk páran, igaz Sándor?
4: Egy pár millióan. Na, jó. Kimerem jelenteni. És igazából érdekes ez a hidratációs szünet, ezen sok ember más rádiókból adódóan is fel van, hát egy picit háborodva, meg nem tudja hová tenni, nem érti. Én azt gondolom, a sportolók egészsége érdekében igenis szükség van erre. Tehát azért a sportolók olyan nyomásnak vannak kitéve egész évben, meccsekről mennek, hajtonak, és tényleg az nyilván ez egy óriási stressz is a világbajnokság, ugye, és csoda, hogy van, és nagyon köszönöm a Nemzeti Sportrádiónak, hogy minden meccset élőben közvetít, ezt meg is írtam.
1: Igen, mi köszönjük, SMS-ben. Köszönjük szépen.
4: És higgyetek el, ez egy óriási dolog. Jó magam születésem óta nem látok. Én vagyok az, talán sok ember hallott róla, én vagyok, aki így többszörös Guinness rekorder, vakon körben motoroztam a Hungaroringet, meg sok rekordkísérletet csináltam. És nekem a rádió, ez egy óriási társa mindennapokban, és annyira sokkal jobban tudom élvezni a rádiós közvetítéseket, mint a televíziós közvetítéseket. Sokkal több információt kapok, és sokkal részletesebben eljutnak hozzám a dolgok. Tehát akár ugye a szakkommentátorok, amit hozzátesznek, Vukovics László is például, amit hozzátesznek mindig. De Feri is így van, amikor véleményez egy mérkőzést. Visszatérve a világbajnokságra, az angolok nagyon nagy nyomást nyomtak a horvátok ellen. Az is egy csodálatos mérkőzés volt. A kis csapatok óriási meglepetést tudnak szerezni, tehát amikor ugye van egy döntetlen, egyetlen pontot szereznek, az is egy nagy löketet tud adni nekik, egy tényleg egy nagy lehetőség, és ezáltal sokkal bátrabbak lesznek, de én azt gondolom, hogy azért Anglia-Németország.
1: Anglia-Németország,
2: de szép lenne.
1: Gólkirály?
5: Volt már olyan.
1: Igen, a gólkirály?
4: Messi.
1: Áj, de szép, Messi, így van. Tudok csatlakozni. Igen, Leo Messi. Nagyon jó. Akkor eddig tetszik neked a VB, Sándor?
4: Nagyon, és nagyon örülök, hogy van, én ezt el tudnám nézni egészében, mert nyilván van, amikor este benyomom a tévét, és akkor azon nézem, de nyilván legtöbbször, amikor már mondjuk a feleségem pedig nagy szakértő, ő is, őt nagyon belevittem a sportba, angyalkát, nagyon belevittem, és imádja a focit, és azt mondta, egyszer úgyis ki kell vinned egy foci meccsre, mondom, jó, megígértem neki, ki fogom őt vinni egy foci meccsre, mert még régen az apukája ígérte, és az sajnos nem valósult meg, hogy foci meccsen ott legyen, de mondtam, hogy elmegyünk, és akkor már...
3: Kijutunk a következő VB-re, és oda vitt ki.
1: Igen.
4: Jó, oké.
3: Ez úgyis itt lesz, spanyol-portugál, tehát nem egy vállalhatatlan túra.
1: Igen.
4: Így van. Így van.
1: Jól van, köszönjük szépen, Sándor, akkor, hogy betelefonáltál, akkor a németnek szurkol a magyar, úgyhogy köszönjük szépen, és akkor további kellemes rádiózás, közvetítjük a további meccseket is. Jó, köszönjük szépen.
4: Köszönöm, hogy
3: vagyok.
1: Szervusz, szia. Na, hát akkor kiegészítjük, az ausztrálnak szurkol a magyar, Afrikának, és ugye a németeknek megint szurkol a magyar a világbajnokságon, és bejelentkezett Messi is ugye a gólkirály címért, Mbappé után. Ugye így vagyunk, így eddig Mbappénk van, Messing. Jó reggelt, én az... Harry Kane, igen. Jó reggelt, én az angoloknak szurkolok. Szintén Szanyi Sándor Berlinből. Berlinből szurkol angoloknak.
3: De ő magyar.
1: De ő magyar. Na. Tehát a magyar Berlinből az angoloknak
3: a magyar az van. Bárhol bárkinek tud szurkolni. Igen. A világ többi népe nem.
1: Igen. Van. Igen, van ilyenünk is. Rendben, köszönöm szépen. Nem sürgetni akartam a dolgot. Jó, köszönjük ezt az üzenetet. És ja, ez még valószínűleg az ajándékcsomagos üzenet pontosan. Volt. Igen.
3: Újraírt.
1: Igen.
3: Nagyon jó.
1: Mi mondtunk már egyébként gólkirályt? Mi mondtunk gólkirályt?
2: Szerintem mondtunk.
1: Igen?
3: Én nem emlékszem, hogy mondtunk el, de ugye volt itt verseny is, én ott Mbappét írtam be, de egyébként hozzáteszem, hogy én azért írom be Mbappét, két ok miatt, egyrészt mert olyat akartam, aki szerintem 8 meccset biztos, hogy játszik, mert az óriási előny azzal szemben, aki maximum 6-ot, másik olyan, aki a csapat 11-eseit rúgja, mert abból meg a nagy csapatoknál mindig van, lásd. Igen. Például.
1: Ja, persze.
3: Úgyhogy az első meccs az engem ebben megerősített, hogy az Mbappé az nem rossz húzás, Harry Kane se lenne rossz húzás, őt mondanám a második helyen, csak az angolokban kevésbé vagyok biztos, hogy megérik az első négyet.
1: Mert ugyanezt gondolom.
3: Mert ha bejutnak, akkor a Kane gond nélkül lehet gólkirály, mert tudjuk, abszolút, hogy milyen meccs per gól átlag.
1: És most be is jött neki a 11-es, ugyan újra rugatták, szerint a véleményes volt, jó, persze szabályt követni kell, kiugrott a kapus.
3: Én nem rugattam volna újra.
1: Én sem éreztem korrektnek, de a szabály kiugrott a kapus, és egyébként az is belépett, aki kirúgta aztán a labdát.
3: Így van. Tehát szabály szerint el kellett venni, de én nem szeretem, amikor ennyire szabálykövető vagy bírom.
1: Szóval adható volt abszolút az a másik 11-es is, de ezért érdemes olyan játékosra fogadni gólkirályra, aki tizit is, vagy szabadrugás, hát mert óriási
3: hendikepel. De főleg a tízi, mert szabadrugás azért az kevésbé, de a 11-es, jó 11-es rugónak van 2-3 plusz gólja egy ilyen hosszú tornán.
1: Igen, abszolút. És hogyha a szabadrugásokat is ide veszük, akkor tényleg. Ja, igen. Már Filip Lám nincs ott, de egyébként a többiek ott vannak. Igen.
3: Ott lenne, akkor nem kéne lejátszani a tornát.
1: Na szóval akkor a kinek szurkol a magyar rovatunk folytatódik, ugye eddig Ausztrálnak szurkol a magyar, afrikai csapatnak, Németországnak szurkol a magyar. Itt van a következő.
3: Argentinoknak szurkol a műsorvezető.
1: Igen, de a másik műsorvezető vajon kinek szurkol? Halló, jó reggelt!
5: Szevasztok, nagy szeretettel mindenkit. Hát egy fantasztikus csapatnak szurkolók, zuglóból telefonálok, nem tudom, kinek drukkoljak, azoknak, akik nem jutottak ki. Mert akik kijutottak, az mindegyik gacsaipari szimpatizáns, azaz a legalja.hu oldal alapítói, élükön a török válogatottal. Szevasztok!
1: Jó reggel! Na hát kinek szurkol akkor a magyar, aki kim van a világbajnokságon?
5: Gyerekek, nagyon-nagyon, szerintem az olcsó hamburgernek Amerikában. Nem tudom, egyszerűen kegyetlen. Amit én itt látok, én nagyon örülök, hogy ennyi nyarat már átnapoztam, gyerekek, és aztán ti szerencsére értetek hozzám, pedig csak egy lelkes profi amatőr vagyok. Ilyen rossz világbajnokságot én még az életemben nem láttam.
2: Levinek a bejegyzését érdemes, imádom olvasni, hogy mennyire ki tudsz fakadni, és hozzáteszem jogosan, például a spanyol vagy a portugál meccs után, hogy tényleg nézhetetlen mérkőzéseket láthattunk.
5: Gyerekek, most tettem ki a törököt a török meccs után itt. Azt is letagadom, hogy Budán a török utcában volt egy nagyon kedves barátom Balázsban, neki a csodás étterem. Tehát én a török utcában nem fogok bemenni, pedig ott lerövidíti ott a Margitit felé vezetőt, nem fogok oda most bemenni. Hogy ezt és látjátok, és akkor ez Arda Güler nevű, aki fel volt mentve tornába, ezt szól be a magyar David Beckhamnek, ugye ő lenne Szobó. Szóval hogy hagyjuk már ezt. Tehát, hogy nem mindegy, de nem is ez, hanem hogy nem is, mintha nem lennének ott. Mintha nem is VB lenne. Értem, hogy nagyon idegesíti őket, hogy Szobó most egy jakton utazgat valahol a Madeira, és nem tudom, és
3: na, de sűrűn eszükbe jut. Mi lehet Szobó?
5: Igen, tehát nyilván, tehát egyszer se. De akkor is, te kimennek egy ilyen helyre, és ez a mutatott játék, én ezt nem tudom, se a portugáltól, se a spanyoloktól nem lehet. De nem értem a spanyol, tehát a kapitány sem értem. Tehát egy Yamát 75. percig padoztat, tehát hogy mi a terv?
3: Igen. De nem volt teljesen egészséges, azt hiszem.
1: Hát azt mondták, nem volt egészséges, aztán becserélték mégiscsak, tehát valamennyire azért mégis bevethető állapotban volt.
5: Hol mondták? A Bosnyák téri piacon? Nem
3: hittem. Ott mindent tudnak.
5: Gyerekek, egy alángosozó mögött, tudod, a savanyú káposztát adják fél áron. Ne, hát azért figyelj, ez egy VB, tehát főleg egy Yamának, tehát ez már annyit beszélünk, hogy a VB-n való maga a részvétel is egy olyan kitüntető élmény, hogy ez ilyen bakancs is. Nem, hogy ott ezeknek a csapatoknak, akik végső esélyesek. Hát hogy játszatok portugál, mint anyám papucsba? Tehát,
1: ugye, igen, abszolút igaz.
5: Szóval én nem ezért ülök le a tévére, meg gondolom mindenki más, nem azért vagyok kifakadva. Mert én azt szeretném látni, és akkor ilyenek ülnek a VIP-páholyba, hogy Ronaldo, már az igazi
1: Ronaldinho, igen.
5: Mellett
1: igen.
5: Ronaldinho, szóval gyerekek, és mi
1: egy,
5: van?
1: Egy nagyon fontos kérdés, hogy mi lesz, mit vársz majd az Ecuador-Curaçao meccstől?
3: Ez most lesz,
5: hát
3: nem
5: én kicsit fűzőből csinálok magamnak hajat, és lehet, hogy azt öltöttem már. Figyelj, gyerekek, nem tudom, most néztem ezt a mai holland-svédet is, ott vagyok, hogy két születés napra van meghívásom, bemegyek egy harmadikra, és abban nem hívtak meg, csak ha valahol legyek, mint hogy beletnézek egy, mi lesz, Tunézia, Japán, van ilyen?
1: Igen, olyan is lesz.
3: De a japánok jók, azokat ne szóljuk le. Tényleg jók.
5: A japán szurkolók.
1: Kajába jók, igen.
5: Meg egyébként valójában őszintén, aki látta a Gésa emlékiratai című filmet, nem csak kajában jók, jó? De mindenki nagyon szimpatikus. Na, és tök jó, amit mondtam. Figyelj, ott legalább azt látom, hogy akarnak. Tehát nem volt egy olyan hülye gyerek az osztályban, hogy olyan nincs, rajzolni se tudtál volna a hülyében. És mindig jelentkezett. És akkor Bence szólt a tanár a harmadik érettség előtt, hogy Zsoltika, adjuk, miért, de szeretném. Tudom, hogy szeretnéd, de nem tudod. És azért nem buktatta meg, mert hogy legalább lelkes volt. Tehát a japánok mennek. És,
1: így van. Futnak, gyorsan, kicsik, alatt. Igen, igen.
2: És egyébként például...
5: Mindegy, mit játszanak. Igen.
2: És az angol-horvát meccs, ha már pozitívumot is mondjunk, Az hogy tetszett?
5: Hát azt meg idegileg szétestem. Tehát az Rámadit, hogy néz ki, meg mi kiket igazol, Cucurella, tehát a Haj című műsort, meg ilyeneket engedjük el. És mi elküldjük Rashfordot, érted?
1: Ega.
5: És megveszünk Gordont, aki még gymbe se jó, mindig elmondom. Tehát érted? És ezt megveszünk 80 millió, és eladjuk a Rashfordot. És milyen a sorsfintora? Gordon le, Rashford be. Két perc múlva egy nagyon nyugodt gól. Tehát, hogy nem tudom. Angolok egyébként jók.
1: Angolok jók.
5: Én azt gondolom, hogy
1: egyik legjobb jó, egyébként jó. Összességében az angolok. Igen. Levikém, lejár műsoridőnk, el kell még köszönnünk, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk a rovatunkba, beszéltünk. Sajnos lejárt a műsoridőnk.
3: Majd hétfőn
1: lehet folytatni. Igen.
5: Hát akkor is, hát gyerekek, még nem minden.
1: Köszi Levikém, hogy itt voltam, hogy beszéltünk.
5: Csáó, Levikém.
1: Szia, Levikém. Csáó. Harsányi Levivel beszélgettünk a Kinek szurkol a magyar című rovatunkba. Még egy telefonálunk belefér, még lesz egy telefonálunk. Az is lesz, ugyanis folyamatosan érkeznek az üzenetek, úgyhogy a következő telefonálót, hallgatónkat is hívjuk, és ez lesz tényleg az utolsó. Ennyi fért a mai Kinek szurkol a magyar című rovatunkba, úgyhogy, de itt most a Levi nem mondott semmit, hogy kinek szurkol, vagy mondott csapatot?
2: Nem mondott csapatot.
1: Ugye?
3: Elege van a VB. Így, hogy nagyjából elkezdődött a VB, neki elege van belőle.
1: Igen, tehát az is lehet, hogy akkor a magyarnak elege van a VB-ből. Ausztráliának szurkol a magyar, Németországnak szurkol, Afrikának, és
3: meg
1: elege
3: annak,
1: van.
3: Meg annak, hogy legyen vége.
1: Igen. Na nézzük, hogy a következő hallgatónk, hogyha betesszük adásba, akkor kinek szurkol a magyar rovatba. Jó reggelt, halló, jó reggelt!
6: Jó
1: reggelt, kedves Petra! Reggelt. Szia, Petra!
3: Hello!
6: Sziasztok! Hello.
1: Na, kinek szurkol a magyar?
3: Kinek szurkol Petra?
6: Nincsenek kinn az olaszok, így nem...
1: Az olaszoknak.
6: Így nagyon nehéz.
3: Már vártam egy ilyen telefont.
6: Így nagyon nehéz választani. Nekem tetszett a mexikói gólszerző. Jó, tényleg nem akarok én nagyon látni.
1: Quiñones, vagy a Raúl Jiménez.
6: Irányba elindulni.
3: Jiménez
6: igen,
3: lesz az.
6: Raúl Jiménez.
1: Azt hittem a Salma Hayek, mert hogy Mexikó. Na mindegy, igen.
2: Szimpátia alapján döntöttél, úgyhogy Mexikó.
6: Hát mondhatjuk úgy is szimpátia alapján, igen.
3: Hát meg ott azért...
6: Hát ha ez egy szakmai indok, akkor igen.
3: Ott azért nincs rossz hangulat a meccseken, amíg otthon nincs játszanak, mert egy idő után majd elfogynak mexikói meccsek.
1: Na és ki lesz a gólkirály? Ki lesz a gólkirály? Na?
6: Akkor már legyen Messi.
1: Messi? Nagyon helyes. Akkor itt már Messinél van két szavazatunk, tehát a magyar Messit szeretné.
3: Nem
1: hogy
3: lesz.
1: Igen, én is nehezen tudom elképzelni, de hát én is Messit mondtam összességében. Hogy tetszik a VB Petra egyébként, ha mindent górcsó alá veszem?
6: Elsőre nagyon furcsa volt. Nyilván az időeltolódás miatt, és meg ez a rengeteg csapat, meg tényleg az ember egy kicsit így megmosolyog, amikor így látja, hogy kijönni a zöldfoki szigeteki válogatottak is életében először hallja azt a himnuszt. De aztán közben meg jönnek ezek a kis nagyon apró aranyos sztorik, amik szerintem tök extrává teszik a világbajnokságot. Például ez a zöldfoki szigeteki 0-0 is, amit úgy tudtak ünnepelni, mint hogyha valami történelmi siker lenne, vagy a kapusuk története.
3: Hát
6: az apró pici kis sztorik, azok szerintem egyébként érdekessé teszik, és még csak most fog beindulni igazán. Úgyhogy
1: és igazából igen, erről szól a világbajnokság, hogy ezeket a pici sztorik, a pici exkluzivitás, hogy lássunk olyat, amit eddig nem. Na, és itt ezen a VB-n azért látunk bőven az újításokról.
3: És jönnek az egyre nagyobb sztorik majd, ahogy haladunk előre fel.
1: Igen. Úgyhogy jó lesz ez a VB. Tehát akkor összességében most a olasznak szurkol a magyar,
2: és
1: ugye?
2: Mexikó.
1: És Mexikónak, és Lionel Messinek összességében, ugye?
6: Így van, pontosan.
1: Tökéletes.
3: Hát Raúl Jiméneznek és Lionel Messi.
1: Raúl Jiméneznek és Lionel. Hát ennél több szakmaiság akkor már nem is kell, innentől kezdve ebbe a telefonbeszélgetésbe. A Hogy vagy magyar című rovatunkban Petra is szerepelt, köszönjük szépen Petra, el is engedünk téged, mert műsoridőnk meg lejár, úgyhogy köszönjük, hogy itt voltál velünk, aztán majd még beszélünk, hívunk a világbajnokság ideje alatt, jó?
6: Oké, okay,
1: szuper,
6: köszönöm
1: szépen. Köszi Petra, szia. Hello. Na hát akkor a Hogy vagy magyar című rovatunkban.
3: Milyen Hogy vagy magyar?
1: Hogy vagy magyar, bocsánat.
3: Már gondoltam,
1: kinek szurkol a magyar?
3: Einmarist Kemal, de már másodszor mondtad. Hogy vagy magyar?
1: Ezt mondtam az előbb is, igen. Na hát akkor kinek szurkol a magyar, de nem a Hogy vagy, igen, kinek szurkol a magyarra volt.
3: Jól. Itt van velünk, András, hogy vagy magyar?
2: Jól. Bővebben nem jól.
1: Én még nem értjük, hogy miért ez.
3: Na, jó van.
1: Na voltak itt szépek, Ausztrália, Afrika, Németország, Olaszország és Messinek szurkol a a magyar a világbajnokságon. Jövő héten folytatjuk, akinek szurkol a magyar rovatunkat.
3: Andival.
1: Károly Andival, akkor már itt lesz Andi is. Gege, jössz jövő héten?
2: Akkor már én úgy láttam, hogy nem.
1: Jövő héten nem jössz, ha van kedved egyébként nyugodt, szívesen fogadunk téged is. Úgyhogy...
3: Ez egy befogadó közeg.
1: Így van. Na, köszönjük szépen, drága hallgatók, hogy itt voltatok, ilyen aktívak voltatok, úgyhogy jövő hét szombaton jövünk, akkor a 97. adással érkezünk, úgyhogy hallgassátok egész nap a Nemzeti Sportrádiót, vigyázzatok magatokra, sziasztok!
2: Hajrá, hello, hello!
0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Kultúrkalandok a közmédia csatornáin. Ismerje meg a kiállítások titkos életét, és fedezze fel múzeumaink rejtett zugait. Élő bejelentkezések, helyszíni kapcsolások a Múzeumok Éjszakáján. Múzeumok Éjszakája 2026. Ma egész nap a közmédia csatornáin. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: És ez már a Sport délelőtt a 105.9 Nemzeti Sportrádióban. Szép napot mindenkinek! Át is adom a szót a két órás műsoridőnk legelején Edvi Lászlónak.
3: Köszöntöm itt a stúdióban Dinnyés Mártont, a BL döntő kommunikációs vezetőjét.
4: És üdvözlök mindenkit.
3: És Fűrész Ádámot, a BL döntő projektmenedzserét.
5: Én is üdvözlök mindenkit.
3: Szervusztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Hát kezdjük rögtön a végén. 18 napért véget a bizonyos Bajnokok Ligája döntő. Kipihentétek már magatokat?
5: Igazából mondhatjuk azt, hogy a döntő véget ért, tehát futballmérkőzést már nem játszunk, de maga a szervezés az nem zárult még le teljesen. A mai napig is zajlanak munkálatok a Puskás Arénánál. Például a fölépített Champions Village, ami egy hospitality vendéglátó sátorváros volt, még a mai napon is bontják, és ennek holnap lesz az utolsó napja, hogy mindent elpakolnak. Úgyhogy utána ott fizikailag a munkálatok véget érnek. A pénzügyi lezárás is folyamatosan zajlik, úgyhogy tennivaló még van, de pihenni már sikerült, tökéletesen még biztosan nem pihentük ki magunkat mindannyian.
3: Na mindjárt megbeszéljük, hogy mennyit nem pihentetek korábban. Emlékeztek, most mindkettőtökön szól természetesen a kérdés, arra a pillanatra, amikor megkapta Budapest ennek a BL-nek a rendezési jogát?
4: Szerintem emlékszünk mind a ketten, és nyilván ez egy olyan álom volt, amit úgy régóta mindannyian őrizgettünk, és mindannyian szerettük volna, hogy eljussunk ide. De ahhoz képest, hogy amikor megtörtént, olyan 700 nap volt már csak hátra magáig a döntőig, tehát akkor már nem volt olyan nagyon-nagyon sok idő, és akkor rögtön az volt az első gondolatunk, hogy nyilván ez egy fantasztikus dolog az egész országnak, meg Budapestnek, meg a stadionnak, de a következő már az volt, hogy akkor mik az első lépések, és csak hogy lásd, hogy miről van szó, hogy itt már szeptemberben rendeztünk egy nagy újságírói konferenciát, ahol nem is újságírói, hanem a kluboknak a média munkatársai. Tehát 25-ben már rendeztünk egy nagyobb konferenciát, tehát elég hamar elindult a dolog, és hogy az Ádám az előbb utalt rá, szerintem nagyon-nagyon jól jelképezi az egész folyamatot, hogy a BL döntő nyilván egy szurkolónak a mérkőzésről szól elsősorban, de a mi életünkben számos kísérő esemény, minden feladatnak a pontos lebontása, ez volt az elsődleges, ami eszünkbe jutott.
3: Ennek a megszervezéséről is feltétlenül fogunk beszélgetni, de akkor térjünk rá Ádámra, hogy te emlékszel erre a pillanatra, amikor bejelentették, hogy Budapest, igen, 2026.
5: Igen. Én is nagyon jól emlékszem, és igazából egy nagyon hosszú út vezetett odáig, mert abszolút nem a Bajnokok Ligája pályázati anyagával indult ez az egész, hanem folyamatosan építkeztünk, szuperkupa, Euró 2020, Európa Liga döntő, és minden egyes lépcsőfok az szükséges volt ahhoz, hogy egyáltalán Budapest és a Puskás Aréna szóba kerülhessen, mint egy Bajnokok Ligája döntő helyszíne, és mi már 2023 őszén elkezdtünk a pályázati anyaggal foglalkozni. Úgyhogy az a folyamat az megkezdődött ott az őszi-téli időszakban, és én 2024-ben az év első felét Berlinbe töltöttem, mert a Németország Európa-bajnokságon dolgoztam. Úgyhogy még onnan Berlinből véglegesítettük a pályázati anyagnak a végső fázisát, és egy tavaszi nap volt, és benn voltunk a stadionban, már készültünk az első mérkőzésünkre, egy egészen népes csapat már ott volt az Euró 2024-es brigádból, amikor üzenetbe értesült.

0: ültem az egészről, a főnökünk küldött egy üzenetet a csoportbeszélgetésbe, akik a pályázaton részt vettek, hogy gratulálok, urak, és akkor lejátszottam a Bajnokok Ligája himnuszt, és úgy sétáltam be az irodába, úgyhogy nekem az egy nagyon boldog pillanat volt, mert tényleg rengeteg munka volt benne.
1: Libabőrösök lettetek, ahogy most ezt mondtad, hogy hallgattad, Marci?
2: Igen. Szerintem azért igen, mert még kicsit még...
1: Mert én igen egyébként, tehát ahogy Ádám elmondta, tényleg ez egy fantasztikus érzés lehetett ennek a városnak, ennek a stadionnak, ennek az országnak.
2: Abszolút libabőrösök lettünk, de én azért mennék egy picit vissza, mert 2019-ben nyitottam meg kapuit a Puskás Arénán, és most nem azért révedek vissza itt a múltba, hogy most erről beszélgessünk, de már akkor végig benne volt a levegőben, hogyha apró részleteit néztük a stadionnak, és hát kiélveztük, bementünk oda, engem most is kiráz a hideg, hogy erről beszélek, már akkor arról beszéltünk, hogy nyilván válogatott meccsekre teljen meg, legyen egy fantasztikus élmény, de itt lehetne rendezni egy Bajnokok Ligája döntőt. És ha így nézi az ember, hogy egy kicsit majdnem 10 év eltelik, mire megrendezzük, vagy bő 5 év, akkor egy kicsit látod, hogy ez mit jelentett a mi számunkra.
1: Korán is jött, nem? Tehát talán az átlagember nem is gondolta volna, hogy ilyen kis idő telik el a stadion átadása és a VH-döntő.
2: Szerintem
1: a
2: az a Covid, között. Amiről beszélsz, az jött korán. A Covid bejött, és akkor egymás után rendeztük a meccseket. Tehát, hogy ha ezzel a fejjel gondolkodunk, más szempontból, hogyha nincs ez a tapasztalat, nem látja ott az UEFA, hogy itt megrendezzük a Liverpool, meg a Manchester City, meg különböző nagy csapatoknak a meccseit, mondhatni egy
1: hibátlanul. Európai
2: szuperkupa, nyilván a Bayern sikerével, gondoltam, hogy közbeszúrod. Ha ezek nincsenek, akkor nem jutunk el ide, és nekünk tényleg nagyon fontos volt ez az építkezés, de szerintem az UEFA-nak is. Tehát az EB meccsek, nyilván ott is csak nálunk volt, ha emlékeztek rá, csak nálunk volt teltház, az a francia meccs, ahol a Kánikulában játszottunk, és itt tovább, és itt tovább. És utána jött egy Európa Liga döntő, ami az első olyan klub döntő, ahol azért meg lehet nézni, mit tud ez az ország. Egyébként nem csak a stadionban, mert sokat beszélünk erről, de egy kicsit kinyitnám ezt a teret. Szerintem stadion szempontból nem nagyon volt itt kérdés. Aki már járt valaha ott abba az arénába, akár egy válogatott meccsen, az pontosan tudja, hogy ez működni fog. Nyilván mindent a helyére kell tenni, meg mindennek, hogy mondjam, kell, hogy legyen egy felelőse. De az, ami a városban történik, a repülőtéren történik, a hotelek tekintetében történik, azért az még egy nagyváros esetén is kihívás lehet.
1: Nyilvánvalóan azért más egy válogatott mérkőzés, amelyen két csapat vesz részt, és egyik az idegenbeli csapat, a másik a mi hazai gárdánk, és jön mondjuk a vendég csapat a 15-20 újságíró. Na most itt erről azt hiszem tudsz beszélni hosszansan. Menjünk bele egy kicsit számháborúba az újságírók terén például.
2: Most itt felveszem a szemüvegemet. Barica Gábor kollégám kicsit segített is vele, hogy a számokat ellenőrizte, hogy minden jó legyen, amit mondok, számítottam rá, hogy kérdezett. És tényleg így van, de egy pillanatra előttem itt a számokat itt darálom, ami amúgy is unalmas. Van egy sportélmény, amit be kell mutatni, amiről beszélni kell, amit tévében meg kell mutatni, csak akkor ér valamit. Tehát az egész, a mi szemléletünk ez, és hát nyilván ezt az UEFA koordinálja, de úgy kell elképzelni, hogy összesen 800 fő az, akire azt mondjuk, hogy írott sajtó plusz fotós. De most csak ha a fotósokra rámegyünk, a fotós is úgy néz ki, hogy 160 főt akkreditáltunk az UEFA-val közösen a pálya szélére, de 30-an még a tribünről fotóztak. És összességében minden egyes olyan pont ki van találva, onnan a legjobb fotókat el lehet készíteni arra a pillanatra, amikor fölemelik a trófeát. De ha átmegyek a tévére, hát az az igazán brutális. Tehát ott az összességében 3000 fő volt, aki valamilyen módon a tévé közvetítésekkel összefüggésben kapott akkreditációt. Ebben benne van az a 2000 ember, aki közvetlenül dolgozott, és a többiek lehet, hogy inkább műszaki területen. Összesen 70-80 országból érkeztek újságíró kollégák erre a rendezvényre. Én azt hiszem, hogy önmagában már ez is egy nagy siker egyébként az országnak, tehát hiszen ők lehet, hogy most szembesülnek azzal először, hogy Budapest, és akkor elmennek, megnézik a belvárost, és elájulnak. És még azt is hozzáteszem, hogy nagyon kevés olyan adottságú város van, ezt talán mondhatom, még annyira nem vagyok öreg, de azért pár meccsen már voltam, nagyon kevés az olyan adottságú város, ahol ki lehet gyakorlatilag sétálni a belvárosból a stadionba. De akkor legrosszabb esetben, ha valaki kicsit elfáradt, vagy besörözött, akkor mondjuk felszáll a metróra. De a legtöbb nagy aréna a mai futballban, az kimondottan a városon kívül egy ilyen semleges területen található. És pont beszéltünk Ádámmal idefelé jövet, hogy Münchenben is igazából lehet, hogy csak annyit kellett biztosítani a PSG szurkolók számára, hogy felszálltak a helyi vonatra, amit indítottak nekik egy járatot.
1: Hatos.
2: A hatos járatot.
3: A hatos ez már.
2: Nálunk pedig átsétáltak a Kerepesi út másik oldalára.
1: A világ egyik legszebb helyéről, a Városligetről végül is. Tehát
2: így van, onnan érkezve, de a meccs után van, csak becsekkoltak a járatukra, és buszokkal, PSG feliratú budapesti kék buszokkal vitték ki őket a reptéren, a saját termináljukba, ahol csak ők szállhattak fel a gépekre. Szerintem ezért próbáltam az előbb megnyitni ezt az irányt is az újságírók mellett. Ez egy fantasztikus szolgáltatás volt, amit itt nyújtottunk.
1: Egyébként az UEFA kérése volt ez a délutáni időpont, vagy kora esti időpont. Mert ugye azok kedvére, akik nem követték a fejlődés történetet, ugye bár 2010-ig volt szerdán a döntő, 2010-ben Madridban volt, ha jól emlékszem, először szombati döntő, de még mind esti döntők voltak.
0: Így van, most először volt 6 órakor a kezdőrugás, ez abszolút egy UEFA kezdeményezés volt, amiről természetesen kikérték a véleményünket. Mi ezt szervezési szempontból az első pillanattól támogattuk. Nyilván nagyobb nyomást helyez mondjuk a reptérre, ugyanakkor a biztonsági szolgáltató, a rendőrség az ő működésüket úgymond napfényben sokkal könnyebben el tudják látni, és sokkal magabiztosabban tudtunk odaállni ez az egész 6 órás kezdőrugáshoz. Úgyhogy ez egy újfajta kezdeményezés volt, ami nagyon sok olyan felállítást és operációt eredményezett, amivel korábban még se az UEFA se, hát mi találkoztunk válogatott meccseken, de nyilván nem összehasonlítható.
1: Vagy a francia, ez az egész. Udemeleg volt.
2: Udemeleg volt az erdély.
0: Így van. Úgyhogy ez egy újítása volt itt a budapesti döntőnek.
2: Én azt hozzátenném, hogy magyar szempontból mi marad itt? Hát például a gyerekek meg tudják nézni a meccset, hogyha nincs is jegyük, úgy leülni egy BL döntő megnézésére, hogy ez itt történik a mi fővárosunkban, az egy óriási különbség, és ebből a szempontból azért nem hátrány ez a 18 órás kezdés. Egyébként, amit az Ádám mondta, hogy az angol futballt, aki követi, az tudja, hogy az összes nagy rangadót csak természetes fényviszonyok között rendezik, mert a rendőrség így vállalja, vagy ezt preferálja. Úgyhogy ez nem egy újdonság ilyen szempontból. És lehet, hogy hozzájárult ahhoz, hogy a legnagyobb bulvárhír, ami hozzám eljutott a meccs szervezése előtt, hogy egy 10 év körüli gyerek megpróbált egy műanyag gépkarabénak látszó tárgyal bejutni, ami valójában egy játékpisztoly volt.
1: És mit kell ilyenkor tenni? Ilyenkor
2: ugye ez nem a stadion, ez nem a stadionnál történt, hanem a Hősök terén, és nyilván van egy ilyen tömegpszichózis, hogyha valaki ezt meglátja, és rosszul reagál rá, akkor abból gond lehet, de hát nyilván elvezették a gyereket, vagy elvették szegénytől ezt a pusket, de azért most ezen rögünk, de ha meg úgy állítjuk be, hogy egy órával a mérkőzés kezdett előtt ez volt a legnagyobb esemény, akkor azért abban megállapodhatunk, hogy lehet, hogy a Margit-szigeten ennél több pofon csattan el egy átlagos vasárnapi napon.
1: Bármikor. Egyébként elgondolkoztam rajta, hogy azért Athénban, Madridban mondjuk egy jó meleg nyári, kora nyári délutánon BL döntőt rendezni, azt majd szerintem az UEFA is el fog ezen majd gondolkozni, mert nekünk is szerencsénk volt, hogy nem volt kánikula, mert lehetett volna őrült kánikula május 30-án.
0: Tehát itt a lehetőség egyébként, ugye a jövő évi Madrid döntővel, hogy újra elgondolkoznak rajta. Abszolút készültünk a kánikulára is, tehát benne volt a pakliba, és pontosan ezért gondoskodtunk olyan szurkolói jóléti lehetőségekről, ami esetleges ilyen helyzetben hasznos tudott volna lenni. Például párakapukat telepítettünk már a stadionba érkezéskor, a Dózsa-György úton, a Stefánia úton ilyeneken át lehetett sétálni, illetve különböző vízvételi pontok voltak a stadion parkjában, ami egyébként ingyenesen elérhető volt a szurkolók számára. Úgyhogy fel voltunk készülve kánikulára, és természetesen a büfékben a víztöltöttség az egy ideje nagyon kiemelt fontossággal rendelkezik az UEFA-nál is, úgyhogy erre mindig különös hangsúlyt fektetnek, meg fordítanak, úgyhogy abszolút minden ilyesmivel, amit meg tudunk tenni, azt szervezési oldalról megtesszük.
1: Hát a magyarok mindig jó szervezők voltak, emlékszem a vizes világbajnokságon, amikor őrült meleg volt a Margit-szigeten, akkor zacskós vizeket osztogattak.
0: Abszolút,
1: tehát
0: abszolút,
1: az is egy fantasztikus, tehát gyakorlatilag életmentő volt. Tehát amikor egy délelőtti mérkőzésen volt 45 fok, és ott a Margit szigeten fák ugyan vannak, de nem, de nem az Uszoda környékén. Igen. Na, hát a szervezés az, az gondolom egy óriási feladat. Na most picit tényleg térjük vissza ez a bizonyos bejelentés utáni napra, ott gondolom pesgőt bontottatok, aztán a másnap is pesgőt bontottatok, aztán a harmadik nap el kellett kezdeni dolgozni.
0: Így van, így van, így van.
1: Bontottatok pesgőt? Mert olyan diszkréten mosolyogtál erre a felvetésre.
0: Fizikailag nehézkes volt pesgőt bontanunk, mert ugye a pályázatot író csapatból ketten éppen Németországban dolgoztunk az Európa bajnokságon, a többiek itthon voltak Magyarországon, úgyhogy szerintem a pesgő bontás az ott fizikailag elmaradt, természetesen nagy öröm az megvolt, és megosztottuk a boldogságot másokkal is. És igazából ott ugye 24 őszén, ott szeptemberben már elindult egy első úgynevezett working visit lezajlott. Az UEFA ilyen fél évente megtartott working visitekkel dolgozik, amikor minden szakemberüket idehozzák a helyszíne, és ezt úgy kell elképzelni, hogy itt vannak 2-3, akár 4 napon keresztül, és tematikusan projektről projektre átnézik a stadion szakembereivel, a hatóságokkal, a külsős partnerekkel, a labdarúgó szövetség szakembereivel azt, hogy ők a saját területükön mit szeretnének megvalósítani, szerintünk azt, hogyan lehetne megvalósítani, hogyan dolgozzunk együtt, hogy minden a lehető legtökéletesebben zajlódjon majd a jövőben, és azért azt tudni kell, és szerintem ez nagyon gyorsan megérkezett ez az információ itthon mindenkihez, hogy ez a Bajnokok Liga, ez tényleg a legfelsőbb polc. Tehát itt mindenben mindenki a legprofibb hozzáállást várta el, a legapróbb részleteket kellett kidolgoznunk, és tényleg a legjobb tudásunk szerint közreműködni, abban, hogy az UEFA elképzelései azok implementálva legyenek a Budapest és Puskás Aréna sajátosságaihoz. Úgyhogy ott 2024 őszén kezdtünk el ezzel foglalkozni, az még csak egy kisebb látogatás volt, körülbelül 15 fővel érkezett az UEFA, és ezek szépen lassan megnövekedtek. Februárban 2025-ben ott már egy nagyobb látogatás, 40 fő, ott mi is egy nagyobb delegációt vontunk be az MLS oldaláról, illetve hatósági jelenlét volt, BKK-s jelenlét, Puskás Aréna, reptéri jelenlét, ott már a reptérrel is megkezdtük az egyeztetéseket. És 2025 májusában lehetőségünk volt többünknek kilátogatni a müncheni döntőre. Ott engem kifejezetten egy operatív szerepkörre vontak be, úgyhogy nekem lehetőségem volt az UEFA Venue Management csapatába beülni, 12 napot dolgoztam velük a müncheni finálé előtt, és nagyon bíztam benne, hogy ez nem egy megfigyelői szerep lesz, hanem tényleg egy aktív, operatív szerepkör, és szerencsére így is történt, tehát ott az első napomtól kezdve abszolút feladatokkal bíztak meg, ötleteimre voltak kíváncsiak, és nekem nagyon hasznos volt, már csak az, hogy ott ültem az irodába, és láttam azt, hogy egy BL döntő kapcsán milyen kihívások fordulnak elő délelőttől délutánra, egyik napról a másikra. Úgyhogy ez egy óriási élmény volt, és tényleg az volt az a pillanat, amikor nekem is így kinyílt a szemem, hogy na mi is egy BL döntő, hogy az egyik pillanatban NFL elkapó, de Beckham Juniort kísérem be az egyik parkolóból, mert késve érkezett, a másik pillanatban a David Beckhamék tartanak műsort az egyik Skyboxba, tehát a legnagyobb hírességek érkeznek, a legnagyobb futballcsapatok a legprofibb stábbal érkeznek a stadionba, ahogy a Marci is említette, óriási média érdeklődés, és hát zsong az egész város a BL döntő körül. Ahogy onnan hazajöttünk, a döntőt megelőző két napban egyébként egy hatfős stáb, MLS, Puskás Aréna, Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség és Országos Rendőrfőkapitányság delegációjával megérkezett. Ők kaptak egy nagyon komoly körbevezetést, minden Bajnokok Ligáját érintő területet megnéztek, nem csak a stadiont, a fan meeting pointokat, a Champions Festival területét, a díszvacsorát, mert hogy van egy meccsnapot megelőzően egy díszvacsora, azt is hogy képzeljük el, milyen lokáció,
1: neked a milyen berendezés,
0: a legendák tornáját, ami egy tavalyi kezdeményezés volt, és idén nálunk másodszor valósult meg, úgyhogy a stáb többi tagja ott tudott lenni ezeken a helyszíneken, nekik volt szerencséjük a mérkőzést megtekinteni a lelátóról, én akkor dolgoztam, és ezt egyáltalán nem bánom egyébként, úgyhogy nekem abszolút egy meccsnapi operatív pozícióm is volt kint Münchenben. Onnan hazajöttünk, összevetettük a tapasztalatokat, és ott érezni lehetett, hogy akkor az UEFA-nak tényleg a mostantól minden szempár ránk szegeződik, és 100%-ban elkezdtünk fókuszálni. Tehát körülbelül egy év volt az igazán intenzív munkavégzés, amikor tényleg az összes UEFA-s és külföldi szakember is már arra koncentrált, hogy Budapesten mi fog majd történni, és és hogyan vigyük tökélyre ezt a rendezvényt közösen.
1: A legjobb helyre mentetek végül is tapasztalatot gyűjteni, mert ahogy mondani szokták a németek, azért elég jó szervezők. Mit tanultatok azon a bizonyos müncheni BL döntőn? Gondolom azért voltak olyan pontok, amire azt mondtátok, hogy na ezt mi is átültetjük.
0: Nekem személy szerint ugye nekem volt szerencsém előtte 2024-ben már Németországban, Berlinben 6 EB meccset végigcsinálni, úgyhogy ott például egy ilyen, hát a stadionnak van egy kritikus pontja, vagy hát kulcs helysége, ez az
2: csak
0: úgynevezett...
2: Óvatosan legyél kritikus ebben a stúdióban, úgy érzem a Bayern stadionjával kapcsolatban.
0: Tehát minden stadionban van egy control room, egy vezetési pont, ahonnan a mérkőzést szervezzük, irányítjuk, minden kamerakép odaérkezik be, és nekem például a korábbi berlini tapasztalataim megmutatták azt, hogy ezt a helységet hogy lehet nagyon-nagyon hatékonyan vezetni, működtetni. És amit meg a 2025-ös BL döntőn tapasztaltam Münchenbe, amit elmondtam, hogy ez a szemfelnyitó felismerés a létszámokat tekintve, a méreteket tekintve, és azt tekintve, hogy mennyire prémium minden, mind hozzáállásban, mind kivitelezésben, és például ott találkoztunk először ezzel a Champions Village-el, amit a műsor elején említettem, hogy ott Münchenben is az egyik parkolót beépítették sátrakkal, és akkor azt hiszem, ha jól emlékszem, 5000 hospitality ellátásban részesülő vendégnek volt ott a vacsorája, főleg a szponzor csoportoktól érkeztek ide a vendégek. Ilyet nem láttunk korábban. Tehát ez is egy nagy élmény volt ezt bejárni, és utána abszolút hasznos tapasztalatokat szereztünk, hiszen ezt az egészet a Puskás Aréna tőszomszédságában, a Szoborparkban majdhogy nem visszaépítették, 3300 főről beszélünk Budapest tekintetében, úgyhogy ez a sátorváros nálunk is megvalósult, és ezt fontos volt logisztikailag is látni, hogy mi történik itt pontosan.
2: De mondanék olyat is, amiben meg talán mi tudtunk jobbak lenni egy adottságnak köszönhetően, ami a Puskás Arénára vonatkozik. A pályaszéli interjúk az mindig az tényleg olyan, mint egy mély kaptár, tehát ott rengeteg tévécsatorna akarja a legjobb interjúját megcsinálni, és kaptunk olyan visszajelzést, hogy Münchenben erre éppen csak, hogy megvolt a szükséges terület. Nálunk ennél nagyobb terület van, és mégsem megy a hangulat rovására, mert azért vannak olyan stadionok, ahol meg túl nagy ez a terület. Nálunk pont megfelelő méretű volt, mindenki el tudta végezni a munkáját kényelmesen, műszakilag is és szakmailag is.
0: Még egyet, ha erre rácsatolhatnék, mert ez is szintén fontos, hogy például Münchenben nem kapott az UEFA engedélyt arra, hogy helikopteres közvetítést valósítson meg a mérkőzést, közvetlenül megelőzően, vagy a mérkőzés alatt.
1: Biztonsági okokból?
0: Igen, biztonsági okokból. Tehát ott tényleg a német bürokrácián nem tudták ezt a kérést átvinni, úgyhogy ez egy kifejezett kihívás volt előttünk, amikor ide érkeztek, mondták, hogy ezt nagyon-nagyon szeretnék, és biztosak benne, hogy Budapesten
2: volt,
0: megvalósítható.
2: Nem, nálunk volt egy 70 méteres darukamera, voltak drónok, és emellett volt ugye a helikopter, amivel speciális, mert az operatőr is csak engedéllyel mehet föl rá. Tehát nem egy egyszerű történet. Ez mind segített abban, hogy aki nagyon távolról nézte, mert azt hiszem 200 országba adták a meccset élőbe, aki nagyon távolról nézte, az is azért elég szép képeket kapott Budapestről.
0: Abszolút, főleg amikor a buszos bevonulást, igazából már a hoteltől elindulva végigkövethettük a csapatbuszokat, azt hiszem azok lenyűgöző felvételek voltak.
1: Igen, őszintén mondom, nézői oldalról én nagyon szeretem ezeket a buszos bevonulásokat, amit nem szeretek, amikor az üres öltözőben látom a kirakott messzeket, az engem egyáltalán nem érdekel. Sokkal jobban érdekel, amikor a fickók leszállnak fejhallgatóval a fejükön, dazán.
2: Néha jobb, mint a meccs.
1: Na, ez a meccs nem volt rossz, de nem volt jó se, de hát a meccsről már annyi mindent elmondtunk, még maradjunk tényleg a szervezési oldalnál. Ez maga a találkozó, ez 90 perc. Döbbenetes egyébként szerintem, akik hallgattak bennünket, szerintem percről percre megdöbbennek, hogy ezért a 90 percre jó, ez 120 lett, vagy mondjuk legyen mondjuk bruttó 180, de hogy ezért tényleg két éven keresztül ekkora munkát kell végezni, egészen elképesztő. Említetted, Ádám, hogy azért egy csapat már létezett a bejelentés előtt is. Nyilván ezt a csapatot azért bővíteni kellett. Abszolút. Mind kommunikációs oldalról, mind a te oldaladról.
0: Így van.
1: Milyen bővítések voltak itt?
0: Az MLS oldalára...
1: Mekkorára is kellett felduzzasztani a létszámot?
0: Bedobok egy nagy számot az elején, és akkor utána
1: lebontjuk.
0: A Marci említette már, hogy hány akreditált kitalált média és sajtómunkatárs volt. Magára a Puskás Arénás belépésre összesen 19 ezer ember akkreditációs kérelme érkezett be a rendszerbe. Ez egy hatalmas szám. Hogy
2: tényleg a takarítótól, a műszaki emberen át, a sportolóig, a vagy sportoló, a futballistáig.
0: A biztonsági tehát, szolgáltató.
1: Ez Magyarországról 19 ezer?
0: Nem. Tehát ez UEFA-s szakemberekkel együttvéve, nemzetközi szakemberekkel. Tehát
1: de tényleg mondjuk ezt ki, mert ez azt hiszem, hogy mindenkit érdekel, mert ugye ott a stadion 63 ezres, ugye? Egy jelöntőn, vagy lakörül, egy kicsit talán kevesebb.
0: Kicsit kevesebb.
1: De hogy ennek a mennyi az azt mondja, hogy az egy harmada, aki akkreditált.
2: Hát annyi, mint, a mint egy adott csapat szurkoló, mint az Arzenál szurkolók. Sőt, igazából többen.
1: Kik ezek a 19 ezerek?
0: 19 ezer akkreditációs igényből végül 16 ezer vett föl akkreditációt, és körülbelül ennyi is érkezett meg a mérkőzés napon. Itt beszéltünk több mint 3 ezres biztonsági létszámról. Beszéltünk több száz főről, akik a stadionnak a büfét, illetve a catering szolgáltatását biztosították.
2: Bocsánat, 10 000 ember fogyasztott itt gyakorlatilag vacsorát a mérkőzés közben, tehát erre is gondoljatok. Nem csak arról beszélünk, hogy a szurkoló megiszik egy sört a szünetben.
0: Így van, tehát ahogy a Marci mondta, körülbelül 10-12 ezer ember részesült valamilyen szintű hospitality ellátásban, vagy a Champions Village-be, vagy a Bokcsarnokba, vagy magában bent a Puskás Arénának a kijelölt területein. Tehát itt felszolgálókból is óriási létszámról beszélünk. Ott van a rengeteg partnercég, akivel az UEFA együttműködik, az ügynökségek, akik megvalósítják ezeket a hospitality programokat például. Nem mehetünk el szó nélkül a Puskás Aréna üzemeltetői csapata mellett sem, és hozzájuk kell venni például azt a több száz főt, akik az egész telek területnek a takarítását folyamatosan végezték, tehát itt nem csak a stadionról van szó, hanem a kerítésen belül mindenről. Közvetítésért felelős több mint 2000 főről, és természetesen ott van az MLS stábja is, akik ebben az esetben 35 fővel voltunk körülbelül a BL szervezésnek az utolsó heteiben már bevonva. Ebből 25 fő az hosszú távon állandó MLS alkalmazott, mindannyian rendelkeznek már korábbi UEFA eseményekről tapasztalattal, ami egyébként kiemelten fontos, és ezt korábban is elmondtuk, tehát meg kell tanulni az UEFA-val együttműködni, meg kell ismerni az ő módszereiket, ahhoz, hogy az ember egy BL döntőt ilyen színvonalon és ilyen zökkenőmentesen meg tudjon csinálni. És volt 10 olyan kolléga is, akit kifejezetten rövid távon projekt jelleggel alkalmaztunk. Ezek közül voltak egyébként olyanok is, akik először dolgoztak velünk, viszont ennek a 10 főnek is a nagyja olyan szakember, akikkel korábban volt már lehetőségünk együtt dolgozni, és nekem személy szerint nagyon fontos volt, hogy olyan embereket vegyünk föl a csapatba, akik pontosan tudják, mit jelent az MLS-szel, és mit jelent az UEFA-val együttműködni, együtt dolgozni, úgyhogy ez kiemelten.
2: Úgy hallottam, hogy volt olyan pozíció, amire 51
0: így van.
2: Tehát volt, ezt így kell elképzelni.
1: Egy pozícióra.
0: Voltak olyan feladatkörök, amik bajnokok ligája specifikusak, és egyébként korábban még nem ilyen szinten valósítottuk meg ezt a feladatkört, úgyhogy igen, ezeket konkrétan meg is hirdettük az MLS felületein, LinkedIn-es felhívásokon keresztül, és itt külföldről és Magyarországról is jöttek jelentkezők, több mint 50-en, ahogy a Marci említette, 5 interjút is lefolytattunk, mire megtaláltuk a megfelelő szakembert.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: Labdarúgás.
3: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Nyár 26. Hétfőn 10 órakor a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Az Egyesült Államok is a 32 közé jutott a labdarúgó VB-n, őszre megszűnhet a hetes cikkely szerinti eljárás Magyarország ellen. Másodfokú hőségriasztás van érvényben. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
3: Sporthírek.
6: Megszerezte első győzelmét az idei labdarúgó világbajnokságon Brazília, miután a C csoport második fordulójában 3-0-ra legyőzte Haitit. Ugyanebben a négyesben Marokkó Skóciát győzte le 1-0-ra, a D csoportban az Amerikai Egyesült Államok 2-0-ra verte Ausztráliát. A négyes másik mérkőzésén Paraguay Törökország 1-0. 4 éves új szerződést írt alá a West Bromwich Albionnál a magyar válogatott labdarúgója Callum Stice. A 26 éves játékos 2024-ben érkezett az angol másodosztályban szereplő együtteshez. A klub újabb 4 évre szóló szerződést kínált Stice-nak, amelyet a 31-szeres magyar válogatott játékos elfogadott. A magyar férfi röplabda válogatott 3-1-re nyert az azeri csapat vendégeként az Európa Liga alapszakaszának 5. fordulójában. Ezzel 3. győzelmét aratta a sorozatban. A találkozó legjobbja a Pesti Marcell volt 20 ponttal.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
6: Őszre megszűnhet a hetes cikkely szerinti eljárás Magyarország ellen, erről a miniszterelnök beszélt a kétnapos brüsszeli csúcs után. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az eljárást az előző kormány idején tapasztalt jogállamiságot érintő leépülés miatt indították. Hozzátette, az Európai Parlament elnökével egyetértettek abban, hogy az eljárás lezárásához elegendő a magyar kormány és az Európai Bizottság között kötött megállapodás és a benyújtott jogszabálycsomag. Egységes európai fellépést szorgalmazott az ukrajnai béketeremtés ügyében az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen az uniós csúcs záró tájékoztatóján közölte azt is, hogy a tagállamok megállapodtak az Oroszországgal szembeni szankciók meghosszabbításáról, és már dolgoznak a 21. szankciós csomag véglegesítésén. Felfüggesztették a lovaskocsikázást a New York-i Central Parkban. A 150 éves múltra visszatekintő szolgáltatást azután állították le, hogy csütörtökön egy fiatal turista meghalt, amikor megpróbált kiugrani egy a megbokrosodott lovak miatt felgyorsult kocsikból. A hajtókat tömörítő szakszervezet közölte, hogy felülvizsgálják a biztonsági szabályokat, ezért néhány napig nem közlekednek a turisták körében népszerű járművek. Tehervagonok zuhantak le egy hídról Németországban. Egy ember életveszélyesen megsérült, a szerelvény 2 kocsija a tolatás közben összeütközött, majd mintegy 5 méter magasból a híd alatt húzódó főútra zuhant Münchenben. A mentés várhatóan napokig tart, de korlátozásokra nem kell készülni, mert a baleset egy olyan vonalon történt, amelyet csak tehervonatok használnak, közölte a Német Vasúttársaság. Itthon megérkezett az év első nagy hőhulláma, ezért mától keddi félig másodfokú hőségriasztás érvényes. A hirtelen jött meleg leginkább az időseket, a kisgyerekeket, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élőket veszélyezteti. A déli és kora délutáni órákban kerülni kell a tűző napot és sok folyadékot kell inni. Javasolt világos, szellős ruhát viselni és magas faktorszámú fényvédőt használni. Vizet oszt az utasoknak a MÁV csoport a hőségriasztás alatt. Az utazók mától naponta 10 és 17 óra között kapnak ingyen ásványvizet a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbuszállomáson.
3: Közlekedés.
6: Filmforgatás miatt a hétvégén nem jár egy szakaszon a 2-es metró, a Deák Ferenc tér és az Őrs vezértere között pótlóbuszok viszik az utasokat. Az amerikai filmstábja a Stadionok állomás alagúti részében forgat. Telítettek a sávok az M7-es autópályán, már az M1, M7 elválásától lelassul a forgalom. Törökbálint és Székesfehérvár között szakaszosan torlódik a kocsisor. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
6: Fokozódik a kánikula, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, legfeljebb kisebb záporok, zivatarok fordulhatnak elő. A szél mérsékelt marad. Délután 31-36, késő este 20-28 fok között alakulnak az értékek. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A kánikula miatt mától keddi félig másodfokú hőségriasztás érvényes.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
7: A folytatásban újra Ed Vilászló következik.
1: Dinnyés Mártonnal, a BL döntő kommunikációs vezetőjével, és Fűrész Ádámmal, a BL döntő projektmenedzserével, akik továbbra is itt vannak a stúdiónkban. Köszönöm, hogy itt vagytok, urak. Szóval elképesztő dolgokat mesélt Ádám itt az elmúlt percek során, főleg azok számára, akik úgy szocializálódtak fiatal korukban, hogy kimentek egy futballmérkőzésre, ahol nem volt lelátók, támasztották mondjuk a korlátot, és szokor rádión hallgatták a vasárnapi koktélt, én ilyen voltam. Édesapám mindig kivitt engem, és mindig akkor volt a vasárnapi koktél Komjáti György műsora, és ezt hallgattuk, ehhez képest, amit Ádám itt elmondott az elmúlt percek során, döbbenetes. Ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy még bizonyos új feladatokat is ki kellett osztani, amilyenek korábban nem voltak. Na, ez a 19 ezer ember, aki akkreditációt kért, és amelyből 16 ezer dolgozó volt a BL döntőn. Ez valami ilyen feladat volt, ami új volt ezen a világ, ez a budapesti BL döntőn?
2: Én mindenképp mondanék egyet, mert az előbb már félig meddig érintettük, amit mi úgy hívunk, hogy a legendák mérkőzés. És azért emelném ki, mert ez szintén egy olyan dolog, amiből az ország, a város az átlagnál többet profitál. Az, hogy ide jönnek BL győztes, aranylabdás futballisták, és a mi legendáinkkal játszhattak egy mérkőzést Juhász Rolandék vezetésével. Egyébként Juhász Rolira amúgy is az átlagnál kicsit több feladat hárult, mert ő volt az eseménynek a budapesti nagykövete, és számos rendezvényen részt vett, és népszerűsítette például ezt a tornát is. Szóval ez szerintem egy óriási élmény volt, és egy nagyon laza hangulatú dolog. Pont valami olyasmit, amit a Szokor Rádiót idézted meg, de talán ez nem a legjobb párhuzam, de valami olyasmi sugárzott ebből az eseményből, ami a futballnak azt a hangulatát adja meg, amit sokan ma hiányolnak.
1: Kicsit
2: ember közeli, kicsit lazább, kicsit elérhetőbb, ott van előttem a sztár, akár még, ha szerencsém van, alá is írja, kicsit kisebb a tét, miután nem pénzre megy a játék, ha most akárhogy is veszük, ez így van. Nyilván nem véletlenül hozta be az UEFA, végig gondolta, és ránézett a dolgokra, és azt mondta, hogy bocsánat, de hát itt a rendezővárosból nagyon sok ember nem lesz, nem csak Budapesten, ez az összes BL döntőnek a sajátossága, és akkor idehozza ezt az eseményt. Úgyhogy elnézést, hogy ezt beszúrtam ide Ádám elé, de szerintem ez egy nagyon fontos dolog.
1: Egyébként a legendákra, mert arra nyilván a hallgatók is kíváncsiak.
0: Igen, és egyébként akkor, ahogy Marci már egy kicsit kívülről kezdett, és nem a stadionra összpontosított, akkor én is folytatnám itt, hogy meg kellett valósítanunk két fan meeting pointot, aminek az volt a célja, hogy a városunkba érkező szurkolóknak legyen egy találkozási helye, ahol ők nem csak összegyűlnek, lepacsiznak, és majd átcsámborognak a stadionba, hanem itt programok vannak, itt büfé lehetőségek vannak, és itt tényleg egy ilyen ünnepi hangulatban tudnak felkészülni a mérkőzésre, és esetleg onnan együtt átvonulni. Na most ilyet már csináltunk az Európa Liga döntőn, ahol például a Róma nagyon nyitott volt az együttműködésre, és az egészet a Nemzeti Rendezvény Ügynökség valósította meg akkor is, és most is, és a Rómával egy komoly, teljes, egésznapos program tervet raktak össze arra, hogy a szurkolókat ott tartsák, a szurkolókat szórakoztassák, és a szurkolók jó hangulatban együtt érkezzenek meg majd a stadionhoz. Na most tényleg két top klubbal kellett együttműködni, és ez abszolút meglátszott, hiszen az ő elvárásaik és az ő ötleteik is olyanok voltak, amik egy top klubhoz méltó, és mind a két csapattal párhuzamosan ugye az MTK sportparkot kijelölve a Párizs szurkolóknak, a Városligeti nagyrét volt kijelölve az Arzenál szurkolóknak, ott gyakorlatilag reggel 10-es nyitástól kezdve még a mérkőzés után is volt programszervezve, betervezve színpadi programok, koncertek, futballbajnokság a szurkolók között. Úgyhogy ott tényleg egy nagyon jó együttműködés zajlott oda-vissza a klubok és az NRU munkatársai között, hogy ez minél vonzóbb legyen, és minél inkább koncentráltan tudjuk a szurkolókat egy helyen, és ezt megfeleltük azzal, hogy a reptérről már egy úgynevezett Champions Express járat szállította az adott városból érkező szurkolókat direktbe ezekre a fan meeting pointokra.
2: ehhez hagyd tegyem hozzá a kommunikációs szakmai részét, hogy mi a kihívás, mert szerintem nagyon jól tudja szemléltetni. Ugye itt ülünk mi Magyarországon, és nagyon büszkék vagyunk a BL döntőre, na de hogyha van egy specifikus üzenetünk, hogy ide menj vagy oda menj, hát azt mi, ha kitesszük a Facebook oldalunkra, ott több százezer ember látja a magyar válogatott szurkolói elsősorban, akiknek mi rendszeresen kommunikálunk, meg a magyar futballnak a követői, akiknek lehet, hogy nem, hogy a mérkőzésen nincs együk, hanem éppen nyaralnak, vagy nincsenek itt. Tipikus példa, hogy azt a döntést hozta az UEFA, hogy csak két nappal a mérkőzés előtt fogjuk közzétenni azt az információt, hogy a helyszíneken óriás kivetítős meccsnézési lehetőség van. Miért? Azért, mert ismerik az angol szurkolókat, és úgy gondolták, hogy ha ezt mi nagyon reklámozzuk, eljut hozzájuk a hír, akkor tömegesen jönnek majd olyan szurkolók, lehet, hogy én is ezt csinálom, ha Arzenál szurkoló lennék, akinek nincs jegye, valahogy oda megyek, nézem, hát tudok menni a stadionba. Én
8: ismerek Chelsea szurkolót, aki 12-be kiment Münchenbe, úgyhogy nem volt jegye, csak azért, hogy szurkolói zónában nézze, bocsáss meg, hogy közbeszóltam.
2: Azért
8: szóltam,
2: mondom, hogy maga a kommunikációs szakmai rész, nem akarok nagyon mélyen belemenni, de nagyon érdekes, mert kisebb, de azért mégiscsak tömeges információkat kell eljutatni azokhoz, akiket az érint. Viszont nem akarod vele igazából azokat bosszantani, akikre meg nem tartozik, és ez nem mindig egy könnyű feladat. Tehát nekünk ezért volt nagyon fontos az, hogy összehangoljuk a munkánkat például a közösségi közlekedésben dolgozókkal, meg a reptéren dolgozókkal, nyilván a rendőrséget nem is mondom, mert elképzelhetetlen volt a velük való együttműködés nélkül egy hatékony, most a kommunikációnak nem az elvont újságírói értelmét, hanem konkrétan azt, hogy mondjuk milyen kapuhoz menjél, melyik megállónál szállj le, és pont azok az emberek tudjanak róla. Azt azért hozzáteszem, hogy szerintem nekünk óriási előnyünk, és nyilván hazabeszélek, és számomra ez a legfontosabb, hogy rendszeresen a válogatott mérkőzéseken megtelik az aréna. És bár nem ugyanaz, mert nyilván ott nincs 10 000 ember, aki öltönybe elfogyaszt egy vacsorát, de az a tény, hogy 60 000 ember, sőt még egy picit több a válogatott meccsre ki tud jönni, az egy rutint ad nekünk abban, hogy mikre kell figyelni. Hogy odafigyelünk arra, hogy az egyes villamos, nyilván nem mi, hanem aki ezért felel, hogy az egyes villamos rendszeresebben járjon, gyakrabban jöjjön, milyen üzenetet lehet nekik eljutatni. Ez nem a
8: tapasztalatból mondom.
2: Hát, természetesen van, de mihez hasonlítod? Lehet, hogy nem az isztambuli szervezéshez.
8: Az átlagnapokhoz hasonlítom. Hát biztos. Tehát amikor átlagnapon elég az egyes villamos, hogy 20 percenként jár este, valószínűleg egy EB mérkőzés után, egy EB 8-at döntő után nem elég, hogy 20
2: percenként
8: járjon.
2: Ez egy sajnálatos dolog, hogy nyilván aki rendezi, ott azért nagyon sok kellemetlenség is van, és ezt is mondjuk el, ezt ne takargassuk, és én azt gondolom, hogy aki ilyesmit élt át, attól most is itt is elnézést kérünk, nyilván van olyan, hogy dugóba ül emiatt az ember, nyilván van olyan, hogy a környékbeliek szemetet találnak, tehát ezt ne tagadjuk le.
8: Nem csak japán szurkolók járnak.
2: Talán nem ez az általános.
8: Mennyire voltak szabadok az Arsenal, illetve a PSG szurkolói Budapesten? Tehát ha most azt mondta volna a mérkőzés előtt mondjuk 11 órakor egy 60 fős PSG szurkolói csoport, hogy felmegyünk a várba, vagy elmegyünk a Normafához, és esetleg ott sütögetnünk együtt az Arsenal szurkolókkal, ez valid, tehát ilyen létezhetett volna, vagy azért kordába voltak tartva a főleg a kemény mag szurkolók? Kevés makusz tartó szurkolók.
0: Mindent elkövettünk az annak érdekében, hogy a reptértől az út a stadionig az egy nagyon zökkelőmentes útvonal legyen minden szempontból.
8: Ezt hogy képzeljem el? Rendőri felvezetés és buszok? Tehát iránybuszok?
0: Buszok, reptéri, vagy rendőri kísérés.
2: Már a terminálnál már kezdjük.
0: Így van, tehát a terminálnál való érkezés.
2: A két terminált, bocsánat, ugye az egyes terminál, ami általában...
8: A PSG terminál, meg Arsenal terminál.
2: Így, pontosan így volt. Tehát innen indul a dolog. Bocsánat, Ádám.
0: Semmi gond. És innentől kezdve létrehoztunk, illetve nem mi, hanem az NRU a BKK-val együttműködve egy Champions Express járatot, ami kifejezetten a Bajnokok Ligája döntőre érkező, jeggyel rendelkező szurkolókat szállította a reptérről direkt be a fan meeting pointokra, ahol ugye lehetőségük volt jól érezni magukat, és ott eltölteni az időt, de amennyiben nekik Budapest belvárosa vonzóbb, természetesen szabadon távozhattak, szabadon visszajöhettek, tehát kibejárás ez megvalósítható volt. Nagyon jó együttműködésünk volt az egész projekt során a rendőrséggel, és nagyon jó együttműködésünk volt a Paris Saint-Germain csapatával attól a pillanattól, hogy kiderült, hogy ők lesznek az egyik döntős csapat, mert ők tudták azt előre, hogy náluk van egy kor szurkolói csoport, akinek az a szokása ilyen idegenbeli túrákon, hogy közösen elmennek egy ikonikus pontjára a városnak, reprezentálják magukat, készítenek egy fotót, és akkor onnan visszamennek akár a találkozási pontra,
1: valami vagy már... Hősök tere vár, ezt nyilván.
0: Vagy már onnan vonulnak akár a stadionik, ha erre lehetőség van, és
2: ebben... És ha figyeltétek, bocsánat, akkor a PSG erre a közösségi oldalon nagyon rá is játszott, mert a meccs előtti napokban ilyen videókat tettek ki, fantasztikusan összevágva ezeket az általad most említett budapesti helyszíneket. Hozzáteszem, hogy a PSG szurkoló táboráról sokszor nem hangzik el, mert mindig csak arról beszélünk, hogy egy milliárdos klub, stb. És a sportteljesítményről, de a szurkoló tábora azért az kiemelkedő. Tehát itt a három emeleten keresztül lehetett látni az állva szurkoló párizsi szurkolókat, tehát szerintem ezt azért mondjuk el róluk, hogy ilyen értelme szerencsénk van, mert az Arzenálnál ebben nincs meglepetés, de szerencsénk van, hogy két olyan csapat jutott be, amelyiknek a szurkolótábora nagyon-nagyon jó hangulatra képes.
1: És azért lehetek őszintén, szerintem imádkoztattok, hogy ne kerüljön be a Bayern München, mert ugye így két repülős szurkolótábor érkezett, miközben ha Bayern München bekerül, akkor benne van pakliba, hogy autókaraván indul el, és az egy egészen más biztonsági garancia, hogyha Hegyeshalomtól kell autókaravánt kísérni, mint egy londoni és egy párizsi szurkolótábort, amely repülővel
2: érkezik.
1: Különösen,
2: hogy ugye zajlik az M1-es autópályának nagyszobású felültése. Ez abszolút benne volt, tehát az Ádám tud beszélni, abszolút benne volt az UEFA és a szervező gondolkodásában, tehát ezt modellezték a szervező. Mm-hmm. Ugye van egy pont, amikor még nem lehet tudni, hogy kik jutnak be, nagyon sokan bíztunk benne. Ezt talán azért mondhatom, hogy a Liverpool köztük lesz, vagy a Salaival, a Galata, ha valami csoda történik azon a párosításon. De ez is benne volt a pakliban, hogy mi van akkor, hogyha autóval nagy tömegek
0: így van,
2: érkeznek.
0: Így van, tehát, és konkrétan egyébként a legjobb 8 között már megindultak az egyeztetések direktbe a klubokkal is, kérdőívet töltöttek ki, és ott már lehetett ezekről infókat csepegtettek felénk, hogy mi várható szurkoli magatartás tekintetben döntőbőtás esetén, hogy utaznának. Amikor az elődöntős meetingeket tartottuk meg, ott a München már kifejezetten hangsúlyozta, hogy a reptéri forgalomra igazából nem is készülnek. Megmondom őszintén, mindkettőnek vannak előnye és hátránya is. A repterünk az a forgalmát tekintve nagyon-nagyon ki lett maxolva, és nagyon sok budapesti terület, köztük a reptér is mozgott a limiten, a mérkőzést megelőző 1-2 napban, illetve a mérkőzés napján. Minden zöggenőmentesen zajlott, de például a München esetleges döntőbejutása, az pont a reptérről levett volna egy kis nyomást, és helyezett volna nyomást az autópályára, ahogy azt említettük. Úgyhogy itt minden mindennel összefügg, és kapcsolódik egymáshoz. Ahogy a Marci is említette, nem egy haditervvel készültünk, úgyhogy mindenre voltak elképzelések. Ha München jutott volna be, arra is lettek volna javaslataink, hogy az ő szurkolói buszaikat hol és hogyan fogadjuk, illetve milyen fajta megerősített rendőri jelenlét lett volna akkor az autópályákon és a közutakon. Így alakult, a reptér azt hiszem tökéletesen vizsgázott, és nagyon sok más terület is tökéletesen vizsgázott itt a városunkban.
1: Kísérő rendezvények, ezekről feltétlenül beszéljünk, mert azért azt hiszem, hogy minden magyar ember, minden sportrajongó magyar ember nagyon irigyelt benneteket, mert nem csak a jelen sztárjaival találkozhattatok, hanem a múlt sztárjaival is. Szóval ezek a kísérő rendezvények szervezése, a fickók, akik jöttek, mennyire voltak egykori sztárok, és mennyire voltak húsvér emberek?
2: Hát abszolút húsvér emberek voltak, és azt lehet érezni, hogy itt egy kicsit ők is kiélvezik mindazt, amit a karrierjük során elértek. Tehát, hogy amikor bevonulnak a csapatok, és bemutatják egyesével a játékosokat, és mindenki kap egy nagy tapsot, egyébként szerintem Torgeles annyi kapta a legnagyobb tapsot, lehet, hogy a legvegyesebbet is egyben, de na, minden esetre a világsztárok figói.
1: Ki az a Luis Figo? Ki az a Torgeler a Jongó?
2: ez szerintem nekik egy nagyon jó pillanat, és ezt éppen ezért tudja élvezni a közönség, és ahogy mondtam már, valamiben gondolkodik az UEFA, ami mindenképp a rendezővárosé lehet, és ugyanez a, az SM, ugyanez a program, ami a Hősök terén zajlik, és hát ingyenesen megtekinthető volt, és onnan is azt az információt kaptuk, hogy még egy stadionnyi ember nézte ott a mérkőzést. Szóval, hogy ahogy az ember megérkezik a városba, rögtön érzékeli ezt a Bajnokok Ligája döntő hangulatot, mégpedig azért, mert rengeteg helyen viszont látja az ezzel kapcsolatos eseményeket, és még kiemelném azt is, hogy ami hosszabb távon történt, rengeteg fotózás, filmezés, amit itt megvalósított az UEFA, és megint csak mondom, hogy 200 országban közvetítették a meccset, amielőtt leadták ezeket a filmeket, és még talán Nemes Márton képzőművészt is emeljük ki, hogyha találkoztatok a Bajnokok Ligája arculatával, dizájnjával, hát ez egy magyar művésznek a neon fényeket idéző ötletei alapján valósult meg, úgyhogy én azt gondolom, hogy marad benne bőven olyan dolog, nem csak abban, hogy maga az aréna Puskás Ferencről kapta a nevét, amire nagyon kevés példa van, hogy a BL egyik legnagyobb, vagy a BL döntők egyik legnagyobb alakja adja a nevét. Szóval nagyon sok olyan magyar sajátosság van és kísérő dolog, ami miatt évtizedek múlva is büszkék lehetünk. Bennem egyetlen egy hiányérzet maradt, megmondom őszintén ezzel kapcsolatban, hogy azért ezt is elmondjuk, hogy ugye az egésznek a kulcsa azért mégiscsak maga a mérkőzés, és nyilván ti kielemeztettétek már százszor, de vannak olyan meccsek, amik legendásan bevonulnak a történelembe, mint mondjuk ha azt mondom, hogy isztambuli BL döntő, vagy barcelonai, akkor az ember úgy gondol erre-arra, és talán az egy, az még jobb lett volna, hogyha valami olyan történelmi rekord születik itt, vagy mondjuk az Arzenál megnyeri az első címét, és ez egy hivatkozási alap. Tehát, hogy egy picit talán ez az, ami...
1: Hát egy 11-es párbaj, akkor is dráma végül is. Tehát azért megvolt ennek a drámája, megvolt ennek a feelingje, ennek a Bajnokok Ligája döntőnek is. Egy Luis Figót, hogyha Dinnyi és Márton vagy Fűrész Ádám holnap felhív, akkor azt fogja mondani, hogy ja persze, hát Ádám, Marci, emlékszem rátok a budapesti buliról.
0: Ha Szabó Vilmos a nemzetközi szervezési osztály igazgatója fölhívja, akkor lehetséges, hogy emlékezni fog rá, mert ők már az Euro 2020-as, azt hiszem valamilyen sorsolást tartottak meg itt nálunk az EB előkészületek alatt. Ott már jó viszonyba kerültek egymással, és a Vilmos mindig büszkén beséli, hogy emlékszik rá a Figó, és kezet szoktak fogni. Én személy szerint teljes mértékben a háttérből dolgoztam, úgyhogy nekem a Legends mérkőzése se volt lehetőségem átmenni, mert éppen az edzésnapot bonyolítottuk le az aréna vezetési pontján közben, úgyhogy...
2: Nekem meg sokkal többet jelent, hogyha mondjuk fölhívom Juhász Rollit, vagy Gera Zolit, akkor fölveszi nekem a telefon. Ezzel együtt az, hogy itt voltak ezek a
1: világ... Nekünk is felveszik, de Figó nekünk nem veszi fel.
2: Azzal együtt, hogy itt voltak a világsztárok, ez szerintem azért is fontos, mert ők maguk is beszélnek róla. És ezt pontosan tudjuk, hogy mit jelent egy ország számára, hogyha úgy benne van a futball vérkeringésében. Ugye ezt szokták kiemelni Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban is, hogy túl az ő személyes jelentőségén az, hogy ő képvisel egy országot, amiről már hallottunk általa többet, külföldiek, az egy picit segített ebben. Úgyhogy azt hiszem, hogy jól jártunk vele, hogy itt voltak a világsztárok, és azok is, akik úgy döntöttek, hogy kimennek a mérkőzésekre, és a magyar szurkolóknak a rajongását mutatja, hogy az UEFA még nem adta közzé a részvevők listáját, amikor már a jegyek 90%-a elkelt erre az eseményre, és hát 80-90%-ban magyarok vettek jegyet, tehát ott tényleg a magyar szurkolók
1: voltak. Nem tudom, hogy szóba akartam-e hozni ezt a jegyelosztást, de hogyha már így te hoztad szóba, azért itt országos felzúdulás volt. Tegyük már ezt tisztába, ezt a bizonyos jegyeloszlást nem rajtatok múlt, de gondolom ti is kaptatok fenyegető üzenetet gazdagon a jegyeloszlás miatt.
2: Én azzal kezdeném, hogy a Bajnokok Ligája tényleg a világnak az eseménye. Végig az egész műsorunk erről szólt. Tehát vannak olyan meccsek, amik kiemelkedőek, de ez egy világesemény. Egy nagyon nehéz helyzetben van az UEFA, amelyik egyébként a jegyek eloszlásáról dönt. Kinek adja? Annak a csapatnak, aki bejut, és lehet, hogy története során először és utoljára jutott be a BL döntőbe, bár ez nem nagyon jellemző, mert inkább egy szűkebb körre jellemző, de mondjuk akkor is, kinek adja a jegyek többségét? Az érintett csapatoknak, vagy a helyieknek, vagy esetleg nyisson meg még jobban, hogy a világ minden területéről ide tudjanak jönni. Nyilván ez egy folyamatos egyeztetés és egy egyensúlyozás eredménye, és most az az elv nagyjából, hogy 30%-ot kapnak a csapatok szurkolói, tehát összesen 60-at. Szerintem ez azért egy korrekt. Ez egy korrekt
8: nem
2: dolog.
8: Nem itt volt a gond szerintem.
2: És a maradék 30, akkor viszont nézzük meg, hát itt viszont bejön ami működteti a Bajnokok Ligáját, a szponzori pénzek, a partneri pénzek, tehát a tévéközvetítés, szponzor, és az egyéb különböző partner szervezetek, ez bőven elviszi azt a 30 ezeret, és néhány száz kerül ilyen módon a helyi város. Ez egyébként ugyanígy volt Münchenben is, vagy bárhol máshol is, és még azért azt is tegyük hozzá, kicsit csöndbe, de ettől függetlenül igaz, hogy azért a BL döntő helyszínek között a budapesti aréna inkább egy kisebb helyszín, sőt, hát kimondottan kisebb, mondjuk, ha a Wembleyhez hasonlítjuk. Tehát azért ez is számít pár ezer jegy tekintetében, de én ezért hangsúlyozom azt, hogy mind az önkéntesek között, mind a kísérő eseményeken, mind pedig, gondoljunk abba, hogy ebbe a 3000 tévének dolgozó emberben is lehet, hogy 1500 magyar, tehát hogy azért rengeteg embert került kapcsolatba, nem tudom, az önkéntesek között hányan voltak magyarok, de ott is több
0: százal. Általában 80-20%-os arányba oszlik meg a magyarok külföldiek.
8: Hát csak átlag Kisvárda, Paks, Zalaegerszeg szurkoló dühög egy kicsikét, hogy ott vagyok hóban, fagyban, az Zalaegerszeg Pakson, ott vagyok a Kisvárda, a Nyíregyházán.
2: De mindannyian tudnának kapni bárhogy is egyet.
8: Nyilván sehol nem tudnának kapni.
2: Mert ez így van, hát igen, természetes.
8: Igen. Mennyi jutott végig is összesen?
2: Néhány százalék a jegyeknek.
0: Egyébként a müncheni számokhoz képest szinte egységes.
8: Ott a müncheni szurkolók dühöngtek, jövőre a madridi szurkolók fognak dühöngni, stb. Nem jutottak be. Neked a sajtóterén, gondolom azért voltak fájó pontjaid, akik lehet el kell utasítani, milyen helyekről kaptál akkreditációs kéremeket? Gondolom, ez hosszan sorolhatnád az egzotikus helyeket és az egzotikus médiumokat.
2: Abban a nagyon szerencsés helyzetben vagyok, hogy a újságírói akkreditálás nem a mi hatáskörünkbe tartozik, hanem az UEFA-ba is. Itt nagyon sok szempontot figyelembe vesz az UEFA, próbál egyébként igazságot tenni, például figyeli, hogy ki jár mérkőzésekre a Bajnokok Ligájában rendszeresen, mert ki az az ember, aki mondjuk egy harmadik országból csak erre a meccsre ad be akkreditációs kérelmet, úgyhogy esetleg nincs is érintett játékos a pályán, aki az ő országából érkezne, annak valószínűleg nem ad. És én azt gondolom, hogy azért a magyar sajtónak a képviselete az megfelelő volt. Azért jó pár magyar újságíró ott volt, és hát hogyha összehasonlítjuk korábbi BL döntőkkel, hogy ott hány magyar újságíró volt meg itt, akkor azt mondhatom, hogy bőven 10-szeresnél több. Tehát nyilván ez ettől még lehet, hogy van, akiben maradt hiányérzet, és ezt tudom, hogy milyen. Erre azt tudom mondani, hogy nyilván itt a munkavégzésnek is átalakult a terep, erről sokat tudnánk beszélni. Van, ami számomra is fájdalmas irányba, egy picit van, ami érthető irányba mozdul, de egy picit kevésbé a helyszíni tudósításnak a jelentősége kerül most már előtérbe, és azt lehet látni, hogy például a fotósokat nézve eleve leosztott, hogy egy ügynökség hol ül, de azért ezt is hozzáteszem, mindig van innováció, most például erre a mérkőzésre, a BL döntőre a fotós maga jelölhette ki egy bizonyos mozgástéren belül, hogy ő honnan szeretne fotózni, mert ő szembe a nappal szeretne, vagy éppen ezt a pozíciót szereti, vagy azt a pozíciót szereti, és ezt egy számítógépen előre meg tudta tenni, ki tudta választani, tényleg azt gondolom, hogy a profizmust segíti mindez elő, meg hát a szurkolói élményt, hiszen kinézi ezeket a fotókat, nem ő maga, hanem az újságjában, vagy pedig az internetes oldalon azok, akik követik. Úgyhogy én bennem nem maradt ilyen hiányérzet, kevés olyan telefont kaptam utána, hogy menjek a fenébe, pedig azért van ilyen is, és el is fogadom. Szerencsére nem mi döntünk róla, tehát ennyiből nem is aktuális. Sajnálom, hogyha bárki lemaradt róla, mert tényleg azt hiszem, hogy mindannyiunknak a közös öröme, de azt tudom mondani, amit az elején mondtam, hogy ez egy világesemény, és egy világeseményre nem tudunk mindannyian.
8: Hadd hozzak egy személyes dolgot ide, az 1995-ös Bajnokok Ligája döntőre, az Bécsben volt, és a Milán játszott az Ajax-szal, akkor kis vidéki rádiót tudtam akreditálni, és a mérkőzés után gyakorlatilag csak magyar hangot hallottam a sajtószobában. Tehát olyan mennyiségű magyar újságíró szakadt ki néhány évvel a rendszerváltást követően a közeli bécsi eseményre. A másik meg egy nem személyes emlék, de egy érdekesség, ugye már a BL történetében egyetlen megismételt döntő volt 1974-ben, és a Heysel stadionban a döntőn 48 ezer néző volt, majd a megismételt mérkőzésen 24 ezer. Tehát gyakorlatilag tárva volt, nyitva volt az ajtó, bárki bemehetett volna, és a brüsszelieknek csak a fele volt kíváncsi egy Bayern München Atletico Madrid. Tehát azóta sokat változott a világ. Említettétek itt korábban, hogy most már tudtatok aludni is egy keveset, így a BL döntő után, de miket kell még csinálni így egy ilyen BL döntő után néhány nappal? Mert ezt nem tudják az emberek, mert azt hiszik, hogy lefújják a mérkőzést, felszáll utolsó repülő is Londonba, illetve Párizsba, illetve hát a

0: brand és signage elemek a stadion környezetében és a stadionon belül, ezeket mind le kell bontani, mert a stadionnak van egy visszaadási procedúrája is. Tehát a lefújást követően és az azutáni 2-3 napban ott egészen konkrétan a stadion az elkezd visszaredukálódni, csak idézőjelesen Puskás arénává, és minden BL branding eltűnik, és ezzel egy időben például a meccs másnapján még volt egy külön szponzori aktivitás, a PlayStationnek volt lehetősége egy 4 csapatos mini tornát tartani bent az aréna gyepén, ez nekik egy ilyen exkluzív joguk, aminek keretén belül 4 csapat mérkőzött meg egymással, és mind a 4 csapatban volt egy-egy sztárjátékos, korábbi játékos, akik ott voltak, és akkor ők meghívtak nemzetközi influencereket, akik futballozhattak egyet az aréna gyepén, és ez alatt folyamatosan a bontási munkálatok zajlanak, és a meccset követő második és harmadik napon a különböző területeknek a visszaadás-visszavételi procedúrájával mi megérkezünk újra a stadionba, végigjárunk minden területet, megnézzünk minden esetleges sérülést, és visszavesszük a stadiont az aréna munkatársaival együtt.
1: Meg hát láthatták a szurkolók, hogy ugye volt egy finn meccsünk, és ott még láthattak bizonyos elemeket, meg hát a kommunikációnkban is megjelent, hogy ne erre menjetek, mert ott még lezárások vannak. De egyébként az én részem meg olyan értemben elég unalmas a műsor szempontjából, hogy nem nagyon volt utókommunikáció. Ha emlékeztek rá az az Európa Liga döntő után, ami 3 évvel ezelőtt volt, ott azért voltak ilyen hírek, hogy hát bocsánat, de az olasz szurkolók ilyen nyilvános vizeldének használták a város bizonyos részeit, meg ott körülvették a játékvezetőt a reptéren, és akkor megjelent róla egy tudósítás az interneten. Itt mi akkor könnyebbültünk meg, amikor talán, ha jól emlékszem, az utolsó üzenetet másnap délután a Budapest Airport kollégájától kaptam, hogy minden lezárult, mindenki elment, igaz, hogy ültek mindenhol, várták a gépüket a szurkolók, de mindenfajta esemény nélkül elhagyták az országot, tehát utókommunikációban most nem nagyon volt, talán büszkén is mondhatom, de más szempontból meg azt kell mondanom, hogy nekünk nem volt olyan nagy feladatunk, mint a korábbi időszakban, vagy akár egy kiemelkedő válogatott mérkőzés után.
0: Én azt gondolom, hogy egyébként a BL döntő napja, mint meccsnap, az az egyik leggördülékenyebb meccsünk volt a Puskás Aréna történetében.
2: Egyetlen záró kérdés, mikor kezditek el szervezni a második budapesti bajnokok ligája döntőt?
0: Én itt a szervezés folyamán azért tettem olyan kijelentést, hogy ha ezt jövőre újra meg kéne csinálni, akkor nem biztos, hogy egyből beleugranék, egy év szünetet el tudok fogadni, mert nagyon feszített volt a tempó, és tényleg nagyon, nagyon aprólékosan, nagyon sok mindenre kellett figyelni. Azt gondolom, hogy tökéletes rendezvény meg esemény nem létezik, viszont ha javítanunk kell dolgokat, azok apróságok, úgyhogy a vizsgamunka az
2: akkor jövőre,
0: kitűnően sikerült.
2: Jövőre adjátok
1: bármikor rendeznék, azonnal szervezhetjük a következőt, és hát ugye tudtok róla, hogy 2-3 év múlva szeretnénk is, ha nem is egy BL döntőt, de egy konferencia liga döntőt megrendezni, ahol az UEFA korábban kisebb helyszínekre vitte, de most azt látjuk, hogy egy ilyen nagyobb és nagy presztízsű aréna, mint a Puskás Aréna is lehet helyszíne.
0: És hát Budapest lehetne az első olyan város, ami vendégül látja női BL döntőt, a Szuperkupát, az Európa Ligát, a BL döntőt, és esetlegesen így a konferencia ligát is.
2: Mi be fogunk számolni róla, az biztos. Köszönöm Fűrész Ádámnak, a BL döntő projektmenedzserének, és Dinnyés Mártonnak, a BL döntő kommunikációs vezetőjének, hogy a Nemzeti Sport Rádió vendégei voltatok.
3: Szép napot, kedves hallgatók, ez a 105.9 Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sport délelőtt, innentől kezdve pedig a mikrofonnál Németh Kornél.
4: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Guzi Blankát, illetve edzőjét Kállai Ákost, valamint műsorvezető társamat Virányi Zsoltot, mert hogy a múlt heti öttus a világkupa versenyt is megnyerte Blanka, az is szeretném kihangsúlyozni, ennél jobban nem tudom, vagy ennél hangosabban megemlíteni, és hamarosan újra Budapestre figyel majd az öttusa elit, viszont egy kicsit sztorizzunk, vagy nosztalgiázz kérlek, Blanka, milyen emlékekkel, élményekkel tekintesz vissza. Én azt mondtam, hogy is, tehát, hogy nem csak a budapesti verseny volt ebben a világkupa szezonban most, ami kifejezetten jól sikerült, de maradjunk első körből Budapestnél, milyen volt ez?
5: Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat én is. Pont idefel az autóban azt beszéltük Ákossal, hogy ezt nyilatkoztam is több interjúban a verseny után, hogy tudom, hogy ez csak egy állomás volt, és valahol úgy is tekintek rá. Azonban ezt a napot szerintem nem fogom elfelejteni, amíg élek, mert annyira különös volt itt, ráadásul Budapesten rendezték meg

0: És rengetegen voltak a helyszínen, csak akikről én is tudtam, hogy kijönnek. Megmondom őszintén, hogy izgultam is miatta, előtte való nap, hogy hogyan fogom tudni menedzselni ezt majd ott a helyszínen fejben, ugyanis egy öttusázónak azért ez nem mindennapi, hogy a versenyén ennyien szurkolnak élőben, ilyen hangzavarban.
1: Bocs, hogy közbe kérdezek, mi a csúcspont az olimpia öttusában, ahol igen, a legtöbben
0: igen.
1: vannak?
0: Egyértelműen. Hál' Istennek tudom most már, milyen érzés öttusázóként olimpián részt venni. Azért nyilván kevesebben voltak kint.
1: Ez nyomokban de... Párizs tartalmazott, akkor ez a Budapest most?
0: Szerintem mondhatjuk azt, hogy igen, egy mini olimpiaként fogalmaztam meg. Úgyhogy még nekem belülről is élményszerű volt egyébként megélni ezt a versenyt. Úgy maga a versenyszámokat is, de magát ezt a hangulatot is, amit a szurkolók biztosítottak.
1: Amennyiben nem lehet erre külön készülni, Ákos, mit lehet ilyenkor tenni? Amikor most már minden jó, ha a vége jó alapon kerül ez szóba. De nyilván ez, gondolom én, előtte is a budapesti VK, a világkupa előtt is szóba került, hogy sokan lesznek, felfokozott lesz a hangulat, nem egy megszokott hangulat lesz. Hogyan lehet ezt modellezni? Kicsi, gyere majd közelebb, kérlek a mikrofonhoz.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Modellezni nem lehet. Eleve egy versenyt nem lehet semmilyen módon modellezni, ezt csak a versenyen lehet megélni. Talán mentálisan lehet rá készülni, mert vannak szakemberek, akik ezzel foglalkoznak, meg hát ugye az edzők, beszélgetünk mi is a versenyzőkkel, hogy mire kell figyelni. Leginkább én azt gondolom, hogy ami leginkább segít, vagy legjobban segít ilyenkor az, hogy azzal kell foglalkozni, ami a feladat. Kizárni a környezetet, kizárni az összes olyan szituációt, helyzetet, benyomást, ami nem azzal arra fókuszál, hogy mi a következő lépés. Ugyanígy a lőtéren következő lövés, következő futás, következő beállás, vagy a OCR pályán a következő fogás, következő akadály. Hogyha nem ezzel foglalkozik a versenyző, nem az adott pillanattal, akkor elviszi a fókuszt, és akkor szétcsúszik. Viszont ha bent tud maradni, akkor ki tudja hozni magából azt, ami benne van maximum, és aztán a végén kiderül, hogy az mire volt elég. Első hely, vagy éppen hatodik.
1: A Blanka, ez annyira jól hangzik, annyira egyszerűen hangzik, de hogyan lehet ezt megvalósítani?
0: Én...
1: Könnyű vagy nehéz, vagy milyen megvalósítani ezt? Mert tényleg az, hogy zárt ki, oké. Mondok egy nagyon egyszerű példát, mielőtt válaszolsz. Sokszor elmondom riporterként, hogy sírni csak a győztesnek szabad. Mindaddig, ameddig át nem éltem a fiammal egy utánpótlás bajnoki címet, és patakokba ömlött a könnyem, addig ezt ilyen frázisként kvázi pufogtattam. Most már tudom, hogy mit jelent az az érzés, amikor azt mondom egy bajnoknak, hogy sírni csak a győztesnek szabad.
0: Megmondom őszintén, egyébként nem szeretem ezt a mondást, és
1: akkor elnézést, ezt a példát hoztam.
0: Már nagyon sportember mondta valószínűleg, mint én, de nem értek vele egyébként egyet. Na, de visszatérve, hogy azért ez egy nem könnyű feladat, nem piskóta feladat. Emberfüggő is szerintem, hogy ki hogyan reagál erre, és ki mennyire könnyen tud erre ráérezni. Én azt gondolom, hogy ez is olyan, mint egy futás, vagy egy úszás, vagy bármilyen sporták, hogy nem lehet, nem tudom én, egyik másodpercről a másikra ebben megedződni, hanem itt is azért szükség van évekre. És nagyon fontos a befektetett munka, és én azt vallom, hogy nekem is az segített abban, hogy stabilabb versenyzővé váljak, hogy azért nagyon sokat fektettem a mentális hátterére a felkészülésemnek, és hát szerencsére most már érzem, hogy kézzelfogható eredménye is van.
1: Ez mit akar a gyakorlatban, ez a nagyon sokat fektetsz? Mennyi idő ez, vagy milyen gyakran, milyen rendszerességgel?
0: Mondhatjuk azt, hogy azért napi szinten be van építve. Ha nem is komoly. Dolgozok napi szinten a sportpszichológusommal, vagy a mentális szakemberekkel, akkor is azért vannak olyan kis házi feladatok, amiket én beépítettem magamnak már, mint így mondjuk akár, mint a fogmosást, vagy a nem is tudom, amik ilyen hozzátartoznak a mindennapi dolgokhoz. Úgyhogy sokszor észre sem veszem, de azért ezek jelen vannak a napjaimban. És 2022 végétől láttam ennek a igazából, akkor építettem be ezt úgy szervesebben a felkészülésembe, mert ott láttam, hogy azért ez egy nagyon fontos szegmens a sportolásnak is.
3: És erre tudsz gyakorlati példát mondani, hogy mire gondoljanak a hallgatók, vagy mi mire gondoljunk mondjuk most itt a budapesti versenyen is, amikor a zárószám, a lézerrán, futás, lövészet egyszerre, és ott megjelentél, ott volt a közönség, akkor valami kis gyakorlatot ott el kell végezni fejben, vagy mondókát, hogy lenyugtasd magad, vagy már annyira nem izgulsz, de mindig elmondod egyébként, hogy izgulsz.
0: Izgultam egyébként a verseny előtt is most. Magán a versenyen már nem. Az az érdekes, hogy ott már nem izgultam, de a verseny előtti napon, csütörtökön, miután tudtam, hogy bejutok a döntőbe, ott Hát ott nagy volt az izgulás.
1: És nem beszélsz mellé, mert a hallgatók nem látják, de itt mondom, óriásira kerekedett ki a szemed, amikor vetted a nagy levegőt, hogy ott nagyon, igen. Ott tehát, nagyon. Hogy nem tudtad most, igen, az arcod elárult ebben a helyzetben.
0: Igen, és vannak, hát most eláruljam a recepteket.
1: Egy valami, csak egy kis ízelítőt.
0: Nekem az imagináció az nagyon-nagyon sokat segít, de emellett ugye vannak különböző technikák, mondjuk mental training, autogén training, amiket egy sportoló használhat. Úgyhogy széles az az eszköztár, amivel lehet dolgozni. Nekem az imagináció a kedvencem.
1: Na, idézzük fel, én azt javaslom, hogy mi is történt itt a Budapesti Világkupa utolsó pillanataiban Virányi Zsolt, illetve bocsánat, Berelmese és Virányi Zsolt közvetítésében.
4: Itt a záró, kombinált számon a lézerrámban futnak és lőnek egyszerre, következik az utolsó lövészet, és növekszik az előnye, hát az most már szerintem 10 méternél is több, néhány másodperc, Buzi Blanka most ér oda a lőállásba, és itt a budapesti női ötös a világkupán, a női döntőben megkezdi, legyen 5 zöld lámpa gyorsan, ott van a brit is.
5: Ott van az első zöld lámpa, meg van a második zöld lámpa, de azt hiszem, hogy a brit behozta sajnos a hátrányát. 4-4-nél állunk, kihagyja el előbb a lőállást teljesen együtt, és hogyha bízunk abban, hogy Guzi Blankának tényleg valóban jó a futása, és hogyha csak szemmel követjük, és nem azt, hogy mennyi a különbség a két versenyző között, akkor is nagyon jól látható, ahogy szinte egyszerre jöttek ki a lőállásból, mégis pár méter alatt azért jó nagy előnyre tett szert Guzi Blanka, és hogyha a nagy kivetítőre nézünk, és a kinti futást követjük, akkor azt hiszem, hogy itt már nem nagyon van izgulni valónk, mert hogy az valóban az az előny egyre nagyobb, és egyre jobban bízhatunk itt az aranyéremben, ami Guzi Blankát illeti. Erdősita egyébként a 9. helyen fut.
4: Nagyon jól jön egyébként a brit, de azért Guzi Blanka előnye növekszik, és Erdősita is óriási sprinttel próbál felzárkózni, és nagyon jön az zömök brit, nagyon próbálja megközelíteni Guzi Blankát, aki azért kellően fárad, nem a legszebb stílusban fut, de lassacskán vissza fog érni ide a bokcsarnokba, és azért itt a hangorkán neki fog kedvezni, eddig bejött az 5 lövészet után, biztos vagyok benne, hogy beszburkolja őt a közönség a célegyenesben. Egy erőnk, Blanka!
5: Igen, és ahogy hallhatják a hallgatók is, visszaért a bokcsarnokba Guzi Blanka, és valóban egy picit szétesett már a mozgása, de Clark olyan nagy hátrányban van, hogy nincs az az izomláz, nincs az a savasodás, ami megállítaná Guzi Blankát, és megfoszthatná őt egy budapesti világkupa aranyéremtől. Ez ugye idén már a második világkupa győzelme lenne, és most már mosolyog, egyre jobban valóban szétesik a mozgása, de itt már ez senkit nem érdekel. Őt a legkevésbé sem, és ebben a pillanatban átszakítja Guzi Blanka a célszalagot. Ő nyeri meg a budapesti világkupát. Clark a második, a brit Clark, aki egyébként mosolyogva futott be a célba, és egyből megölelik egymást Guzi Blankával.
4: Most a két magyar egymás nyakában, Erdősita gratulál Guzi Blankának, a két remek sportoló barátnő. Guzi Blanka, aki 27 éves, és ennél fontosabb, hogy nyert már aranyérmet a világbajnokságok történetében 2024-ben Kínában a csapattal, egyéniben ezüstérmes volt, és volt EB ezüstérme is 2021-ből. Most pedig megvan a második idei világkupa győzelme Kairó után Budapesten a bokcsarnokban. Szép magyar siker, egy arany, Erdősita pedig 10.
1: Berelmese és Virányi Zsolt közvetítése alatt csak mosolyogtál, azt néztem az arcodon. Melyik része volt a legkedvesebb? Itt elhangzott, azért ott néztem az arcodat, amikor Elmese azt mondta, hogy kicsit szétesett már a mozgása, úgy lepergett róla, nem nagyon hatott meg ez a dolog.
0: Egész pontosan, én pont ezt akartam volna kiemelni, hogy ez többször elhangzott, akár a TV-s közvetítésben is, ahogy visszanéztem, hogy szétesett a mozgásom. És azért akkor megosztom a kis kulisszatitkot, mert engem éveken át nagyon-nagyon zavart, hogyha mások látták, hogy azért nem szép a futó mozgásom. Látszik, hogy elég későn kezdtem el úszni is, és tényleg nagyon-nagyon frusztrált ez az érzés. Azonban egy pár éve most már annyira levetkőztem ezt magamról, és most is olyan mosolyogva hallgattam, mert régebben tudom, hogy milyen kis stressz okozott ez, most már viszont hál' Istennek lepereg lóra, hogy ilyen érzéseket adna. Úgyhogy ez mosolyogtatott meg egyébként most.
1: A Jó barátok című sorozatot szereted esetleg? Amerikai filmsorozat?
0: Nem követtem mindig, de ismerek pár részt.
1: Van benne egy rész, amikor Phoebe-t viszik ki futni a Central Parkba, ajánlom figyelmetbe, és mindenkinek mutasd meg, aki azt mondja, hogy szétesett a mozgásod. Hatalmasat fogsz rajta nevetni. Mennyivel másabb? Milyen a különbség? Van különbség a kairói meg a budapesti arany között? Tehát ugye itt beszéltünk nagyon sokat a körítésről, a hangulatról, a szurkolókról. Gondolom én, hogy ez az egyik legfontosabb része, de nem tudom, értékében, élményében, bármiben lehet-e rangsorolni, kell-e szabad-e rangsorolni a kairói vagy a budapesti világkupa között?
0: Jó érzés egy kicsit azért összehasonlítani a kettő győzelmet, ugyanis teljesen más érzéseket adott, már csak az is, ahogy a versenyre érkeztem. Aki szokta hallgatni esetleg az interjúimat, ugye az elmúlt két évben, az tudja, hogy azért el szokott hangzani azt tőlem, hogy számomra nem a győzelem a fontos. Én nagyon tudok örülni egy második, vagy akár a negyedik helyezésnek is. És,
1: kevés ilyen sportoló van, mint ez, csak hadd ékeljem közbe, zárójelbe zárva.
0: De mellett egyébként maximalista vagyok, az teljes mértékben igaz rám. De én azt szeretem, hogyha azt érzem, hogy ki tudom hozni magamból azt, amire képes vagyok, vagy akár, hogy legyőzzem saját magamat. És ezen a versenyen ugye ez győzelemmel társult. És az volt a különleges ebben a versenyben, illetve ezben a győzelemben, hogy most már elmondom a kedves hallgatóknak is, hogy én erre a versenyre szerintem győzni érkeztem. És ugye ez nem szokott rám ne jellemző lenni, hanem tényleg az van előtérben, hogy tudjam kihozni magammal azt, ami bennem van. De itt én nagyon-nagyon szerettem volna győzelemeskedni. Már csak azért is, mert abban bíztam, hogy Kirsty Coventry fog átadni a díjakat azoknak, akik a pódiumra állnak, ugyanis ő is ugye kint volt az IOCL-nek a versenyünkön. Sajnos, ha jól tudom, akkor ő elment az eredményhirdetés előtt, úgyhogy így nem került erre sor.
1: Fekete pontot beírunk neki, majd Csisztus Zsuzsin keresztül tolmácsoljuk.
3: Túlszoros volt a programja.
0: De megbocsájtom neki ezt, és azért nem bántam meg, hogy így is azért nyerni tudtam, nem csak így, hogy ő adta át a díjat.
1: Ákos, te ebből mit érzékeltél edzőként mindaz, amit most Blanka mond? Nyilván ez számodra gondolom én nem újdonság, de hogy ezt egy edző hogyan éli meg, amikor magabiztos, határozott, eltökélt, elszánt, nagyjából ezek a jelzők jutnak, most eszembe versenyzője van.
2: Hát ez nagyon változó, ugye függ a versenytől is. Ugye itt túl nagy volt a felhajtás a verseny körül, egy hazai verseny mindig több a kilátogató, nagyobb az a média érdeklődés. Ugye ebből a szempontból mondhatnám azt, hogy kicsit jobban izgultam, mint mondjuk, hogyha elutazunk Kairóba, vagy akárhova a világ másik pontjára. Ugyanakkor meg sokkal nyugodtabb voltam egész verseny alatt Blanka mögött. Úgyhogy most ezt a versenyt például nagyon jól élte meg egyedül. Nem tudom, hogy a többiek hogy vannak, de én is a többiek is azt láttam, hogy nyugodtak, nem izgulnak. Talán volt vívóedző, aki a vívóteremben egy picit jobban izgult a keleténél, de hogy a Blanka egész verseny alatt nyújtott teljesítménye, vagy koncentráció, a figyelme, egyáltalán a mozgása, annak ellenére egy kicsit szétesett a futása, de hogy magabiztos volt. Én nem gondoltam, hogy nyerni fog, megmondom őszintén, nem a futás előtt, hanem így a verseny közben, hanem azt gondoltam, hogy egy nagyon jó versenyt fog futni, mert jó állapotban van. És nagyon erős lett a mezőny, nagyon sűrű lett a mezőny, éppen ezért nem abban gondolkozom, vagy nem abban gondolkozunk, hogy hogyan fog nyerni, az egy más kérdés, hogy megálmodta előttem, meg ő nagyon szeretett volna, de hogy alapvetően kívülről nem ezt presszionálom, meg nem ezt nyomom a fejébe, mert hogy az inkább csak nyomást helyezne rá. A nyugalmat próbálunk körülöttem mutatni, és elhinni azt, hogy amit ő elhisz, azt támogassuk mellette, mert az segíti őt.
3: Egy kicsit más, az akadályverseny, most, hogy végre már láttam én is élőben egy ilyet a bokcsarnokban, ezen a világkupán, de itt jegyzem meg a hallgatóknak is, hogy jövő héten világkupa döntő lesz Budapesten, tehát érdemes kilátogatni. És
1: szintén
3: érdemes
1: a bokcsarnokban, ugye ez gyorsan tegyük hozzá, hogy a helyszín
3: minden ugyanott, az, tehát Blankának nem is kell befejezni ezt a mondatot, de hát lényeg az, hogy még a fiúknak, a férfiaknak fel kell zárkózni, hogy ők is a dobogóra érhessenek majd a világkupa döntőn, és akkor tehát magyar siker szülessen. Na de az akadályverseny, az Magyarországon hol lehet, mennyit lehet készülni, mert ugye láthatóan ez is meghatározza, ráadásul az eladhatóság szempontjából is biztos egy fontos elem.
1: Most annyit hadékeljek közben, hogy én átlag sport felhasználóként, vagy inkább most egy picit hadsorolja magam a szurkolók közé, olyan felvételeket lehet látni az akadályversenyről, hogy ott az, aki egy picit is érdeklődő, tátott szájjal nézi.
3: Tehát
1: az, ami a célja volt ennek az egésznek, hogy ez látványossá tegye,
3: pörögjön, eladható meg, legyen.
1: Igen, de durva szóval, igen, eladhatóvá tegye. Szerintem kívülről ez el kellett, hogy érje a célját. Kíváncsi vagyok, hogy egyrészt a készülés, amit Zsolt is kérdez, illetve arra is tér, aki kérlek, hogy belülről ezt mennyire lehet élvezni, nem élvezni, mert az vitathatatlannak tűnik nekem, hogy látványosnak látványos.
3: Tehát a vívás és az úszás, legyünk őszinték, az sosem volt egy látványos szám az öttusának.
0: Így van, a Budapesten azért most már van olyan pálya, amit az ötös azok tudnak használni, és mi is a budapesti KSI-ben készülünk erre a számra főkép. Kicsit szívfájdalmam, hogy még a miskolci pálya nem készült el, mert ebben az évben azért már többször hallottuk, hogy nem, a jövő héten már készen lesz.
3: Mert te a DVTK sportolója vagy egyébként.
0: Így van. A Diósgyőri stadionnak az oldalában lett gyakorlatilag a miskolci pálya, egy nagyon látványos helyen. Nagyon várom már, hogy készen legyen, és tudjak otthon is készülni erre a számra, de Budapesten azért most már egy nagyon jó kis pálya van tényleg, ami lehet minőségén gyakorolni.
1: Mennyire a látványosság ért, mennyire érte meg beáldozni? Megérte beáldozni Ákos a lovaglást?
2: Kényes téma, nagyon kényes téma. Én megmondom őszintén, fölvállom, mert én már akkor is fölvállaltam, kiálltunk a lovaglás mellett értelemszerűen, mert mégiscsak az volt az eredeti száma.
1: Meg mi magyarok lovas nemzet vagyunk.
2: Meg szerettük is a lovaglást. Egy nagyon érdekes sportág. De a kérdés az volt, hogy eladhatóvá, látványosan lehet tenni, és hogy akkor ennek következtében fönnmaradhat, vagy nem.
1: Hát a túlélés az gyakorlatilag programján most csúnyán fogalmazva, hogy egyszerűbben.
2: És ezt már mielőtt ezt a döntést meghozta volna a Nemzetközi Szövetség, vagy a IOC, nem tudom, hogy pontosan honnan jön, mert ezt senki nem árult el, csak üzengettek, hogy innen-onnan ez a kérés. Én már házon belül mondtam, beszélgettünk róla irodán belül, hogy az ötösának a gátja tovább lépésben a lovaglás, mert hogy ez egy gyilkos sportág. Azzal, hogy idegen lovat húznak, az, hogy nem úgy tudnak fölkészülni, mint a lovasok, és azért ott is vannak negatív visszajelzések. És ilyen értelemben kellett változtatni, hogy milyen sportág jött. Először mindenki rosszallóan nézett rám, meg idegenkedett, viszont belül is meg kellett állapítani, hogy ez egy nagyon látványos sport. Még ha csak kipróbáltuk is, mint edzők, aki kipróbálta, azt lehet látni a versenyzők, még ha nem is feltétlenül szerette, de azt gondolom megszerették, mert a képességeiket, a készségeiket nagyon fejleszti, látványos, amit ott csinálnak, még akkor is, ha valaki leesik, hibázik, gyorsan visszapattan, gyorsan rohan, és most már nem az van, hogy leesik, meglepődik, hanem azonnal rohan tovább, teszi a kiskört, és megy tovább a javítás után. Izgalmassá tette, és most már azt is lehet látni, hogy nagyon sűrűlt a mezőny, tavalyhoz képest nagyot léptek előre, a felnőttek is, és most van olyan verseny is már, ahol a cseh gyerek versenyző leesett az akadályról, és mégis dobogulat tudott állni. Ez ugye a bulgáriai versenyen. Tehát, hogy már az se feltétlenül, hogy ott, ha hibázik valaki, akkor teljesen elszáll a versenyből. Persze ehhez egy extrém, szuper jó futóteljesítményt kellett mögé tenni utána, de hogy ilyenre is van már példa, úgyhogy nem arról van szó, hogyha mondjuk a lovagláson két kitörés után kizárnak a versenyből, ha itt leestél, akkor még utolérheted magad.
1: Blanka, az mit jelent, hogy ilyen rövid idő van? Jó, nem jó, a világkupa meg itt a világkupa döntő, vagy világdöntő között, ez tényleg van ennek előnyös oldala is, meg hátrányos is, gondolom, mint hogy minden éremnek két oldala van. Melyik oldalát érzed, vagy látod inkább szívesebben, vagy érzed a bőrödön?
0: Olyan nézőponttal rendelkezem most már, hogy mindig ami van, azt próbálom nézni, hogy az miért ideális, mint ha nincsen. És egyébként most is így van. Én szeretem, hogyha egy kicsit bekerülünk ebbe a darálóba is, és nincs idő gondolkodni, akár jó vagy akár rossz eredmény születik egy versenyen, hanem jó ez a kis pörgés, ugye lendületbe tartja az embert, és talán ez egy főpróba is, illetve azért, mert az augusztus
1: EBVB között
0: igen, az augusztusi
1: szünet.
0: EBVB között is körülbelül ugyanennyi idő lesz a két verseny között, mint most a két világkupa között, vagy világkupa meg világkupa döntő között. Úgyhogy én abszolút ebből a szemszögből nézem, hogy mi az, ami esetleg segít a felkészülésben fizikálisan, mentálisan, hogy azt aztán be tudjuk építeni majd augusztusra.
1: Amit adnak, fogadd el nagyjából, ezt nem tudsz rajta változtatni. Nem tudom, Zsolt, van-e még szakmai kérdés, mert engem két dolog nagyon foglalkoztat, ami nem öttusa, de akkor legyen még öttusa.
3: Legyen ez egy, ugye a kettő között kicsit azért a bulvár irányába. A kiégést ezt hogyan lehet így elkerülni ilyen tempó mellett? Értem én, hogy jó lesz ez majd augusztusban, de hogy most a Blankán azt látom, hogy nagyon egyben van, és aztán világkupa döntő, de utána lesz valami kis pihenő is az augusztusi versenyek jegyében, hogy ne égjen ki.
2: Ősszel?
3: Nem. Júliusban. Tehát tényleg, hogy oldjátok meg?
2: Hát a versenyek között mini, mikropihenők vannak, azok be vannak építve, minden verseny után kap legalább 2 napot, az a teljes feltöltődés, akkor nem csinál semmit. Ez most nem a hétvégére vonatkozik, hanem akár hétköznapra, ahogy jön ki vasárnapon vége a versenynek, akkor hétfőked teljes pihenő, a szerda pedig egy könnyű nap, és akkor úgy áll vissza a programba, tehát ez mindenképpen benne van. És attól függően én ezt látom, hogy ha fejben egy picit besokal, vagy fizikálisan besokal, akkor kap egy szintén egy ilyen extra 3 napos pihenőt, de amúgy pedig igyekszünk a felkészülésébe beiktatni azokat a részeket, ami egyben egy ilyen újraalapozó, egy ilyen megnyugvást adó, vagy egy ilyen teljesítmény kisimító időszak. Ezt most is sikerült berakni, vagy ha most extra módon sikerült beraknunk így a világkupák között, ez nagyon jól sikerült. Ezt már ugye a következő időszakra, az olimpiai kvalifikáció időszakra egy nagyon jó tanulság volt. És most a világkupa döntő után megyünk edzőtáborozni, ahol szintén ugye ez a cél, hogy egyfajta újraalapozás, egyfajta erőlépés is legyen, de ennek az időszaknak az első hete, mivel magaslatra megyünk, az egy nagyon nyugodt alkalmazkodási időszak, ott nem lehet hajtani, tehát az lesz ott a pihenő. Tehát ilyen értelemben be van építve a programjába, és monitorozom, amennyiben látom, akkor kap egy extra pihenőt, és plusz még a versenyek után is kap. De ami neki relatív újdonság az elmúlt évek tekintetében, hogy korábban neki télen-nyáron, hétvégén, hétköznap neki edzései voltak, ezek teljesen meg vannak törve, sőt, most már kötelezően 1 hónapos pihenőt, ha néha többet is kap a szezon végén, plusz még ezek után télen is kap egy kis pihenőt, ami kötelező jellegű, ami neki ilyen értelemben újdonság, és ez segíti, hogy ne égjen ki.
3: Ez jó hallani azért. Mi támogatjuk, tehát, hogy nem olyan emberekről van szó, akiket lehet darálóba tenni.
2: Ez a sportág most ezzel az OCR-rel nagyon kegyetlen, mert nagyon darálja és gyűri a testet.
3: Úgyhogy fél perc, ugye annyit látunk csak
2: belőle. Az edzések azok kegyetlenek, mert erősítés, most az OCR pályán, és abból vannak olyan sérülések, kisebbek, nagyobbak, amiket azért kezelni kell, és még úgy is visszamennek a szerre, tehát, hogy ezt óvatosan kell kezelni, kell a rehabilitáció és a regeneráció.
1: Na és akkor egy picit elszakadva, nem tudom mennyire szakadunk el, megütötte a fülemet, hogy a DVTK stadionban, vagy a stadion tövében lesz ez az OCR pálya, ahol majd Miskolcon tudsz gyakorolni. Önmagában az a közeg magával hozza azt, de így, hogy a stadionnál felcsillant a szemed, hogy nem lehet kikerülni a focit. Mennyire jelenik meg a DVTK-ban akár a foci, akár bármilyen más szakosztály az életedben? Ha megjelenik a foci, hogy élted meg azt, ami történt most a Diósgyőrrel ebben a szezonban?
0: Nagyon élem ezt a egy klub, egy család érzést, ugyanis akár csak a kosárlabdázókat nézem, nagyon-nagyon jobban vagyok a lányokkal, és egyébként erre a versenyre ki is látogattak a Lelik Réka, illetve a Hunina a versenyemre, illetve Kányási Veronikának is terve van a következőre kijönni, és én is azért előszeretettel látogatok ki a meccseikre, és nem csak a kosárlabdára, hanem azért voltam már jégkorongon, illetve labdarúgáson is, és nagyon-nagyon sajnáltam, hogy kiestek a srácok az NB1-ből, de bízom benne, hogy tudnak ebből ők is valamit tanulni, mert szerintem simán lehet ebből kivenni dolgokat, amit aztán később lehet építeni, remélem ezt ők is így látják, és követem azért a labdarúgást, nem csak a...
1: Most annyira adja magát egyébként, hogy a foci VB alatt, oké, hogy most persze készülsz a világkupa döntőre, meg most vagy túl a budapesti világkupa versenyen, de tényleg amikor a sportvilág most ebben a másfél hónapban minden, vagy szinte minden, vagy a legnagyobb részben a labdarúgó foci VB-ről szól, mennyire kúszik be az életedbe, látsz meccset, leülsz, megnézed, összefoglalót nézed, tényleg hogy állsz a foci VB-vel?
0: Egy picit sajnálom, hogy most más időzónában van ugye a VB is, és nem abban az idősában, amikor mondjuk én leülnék egy tévéhez is megnézem a meccseket feltétlenül, de szoktuk egyébként követni az EB, VB-ket, illetve az a nagyobb tornákat, és bevallom őszintén, hogy, hogy bár elkezdődött már a világbajnokság, a Shakira koncerten kívül még nem nagyon néztem meccseket meg. Én jobban szeretem azt, amikor egyenes kiesés összakaszba ír a
1: az még most odébb van egy kicsit, 26-áig ráérsz, most addig még csak csoportmeccsek jönnek. A tegnapi nap sztoria, kíváncsi vagyok a véleményetekre, ez aztán végképp nem öttusa, de mégiscsak a sportvilág. A Zöldfoki Köztársaság lánykori nevén Zöldfoki Szigetek 40 éves kapusa, aki olyan extra teljesítményt nyújtott, hogy a spanyolok elleni gól nélküli döntetlenben oroszlán részt vállalt. 300 ezres Insta követő táborból indult Vozinha. Mit tippeltek, hogy hol tart most a beszélgetésünk pillanatában?
0: 5,6 millió? Valami ilyesmi lehet.
1: Ákos?
2: 5 körül, 5 fölött.
1: 7,3. Ez a mosoly, ugye? Tehát ez a mosoly mindent, illetve ez a pici nevetés.
3: Nagyon jól tippeltetek, tehát képben vagytok.
1: Igen, dinamikusan növekszik, de hogy amióta leültünk beszélgetni is, brutálisan megy föl. Ezért szokták volt mondani, hogy a foci egyszerűen olyan szinten fölülír mindent, vagy annyira meghatároz minden, de jó hallani, hogy ennyire bekúszik Guzi Blanka életébe is. Zárásként nekem még egy kérdésem van, hogy akkor a budapesti világkupa döntőig hátralévő idő mivel telik, hogy telik a felkészülés, gondolom én ezerrel, de hogy pontosan hogy néz ki ez a rövid időszak, ami még hátra van. Mind a kettőtökhöz szól a kérdés.
0: Most igyekszünk megtalálni az egyensúlyt a között, hogy tudjak regenerálódni megfelelően, illetve minél gyorsabban, illetve a között, hogy azért a formát, hát én nem szeretem azt mondani, hogy átmenteném, mert van egy ilyen kis bizarr rossz érzés, hogy mentsük át, de hogy az nyilvánvaló, hogy nem lehet itt most odátenni ebbe a másfél hétbe, ami hátra van, tehát sokkal jobb eredményt fizikálisan valószínűleg nem fogok elérni, de az, hogy ezt mondjuk tudjam tartani, az egy jó dolog lenne. Úgyhogy ez lesz. Most igyekszem a stábtagokkal még összeülni, és akkor átbeszélni, hogy melyik szakákban, akár mondjuk legyen egy szó egy úszásban, vagy egy nem tudom én dietetikában, mit tudok ebben a két hétben, vagy a szűk két hétben csinálni. Ez van most tervem. Egyébként mondom, nagy csodára nem készülünk itt a következő időnapokban.
1: Ákos, célok, tervek, remények, Banka most befogja a fülét.
2: Nyugodtan kinyithatja, vagy hallhatja, nincsenek extra célok és extra tervek, ezt megbeszéltük pontosan, úgyhogy ő ezt tudja. A lehető legkiegyensúlyozottabb és stabilabb teljesítmény nyújtsa minden versenyen, és így fussunk neki a következő időszaknak. Például benne van az, hogy ugyanilyen teljesítménnyel esetleg hatodik lesz, de lehet, hogy megnyeri megint, hanem megnyeri végre ilyen értelemben a világkupa döntőt is. Nagyon nagy dolog lenne, vagy az, hogy a EB-n, VB-n szintén döntőbe jusson, és ott egy felszabadult versenyzéssel jól szerepeljen. Ez az időszak, ez erről szól, és arról szól, hogy igen, ez az átmenteni a teljesítményt, vagy ezt a formát, ez tényleg egy rossz kifejezés. Inkább az, hogy megtaláljuk azt a felkészülésbe illő edzéseket, vagy koncepciót, ami segíti, hogy a legtöbbet ki tudja hozni magából a következő versenyen.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
7: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A második rész ma 11 óra 15 perckor a Duna World-ön.
6: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
9: És ez itt továbbra is a 105.9 Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sport délelőtt című műsorunk utolsó blokkunkhoz érkeztünk, úgyhogy innentől kezdve a mikrofon Virányi Zsolté.
10: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mostani magazinunkban a telefonvonal túlsó végén kapcsoljuk a vendégünket, dr. Szélig Viktort, aki majdnem 10 éven át, 9 éven át a Hidrofehérvár AV 19 sportigazgatója, általános igazgatója, menedzsere volt, vezetője a klubnak, és most távoztál, de megvan az új helyed Milánóban. Hát erről fogunk beszélgetni a következő percekben. Kezdjük azzal, hogy még a nyaralást is felborította ez a május elején jött új lehetőség, hogy alakult ki? Vagy azért volt idő, vagy lesz idő pihenésre is?
11: Lesz idő pihenésre is egyébként. Ugye szerdán volt amúgy is egy kis kikapcsolódás, ami ettől a lehetőségtől teljesen független Olaszországban lesz egyébként, de hát így legalább jól egybevágnak a dolgok. Ezt ugye olyan május elején kaptam először hívást ezzel kapcsolatban, érdekelne ez a feladat, és akkor beszélgetünk egy kicsit egymással, egy-két hét elment ezzel, és akkor utána még a mielőtt volt ez a közgyűlés, ahol a csapat megkapta a zöld lámpát, előtte egy-két héttel volt az, hogy akkor eldöntöttük, hogy akkor ezt csináljuk közösen, és hát belevágtuk, az első lépés az sikeres volt, a csapatot felvették a ligába, és hát most jönnek majd igazán a szállatok.
10: Mivel tudtak téged oda csábítani?
11: Nagyon érdekesnek találtam ezt az egész projektet. Egy teljesen új csapatról van szó, az egész stábot össze kell rakni, a csapatot össze kell rakni, az egész kultúrát meg kell teremteni, és ennek az egésznek hitelni kell majd, amennyire csak lehet az ISZOKI ligába, és mindenféle előírásait betartani, mellette pedig versenyképes csapatot szeretnének. Persze ez nem a mindezén feladatom lesz. Nekem most az elején inkább nem is annyira a csapatnak az összerakása, hiszen az már elkezdődött a Krisznek Szorli vezetésével, aki a egyébként az elnökségben is benne van. Tehát nem ez lesz az elsődleges feladat most, hanem egy csomó más liga feladat és szervezési feladat, illetve az majd, hogy a szezon közben ezeket a dolgokat, egy csomó dolgot elsősorban a sportra tartozik, azokat átvegyem és utána majd csináljam. De mondom, ami érdekes volt, ez az egész kihívás, tehát hogy hogyan lehet, nem feltétlenül azt mondom, hogy a semmiből, mert azért Milánóban volt elég komoly hoki.
10: 2005-ben ugye Fehérváron talán még akkor ott játszottál, és nem Briançonban. Kontinentális kupa 4-es döntő, ott volt a Milánó Vipers is.
11: Igen, én nem játszottam ezen a mérkőzésen, de láttam a mérkőzést, de kimentem és megnéztem ezt a mérkőzést, úgyhogy igen, tehát hogy volt, vannak hagyományai a milánói hokinak, sikeres hagyományai, valamennyire erre is építve, illetve az elmúlt téli olimpiának a lelkesedését is valahogy ötvözve kialakítani megint egy kis ilyen hoki hype-ot Milánóban. Tehát, hogy ez tulajdonképpen a feladat, és ami miatt az egész nagyon izgalmasnak tűnt.
10: Az igaz, hogy ott lesz, ahol a női tornát rendezték? Ha jól emlékszem, az egyik metró végállomás környékén, ott volt ugye a női korongtorna, és hogy ott lesz most ideiglenesen a központ.
11: Igen, ez így van. Azokat a nagyon sok létesítményt, amiben itt az olimpiai eseményeket lebonyolították, ezeket elbontották, de ott lesz a helyszín egyébként, és ott fognak egy nagyon hasonló csarnokot felhúzni. A terv az, hogy egy, kettő, három, tehát ez így változhat hány évre, amíg sikerül egy végleges megoldást találni. Annyi különbséggel, hogy ez egy 4000 fős befogadó képességű csarnok lesz, ami azért, ha az olimpiának megfelelt, akkor nagyon reméljük, hogy az Ice Hockey Ligának is jó lesz, illetve hát ez a csarnok, ami ugye most épül, vagy most fogják felhúzni, ez fog majd a 2026-es női 11-es világbajnokságnak is majd helyszínt adni. Tehát én úgy gondolom, hogy ez rendben lesz majd mindenféle szempontból. Itt az idővel azért van egy kis versenyfutás, mert október elejére meg kell lenni ennek a dolognak. Én nagyon remélem, hogy ez így is lesz.
10: Magyarán még építkeznek, valahogy így képzeljük el a téli olimpia után, ami ugye februárban volt, és hát ez a bizonyos B csoportos divízió 1-párás női világbajnokság már jövő ősszel lesz, tehát az még bőven odébb van, de a női válogatott ott próbál majd visszajutni 2027-ben a 28-as elit VB-re, de hát nem lesz könnyű nekik sem. A férfi válogatott most ugye bent maradt sorozatban egymás után másodszor, és készület a harmadik elit világbajnokságra. A Milánó HC utánpótlásáról mit kell tudni? Tehát, hogy azért Milánóban a labdarúgáson mindenki tudja, AC Milán internacionál, sőt, a téli olimpián találkoztam, ott nagyon jó női röplabda bajnokság, az olasz női röplabda bajnokság világhírű. Hogy fér bele ebbe a jégkorong?
11: Mondom, ez korábban is belefért, sőt, hát európai szinten is egy jó csapat volt.
10: Akkor úgy kérdezem, hogy most mit kell tudni a mostaniakról, tehát hogy magyarán most osztrák jégkorongbajnokság, de ott Alpesi Liga, vagy merre jégkorongoztak a milánói kisebb csapatok, vagy a kis csapat?
11: Nem volt itt Alpesi Ligás hoki csapat, tehát ez egy teljesen új organizáció. Ez utánpótlás volt Milánóban, ami pont azért, mivel nem volt nagyon kiputás a felnőtt csapat fele, azért ez küzdött létszám problémákkal, illetve komoly elvándorlással, úgyhogy ez is abszolút a terv, hogy a milánói hokiklub az nagyon szoros kooperációban fog majd működni az utánpótlással, és ez is lesz egyébként az egyik feladatom is majd, hogy ezt így koordináljuk, illetve ugye a milánói utánpótlás jégkorongnak az egyik vezetője is tagja lesz majd a felnőtt csapatnál a Hordnak, illetve ugyanez a terv, hogy a felnőtt csapatból is valaki, valószínűleg én leszek, aki meg az utánpótlásnál fogott részt venni. Tehát mindenképpen egy ilyen komplett struktúrában megy a tervezés, tehát nem csak egy felnőtt csapatot kell megálmodni, hanem letenni annak az alapját is, hogy itt legyen egy későbbiekben majd egy teljes spektrum, ahol remélhetőleg majd a milánói utánpótlásból is fel tudnak kerülni a gyerekek a felnőtt hokiba, itt a női hokival is fognak egyébként foglalkozni, tehát tényleg mindenféle szegmens, vagy mindenféle korosztály megtalálja majd a boldogulását a jégkorongban, remélhető Milánóban.
10: A te feladatod az elsősorban az lesz, hogy a csapatot összerakjad?
11: Most még nem, a következő szezonra nem, hanem ez majd, amikor már kint vagyok, már megismertem ott a dolgokat, tudom, hogy mi hogy működik, illetve kialakulnak, ugye minden új klubnál lesz fontos dolog, hogy kialakuljanak azok a munkamegosztások, azok a feladatok különböző embereknek címezve, akkor beálljon egy rend. Igen, a sportrész lesz van az én feladatom, de egyelőre most a következő szezon átkozása a csapatos összeállítása nem az én feladatom lesz, de a későbbiekben majd igen. Tehát mikor mondom már, ugye én is egy picit kiismertem magam, meg megismertem mindent és mindenkit, akkor ezt a feladatot is majd át kell venni.
10: Ez most hiányzott neked? Tehát amikor májusban először kerestek, akkor azt mondtad, hogy úgy de jó, hát amúgy is én még benne akartam maradni a jégkorongban, és pont kapura jön, vagy azért gondolkodtál, hogy mi legyen?
11: Amikor hívtak, akkor már gondolkodtam rajta, hogy mi legyen, igen. Tehát ez volt a terv, hogy a kejelvei szezonnak vége van, akkor egy táhetet mindenképpen szeretnék pihenni. Én pont gondolom, hogy ez meg is volt, úgyhogy már pont ilyen szempontból pont jó volt az időzítés, mert már érdekelt volna az, hogy mi ezt fog kezdeni mondjuk a következő szezontól, tehát az időzítés az remek volt.
10: Ha ezt figyelembe veszük, akkor tulajdonképpen jókor kerestek. Mi a legnagyobb kihívás számodra ebben a melóban, ami ezek szerint mondjuk ott nem szeptembertől, amikor már Milánóban leszel, hanem tulajdonképpen már most is van kihívás, de évközben kell neked a következő szezonra megmutatni, hogy milyen a Szélig Viktoros Milánó, miközben hát már benne is leszel.
11: Ez az egész dolog, én úgy mondom, hogy az egész dolog egy óriási kihívás. Tehát itt most azért viszonylag kevés idő van arra, hogy itt minden összeálljon, hogy az a kis csapat, akik még biztos vagyok benne, hogy bővülni fognak majd tagokkal, tehát a stábról beszélek, azok, hogy fognak tudni együtt dolgozni. A sport is persze nagyon fontos, és az, hogy a csapat versenyképes legyen, de szerintem legnagyobb kihívás ebben az, hogy az egész struktúra, amit így most majd közösen megpróbálunk kialakítani, az már az elejétől kezdve azért egy olyan partner legyen az Ice Hockey Ligában, akiben megbízhatnak, és aki kiszámíthatóan ott tud lenni a versenyben. Tehát, hogy ez egy picit most pont ezért, mert ennyire új minden, ez egy kicsit talán most több is, mint csak az, hogy most milyen eredményt fog a csapat majd elérni az első szezonban, ahol azért senki nem azt várja, hogy majd megnyerik a bajnokságot, mert egyrészt, hogy ez ritkán szokott előfordulni, kettő meg azért gondolom ilyen szempontból is szerintem a következő szezonban már, amikor minden azért sokkal fixebb lesz, amikor már így megismernek bennünket, mindenki tudja, hogy mire lehet számítani Milánótól, akkor talán úgy gondolom egy picit egyszerűbb is lesz.
10: Mekkora szerepe van a mostani oda szerződésedben az, hogy te azért Briançonban hosszú éveken keresztül játszottál, és van hasonlóság a francia és az olasz Alpokban zajló jégkorong élet között, gondolom.
11: Én úgy gondolom, hogy a játékos pályafutás az egy dolog, tehát az valamilyen szinten, meg valameddig az embernek találod egy hitelességet, hogyha ezen a sportvonalon mozog, de itt sokkal, sokkal inkább azt számított, hogy itt az Ájszok Ligában azért már 10 éve én benne voltam a munkában, és ismerek nagyon sok mindenkit, tehát én úgy gondolom, Bár amikor mondom, egy picit gondolkodtam csak az első telefonhívás után, hogy itt szerintem tényleg sokat tudunk egymásnak segíteni olyan szempontból, hogy a liga elvárások hogyan tud a klub ennek megfelelni, és én meg azt tartottam az egészben inkább kihívásnak, hogy ez hozzám mit fog tudni rakni, biztos vagyok benne, az elején látszik, hogy egy picit, vagy adni, tehát hogy jobban látszik, hogy a mentalitás egy picit más, és erre én nagyon kíváncsi vagyok, tehát hogy egy más közegben hogyan tudnak a dolgok működni, illetve én hogyan fogok majd ebben változni. Tehát nem feltétlenül játékos pályafutás volt az, bár biztos, hogy számomra talán egy kicsit olyan szempontból egyszerűbb lesz, hogy én majd azért egy 10 évet eltöltöttem külföldön az játékosként, de most meglátjuk majd milyen hosszú időt meg sportvezetőként.
10: Az olasz embereket nyilván mindenki szereti, meg az olasz temperamentumosságot, úgy egyáltalán Olaszország vonzósága miben rejlik számodra? Tehát az emberek mentalitása, az ételek különlegessége, vagy ez lehetne bárhol máshol, Tajvanon is egyszerűen szakmai kihívás?
11: Ez egy szakmai kihívás elsősorban, másodszorban pedig hát kezdtük a beszélgetést, hogy Olaszországban legyek most majd egy picit kikapcsolni, én szeretem Olaszországot, tehát úgy mindent, úgy ahogy van. Ez a projekt egyébként Olaszországban lesz Milánóban, de akik ebben részt vesznek, azok azért abban azért elég komoly észak-amerikai így behatás van, tehát itt csak a személyeket, akik ebbe mondjuk tulajdonosi szinten vagy board szinten bele lesznek vonva. Tehát ez nem feltétlenül első körben egy 100%-os olasz mentalitással felépített dolog lesz, bár biztos, hogy előbb-utóbb majd az is része lett majd ennek, meg hát fontos is az, hogy ugye a kezdetek az egy dolog, de utána majd, hogyha az egész dolog beindul, akkor próbálni minél több helyi Milánó illetőségű, akár befektetőket, illetve olyan embereket is bevonni majd. Ugye most nem szurkolókról beszélek, meg akik követik az egész dolgot, hanem akik igazán majd magáinak tudják érezni ezt az egész projektet, hiszen hosszú távon azért ez a fenntartható működésnek az egyik alapja.
10: Ha már Olaszország, az olaszok ugye kiestek Szlovéniával szemben az Elit VB-ről, mi bent maradtunk. A magyar hokinak a fejlődése az most szerinted hol tart, mert ugye itt egy darabig 7 évente jutottunk fel az elitbe, most egymás után másodszor bent maradtunk, de tudjuk, hogy nincsenek azért ott az oroszok, a fehér oroszok, és most már, ha nem is a Spájzban vannak az oroszok, de közelítenek, hogy visszatérhessenek az Elit VB-re, ha figyeljük az eseményeket, ez is benne van még a pakliban, de hát pontos forgatókönyvet nem tudunk, de a kérdés az úgy szól, itt Szélig Viktorral beszélgetek ebben a Jégkorong magazinban, a Nemzeti Sportrádióban, hogy az Elit VB-n mit lehet valóban úgy tanulni, amit aztán fejlődésképpen ki is lehet tenni az ablakba, mert hát azért tegyük hozzá, szerintem te is el szoktad mondani, Majoros Gergely szövetségi kapitány is, meg szinte mindenki, hogy nem biztos, hogy ott van a helyünk, de jól kihasználjuk a lehetőséget, és végre bent tudunk maradni, ami óriási csoda.
11: Nagyon nehéz egyébként megítélni, és mindenki egy picit azt várja, vagy arra szeretne választani, akkor nem is léptünk elő a tavalyi évhez képest, hogy nem léptünk előre. Szerintem nagyon nagy dolog az, hogy jövőre már harmadszóra is az Elit világbajnokságon játszott a magyar válogatott, és ez teljesen független most. Persze nem független, de olyan szempontból igen, hogy most orosz-fehér-orosz nincs ott, hogy ilyen szintű mérkőzéseket tudnak játszani a srácok, és ilyen szintű tapasztalatokat tudnak szerezni. Azért idén is voltak új arcok ebben a válogatottban, de nagyon jól látszik az is, hogy hol vannak hiányosságaink, ugye melyik poszt az, ahol évek óta azért úgy mondjam, hogy talán egy picit távolabb vagyunk ettől az elit színvonaltól, mint ahol szeretnék lenni, és erre is jó, mondom, ez a versengés, ez egy nagyon jó kis tükör a jégkorongnak, hogy a magyar jégkorongnak az, hogy mik a hiányossága, és a legnagyobb feladat pedig az, hogy ezeket észrevegyük és tanuljunk belőle, és lehetőleg olyan döntések szülessenek, amit lehet, hogy nem azonnal, vagy a következő szezonra, de mondjuk egy pár év múlva már egy versenyképesen vagy egy olyan magyar vállalatoknak a lehetőségét adják, akik nem csak mondjuk azért versenyeznek majd, hogy megszerezzék azt az egy győzelmet, hogy bemaradjanak, hanem esetleg már meg tudjának szorongatni mondjuk sokszor esélyesebben felvétel. Tehát az de egyetértek, hogy jól használjuk ki a lehetőséget, én úgy gondolom, hogy a szakmai stáb ebben az évben a maximumot kioszt ebbe a vállalatotból, ami benne van, ez most pont megint egy bemaradást ért,
12: de mondom, nagyon kíváncsi leszek, hogy hogyan tovább, nagyon remélem, hogy a magyar jégkorong így most ilyen vagy többes számban, hogy tudunk belőle tanulni, és olyan döntések és stratégiák születnek majd, ami majd abban segít, hogy évek múlva, mert teljesen felesleges van a következő szezonra is óriási előrelépést várni, de majd így évek múlva remélhetőleg mondom, egy picit tudunk zárkózni, látva azt, hogy a konkurencia is nagyon fejlődik, és tényleg óriási a verseny.
10: 25 évvel ezelőtt, vagy akár csak ott 2002-ben a Dunaújvárosi Székesfehérvári világbajnokságon gondoltál arra, vagy álmodoztál arról, hogy majd több mint 20 év múlva ilyenekről lehet beszélni, hogy bennmaradunk, és hogy most már sorozatban a harmadik elit VB-re készülhetünk?
12: Álmodozni lehet, hogy álmodoztunk róla, vagy álmodoztam róla, de hát akkor annyira messzinek tűnt ez az egész dolog, hogy ihaj. Tehát igen, most ugye a liftező kategória lett volna a következő, ami én úgy gondolom, hogy a fejlődés szempontból, tehát az elit világban és a divizió egy A között mondjuk be tud jutni a csapat, kiesik, vissza tud jutni, kiesik. Lenne a következő lépés, hogy az, ahova el tudnánk jutni. Ez most így mondom, így külső körülmények miatt is ez most maradt egy ilyen átcsoport alja pozíció, ami mondom tök jó, tök érdekes, de hát a következő évek, mondom, már itt a szervezeti átalakítások miatt ugye a két kizárt csapatnak a lassú visszatérése miatt, illetve a divizió egy ás világbajnokságnak a lebonyolítási rend változtatás miatt is nagyon érdekes lesz, hogy hogyan fog alakulni, mert tényleg lehet, tehát biztos vagyok benne, hogy lesznek majd itt nagy mozgulódások, és mondom, hogy ha már arra ki tudjuk, vagy fel tudjuk használni ezt a három, vagy remélhetőleg majd több világbajnoki szereplést még itt az elitben, hogy ebből tanuljunk, akkor szerintem már megérte ez a dolog.
10: Zárásul azt árult el, hogy mit várhat akár a két magyar jégkorong csapat, meg te, ti mit vártok ott Milánóban majd ettől az új együttestől, és ezek szerint akkor kanadai, amerikai játékosokkal, meg olaszokkal lesz valahogy felépítve ez így hirtelenjében, de mire lehet jó a 14 fős mezőnyben? Ez a harmadik olasz csapat ugye a Bolzano, a Bozen és a Valpusztéria mellett, és ott lesz a Ferencváros meg a Fehérvár.
12: Én arra számítok, hogy egy nagyon jó kis versengés lesz, ugye változások lesznek azért mindenhol bőven, itt a magyar csapatoknál is biztos vagyok benne. Egy cél van, mondom, versenyképes csapatot szeretnénk Milánóban, ami mondom azt jelenti, hogy egy új organizáció szerintem nagyon fontos az, hogy vonzó legyen, ahhoz meg, tehát hogy jöjjenek a nézők, hogy a nézők után csak egy meccsre jöjjenek, hanem mondjuk vegyenek bérletet is, ahhoz meg az kell, hogy a versenyképes legyen a csapat, tehát hogy nem mérkőzéssel legyen esélye arra, hogy megnyerje az adott mérkőzés, bár ez nem jelenti azt, hogy meg is fogja. Érdekes volt a tavalyi szezon, ugye négy különböző országból került be négy csapat az elődöntőbe. Hát kíváncsi vagyok, hogy évről évre azért átalakulnak, vagy át tudnak alakulni valamelyest az erőviszonyok. Látszik itt az igazolásokból, hogy vannak olyan csapatok, akik tavaly mondjuk még a rájátszásba se kerültek, de azért elég szépen erősítenek. Szerintem azzal, hogy versenyképes a liga, az Ice-Hockey liga, ezzel eddig sem volt probléma, de abban biztos vagyok, hogy mindenkinek azért nagyon fel kell kötni a gatyát, hogyha a rájátszás részvevője szeretne lenni a következő szezonban. Én mindenképpen nagyon érdekes és jó szezonra számítok.
10: Egy biztos, hogy ez a csapat az osztrákok közül a Graz volt, mármint az elődöntőben, amelyik a Fehérvárt is búcsúztatta, és hát meg is nyerte az osztrák bázisú jégkorongbajnokságot egyetlen osztrák csapatként, hogy is mondjam, csak megmentette a mundér becsületét. Szélig Viktornak köszönöm szépen, a Fehérvárral és a Fehérvártól tavasszal távozott, ugye 9 évet lehúztál, mint általános igazgató, és most a Milánó HC jégkorong csapatának sportigazgatójaként nyilatkoztál a Nemzeti Sportrádióban. Egy kalappal sok sikert, köszönjük szépen, hogy itt voltál rendelkezésünkre, álltál. Virányi Zsolt búcsúzik a Jégkorong magazin végén. Viszont hallásra. Két hét múlva ismét jelentkezünk.
9: Kedves hallgatók, ennyi fért a mai sportdélelőtbe. Köszönjük szépen a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánunk.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az!
4: Idén-nyáron a Duna színes élményekkel várja.
5: Milyen nyár vár rád?
4: A legjobb zenék, nyári történetek.
6: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
4: Különleges ízek.
7: Nem akarsz minden nap főzni rá?
4: Izgalmas programok.
8: Fantasztikus!
4: Emlékezetes találkozások.
9: Na, elmondom, mik a legendák.
10: Mondjad.
4: A Kárpát-medence 1000 csodája csak önre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: 1770. július 28-án Mária Terézia aláírta a vasgyár alapító levelét, ezzel pedig megkezdődött a diósgyőri vaskohászat több mint két évszázados története. A gyár 1870-ben költözött mai helyére, ahol a 20. század végén Lenin kohászati művek néven élte fénykorát, hogy aztán utódja, a diósgyőri acélművek 2009-ben örökre bezárja kapuit. A 130 hektár újrahasznosítása azóta örök téma, ám 2025. januárjában a Nemzetgazdasági Minisztérium által elkészült a terület revitalizációját és ipari hasznosítását megalapozó tanulmány. Egy pici égkő azonban már két évtizede megbújik a pusztulásra ítélt épületek között. A régi csavargyári épületen, még ha látszik is az idő vasfogának minden nyoma, a fejlődés szembetűnő, mint ahogy a bejárat feletti hatalmas felirat is, Factory Arena. Köszöntöm Önöket, Nyágúj Gergely vagyok, és a Sporthely mai adásában ide látogatunk. Az utcai és extrém sportok, valamint a közösségi sportolás lehetőségeit segít nekünk bemutatni egy igazán elhivatott testvérpár, Daragó Zita, majd Egri Gábor.
1: Köszöntök én is mindenkit. Én itt dolgozok most már lassan 14 éve, sportreferensként, de igazából mindennel foglalkozok, hogyha kell, akkor takarítok, önkénteskedek, programokat szervezünk, táboroztatok, grafikai munkákat csinálok, szóval elég sok mindent. 2004-ben nyitottuk meg kapuinkat, ezt édesanyám kezdte el, egy nagy klubunk volt, ez a Komlós Tetői Kerékpáros Sportklub, ami az otthonunkban zajlott le, és 100 fő, aki hozzánk járt, és utána rájöttünk, hogy hát nekünk nincs is ekkora családi házunk. A kertben volt egy klubélet, jöttek szalonát sütni, jártunk versenyekre, bicikliztünk, mert nyilván egy biciklis klubként indultunk, aztán annyira kicsi volt már az otthonunk, meg a kertünk, hogy ezt a helységet, ezt a nagy gyári épületet, amiben most is állunk, ezt így elkezdték kutatni a szüleim, meg a klubtagok, és akkor találtak itt a vasgyárba egy ilyen lerobbant gyárépületet, ez a régi csavargyári csarnoképülete amúgy, és akkor hát ezt ilyen nagyon önkéntes módon a klub tagokkal együtt kitakarítottuk, és szépen lépésről lépésre elkezdtük rendbe rakni, mert tehát egy nagyon, nagyon rossz körülmények voltak. Nyilván ez a gyár hangulat, ez most is megmaradt, ezt nem tudjuk, nem lesz soha steril környezet itt, ennek megvan a feelingje, és próbáljuk rekultiválni ezt a területet. Amúgy rengeteg hasonló példa van külföldön, tehát hogyha mi megyünk valahova külföldre, biztos, hogy ellátogatunk egy gyárépületre, amit így átalakítottak, akár egy mászóterem. Németországban rengeteg ilyen hely van, hogy kulturális, színházi életet leheltek ilyen régi épületekbe, úgyhogy mi is ezt a példát próbáljuk követni, és minél több embert ide vonzani.
0: És ugye, ahogy említettük, még ha gyárépületben is állunk, itt mostan egy könnyű szerkezetes épület lett felhúzva, ugye a gyáron belül a klubhelyiségben ásorgunk, és azért rögtön szembe ötlik egy hatalmas nagy falon sok-sok színes kép, a felirat azt hirdeti, akikre büszkék vagyunk, és azért, ahogy említetted, ez egy biciklis klub volt, azért jócskán kinőtte magát ez a kis klub.
1: Tavaly 20 évesek voltunk, úgyhogy annak emlékére állítottuk össze, hogy miket csináltunk az elmúlt 20 évben. Hát rengeteg őrültséget, tehát itt volt snowboard versenytől kezdve, motocross pálya, dirt pálya, foglalkozunk BMX-esekkel, rolleresekkel, most itt láthatjuk majd az egykerekűsöket is, zsonglőrökkel, falmászókkal, sziklamászók, hát nem is tudom, annyi mindent tudnék felsorolni, hogy lehet, hogy itt ülnénk egy napig. Nyilván nekünk az elsődleges az a sport, de a kultúrát is szeretjük, hogyha itt vannak színházi előadások a pincénkben, tábor, bentlakásos táboraink is vannak, tehát elég sokrétű, 4800 négyzetméteres az épületünk, tehát megtalálható itt minden nálunk, tehát itt mi eszünk, iszunk, nem megyünk sehova.
0: És egyébként zajlik körülöttünk az élet, hiszen rövidesen megkezdődnek az egykerekes Európa-bajnokság mai versenyei. Ugye itt ugyancsak bicikliről van szó, de egykerekesekről. Ezekről is beszélünk majd később, illetve ha jól tudom, ugye ti ezt most már leginkább ketten a testvéreddel Gáborral viszitek a Factory Arénát, majd vele is beszélgetünk és bejárjuk egy kicsit virtuálisan a hallgatókkal is. Azt hogyan éltétek meg, illetve az mekkora változást jelentett nektek, hogy az utcai sportok felkerültek az olimpia műsorára, és ezzel gyakorlatilag a BMX-esek, a breaktáncosok, a falmászók mind-mind igen komoly szintre tudnak, és kellett, hogy emelkedjenek. Ez gyanítom, hogy nálatok is így van.
1: Mi nagyon örülünk neki amúgy, hogy olimpiai sportágok lettek ugye a falmászásnak leginkább, és ugye a BMX-et szeretném kiemelni, mert hogy hozzánk járnak felkészülni, akik esetleg reméljük, hogy ki fognak jutni az olimpiára is magyar versenyzők. Nyíregyházi ráadásul az egyik ilyen versenyző Újvári Zoli, és nagyon szurkolunk neki, és minden héten tényleg itt van, és itt edz. Nyilván az ország minden területére jár, mert fejleszti magát.

0: Nehéz, és ezen nagyon sokat dolgozunk, hogy hogyan tudunk minél több fiatalt megszólítani, hogy fontos a sport, élvezet a sport. Ma erről majd tesón fog sokat beszélni, mert ugye sportoló is, és hogy mennyit tud adni egy fiatalnak a sport. Majd, hogyha Márkkal is beszélsz, akkor majd fogod látni, hogy ez a egykerekűs közösség mennyire egy nagyon-nagyon jó kis baráti társaság, egy óriási nagy család. Nyilván itt a nyelvtudás, a külföldi versenyek miatt, ide-oda járogatás, rengeteg élményt lehet szerezni egy gyereknek, vagy felnőttnek is, tehát a sport az nagyon fontos.
1: Az Aktív Magyarország program keretében nagyon nagy segítséget kaptatok, és azért ez meglátszik, hiszen tényleg, bármennyire mondtad is, hogy nem lehet levakarni azt a gyár feelinget erről az egészről, hát teljesen kulturált körülmények között gyönyörű helyen állunk itt bent a klubhelyiségben, és hát azt hiszem, hogy a támogatások nélkül is nyilván működtetek, viszont nagyon jól jött az állami pénz.
0: Fú, hát nagyon sokat köszönhetünk nekik, mert tényleg 2019 óta együtt működünk teljes mértékben, mindenben, bármi bajunk van, kínunk van, mert voltak nehezebb éveink. Tényleg napellen valósult meg az épület tetején, új nyilászárókat kapott az épület, rendezvényeket tudtunk megvalósítani, tetőfelújításunk is volt ebben a projektben, tehát itt több mint 150 millió forintos támogatást kaptunk, ami nem is hittük el, hogy ilyen létezik, és nagyon sokat fejlődtünk. Nagyon fontos, hogy kulturált környezetbe tudjuk fogadni ezeket a fiatalokat, és szerintem akik ide járnak, meg jártak hozzánk, ők tudják leginkább, hogy mennyire fontos volt ez a léptékű fejlődés, úgyhogy én nagyon remélem, hogy még együtt fogunk tudni dolgozni, hisz mi azért dolgozunk leginkább, hogy itt a fiatalok jól érezzék magukat, sportoljanak, szórakozzanak, és jó helyen legyenek.
1: No, de akkor menjünk is tovább, illetve induljunk el. Kint állunk a Factory Arena, a volt vasgyári épület előtti téren, és mellette most már Egri Gábor, és ugye beszélgettünk már arról, hogy hogyan is tudnálak téged bemutatni, és azt mondtad, hogy igazából, ami a legfontosabb, hogy ez a te életed, hiszen ugye Zitával, ketten a testvéreddel vezetitek ezt a Factory Arenát, ugye az egész valahol édesanyátok elhivatottsága, vagy nem is tudom, hogy mondjuk abból indult, és akkor induljunk el mi is, hiszen akkor hozzuk ide a hallgatókat. Gábor, hol vagyunk most pontosan?
2: Itt vagyunk a bejárat előtt, az udvaron is található egy pámtrek, van ugye egy hatalmas nagy tér, van egy hatalmas triálpálya, van kint hátul a Factory-nek egy másik oldalán egy elég nagy területű paintballpálya. Ez a csavargyár volt régen, ezt megvette nekünk a város, tehát mi csak üzembetartói vagyunk az épületnek. Itt ugye edzenek a gördeszkások, a BMX-esek, a rolleresek, a görkorisok, és még aki ugye kitalál egyéb dolgot, vagy akármilyen programot, az is részt tud venni. Az első terem 500 négyzetméteren terül el, a másik is egy 500 négyzetméteres, rengeteg kisebb helység van. Az egész alatt van egy hatalmas nagy pince, labirintus, ott van a lézerharca, paintballpálya, van egy menekülőszobánk. Meg fogom mutatni, és fogunk majd róla beszélni.

0: belépve az épületbe, ugye itt a klubhelyiségben már beszélgettünk Zitával, de akkor menjünk is tovább, hiszen itt van a bal oldalunkon a mászóterem.
1: Mászócsarnok Miskolcon ez az egyetlen egy darab van, Bosrabó-Zemplén megyében még Sátorai a új helyen van még egy hasonló. Egy kisebb közösség, ugye a mászás is ugyanúgy, mint az egykerekű, próbáljuk erősíteni, színesíteni. Ugye mindig frissítjük az utakat, és ugye szeptember 5-én és 6-án pedig egy országos magyar bajnokság lesz majd itt. Ugye a mászás is olimpiai sport lett 3 kategóriában, magasmászás, bulder és gyorsmászásban, úgyhogy itt egy magyar bajnokságra nagyon-nagyon fel kell készülni, az utaknak nagyon jóknak kell lennie. Erről gondoskodunk, hívunk le Pestről profi mászókat, és akkor ők építik meg. De szoktak lenni helyiek is, akik tudnak építeni. Hát kovácsolni kell a fiatalságot, hogy minél keményebb legyen, és minél erősebb legyen. Nekem ez az életem. Én ebbe anyai tapait bele akarok tenni, és pont Márknak, aki ugye az egykerekűt csinálja, neki mondtam el, hogy igen, mások elmennek nyaralni. Én azért megyek el nyaralni, hogy megnézhessek ilyen helyeket, és haza tudjam hozni másoknak ezeket az ötleteket, vagy akár amit majd én kitalálok, abból pluszt kihozni, hogy minél jobb legyen például nekünk is most. Akár mondjuk azt, hogy Magyarországnak, hogy itt vagyunk mi, és tudnak hol edzeni a fiatalok.
0: Megint csak ugye virtuálisan hozzuk ide a hallgatót. Azért, ha körülnézünk, hát

0: Itt jó pár nyomvonal, hány pálya van itt egészen pontosan?
1: 11 méter talán a legmagasabb pontja, és ugye van a Boulderfal, az középen van egy ilyen kisebb gomba épület, és az pedig azt hiszem 3 méter magason, de a Boulder magasság az 4 méterig megy fel. És a falu oldalán, ahol 23 út van, ott lehet 4 méterig szabadon mászni kötél nélkül, végig ki van szivacsozva. Ugye a Boulder az, ami nem kell kötél, hanem csak szabad mászásban lehet mászni.

0: Ez itt még mindig a sporthely, és akkor haladjunk tovább. Fönt vagyunk most már az első csarnokban. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy egy régi, gyakorlatilag egyterű gyár csarnok, vastető szerkezettel, velünk szemben azért egy hatalmas nagy ámbrászcet a falra festve, és a bejárat után ugye most már a klubhelyiség tetején vagyunk a galérián, és azt mondtad, hogy itt is terveitek vannak a jövőre nézve.
1: Igen, ide különben egy hatalmas nagy szülinapi termet szeretnénk, régi flipperekkel, csocsóasztallal, mondjuk csocsóasztal, pingpongasztal van. Kicsit meg szeretnénk színesíteni, ha bár használjuk ezt, csak jobban ki szeretnénk festeni a falakat. Most is hatalmas nagy graffitik vannak, ugye itt egy indián, itt van egy ilyen non-figuratív graffiti, és akkor ugye itt van egy pingpongasztal, van egy biliárd, foci, de és akkor ilyen kisebb és szórakoztató dolgokat szeretnénk rengeteg fénnyel, hogy mondjuk egy ilyen születésnap, vagy akár egy csapatépítő itt totálisan le tudjon zajlani.
0: Nézzünk egy picit le a galéria másik oldalán. Mit is látunk pontosan itt ebben az első számú skateparkban?
1: Hát ugye itt látjuk az első skateparkot, ez egy kis skatepark, ez egy ilyen utcai street pálya, ami ötvözi a korlátokat, a lépcsőket, az átjárókat, kisebb ilyen feljárókat, esetleg wallride fal, ami mondjuk az utcán mondjuk egy sima ferde falnak kinéző ellen nekünk, amire rá lehet ugrani oldalról, vagy éppen csúszóboxok, mint egy korlát, amiket a lépcsőn megfogunk és sokkal könnyebben közlekedünk. Ugye mi azokat pedállal, pegekkel, a rollernek a lapjával, vagy éppen a görkorcsolyával megcsúszuk. Na ezek az elemek ezen a pályán megtalálhatóak, leegyszerűsítve, hogy legyen balesetmentes, vagy kisebb, vagy nagyobb verzióban, mint az utcán.
0: Egyébként jobbra, hogyha elnézünk, ott ugye van egy kis irodátok, egy kis fém szerkezetes, majdhogy nem azt mondom, hogy konténer, és annak a tetején egy egészen magas indító lejtő, vagy mi az, ha jól látom?
1: Igen, azt úgy nevezik, hogy a szivacsgödör indítója, jól mondtad, igen. Ugye az körülbelül ilyen 4 méter magas, és utána van egy gödör, ami tele van szivacsal, és ebbe gyakorolják a srácok a trükkjeiket. Itt elvileg balesetmentesen meg lehet húzni a hatalmas ugrásokat, vagy a hatalmas nagy hibákat.
0: Menjünk tovább. Át is értünk, itt ez egy picit csendesebb hely, hiszen ugye most a fő teremben az egyes számú skateparkból átjöttünk a kettesbe. Itt azért magasabb elemek találhatók, illetve most itt most csak mi vagyunk ketten.
1: Nem ketten vagyunk, hanem hárman, ott el van bolyva egy hölgy, aki pont edzeni van itt Lányvárról, különben csak egy pár szót mondanék róla is, ő görkorizik, ő 16 éves, és ő most megnyert egy nagyon-nagyon nagy versenyt Hollandiába, skatepark számban, nagyparkban, úgyhogy ő ide jár rendszeresen edzeni, nyilván szponzoráljuk, mindenbe segítünk, amiben tudunk, de igen, megérkeztünk a kettes számú skateparkban. Hát ez épült meg legelőször, ott volt különben régen a másik oldalon a bejáratunk, és ott volt az irodánk is, de már ugye átkerültünk a másik oldalra, az egyes számúban. Úgyhogy ez épült meg először közösségi munkával. A város, amikor megvette az épületet, akkor lebetonozták nekünk, és voltak városi elavult elemek, azokat behoztuk ide a skateparkba, majd a gyerekekkel közösségi munkával széttoltuk, berendeztük, közösen lett igazán megépítve. Nagyon nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy nem magamnak építsem, hanem nekik, mert ők edzenek rajta. Igaz, én is bicikliztem régen, de ők tudják azt, hogy tényleg mit hova kell rakni, meg legyen úgy, hogy tényleg a legjobban tudjanak edzeni, akár egy versenyre, vagy akár egy olimpiára. Ugye ez most megváltozott, ez az extrém sport egy kicsit, mert eddig ugye itt egy szabad stílusról beszéltünk, hogy akkor mész ki, amikor akarsz, akkor kelsz, amikor akarsz. Az a lényeg, hogy sportoljál, akár félig is ott maradhatsz, teljesen mindegy a kipihenés, együtt bandáztok, együtt vagytok. Hát igen, ez most egy kicsit egy magasabb szintre lépett, nyilván itt komolyabban el kellett kezdeni edzeni, az étkezésre oda kell figyelni, most egy keményebb munka vár a fiatalokra arra, hogy tudjanak teljesíteni.

0: És akkor a második skateparkból, ugye a második görkorcsolya teremből megérkeztünk a majom teremben. Ez egy belső terem, ahol most egyébként éppen az egykerekesek gyakorolnak, mellettünk a műhely, majd beszélünk erről is, de mit kell tudni a majom teremről?
1: Hát ugye most a majom terem az egy kihasználhatlan terem volt eddig, és most meg szeretnénk csinálni majd egy lindzsa pályára is, egy ilyen kisebb trambulin parkra, de különben itt floorballozni, kosarazni szoktak a táborozóink, van itt egy Nintendo szoba, old school Nintendo-kkal van tele, és ugye mellette itt van a műhelyünk.
0: Sétáljunk is beközben.
1: Ugye itt van a műhelyünk, ami a legnagyobb kulcsa az egésznek, itt lehet mindent megtalálni, és ugye ezekből tudunk építkezni. Itt rengeteg minden folyik a műhelyben, gyerekeket oktatunk, van közösségi szervizünk, van bicikli szervizünk. Ugye itt tanítom a gyerekeket fúrni, dekopírozni, olyan dolgokat tanítom a gyerekeket, hogy meg tudjanak otthon is csinálni akár egy elemet, de volt például egy bicikliépítő táborunk, ahol mutáns kerékpárokat építettünk, 3 méter magas bicaj, 2 méter hosszú bicaj, 4 kereke volt, megtanultunk heggeszteni, egymásnak átadtunk. Volt akkor még egy olyan érdekes táborunk, amikor szobrászművészek jöttek a Factory Sport Arénába. Köztük volt például Szurcsik József is, elég híres szobrászművész, és akkor itt szobrokat csináltak a Factory-be, ki vannak most is állítva, és ezek díszítik most a Factory Sport Arénát. A szobrászok itt voltak egy héten keresztül, bejárták az egész vasgyárat, használtuk az egész gyárat, lehetett turkálni, hoztunk öntvénydarabokat, lemezdarabokat, alumíniumokat, és ebből heggeztették a jobbnál jobb dolgokat.

0: beszéltünk már a terület alatt húzódó pincerendszerről, lent is vagyunk a pincében, graffitik mindenhol, és jobbra mellettünk egy Icarus, legalábbis egy Icarus busznak az eleje, de ez mintha valami szintű büféként vagy kis kiszolgálópultként üzemelne.
1: Igen, mert ugye, ahogy említettem, hogy megépült közösségi munkával a skatepark, mindig azon gondolkoztunk, hogy hol tudnánk hasznosan eltölteni a pihenési időnket, és kitaláltuk azt, hogy akkor csináljunk egy közösségi teret, az elsőt, ami lehetne akár egy szórakozó hely is, egy szórakozó egység, ahol tudunk táncolni, akár bulikat csinálni, vagy csak néha leülni, társushozni, vagy jól érezni magunkat, és akkor elkezdtünk csinálni a pincébe, szerintem ez egy ilyen 50 négyzetméter lehet körülbelül, de lenne, nem is biztos, hogy van annyi, egy helységet, és akkor kitaláltuk, hogy hát, hogy ha már van egy ilyen helyünk, akkor legyen egy pult is, ahol tudunk főzni, inni, mulatni, el tudunk tenni dolgokat, akkor kitaláltuk, hogy hozzunk le egy buszt, vágjuk darabokra, és akkor építsünk lent a pincébe egy buszt. Szépen összeheggeztettük, összeraktuk, és igen, lehet itt most látni egy Icarus busznak az elejét is, az ott a pultunk, és itt elkezdődtek a bulik. És akkor egy kicsivel később már csináltunk nagyobb bulikat. Utána kevés lett ez a hely, akkor már megnyitottunk egy sokkal nagyobb termet, és akkor beindultak a bulik. Elején volt punk, rock, techno, hip-hop, mindenféle zene, aztán minél több helységbe lett zene. Aztán kitaláltuk, hogy miért ne lehetne egy fesztivált csinálni. És akkor lett egy 12 000 fős, háromnapos fesztivál.
0: És egyébként közben körbenézve azért lógnak itt plakátok is, buborékfoci, extrém célbalövészet, extrém íjászat, hiszen itt ugye mindenféle utcai és extrém sportnak helye van a Faktoriban.
1: Igen, ugye lézerharc, az már nagyon régóta van nálunk, és paintball, de voltak már lent tűzoltók a pincébe bontani, egy falat kibontottak gyakorlat közben, voltak kutyások, volt kerékpáredzés pincébe, egy körpályát csináltunk a cross-country-soknak, a DVTK cyclocross csapatnak, még volt ugye egy nagy kerékpáros verseny a pincébe, egy downhill, egy teremcross bajnokság is lejött a pincébe a vége. Van a pincébe még egy menekülő szobánk, és most szeretnénk csinálni egy ilyen bátorság szobát. Nagyjából a pince az ennyi.

0: Ismét kint vagyunk a Factory Arena előtt egy központi téren, a fejünk felett különböző országok lobogói, és hát gyakorlatilag most egy versenypályán ülünk, hiszen itt fog rövidesen megkezdődni a selejtező az egykerekű Európa-bajnokságon, Fábián Márkkal, triál versenyzővel, és többek között ennek a fantasztikus eseménynek a szervezővel is beszélgetünk most már. 16 ország 78 versenyzője jelentkezett, nevezett erre az eseményre. Minek köszönhető mindez, hogy éppen a Factory Arenát választotta ez az esemény?
1: A Factory Arenában viszonylag nagy múltra tekintenek vissza az egykerekűs rendezvények. 2008 óta szervezünk már itt egykerekűs versenyeket. Ez egyébként a negyedik alkalom, hogy ez az EUC versenysorozat ide látogat, ez az Extreme Unicycling Championship, tehát egy extrém egykerekűs bajnokság névre hallgat. Önmagában nem jelenti azt egyébként, hogy ez Európa bajnokság is, viszont sikerült elintézni azt a Nemzetközi Egykerekűs Szövetséggel, hogy akreditálják ezt az eseményt, mint hivatalos Európa bajnokság, tehát ezúttal az EUC az egyben a kontinentális bajnokság is ebben az évben. Igazából amikor megkaptuk ennek a rendezvénynek a szervezési jogát, akkor számomra ez több mint egyértelmű volt, hogy akkor ismét a Factory Arenát kérjük föl partnernek erre a versenyre. Ennek több oka is van, az egyik az az, hogy minden szempontból megfelelő egy ilyen rendezvénynek a lebonyolítására, minden helyszín rendelkezésre áll, illetve egy nagyon erős szakmai segítséget kapunk tőlük, nagyon sok terhet levesznek az én vállamról, én tudok csak a szakmai dolgokra foglalkozni, például nyugodtan hátradőlhetek olyan kérdésekben, mint például az emberek elszállásolása, étkeztetése, takarítás, stb., de akár beszélhetek arról is, hogy mondjuk a pályának a karbantartása, építése, a különböző rendezvényanyagoknak az előkészítése, ezekben mind-mind rengeteg segítséget kapunk itt a Factory Arenától, tehát ez egy nagyon nagy múltra tekint vissza az együttműködés, és reméljük, hogy ez nem is az utolsó alkalom, amikor itt megrendezésre kerül egy ilyen vagy ehhez hasonló verseny.
0: Hát tényleg csak, hogy az esemény nagyságrendét próbáljuk érzékeltetni, ugye a környező országok mellett Svájcból, Belgiumból, Olaszországból, még az Egyesült Királyságból, Izraelből is érkeznek versenyzők, de hogyha azt mondjuk, hogy triál és egykerekű Európa-bajnoki futam, vagy Európa-bajnokság, mi zajlik itt pontosan, hiszen jól látom, hogy itt most már a bírák is a számítógép előtt majd nyilván pontoznak, de hogyan is zajlik egy ilyen verseny?
1: Itt most ezen a hétvégén összesen 5 számban mérhetik össze a tudásukat a versenyzők. Ezek közül, amit most éppen az előkészületeket látunk, ez magas, illetve távolugrás lesz, ami itt történni fog, és ezek közül is az úgynevezett platformugrások. Az azt jelenti, hogy a magasugrás úgy történik, hogy itt most például raklapokból készülnek ugye akadályok, és ezekből kell a lehető legnagyobb magasságot elérni. A szabályok azok nagyon hasonlítanak az atlétikai szabályokra egyébként, hogy 12 próbája van egy versenyzőnek összesen, és ebből a 12 próbából kell a lehető legnagyobb magasságot teljesíteni. A távolugrás az nyilván ugyanígy működik, csak ott ugye a magasság helyett ugye minél nagyobb távot kell megugranunk, illetve ezen kívül a mai napon lesz még az úgynevezett flatland, ennek is a selejtezője, illetve a középdöntői. Azt a leginkább a BMX flatlandhez tudnám hasonlítani. Itt arra kell gondolni, hogy akár hogyha valaki budapesti, akkor becsukom a szemem, és a Hősök terén ott elképzelem, hogy pörögnek, forognak a fiúk a BMX-el, na ez a BMX flatland, és ehhez nagyon hasonlít egyébként, amit mi egykerekűvel művelünk. Tehát azt jelenti, hogy egy sík talajon kell gyakorlatilag a trükköket bemutatni. Ezen kívül pedig még street, illetve a már korábban említett triál verseny lesz majd. A streetnél megint csak vagy a gördeszkázáshoz, vagy a BMX-hez tudnám hasonlítani a dolgokat, amikor egy előre elkészült skateparkban fognák majd itt a köreiket bemutatni a srácok, tehát itt ugye úgy néz ki, hogy különböző akadályok, lépcsők, korlátok, rámpákat is be lehet vonni a trükkökbe. A triál az pedig a számomra legkedvesebb szám ezek közül, ott pedig különböző természetes és mesterséges akadályokból kialakított pályákon, vagy úgynevezett szekciókon kell végigmenni, hiba pontok nélkül, ami a kéz- és lábletételeket jelenti.
0: Sokszoros világbajnok is lesz majd itt ezen az eseményen, ki is jön pontosan?
1: Van több világbajnokunk is egyébként, de jó magam is ezeknek a táborát erősítem. Én összesen eddig 4 világbajnoki címet tudtam szerezni triálban, illetve 2 magasugrásban, illetve egyébként így az EUC rendezvényekről korábban már összesen 20 aranyérmet sikerült összegyűjtenem. Viszonylag régóta vagyok a sportban, úgyhogy sok időm volt ezt megtenni, de egyébként rajtam kívül is nagyon sok világ és Európa bajnok, illetve világcsúcstartó képviselteti magát most itt ezen a hétvégén, úgyhogy egy igazán színes és illusztris társaságról van szó.
0: És ugye ne felejtsük el még egyszer kiemelni, hogy Miskolcon vagyunk, Diósgyőrben, a régi vasgyár területén, a Factory Arenában. Mekkora ennek a helynek a jelentőség olyan szempontból, hogy tényleg most már olimpiai sport lett, több extrém sport és több városi sport, és tényleg közösségi terek, igazi közösségek alakulnak ki, és ez a jövő, hiszen ugye a fiataloknak egy újfajta lehetőséget ad sportolni, kikapcsolódni, egészségesebben élni.
1: Így van, igazából talán ami a legjobban kifejezi azt, hogy mennyire különleges is ez a hely, az talán az, hogy amikor megérkeznek az emberek Hollandiából, Angliából, Németországból, akár még az USA-ból is, akkor látom azt a meglepődöttséget, hogy megérkeznek, keresztül utaznak Miskolcon, behajtanak egy vasgyárba, idehajtanak egy téglaépület elé, ahol most éppen persze már nagyon szép új ablakok vannak, de egyébként úgy az ember nem gondolja, hogy most akkor mire számítson, és belépnek, és látom azt a meglepődöttséget az arcukon, hogy mi fogadja őket benne. Azt a meglepődöttséget és azt az arckifejezést, azt nagyon nehéz leírni, de nagyon jó visszajelzéseket kapunk, illetve hát az a helyzet, hogy tényleg párját ritkítja a Factory Arena, nem csak magyar viszonylatban, hanem nemzetközi viszonylatban is. Ez nem azt jelenti, hogy ne lennének hasonló létesítmények külföldön, de azt gondolom, hogy azért azok az eredmények, amit Zsuzsa néniék, illetve Gáborék, Zitáék elértek itt az elmúlt 20 évben, ugye most már 20 évet meghaladja a Factory Arena-nak az életkora, azért az egy nagyon, nagyon nagy dolog, ami európai térképre is felteszi egyébként a Factory Arena-t, és főként az, hogy ráadásul nem is egy ország fővárosában, hanem itt Miskolcon tudták megvalósítani, ez egy hatalmas dolog, és egyébként Magyarországon is van, aki Budapestről jár például ide a Miskolci skateparkba gyakorolni, és akár nem is feltétlen csak a téli időszakban, ugye itt van egy nagyon nagy fedett skatepark, de egyébként nyáron is sokan megfordulnak itt. Ugye egy viszonylag magas szintű mászóteremmel is találkozunk itt, az ország nem a legnagyobb, de az egyik legnagyobb triálpályáját is itt találjuk Miskolcon, úgyhogy egy nagyon jól felszerelt és nagyon változatos sportágakat képviseltető létesítményről van szó.

Kedves hallgatóink, ez volt már a sporthely, melyben Diós Györbe a régi vasgyár területén működő Factory arénába látogattunk. Nyágúj Gergelyt hallották, köszönöm, hogy velem tartottak. Várom önöket legközelebb is, viszont hallásra!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Az Egyesült Államok is a 32 közé jutott a labdarúgó VB-n, Izrael ismét légicsapásokat mért Libanonra. Meleg napos idő várható, Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
1: Megszerezte első győzelmét az idei labdarúgó világbajnokságon Brazília, miután a C csoport második fordulójában 3-0-ra legyőzte Haitit. Ugyanebben a négyesben Marokkó Skóciát győzte le 1-0-ra. A D csoportban az Amerikai Egyesült Államok 2-0-ra verte Ausztráliát. A négyes másik mérkőzésén Paraguay Törökország 1-0. Ma 19 órától Hollandia Svédországgal, még 22 órától Németország Elefántcsontparttal csap össze. Holnap hajnali 2 órától Ecuador Curaçao, míg 6 órától Tunézia-Japán mérkőzést rendeznek majd. A finn Mikko Lárkász lett a Szolnok férfi kosárlabda csapatának új vezetőedzője, számolt be a Magyar Kupa címvédő együttes. Az eddigi vezetőedző Vedran Bosznics távozik a kispadról, helyére a finn szakember érkezik, aki korábban a finn és a francia élvonalban is edzősködött. Emellett a finn válogatott másodedzőjeként részt vette a 2017-es és a 2022-es Európa-bajnokságon, valamint a 2023-as VB-n is. Negyedik helyen végzett a magyar női karcsapata a Franciaországban zajló vívó Európa-bajnokságon. A Battai Sugár, Szűcs Luca, Spíz Anna, Pusztai Liza alkotta négyes a bronzmérkőzésen az olaszoktól kapott ki 45-34-re. Az Andrássy Tibor, Koch Máté, Nagy Dávid, Siklósi Gergely összetételű párbajtőr csapat pedig a hetedik helyen zárt.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
1: Az izraeli hadsereg ismét légicsapásokat mért dél-libanoni területekre, 5-en meghaltak. Több települést annak ellenére támadtak, hogy Izrael és a Hezbollah tegnap tűzszünetben állapodott meg. Az Egyesült Államok és az Irán közötti harcokat lezáró a héten megkötött keretmegállapodást tegnap írták volna alá Svájcban J.D. Vance amerikai alelnök részvételével, de ő a Libanonban kiújult harcok miatt lemondta részvételét. Tehervagonok zuhantak le egy hídról Németországban, egy ember életveszélyesen megsérült. A szerelvény két kocsi a tolatás közben összeütközött, majd mintegy 5 méter magasból a híd alatt húzódó főútra zuhant Münchenben. A mentés várhatóan napokig tart, de korlátozásokra nem kell készülni, mert a baleset egy olyan vonalon történt, amelyet csak tehervonatok használnak, közölte a Német Vasút Társaság. Itthon menetrend szerinti autóbusz és autó ütközött a Veszprém megyei Csetényben. A személyautó vezetője meghalt, a buszsofőr súlyosan megsérült. A busz mintegy 40 utasa közül 80 könnyebb sérüléseket szenvedtek. A helyszínre több mentőegység és mentőhelikopter is érkezett. Mától a nyári főszezoni menetrend érvényes a MÁV-nál, a legtöbb változás a Balatonnál lesz. Kétszer annyi vonat közlekedik majd, mint korábban, és sűrűbben indulnak a volánbuszok is a Balatonhoz, illetve a tó környékén. A Tópart Express, a Katica Interrégió, valamint a Dunakanyarból Fonyódra közlekedő Jégmadár Express vonat is korszerű, alacsonypadlós, klimatizált motorvonatokkal közlekedik, de Kelet-Magyarországról is indulnak motorvonatok a Balatonhoz. Ezen kívül idén is lesznek éjszakai bagolyvonatok.
0: Közlekedés.
1: Filmforgatás miatt a hétvégén nem jár egy szakaszon a 2-es metró. A Deák Ferenc tér és az Őrs vezértere között pótlóbuszok viszik az utasokat. Az amerikai film stábja a Stadionok állomás alagúti részében forgat. Reggel óta sokan tartanak a Balaton felé, telítettek a sávok az M7-es autópályán. A 70-es Szabadbattyán és a 80-as Polgárdi csomópont között több autó ütközött. A 77-es kilométernél egy sávon lehet haladni, a torlódás már csak nem 7 kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
1: A sok napsütés mellett ma csak elszórtan, holnap több felé és több hullámban várható zápor, zivatar. Néhol jégeső, felhőszakadás is kialakulhat, egy-egy zivatart erős, viharos széllökések kísérhetnek. Éjszaka általában 16-21, napközben 31-37 fok várható. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, a Balaton 23, a Velencei tó 26, a Tisza tó 24 fokos. A kánikula miatt keddi félig másodfokú hőségriasztás érvényes.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon.
2: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szívszilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt felre, a pulzus

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Az Egyesült Államok együttese is továbbjutott a labdarúgó VB-n. Törökország és Haiti viszont búcsúzik a csoportkör után. Negyedik helyen végzett a női karcsapat az EB-n. Jó napot kívánok, Mujdrica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Megszerezte első győzelmét az idei labdarúgó világbajnokságon Brazília, miután a C csoport második fordulójában, Philadelphiában, magyar idő szerint ma hajnalban 3-0-ra legyőzte Haitit. Ezzel a karibi együttes már biztosan búcsúzik a csoportkör után. A Brazília-Haiti találkozót a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc elemezte.
2: Egyfajta bátor labdabirtoklásra törekedett Haiti. Az első negyed óra után úgy tűnt, hogy felvállalják a támadójátékot, és nem a kis csapatok által megszokott védekező defenzív játék lesz a saját védőharmadukba visszahúzódva. Ugye 3-0 lett a mérkőzés, de Haiti játékát ez a feljebb tolt védekezés és a bátor labdabirtoklás jellemezte, de nagyon-nagyon sok pontatlanság volt a játékukban. A brazil válogatott az első mérkőzéssel ellentétben sokkal, de sokkal jobban működött, főleg a labdabirtoklásnál. Nagyon mozgékony, dinamikus játékot nyújtottak, sok volt a forgatás, sok volt a klasszikus, brazilos, úgymond kombinatív játék, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy az első mérkőzéshez képest jóval labdabiztosabbak is voltak, és nagyon-nagyon sok mélységindulást követtek el, főleg a támadók, ami hiányzott a Marokkó elleni találkozóból a támadójátékuk részéről. Ebből volt mind a három gól, különösen a harmadik volt tetszetős, amikor beindították Viniciust, de a második gólnál is egy középes labdaszerzés után Viniciust indították a szélén, és utána Mateusz Cunha fejezte be az akciót. Az első gól pedig Vinicius lövése utáni kipattanóból született, szintén Mateusz Cunha részéről. Tehát alapjául ezt a két labdarúgót lehet kiemelni a brazil támadójátékban. Ami még feltűnő volt a dinamikus és magas ritmusú játékon kívül, hogy nagyon gyorsan zárt vissza védekezésbe a brazil válogatott. Tehát alapjába véve feltételezhetjük, hogy egy domináns támadójátékból sebezhetők lettek volna kontratámadások által, de nem, nagyon-nagyon fegyelmezetten és dinamikusan visszazártak. Tehát ez a brazil válogatott most a Haiti elleni mérkőzésen sokkal, de sokkal jobban működött, mint legutóbb Marokkó ellen. Ez adott esetben biztató lehet a jövőre nézve is, illetve nagyon dinamikusan, frissen mozogtak a játékosaik, tehát abszolút mértékben megérdemelték a 3-0-as győzelmet.
1: A siker után pedig a brazil válogatott középpályása Casemiro így nyilatkozott.
3: A győzelmen túl azt tetszett a legjobban, hogy a csapat az első perctől kezdve az utolsóig végig fegyelmezett volt. Nagyon jó meccset játszottunk. Tudjuk, hogy a világbajnokságon nincs könnyű mérkőzés, láttunk meglepő döntetleneket, és azt is, hogy nagyon erős csapatok kaptak ki. Úgy érzem, az első meccs miatti feszültséget mostanra sikerült magunk mögött hagynunk. Ezúttal jól játszottunk, felszabadultan, de persze tudjuk, hogy még mindig rengeteget kell fejlődnünk.
1: Szintén a C csoportban nagy lépést tett a továbbjutás felé Marokkó is, az afrikai csapat Skóciát győzte le 1-0 Bostonban. A győztes gólt a 70. másodpercben Ismail Saibari szerezte, aki az első mérkőzésen a brazilok ellen is eredményes volt, most az Eindhoven játékosát hallják.
3: Mindannyiunk szeme előtt egy cél lebeg, ugyanarról álmodunk. Szeretnénk minél tovább jutni ezen a világbajnokságon. A pályán kívül is összetartunk, mint egy igazi család. Örülök a gólomnak, de a legfontosabb az, hogy nyertünk, és szeretnénk az utolsó mérkőzésünkön is győzni.
1: Második mérkőzését is megnyerte a VB-n a társházigazda Egyesült Államok csapata. A D csoportban az amerikai válogatott ugyanis 2-0-ra verte Ausztráliát Seattle-ben, és ezzel már 32 közé jutott. Mauricio Pochettino, az amerikaiak szövetségi kapitánya, elégedett volt a látottakkal.
4: Ismét egy nagyszerű mérkőzést játszottunk, és az első félidőben nagyon jól teljesített a csapat. Egy erős ellenféllel szemben tudtuk irányítani a játékot. Októberben nehezen, de legyőztük az ausztrálokat. Akkor tudtam, hogy ez a meccs is nehéz lesz, szóval örülök, hogy nyertünk.
1: Most pedig következzen a vesztes csapat szövetségi kapitánya, az ausztrálokat irányító Tony Popovics.
5: Talán a mérkőzéssel járó nyomással nem tudtunk megbirkózni. Lomhán és nehézkesen mozogtunk az első félidőben. Az amerikaiak sokkal gyorsabban és agresszívebben játszottak. Minden párharcot megnyertek. A lepattanókra ők értek oda először, amiből kaptunk két elkerülhető gólt. Gyakorlatilag egy félidőnyi rossz játékra ráment az egész mérkőzésünk. Ezt ezen a szinten nem lehet megengedni. A második játék részben mutatott hozzáállásunk viszont nagyon tetszett. Erre építhetünk az utolsó csoportmeccsen.
1: A négyes másik mérkőzésén Santa Clarában Paraguay egy fél időt emberhátrányban játszva 1-0-ra nyert Törökország ellen. A török együttes meglepetéseit már biztosan nem juthat tovább csoportjából. Arda Güler, a Real Madrid fiatal tehetsége, szomorúan értékelt az újabb vereség után, de már előre is tekintett nyilatkozatában.
3: Rendkívül sajnálom az egészet, bocsánatot kérek a török emberektől. Kínos ez az eredmény, és a jövőben mindent megteszek majd ennek a feledetéséért. Keményen próbálkoztunk, de semmi sem sikerült. Gólokat kellett volna lőnünk, és meg kellett volna nyernünk ezeket a meccseket. Végtelenül szomorúak vagyunk, mindenki sír az öltözőben. A következő tornákon mindent megteszünk azért, hogy javítsunk.
1: A labdarúgó világbajnokságon ma 19 órától Hollandia Svédországgal, míg 22 órától Németország elefántcsontparttal csap össze. Holnap hajnali 2 órától Ecuador Curaçao, míg 6 órától Tunézia Japán mérkőzést rendeznek majd. A svédek az első meccsükön 5-1-re legyőzték Tunéziát. Csongvai Áron, aki Svédországban az AIK Stockholm együttesében játszik, így várja a svéd-holland mérkőzést. A kétszeres magyar válogatott középpályást Szabó Bence hívta fel telefonon.
6: Mindenki abban reménykedett, amit itt beszéltem a többiekkel, itt a svéd csapattársaimmal, hogy azért Tunéziát sikerül majd megverniük, és akkor utána két nehezebb mérkőzésen meg majd eldől, hogy esetleg tovább tudnak-e jutni a csoportból. De szerintem azért egy ekkora szintű, ilyen magabiztos győzelemre még ők se számítottak. Azért szerintem ez egy ilyen igazán önbizalmat adó győzelem volt, ami így a későbbiekre nagy előnyük lehet. Szóval tényleg nagyon nagy öröm volt számukra, meg kicsit úgy éreztem, hogy ez az ilyen nagyon magabiztos győzelem egy kicsit talán meg is lette őket, de azért abba bíztak bőven, hogy van olyan erős csapatuk, hogy azért Tunéziát le tudják győzni, és akkor most jönnek majd a igazán érdekesebb mérkőzések. Most kíváncsi várom, hogy hogyan tudják folytatni.
7: Hát igen, a folytatás Hollandia ellen, egy európai rivális ellen. Te mi az, amit vársz ettől, meg a csapattársaid mit várnak?
6: Én úgy érzem, hogy most ugye ez a nagy győzelem az első meccsen azért egy önbizalmat adhat a svéd válogatottnak. Attól függetlenül, hogy természetesen azért Hollandia ellen játszanak, akik, hát ha nem is a végső győzelemre nagy esélyesek, de azért mégiscsak egy nagyon erős válogatottuk van. De most így ők ugye x-eltek az első mérkőzésen, kicsit nagyobb önbizalommal mehetnek bele a svédek. Itt nagyon várják az emberek a mérkőzést, és bíznak abba, hogy tudnak elérni valamilyen eredményt.
1: A svédek tehát ma magyar idő szerint 19 órától a hollandokkal csapnak majd össze. Ronald Koeman, a hollandok szövetség kapitánya, szerint a magyar felmenőkkel is rendelkező Viktor Gyökeresre és Alexander Isakra külön oda kell majd figyelniük.
3: Kiváló játékosok, de nem félünk tőlük. Nagyon jól teljesítettek a tunéziaiak ellen, gyorsak, erősek és képesek gólt szerezni. Így mindenképp számolnunk kell velük, de az egész svéd csapattal számolnunk kell. Az biztos, hogy a csatárok kiemelkedően teljesítenek, ugyanakkor a mi csapatunk is erős, így bízunk abban, hogy 3 pontot ünnepelhetünk a meccs végén.
1: A spanyolok pedig holnap 18 órától Szaúd-Arábia ellen javíthatnak, miután gól nélküli döntetlent játszottak a zöldfoki köztársasággal első meccsükön. Lamine Yamal csereként lépett pályára azon a találkozón. A Barcelona 18 éves klasszisa elmondta, hogy sérülése után várhatóan még holnap sem lesz a kezdő csapat tagja.
5: Fizikailag egyre jobban érzem magam, és nagyon várom a vasárnapi találkozót. Sokáig nem léphettem pályára, úgyhogy már az a 20 perc is nagy élmény volt, amit a zöldfoki köztársaság ellen kaptam. Egyelőre nem gondolom, hogy egy teljes meccset végig tudnék játszani, de akárhogy is számít rám a szövetségi kapitány, nekem abban a szerepkörben kell a legjobb teljesítményt nyújtanom.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A Barcelonét a vízilabda csapatának színeiben lőtt utolsó góljával bajnokok ligáját nyert Burján Gergely. A spanyol együttes a múlt szombati döntőben a Proreco győzte le 17-16-ra. A barcelonai csapattól távozó vízilabdázó a Nemzeti Sportrádióban nyilatkozott a sikerről Erdei Márknak.
8: Picit még hihetetlen kimondani, hogy eljutottam erre a szintre, hogy bajnokok ligája győztesnek mutatom magam, és nem is akármilyen úton. Ugye a Ferencváros meg a Rekko állítom, hogy papíron erősebbek nálunk, és a világ két legjobb csapata. Szerencsére itt a szezon végén olyan taktikát tájzottunk össze, amivel meg ahogy játszottunk, szerintem itt január óta, szerintem igenis bebizonyítottuk most, hogy mi vagyunk és mi voltunk a világ legjobb csapata.
9: Azért azt sem felejtsük el, hogy a döntőnek a mindent eldöntő gólját is te szerezted. Mi jutott utána először eszedbe, amikor vége lett a mérkőzésnek, hogy de jó, megvan ez a Bajnokok Ligája győzelem, vagy inkább az, hogy nem jó szó a fricska, de hát mégiscsak ez egy fricska a klub számára, hogy te szerzed a BL eldöntő gólt, és ezek után nem tudsz ott maradni.
8: Akkor nem hozott eszembe, nem az, hogy egyszer nem hiszem el, hogy nyertünk, mert tényleg egy óriási kő esett le a szívemről. Nem csak ezen végre nyertem egy döntőt, hanem hogy azért egy nem mindennapi kupát nyertem, meg nyertünk meg közösen, és ez már csak egy másik pikantéria, hogy szerencsére ez a lövésem a végén bejött, és így tudtunk nyerni, így nem tulajdonítottam nagy dolgot, hogy most pont én, mert hogyha én nem lövök egy gólt se, de a simán nyerünk, azt is aláírom. Jó érzésre tölt el, hogy még ennyit így meg tudtam mutatni magamból, hogy én milyen sportember vagyok, és hogy annak ellenére, hogy a közös utunk az nem fog folytatódni, én a utolsó percig, másodpercig mindent megtettem a klubért.
1: Negyedik helyen végzett a magyar női karcsapata Franciaországban zajló vívó Európa-bajnokságon. A Battai Sugár Szűcs Uca, Spisz Anna, Pusztai Liza alkotta négyes a bronzmérkőzésen az olaszoktól kapott ki 45-34-re, így akárcsak tavaly ezúttal is negyedik lett az EB-n. A finn Mikko Lárkász lett a Szolnok férfi kosárlabda csapatának új vezetőedzője, erről számolt be ma délelőtt hivatalos oldalán a Magyar Kupa címvédő együttes. A bajnoki ezüstérme szolnokiak múlt héten jelentették be, hogy az eddigi vezetőedző Vedán Bosznics távozik a kispadról. Helyére érkezik a finn szakember, aki korábban a finn és a francia vonalban is edzősködött. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Ez a Nemzeti Sport Rádió.

0: szombaton az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

szemben a fényképed. Szinte beszél hozzám, hallanám a hangod. Te nem vagy itt már, ragaszkodom nagyon. Nekem mindent megér, de semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

0: az összes dolog az életemben tartson örökké.
1: Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, újra itt a Sportolók slágerlistája van. Velem Gergely Istvánnal és a mai vendégemmel, aki nem kisfiú, se a korának, se a méretének tekintetében. A vízilabda mesteredző, alapvetően a női vízilabdával foglalkozott nagyon sokáig. Több klubnál is volt, külföldön is volt, nagyon-nagyon érdekes élete van, és amire nagyon számítok továbbra is, hogy szókimondó őszinte véleménye rendelkezik szinte minden témában. Ő Merész András, vízilabda mesteredző. Szia, hogy vagy?
3: Szia, köszönöm a meghívást. Egész jó. Kicsit náthásan, mint ahogy mindenki mostanában, de hát majd kiszedjük a nazális hangokat digitálisan.
2: Ha nem, akkor is a mondani valónak a lényege valószínű érthető lesz, és ugyanaz lesz, mint hogyha nem náltásan mondanád. De remélhetőleg nem zavar senkit az, hogy bármilyen könnyebb egészségügyi problémával élsz most együtt, amivel medenceparton azért általában az emberek szoktak találkozni. Mondanám, hogy a vizes haja nem szabad hazamenni, de ez rám biztosan nem érvényes. Rád még azért
3: lassan már rám se.
2: Jó. Bandi, nagyon szerettem volna egy kérdést tőled már az elején, hogy egy kérdést föltenni neked. Férfi vagy női sport?
3: Sport.
2: Sport, ennyi?
3: Sport.
2: Nincs különbség a kettő között?
3: Dehogy nincs. Nagyon hülyén néz ki a műhúszás férfiakkal, de azt gondolom, hogy főleg most már a 21. századnak a közepetáján, már legalábbis nekem a közepetáján, azt gondolom, hogy főleg csapatsportágokban szerintem már nagyon-nagyon egyforma, legalábbis ami a hölgyek megítélését illeti. Ha csak a női vízilabdáról beszélünk, mondjuk az első 5-10 év az a...
2: Közelítünk a kérdés lényege felé.
3: Az aranyos kategória volt, azt én pontosan tudom, hiszen a legelejétől ott vagyok. De azért nagyon élénken él bennem, amikor a 2012-es EB-ről hazajöttünk egy bronzéremmel, és azt hiszem valami Gergely vagy kicsoda azt mondta nekem, hogy először látott élvezhető meccseket az Európa-bajnokságon női vízilabdába.
2: És Gergely?
3: Nem, valami Gergely vezetéknevű csávó volt. És egyrészt ez nekem nyilvánvalóan egy dicséretként hangzott, de hát alapvetően ez a lányok felé volt dicséret. Ha semmi más nem mondok, ugye ez Hollandiában volt, pulteltházas meccsekkel ment természetesen a női vízilabda, hiszen a női vízilabda valamilyen szinten Hollandiából indult.
2: És nagyon jók a hollandok a férfi és a női vízilabdában is. Aképpen jók, hogy a nők eredményességben jók, a hollandok meg a fiú, tehát a férfiak meg folyamatosan kellemetlenek, tehát velük könnyű mérkőzés nincsen. Azért is vagy azt hiszem, hogy a női vízilabda egyik legnagyobb tudója és ismerője, nem csak idehaza, hanem akár a külföldi szakmát tekintetbe véve is, mert te már a tényleg a legelejétől ott voltál, és édesanyja Dördög Éva, aki a magyar vízilabdázás egyik megalapítója volt, tehát hogy neked már adott volt az, neked már inkább kérdésként teszem fel, neked már adott volt az, hogy a női vízilabda felé orientálódj, mint volt vízilabdázó? És amúgy kapus. Kapusnak nem nevetsz.
3: Hát az, hogy kapus voltam, az egy dolog.
2: De ezt sokan mondják.
3: Azt köszönöm szépen. Ugye itt most egy kicsit könnyű helyzetben vagyunk, mert ugye hárman ülünk a stúdióban, abból kettő volt kapus, tehát nekünk olyan nagy bajunk ebből nem lehet. Minden esetre azt kell mondanom, hogy hát természetesen 19 éves voltam, amikor ez a női vízilabda dolog úgy valahogy elkezdődött, kipattant édesanyám, és még néhány egyébként vízilabdával ilyen előkészítő

0: csoport szinten foglalkozó hölgy agyából, hogy hát akkor nem csak kívülről oktatgatják mondjuk a Kósz Zolit, vagy a Tóth Frankot, ugye, ha csak édesanyám csoportját, vagy csapatát veszük itt, hiszen ő a Vasasban volt előkészítő edző, hanem mondjuk a Nádori Kati néni a KSI-ben volt előkészítő edző, a Laki Csili néni a KSI-ben volt előkészítő edző. Szóval ilyen hölgyek elkezdtek azon gondolkodni, hogy mi lenne, hogy kicsit mozognának, és akkor ha már mozognak, akkor passzikáznának, szó szerint ezt így beszéljük, hogy passzikáztak. De az első egy-két edzés után, amik ilyen szombat délelőttönként voltak, ugye abban az időben még azzal a bérlettel, ami volt bármilyen sportolónak, azzal be lehetett menni szombat délelőtt a császáruszodába, és üres pályán lehetett passzikázni, ma már ilyenek nincsenek. Hát ők elkezdték, először voltak 6-an, 8-an, édesanyám az első edzés után rájött, hogy nagyon klassz, de azért mégis inkább a partról. És a második, harmadik edzésen, amikor már bőven 20 körül volt a létszám, akkor szólt, hogy ugye menjek már le, segítsek neki. Hangsúlyozom, 18-19 éves voltam. Egyrészt tetszett, hogy csajoknak edzést lehet tartani, másrészt pedig tényleg hónapok alatt megtriplázódott, meg négyszereződött a létszám. Olyannyira, hogy aki ismert a régi csaszit, ugye azt tudja, ott ez egy vízilabda pályányi mély víz volt benne, hát gyakorlatilag teljesen megtelt, tehát ilyen 60-70 csaj volt. És aztán pillanatokat elterjedt ugye Budapesten a BVSC-be, az OSC-be, ugye mi voltunk a Vasas, akkor Szentesen, ugye dr. Tóth Gyula vezetésével, Szolnokon, nagyon sok helyen elindult, és azt hiszem 83-84-ben egy kupa volt, egy a Budapest Szövetség által megszervezve, és 84-ben már a első bajnokságot szervezték.
1: Mielőtt még rátérnénk arra, hogy mi motivált téged arra, hogy edző legyél, azon belül is a női szakágatvár, az aztán később már lett ebbe férfi, és meg utánpót lett, fiú utánpótlás is. Ugye Kelsőben kezdte el vízilabdázni. Hogy jött neked a vízilabda? Miért pont a vízilabda? Azon belül már megkérdezni sem merem, hogy miért pont a kapuba álltál be. De azért megkérdeztem, persze.
0: Jó, oké, akkor nézzük a végéről. De kapuba azért álltam be, mert az első edzésre, amikor lementem a Kelsőbe, hát ezt akkor úttörő 2B-nek hívták, ilyen 14 alatti évjárat volt nagyjából.
1: Akkor kezdtél a vízilabdázni?
0: Igen. Akkor a Sík Laci bácsi volt az edző ott, és valamiért rögtön a kapuba állított.
1: Szerinted miért?
0: Hát valószínű, mert a fejem kitakarta a fél kaput. Na jó, csak a negyedét. De nem is tudom... Valószínű azért, mert hiszen első edzés volt, jó nagy darab gyerek, beállt a kapuba, és arra konkrétan emlékszem, hogy ugye fölöttem álltak, hiszen a császáruszodában akkor hát a fal, 1 méter magas fal volt, és ugye ott álltak a szélén az emberek, ott volt a kapu, és akkor mit tudom én, az első egy-két ilyen leúszásos lövés, egy-két lövés után azt hallottam, hogy azt mondja a Sík Laci bácsi, hogy az Isten áldása ez a gyerek.
1: Na, és ezt magadra kezdve vetted?
0: Én magamra vettem, igen, körülnéztem, hogy vajon kinek szólhat. Tudni kell, hogy én előtte úsztam, fociztam, csináltam én mindent. Egyébként fociban is kapus voltam nyilván. Jó, persze, leginkább azért, hogy ne kelljen...
1: Akkor nem fociztál.
0: Ne kelljen annyit szaladgálni.
1: Igen,
0: ne kelljen annyit szaladgálni. És hát, ugye, mint úszó is mellúszó voltam. Ugye, hát lábtempó. Nyilván valamilyen szinten ez... Lehet, hogy dekódolva volt bennem, vagy én nem is tudom. Ugye édesapám futballista volt valamikor, így lettem én Fradiba focista, Fradi focista voltam, Rózsa Lajos volt az edzőm, aki egyébként egy csomó nagyon jó focistának volt a nevelőedzője, de hát ezt nem tartott tovább egy évnél, ilyen 7.-8. koromban, akkor kézilabdázgattam egy kicsit, és azért azt el kell mondanom, hogy persze kapuban voltam rögtön az elejétől, és végig kapus is voltam hivatalosan, de gyakorlatilag az első egy-két év után azt mondta nekem a Sík Laci bácsi, hogy lehet, hogy mégis egy mezőnybe kellett volna rakni, mert hogy úsztam úgy, mint bármelyik mezőjátékos, mert én kifejezetten jól is úsztam, lőni is nagyot tudtam, nem tudom, de aztán valamiért a kapuban ragadtam. Nekem ez tetszett, bármennyire is furcsa. Egy darabig nagyon jól is ment, azt nem mondom, hogy mindig is. Azért OB1-ig eljutottam, egy néhány 10 mérkőzést tudtam játszani OB1-be. Hát aztán máshogy alakult a pályafutás, persze, de hát ez már egy hosszú történet.
1: És voltál még a Tungsramba és a Honvédban.
0: Így van, a Kási után én a Tungsramba kerültem, ugye Martin György és Gulyás Zoltán voltak ott az edzők, úgyhogy a Martin Buci bácsi ugye, meg a Gulyás Zoli is volt a Kásiben már előtte edzőm, tehát nem véletlen vittek oda. Aztán azt hiszem egy vagy két év OB1-es játék után behívtak katonának, hát először mindenfélét intéztünk, hogy ne kelljen, az hülyeség volt mondjuk így utólag belegondolva. És aztán mint katona ugye a Honvédba kerültem, játszottam is, már edzősködtem is ott, tulajdonképpen ott kezdtem igazából edzősködni.
1: Az utánpótlással?
0: Abszolút igen, hát egy ilyen gyerek kettő, nem tudom, valami ilyen szinten lehettem edző, és emellett párhuzamosan már a női vízilabda csapatot is edzettem a Vasasban, annyira, hogy ugye a katonaság alatt egy autóbalesetem, aminek következtében végül is magát a játékot az többé-kevésbé abba kellett hagyni, mert rengeteg kihagyással járt, hiszen nagyon sok ilyen kisebb-nagyobb műtét volt utána, de már eközben a Vasassal már bajnokságot nyertünk a női csapattal. Ezt tudni kell, hogy azért abban az időben az edzőség az nem egy megélhetési pozitívumként került napvilágra, mert hát ha jól emlékszem, a Vasastól 2 év alatt írd és mond, összesen 1 darab vasas nyakkendőt kaptam azért, mert edzősködtem, de nagyon szívesen csináltam, tehát de nem volt ezzel semmi gond. Ugye édesanyám, mint előkészítő csoportedző kapta a fizetését, ingyen dolgozott a csajokkal, tehát eleinte ez így működött. Aztán később, amikor bejött a pénz, persze, akkor már sorba álltak a férfi edzők is, hogy szeretnének női edzők lenni.
1: Ez a női edzősködés akkor édesanyád révén jutott el hozzád, mert hogy ugye csináltad a kettőt is, tehát mind a kettőt egyszerre, tehát az utánpótlás korosztályban a fiúkat, a lányokat is, és akkor valahogy, de megmondom őszintén, hogy vannak olyan edzők, akiknél valahogy az az irány, hogy ezzel a vonallal foglalkoznak, tehát nőivel. Nekem régóta ismerjük egyet már személyesen is, de én még régebb óta ismerlek téged már, mint edző, és valahogy az a kép az így passzolt hozzád, hogy női edző volt, és nagyon sokat hozzátettél szerintem a női vízilabdához, nem csak szakmai, tehát sport szakmai téren úgy, hogy szakkönyvek, meg háttéranyagoknak az elkészítése, ami ugyanúgy érvényes, vagy hát hasonlóan érvényes, vagy majdnem ugyanúgy érvényes természetesen a férfiakra és a fiúkra, de mint edzői stílus, amit mondjuk az, hogy bevezetés, amivel körbe bástyáztad magad, akár plusz szakemberekkel is már a női válogatott mellett. Na de, lépjünk még egy kicsikét vissza. Utána említetted, hogy elkezdődött már egy kicsit könnyebb megélhetési formát is biztosítani, nem teljes mértékben, de már azért megjelentek új edzők. Mikor döntötted el, hogy te akkor neked ez a pályát, tehát hogy neked a vízilabda edzősködés lehet a jövő, és ez lesz a hivatásod?
0: Hát ez egy érdekes kérdés. Én valamikor általános iskolás koromban már azt gondoltam, hogy ilyen tanár leszek, testnevelő, tanár, edző, valami ilyesmi. Ugye tudni kell, hogy hát ugye édesanyám úszó edző volt, aztán vízilabda előkészítő edző, akkor volt búvárúszó válogatott edzője, tehát itt volt minden. Én gyakorlatilag egész életemben azt láttam, hogy hát edzés, ilyen edzés, vagy olyan edzés, a nem is tudom, a 6. születésnapomra az édesanyám úszói jöttek el, és úgy volt a születésnapi zsúr, csak egy nevet mondok közülük, a Takás Tamás úgy hívják, ez a ugye rock és blues énekesünk, ugye ő akkor abban az időben ugye úszott édesanyámnál, például ő is ott volt, vagy az Ernst Ági, aki aztán később a Vasasban is volt játékosunk, sajnos ő is meghalt már. Szóval már kiskoromban is azt gondoltam, én gyerekekkel akarok foglalkozni. Ugye az ember 1970-es évek elején még nem gondolkodik ilyenbe, hogy miből lehet megélni, hogy tanárként meg lehet-e élni, gondolom,
1: akkor sem nagyon lehetett. Volt, tehát a 63-as, az
0: azért, 70-es. Azért mondom,
1: 10 éves korodban már foglalkozta ezzel, hogy miből fogsz megélni? Igen,
0: általános iskola, ez nekem ez volt a dilim. A másik dilim az volt, hogy én majd nagyon gazdag leszek, és szegénynek mutatom magam a csajok el, hogy ne a pénzemért szeressenek.
1: Micsoda trükk.
0: Az már biztos, hogy nem a pénzérmény szerettek, mert ugyan a feleségemmel 30-valány éve együtt vagyunk, de már akkor se volt sok. Már hogy a pénz.
1: Tehát, akkor jól titkoltad.
0: Akkor jól titkoltam, így van. Na mindegy, szóval visszatérve a dologra, én mindig is valamilyen ilyen hasonló szerettem volna lenni, aztán amikor egy kicsit megjött az eszem, akkor persze felvételiztem a jogi egyetemre. 1 pont hiány nem vettek föl, most nem ülnénk itt, vagy jogi tanácsokat kérni maximum, hogyha az akkor sikerül, mert nem tudom, hogy mellettem működött volna az edzősködés, ugye nem vettek föl, Viszont ellenben fölvettek először a segédedzőire, aztán fölvettek a középfokú edzőire, aztán szintén megint egy pont hiány nem vettek föl a szakedzőire, ugye a 20 pontos rendszerbe 19 ponttal nem sikerült bejutni. Magyarország egyetlen helye volt a szakedzője, ahol nem lehetett 19 ponttal bejutni, hát az nekem sikerült. De mondjuk 4 év múlva, amikor indult a következő a TFN, akkor bár már 120 pontos rendszer volt, de az enyémet felszorozták, úgyhogy 110-valány ponton volt, ami kétszer annyi volt, mint bárkinek, de mindegy, de akkor fölvettek, és akkor gyakorlatilag, mondom, 19 éves koromtól folyamatosan edzősködöm. Az egy másik kérdés, hogy mondjuk főleg eleinte, amikor még azért az edzői szakma nem volt egy meggazdagodási lehetőség, hogy akkor mondjuk azért, hogy én edzősködhessek, azért mondjuk éjszakánként én nem is tudom hány éven keresztül dolgoztam a Magyar Televízióba. Egy kicsit meg is borultam egy bizonyos idő után, abba is kellett hagyni, mert egyszerűen már nem lehetett bírni azt, hogy a folyamatos éjszakázást, mert azért, ha az ember pénzt akart keresni, lehetett, de akkor nem heti kétszer kellett menni, hanem 6-szor, és azért az egy komoly feladat volt utána. De hát ez egy másik kérdés. Én egész életemben ezt szeretem csinálni. Csak mondok egy jó példát erre, hogy amikor a Dömötör Zoli bácsi nyugdíjba vonult a KSI-ben, akkor fölmerült, hogy legyek én a Dömötör Zoli bácsi szakosztály vezető, vagy valami hasonló, és én akkor is azt mondtam, hogy nagyon klassz, én nem tudok kimenni, ha engem kidobnak az ablakon, én nem vagyok hajlandó visszamenni az ajtón, vagy nem is tudom.
1: Vagy fordítva.
0: Én inkább edzősködni akarok. És én akkor ezt hagytam, és így lett például annak idején a Szívos Pista, annak idején a KSI-nak a vezetője. Mondom, világéletemben az edzősködés volt, és a mai napig is az, és szerintem, nem is tudom, medencepartról fognak elvinni Tepsibe, vagy valami, hát ezt majd meglátjuk persze.
1: Egész sokra is vitted. Merész Andrással, vízilabdamester edzővel beszélgetünk. Nem unod még az edzősködést amúgy, mert hogy egész életedben edzősködtél, tehát szinte fiatal felnőtt korod óta ezt csinálod különböző csapatokban.
0: Hát, hogyha ugyanazt kéne csinálni mindig, akkor biztos azért az nem lenne könnyű. Egyrészt ugye az élet mindig dob új lehetőségeket, vagy éppen vesz el régi lehetőségeket, és akkor kell találni valami újat. Hogyha egész életemben én szövetségkapitány akartam volna lenni, akkor már rég abba kellett volna hagyni, mert az már voltam. De én borzasztóan jól érzem magam az uszodában a gyerekek között például. Ugye szokták mondani, ugye én 62. éves vagyok nem sokára, hogy hát a gyerekek között az ember megfiatalodik. Meg is őszül, azért az nem kicsit, de megfiatalodik. Ha szereti ezt az egészet annyira, mondjuk amennyire mint én szeretem, én nagyon szeretem. Nyilván mindig új kihívásokra van szükség, ezeket az új kihívásokat azért időnként az ember keresi, valamikor meg nem keresi, csak úgy megtalálja. Mondok egy jó példát, ugye női válogatott szövetségkapitányi posztra ugye lemondtam 15-be, egy nem túl veretes VB 9. hely után, és ez ilyen október-szeptember vége volt, hogy valahogy így a VB, hát ugye akkor nincsenek állások. Tehát ugye a vízilabdában, meg általában a sportákban nyártól nyárig vannak a szerződések, hát én nem kezdtem el körbe-körbe menni, egyedül Kecskemétre lementem egy tárgyalásra, ahol megegyeztünk, hogy a következő nyártól én majd ott fogok dolgozni, de hát egy rengeteg idő volt még hátra, és akkor én kitaláltam magamnak, hogy elkezdek angol nyelvterületen vízilabda edzősködni, mert ugyan angolul viszonylag jól beszéltem, de azért a szakmai nyelv az teljesen más. Ugye nekem van egy jó barátom, sok jó barátom van, többek között a Windis Peri, ugye, aki Kanadában dolgozik és él. Fölhívtam, beszélgettünk, mondtam neki, hogy hát ha tud, akkor valami szerezzem már valami lehetőséget a környéken, ahol én teljesen ingyen és bérmentve szállás, kaja alapon egy pár hónapot el lehetek. Annyit mondott, hogy meg is értődne, nem hozzámennék, és akkor ott voltam 2,5 hónapot, és az angolomat tök jó fölhoztam. Ráadásul ugye a Feri volt annyira gáláns, hogy az egy dolog, hogy szerzett nekem szállást, kaját, autót, nem tudom, de még el is vitt különböző helyekre ilyen tréningkempeket tartani, ahol legalábbis, hát annyi pénzt összesen megkerestem, hogy a repülőjegyemet végig is ki tudtam fizetni, tehát legalább az nem hátráltatott a családi kasszában. És akkor közben van a másik barátom, mondjuk a Szilágyi Peti, vagy a Sike Józsi, akik a Sike Józsi megüresedett helyére Új-Zélandra kiközvetítettek, akkor ott voltam egy 5 hónapot, a világ egyik legjobb helye, ami létezik, kedves hallgatóknak szeretném mondani, hogy bár nem 3 forint a repülőjegy, de ha valaki oda egyszer el tud jutni, az már induljon is. Én a fiamnak szoktam mondani, hogy megveszem a repülőjegy csak oda nekik, aztán nézzenek körül.
1: Ezt félre is értették amúgy.
0: De, jó, de ő pontosan tudja, hogy hogy értem, soha nem is élt vele, de, mert ő nem ez a típus, na mindegy. Szóval a lényeg a dolognak, hogy az ember mindig keres magának új kívásokat, vagy ha nem keres, akkor éppen megtalálja. Ilyen volt a Szívós Marci telefonja, amikor Kecskeméten dolgoztam már a következő évben, hogy ő szeretné, hogyha eljönnék, ugye akkor még a HUVKS-e volt az utánpótlás részlege, nagy rész legalábbis a Honvédnak, hogy eljönnék ide, és ilyen szakmai igazgatói posztot elvállalnék. Nagy örömmel jöttem, egyrészt szeretem, már akkor is szerettem a Honvédot, amikor játékosként játszottam itt, egy-kettő, de leginkább szeretem a Marcit. És én benne mindenképpen megbízom, és aztán ez így csodort az élet folyamatosan, az OB1-es edzősködés, akkor újra, akkor Honvéd, akkor nem HVK. Tehát én azt gondolom, még akkor is meg kell, hogy találjam az örömforrást az edzősködésben, hogyha nem feltétlenül úgy alakul minden, mint ahogy az ember elképzeli, mert hiszen azért egy edző mindig szeretne nyerni, meg bajnokcsapat, meg nem is tudom, meg aranyérem, meg döntőt játszani, stb. De például a kokáért, én azt szoktam mondani a szülőknek, a szülértekezeteken, főleg a kisebb korosztályokban, hogy egy edző az ugye napi 2,5-3 órát tölt a gyerekével. Nagyon sok olyan családot tudunk, ahol az apuka összesen nincs ennyit otthon. Mert dolgozik itt, dolgozik ott, nem tudom, stb. Ebből kifolyólag azt gondolom, hogy például az edzőnek, főleg egy utánpótlás edzőnek az egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy jó nevel. Jó nevelő, jó gyerekeket nevel, jó embereket nevel. Azt, akik úgy nem mellesleg esetleg még vízilabdázni is tudnak. De majdnem, hogy másodlagos. Mert azért akárhogy nézzük, ugye a családok is sokkal kevesebb időt és energiát tudnak befektetni a gyerekek nevelésébe. Az iskolákról nem beszélve, ugye egy felsőtagozatos gyereknek az osztályfőnöke tart egy osztályfőnöki órát egy héten, meg két, nem tudom, történelmi órát, azt ennyi. Ez 3x45 perc. És ehhez képest mondjuk egy edző a szinte naponta tölt ugyanennyi időt a gyerekkel. És hát, és azt gondolom egyébként, hogy a társadalomnak is nagy szüksége van arra, hogy megfelelő nevelésben részesüljenek ezek a gyerekek.
1: Márrészt Andrással beszélgetünk vízilabda mesteredzővel. Szinte végfutottad az egész pályafutásodat, de nem fogod megúszni, hogy ne kérdezzek be az egyes állomásaiba. A családod hogy viselte ezt a fajta kalandozásodat, hogy kicsi Kanada, kicsi Új-Zéland?
0: Azt szoktam mondani a feleségemnek, hogy amikor megkérte a kezemet, már tudta, hogy ez lesz.
1: Ja, hogy így történt.
0: Jó, hát nyilván nem ő kérte meg a kezemet, de hát gyakorlatilag ugye mi úgy ismerkedtünk meg, mondjuk egyébként ez is egy érdekes szimp volt, nem tudtuk kikerülni az uszodát, semmi köze nincs az uszodához, de annyi mindenképpen, hogy a Godova Gábor barátom, akivel ugye Tungsonban együtt játszottunk, azt együtt edzősködtünk, aztán ő lett a női kapitány, aztán én lettem a női kapitány, tehát nagyon valahogy össze vagyunk baronálva. Az ő első felesége az én feleségemnek az osztálytársa és barátnője. És hát ők ismertettek meg minket. Tehát eleve így kezdődik az egész. És amikor mi összejöttünk, én akkor már rég csak edzősködtem. Tehát ez jóval már a katonai baleset meg ilyesmik után volt. Úgyhogy gyakorlatilag belenőtt, hozzászokott, így ismert meg.
1: Hát akkor nem tűnögettél el mondjuk 5 hónapokra a világ másik felére?
0: Hát azt azért nem. Például amikor lementem Kecskemétre, azt, hogy elmentem 2 hónapra Kanadába, az egy, hát akkor mennyi?
1: Fölkészítetted őt az 5,5 hónapos Új-Zélandra.
0: Igen, mondjuk egyébként Új-Zélandról csak annyi, hogy úgy volt, hogy januárban megyek, és május végén jövök, és akkor az utolsó 2-3 hétre kijön a feleségem is, és akkor majd mi ott körbejárjuk Új-Zélandot. De hát ugye azért azt talán nem árulok el zsákba macskát, hogyha azt mondom, hogy Új-Zélandon azért nem lehet annyit keresni, mint a Mourinho. Egész tűrhető pénz volt, ami pont elég volt arra, hogy nem mondom, én annak a felét nagyjából félrerakom, és az utolsó 2 hétben majd jövünk, megyünk ott, és milyen klassz lesz. Aztán sajnos úgy alakult, hogy édesapámiknál voltak különböző betegségek, amire azt mondta a feleségem, hogy akkor ő most nem hagyja itt őket. Lásd, milyen feleségem van, hogy az én édesapámmal foglalkozott. Úgyhogy nem jött, ebből kifolyólag én, miután egyébként meg mindenképpen akartam ott angolt tanulni, hát én ott beiratkoztam egy angol tanfolyamra, ami azt jelentette, hogy a heti fizetésem felét azt angol tanfolyamra költöttem, ugye saját magamat kellett eltartani, tehát nem volt, és akkor ha már nem jön a feleségem, akkor mindig kaptam egy autót, és akkor én elindultam Wellingtontól Christchurchig oda-vissza, autókáztam, mit tudom én, ugye megint csak ugye megtehettem, mert ilyen 3-4 napig sűrűn előfordult, hogy nem volt edzés, hiszen full amatőr társaság volt, tehát ráértem. Úgyhogy mire vége volt az egésznek, összecsomagoltam, vettem 3-4 szuvenírt, meg tehát semmi különöset, és ha hazahoztam 20, azaz 20 dollárt. Na most ugye a... Ráadásul ez új-zélandi dollár volt, tehát ez a 200 forintos dollár, de egy rossz szava nem volt a feleségemnek, holott időközben sem küldtem egy fillért sem, nem tudtam. Úgyhogy ő a saját fizetéséből, meg a saját szüleinek a segítségéből volt abba az 5 hónapba. De hát, amit az előbb mondtam, hogy az edzősködés az egy ilyen dolog, hogy van, amikor hopp, másszor megkop.
1: Nagy valószínűséggel nem csak azt a 20 dollárt hoztad haza onnan, még ha az új-zélandi dollár is volt.
0: Az biztos.
1: Valószínű, hogyha valaki jött és fél hónapot tölt el külföldön, legyen az bárhol is, azért nagyon sok minden, még ha nem akarja is ragad rá, vagy tanul, akár most csak a nyelvet emelted ki, de biztos, hogy az a fajta hangulat, az attitűd, a távolság a családtól, a barátoktól, az ismerősöktől, az is azért formálja az embert, úgyhogy azt viszont nem lehet megfizetni, semmilyen más pénznemben sem lehet kifejezni, az önmagában egy olyan tapasztalat lehet, amit utána nem hogy hazaviszed, vagy hozott csak, hanem viszed egy életen át a saját magad tudatában, vagy hát a saját tudatodban viszed tovább, és akár megváltozott emberként is élesz tovább. Változtatott rajtad az az 5,5 hónap? Hogy érzed? Ha igen, akkor ugye, miben?
0: Ez valóban egy sikertelen, edzői szempontból sikertelen időszakom után volt, és a...
1: Kazány?
0: Ez a Kazány, igen, Kazányi 9. hely volt, utána volt.
1: De akkor te adtad be a lemondásot.
0: Hát igen, mert ugye a Faragó Tamás mondta egyszer régen egy másik szövetség, férfi szövetség kapitánynak, aki ugye lemondott, vagy nem is tudom, hogy volt, hogy a fenékberúgásban nem az a rossz, hogy rúgnak, hanem az, hogy várni kell rá. Én gondoltam, hogy nem fogok várni. Ugye ez köztudottul más, hogy a vízilabdában úgy van, hogy a szövetség kapitányoknak benne van a szerződésében, hogyha nincsenek 1-4-be, akkor felbontható a szerződésük, ugye, mert papíron nekem élő szerződésem volt. Na most miután ugye a 8 közé kerülésére a későbbi világbajnok amerikaiakkal kellett játszani, hát úgy valamikor annak a mesnek a harmadik negyed közepén már megfogalmazódott bennem, hogy akkor ennyi volt. Ráadásul egy szép keretes, illetve nem túl szép keretes szerkezet, mert az első világbajnokság 11-ben, amin én mint felnőtt kapitány voltam, ott is 9-ek voltunk, csak a kettő között volt egy hatalmas különbség, hogy az egy olyan válogatott volt Shanghai-ba, akik közül 7 voltak rá 2 hónapra junior világbajnoki ezüstérmesek, tehát egy nagyon fiatal válogatott, egy új alakuló válogatott volt, és aztán hát ez meg nem így volt, ráadásul én eleve úgy készültem oda, hogyha nem jutunk döntőbe, hangsúlyozom, döntőbe, tettem és
1: négybe,
0: igen, akkor én valószínűleg föl fogok mondani, mert a játékosok már nem viselték a harmadik helyeket, mert ugye gyakorlatilag zsinórban voltunk 3-szor harmadikok.
1: De azt tegyük hozzá, hogy az amerikaiak, ők meg annyira kimagaslottak már abban az időben a mezőnyből, hogy verhetetlenek voltak.
0: Ez nem kérdés, ez nem is kérdés. Ugye ők 12, 10, 16 és 20-ban nyerték az olimpiát, tehát nincs miről beszélni.
1: Nem ugye, csak azt.
0: Meg elindultak gyakorlatilag egy-két kivételtől eltekintve. Többek között egyetlen igazi kivétel volt az a 13-as VB, ahol mi harmadikok voltunk, az amerikaiak nem jutottak 4 közé, de alapvetően hát ez egy más világ volt, ugye ma az amerikaiak kezdik előről, ahogy elnézzük egyébként. Na mindegy, a lényeg a dolognak, hogy amikor én kivoltam Új-Zélandon, akkor engem fölhívott a Nemzeti Sport újságírója, és csinált velem egy ilyen, hát ilyen kétoldalas nagy interjút, és valami olyasmi volt a címe, nem tudom pontosan, hogy kiengedi a gőzt a mester, vagy nem is tudom, valami ilyesmi, és valóban volt egy ilyen, tehát ugye, ahogy az előbb mondtad, hogy az ember hazahoz dolgokat ilyen helyekről, tehát hogy valóban egy kicsit úgy kisimult a lelkem, Tehát ugye olyasmiket láttam, amit soha nem láttam volna, tehát az valami egészen elképesztő. Olyasmiket éreztem, amit sose éreztem volna, hetente háromszor a földrengést, de hogy ugye hál' Istennek csak éppen csak, és szinte mindig elkerültem, tehát amikor elmentem Wellingtonból, ott volt, amikor, tehát az zseniális volt egyébként. És hát ugye van egy óriási előnye Új-Zélandnak, hogyha valakinek sok pénze van, és egy hónapig pihenni akar, akkor oda megy, tudnélik, nincsenek autópályák, ott nem lehet menni 140-nel, nincs őrület. A városon belül mindenki 50-nel megy, megközelíti valaki a zebrát, egy gyalogos, egész messziről már megállnak az autók, és nem a éppen csak átmenő gyalogos sarkára indítanak rá, hanem megvárják, amikor túloldalon fölmegy, tehát egészen elképesztő volt. Ezt én mondjuk én körülbelül 2 napig szoktam, nem is értettem az egészet. Jó, mondjuk első nap, első kanyar az rögtön pont szembe volt, hiszen ott ugye
1: fordított
0: a közlekedés. Hihetetlen nyugalom van. Egyszer felhívtam a feleségemet, éppen autókáztam, nem tudom, az északi szigeten. Azt hiszem az út neve, hogy Forgotten Highway, ugye, aki tud angolul, tudja. És felhívtam a feleségemet, mint te mondom, itt autózok a Forgotten Highway-en, és nincs 100 méter egyenes az útba. És itt most azt úgy kell érteni, hogy vagy föl, vagy le, vagy jobbra, vagy balra, vagy ezeknek a kombinációja, és gyakorlatilag 200 méterenként egy teljesen új környezetet lát az ember. És hát ez valami fantasztikus. Most a fekete, homokos tengerpartokról nem beszélve, meg minden. Tehát ha a gyerekeimről nem beszélek, és a családomról, a feleségemről nem beszélek, akkor ez az első számú élményem az életemben, ami engem ért.
1: Hát akkor te nem csak ezt a $20 hoztad haza onnan, hanem ennél sokkal-sokkal többet és sokkal értékesebbet. És ahogy itt saját magadat siettetted, hogy gyorsan bemutasd a pályafutásodat, azért, ahogy említettem, csak visszakanyarodunk még. Az utánpótlás edzősködésedtől egészen addig, hogy voltál felnőtt férfi edző is, és női válogatott edző is. Ezek talán a legmagasabb szintek, ahova jutottál, mint edző, és ennél talán magasabb nincs is, sőt, nincs is. Egyáltalán, ami kimarad, az a férfi válogatott akkor neked. De hogy az utánpótlásról beszéljünk, és mondtad, hogy szerettél, meg szeretsz a gyerekekkel foglalkozni, az utánpótlás korú gyerekekkel. Változtak a gyerekek azóta, amióta elkezdtél velük foglalkozni? Akkor és most? És te tudtál hozzájuk változni? Alkalmazkodni kell?
0: A Maros Steigerwald Krisztián volt egy előadás a szövetség keretein belül, és valami ilyesmit mondott, hogy van egy rossz híre a 40 éves, én 62 vagyok, tehát a 40 éves edzőknek, hogy a gyerekek nem fognak változni olyan értelemben, hogy a 40 éves edzőnek az elvárásait teljesítsék. Hogy ez fordítva kell, hogy legyen. Tehát muszáj egy 40 éves edzőnek változnia. Nyilván egy 60 évesnek talán még nehezebb, de én mindig azzal szoktam hizelkedni magadnak, hogy egész jól idomulok az új kihívásokhoz. Néhány fiatalabb, illetve hát minden edző fiatalabb nálam, aki nálunk van, tehát mondjuk a jóval fiatalabb edzőknek szoktam azt mondani, hogy nehogy már ők legyenek az old school edzők, mikor itt vagyok én is. Tehát én imádom bújni a YouTube-ot mindenféle vízilabdás videók után, én olvasom a ilyen szakcikkeket, az olyan cikkeket. Engem baromire érdekelnek a különböző edzői megjegyzések. Ugye valamikor még Kási, meg Vasas lány, meg ilyesmi edzőként, ugye én a Margit szigeten éltem. Ugye a Margit sziget, ugye ez egy különleges hely a vízilabdában, ezt mindenki tudja, de például attól is különleges, hogy ott van vagy 4-5 klub, egy csomó edző, ha az ember fél órával korábban megy le, akkor bele tud nézni egy másik edzőnek a munkájába, tud velük beszélgetni, ha fél órával később jön el, akkor egy harmadik edzőnek a munkájába tud belenézni, és ezáltal szerintem minden edző több lesz, mert az nem úgy van, hogy elvégeztem a TF-et, edző vagyok, jó napot kívánok, hanem igenis tanulni kell, kötelező. Ráadásul legtöbbet szerintem a gyerekektől lehet, de ezt nem sokan vallják be.
1: Mit tudsz a gyerekektől tanulni?
0: Hát először is a visszajelzéseikből sok mindent.
1: Tehát mint edző?
0: Igen. Az, hogy én kitalálok egy új taktikai elemet, vagy egy új edzés elemet, és én azt csináltatom velük, pillanatok alatt jön a visszajelzés, még ha nem is direktbe, de indirekt módon mindenképpen, hogy ez működik, nem működik, hogy működik, így működik, úgy működik. Ugye amikor én, főleg a női válogatottnál volt ez velem, de egyébként férfi junior válogatottaknál is, ugye amikor az ember készül nyáron egy világversenyre, 6-8 hetet, azért ott hajtja rendesen a népet, mint zinger a varrógépet. És én azt vettem észre magamon, hogy amikor én nagyon elfáradok, akkor ránézek a játékosokra, és látom, hogy ők is fáradtak. Tehát valahogy együtt rezeg egy edző a csapatával, a játékosaival, és ezáltal nagyon sokat lehet tanulni. Aztán mondjuk, hogy az előbb még kérdezted, hogy a gyerekek mennyit változtak. Hát rengeteget. De nem annyira a gyerekek változnak, én azt gondolom, hogy a környezet változik.
1: Változtak, ugye, de fizikálisan vagy mentálisan?
0: Fizikálisan is sokkal hamarabb nőnek meg. Sokkal erős, fizikál magasabbak lesznek. Egyszerűen a mai gyerekek átlagosan szerintem egy 5-6 centivel biztos magasabbak, mint mondjuk voltak a 30 évvel ezelőtti ugyanennyi idős gyerekek. Abban egészen biztos vagyok. Hát ugye Paragó Tamás szokta mondani, hogy azért érdemes lemenni vízilabdázni egy fiúnak, mert 5 centivel magasabb lesz, és lesz csaja. Na most ugye, hát én ezt mindig elmondom a első szülőiken, anyukák imádják. Rengeteg anyuka szokta azt mondani, hogy igazából neki mindegy, hogy vízilabdás lesz vagy nem, csak legyen széles válla, olyan széles a válla, mint a Vosnyánszki Norbinak. Tehát, hogy... És akkor,
1: szegény hát, ugye, Norbi.
0: Hát jó, oké. Okay. Úgyhogy egyfelől van ez a részed. De hát ami mellett nem lehet elmenni szó nélkül, ugye a digitális világ. Hát azért nem ugye amikor én, mert amikor én az 50 éve ezelőtt volt, amikor én voltam 11-12 éves, hát hogy nem hogy telefon nem volt meg ilyenek, hanem hétfőnként nem volt adás a tévében, tehát nem...
1: Erre még én is emlékszem.
0: Ugye, tehát azért akárhogy nézzük, de elmentünk egy edzőtáborba, nyilván mindenki kártyázott, vagy sakkozott, vagy focizott, vagy nem tudom micsoda.
1: Olvasott?
0: Igen, az okosabbak olvastak is, igen. Ugye ma már hát mindenki nyomja a telefonját, ugye ez egy nagy vita téma manapság, hogy elvegyük a gyerekektől a telefont bizonyos szituációkban. Mi azt csináljuk legalábbis itt a Honvédban, hogy mondjuk egy egyhetes edzőtábor alatt hétfőn összeszedjük, és akkor esténként megkapják 20 percre, lehet hazatelefonálni anyának, aztán jó napot kívánok. És baromi érdekes, hogy a szülők 95%-a erősen üdvözli, mert hogy ők nem tudják elvenni. Ugye ez is csak egy időleges dolog, de egy kicsit, mondjuk ha más nem, akkor a csapatok kohézióját ez erősen növeli, amikor muszáj beszélgetni egymással. Hát ugye a legutóbbi edzőtáborban, nem is tudom, hanyas születésőknek, de ilyen 11-12 éveseknél, Martfűn voltunk egy szállodában, ott találtam egy ilyen közösségi könyvtárat, és szépen kivettem mindenkinek egy könyvet, és odaadtam, hogy akkor egy hét alatt ennyit kell olvasni. Ne izguljál, mert azért nagy tömegek nem olvastak. Tehát...
1: Nem voltak szétforgató a volt, könyvek?
0: Mondjuk tény és valahogy hát nem feltétlenül 12 éveseknek való könyvek voltak, már itt rosszul azért ne gondoljunk, de hát ilyen Dostojevszkijtől kezdve ilyenek voltak. De legalább például a kokáért felolvastattam velük egy oldalt, ugye abban volt 3 ismerő szó, azt a 3-at megbeszéltük, és akkor egy pár szóról azért elmondtam, hogy mi mit jelent, és akkor legalább nézegettek. Na mindegy. Szóval az ember mindig tanul a gyerekektől, mindegy, hogy 10 éves a gyerek, vagy 18 éves, vagy nem tudom. Ugye az ifi csapatunknak azt mondtam a karácsonyi szünet előtt, hogy ugye két dologra figyeljenek oda, hogy álljanak rá a mérlegre karácsony előtt, és hogy utána maximum 1-2 kiló legyen rajtuk karácsony végére, valamint nem szeretnék meglátni olyan képeket a közösségi hálón, ahol egy-egy üveg nem tudom micsoda van a kezükbe, mert régebben volt ilyen is, ugye? És akkor én azt mondtam, hogy azt nem mondom, hogy ne igyanak, 18 évesek, mert úgyse igaz. Tehát hiába mondom én, pontosan tudom, csak legyen eszük. Hát aztán, hogy volt eszük, azt én nem tudom, a képeket nem láttam, ez a lényeg.
1: Jó, folytatjuk talán a vízilabdázást majd, de a műsorunk címe a Sportolók Slágerlistája. Hogy állsz a zenével?
0: Mindenevő vagyok.
1: Szereted a zenét? Amúgy kezdjük onnan.
0: Én nagyon.
1: Nagyon szereted a zenét?
0: Én zenét hallgatok.
1: Hangulatfüggő? Milyen zenét hallgatsz, vagy a hangulatodat állítod a zenéhez, vagy szeretné olyan hangulatot előidézni magadba, amilyen zenét beteszel?
0: Azt mondom, hogy is. Hogyha nincs különösebb vágyam, hogy nem tudom, mit szeretnék hallgatni, akkor bármit meg tudok hallgatni, de a bármit ezt úgy vett, hogy a Strauss keringőtől kezdve, és tényleg egészen mit Azariáig, mondjuk Azariának azt a két számát ismerem nagyjából, amit többnyire játszanak, de tényleg mindent. Természetesen ugye a koromból fakadóan, hát én ilyen retro zenéket szoktam azért hallgatni.
1: Magyar?
0: Megint csak is. Ugye nagyon utáltam régebben, ezért is kezdtem el komolyabban foglalkozni az angollal, hogy fogalmam nem volt, mit énekelnek.
1: Nem mindenki tudja, se tud úgy énekelni angolul.
0: Nem feltétlenül a Biki Csunáj, nem feltétlenül a Biki Csunáj szintről beszélünk, de baromi jó lett volna bizonyos szituációkban érteni, hogy mi a bánatról énekel.
1: Ha már ilyen jó hangzik.
0: Ha már ilyen jó hangzik. Ettől függetlenül nyilván a magyart nagyon szeretem. Mondjuk utoljára voltam a Geszti koncerten, hát megőrültem tőle teljes azt a fantasztikus látványvilágot, meg minden, meg hát ugye azok a számok, amiket kívülről tudtam végig. Inkább a régebbieket, inkább ezeket a repülőket, meg ilyesmiket, de minden. Tehát, de az Ákostól kezdve a... nem is tudom. Tehát nem akarom sorolni, mert nem nagyon van olyan, amit nem. Tehát még ezeket a repzenéket is, pedig ugye szegény édesanyám mondta még, amikor bejött a repzene Magyarországon, kérdezte, hogy ez mi ez a zene, vagy mi ez a, nem is zenének mondta, hanem zajnak. És akkor mondtam, hogy a rap. Azt mondja, hogy ezek reffesek. Mondom, milyen reffesek. És akkor kiderült, hogy hát ugye a mai 80 éveseknek akkor az, hogy rap, nem ismerték ezt a kifejezést, hogy rap, akkor ugye ők azt hitték, hogy ezek reffesek, azaz, hogy rendőri felügyelet alatt álló személyek. És mondtam, hogy nyugodj meg, nem.
1: Na, de mindegy, van tehát, olyan is közöttük.
0: Van, biztos, hogy van olyan is, biztos. De hogy csak egy példát mondjak, nekem egy jó néhány évvel ezelőtt beakadt valamiért nagyon a... Ugye én gyakorlatilag minden január 1-én megnéztem egy ideig a újévi koncertet Bécsből. Én azt nagyon szeretem. De mondom, voltam Demién koncerten, LGT, a Beatrice, a nem tudom, ami létezik, minden.
1: Nagyon jól tetted, és hoztál nekünk zenéket is ezekből, úgyhogy hallgassunk meg újra egy zenét tőled.
2: Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállom a füzító vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
2: Kultúrkalandok a közmédia csatornáin. Ismerje meg a kiállítások titkos életét, és fedezze fel múzeumaink rejtett zugait. Élő bejelentkezések, helyszíni kapcsolások a Múzeumok Éjszakáján. Múzeumok Éjszakája 2026. Ma egész nap a közmédia csatornáin.
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Folytatjuk a beszélgetésünket. A vendégem Merész András, vízilabda mesteredző. Átugrátunk most már tényleg mindent, az utánpótlást, a felnőttet, a zenét is érintettük. Engem, ami nagyon érdekel még, és amiben láttam azért változást kívülről, hogy te hoztál be változást, az a női szövetségkapitányi pozíció volt. Hogy áll hozzá egy ember, amikor azt mondja, hogy és most nem akarom kiemelni a női, de mégiscsak azért van különbség férfi és női gondolkodás, logika, viselkedés, funkciók, és hát természetesen az mindenkinek a saját neméből adódik, hogy amúgy természetszerűen neki mi a, hogy működik, de mégis, ha a férfiak és a nők is mondjuk vízilabdát játszanak, akkor te miben látod a különbséget a férfi és a női? Nem vízilabda, ezért kérdeztem az én, hogy sport között, mert valószínűleg ez a fajta különbség az megvan, és ugye edzősködtél fiú, férfi, lány, női vízilabdában is, úgyhogy ha valakinek, akkor neked biztosan látnod kell ezeket a, ha nem is biztos, hogy markáns, de különbségeket.
2: Hát szerintem markáns különbség mindenképpen az, hogy a hölgyek, lányok sokkal jobb monotúria tűrőképessége rendelkeznek, mint a férfiak. Ráadásul egy bizonyos szintig nem csak a monotónia tűrőképességük jobb, hanem jobban fegyelmezettebbek is, kevesebb kérdést tesznek föl fölöslegesen. Tehát azt szoktam mondani, hogy egy serdülő fiú játékosnak már vannak olyan önálló gondolatai, hogy miért kell ezt csinálni már megint, meg nem tudom. Ugyanebben a korosztályban a lányoknak eszébe se jut ilyesmi, helyette van más. Ugyanakkor mondok egy nagyon egyszerű példát, hogy a Faragó Tamás azt mondta, mint női kapitány, nem szeret időt kérni, mert utána, ha valami olyasmi történik, amit nem gondolt, akkor azt fogják mondani, hogy hát milyen hülyeségeket beszélt ez a Faragó.
1: Tehát időkérésnél mond valamit, a igen, lányok nem azt csinálják.
2: És a kellenkezője történik, és kívülről nagyon rosszul néz ki.
1: Azt hiszi, hogy az edző, azt hiszi, hogy az edző kérte.
2: Na most ezzel szemben nekem az a meglátásom, hogy nem egyszer megtörtént ez, hogy az időkérésnél mondtam valami olyat, amit addig soha. Tehát nem, hogy nem gyakoroltuk eleget, semennyit. Bementek, és tűre pontosan megcsinálták. Ezért szerettem, amikor az ellenfél időt kér emberelőnybe, hogy akkor valami egészen eszeveszett gondolatom támad néha, és akkor valami olyasmit csinálunk, amit nem számítanak, mert akkor nem lehet csinálni azt, amit ők kitaláltak. És akkor van a rendszerben a baj. Ugye ugyanez a férfiaknál, a fiúknál, kattintanak egyet, és csinálnak valami mást.
1: Hát improvizálnak.
2: Improvizálnak. Ugye a lányok, én azt szoktam mondani, hogy ha mind a öt ember hátrányban lévő mezőjátékos lemegy víz alá, akkor ott a baj, mert ugyanazt a paszt végig fogják passzolni, hogyha nincs ott senki, akkor is. Ugyanakkor az is igaz, hogyha mondok valamit, rögtön megcsinálják, bejön tökéletes, de hogy öt perc van, nem tudják megcsinálni, az is biztos. Vagy borzasztóan jól be kell gyakorolni, és azt, amit begyakorolnak, azt fantasztikus fegyelmezettséget csinálják végig. És ezért nagy kincs egy női csapatban mondjuk egy Keszthelyi Rita szintű játékos, aki képes arra, hogy áthívja saját magába a dolgokat, és valami más csináljon. Ráadásul ezt még akár át is tudja adni a csapatnak. Tehát az egy dolog, hogy ő kitalál valami mást, de hát ott megette a fene, amikor a másik öt nem azt csinálja. Ugyanakkor, hát azt mindenki tudja, ugye azért egy férfi válogatott, és nem feltétlenül csak egy olimpiai bajnok, de szerintem azokból lesz az olimpiai bajnok, ahol van 4-5 olyan klasszis játékos, akinek így jár az agya. Szerintem a nőknél ez a kettő van, akkor zseniálisak vagytok. És ezzel nem azt mondom, hogy a nők nem zseniálisak, csak azt mondom, hogy másként vannak bekötve. Másként működnek. Akár a sportban is. De csak gondolj bele, ugye ezt mindenki tudja, hogy a nők azok tudnak 4 félét csinálni egyszerre otthon. Főz, most takarít, közben nem tudom, a gyereket tisztába teszi, és nem felejti el, hogy mikor kell megkeverni a rántást, és nem tudom. Ugyanez a férfiaknál képtelenség. Tehát, hogyha így nézzük, akkor gyakorlatilag az élet minden területén különbözünk, és hát óriási szerencse, mert ha egyformák lennék, rohadt unalmas lenne az élet.
1: De erre mi is teszünk sokszor, hogy ne legyen unalmas az élet. Említetted, hogy az életed egyik legszebb pillanata volt, vagy időszaka volt, mikor Új-Zélandon voltál, amikor a vízilabda inkább legkevésbé volt az életed része is, mert ugye akkor inkább ilyen, nevezzük úgy, hogy kikapcsolódásként, vagy rekreációként, vagy hát az Új-Zélandon eltöltött csodálatos időszakodnak a kiegészítő tevékenysége volt a vízilabda edzősködés. hogyha azt nézzük, ugye mondhatjuk azt, hogy a női szövetségkapitányi pozíció volt a pályák csúcsa. Hogy élted meg azt az időszakot, mint edző? Mert ugye tegyük hozzá azt, hogy

0: készülni az adott világ eseményre nyáron. És a szövetség kapitány ilyen tekintetben szinte része a Magyar Zöldbe Szövetség elnökségének. Hivatalosan nem, tehát formálisan nem, de informálisan bizonyosan, mert hogy befolyásolni tudja a teljes működését a Vízilabda Szövetségnek. A férfi és a női szövetségkapitány is nyilván felelősséget vállalva azért, hogy ezt azért teszik, hogy az eredményesség az a lehető legjobban el legyen készítve, vagy biztosítva legyen. Rivalda fényben van a két szövetségkapitány. Hogy élted meg ezt az időszakot ezzel a felelősséggel, lehetőséggel, jó csapattal, jó alanyokkal, és aztán, hogyha úgy van, akkor férfi-női közötti különbséggel, és itt nem akarok abszolút különbséget tenni, de azt azért vélemény szerint érzékelni, vagy tudni kell, hogy nem lehet ugyanúgy bánni. Tehát tudni kell bánni a fiúkkal is, és tudni kell bánni a lányokkal is. Ez két, talán nevezük, hogy különböző szakma is lehet akár. Sok kérdés egyben, de...
1: Ha nézd, csak két mondatot arról, amikor én megtudtam, hogy megválasztottak, mert ott azért nem volt kis meccs, 7-6 volt a szavazatarány. Nekem az egész, ugye én a felnőtt női kapitányság előtt voltam női utánpótlás kapitány, sőt, gyakorlatilag alatta is, legalábbis technikai értelemben mindenképpen. De én ezt az egészet, már a női junior edzőséget is édesanyám iránti tiszteletből, vagy nem is tudom miért, óhajtottam nagyon. És amikor én ezt fölhívott este a kemény Fesó bácsi az elnökségi után, és gratulált, nem volt nehéz észrevenni, hogy megválasztottak, mert ott ugráltam, meg öklöztem, meg nem is tudom, mert nagyon, nagyon vágytam rá. Aztán persze rögtön el kellett kezdeni dolgozni az egészen, stáb összeállítástól kezdve minden. Két dolgot tudtam, az egyik, hogy az egészségügyi stábot megtartom, Pavlik Attila, dr. Pavlik Attila és Horváth Ákos masszőr, mert azt gondoltam, hogy főleg nőknél az egy bizalmi poszt, hogy ki az orvos, ki a masszőr, és az a konkrét információim voltak, hogy nagyon egybe van ez a társaság, tehát nagyon bíznak.
0: Ragaszkodóak a lányok ilyen tekintetben? Hogy? Ragaszkodóak, vagy ragaszkodóbbak, mint a fiúk?
1: Ilyenért, egyrészt ugye beszéljünk a Horváth Ákosról, mint masszőrről, egy csomó szituációban tök jó, mert ugye nagyon sokszor van az, hogy a masszőrnek kell ezt azt elintéznie, bármikor el tudja intézni. Nagyon jó fej, éjjel-nappal rendelkezésre áll. És hát ugye az orvos is, meg a masszőr is olyan szituációban találkozik a lányokkal, amilyen szituációban normális esetben mások nem találkoznak. Egyrészt szoros és átvitt értelmében is bőrére vetköznek előttük, tehát azért az nagyon fontos, én azt gondolom. Ugyanakkor a stáb többi tagja az első körben, ugye a Gulyás Zoli lett a csapatvezetőnk, ugye nekem én voltam a játékosa még valamikor a KSI-ben és meg a Tungsramban, én nagyon jó viszonyban voltam vele, megint csak nem mellékesként, ugye ő a ugye Törökországban edzősködött az utolsó éveiben, legalábbis ezt megelőzően, és egy Tolgárli nevű fazon volt a fő-fő játékvezető küldő Európában, tehát nem volt baj, hogy tudott vele a saját nyelven beszélni. Illetve hát olyan edzőket szerettem volna megbízni, akikbe én megbíztam, viszont teljesen függetlenek a női vízilabdától. Így lett a Paján Viktor, a Bánhidi Andris, és aztán a Németh Zsolt. Tehát ők lettek a másod-harmad, nem tudom, hanyad edzők. És aztán ez persze átalakult, hogy a Németh Zsolt végig megmaradt mellettem. Akkor jött a Kelem Attila barátom, mi nagyon jobban voltunk eleve vele, de itt még szorosabb lett a kapcsolatunk. És hát, hogyha végére ugorjak, amikor már egy kicsit rezgett a léc különböző okokból kifolyólag, akkor mindenképpen szerettem volna újítani, és itt bármilyen jó barátom volt az Attila, ő ezt megértette, hogy nekem kell egy új ember, akiben nagyon megbíznak a csajok, ez lett a Mersz Tomi. Na de visszatérve a legelejére, szóval ez az egész női válogatott szövetségkapitányság, már előtte az utánpótlás szövetségkapitányság is egy érdekes dolog volt, mert előtte ott nem volt semmilyen felépítmény gyakorlatilag. Tehát én azt gyakorlatilag lemásolva a férfi utánpótlást hoztam létre én annak idején a női utánpótlást felépítményt. Ha más nem mondjak, ugye a 91-es születésűek, kicsit öregek lettek volna. Tehát a 91-es születésű lányok akkor még 14 évesen.

0: elkezdték a nyári táborozásokat, akkor még a Tim Gáborral és a Kovács Imrével. A Keszthelyi még mindig válogatott ezek közül. Aztán ugyanezt a metodikát csináltam a férfi, vagy a női válogatott, felnőtt válogatottnál. Ugye gyakorlatilag egy fél év után két dologra jöttem rá, fizikálisan nagyon le vagyunk maradva. Ugye az előbb már emlegettük az amerikaiakat, hát tőlük borzasztóan le voltunk maradva. És ezen a téren mindenképpen lépni kellett, és a Sánkhelyi felnőtt VB után fél éve körülbelül volt egy junior VB Madridba, ahol a Mihó Katila volt a kapitány, és mutatott nekem egy újságcikket, egy Zoga nevű csávóról, aki a Erdei Zsoltnak volt akkor a erőléti edzője. Én két dolgot tudtam azon kívül, hogy elolvastam az újságot, hogy az Erdei Zsolt sose volt kockás hasú, kivéve ebbe az időben, tehát konkrétan kockás hasa volt, és hát borzasztóan megverte a nem tudom én kanadai valakit. És akkor én valahogy nagy nehezen megszereztem a telefonszámot, felhívtam, leültünk, beszéltünk, Lukat beszélt a csávó hasamba, nekem, pedig én aztán, de hát ez egy dolog, és akkor megegyeztünk pillanatok alatt, és ő lett az erőléti edző, valamint, azt pedig a Kovács Imrének köszönhetem, sajnos már nem él Imre, hogy a Sárvári György nevű, tulajdonképpen coach, de egyébként ő pszichiáter volt, elvállalta ingyen és bérmentve, hogy ő dolgozik a csajokkal. Ugye mindezt 11 év vége után, miután hazajöttünk egy nem túl vastag 9. helye, hozzá kell tenni, hogy 3 darab egygólos vereség az a helyosztókon, tehát ilyen szituációban, hogy ő nagyon szívesen dolgozik velük, és hát egy vadonatúj dolgokat próbáltunk ki, ugye erőléti edzés, lépcsőzés. Ez egy ilyen elhíresült dolog.
1: Ezt hallottam nagyon sokszor róla.
0: Ez egy elhíresült dolog.
1: Csak lépcső környékén.
0: Mondta az oga, hogy lépcső, meg nem tudom. Lépcső, oké. Konkrétan emlékszem az első edzésre. Először Zoga tartott egy motiváló beszédet a csajoknak, hogy itt már pedig itt olimpiát kell nyerni, és hát a csajok így bólogattak, hogy oké. Mindenki vegye fel a tornacipőjét, 50-es medence, nagy lelátó. Oda kell fölfutni, ott át, vissza, föl, vissza, át, vissza. 2 perces etapok, 6-szor. 1 perc pihenőve. Elkezdték a csajok, 2 volt, aki abba hagyta, mert a térde nem bírta, ezt nagyjából sejtettük, de a Németh Zsolttal azt beszélgettük, hogy figyelj, ezek holnap nem jönnek le. Tehát, hogy olyan, ilyet még nem, tehát női vízilabdázó ilyen komolyan még biztos, hogy nem edzett előtte. Semmit. Hát eleinte azért volt zúgolódás, hogy nem mondjam. Hát mert melózni kellett, ráadásul ugye ez egy olyan rendszerbe volt, hogy fölvették magukra a polár övet, és akkor folyamatosan lehetett látni, hogy hány százalékon vannak, és nem tudom.
1: Ezek azért jók, mondjuk el a hallgatóknak, hogy el lehet játszani, hogy nagyon fáradt és nagyon lélegsz, de ha ránézel a gépre, akkor egyből látod, hogy a saját teljesítmény, már lemért teljesítmény alapján ő hol tart, tehát hogy mennyire lehet ő fáradt, adott esetben a halmazott fáradtság, tehát amit már akár a hetek alatt összegyűjtött magában, az valóban mennyire, vagy adott esetben egy beteg, nem beteg, mert ugye teljesen más értékeket mutat akkor egy ilyen terhelésvizsgáló gép, ami pillanatnyilag ki tudja mutatni, hogy ő pontosan milyen állapotban van, mint amit amúgy ő kommunikált az edzők felé, és ahogyha edzők, akkor Merész András vízilabda mesteredzővel beszélgetünk most arról, hogy a női szövetség kapitányi pozíciónak a csinyát-binyát hogy élte akkor, meg mikor ez neki megadatott.
0: Szóval volt ez a lépcsőzés dolog, ugye nyilván volt mellette rendes konditermi edzés, tehát ugye heti 3-szor volt lépcső, heti 3-szor másik fajta konditermi edzés, ugye ezekhez igazítva a víziterhelést, mert nyilván amikor lépcsőztek, akkor nem lábtempóztuk, mert ott döglöttek volna meg, és görcsött volna szét a lábuk. Két dolog volt nagyon érdekes. Az egyik, hogy ugye ennek a úgynevezett red zone terhelésnek, ennek az a lényege, minél hamarabb föl kell menni a red zone-ba, 85-90% fölé a pulzusnak, és ott kell tartani. Tehát az 1 perces pihenő alatt sem mehet nagyon vissza, és akkor még följebb, és picit vissza, és még följebb, és a többi, és a többi. Hogy más nem mondjak, ugye ezt mi elkezdtük 11 októberébe, ami nagyon fontos, hogy megegyeztem a klubedzőkkel egy kivételével sikerült is, azt most hagyjuk is, hogy ki volt, hogy akkor ezt az fajta edzést ezt a klubokban is csinálják folyamatosan, mert ez nem olyan, hogy formába jövünk jövő hétre, azt jó van, hanem ezt folyamatosan kell tolni, és ezt csinálták. Annyira, hogy az olimpián, 12-ben, a negyedik napon volt a csúcsterhelés. Mert ugye, hogy 14 napos a vízilabda olimpia, és hogy 10 napnál tovább nem nagyon tart ki a csúcsforma, ebből kifolyólag muszáj volt megterhelni őket az elején.
1: De minden másnap a mérkőzés.
0: Így van, de ezzel együtt is, akkor is nagyon hosszú, stb. Ez volt az egyik fele a dolognak. A másik, amire rájöttünk sajnos elég hamar, hogy borzasztóan nehéz bevinni a vízbe ugyanezt. Nagyon nehéz. Tehát teljesen más. Ugye csináltunk víziteszteket. Kijöttek, sportkórház, fülből vér, mit tudom, és a többi, és hát ilyen. Hát az oga az őrjöngött, hogy az rosszak a mérések, mert az nem létezik, meg mit tudom én, de létezik, hogy a vízbe teljesen más, mert ugye baromi jó technikával úsznak, ugye nagyon rossz technikával lépcsőznek, tehát ugye persze. És azért egy fél évünkbe telt, mire rájöttünk, hogy mit kell uszatni velük, hogy valami hasonló. Csak hasonló, nem ugyanaz, csak hasonló kijöjjön. Én akkor jöttem rá, hogy helyes úton vagyunk, amikor a Keszthelyi Ritta is elhányta magát az edzés végén. Akkor azt mondtam, hogy most már rendben vagyok.
1: Lassan jó lesz.
0: Lassan jó lesz. És akkor muszáj még egy pár szót beszélni erről a coach dolgokról.
1: Ez amúgy, ez izgat a legjobban. Ugye van neked egy, nem neked, nektek egy fotótok, amikor a mutató ujjad, a csuklódon tele van ilyen piros-fehér-zöldes karkötőkesőt, ott van több is emlékeim szerint, és akkor ugye a mérkőzés előtt volt kvázi ilyen csatakiáltásotok, vagy ilyen megindulótok, vagy megindulásotok, és akkor a te kezedet fogta meg mindenki, és akkor így mutatta felfelé. Szerintem ez egy nagyon-nagyon-nagyon szép gesztus, meg ilyen ikonikussá is vált. Tehát ez úgy rendben van az a fotó. Mindig, amikor ezt látom, akkor azt gondolom, hogy ez úgy oké.
0: Meg nem mondom, hogy miért találtam ezt így ki, hogy fölfelé
1: mutatok. De maradjunk mutatok a coachnál, csak hogy ezt így, ez a csapategység.
0: Igen, csak ugye azt tudni kell, hogy ugye Sárvári Gyuri kért tőlem másfél órát, hogy akkor ő játékosokkal beszélne, és ugye abból én maradjak ki, mert oké. Kimaradtam. Ez volt a legelső alkalom, hogy leült velük, bekopogtam, ugye te ismered, Margit Sziget tárgyaló. Bementem, és egy ilyen, mint egy mékas. Nem is értettem, mi van. Ketten zokogtak, meg hát én kész voltam teljesen, hogy most egy jó Isten. Kérdezem a Gyurit, hú, nagyon jó voltam, mondom, látom, hát hú, és akkor nem is tudom, mentem kifelé, és az egyik legidősebb játékosunk, illetve szerintem akkor a legidősebb játékosunk, ömlött a könnye. Mondom, te jó Isten. Mondom, kivigyelek Margit Sziget, ugye kocsival ott, igen, légy szíves, jó. Megyünk ki, kérdezem tőle, hogy mi volt, mi van? Azt hittem, hogy ott valami nem, nagyon mélyre mentek, vagy nem tudom. És azt mondta nekem, azt mondja, tudod, nekem ilyenkor mindig sírhatnékom van. És még mindig nem tudtam, hogy milyenkor. És mondta, hogy hát, hogy megjött. Na most mindegy, de hogy... És akkor egy kicsit megnyugodtam, hogy akkor mégse a coach, meg egyáltalán ez az újfajta valami, hanem csak olyan, ugye nyilván ugye vannak a hölgyek, hát ezt pontosan tudják, hogy vannak olyan szituációk, amikor mondjuk lélektanilag egy kicsit sérülékenyebbek, hát ez pont ebbe talált bele, mit tudom én. És az volt a lényeg a dolognak, hogy egy körülbelül egy ilyen 6-8 foglalkozás után már behívtak engem is, de olyan szinten, hogy pont ugyanolyan része voltam, mint bármelyik játékosunk ennek az egész beszélgetésnek, ugye. Aki már látott ilyet, az tudja, hogy körbeülnek, nem véletlenül ülnek körbe, és nem egy ilyen fölé-alá rendeltségi viszony van, meg ilyenek. És bizony, egy idő után kapkodtam a fejemet, mert ugyanúgy beolvastak nekem is, hogyha arról volt szó, mint ahogy egyébként bármi hasonló. Egyébként tetszett, bírtam, nagyon szerettem, és egy olyan kohéziót hozott létre ez az egész a csapaton belül, ami nagy valószínűséggel enélkül a coach tevékenység nélkül nem működött volna. Tehát én bármennyire is vagyok empatikus, ugye Sárvár Gyuri egyszer mondta is nekem, hogy az én lelkem egyik fele az nő. Bármilyen rosszul is hangzik ez most ugye itt. De ugyanakkor meg ez nagyon sokáig nagyon klasszul elműködött. Aztán egy idő után egy kicsit fordítottjára sült el néha, de ez most egy másik kérdés, ezt most hagyjuk is, mert ez nem ide tartozik. De lényeg a dolognak, hogy amit még egy fél órával ezelőtt megkérdezte tőlem, hogy a nők és a férfiak közti különbség, hát ebbe, tehát azért azt, és itt most nem kell nekem ehhez hímsovisztának lenni, hogyha azt mondjam, hogy 13 nő, főleg, hogy 16-18, leraksz egy szobába, azok nem biztos, hogy fogják szeretni egymást. Most ezek a csajok szerették egymást. Tehát amikor nekünk nagyon futott a szekér 12-13-ba, akkor minden második nyilatkozat erről szólt. Mindenki erről beszélt. Engem még figyelmeztetett is a Dénes, hogy te, hát azt mondja, Kesztei ott ül melletted a tévéstúdióban, és arról beszél, hogy a coachon múlik, hogy szeretik egymást. Engem meg nem zavar, tehát nekem nem fog leesni a gyűrű az ujjamról. Hogyha ettől ők jobban érzik magukat, akkor legyen így. Nincs ezzel semmi baj.
2: Ez a Sportolók slágerlistája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
1: Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Június 22-től minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Az Egyesült Államok válogatottja is a 32 közé jutott a labdarúgó VB-n. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód. Egyelőre marad a kánikula. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
2: Megszerezte első győzelmét az idei labdarúgó világbajnokságon Brazília, miután a C csoport második fordulójában, Philadelphiában 3-0-ra legyőzte Haitit. Ezzel a karibi együttes már biztosan búcsúzik a csoportkör után. Ugyanebben a négyesben nagy lépést tett a továbbjutás felé Marokkó is. Az afrikai csapat Skóciát győzte le 1-0-ra Bostonban. A D csoportban a társházigazda Amerikai Egyesült Államok válogatottja 2-0-ra verte Ausztráliát Seattle-ben, és ezzel már a 32 közé jutott. A négyes másik mérkőzésén Santa Clarában Paraguay egy fél időt emberhátrányban játszva 1-0-ra nyert Törökország ellen. A török együttes így már biztosan nem juthat tovább csoportjából. A labdarúgó világbajnokság ma 19 órától Hollandia Svédországgal, míg 22 órától Németország Elefántcsontparttal csap össze. Holnap hajnali 2 órától Ecuador Curaçao, míg 6 órától Tunézia Japán mérkőzést rendeznek majd. A finn Mikko Lerkes lett a Szolnok férfi kosárlabda csapatának új vezetőedzője. Erről számolt be ma délelőtt hivatalos oldalán a Magyar Kupa címvédő együttes. A bajnoki ezüstérmes szolnokiak múlt héten jelentették be, hogy az eddigi vezetőedző Vedran Bosnić távozik a kispadról. Helyére érkezik a finn szakember, aki korábban a finn és a francia vonalban is edzősködött. Emellett a finn válogatott másodedzőjeként részt vett a 2017-es és a 22-es Európa-bajnokságon, valamint a 2023-as VB-n is. A Pásztor Flóra Kondrickata, Pap Jászmin, Kollár Anna alkotta magyar női törcsapat 45-39-re, kikapott a negyed döntőben az ukrán együttestől a Franciaországban zajló vívó Európa-bajnokságon. Így legjobb esetben az 5. helyen végezhet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan kedd éjfélig tart. Kátai Német Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Vizet oszt az utasoknak a MÁV csoport a hőségriasztás alatt. Az utazók mától naponta 10 és 17 óra között kapnak ingyen ásványvizet a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbuszállomáson. A palackokat a készlet erejéig a perronoknál, az ügyfélszolgálatokon vagy a pénztáraknál lehet átvenni. Mától a nyári főszezoni menetrend érvényes a MÁV-nál. A legtöbb változás a Balatonnál lesz. Kétszer annyi vonat közlekedik majd, mint korábban, és sűrűbben indulnak a volánbuszok is a Balatonhoz, illetve a tó környékén. Tömegeket várnak a vízpartokra az első igazán meleg nyári hétvégén. A vízirendőrök a Balatonnál és a folyókon is megerősített szolgálattal készülnek. Tavaly 387 embert mentettek ki a Balatonból, 8 fürdőzőn viszont már nem tudtak segíteni. A tavaknál a viharjelzésekre nagyon kell figyelni. Holnap kezdődik a csillagászati nyár, a Hungaromet közölte azt is, hogy a napforduló pontos időpontja 10 óra 24 perckor lesz. A Föld forgástengelyen idén ekkor hajlik el a legkisebb szögben a napsugaraitól.
0: Közlekedés.
2: Sokan indultak el a Balaton felé az M7-esen. A fővárostól Balatonvilágosig telítettek a sávok, de már jelentősebb fennakadások nincsenek. Aztán baleset történt a 8-as főúton Csór és Várpalota között az Inotai szakaszon. A Veszprém felé vezető oldalon a 23-as kilométernél lezárták a külső sávot. Közel 2 kilométeres a torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: A sok napsütés mellett ma csak elszórtan, holnap több felé és több hullámban várható záporzivatar. Néhol jégeső, felhőszakadás is kialakulhat. Egy-egy zivatart erős, viharos széllökések is kísérhetnek. Éjszaka általában 16-21, napközben 31-37 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 26, a Tisza tó 24 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Merész András vízilabdamesteredzővel beszélgetünk, de aztán említetted, hogy ez egy darabig így ment, és jöttek az eredmények, és mi változott meg utána? Nem jöttek az eredmények, és azért nem lett így, vagy nem hát lett ugye, így, és nem jöttek az eredmények?
2: Igen. Ugye hát két dolog mindenképpen így változott. Sajnos én is kicsit fölkeményedtem így a játékosok irányában. Meg hát ugye 2014-re ugye volt a budapesti EB, harmadikok lettünk, jutottunk el oda, hogy nem volt elég a csajoknak.
1: A harmadik hely.
2: Így van. Ugye másodszor kaptak ki zsinórba elődöntőbe, sőt, harmadszor kaptak ki zsinórba elődöntőbe a spanyoloktól, ugye olimpia, VB, EB. Ugye a sajtó azt folyamatosan nyomta, hogy spanyol fóbia, meg nem tudom. Én mindig elmondtam, a játékosok is mindig elmondtam, hogy nézzük meg a három elődöntőt, teljesen más okokból kaptunk ki, tehát nem az volt, hogy ugyanaz, hanem mindig valami más, de viszont kikaptunk, tehát ez nem volt kérdés. Én már eleve a 14-es EB-re úgy készültem, hogyha ott tudunk döntőt játszani, akkor a rá két hétre sorra kerülő világkupára egy nagyon fiatal csapattal megyek, és én ott el is búcsúzok, én így készültem föl. Nem tudtunk döntőt játszani, egyébként elhibáztam, meg kellett volna így is tenni, de azt sem mertem megtenni, hogy fiatalokat vigyek, két-három idősebbet itt hagytam, de többet nem. Plusz ott venni kellett volna a kalapomat, annál is inkább, mert ott a világkupa, ugye hát ott lettünk, itt nem is tudom, ötödikek, de ott mindenki halott volt, minden európai halott volt. Tehát oda ugye a világkupára ugye jönnek az amerikaiak, ausztrálok, bármikor hülyére vernek bárkit, ugye nekünk úgy jött a keresztbejátszás, hogy hol az egyikkel, hol a másikkel kellett játszani, tehát sanszunk nem volt. És utána leültettem a csajokat, illetve még ezt megelőzően az EB után, szerintem te ott voltál, mint a Tibornak a másodedzője, ugye? Az EB után, ha te jól emlékszel, te is, akkor a talán Intercontinental, mindegy, valamelyik Dunaparti szállodában volt egy ilyen fogadás. Rá két napra, vagy nem tudom. És én ott előtte egy fél nappal hallottam egy olyan információt, hogy a elődöntő után ugye volt egy megbeszélésünk, és akkor utána leültek a csajok viszonylag nagy létszámba, nem volt ott mindenki, és csatlakozott hozzá az egyik stábtagom, és hát ott elmondták, hogy itt minden szar. Majd megnyertük a bronzérmet, halleluja, és akkor én kértem egy szobát, egy termet a vacsora előtt, bementünk, bezártam az ajtót, mutattam a csajoknak, hogy itt a kulcs, innen ki nem megyünk, amíg ezt nem tisztázzuk. Akkor nagy nehezen tisztáztuk, de úgy akkor bennem megfordult, hogy na nem áll. És akkor ugye a világkupa után még egyszer leültünk. Kár, hogy nem mentettem el a telefonomba, jegyzeteltem, mindenki elmondhatta, hogy mit gondol arról az idejéről. 13 játékos volt ott, abból kettő ugye újonc volt, tehát ők csöndbe ültek. De 11-en mondták, hogy ez se volt, hogy az se volt, hogy amaz se volt. De gyakorlatilag a leves nem hideg volt, tehát teljesen mindegy, miről beszélünk, vagy ugye mi a lépcsőzést bizonyos játékosoknál, akiknek nem bírta a térde, vagy azt mondták, hogy nem bírja a térde, az annak fölváltott a spinningelés. Én is spinningeltem velük, mit tudom én, mindegy. De volt, aki azt mondta, hogy nem volt jó a spinningelés, volt, aki jó volt, voltak, ez se volt, semmi. És akkor én azt mondtam nekik, hogy jó, oké, csajok, de azért egyet szeretnék mondani, ahogy a Kelemen Attila volt a másodedzőm, az körülbelül minden második ilyen hozzászólás után felugrott, hogy akkor ő így, mondtam, üljél le, hallgassuk végig, és akkor mondtam, jó, csajok, semmi gond, de azt tudjátok, hogy amikor én leszúrást tartok, akkor az első három mondatom az arról szól, hogy lehet, hogy nem szorosat kellett volna fogni, hanem zónázni. Nem tudom. Tehát valami olyasmit mondok.
1: Tehát mondd a saját magadról is.
2: Magamról is mondok, hogy egy kicsit hitelesebb legyek, és mondom, egy szó ilyen nem volt.
1: Tehát saját magukat nem kritizálták
2: meg. Nem, azokat nem. És akkor utána el is mondtam nekik, hogy igazság szerint én ennek a megbeszélésnek a végén elmondtam volna, hogy most nem, de akkor most nem mondom. Valószínűleg ebben nagyot hibáztam. Egyrészt nem lettünk volna a kilencedikek, legalábbis velem a következő VB-n. De hát ugye egyrészt az edző szerintem nincs az edző, aki más kárán tud tanulni.
1: Hát van olyan ember, aki más kárán tud tanulni?
2: Biztos, azt nem tudom, az edzői szakmában szerintem nem létezik.
1: Hát ezt szerintem kiterjeszthetjük így. Nagyon kevesen.
2: Na mindegy, a lényeg, ugye jött a következő év, Faragott most már 62-szer, viszont lassan fizetnem kéne neki, hozom ide, hogy ugye a harc után Lukas a katona. Jött a következő év, én úgy éreztem, hogy úgy egész jól mennek a dolgok, ugye a Mersz, ami lett ugye a másodedzőm, bírták nagyon a játékosok, stb. És hát megint ugye az ember a dolgok után tudja meg, hogy áprilisban már rezgett a léc.
1: Hát azt tudni kell, hogy akkor még nincs semmi, tehát hogy akkor még a felkészülés sem.
2: Áprilisban rezgett a léc, hogy ki ment be kihez, és ki mit mondott, azt most hagyjuk is, mert én se tudom pontosan, és nem is érdekes. De lényeg az, hogy úgy mentünk ki a VB-re, hogy én nem tudtam, hogy a játékosok mit tudnak, és ezt hagyjuk is itt fönt ezt talán.
1: Hát nézd, nem úgy beszélsz erről az időszakról, mint a legkellemesebb pályafutásod legkellemesebb élményéről. De hát egy edzőnek azért ez benne kódolva van a műsor füzetébe, hogy ezt így megélje, és hát csak ez látható egy edzőnél, mert a csapat teljesítménye az látható, és ritkán lehet egyből javítani, ez azért idő kell, hogy javítani lehessen. Hát akkor valószínűleg ez is egy hasonló dolog, mint amikor Új-Zélandról hazajöttél, ami ezután volt. Ezután is nem csak a 9. helyet hoztad haza kezányból, hanem nagyon-nagyon sok mindent. Minden mást, amit tapasztalatnak nevezhetünk, vagy tudásnak nevezhetünk, amik ha esetleg későbbbe is épült. Azt szeretném kérdezni tőled, hogy ennek tudatában hol látod magad a következő 10 évben? Mert most eddig a múltról beszéltünk nagyon sokat, hogy kezdted, hogy lettél a női vízilabdába bevonódva, vagy bevonva, vagy hogy csatlakoztál oda, utánpótlás korosztályok, felnőtt, férfi, szövetségkapitányi, ugye Kazany után volt egy hosszabb szünet, egy egyéves szünet, aztán visszatértél újra a vízilabdához, mármint, hogy kint is edzősködtél Új-Zélandon, Kanadában, de hogy azért az inkább csak egy ilyen kiegészítő tevékenység volt. Most talán elmondhatjuk azt, hogy egy ilyen nyugodtabb korszakodat éled, és ilyenfajta megpróbáltatások talán nem érnek, hogy pellengére legyél állítva, hogy most mi történt, és nem vagy annyira rivald a fényben mondjuk, mint egy szövetségkapitány, akinél viszont ez elkerülhetetlen. Hol látod magad a következő 10 évben? Merész András, vízilabda mesteredző, mit szeretne csinálni, hol szeretne lenni?
2: Hát egyrészt, ahol most vagyok, nem azért, mert te ülsz itt velem szembe, de itt most nagyon jól érzem magam, mint a klubban, mint a feladatokkal is, én azt gondolom, hogy szerintem nagyon, nagyon a helyemen vagyok.
1: Ebben beletartozik minden, bocsánat, tehát nem csak a vízilabda, hanem így az életed.
2: Oké. Hát ugye itt két dolog van, akkor kicsit vegyük ketté. Ami a vízilabdát illeti, én valami nagyon hasonlót szeretnék csinálni. Egy picit úgy látom a vízilabda pályafutását egy edzőnek, mint a mandula. Ugye vízilabdában van ez, hogy mandula, amikor egy hossza kezdesz, öt hossza közepe, egy hossza vége.
1: Tehát, hogy
2: ez is egy kicsit ilyen kicsit mandula. Én azt gondolom, hogy mondjuk egy 10 év múlva remélem egészségben, legalább valamennyire egészségben talál 10 év múlva akkor. Nagyon szívesen foglalkoznék ilyen heti 2-3-szor egyéni képzéssel, kisgyerekekkel, nagyobb gyerekekkel. Tehát egy kicsit még másképp visszavéve az egészet, mert hogy azt be kell lássam becsülettel, hogy az én idegrendszeremnek nagyon nem való már heti szinten a mérkőzés. Mint ahogy amikor Kecskemétről én eljöttem a Honvédba, és utána nagyjából egy évig ugye csináltam hasonlót, mint most, és akkor utána ugye megkínáltatok az OB1-es csapattal, és valahogy hiányzott az adrenalin, a meccsezés, nem tudom, most baromira nem hiányzik, és ennek leginkább a megmondhatója a játékvezetők, akik, hogyha mégis arra vet a dolog, hogy nekem le kell ülni, mert valaki kapott egy piros lapot, és akkor én odaülök, ők pontosan tudják, hogy nekem ezen hiányzik. És én azt gondolom egyébként, hogy az edzői létbe legalább annyira beletartozik a gyerekekkel való egyéni foglalkozás, a nevelés, mint az, hogy hétvégén meccs van és nyerjünk. Tovább megyek, bizonyos korosztályokban inkább az előző tartozik bele, mint a hétvégi meccsedés és a hétvégi győzelem. Ugye ezt a szülők nagyon nehezen veszik tudomásul, pedig ez így működik. Hát ugye a fiatalabb kollégáim kárára nem tudok leállni, tehát Most az egy dolog, hogy én lemegyek egy héten kétszer erre az edzésre, egyszer arra az edzésre, stb., meg beszélgetek velük, segítek nekik, nem tudom, de mondjuk egy 3 havonta kitalálok valami új feladatot az egész társaságnak, akkor ennek nem örülnek, hogy nem is tudom, én most éppen hozzá kell tenni, hogy ezt a Dabrowski Norbitól loptuk, ezt minden korosztályban technikai, taktikai és egyéb elemeket osztályozunk, egy 4-5 havonta, és a szülőknek elküldjük az osztályzatokat, amit egyelőre a szülők is nehezen emésztenek, hogy 3-as kapott a gyerek, nem tudom, szoros emberfogásból. Bár oda van írva, hogy a 3-as ebbe a korosztályban a legjobb, de az most mindegy. Most éppen ebbe az irányba megyünk, éppen a héten csináltunk olyan teszteket, amit most már 6. éve csinálunk, évente 3-szor minden gyereknek ugyanazokat a teszteket. Ezt gyakorlatilag még a női válogatottból hoztam, ezeket a teszteket. Például az állóképességi tesztünk, az a, hát azt mindenki ismeri az iskolából az inga futást, na ugyanez van úszásban, ausztrál tudósok dolgozták ki. Század másodperc.
1: Brit vagy ausztrál?
2: Jó, nem, ez ausztrál. És ezt folyamatosan alkalmazom. Annak idején, még a ti időtökben a Tibor egyszer elkérte tőle ezt a tesztet, és megcsináltatta a fiúkkal. Aztán ő azt mondta, hogy nem jó, mert lehet benne csalni. Hát aki, ugye, látod, itt különbözik a férfi és a női, de én a női játékosban nyugodtan megbízhattam. De például vegytisztán kiadja az állóképességet, és nem kell hozzá 10-12 százat úszni. És ugye, miután most már az IFIK-nek körülbelül 2020 óta működik ez az IFIK-nél, ott van egymás mellett az Excel táblázatban minden játékosnak az összes időeredménye, távolsága, amit leúszik, lábtempója, amit másodpercre megcsinál, és nagyon klasszul lehet nyomon követni egyrészt a játékosok fejlődését, ugye az edzők pekére nagyon klasszul lehet követni, hogy az edző dolgozik velük, vagy nem. Úgyhogy csupa ilyen dolog van. Én nagyon szerettem egy időben, ugye én a TF-ben tanítottam egyrészt az OKS csoportban, aztán egyetlen évfolyam keretében a szakképzést is csináltam.
1: Részese lehettem.
2: Ilyen Gergely István, meg ilyenek jártak hozzám. Úgyhogy én tehetek róla, hogy a Gergely Pista nem edző, hanem elnök lett. Mert ha jól oktatom, akkor biztos edző lett volna.
1: Hát, megcsináltam azért. Csak megszereztem azt. Na, a diplomát.
2: Én azt is nagyon szerettem, de ugye ez is olyan, nyilván szívesen csinálnám, de beláttam teljes joggal, hogy a Kemény Dénes és a Kásár Zoltán, ők a felkent művelői ennek a dolognak, és ők csinálják a TF-et, nincs ez a baj. De továbbra is csinálom a Kolping iskolában, a sportosztályon belül a vízilabdásoknak, 9-eseknek heti egyszer van vízilabda elmélet, mert meggyőződésem egyébként, hogy egy fiatal sportolónak nem baj, hogyha az ő szintjén tudja az elméletét annak, amit csinál, hogy mi értelme van, és hogy kell csinálni. Úgyhogy én azzal, amit most csinálok, boldog vagyok, és miután én úgy fogalmaztam régebben magamról, hogy híresen, hírhetten fatalista vagyok, ami jön, az jön. Ami megy, az meg hagy menjem.
1: Nagyon szép végszó, és valahol ez túlmutat a vízilabdán is, bár az, amit mondtál, ugye kértelek, nem is kértelek, csak jeleztem, hogy nem csak vízilabda lehet szó, vagy nem csak a vízilabda lehet a jövődnek a tetemes része, de mégis ezt fogalmaztad meg. Szerintem nagyon sokat köszönhet neked a magyar vízilabdázás, nem csak női, hanem férfi vonalon is. Vannak olyan emberek, akik, ha nem lenne nekik, kéne őket találni, szerintem te az egyik ilyen alakja vagy a magyar vízilabdázásnak. Nagyon sok pozitívumot tettél bele, szerintem nagyon sok, ahogy az elején is elmondtam, szerintem nagyon sok változást hoztál bele. Hát karaktere vagy ennek a sportágnak, akárhogy is vesszük, és hát fáradhatatlanul tervezgetsz, ahogy elmondtad, a jövőre nézve is, és azt is szinte csak vízilabdában. Szerintem ezzel nagyon-nagyon sok mindenki nyerhet, legfőképp a gyerekek, hiszen ugye ott vagy az oktatásban, szakirodalmat állítottál össze, sportosztályt hoztál létre a Kolpingban is, és ez a fajta tevékenységed, ez inkább azt mondhatom, hogy bővül, tehát nem egy klubra korlátozódik le, hanem inkább szerintem nagyon helyesen marad a sportág világában, tehát a sportágot veszed alapul, és nem a klubot. Szerintem ez így nagyon-nagyon rendben van, és hát úgy tűnik, hogy ez megérdekel is téged a jövőben. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Merész András, mert vízilabda mesteredzővel beszélgettek továbbra is, és hát nagyon sok sikert kívánok neked a jövőben, kitartást, és nem csak kevés egészséget, vagy egy pici egészséget, ahogy itt előbb így próbálkoztál ezt így kívánságként megformálni, akár magadnak is a jövőre nézze, hanem nagyon jó egészséget nagyon sokáig, és hát ha lehet, akkor ebből a szakmából öregedjél majd ki úgy, hogy még miután kiöregedtél, és azt mondtad, hogy már nem neked való, még mindig talál ki magadnak valamit a vízilabdában.
2: Köszönöm a meghívást, és azt megígérhetem, hogy amíg a sípot meg tudom fújni, addig nem állok fel a partra.
1: Legyen így, nagyon köszönöm.
0: Ez volt a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó!

0: a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Önök kérték. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: A látványos támadó futballjáról ismert Hollandia csap össze a roppantul szervezett Svédországgal. Egy ilyen presztízs csatában a csoport elsőség is múlhat a három ponton. Hollandia-Svédország labdarúgó világbajnoki csoportmérkőzés élőben 19 órától. A késő esti programban a futballvilág két igazi nehézsúlyú gárdája találkozik. A négyszeres világbajnok precíz német gépezet mérkőzik meg Afrika egyik legtechnikásabb csapatával, Elefántcsontparttal. Vajon a nacionál elf akarata érvényesül, vagy az elefántok borítják a papírformát? A felkészülés során a franciákat is legyőzték. Németország Elefántcsontpart labdarúgó világbajnoki csoportmérkőzés 22 órától élőben a Nemzeti Sportrádióban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a körkapcsolás.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A mai nap szerkesztője Szabó Bence, a hangmérnök Antal Ricsi. Labdarúgással kezdjük a körkapcsolást, hiszen javában zajlik a világbajnokság. Ma este két mérkőzést játszanak, 19 órakor Hollandia-Svédországgal, míg 22 órától Németország Elefántcsontparttal csap össze. De voltak izgalmak az éjszaka folyamán is. Ezt foglalja össze Olasz Gergő.
6: Újabb négy mérkőzést rendeztek a labdarúgó világbajnokság második fordulójában. Kronológiai sorrendben haladjunk végig a találkozókon. Elsőként az Amerikai Egyesült Államok Ausztráliával találkozott. A mérkőzés tudósítását Szalai Kristóftól hallják.
7: A második találkozóját is megnyeri az Amerikai Egyesült Államok Ausztrália ellen a D csoportban, tehát két meccs után 100%-os Mauricio Pochettino együttese. A mérkőzés az amerikaiak szája íze szerint kezdődött, és a 11. percben rögtön gólt ért a sok támadás. Elszaladt a szélen Florian Balogun, betört a 16-oson belőre, becenterezett, és aztán az ausztrálok belső védője Burgess lábáról pattant be a labda a kapuba. Ezzel az öngóllal tehát 1-0-ra vezetett az Amerikai Egyesült Államok. A második félidőben viszont született még egy találat, egészen a 43. percig kellett várni a második gólig. Freeman volt az, aki betalált ekkor egy szöglet utáni kavarodást követően. Nem volt lesen, hiába videóztak a bírók percekig. Ő volt az, aki a leghamarabb tudott lecsapni a labdára, és megtréfálta az ausztrálok kapusát. Beachet közvetlen közelről fejelt a kapuban Freeman, ezzel 2-0-ás amerikai előnnyel így fordultunk a félidőre. Akkor még nem tudtuk, hogy több gól nem születik a mérkőzésen, és ki is alakult rögtön az első félidőben a végeredmény. Próbálkozott Ausztrália még a második félidőben, behozták Irán Kundát és Metcalft is a második játékrészre. Ez a két játékos szerezte a törökök ellen a két ausztrál találatot. Most viszont kevesebb sikerrel jártak, mint az első mérkőzésen. Nem tudtak igazából nagy helyzetet sem kialakítani. A végén volt néhány kakaskodás, sőt a játékvezető Felix Zweier sérülése és annak pikantériája fűszerezte a találkozó utolsó néhány percét, de szerencsére végig tudta fújni a mérkőzést a német sípmester. Így tehát a D csoport úgy néz ki két lejátszott meccs után, hogy az USA 6 ponttal vezet, az ausztrálok pedig a másodikok 3 ponttal. Az USA 2-0-ra elvette Ausztráliát.
6: A mérkőzést követően a már biztosan csoport első társházigazda, Amerikai Egyesült Államok szövetségi kapitánya Mauricio Pochettino nyilatkozott.
8: Ismét egy nagyszerű mérkőzést játszottunk, és az első félidőben nagyon jól teljesített a csapat. Egy erős ellenféllel szemben tudtuk irányítani a játékot. Októberben nehezen, de legyőztük az ausztrálokat. Akkor tudtam, hogy ez a meccs is nehéz lesz, szóval örülök, hogy nyertünk.
6: A mérkőzést követően a Nemzeti Sportrádió állandó labdarúgás szakértője Vukovics László értékelte a látottakat.
9: Amerika papírformának megfelelően nagyon jól kezdte a találkozót.
2: egyből magukhoz vették a kezdeményezést, és ahogy kollégám elmondta már, Balogh úr révén nagyon szépen elmentek a bal szélen. Hát nem ő volt a gólszerző, de neki köszönhető abszolút a gól. Borgesről pattant be a saját kapujába. Az

0: és az ausztrálok között. Nagyon jó focit játszik USA, két mérkőzés után kimondhatjuk, hogy megnyerte a csoportját. Igaz, hogy az ausztráloknak is lehet még 6 pontjuk, de az egymás elleni eredményből adódóan USA csoport elsőként fog végezni ebben a csoportban. A szünetben 3-as cserével próbálkozott Ausztrália, megpróbáltak mindent egy lapra feltenni, hátul 1-1-be védekeztek, föltolták, minden pontrugásnál fölmentek a belső védők, akik magas, megtermett játékosok, de nem termett babér, egy igazi helyzetet tudott kidolgozni Ausztrália, abból nem is találtak kaput. Utána volt sok lepattanó labda, ilyen kétes, 50-50 százalékos, vagy 11-es, vagy nem, de volt, amit a VAR se vizsgált. Végülis, ha a meccs teljes egészét nézzük, akkor USA teljesen megérdemelten nyerte meg ezt a mérkőzést. A végén elszabadultak az indulatok, de hál' Istennek nem lett sérülés sem kiállítás, így USA tovább jutott.
1: Éjfélkor kezdődött a marokkó-skócia összecsapás, amelyen az előző világbajnokság negyedik helyezettje Marokkó 1-0-ás győzelmet aratott. A találkozó történéseit Vukovics László összegezte.
2: A találkozó nagyon viharosan kezdődött, már a második percben megszerezte a vezetést Marokkó. Brahim Diaz pompásan ugratta ki a jobb oldalon Saibarit, aki gyönyörűen vette át a labdát, majd 8 méterről jobb felső sarokba bombázott. Ez egy gyönyörű gól volt, éles szögből nagyon szép volt őt a hosszú sarokba. A skótokat nagyon megfogta ez a találat, Marokkó meg rendkívül élvezte a játékot, gyorsak, technikásak a marokkó játékosai. Hakimi, ugye az egyik leghíresebb játékos, el kell mondani, hogy ugye nem érőszak vágya följött mérkőzés előtt, hogy majd bíróság elé kell állnia, de ez nem érintette a világbajnokságon való részvételét, és a látottak alapján nem is viselte meg őt. Nagyon jó futballt mutatott be. A skótok nem tudtak mit kezdeni Marokkóval, és egyszerűen nem tudtak egy épkézlet támadást vezetni az első 20-25 percben. Utána is ívelgetésekkel próbálkoztak. A szünetig nem találták azt, hogy hogy lehetne itt valamit kezdeni a marokkói védelemmel. A szünet után azt vártam, hogy a skótok valamit váltani fognak, ha nem is feltétlen cserékkel, de hát arra is gondoltam, hanem inkább szerkezetben, hogy megpróbálják kijebb hozni Marokkót, vagy valahogy meglepni őket. De azt kell mondjam, hogy a látottak alapján Marokkó egyénileg sokkal jobb képességű játékosokból áll, mint a skót csapat. Ennek ellenére volt egy lehetőség a második fél időben, akkor McKinney bement a 16-oson belülre, és ott egy éles szituáció volt, megtolta a labdát, Alainó buktatta megint, de én azt gondolom, hogy 11-es lehetett volna ért adni, a VAR vizsgálta, a skótok nagyon reklamáltak, de nem történt meg, ez pedig ez a második fél elején volt a 49. percben. A skótokat ez kicsit fölhozta ez a lehetőség, hogy oda lehet kerülni a 16-oson belülre, de nincsen kreatív, nincs elég kreatív játékosuk, nem nagyon tudtak mit kezdeni. A marokkóiak pedig hiába uralták a mérkőzést, ameddig nem rúgják meg a második gólt, mindig benne van a meccsben az, hogy kiegyenlíthet az ellenfél. Voltak azért lehetőségek, Hakimi a 76. percben remekül ugratta ki Diazt, aki cselezni próbált, így oda lett a lehetőség. Aztán a skótoknál McTominay, Robertson passzolt McTominay felé, aztán a 16-oson belül elesett, El Ainaoui mellett, ebből sem lett 11-es, a 82. perc volt ez. A skótok a végén próbálkoztak, de igazi helyzetet már nem tudtak kialakítani, és a mérkőzés 8 perc hosszabb, tehát 98. percben ért véget. A látottak alapján Marokkó teljesen megérdemelte nyert, több góllal is nyerhetett volna. 1-0-ra verte ugye Marokkó Skóciát, ebben 4 pontos lett, és a csoport élére ugrott.
1: És akkor adódik a kérdés, hogy Marokkót mely nemzet állíthatja meg, hiszen a braziloknak nem sikerült, ott egy 1-1-es döntetlent játszott egymással a csoport két legerősebb csapata, és már csak Haiti maradt a csoportkörben Marokkónak, ott a papírforma alapján nyer a legutóbbi világbajnokság negyedik helyezettje az észak-afrikai csapat, és akkor bejut valószínűleg először a legjobb 32 csapat közé, tehát onnan is azért jó esélye van bejutni a további körökbe, esetleg a nyolcad döntőbe, akár még a negyed döntőbe is.
2: Igen, Marokkónak most 4 pontja van, utolsó fordulóban ugye Brazília Skóciával játszik, Marokkó Haitivel, ahogy említetted, szerintem azt is megnyeri ez a két csapat, tehát 7-7 ponttal ők fej-fej mellett tovább jutnak, akinek jobb lesz a gólarány.

0: az lesz a csoport első helyén, de már 4 ponttal is, ami most van Marokkónak, ebben is már biztos tovább jutónak számít. Igaz, hogy ebben valószínűleg csak legjobb harmadikokként jutna tovább. Azt gondolom, utolsó mérkőzésen is simán le fogja győzni Haitit.
1: A skótok Marokkó elleni mérkőzése után Laki Barbara kérdezte a Skóciában tartózkodó labdarúgó edzőt, László Csabát.
2: Lényegében a skót szurkolóknak az örömét még azt mondom, hogy ez a rossz eredmény se törte meg. Én szerintem elég rossz mérkőzés is volt, attól függetlenül, hogy ugye mondhatjuk azt, hogy 5 perc alatt eldőlt ez a mérkőzés, és mondhatjuk, hogy igen, utána sok mindent nem láttunk. Hát az mindent elmond, hogyha nem is tűnt fel nekem tényleg így a mérkőzés nézése közben, hogy hát a skótok részéről nem is volt egy kaput eltaláló lövés. Lényegében tényleg odaadással futballoztak, mindent megtettek azért, hogy meg legyen az a bizonyos történelmi dolog, hogy tovább jutnak a csoportból először, és mondjuk, hogy még nincsen veszve semmi, mert 3 pont is azért szerintem sokat számít abból a szempontból, hogy ugye a harmadikok is tovább jutnak, de a skótok szerettek volna minimum egy döntetlent ebből a mérkőzésből kihozni, és ez nem sikerült. Hogyha csak így a mérkőzést nem akkor azt mondom, hogy igen, jogos volt ez a vereség. Attól függetlenül tényleg a szurkolók azok, akik most már világbajnokok, a skót szurkolók. Mindenki imádja őket Amerikába, és hát itt Skóciába is minden mérkőzés öröm ünnep, és én most itt vagyok Edinburgh-ban, és azért tényleg látom az embereknek az arcán egy bizonyos szempontból a szomorúságot, de a másik szempont az, hogy tényleg nagyon bizakodnak, hogy Brazília ellen egy nagyon jó eredményt érnek el, minimum egy döntetlen, legalábbis ez az emberek hozzáállása. Attól függetlenül én azt hiszem, hogy ha tovább tudnak jutni, akkor már önmagában skót nemzeti válogatott történelmet írt.
3: Ahogy említetted, ugye hamar esett az a gól Marokkónak, utána már nem nagyon történt érdemi dolog a pályán, mégis Marokkó gyűjtötte be a 3 pontot. Mi volt az, amiben ők mégis felül tudtak kerekedni Skócián?
2: Én nekem az volt az érzésem azért lényegében, hogy 10 perc után, hogyha a Marokkó tényleg teljes gőzzel játszik, akkor ezt a mérkőzést meg tudja nyerni több góllal is. Azért lehetett érezni és látni, hogy a marokkói játékosok, képzettebb játékosok tényleg itt nem a taktikáról kell beszélni, hanem egyszerűen az egyéni képességekről és ebből a szempontból tényleg Marokkó nem hiába Afrika egyik legjobb csapata per pillanat, egyik legjobb válogatottja. Valahogy az volt az érzésem, hogy csak annyit tesznek, amennyi kell, és hogyha nézzük azt, hogy az utolsó, azt mondom, hogy 15-20 percben tényleg picit visszahúzottak, mélyebben álltak, és tartották az eredményt. Ez azért érdekes, mert ilyenkor így egy mérkőzésen azért a csapat is, a szakmai stáb is érzi azt, hogy az ellenfélben nincs meg az az átütő erő, nincs meg az a dinamika, amivel lényegében érezném azt, hogy most a vesztes oldalon fogok állni, vagy esetleg gól kapok, és ezt a marokkai csapat úgy érezte. Tudom, nagyon sokszor, hogyha valaki néz egy, és tényleg semleges egy mérkőzés, akkor erre azt mondja, hogy hát ez nem jó mérkőzés, a Marokkó tényleg tartja az eredményt, és Skócia próbálkozik, de erre szokták mondani, hogyha ez a mérkőzés még 2x90 percet tartana, akkor se tudnak gólt rúgni, és ez így volt, pláne úgy, hogy a tényleg, amit most csak ismétlem önmagam, hogy nem az, hogy helyzetük, hát egy kaput eltaláló lövés nem volt, és hogyha a kaput nem találod el, akkor lényegében nem is tudsz gólt szerezni. Attól függetlenül tényleg a skót válogatott próbálkozott, de nagyon-nagyon meddő volt ez a próbálkozás, és ebből a szempontból ahhoz, hogy te le tudjad győzni Marokkót, egy kicsit többet kellett volna technikailag egyéni képzettségbe tudni, és legalábbis ilyenkor mondom, hogy nem csak arra alapozni, hogy felrúgjuk a labdákat, visszapasszolunk, ezek abszolút nem voltak ott, és egy-ez egyben nem tudták megverni a marokkóiakat. Így lényegében a marokkóiak uralták ezt a mérkőzést, és jogosan nyerték meg 1-0.
3: És ahogy azt említetted, még nincs veszve a továbbjutás reménye, hiszen ugye legjobb harmadikként is akár tovább lehet jutni, ehhez viszont Brazília ellen 1 pontot minimum szereznie kell Skóciának, de azt láthattuk ugyanígy ma éjszaka, hogy Brazília Haiti ellen azért magabiztos játékot mutatott. Mi az, amiben Skóciának változtatnia kell ahhoz, hogy Brazílián valahogy fogást találjanak?
2: Hát először is az, hogy eltalálják a kaput. Ez már az alap lenne, de én amúgy is mindig optimista vagyok, és tényleg mindig pozitívan beszélek a skót futballról, a skót válogatottról, ugye ebben az esetben. És én nagyon sajnálnám a szurkolókat, hogyha a skót válogatott nem jutna tovább. Én nem érzem azt, hogy a skót válogatott egy pontot el tud lopni a braziloktól, ha bár őszinte vagyok, a brazilok se nagyon meggyőzőek, sőt, nagyon vicces, mert ma reggel olvastam egy angol labban, hogy a brazil miniszterelnök már be is szólt a brazil válogatottnak, és nem tetszését fejezte ki, és kérdezték, hogy az volt a kérdés, hogy mit szólt például Neymarhoz, és azt mondta, hogy nagyon viccesen, hogy hát ő az első brazil labdarúgó, akit behívtak a válogatottba, és home office-be dolgozik. És ez tényleg vicces volt, mert ugye tudjuk, hogy a Neymar sérüléssel bajlódik az első mérkőzésen, most a második mérkőzésen is lényegében kimaradt a keretből, és ugye a brazil miniszterelnök úr legcinikusabb megjegyzése az volt, hogy hát a brazil támadó játékot ő úgy gondolja, hogy akkor tudjuk egy picit jobbá tenni, hogyha most nagyon gyorsan leigazoljuk, vagyis állampolgárságot adunk Messinek, és elvesztük tőle az argentin állampolgárságot és brazil állampolgárságot. Ez nagyon sok mindent elmond, hogyha egy futballt szerető, tényleg egy országot vezető ember így nyilatkozik cinikusan a saját válogatottjáról, és ez hát ez a brazil válogatott. Ha bár így összességében azt mondhatnám, hogy tényleg Brazília is nem az a Brazília, akit nagyon sokan vártak most ezen a világbajnokságon, de én szerintem meccsről meccsre, mérkőzésről mérkőzésre jobb és jobbak lesznek. Legalábbis én ezt várom tőlük, és nem hiszem, hogy a skót válogatott pontot, vagy esetleg pontokat tud rabolni ezen a mérkőzésen, ami következni fog Brazíliától. De hát láttuk azt, hogy kis csapatok, ha jól megszervezik a védekezésüket, hogyha tényleg taktikailag azt mondom toppon vannak, és van egy úgynevezett meccsterv, az a meccsterv azt jelenti, hogy az esetben, mert ezt az nagyon sokan használjuk, hogy tudják azt, hogy mi az első lépés, például ne kapjunk gólt, és ez tényleg nagyon fontos, mert hogyha azt néztük, hogy az Zöldfoki szigetek tényleg Spanyolország mennyire tudatosan játszottak, és mennyire tudatos volt nekik, hogy az első az, hogy ne kapjunk gólt, azt soha nem fogjuk ezen a mérkőzésen megtudni, hogy mi történt volna akkor, hogyha gólt kapnak, mi lett volna a következő taktikai elképzelés egyáltalán a fölépített játékokban, mert ugye addig nem tudtak játékot építeni, de azt, amit csináltak, az szenzációs volt. Arról tényleg nagyon sokat lehetne beszélni, hogy mennyit fejlődött például az afrikai futball és a szövetségi kapitányok is tényleg most már jobban és jobban át tudják adni azt a játékosoknak, amit úgy elképzelnek. És ugye ebből a szempontból, hogyha a skótok is, nem azt mondom, hogy ezt le kell másolni, de összességében azt várnám, hogy tényleg a brazilok ellen egy olyan taktikával, vagy esetleg olyan meccstervel rukkolnának elő, ami nekik bizonyos szempontból garancia arra, hogy minimum egy pontot meg tudják szerezni, de a brazil válogatott attól függetlenül nem akarja ezt a mérkőzést kiengedni a kezéből, nekik ezt is. Az nagyon fontos, hogy ne kapják ki, vagy ne játsszák döntetlen. Már az első mérkőzés is Marokkó ellen ugye mindenki felkapta a fejét, hogy csak egy döntetlen sikeredett, úgyhogy én szerintem a skótok ellen mindent meg fognak tenni, hogy megnyerik ezt a mérkőzést, attól függetlenül drukkolok a skótoknak.
1: A Brazília-Haiti mérkőzést követően a brazilok középpályása Casemiro értékelt.
4: A győzelmen túl azt tetszett a legjobban, hogy a csapat az első perctől kezdve az utolsóig végig fegyelmezett volt. Nagyon jó meccset játszottunk. Tudjuk, hogy a világbajnokságon nincs könnyű mérkőzés, láttunk meglepő döntetleneket, és azt is, hogy nagyon erős csapatok kaptak ki. Úgy érzem, az első meccs miatti feszültséget mostanra sikerült magunk mögött hagynunk. Ezúttal jól játszottunk, felszabadultan, de persze tudjuk, hogy még mindig rengeteget kell fejlődnünk.
1: A hajnal 2 óra 30 perckor kezdődő Brazília-Haiti találkozót az ötszörös világbajnok brazilok 3-0-ra megnyertik, Cunha duplájának, valamint Vinicius Junior góljának köszönhetően. A találkozót végignézte állandó labdarúgó szakértőnk Bene Ferenc, ő értékeli a látottakat.
5: Egyfajta bátor labdabirtoklásra törekedett Haiti. Az első negyed óra után úgy tűnt, hogy felvállalják a támadó játékot, és nem a kis csapatok által megszokott védekező defenzív játék lesz a saját védőharmadukba visszahúzódva. Egyértelműen feljebb tolták a védekezést, olykor a labdához képest egész magasan volt a védővonal a Haitinek. Ennek később lesz jelentősége, hiszen a harmadik gólnál egyértelműen az okozta a problémát, hogy nagyon magasan volt a Haiti védő négyes, és a beindított labdára Vinicius szenzációs labdát kapott, amivel be tudta fejezni az akciót. A Haiti játékát ez a feljebb tolt védekezés és a bátor labdabirtoklás jellemezte, de nagyon-nagyon sok pontatlanság volt a játékukban. A brazil válogatott az első mérkőzéssel ellentétben sokkal, de sokkal jobban működött, főleg a labdabirtoklásnál nagyon mozgékony, dinamikus játékot nyújtottak, sok volt a forgatás, sok volt a klasszikus brazilos, úgymond kombinatív játék, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy az első mérkőzéshez képest jóval labdabiztosabbak is voltak, és nagyon-nagyon sok mélységindulást követtek el, főleg a támadók, ami hiányzott a Marokkó elleni találkozóból a támadójátékuk részéről. Ebből volt mind a három gól, különösen a harmadik volt tetszetős, amikor beindították Viniciust, de a második gólnál is egy középes labdaszerzés után Viniciust indították a szélén, és utána Mateusz Kunya fejezte be az akciót. Az első gól pedig Vinicius lövése utáni kipattanóból született, szintén Mateusz Kunya részéről. Tehát alapjául ezt a két labdarúgót lehet kiemelni a brazil támadójátékban. Ami még feltűnő volt a dinamikus és magas ritmusú játékon kívül, hogy nagyon gyorsan zárt vissza védekezésbe a brazil válogatott. Tehát alapjában véve feltételezhetjük, hogy egy domináns támadójátékból sebezhetők lettek volna kontratámadások által, de nem, nagyon-nagyon fegyelmezetten és dinamikusan visszazártak. Tehát ez a brazil válogatott most a Haiti elleni mérkőzésen sokkal, de sokkal jobban működött, mint legutóbb Marokkó ellen. Ez adott esetben biztató lehet a jövőre nézve is, illetve nagyon dinamikusan, frissen mozogtak a játékosaik, tehát abszolút mértékben megérdemelték a 3-0-es győzelmet.
1: És még egy gyors kérdés, mit hozhat a jövő Brazília számára, hiszen Marokkóval pont azonosságban jelenleg vezeti a C csoportot, miután Marokkó az éjféli mérkőzésen 1-0-ra legyőzte Skóciát, viszont Brazíliának az utolsó mérkőzése Skócia ellen lesz a csoportban, míg Marokkó a papíron jóval gyengébb Haiti ellen játszik, még az is lehet, hogy Brazília nem csoport elsőként jut majd tovább, ott pedig már akkor a legjobb 32 között is akár találkozhat olyan csoport másodikkal, amely erős.
5: Igen, de a brazil válogatottnak a tendenciája és az első mérkőzéshez képest a javuló játéka azért arra predesztinálhatja őket, hogy bárkivel találkoznak szembe a 32 között, akár esélyesként, vagy minimum 50%-os esélyesként fognak pályára lépni, bárkivel szemben ez a brazil válogatott ütőképes lehet. A sztárjaik is egyre jobb formában vannak, és a védekezésük is egyre jobban kezd összeállni. Tehát alapjában jövő én ezt egy működőképes csapatnak látom, az pedig, hogyha összekerülnek egy hasonlóan jó csapattal, egy hasonló működőképes kollektívával, akkor bármi megeshet. Tehát de az úgy gondolom, hogy a brazil válogatott bárki ellen esélyes lehet a továbbjutásra.
1: A reggel 5 órakor kezdődő Törökország-Paraguay mérkőzés pedig hozta a világbajnokság meglepetését. Hogy miért, arról Szalai Kristóf tudósítása számol be.
6: A labdarúgó világbajnokságok történetének 996. mérkőzésén Törökország-Paraguay a D csoport második fordulójában meglepetésre 0-1. Ez a gyors gólok mérkőzése volt, sőt az egész játéknap gyakorlatilag erről szólt. A 63. másodpercben, tehát a második perc legelején Galarza révén megszerezte a vezetést Paraguay válogatottja, és ezzel ki is alakult a mérkőzésnek a végeredménye. Volt egy óriási futballtörténeti pillanat a 45. percben, a hosszabbítás minutumaiban, ami az első fél időt illeti. Miguel Almirón volt az a vétkes, akit először azért állítottak ki, mert a szája elé tette a kezét. A játékvezető pedig varozás után azt mondta, hogy eltakarta a száját Miguel Almirón, amikor az ellenfélnek mondott valamit, ezzel pedig egyből piros lapot adott neki a legújabb szabályok értelmezése alapján. A második fél időre nagyon parás hangulatban érkeztek vissza a játékosok, mindkét mindkét edző változtatott, a török részről Yilmaz érkezett, a paraguayi részről pedig Bobadilla a pályára. Folyamatosan rohamoztak Çalhanoğlu és Arda Güler bombái, voltak veszélyes próbálkozások Vincenzo Montella csapatától, Demiral háromszor is próbálkozott, a legvégén a fejese centikkel ment el a kapufa mellett, Müldürnek volt egy olyan fejese a törökök jobb hátvédjének, ami kettős kapufát ért el, de valahogy nem akarta bemenni a labda Hill a paraguayi kapusnak a kapujába. Így tehát még egyszer a végeredmény a D csoport második fordulójában Törökország Paraguay 0-1, ezzel Törökország biztosan búcsúzik a világbajnokságtól.
1: Törökország tehát búcsúzott a labdarúgó világbajnokságtól, Bene Ferenc pedig így értékelte a törökök Paraguay ellen nyújtott teljesítményét.
5: Pont az jutott eszembe most, hogy ugye volt hosszabbítás bőven, tehát nem is akarom kiszámolni, hogy a 90 perc helyett ez jóval több mint 100 perces volt az a mérkőzés. A 65. másodpercben vezetés szerez Paraguay, és onnantól kezdve 1-0-ra le tudja úgy hozni a mérkőzést, hogy az 50. perc környékén még kiállítás is tört, bocsánat, első fél időben még, tehát a 48. percben, tehát az első fél idő hosszabbításában kiállítás sorsára jutott Almiron, tehát teljes második fél időt emberelőnybe játszott, plusz hosszabbítást, és egész egyszerűen elképesztő. Nem akarok a statisztikák bűvületében élni, én igazából a statisztikákat arra használom, hogy megfelelő következtetéseket vonjak le, tehát a labdabirtoklás meg ilyenek az nyilván stílusfüggő, de hogy 32 kapura lövésből 5, azaz 5 találjon kaput, az 15%-os teljesítmény. Úgy, hogy két mérkőzés gyakorlatilag a török válogatott, a két mérkőzést az ellenfél térfelén töltött a török válogatott, néhány kósza kontrát eltekintve, és nem tudott gólt szerezni. Hát valljuk meg őszintén, szimpatizáltunk valamelyest a törökökkel, mert jó stílusban futballoznak, de amelyik válogatott két ilyen domináns mérkőzés után egyetlen egy gólt nem tud szerezni, az valljuk meg őszintén, essen ki a VB-ről. Én nekem az a véleményem.
7: És ha valaki azt mondja neked még a világbajnokságot megelőzően, hogy az Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Paraguay, Törökország 4-esből, Törökország már a második fordulót követően kiesik, akkor azt hiszem, biztosan nem hiszel neki.
5: Igen, hatalmas meglepetés. Az benne volt, hogy a török válogatott mondjuk nem jut be az első kettőbe, a harmadik helyezettként én számítottam rá, hogy esetleg tovább jutnak, de ez óriási kudarc, és valószínűleg az a forgatókönyv a valóság, amit az első fél időben említettem, hogy ez a török válogatott nincs rendben. Tehát itt valami nem stimmel a csapaton belül, valami nem stimmel a játékosok felkészítésével, valami nem sikerült pszichológiailag rendbe tenni a játékosokat, mert rendkívül dekoncentrált a teljes csapat. A csapatjátékuk sem működött, olykor elteltek hosszú percek, olykor 10-15 percek is csak oldalpasszokkal, nagyon kevés gólhelyzetet alakítottak ki a mérkőzések folyamán, de annyi gólhelyzetük volt, hogy ebből a két mérkőzésből reálisan és nagyon-nagyon óvatos becslés legalább két pontjuknak kellene lennie, de azt mondom, hogy talán még realitás lett volna a 4 pont is. Mondom, a lehetőségek és az ellenfél 16-osának a környékén töltött idő alapján. Egyébként nem működött a török válogatott, ahhoz képest, hogy milyen domináns futballt nyújtottak, nagyon-nagyon kevés gólhelyzetük volt, és hát ez a 15%-os kaput eltaláló lövési statisztika, higgyék el, kedves hallgatók, nincsenek a futballban véletlenek, ez nem egy véletlen adat.
8: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
9: Nyár 26. Hétfőn 10 órakor a Dunán.
8: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
10: Elődöntőbe jutott a magyar férfi karcsapat a vívó Európa-bajnokságon. Ma van a múzeumok éjszakája, egyelőre marad a kánikula. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
8: Sporthírek.
10: Éremért vívhat Antoniban a férfi karcsapat, a Dallos Benedek, Rab Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron összetételű négyes útja a négy közé, a svédeken és a spanyolokon keresztül vezetett. Az elődöntőben Szilágyi Áronék Olaszországgal vívnak. A Pásztor Flóra Kondrickata, Pap Jászmin, Kollár Anna alkott a magyar női tőrcsapat. 45-39-re kikapott a negyeddöntőben az ukrán együttestől, a Franciaországban zajló vívó Európa-bajnokságon. Így legjobb esetben az ötödik helyen végezhet. Megszerezte első győzelmét az idei labdarúgó világbajnokságon Brazília, miután a C csoport második fordulójában, Philadelphiában 3-0-ra legyőzte Haitit. Ezzel a karibi együttes már biztosan búcsúzik a csoportkör után. Ugyanebben a négyesben nagy lépést tett a továbbjutás felé Marokkó is, az afrikai csapat Skóciát győzte le 1-0-ra Bostonban. A D csoportban a társházigazda Amerikai Egyesült Államok válogatottja 2-0-ra verte Ausztráliát Seattle-ben, és ezzel már a 32 közé jutott. A négyes másik mérkőzésén Santa Clarában Paraguay egy fél időt emberhátrányban játszva 1-0-ra nyert Törökország ellen. A török együttes így már biztosan nem juthat tovább csoportjából. A labdarúgó világbajnokságon ma 19 órától Hollandia Svédországgal, míg 22 órától Németország elefántcsontparttal csap össze. Holnap hajnali 2 órától Ecuador, Curaçao, míg 6 órától Tunézia, Japán mérkőzést rendeznek majd. Fabian Bettina ezüst, Mihályvári Farkas Viktória bronzérmet nyert a női 10 kilométeres versenyszámban, a nyílt vízi úszók világkupa sorozatának negyedik idei utolsó állomásán, a portugáliai Setúbalban. A Nemzetközi Szövetség honlapja szerint a viadalt a háromszoros világbajnok, olimpiai ezüstérmes ausztrál Mósa Johnson nyerte.
8: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
10: A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan kedd éjfélig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter vezetésével a hazai közlekedés végre új lendületet kaphat, jelentette ki Magyar Péter a Közlekedési Múzeum új időszaki kiállításának megnyitóján. A kormányfő beszélt arról is, hogy Vitézi Dávid minisztersége alatt számos olyan programmal, kezdeményezéssel lehet majd találkozni, amely közelebb hozza a közlekedés világát a családokhoz és a fiatalokhoz is. Mától a nyári főszezoni menetrend érvényes a MÁV-nál, a legtöbb változás a Balatonnál lesz. Kétszer annyi vonat közlekedik majd, mint korábban, és sűrűbben indulnak a volánbuszok is a Balatonhoz, illetve a tó környékén. A Tópart Express, a Katica Interrégió, valamint a Dunakanyarból Fonyódra közlekedő Jégmadár Express vonat is korszerű, alacsony padlós, klimatizált motorvonatokkal közlekedik, de Kelet-Magyarországról is indulnak motorvonatok a Balatonhoz. Ma este múzeumok, galériák és kulturális terek százai egyszerre nyitják ki, vagy éppen nem csukják be zárórakor a kapuikat, hogy látogatók ezrei csalogassák be az intézményekbe. Országszerte csaknem 470 helyszínen több mint 3000 program várja az érdeklődőket. Az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális rendezvényét mindig a nyári napfordulóhoz legközelebb eső hétvégén tartják.
8: Közlekedés.
10: Jelenleg is élénk a forgalom az autópályákon, azok közül is főként az M1-esen, az M3-ason és az M7-esen is. De jelentősebb fennakadások, torlódások egyelőre nincsenek, jó tempóban lehet autózni. Aztán Szolnokon a Szent István-Tisza hídon a dilatációs szerkezetet javítják. A 4-es főúton a 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa irányítja a forgalmat, mindkét irányból torlódásra számítsanak. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
8: Időjárás.
10: A sok napsütés mellett ma csak elszórtan, holnap több felé és több hullámban várható záporzivatar. Néhol jégeső, felhőszakadás is kialakulhat. Egy-egy zivatart erős, viharos széllökések kísérhetnek. Éjszaka általában 16-21, napközben 31-37 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 26, a Tisza tó 24 fokos.
8: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, ma valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
8: Hajrá, magyarok!
11: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sport Rádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 15 óra 40 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, és maradunk labdarúgásnál, mégpedig a világbajnokságnál, hiszen az éjszakai mérkőzésen Brazília 3-0-ra győzött Haiti gárdája ellen, megszerezte tehát első győzelmét a világbajnokságon. A találkozóról Szabó Bence készített beszélgetést Barkóczi Benedekkel, aki maga is korábban Brazíliában labdarúgóként odaigazolt és ott játszott.
3: Lassan hozzászokunk ahhoz, hogy éjszakázni kell, hogyha meccseket akarunk nézni. Te hogy bírod ezt?
4: Hát szia, köszönöm szépen a meghívást. Igazából én nagyon vártam már, több szempontból is, ugye a Brazília közel áll hozzám, ezért az összes meccsüket, keretet, mindent vártam már, a hirdetést. Illetve az összes meccset, ami emberi időben van, próbálom nézni. Ugye most már én elkezdtem itthon edzeni, és ezért az éjszakai meccsekre nem nagyon maradok fönn, de a többit nézem, amit csak lehet.
3: Ugye Brazíliában játszottál egy évet, erről beszélgettünk már itt korábban a rádióban, de azóta mi újság veled? Ugye azt mondtad, hogy akkor most már itthon edzel, mi az, amit lehet tudni a jövődről?
4: Igen, hát most elkezdtem egy MB2-es klubban az edzéseket, jelenleg folynak a tárgyalások a vezetőséggel, hogy is nézne ez ki, aztán igazából remélem a jövő héten már hivatalos bejelentés is megtörténik.
3: Mennyire tervezted így a pályádat? Mert ugye amikor beszélgettünk, akkor még nagyon az volt előtted, hogy Brazíliában szeretnél profi lenni, de ugye ott több tényező is hátráltatott ebben. Most te ezzel kapcsolatban hogyan érzel, hogy Magyarországon próbálkozol?
4: Hát igazából ugye én nagyon jól éreztem magam kint, és nagyon jól is ment a játék, viszont vízum problémák miatt kénytelen voltam hazajönni, pedig lett volna lehetőségem sokkal följebb játszani kint. Viszont nagyon hiányzott már, ugye kihagytam 4 vagy 5 hónapot, és hiányzott már a csapat, az öltöző, a pályán lenni. Edzettem egyedül folyamatosan, Felipe Matos készített engem, és igazából most nagyon boldog vagyok, hogy lehetőséget adtak nekem itthon. Szeretnék bizonyítani és megmutatni, hogy mit tanultam kint.
3: Egyébként, hogyha ezt vesszük, ezt az egy évet, akkor tényleg mi az, amit tanultál, vagy szerinted jobb lettél mondjuk egy olyan magyar futbolistától, akivel mondjuk te is játszottál, tehát miben fejlődtél a legtöbbet szerinted?
4: Hát szerintem mentalitásban magamhoz képest nagyon sokat fejlődtem, illetve komolyabb ember lettem, és megkomolyodtam mind a focitéren, mind az életbe. Illetve ugye most ez pont testhez álló, hogy nagyon meleg van itthon, és például a mai edzésen is szenvedett mindenki, nekem pedig ez ugye természetes volt, úgyhogy ez így pont jól jön most ki.
3: Meg is barnultál, nem? Az igen, alatt az időszak igen, alatt, amíg ott voltál Brazíliában. Igen. Mennyire tartod velük a kapcsolatot?
4: Tartom, abszolút, vannak kint barátaim, és velük szoktam beszélni ilyen 2-3 naponta. Volt csapattársaimmal is néha beszélek, hogy megy a klubba, mert ugye most már ők is szintet léptek, egyel följebb játszanak, illetve az elnök megkeresett engem 1-2 hónapja, hogy menjek vissza, és abszolút számít rám, és szeretne eladni, ahogy ugye úgy is lett volna még télen, de viszont most már szeretnék itthon is bizonyítani.
3: Tehát akkor mondjuk ezek a vízum problémák, ezek megoldásra kerülnének, hogyha esetleg úgy döntenél, vagy úgy döntenétek, hogy visszamennél Dél-Amerikába?
4: Igen, mert ugye megkapnám először is 1/2 évre, és ugye már az elejétől elkezdenék megcsinálni, és így 2-3 hónap alatt meg lenne. Most már ugye tudják, hogy hogyan kéne.
3: Jó, ez volt a baj, hogy akkor nem... Igen. Tehát európai játékos, csak hogy a hallgatók is értsék, azért európai játékos nem feltétlenül igazol egy brazil kisebb csapat.
4: Igen, igen. Egyedül voltam európai, és ugye így nem tudták, hogy mi a leghatékonyabb intézése ennek. Uh-huh. De viszont ez jó, hogy maradt egy ilyen kapu nekem ott, hogy bármikor van 2-3 klub, ahova vissza tudok menni.
3: Egyébként az első osztályban való oda szerződés, az hogyan működik már, mint hogy nyilván alapvetően neked az volt az utad, beszéltünk is róla, hogy Brazíliából egy alsóbb osztályból szeretnél eljutni az elsőbe, de mondjuk, ha te Magyarországon teljesítesz, akkor az előfordulhat, hogy téged egy brazil első vagy egy másodosztályú klub Magyarországról kinéz?
4: Igen, abszolút. Van egy népszerű menedzser ott kint, akivel tartom a kapcsolatot, és mondta, hogy ha jól teljesítek ott, akkor felveszi a első másodosztályú klubokkal a kapcsolatot, és szétnéz, ugye volt érdeklődés riói első osztályból, aztán igazából azt mondta, hogy most ugye ad nekem egy évet, és teljesítsek itt, és akkor lehet róla szó, hogy vissza tudjak menni.
3: Egyébként Brazíliában mennyire figyelnek azokra a labdarúgókra, akik adott esetben Magyarországon, vagy éppen Európában vannak? Nyilván a topligákat azt nem is kell mondani, de tegyük föl, most néhány nevet azért lehetne mondani az Alaegerszegből, akik ugye itt játszanak.
4: Igen, hát sajnos ugye nem nagyon figyelik, mivel rengeteg labdarúgó játszik, ugye így, mint magyar emberek, ugye európai emberek csak a legnépszerűbb játékosokat ismerik, de rengeteg olyan van, aki Lengyelország, Magyarország, Románia, bárhol játszanak, ugye ez kint, ez természetes, nem egy nagy dolog, szóval nem adnak ennek nagy hátteret.
3: Akkor beszéljünk a világbajnokságról szerintem. Hogyan látod eddig két meccs alapján a brazil csapatot? Mennyire teljesítik azokat a várakozásokat, amiket te mondjuk elképzeltél velük kapcsolatban?
4: Hát igazából nekem nem voltak nagy várakozásaim, de a kintiekkel, ahogy beszéltem, ők nagyon reménykedve várták ugye Neymarnak az utolsó világbajnoksága, viszont ugye most megint megsérült, és megint nem volt ott a meccsen, de abszolút az első meccsen nem hozták, amit vártak tőlük, és az nagy felháborodás is volt kint. Utcára mentek emberek, tüntettek, meg újságokban mindenki a játékosok ellen volt, illetve ugye tegnap játszottak Haitival, 3-0-ra nyertek, de engem az nagyon zavar, hogy egy Haiti fel tudja venni a versenyt a brazilokkal. Ezt abszolút nem tudom megérteni. Nyilván nincsenek olyan játékosok, ezért nyilván nem tudtak gólt rúgni, nem tudtak eredménybe, ez nem mutatott meg a játék.
3: De... Mivel lettél volna elégedett, vagy a brazilok mivel lettek volna elégedettek egy Haiti esetében?
4: Hát igazából ugye, ha most a statisztikát megnézzük, akkor nagyjából egy kiegyenlített mérkőzés volt, ugye nyilván az egyének eldöntötték, de abszolút egy kiki mérkőzés volt.
3: Hát ami mindenképpen meglepő, de azért némi dicséretet a Haiti mellett mondjunk el olyan szempontból, hogy azért a skótok is csak 1-0-ra nyertek ugye ellenük, illetve azért rengeteg olyan játékost honosítottak, akik Európában játszanak és francia felmenőkkel rendelkeznek, de nyilván ez a világ egyik legnagyobb futball nemzetével kapcsolatban azért ez nem feltétlenül pozitív. Ugye mondtad azt, hogy az első meccs után már Brazíliában volt egy negatív visszhangja ennek, ezt te hogyan láttad csapattársaidon keresztül, volt csapattársaidon keresztül, illetve szerinted ez mennyire jut el a brazil csapathoz?
4: Hát ugye a médiában is lehetett olvasni nagyon sokat, követek ilyen nagyobb újságokat kint, és szerintem maximálisan eljut hozzájuk, mert ugye egész ország erről beszél, nyilván ugye ők is látják ezt, és szerintem nyilván most eredményben megmutatkozott, hogy ugye jobb csapat, de azért nem kell attól elájulni, hogy Haitit legyőzték, de nyilván helytálltak Haiti, úgyhogy ez tényleg egy szép dolog tőlük, ugye Skóciával szemben is, ahogy említetted, de hát azért még van hátra egy meccs, Skóciával játszanak, igen, a brazilok,
3: igen. Játszanak majd.
4: Hát azért ott még kíváncsi leszek, hogy mi lesz. Most ugye vezetik a csoportot, de továbbjutás megvan, de azért illene megverni őket is.
3: Hát ezt meglátjuk, majd mindenképpen beszélünk is erről, de alapvetően ugye nekem azt mondtad, hogy ettől a brazil csapattól nem kell olyan nagy reményeket várni, vagy hozzájuk fűzni. Te azt hiszem negyed döntőt, vagy max elődöntőt mondtál nekem,
4: igen,
3: ugye?
4: Igen, én azt sejtem, azt látom ebben, mivel ugye nincsenek szélsővédők, tehát három szélsővédő van, Danilo Alexandro és a Douglas Santos, de ugye egyik se egy világklassz is, mint ugye eddig megszokhattuk a braziloknál, tehát ez már alapból egy óriási hátrány náluk, illetve hogy a szélső védőposzton ugye belső védőket kell játszatni, mivel nincs más, illetve a középpályán is ugye a Casemiro, Fabinho van, aki egy azon poszt, de mindkettő már levezett, már öreg, és van, én például a Joelintont abszolút beívtam volna, mert hétről hétre ugye Premier League-be a legmagasabb szinten teljesít, illetve csatárban én szerintem az Igor Thiago nyilván sok gólt lőtt, de nem ő a megfelelő a braziloknál.
3: Kunya jobb volt a mostani meccsen?
4: Jobban beleillik a játékba.
3: Mármint az Igor esetében azt lehet mondani, hogy ő egy ilyen inkább egy erőcsatár, és ez a brazilokhoz annyira nem illik?
4: Igen, abszolút. Ugye ez a Premier League-ben nyilván megállja a helyét, de ugye a brazil fociban az nyilván, hogyha Ronaldo vagy, ő is egy erőcsatár, csak ő azért technikailag is a világ legjobbja volt, de hát azért Igor Thiago messze van technikailag.
3: Felipe Matoszt ugye már említetted te is, és ugye jó kapcsolatban is vagytok egymással. Vele készült egy beszélgetés a héten, amit hallgattam, és ugye ő mondta azt, hogy a brazil futballnak egy nagy gyengesége az lehet, hogy gyakorlatilag nem a saját érdekük szerint termelik a játékosokat, hanem az európai érdekek szerint. Ezt te mennyire érezted úgy a saját testeden keresztül, úgymond a csapattársaidon keresztül, hogy őket gyakorlatilag úgy termelik eladásra, hogy Európa számára egy felvevő piac az egész brazil labdarúgás?
4: Igen, hát ugye kint egyértelműen az egyénekre építenek, és főleg a támadókra, szóval, hogyha védőként nagyon sok védő eljön onnan már minél előbb, inkább átmegy Argentína, Peru, vagy bármi hasonló dél-amerikai országban, mivel a védőktől azt kérik, hogy a lehető leggyorsabban csak tegye előre a támadóknak, és ugye a támadók pedig egyénileg akár 3-4 játékosra vigyék rá is. Nyilván ugye az eladható, hogyha hiába nem sikerül, de háromból egyszer sikerül, ugye akkor az már feltűnik az embernek, és ugye azt el lehet adni, szóval ez abszolút egyet tudok érteni.
3: És ebben az okfejtésben egyébként az is szerepet játszott, vagy az is szóba került, ugye, amit én hallgattam a Matosszal kapcsolatban, hogy te is említetted a szélsővédőket, hogy gyakorlatilag megképződnek a braziloknak ezek a hiányposztjaik, és azért hiába van egy Carlo Ancelotti, egy világklasszis edző, azért ezek valószínűleg olyan hiányosságok, amiket nem lehet megoldani.
4: Hát igen, ugye mivel nem számít már ugye az prioritásnak, hogy a védelem, mivel ugye Brazíliában az a futball, hogy csak támadni, minél több gólt lőni.
3: Erről te is meséltél ugye a saját tapasztalataidból.
4: Igen, és ugye most például nekem ez kicsit furcsa itthon, hogy hazajöttem, és például ma szembesültem vele, hogy egymás közötti játék volt, hogy ugye nagyon ráfekszenek a labdatartásra, hogy ugye ha vezetünk, akkor birtokoljuk a labdát, és én pedig ugye megkaptam a labdát, megint ugye bennem volt, és vittem előre, nyilván volt, amikor elveszítettem, de ugye ez kicsit egy ilyen szembetűnő különbség a köztem és ugye a játékosok között.
3: És ezt hogy látják, akár az edzők, akár az itteni csapattársak?
4: Hát jelenleg most nagyon tetszett az edzőnek, hogy ugye felvállalom a játékomat, meg ugye, hogy másabb vagyok, mint a többiek, illetve magamhoz képest is teljesen más, mert ő az edző ismert engem már régebb óta, és emlékszik a játékomra, viszont abszolút változott, úgyhogy szerintem mindenképp pozitív az így.
3: Arról beszélhetünk még adott esetben, ugye, hogy említetted azt is, hogy gyakorlatilag egyének döntötték akár ezt a marokkói meccset valamilyen szinten, ugye az 1-1 lett, illetve a mostani mérkőzésen is, hogyha én most visszagondolok az első gólra, akkor Viniciusnak volt egy megoldása, ő tekerte kapura a labdát, és a kipattanót rúgta be Cunha, de tehát szerinted egy komolyabb válogatott ellen ezek a momentumok mennyire lehetnek meg? Mert gyakorlatilag az első meccsen is Vinicius kellett a gólhoz, meg a másodikon is.
4: Hát igen, ugye, mint mondtam, egyének döntik el, és ugye jelenleg
3: csak
4: Vinicius...
3: Csak ez mennyire lesz kevés?
4: Hát igen, ugye
3: utálni.
4: Vinicius most jelenleg mondhatjuk, hogy az egyik legjobb szélső a világon, viszont hogyha szembe találja magát, csak mondok valamit egy francia védelemmel például, vagy akár a németekkel szembe, vagy a bármelyik elit csapattal szembe, akkor már nem biztos, hogy egyedül meg tudja oldani, vagy ugye ketten-hárman a Cunha Rafinha elől, ugye akik a kreatívabb játékosok, egy egész csapattal, egy rendszerrel szembe, szóval kíváncsi vagyok, hogy amikor találkoznak erősebb csapattal, mi lesz velük.
3: Egyébként a Brazíliában lévő megítélés ennek a csapatnak, ha most levesszük ezeket az eredményeket, mostanában milyen volt a válogatott megítélése? Mert ugye Carlo Ancelottit azt te is mondtad, hogy kifejezetten szeretik, de ezt a csapatot, játékosokat mennyire szeretik a brazilok?
4: Igen, hát ugye igazából Brazíliában bárki is játszik a válogatottba, ugye szeretik, mivel az ott az életet jelenti. Viszont én úgy láttam, és úgy hallottam, hogyha most Neymar ugye behívták, mivel ez egy marketing fogás nyilván, tehát abszolút a szerintem fele annyi ember nem nézné, hogyha nem lenne ott, még így se, hogy nem játszik.
3: Mármint Brazíliában vagy igen, a világon?
4: A Brazíliában és a világon is, ugye óriási összegeket keresnek ezzel reklámcégek és újságok.
3: Jó, de hát azzal hogyha azt veszed, hogy a padon ül, azért sokat nem tesz hozzá.
4: Igen, de így is, hogy volt egy ilyen cikk, hogy ugye Neymart fotózták a legtöbben, hiába nem játszott, csak ült a lelátón, szóval ugye ebből adódik, hogy be kellett hívni bárhogy is, akár csak egy meccsen játszon, de ott van.
3: És ezzel szemben te nem vetsz fel, mint adott esetben játékos kritikát, mármint olyan szempontból is, hogyha neked van egy ennyire híres csapattársad, és te vagy abban a szituációban, hogy mondjuk a te posztodon szerepelne ő is, és te egyébként egy fix, stabil kezdő vagy, ez téged nem zavarna?
4: De abszolút, ugye João Pedro kimaradt miatta, és ezt ugye Instagramon meg is osztotta, viszont a vezetőség és a vezetőedző részéről pedig érthető, hogy ugye be kell hívni, miután neki van a legnagyobb értéke mind a marketingen, mind pedig ugye az egész országot meg tudja mozgatni, úgyhogy nem volt kérdés szerintem, hogy ott lesz.
3: Rafinhának volt egy sérülése a meccsen, esetleg nem tudom, hogy arról tudsz-e, hogy mennyire változik most a brazil csapat, vagy mennyire gyengülhet, ha az ő kiesik, de majd meglátjuk a jövőre vonatkozóan, csak esetleg tudsz erről valamit.
4: Hát arról nem tudok, hogy ugye milyen hosszú sérülése lesz, vagy milyen komoly, de viszont én azt nem nagyon tudom megérteni, hogy ugye sérülésből jött vissza alapból, ha jól láttam, egy hónapot sérült volt előtte, és ugye most játszott 90-et Marokkó ellen, és most Haiti ellen szerintem játszhattak volna azok a játékosok is, akik alapvetően nem a kezdő csapatba tartoznak, mivel nyilván
3: azért... Lehet, hogy Ancelotti nem merte bevállalni?
4: Hát bizonyítani kellett most, ugye eredmény szempontból, viszont én szerintem, hogyha a cserejátékosok, akik alapvetően a cserék nem tudtak volna bizonyítani, akkor nincs miről beszélni.
3: Ugye egyébként Rafinhát a 40. percben cserélték le, utána hát gyakorlatilag Brazília az első félidőben eldöntötte ezt a mérkőzést, 3 gólt is szerzett, és ezzel 3-0-ra nyert. Beszéljünk a folytatásról, ugye Skócia lesz még a braziloknak az ellenfele, a skótoknak van 3 pontja, és azért simán benne van, hogy ha Brazília győz, akkor ők nem jutnak tovább, na de Brazíliának győzni kell.
4: Győzni kell, igen, mert az egy alapelvárás, ugye, hogy nyerjék meg a csoportot legalább. Viszont ugye skótokat néztem a Haiti elleni meccsükön, és ugye azért Haiti beszorította őket, viszont visszaálltak és stabilan tudnak védekezni, ami ugye nem ízlik a braziloknak, de nyilván, hogyha a Haiti meg tudja szorongatni a skótokat, akkor a braziloknak több góllal kéne nyerni. De nyilván ugye minden meccs más, meg minden taktika más, Skóciának pontot kell szereznie, hogy tovább jusson, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy mi lesz.
3: Nem tudom, nézted-e a tegnapi Skót-Marokkó meccset, mert ugye azon a találkozón volt az, hogy gyakorlatilag az első 2 percben már meg is szerezte Marokkó a vezetést, és azon túl is a első negyed óra azzal a fajta szervezettséggel, amivel a marokkói válogatott rendelkezik, azért a skótok számára nagyon rosszul nézett ki, és hogyha most oda teszem, hogy azért valószínűleg Brazília is képes egy ilyenre, mert azért a Brazília-Marokkó egy eléggé kiegyenlített meccs volt, akkor azért nagy problémát a skótok nem jelenthetnek talán a braziloknak.
4: Hát nem, ugye csak a fizikális játék, ugye, és azért Marokkó én szerintem egy sokkal szervezettebb csapat, és sokkal jobban csapatként működnek, mint a brazilok, és ezért ugye talán nehezebb dolguk lesz, viszont én szerintem arra számítok, hogy a skótok pontrugásokból fognak veszélyeztetni, és ugye az pedig nem annyira előny a braziloknál, úgyhogy hát szerintem egy éles meccs lesz, ugye mindkettőnek pontot kell szereznie.
3: Mennyire nézegetted a továbbjutásra vonatkozó helyezéseket, hogy ki kivel játszik, vagy még ezzel nem foglalkozol?
4: Hát azzal nem foglalkozok igazából, én csak most élvezem a meccseket, nézem, követem az összeset, aztán nyilván ugye a sorsolás, vagy ahogy ugye alakulnak majd az utolsó fordulóba majd, akkor már jó lesz nézni.
3: Barkóczi Benedek, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
4: Köszönöm én is.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 16 óra 2 perc van, sportágat váltunk labdarúgás után, most vívás következik, hiszen zajlik az Európa-bajnokság Franciaországban, és ott van a helyszínen Keszi Dóra, aki reméljük, hogy jó hírekről számol be nekünk itt.
2: Szia Balázs, köszöntöm a hallgatókat, hát abszolút jó hírekről tudok neked beszámolni, mert férfi kardválogatottunk, döntőbe jutott, az majd este 8 óra 20 perckor kiderül, hogy milyen színű érmet tudnak hazahozni a fiúk, de hát amilyen zseniálisan vívnak, én azt gondolom, hogy abszolút az aranyéremre is esélyük van. Egyébként pont fél perce ért véget a másik elődöntő, és hát meglepetésre a románok megverték a francia hazai válogatottat, úgyhogy a románok ellen viszont a miénk nagyon jól tudnak vívni, úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg esélyesek vagyunk az aranyéremre. De akkor beszámolnék még így a mai nap történéseiről, mert hát ugye sajnos pénteken nem zártunk sikeres napot a csapatversenyeket illetően. Női kardozóink a negyedik helyen, míg férfi párbajtőr válogatottunk a hetedik helyen zárt. És hát mindkét csapattól ott is érmet vártunk mi is, és ők maguk is így érthető módon. Kokmáté például szűkszavúan csak annyit mondott az első folyamán tegnap, hogy hát ez van, de hát holnap is fel kell a nap, megyünk tovább. Ők egyébként ma reggel már haza is utaztak, és VB előtt, érület előtt most számukra egy hét pihenő következik. De hát a mai szombati napon ugye férfi kardozóink és női körválogatottunk volt érdekelt. Bár a program szerint a nő törfegyver nem volt kiírva hamarabb, mégis férfi kardozóink léptek pástra korábban, hiszen nekik a 16-ban is kellett egy mérkőzést vívni, mégpedig Svédország ellen, de hát az nagyon sima lett, egyébként 45-13-ra nyertek a mieink, ott a újonc Dalos Benedek is betelt a mérkőzésbe, és hát nagyon szép áradásuk 2-5-0-ás és egy 5-1-es győztes asztót vívott. Közben női törzőink 8 között megkezdték szereplésüket, számukra az örök mumus Ukrajna következett. Hát felváltva, hol a mieinkhol az ukránok vezettek, azonban 6. asztóban Alina Polozniuk 5-2-re legyőzte pásztor sorát, és az elint utána végig tartani tudták keleti szomszédaink, úgyhogy szóra sajnos még befejező emberként is nagyot küzdött, de így is 45-39 lett a vége. Úgyhogy számunkra női törben helyosztókkal folytatódott a nap. Eközben férfi kardozóink második mérkőzésüket is letudták a legjobb négyért, a spanyol válogatott a 3. asztóig tudott csak vezetni 15-12-re, bejött Szilárd Járon és egy 8-0-ás asztót ívott, úgyhogy megnyugtató előnyt tudott szerezni a csapat, és hát ezt nem is adták ki a kezükből a srácok, úgyhogy 45-30 lett annak a mérkőzésnek a vége. De délután folyamán női törődőink Lengyelország ellen folytatták az 5-6. Helyért, itt a 4. asztóig vezettünk 20-18-ra, hát sajnos pásztor Flóra itt is vívott egy -5-ös asztót, úgyhogy ez azért rányomta a bélyegét a mérkőzésre, és hát 45-33-ra kikaptak a mieink, így a 8. helyet szerezték meg a nap folyamán. És hát a lányok azt, hogy után vívt a férfi kard válogatottunk elődöntőjét az olaszok ellen, amely nem a szokásos felállásból lépett pástra, ugyanis eddig húzó emberük Luca Curatoli térdét, ugyanis pont az Európa-bajnokság előtt műtötték, így őt most Cosimo Bertini helyettesítette. Hát ezen kívül egyébként a tavalyi világbajnok összeállításban érkeztek ellenfeleink, úgyhogy egy nagyon erős olasz válogatottat sikerült most legyőzni a fiúknak, amilyen ugye Szilárd Járon, Szatmári András és Rapp Krisztián felállásban vittok a fiatal Dalos Benedek most nem állt be a mérkőzésbe. És hát érdekesség, hogy az olaszok nem is vezettek egyszer sem, bár próbáltak közeledni, de végül a mieink tényleg magabiztosan győztek 45-36-ra, és bejutottak ezzel a fináléba, amely várhatóan 8 óra 20 perckor kezdődik. Sajnos minden egyes nap van csúszás, de azért a pódiumos mérkőzéseket többé-kevésbé tudják tartani a szervezők, úgyhogy az otthoniakat is arra kérem, hogy turkoljanak majd a fiúknak 8 óra 20 perctől.
1: Keszi Dórának köszönjük szépen, hajrá magyarok!
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: Az Amerikai Egyesült Államok válogatottja házigazdaként már a második győzelmét szerezte meg csoportjában, 2-0-ra győzött Ausztrália ellen. Ez pedig azt jelenti, hogy tovább is jutott a csoportjából. Somogyi Zsófia Barát Botondot kérte értékelésre.
3: Szoktam követni a mérkőzéseiket, most a VB-n is mind a két mérkőzésüket láttam, és nagyon meglepő az, hogy milyen számokat produkálnak letámadásba, tehát ha minden igaz, ezen a két mérkőzésen nekik volt a legtöbb labdaszerzésük a ellenfél térfelén a letámadásból, tehát előrefele védekezve és hibára kényszerítve az ellenfelet, ebből nagyon sokat tudnak profitálni, és látszik is az, hogy a hazai pályán előnyét kihasználják a többi csapattal szemben.
4: Akár az ausztrálok ellen is ugye két támadóval léptek fel, tehát Pochettino szövetségkapitány is érzi, hogy nagyon jól tudja a taktikát kidolgozni az egyes ellenfelekkel szemben. Mennyire erős most ez az amerikai válogatott? Előzetesen azért nyilván az, hogy a hazai közönség, meg hogy otthon szerepelhetnek, azért ez tényleg egy nagy előnyt jelent, de mondjuk a csoportjukra tekintve előzetesen nem tudom, mennyire lehetett benne az, hogy ennyire magabiztos ez az ő szereplésük. Mi most az ő legnagyobb erősségük?
3: Hát biztos az, hogy a hazai pálya ugye nekik az, hogy egy egész ország mögöttük áll, tehát az, hogy ők már hozzá vannak szokva ehhez a fajta utazásokhoz, és hogy a nagy távolságokat kell bejárni, az, hogy különböző időjárás sémák vannak, tehát nem minden pályán, minden pályának megvan a sajátossága, tehát ők már ezt úgy nagyjából ugye ebben nőttek föl, érzik azt, hogy melyik pályán milyen éghajlat lehet, milyen magasságukban van, tehát igazából ők már nagyjából ez a struktúrához hozzászoktak, tehát nekik ez nem új, mint mondjuk esetleg a többi csapatoknak, mert azért vannak olyan csapatok, akik nem nagyon tudtak kint ugye hozzászokni ehhez, vagy heteket kint tölteni, és akklimatizálódni, de ezt jól kihasználják. Valószínű, hogy a csoportjukban is ugye hasonló kaliberű csapatok vannak, tehát nincs olyan nagyon kiugró ellenfél számukra, és ez jól látszik az, hogy mind technikailag, mind taktikailag nagyon össze van rakva ez a csapat, és az egyéni dolgokkal is tudnak pluszba hozzátenni ahhoz, hogy megnyerjék a mérkőzést. Ez látszott is az első mérkőzésen is, de most is az, hogy ugye azok a játékosok, akik Európába futballoznak, azok hozzá tudnak pluszt adni ehhez a csapathoz, és a többiek pedig beleállnak a munkába, és együtt közösen le tudják győzni az ellenfél csapatot.
4: Ha már az egyéneket említetted, ugye kiemelendő Florin Balogun, ugye ő a Monaco támadója, meg ott van a Milán játékosa, ugye Christian Pulisic is, aki most az ausztrálok ellen a vádlé sérülése miatt nem volt a csapattal. Ők most abszolút a húzó emberei ennek a válogatottnak, vagy egyáltalán hogy látod ugye Balogun teljesítményét, aki ugye még a Paraguay elleni mérkőzésen ugye duplázott is, és ő lett az első amerikai játékos, aki ugye 1930 után tudott amerikai játékosként duplázni világbajnokságon. Tényleg hihetetlen, ugye a legtöbb góljukat is akkor szerezték VB-n, ugye azzal a 4-1-es első csoportkörös Paraguay elleni győzelemmel, szóval picit akkor itt az egyénekről, akár Balogun vagy Pulisic, a húzó emberi mi voltuk, az mennyire kiemelendő ebben az amerikai csapatnak a teljesítményében?
3: Hát tőlük várják el azt, hogy támadásban a pluszt hozzátegyék, ugye a gólokat tőlük várják el, az, hogy labdával a társaikat kiszolgálják, tehát nekik ez az elsődleges, hogy ezekben vigyék a csapatot a hátukon. De hát láttuk azt is, hogy most ugye a Pulisic ugye megsérült, és a helyén ugye a Pepi játszott, aki szintén Európába futballozik, és ő is nagyszerűen tett hozzá ez a csapathoz, a tegnapi győzelemhez. De hát az is megsúlyozandó, hogy minden egyes poszton, tehát a védelemben, a kapusposzton, középpályán, a csatársorban, tehát mindenhol van egy olyan játékos, aki Európában futballozik, és hozzá tud tenni a csapathoz, és vezéregyéniség tud lenni a saját posztján.
4: Mennyit fejlődött, vagy nem tudom, hogy olyan szempontból, hogy nézted, hogy az elmúlt években tényleg mennyire, miben lépett előre az amerikai labdarúgás, az amerikai válogatott?
3: Maga az amerikai válogatott az abban tudott elérni, hogy több játékost ad már Európában, tehát már nagy olyan csapatokban tudnak játszani, ahol ugye húzó emberek is folyamatosan játszanak, és ezek a játékosok már beértek, tehát nem fiatalok már, ha úgy nézzük, hanem azért már erőteljükben vannak, és már nem az van, hogy fiatalok, már nem az van, hogy kiöregedő játékosok, hanem erőteljében tudnak hozzátenni, és minőségben fel tudják venni a versenyt mondjuk egy Európa

0: európai top csapattal akár. Most, ahogy látom, ugye ez folyamatos építkezés volt a részükről, tehát már nem a világbajnokság előtt készültek arra, hogy most akkor milyen taktikával, vagy milyen csapattal álljunk össze, hanem időben leigazolták Pochettinot, és bíztak abban, hogy majd jól fog szerepelni a csapat ezen a világbajnokságon. Ugye a CONCACAF-on is jól szerepeltek, és látszik az építkezés folyamatosan, tehát nincs ilyen nagy változások évente, ahogy más országokból, vagy más csapatoknál, hanem folyamatosan látszik az, hogy beépítenek embereket, és folyamatosan építkeznek. Tehát az alapok az rendesen megvan rakva a csapatnál, tehát látszik, hogy kikre építenek, és azokra a játékosokhoz próbálnak melléjük olyan játékosokat tenni, akik úgymond a fizikális dolgot, amit esetleg a sztárjaik nagyjából nem tudnak hozzátenni, azt ők pluszban meg hozzá tudják adni, és akkor így kiegészítik egymást, és így nagyszerű csapatot tudnak alkotni.
1: Pochettino személyét amúgy mit gondolsz? Az ő érdeme ez a fajta változás?
0: Hát inkább azt mondanám, hogy folytatta azt, amit az elődei letettek, mert azért ugye Klinsmann is volt ott edző, tehát azért még mindig tanácsadóként ugye dolgozik ott az amerikai válogatottnál, tehát azért voltak ott olyan edzők, akik hozzátettek ehhez, ő csak azt a dolgot, amit elkezdtek, azt úgy tudta folytatni, meg a saját dolgait úgy tudta hozzátenni, hogy ez plusz tudott adni a csapatnak, és az alapoktól kezdve nem kellett újra kezdeni az egészet, hanem amit elődeik ugye felépítette, az kiegészítve az ő saját játékstílusával, azt így próbálta megoldani, és ez látszik is a csapaton, hogy működőképes.
1: Még egy gondolat zárásként, Pochettino szövetségkapitány úgy fogalmazott, hogy el kell hinniük, hogy meg tudják nyerni a világbajnokságot. Na most ugye lesz majd még a törökök ellen egy csoportmérkőzés. A törökök azt gondolom, hogy meglepően rosszul teljesítenek ezen a világbajnokságon eddig. Ugye Pochettino akár még pihentethet is, tehát azért ez nagyon jól jött nekik ez a biztos továbbjutás már a második mérkőzés után. Na most hogy látod a folytatást az amerikai szempontból, mert nyilván itt említetted a csoportot, hogy azért nagyjából hasonló erőt képviselnek. Ez az amerikai válogatott mire lehet képes azért egy jóval erősebb ellenféllel szemben majd a folytatásban? És hát ez a Pochettino mondat, nyilatkozat, hogy meg tudjuk nyerni a világbajnokságot, el kell hinni. Te erről mit gondolsz? Tehát a realitás és a vágyak az ő szemszögükből ezen a skálán. Te hogy látod ennek az esélyt és a folytatást tényleg? Mire lehet még képes ez az amerikai csapata, akár a komolyabb ellenfelekkel szemben?
0: Hát igen, amit ugye említett a Pochettino, hogy nekik el kell hinniük, hát ez benne van az amerikai vérben, nekik ez a vérükben van az, hogy ők az első számú ország a világban, tehát az, hogy a különböző sportjaikban, tehát akár az NFL-be, NBA-be, baseballba, hogyha bármelyik csapat megnyeri esetleg a bajnokságot, akkor ők már világbajnokok. Tehát ők ezt így is fogják föl, hogy ha valamiben elindulnak, akkor nekik azt meg kell nyerni, ők a világ legjobb országa, meg ők így is nőnek föl kiskoruktól kezdve, hogy mi vagyunk az első számúak, mi vagyunk a legjobbak. Ezt ők el is hiszik, ők nem csak úgy mondják, hogy a levegőben mondják, hogy na most ezt nekünk meg kell nyerni, hanem ők ezt el is hiszik belülről folyamatosan, tehát nekik meg sugalják is a környezetük, hogy ti vagytok a legjobbak, a többiek hozzátok képest nem fel se érnek, tehát nekik ez életstílusuk, ha így lehet mondani. De szerintem az, hogy ha a csoportot megnyerték, az nem meglepő. Ha viszont egy jó sorsolást kapnak, tehát egy valószínű, hogy ugye mivel elsőként fognak fordulni, mert ezt a török válogatottat szerintem, ha még pihentet is játékost, valószínű, hogy azt a mérkőzést be fogják húzni, tehát már nincs rajtuk az a nyomás, hogy mindenféleképpen nyerni kell, hanem önfeledten lehet futballozni, és esetleg akik eddig nem kaptak lehetőséget, azok meg tudják mutatni, hogy rájuk is lehet számítani majd az egyenes kieséses szakaszban. Tehát, hogyha olyan sorsolást kapnak, és valószínű, hogy egy csoport harmadikat fognak majd kapni, akkor esetleg egy legjobb 16, vagy ha még ott is egy jó sorsolás, akkor még egy legjobb 8 közé is akár be tudnának.
2: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Maradunk még mindig labdarúgásnál, de most egy kicsit kitekintünk a világbajnokságról, hiszen javában zajlik ugye az átigazolási piac. Magyarországon is, Európában is halljuk sorra híreket ki, hová igazolt. Szabó Bence most Kovács Mátyást hívta fel, aki Belgiumban folytatja pályafutását.
2: Tegnap jelent meg a hír, hogy Belgiumban folytatod a pályafutásodat a belga első osztályban. Ugye, hogy visszaemlékszem, akkor legutóbb beszélgettünk, akkor azt mondtad, hogy arra készülsz, hogy az MTK együttesében próbálod majd megmutatni magadat az első osztályban újra. Hát egy kicsit ahhoz képest másképpen alakultak a dolgok. Mikortól kezdve volt ez a belga vonal, illetve milyen érzésekkel írtál alá Belgiumba?
3: Hát nagyjából egy hete jött igazából képbe ez a belga együttes, akkor tudtam róla, akkor már neki komolyabb, vagy komoly szándékaik voltak, hogy engem megszerezzenek. Bemutatták a klubot, a projektjüket, és az első pillanattól kezdve nagyon szimpatikus volt. Úgy éreztem, hogy tényleg engem szeretnének odavinni, hogy úgy gondolják, hogy az előző sikeres szezon miatt én lennék az a játékos, akivel ők is sikeresek tudnának lenni. Természetesen számomra pedig egy nagyon, nagyon jó következő lépcsőfok szerintem a karrieremben. A játékstílusomhoz úgy gondolom abszolút illik a klub filozófiája is, alapból szerintem a belga foci is, úgyhogy nagyon, nagyon jó érzésekkel mentem ki, és írtam alá, tényleg mindenki nagyon kedves volt, és érezhető volt kint a klubban mindenkin, hogy örülnek nagyon, hogy ott vagyok.
2: Most már tudtál találkozni a csapattársakkal, edzővel is?
3: Edzővel igen, meg már előtte is sikerült beszélnem vele még telefonon. A csapat hétfőn kezdi a felkészülést, de egy pár játékossal már sikerült találkoznom.
2: Említetted az előző kifejezetten sikeres szezonodat, ami alapján külön is felfigyelhettek rád. Ebből kifolyóan arra lehet számítani majd? Ezt mondták neked is, hogy azon a poszton fognak játszatni, ahol Kassán is játszottál?
3: Igen, igen. Szerintem meg elmondásuk alapján abszolút ugyanazon a poszton képzelnek el, akár mindkét oldalon. Nyilván ezt majd a vezetőedző meg a stáb eldönti, hogy melyik oldalon tudok a csapat hasznára válni igazából.
2: És hogyan néz ki most a jövő a ti számotokra? Mikor kezdődik úgy el a felkészülés, hogy már esetleg benne van-e a csapat? Neked milyen teendőid vannak még így a következőkre?
3: Igazából a csapat jövő héten kezdi csak a felkészülést, és én is csatlakozom hozzájuk a jövő hét folyamán már.
2: Azt láttam egyébként, hogy ennek a belga klubnak te vagy a úgymond a második olyan igazolása, akit már bejelentettek a következő szezonra vonatkozóan, tehát ilyen szempontból érzed ezt a nagyobb felelősséget, hogy ugye első játékosok között érkeztél?
3: Felelősségnek nem nevezném most ezt az érzést, inkább ilyen, nyilván ilyen pozitív érzések kavarognak bennem, hogy maga az a bizalom, amit a klub meg a klubvezetés így ezzel is kifejez az irányomba, ez a jó érzés van bennem, és majd természetesen minden erőmmel azzal legyek, hogy ezt a bizalmat meg is háláljam a szezon során.
2: Említetted egyébként a projektet, a te szempontodból ez hogyan néz ki, ami a jövőt illeti, hogyan terveznek téged felépíteni, beépíteni, illetve mi az, amit esetleg erről el tudsz mondani?
3: Hát igazából ez a klub egészen fiatal. Klub 2017-ben alapították újra, és azóta az ötöd osztályból sikerült eljutni a belga első osztályig. A tavalyi szezonban bennmaradtak, idén pedig nagyobb tervekkel állnak, és állunk majd neki a bajnokságnak. Megpróbálunk majd egy erős közép csapat lenni, és szerintem az én pályafutásomban ez egy nagyon jó lehetőség elsősorban, hogy egy nemzetközi erős bajnokságban megmutassam a képességeimet egy jó csapatban.
2: adsz ilyenkor magadnak valami kis időt? Mert ahogy én visszaemlékszem, Kassán gyakorlatilag te alapból kezdőként számítottak rád, és végig már az első fél szezonban is kifejezetten jó teljesítmény nyújtottál, gólokat szereztél. Mennyire lesz szerinted nehéz alkalmazkodni egy belga futballhoz?
3: Hát biztos, hogy gyorsabb játék lesz, biztos, hogy fizikálisabb. Szerintem föl kell majd vennem a tempót, abban biztos vagyok. Remélem, és nem gondolnám, hogy nagyon sok időbe telik. Így, hogy igazából a felkészülést már rögtön az első naptól velük tudom kezdeni, így az a célom és az a tervem, és reménykedek benne, hogy ezt már a felkészülés alatt el tudom érni abban a bő egy hónapban, és olyan edzésmunkát, meg edzés teljesítményt nyújtani, hogy az első alkalomtól kezdve itt is kezdőjátékosként számítsanak rám. Természetesen, ha nem úgy alakul, akkor is fogok tovább dolgozni azért, hogy minél hamarabb megtörténjen.
2: Ugye az elmúlt években azért nem volt annyi magyar játékos a belga első osztályban, ellenben most ugye a másodosztályból két olyan klub is feljutott, amelyiknek van magyar játékos. Esetleg velük beszéltél-e, vagy másnak a véleményét kikérted ezzel kapcsolatban, hogy Belgiumba igazolj?
3: Én ugye MTK-s múltunkkal, Vancsa Zalánnal voltam, meg közelebbi viszonyban. A Dénes Willivel csak az U21-es válogatottba találkoztunk szerintem, de lehet ott sem túl sokszor. Igazából így vélemény kikérés nem történt meg, hiszen úgy gondolom, hogy ez mindenféleképp egy olyan lehetőség, amit nem szabadott kihagynom a pályafutásom érdekében, de nagyon örülök, hogy lesznek kint ismerős arcok, hogy tudunk egymás ellen játszani, és Belgium nem egy nagy ország, úgyhogy remélem, hogy azért a szabadidőben is majd tudunk találkozni.
2: Hogyha mondjuk egy év múlva beszélgetünk egy szezon után, akkor hogyan képzeled el azt az ideális állapotot?
3: Nagyon remélem, hogy egy sikeres szezon fog mögöttem állni. Nem akarok a legelején óriási célokat kitűzni magam elé, amit irreálisan nagynak találnék, és nem tudnék megugrani. Szóval szeretnék elsősorban meghatározó játékosa lenni a csapatnak, kezdőjátékosként. Természetesen, ahogy az élet hozza, eredményesnek is lenni egyénileg is. És igazából ha ezek megvalósulnak, akkor én már pozitívan fogom elkönyvelni a szezont.
1: Kedves hallgatók, Kovács Mátyással készült beszélgetésünket hallgathatták meg. A riporter Szabó Bence volt, a magyar játékos Belgiumba, a Laluvier gárdájába igazol.
0: Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Kultúrkalandok a közmédia csatornáin. Ismerje meg a kiállítások titkos életét, és fedezze fel múzeumaink rejtett zugait. Élő bejelentkezések, helyszíni kapcsolások a Múzeumok Éjszakáján. Múzeumok Éjszakája 2026. Ma egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Döntőbe jutott a magyar férfi karcsapat a vívó EB-n. Erős UVB sugárzásra figyelmeztetnek. Egyelőre marad a kánikula. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
6: Aranyéremért vívhat Antoniban a férfi karcsapat, a Dallos Benedek, Rab Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron összetételű négyes az elődöntőben, az olasz válogatottat győzte le 45-36-ra. A döntőben a magyar kardozók ellenfele az elődöntőben a házigazda franciák ellen meglepetés győzelmet arató Románia lesz. A Pásztor Flóra Kondrickata, Pap Jászmin, Kollár Anna alkotta magyar női törcsapat, 45-39-re kikapott a negyed döntőben az ukrán együttestől, a Franciaországban zajló vívó Európa-bajnokságon, így legjobb esetben az ötödik helyen végezhet. Fábián Bettina ezüst, Mihályvári Farkas Viktória bronzérmet nyert a női 10 kilométeres versenyszámban, a nyílt vízi úszók világkupa sorozatának negyedik, idei utolsó állomásán a portugáliai Setúbalban. A Nemzetközi Szövetség honlapja szerint a viadalt a háromszoros világbajnok, olimpiai ezüstérmes ausztrál Moussa Johnson nyerte. A Ferencváros labdarúgó csapata felkészülési mérkőzésen 6-1-es sikert aratott a Tiszakécske felett. A mai volt az új vezetőedző, Borbé Balázs első találkozója a zöldfehérek kispadján, az Eto FC elhagyása óta. A labdarúgó világbajnokságon ma 19 órától Hollandia Svédországgal, míg 22 órától Németország elefántcsontparttal csap össze. Holnap hajnali 2 órától Ecuador Curaçao, míg 6 órától Tunézia-Japán mérkőzést rendeznek majd.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: Irányítható légi bombával mértek csapást az orosz erők Harkiv városára. Egy ember meghalt, 9-en megsérültek, köztük egy 6 éves gyerek, közölte az ukrán megye kormányzója. A régió tegnap óta több támadás is érte, további 2 civil életét követelve. Légi csapások voltak Donyeck megyében is, ott 3-an vesztették életüket. Az északkeleti Szumi megyében 13-an, a déli Herszoni régióban pedig 28-an megsebesültek. Az ukrán légierő jelentése szerint az éjjel Oroszország 99 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 92-t semlegesített. Az izraeli hadsereg ismét légicsapásokat mért dél-libanoni területekre, legkevesebb 16-an meghaltak. Több települést annak ellenére támadtak, hogy Izrael és a Hezbollah tegnap tűzszünetben állapodott meg. Az Egyesült Államok és az Irán közötti harcokat lezáró, a héten megkötött keretmegállapodást tegnap írták volna le Svájcban J.D. Vance amerikai alelnök részvételével, de ő a Libanonban kiújult harcok miatt lemondta részvételét. Közben amerikai források szerint elindult Svájcba Steve Witkoff amerikai főtárgyaló, hogy újrakezdjék a Washington és Teherán közötti megbeszéléseket. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan kedd éjfélig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Nagyon erős UVB-sugárzásra kell számítani, holnap figyelmeztet a Hungaromet. Az előrejelzés szerint a Dunántúl egyes részein, az Alföldön, Pest és Budapest térségében, valamint Észak-Magyarországon a sugárzás elérheti a 7,5-es értéket is. A szakemberek azt kérik, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen. Aki teheti, 11 és délután 3 óra között kerülje a napozást, viseljen vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjon fényvédőkrémet.
0: Közlekedés.
6: Jelenleg is élénk a forgalom az autópályákon, azok közül is főként az M1-esen, az M3-ason és az M7-esen is. De jelentősebb fennakadások, torlódások egyelőre nincsenek, jó tempóban lehet autózni. Aztán Szolnokon a Szent István Tiszahídon a dilatációs szerkezetet javítják. A 4-es főúton a 99-es kilométernél a fél útpályát lezárták, jelzőlámpa irányítja a forgalmat, mindkét irányból torlódásra számítsanak. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
6: A sok napsütés mellett ma csak elszórtan, holnap többfelé és több hullámban várható záporzivatar. Néhol jégeső, felhőszakadás is kialakulhat. Éjszaka általában 16-21, napközben 31-37 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 26, a Tisza tó 24 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Megvan! Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjú, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.

0: Kovács József, aki 1964-ben lett Székesfehérváron igazolt labdarúgó, majd 4 év múlva mutatkozott be az élvonalban a Salgótarján ellen, ahol rögtön ki is állították. A 75-76-os szezonban második lett a bajnokságban, aranyérmet nem sikerült csapatával szereznie. 71 és 79 között 11 alkalommal szerepelt a válogatottban, tagja volt az 1972-es Európa-bajnoki negyedik helyezett válogatott keretnek, de mérkőzésen nem lépett pályára. Ugyanebben az évben a müncheni olimpián ezüstérmet szerzett csapatával. Kétszer hódította el a Magyar Népköztársasági kupát, és a kupagyőztesek Európa kupájában negyeddöntős volt a 83-84-es szezonban. Pályafutását követően az MLS-ben dolgozott.
1: Az elején, amikor indult a pályafutásom, nem gondoltam volna, hogy ennyi szép sikerben lesz részem, ennyi kellemes pozitívum hatás ér engem. Hát jó közegben voltam, jó helyen, voltak példaképek, ugye nem egy abban az időben, ugye az aranycsapattól kezdve a rokonságon keresztül, ugye a nagybátyám már akkor Fehérváron focizott, az akkori VT Vasasba, vagy azt megelőző vadásztörténygyár volt, ugye. Tehát így végigjártam a...
2: Ki volt a nagybátyád?
1: Bognár Ferenc. És hát állandóan ott voltunk a meccsein annak idején. Otthon, vidéken, ugye Balatonlellén nevelkedtem 14 éves koromig. Ott reggeltől estig ugye rúgtuk a labdát. Hála Isten olyan általános iskolai tornatanárom is volt, aki imádta a labdarúgást, és amit lehetett szervezett, úgyhogy ott a környező falukba, ugye biciklivel lementünk 10-15 kilométert a környező falvakba, akinek nem volt biciklije, az vázon vittük a másikat. Hát meg volt a bemelegítés, ott egy jót játszottunk, és levezetésnek meg hazatekertünk. Tehát egy nagyon kellemes közegben nőttem fel, tehát adott volt minden feltétel ahhoz, hogy hát ha az emberben van akarat és egy kis tehetség, akkor ki tud pontakozni.
2: Ugye a mai futballban gyakran kerül szóba, hogy hány labdaérintése van egy gyereknek, milyen fontos, hát ezt nektek nem kellett szervezni, hanem szerveztétek magatoknak.
1: Hát annak idején ugye magába szívta az ember otthon az utcákon, volt egy kis tér, akkor már rúgtuk a ronylabdát, vagy hát akkor azért már volt bőrlabda is, de fűzős, úgyhogy az ember ugye rossz helyen fejelt bele, akkor hetekig ott maradt a nyoma a homlokán a fűzőnek, de ott abba az időbe szerezte meg az ember azokat az alapokat, ami nélkülözhetetlen a labdarúgásba, tehát hogy jóba legyen a labdával, le tudja kezelni, és megfelelő látartásra oda tudja rúgni, ahova szeretné.
2: És ezt senki nem mondta, nem jött magától?
1: Ezt senki nem mondta, senki nem edzett bennünket, saját magunktól összeálltunk és csináltuk, és ha azt akartuk, hogy sikerüljön, akkor jobban oda kellett figyelni. Édesapám egy olyan helyen dolgozott, egy nagy raktárterületen, és volt egy hatalmas nagy autószerelő műhely, két nagy garázsajtóval, előtte le volt betonozva, és akkor amikor vége volt a munkaidőnek, akkor én szépen odaálltam, és rugdaltam neki a labdát az ajtónak, és hogyha én azt akartam, hogy ne kelljen futkosni a labda után, akkor úgy kellett megrugnom, hogy az hozzám jöjjön vissza. Tehát itt már az ember szertett egy olyan labda kezelése, technikára, ami szintén elengedhetetlen.
2: Ez ugye a Grund volt, amit sokat emlegetünk, hogy ott születtek a nagy játékosok már az aranycsapat idejében
1: pontosan.
2: Is. Neked volt labdád? Mert azt mondták, hogy az, akinek volt labdája, az mindig jobb pozícióban volt a csapatban.
1: Hát nem mindig, de ez tényleg így volt, hogy hát volt olyan iskolatársunk, aki hát szegényként nem a foci felé tendált volna az életpályája, és neki valamilyen oknál kifolyólag lett, kapott. Hát ő volt a király a csapatban, ugye ő választotta meg, hogy kivel szeretne egy csapatban játszani. Alkalmazkodott az ember.
2: Tehát az a Grundon is azért mindig az volt a lényeg, hogy valaki tudjon bemutatni egy-két triplicselt, vagy pedig gólt rúgjon. Te ugye a pályafutásod során hátvédként játszottál, ott mi voltál a Grundon?
1: Hát az elején ugye, mikor igaz volt játékosként játszottam már, akkor elsősorban összekötőt játszottam, utána mindig egy kicsivel hátrább lettem téve középpályára, jobb halfot játszottam, és aztán amikor tagja lettem a Fehérvári NB1-es egyesületen is, Kovács Imre jött le edzőnek, végül is ő találta ki nekem ezt a söprögető pozíciót az elején, és azóta ott ragadtam.
2: Mikor lettél igazolt játékos?
1: Amikor felkerültem középiskolába, Székesfehérvárra, a gépipari technikumba, tehát az 63-ba, akkor igazolt le.
2: Akkor ez 14 éves korodban.
1: Így van, így van.
2: Na most már azért elkezdik a gyerekek ilyen 6 évesen, de gondolom nem hiányzott az, mert hogy megvolt a grundon.
1: Jellemző arra ugye, hogy hát iskolai szünetben, amikor volt, vagy hétvégén, amikor kaptunk, mert kollégista voltam fönt, kaptunk kimaradást, akkor hazautaztam mindig, és nagyon sokszor ugye a Lellei csapattal, a megyei egybe szerepelt, elmentem focizni. Hát természetesen nem volt igazolásom.
2: Hamis igazolás?
1: Másnak az igazolásával, és ebből adódott egy olyan szituáció is, hogy ugye minden mérkőzésen majdnem más igazolást kaptam, hogy most te leszel ez. És egyik mérkőzésen a bíró odajött hozzám, és rám kérdezett, hogy hogy hívják magát? És hirtelen nem is tudtam, mondom, a sok név közül mondom, melyik is vagyok most én? És aztán végül kiderült, hogy azért kérdeztem, mert hogy ajánlani szeretne a megyei ifi válogatottba, a kaposvári MLS-hez, ugye, hogy van itt egy szerinte tehetséges gyerek, hogy próbálják meg.
2: És akkor lebuktál?
1: Hát végül is nem, mert valamit mondtam, de aztán ő se nézett utána ennek, de aztán a mérkőzés végén oda mentem, és akkor tisztáztuk a dolgot.
2: De hát akkor még azt elnézték. Most már ugye ezt elárultam így előre menve, hogy a fegyelmi bizottság tagja vagy az MLS-nél, most már ilyet nem néznétek el.
1: Hát ilyen nincs, nagyon-nagyon rég volt. Tehát szerintem már 60 éve nincs ilyen.
2: Fehérvárra tanulni mentél, vagy focizni?
1: Elsősorban tanulni. Ugye, mint említettem, a Bognár Feri, a nagybátyám ott játszott, ő is gépipariba járt Fehérváron előtte, és hát ez valahogy adódott, hogy amikor oda került az ember a 8. osztályba, hogy na, hova tovább tanulni, akkor természetes volt, hogy én is, hát természetesen gépipari technikumba szeretnék. Még mellette máshova is felvételiztem, de ide sikerült a felvételi, tehát az ott volt, hogy oda fogok menni.
2: És akkor megkerested a Videotont, vagy téged kerestek?
1: Hát akkor már, mint említettem, rengeteg mérkőzést ugye a nagybátyámra kijártam, néztem, ismertek már ott engem is, hogy ki vagyok, a csapat, a vezetők, és így amikor aztán felkerültem, kimentem, és mondtam, hogy szeretnék ugye én is futballozni, hát az adott életkor ifi csapatába ugye rögtön oda vittek, és hát annak idején együtt voltam a Külajossal, ugye Ősfehérvárja, ő is abba a csapatba játszott, meg van egy Szabó Károly nevezetű barátom, aki szintén játszott a Videotonban, edzős is volt hosszú időn keresztül, tehát így voltak barátaim, ismeretségem.
2: Akkor abból a gárdából többen is eljutottak a úgymond csúcsra.
1: Akiket említettem, ők kimagaslóan nagyot teljesítettek, és olyat, hogy a Lajos ugye többször is válogatott, külföldön is bizonyított. A Karcsi sajnos ugye sérülékenyebb volt, ő inkább az edzői mi voltjából tudott adni többet.
2: Végig kellett járnod a ranglétrát, vagy tudtál nagyobb léptékkel haladni a fehérvári csapatnál?
1: Nem, végül is végigjártam minden korosztályt, a különböző ifi korosztályokat, aztán ugye annak idején volt NB1B, és annak volt még egy tartalékbajnoksága is, tehát ott is játszottam, és így szépen lépdeltem fölfelé, ahogy az edzők úgy ítélték meg, hogy na, ebből lehet valami, és tudják hasznosítani esetleg az én játékomat.
2: Sokat emlegetik Fehérváron azt a bizonyos salakos pályát, te is játszottál azon?
1: Hát hogyne, hát épp emlegetjük a régiekkel, hogy mikor annak idején ugye a lapozások voltak, hát térdig ért a sáros hús, latyak, abba kellett ugye edzenünk, meg Bodajkra jártunk ki, annak idején a Turai Bandi bácsi volt az edző, és hát elég kemény edzőnek titulálták, és az is volt, hát medicinlabdát ki kellett tartani, és ebbe a sáros lébe kellett ott, hát nagyon sokat futni, az az igazság. De volt erőlét legalább.
2: De akkor még labda nélkül, ugye?
1: Labda nélkül természetesen. Hát itt az erőlétre volt akkor kihegyezve az a felkészülés. Ott nagyon nem is lehetett volna az örülmények között a labdával bármit is csinálni.
2: Nagybátyád ott focizott. Ez előny volt, vagy hátrány, hogy volt valaki ott úgymond mögötted?
1: Előny is természetesen, ugye, mert jó játékos volt, és ugyanúgy, mint a példaképeknél, a aranycsapatnál is, ugye, a mi korosztályunk majdnem verekedtünk, hogy mikor játszottunk egymás ellen, mindenki úgy elnevezte magát, hogy én vagyok a Kocsis, én vagyok a Cibor.
2: De ki voltál?
1: Akkor még nem hátvédet játszottam, hanem inkább középpályán, akkor nekem ugye a Bozsik, Bozsi bácsi volt ugye az ideál azon a poszton, tehát ő testesítette meg azt, hogy tisztán, nagyon elegánsan játszott, és ez valahogy engem megfogott, és hát ő volt az a példakép, természetesen a nagybátyám mellett, aki hát, mint említettem, minden hétvégén ott voltam a meccsén. Tehát őt akartam mindenképpen utolérni.
2: Érdekes ez, hogy mondtad Bozsik József nevét, mert hogy mégsem ő hozzá hasonlítottak téged a pályafutásod során, hanem egy hasonlóan jó kaliberű játékoshoz, Franz Beckenbauerhez.
1: Igen, mert amikor már ugye több NB1-es játék volt mögöttem, sokaknak feltűnt, különösen ugye az újságíróknak, hogy hát bizony, mikor sáros volt a pálya, esett az eső, akkor sem voltam sáros, tehát majdnem vissza lehetett volna tenni ugyanúgy a mezemet a tiszták közé. Megmondom őszintén, hogy úgy voltam vele, hogy nekem nagyobb idézőjelben dicsőség volt úgy leszerelni a csatát, ha nem érek hozzá, tehát fizikálisan nem érintkezünk, hanem finesszel, tempóval, ütemérzékkel megszerezni a labdát. És én akkor még nagyon nem is ismertem ugye a Beckenbauert, csak utána, és amikor ugye rám testálták ezt a nevet, akkor jobban ugye utána néztem és kezdtem követni.
2: El is lestél valamit tőle?
1: Hát megtisztelő volt ugye, hogy hozzá hasonlítottak engem is, de én abszolút nem akartam őt utánozni. Így alakult, hogy nekem is hasonló volt a játék felfogásom és a játék intelligencia.
2: Mikor sikerült bekerülni a felnőtt gárdába?
1: Fehérváron az első NB1-es mérkőzésem 68-ba csereként állítottak be, aztán hát sajnos ki is állítottak.
2: Az első meccsen rögtön?
1: Igen, hát abban az időben ugye hát a vidéken nagyon jó csapatok voltak, és hát bárhova ment az ember, úgynevezett rangadót játszott. Mindenki oda tette magát, és egy támadásnál, ahol vittem előre a labdát, Szó nevezetű jobbszélső volt Salgótarjánban, és az le akart szerelni, és mindig úgy összerúgta a bokámat. És végül is sikerült, elestem, és a játékvezető, a Marton játékvezető, aki a Tatai edzőtábornak volt a gondnoka annak idején, úgy ítélte meg, hogy én hevesebben állok föl, kvázi, vagy esetleg neki akarok menni a játékosnak, de szó se volt erről, és ezért kiállított.
2: Hát, hogy egy fiatal játékost könnyebben kiállítottak.
1: Hát aztán utána sajnos Kovács Lacit, a kapusunkat is, pedig ő aztán Tatabányai, tehát ismerte nagyon jól ugye a bírót, őt is, mert beszólt, hogy miért állított ki engem, erre őt is leküldték a pályára, tehát pályafutásom alatt ez volt az egyetlen piros lapom.
2: Ez az egyetlen, az elsőn rögtön?
1: Igen, igen.
2: Nem gondoltál arra, hogy keretbe foglalod, és mondjuk az utolsó is csinálsz egy ilyet?
1: Hát erre nem gondoltam, mert eszembe se jutott, szóval meg se fordult a fejembe, hogy én olyan csináljak a pályán, amire ez jár.
2: Említetted ugye már Kovács Lászlót, a kapust, akkor egy jó csapat volt Fehérváron, megmondtad, jók voltak a vidéki csapatok, kikkel játszottál akkor ott együtt?
1: Abban az időben ugye volt a nagy három, Jani, aztán a Fejes Gabi, aki a Dózsától került le hozzánk, nagyon megbízható, aztán a Hartyányi Gabi, aki a Dózsa ifiből, serdülőből, utánpótlásból került szintén le hozzánk. Ott volt a Karső Laci, aki egy picivel, ha gyorsabb lett volna, egy olyan játékos, aki fenomenális volt, nagyon jó rugott mindkét lábban, nagyon jó cselezett, és úgy látott a pályán, hogy hátul is szeme volt. Aztán voltak olyan csatárok, még mint a Volek Tibi, ugye ő a Erzsébetből került le hozzánk annak idején, hát az egy megtermett erős fiú volt, aki a hátán bevitt három védőt, nem volt probléma. Akkor utána ott volt szegény Májer Lajos, aki nagyon technikás volt, ott volt jöttek a fiatalok, ugye Csongrádi, Májer, Vég, akkor Szalmási Tomi volt a center annak idején, Tíber Laci a baloldali szélső, aztán centerbe utána Szabó Józsi jött még hozzánk, aki feljátékával ugye hozzátett nagyon sokat a csapat eredményességéhez. Tehát egy nagyon jó gárda állt össze, és olyan edzőink voltak, akik megtalálták mindenkinek a helyét a megfelelő posztra, ahol a maximumot tudta nyújtani.
2: Milyen erősségű volt akkor a Fehérvár?
1: Hát én úgy emlékszem, úgy gondolok erre vissza az időszakra, hogy az első ötbe ott voltunk a játék tudása alapján, és ugye 76-ban a ominózus második helyezést azt megérdemeltük volna ott a bajnoki címet, én úgy érzem. Volt egy olyan utasítás állítólag, hogy aki abba az utolsó szériába ott van, hogy lehetősége van bajnokságot nyerni fővárosi csapat, annak kell megnyerni. Hát abban az időben, vagy abban az évben pont a Fradi volt az, aki ott volt egy ponttal előttünk. Ugye az utolsó előtti mérkőzés volt fönn Üllői úton, és az sajnos 1-1 lett, vezettünk 1-0-ra, akkor Maier Lajost kiállította a labdaerugásért a Münc, és akkor egy pár perccel a vége előtt szegény Pusztai Laci kavarodásból úgy bekotorta. Ezzel lett 1-1. Az utolsó mérkőzésre mi Szegedre mentünk, a Fradi Zalaegerszegre, de akkor ott már le volt vajazva, hogy a Fradi ott nyer.
2: Jól is ment neked is, a csapatnak is. Akkor automatikus volt, hogy bekerüljél a válogatottba? Hát azért ott nagy volt a konkurencia.
1: Hát nem volt automatikus, természetesen rengeteg nagyon jó játékos volt annak idején. És egy kicsit talán, nem én találtam ki, de egy kicsit talán a fővárosi klubokat jobban favorizálták a vidékiekkel szemben, tehát még ez is nehezítette a válogatotthoz kerülést, de végül is az utánpótlás válogatottban először, ugye a Fradiból a Tóman Anti bácsi volt az utánpótlás válogatottnak akkori a edzője, ott jutottam először, mint utánpótlás válogatott szóhoz, és utána innen több mérkőzés után kerültem végül is először a válogatottból, életem első válogatott mérkőzését Máltán játszottam.
2: Ki volt akkor a szövetségi kapitány?
1: Irovszky Rudi bácsi. És hát ez is úgy jött létre, ugye, hogy szegény Páncsics Miki megsérült, és őt pótoltam ezen a poszton végül is. De sikerrel mutatkoztam be, mert 2-0-ra nyertünk Máltán, úgyhogy ilyen szempontból kellemes volt.
2: De akkor nagyon jó volt a válogatott.
1: Kellemes volt a válogatott, természetesen nagyon sok jó játékossal, és hát ugye a 70-es évek elején akkor kezdődött a felkészülés ugye az EB és a VB selejtezőkre is, és hát ezek a mérkőzések előélete volt lényegében.
2: Tehát ezért volt egy olimpia is.
1: Igen, 72-ben olimpián ugye sikerült szintén részt vennem, ahol hát annak idején a második helyet ugye csalódásként érte meg mindenki, de hát most az idők múltával azért ez az ezüstérem is egyre fényesebben csillog, mert sajnos azóta se sikerült ugye oda kerülnünk.
2: De az is egy ilyen különleges körülmények között eldőlt ezüstérem volt.
1: Igen, ugye a csoportmérkőzések során végül is nagyon jól szerepeltünk, és a döntőbe a lengyelekkel kerültünk össze, azzal a lengyel csapattal, amelyik aztán a később során Európában nagyon jó eredményeket ért el, ott volt mindig az első három helyezett között. A Gadova, Dejna, Szármák, Tomaszewski, ugye ezek a nevek talán ismerősek, akkor nagyon-nagyon jó csapat alakult ki, és hát velük kerültünk össze. Vezettünk is Várad Béla góljával 1-0-ra, de aztán a Dejna egyenlített, és sajnos rúgott még egyet, így 2-1-re ugye elvesztettük a döntőt, így ezüstérmesek lettünk.
2: Tehát egy olimpiai ezüstérmes csapat nyilván azt várja, hogy akkor jól szerepeljen EB-n, VB-n.
1: Igen, ugye, mert előtte azért nagyon szép olimpián ugye kétszer is nyert az olimpiai csapat, és hát mindenki majdnem természetesnek vette, hogy ez dukál, ugye ez természetes, hogy a labdarúgók hozzák az aranyérmet. Hát sajnos nem sikerült, és mondom, mindenki nagyon-nagyon maga alatt volt. Hát többek között természetesen elsősorban a labdarúgók, hogy nem sikerült.
2: Nézzük egy kicsit akkor az Európa-bajnokságot.
1: Az Európa-bajnokságon ugye a végső stádiumban a románokkal vívtunk nagy csatát, oda-vissza vágó alapon, és végül is oda vezetett, hogy harmadik mérkőzésen dőlt el a továbbjutás, ami Jugoszláviában, Belgrádban volt, és hála Isten sikerült Szőke Pista góljával megnyernünk ezt a találkozót, tehát így kikerültünk a Belgiumban megrendezendő négyes döntőbe, ahol ugye a szovjetek voltak, a belgák és az NSK.
2: Ezek azért jó csapatok voltak.
1: Hát mondanom se kell, igen, úgyhogy sajnos, hát én ezen a ezeken a mérkőzéseken nem játszottam, tartaléként ültem a padon, de talán rosszabb volt, mint ha játszottam volna, mert az ember annyira drukkolt és izgult, hogy na, sikerüljön, de sajnos nem úgy sikerült, szegény Zámbor Sanyi ugye kiadott egy 11-est a szovjetek ellen, így a harmadik helyért játszottunk, ott meg ugye a házigazda belgák ellen nem sikerült, és így sajnos a negyedikek lettünk.
2: Azért a szovjetek ellen abban az időben játszani az egy különleges dolog volt.
1: Igen, igen, ugye, mert mondták, hogyha kikapnak, akkor úgyis ki kellett, hogy kapjanak, mert elő van írva, meg stb. Ha esetleg sikerült nyerni, hát akkor az meg véletlen, mert nem úgy gondolták meg, mit tudom én, de kétségtelen, hogy abban az időben ugye a szovjetek elleni mérkőzésen mindig volt egy ilyen hátulütője.
2: Mi volt a világbajnoksággal?
1: Most egy olyan sorozatban vagyok, amit kezdek mesélni, hogy ugye ott is végül is egy nagyon szomulott, hogy nem jutottunk ki a világbajnokságra a sorsdöntő svédek elleni itthoni mérkőzésen. Ugye nem sokkal a vége előtt a Langaléta Eszröm egy fejes góllal végül is egyenlített, és így sajnos nem jutottunk ki a világbajnok.
2: Ott játszottál?
1: Játszottam, igen, igen, azon a svédek elleni mérkőzésen.
2: Ugye Fehérváron töltötted a pályafutásod egy jelentős részét, és mondtad, hogy ugye néha Pestről talán könnyebb volt bekerülni a válogatottba. Ezért váltottál, vagy valami más oka volt?
1: Nem, én nagyon nem is akartam eljönni, amikor szó volt róla, hogy esetleg van rá lehetőség, ugye, akkor szép is lett volna, volt a Vasastól és a Dózsától is megkeresés, de abban az időben, ugye, hogyha a saját klubom nem adott ki, nem járult hozzá átigazoláshoz, és önkéntesen az ember klubot váltott volna, akkor két év kihagyás várt.
2: Akkor is, ha nem volt szerződésed.
1: Így van, így van. És hát ezekből a okokból kifolyólag hát nem tudtam klubot váltani, pedig akkor abban a nagy dózsában elképzelhető, hogy na most nem azt mondom, hogy az én játékom, de nem véletlenül szerették volna a Páncsics Mikit is átigazolni, ugye neki is volt egy kis hercehurcája ezzel kapcsolatban, végülis aztán nem ment, mert rá is ez a sors vált volna, ez a kihagyás, de akkor talán a Dózsa nemzetközi porondon szebb eredményeket ért volna el, tovább tudott volna menetelni esetleg.
2: De azért mégis el tudtál menni.
1: Végül is aztán azért került sor a váltásra, mert 79-ben vezették be Magyarországon, hogy ki lehetett szerződni külföldre. Tehát az engedélyezés a 79-ben volt, ugye Bálint Laci volt az első, aki Belgiumba szerződött, aztán utána Fazekas Laci. És egy kapcsolat révén nekem is lett volna lehetőségem Ausztriába. És akkor szóltam a vezetőknek, hogy hát 31 éves vagyok, úgy gondolom, hogy valamit talán a videóton asztalára letettem, hogy járuljanak már hozzá, hogy próbáltassak külföldön is. És akkor ugye a Budapista bácsi volt az OTSH elnöke, tehát neki kellett aláírni ugye a sportvezetés révén. Ő azt mondta, hogy részéről oké, okay, rendben van, a videótonnak kellett volna hozzájárulni. Ott tartották magukat ahhoz, hogy nem. Még a vezérigazgató is sikerült bemennem, de hát ismerve őt elküldött melegebb éghajlatra finoman, és megkérdezte, hogy mit akar maga a kapitalistáknál. És akkor végül is egyre rosszabb lett a helyzet, elmérgesődött, és ez vezetett ahhoz, hogy végül is én eljöttem Fehérvárról. És amikor én eljöttem, akkor napokon belül ugye híre terjedt fönn Pesten, mert voltak ismeretségeim a Dózsához, és napokon belül megkeresett a Dózsa. Akkor mondtam, hogy hát természetesen, ha el tudják intézni, hogy leigazolnak, játszhatom, akkor örülök, és nagyon megköszönöm, akkor természetesen Dózsához megyek. És két nap múlva megjött a Vasas, a Bundzsák Dezső bácsi volt az edző, mondtam, hogy két nappal ezelőtt elég érkeztem a Dózsához, amennyiben a Dózsa nem tudja elintézni, és a Vasas igen, akkor természetesen megyek a Vasashoz, mert azért még úgy érzem, hogy van bennem egy-két év. De aztán végül is Nagy Herceg utca után a Dózsa elintézte, de olyan kitételekkel, hogy első három meccsen nem játszhattam. Ha külföldre szerződtem volna, akkor a fele pénz a Videotont illette volna meg. Különböző először nem is edzhettem a Dózsával, hanem szegény kaszás Gabi a gazmávagnak volt akkor az edzője. Ott edzettem, és ott is voltam, mint munkaerő a gazmávagba bejelentve. Aztán a hónapok elteltével realizálódott ez a Dózsa dolog.
2: És ezek jó évek lettek.
1: Úgy indult, igen, hogy habár akkor ment külföldre, a Fazekas Raci szerződött, ugye többen abba hagyták az idősebb korosztályból, jöttek a fiatalok, de hát azért még a régiek közül a Rotermed Ádám, a Tóth Józsi, a Sallós Bandi, a Töröcsik Andris, a Fekete Laci azért ott voltak, magot alkották, tehát jó csapatunk volt. Csak aztán harmadik vagy negyedik mérkőzésen a Honvéd ellen a Weiper Pistával fölugrottunk egy labdára fejelni, és hogy leérkeztem, rosszul érkeztem le, egy kicsit rám is esett, porcot kaptam. És a sportdoktorunk az a belügyi kórházba dolgozott, és hát evidens volt, hogy rögtön oda visznek be, és ott is műtöttek meg. Hát sajnos a műtét nem sikerült, gondolom sok porcot nem csináltak addig ott. Tehát rendszeresen naponta jártam be, ugye, mert bedogadt a térdem, és le kellett szívni állandóan, és hát elment vagy fél év, és akkor mondtam, hogy akkor én szeretnék átmenni sportkórházba, akkor az egyben Ernő bácsi volt ugye a sportrészlegnek a vezető, ilyen specialistája, és akkor mikor meglátta a felvételeket, akkor mondta, hogy hát ezzel úgy néz ki, hogy nagyon sok mindent nem csináltak, mert a darabok ott vannak még bent. Lényeg a lényeg, hogy ő még egyszer megoperált, az sikerült, de hát ugye annak idején a rehabilitációs fél év volt. Tehát így ugye én a Dózsánál 80 és 85 között játszottam, tehát 5 év alatt majdnem 2 évem kiesett sérülés miatt. És a többi, az hála Isten, az jól sikerült, tehát ez alatt nyertünk 2 magyar kupát ugye a Dózsával, és szép eredmény értünk el a UEFA kupának nevezték akkor azt a sorozatot, ugye az Aberdeennel játszottuk elődöntőt, ott sajnos hosszabbításba kikaptunk, és ugye az Aberdeen játszotta a döntőt annak idején. De ugye megvertük a Kölnt, ahol annak idején több nyugat-német válogatott labdarúgó játszott, Fenerbahçét megvertük. Tehát nagyon szép eredményt értünk el a Dózsával, hát sajnos bajnoki cím az nem sikerült.
2: Neked a pályafutásod úgy érzett teljes volt? Külföldet leszámítva.
1: Nem is vártam ennyit, tehát még csak képzeletbe se volt bennem, hogy én idáig eljuthatok. Természetesen én azt mondom, hogy talán lehetett volna jobb is, de nem vagyok elégedetlen. Tehát én úgy gondolok vissza erre az időszakra, hogy gyönyörű volt, nagyon szép. Olyan barátokra tettem szert, olyan társakkal játszottam csapatba és a válogatottnál, és olyan embereket ismertem meg, ami enélkül a sport nélkül lehetetlen lett volna.
2: De a focit azt nem tudtad ott hagyni, a mai napig is abban élsz.
1: Hát természetesen azért annyira belém ivódott ez, hogy amikor abba hagytam, ugye akkor még az öreg fiú bajnokságban természetesen játszottam, amikor már onnan is úgy éreztem, hogy már azért nem tudom azt nyújtani, amit magamtól elvárok, akkor már csak ilyen hobbi szinten összejöttünk barátokkal, lábtenisz, kispályás, de aztán az egészség ugye azért csak visszajelzett, hogy megsínlette ez a rengeteg sport, az ízületeket, izmokat, itt szakadt, ott szakadt, úgyhogy jelen pillanatban aktívan nem csinálok sem, természetesen egy kicsit tornászik az ember, hogy azért karban tartsa magát, de a sporttól nem szakadtam, mert az MLS-nél dolgozom.
2: Hány éve már?
1: Hát most már több mint 10 éve. Tehát először, mint ellenőr működtem közre, ugye a mérkőzéseken NB3, NB2, NB1, és most már több mint 5 éve a fegyelmi tagja vagyok.
2: Edző nem akartál lenni?
1: Elvégeztem annak idején a kötelező alapfokú edzőit, de végül is nem szántam rá magam, mert úgy gondoltam, hogy nem vagyok elég erélyes ahhoz, hogy néha ugye el kell engedni magát az edzőnek bizony, hogy elérje az eredményt a játékosoknál. Én úgy gondoltam, hogy én erre nem vagyok alkalmas, úgyhogy nem próbálkoztam meg.
3: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: 17 óra 7 perc van, Kovács után következik egy másik Kovács, hiszen az imént Kovács Józseffel készült beszélgetésünket hallgathatták meg, most pedig következik Kovács Dániel. Szabó Bence hívta föl abból az apropóból, hogy a Nyíregyháza korábbi kapusa Ciprusra a NAS Szalanisz gárdájához igazolt.
4: Gratulálok az átigazolásodhoz, ugye az NB1-es Nyíregyháza együttesétől igazoltál ki Ciprus egy olyan csapathoz, amely mosított fel a labdarúgó élvonalba. Hogyan alakult ez az átigazolás, milyen érzésekkel írtál alá a Szigetországba?
5: Köszönöm szépen. Igen, hallottam a megkeresésről igazából egy másfél-két hónapja. Nyilván itt az elmúlt pár, azt mondom, az elmúlt egy hétbe élesedett be. Szerintem mindenki meg akarta várni azt, hogy legyen vége a bajnokságnak, záródjon le minden. Anahel López keresett meg, ő egy spanyol edző, akivel még a Volosban dolgoztam, és igazából ő jelezte, hogy nagyon, nagyon szeretne vinni. Igazából jókat mondott a klubról, én szerettem vele dolgozni nagyon Volosban, szóval igazából az ő kérésére kerültem.
4: Neked mennyire volt így benne a karrieredben, hogy adott esetben Ciprusra igazolj, mert ugye Görögországban, ahogy te is említetted, azért játszottál. Mennyire képzelted el úgy magad előtt ezt a karrierívet, hogy ilyen déli országokban fogsz majd védeni?
5: Körülök neki, hogy így alakult, igen. Ez szerintem egy olyan fontos dolog.

0: sok információmra a ciprusi ligáról, sokan megfordultak a volt csapatársaim között, szóval aránylag én azt mondom, hogy sok infóm van róla, és szerintem ez egy jó bajnokság, lehet látni, hogy azért minden évben 4-5 csapat ott van a nemzetközi porondon, és jól is szerepelnek, szóval azt gondolom, ez egy komoly bajnokság.
1: Sőt, egyébként ugye azt se felejtsük el, hogy a Pafosz is ott szerepelt a Bajnokok Ligájának a főtábláján. Nekem is egyébként volt szerencsém fél februárban látni személyesen a Pafosz hazai pályán, ahogy játszottak az APOEL ellen. Nem volt egy rossz színvonalú meccs. Egyébként van más magyar is kint Cipruson. Velük mennyire beszélgettél adott esetben, hogy érdemes-e odaigazolni?
0: Kis Tomival jó kapcsolat vagyok. Utána írtam, amikor láttam már, hogy bejelentettek, és beszéltünk, és Larnakával lakik egyébként, szóval nem leszünk messze egymástól. Igazából vele utána beszéltem, de ő is csak ráerősítette erre, hogy tényleg jó a liga, nyilván az élet nagyon jó, mondta, hogy az első pár csapat, igazából főleg ez az első 4-5 csapat, akik a nemzetközi ligákban is szerepelnek, ők komoly játékerőt képviselnek. Szóval ő is igazából csak ráerősítette arra, amit eddig is nagyjából tudtam.
1: Neked egyébként kicsit lezárva ezt a magyar pályafutást, amit a Nyíregyházánál folytattál, mennyire voltál elégedett azzal, amit sikerült elérnetek a klubbal, meg személyesen mennyire tekintesz vissza elégedetten erre az időszakra?
0: Én azt gondolom, hogy jól sikerült. Nehezen kezdődött az egész bajnokság, meg az én szituációm is igazából a nyár végén igazoltam gyakorlatilag szinte az utolsó pillanatokból a Nyíregyházára. Ott megműtötték az ujjamat, vártam ott egy csapatra, igazából egy iráni csapatra, pont akkor ugye akkor is élesedett ott egy háborús helyzet, és akkor amiatt gyakorlatilag az kútba esett. Kicsit szerencsétlenül jött ki nekem a történet. Nyíregyháza se velem tervezett igazából, ott a Tóth Balázs megsérült szegény, és azért hirtelen kapust kerestek. Én azt gondolom, hogy mind a ketten tudtunk így, mind a két fél tudott a másikon segíteni. Én azt gondolom, a Nyíregyháza kapott egy jó határozott kapus teljesítményt egész évben. Én kaptam játék lehetőséget. Azt gondolom, hogy tudtam segíteni, azt gondolom, hogy hozzáadottam erről abba, hogy végeztem, simán benn maradtunk, de hát nyilván voltak olyan pillanatok azért, amikor nem úgy nézett ki, hogy sima bennmaradás lesz belőle, hanem lehet, hogy még bennmaradás se lesz, szóval én azt gondolom, hogy nagy meló volt, és én összességében jól éreztem magam, és köszönöm mindenkinek, akit ott megismertem, és segített a munkámat.
1: Hogyan tekintesz a jövőbe olyan szempontból, hogy milyen céljaid vannak neked Cipruson, meg úgy a karrieredre vonatkozóan, mi az, amit erről el tudsz mondani?
0: Nyilván az első számú cél a klubban, hogy maradjunk bent, aztán meglátjuk, hogy mennyi van benne, szóval én azt gondolom, hogy biztos bennmaradás. Én pedig saját célom, azért szeretnék játszani, minél többet játszani nyilván. Az is megyek oda, hogy 1+1 éves szerződést kötöttem, hogyha a meccsek 70%-ánál többet játszok, akkor az meghosszabbodik még egy évvel, szóval nyilván szeretném elérni, de szeretnék minél jobb szezont magam mögött tudni, és akkor megnézzük, hogy jövő nyár mit hoz.
1: Mennyire változik egyébként a keret a másodosztályhoz képest? Ugye itt egy feljutó csapatról van szó, ahogy látom egyébként rajtad kívül már érkezett még azért játékos.
0: Igen, én azt gondolom, hogy nagy mozgás lesz másodosztályban, inkább ahogy néztem a ciprusi játékosok játszottak. Hogyha meg valaki megnézze az összes első osztálycsapatot, kevés ciprusi játékos osztály, azt gondolom, az egy nagy mozgás lesz. A ciprusi bajnokságon is jellemző, hogy nagyon sok külföldi van. Szóval én azt gondolom, hogy nagy mozgás lesz. Nyilván egy-két embert hallottam én is, meg az edző érdeklődött, hogy ismerem őket, de nyilván azért gondolom áttérve azért most komoly meló megy.
1: Egy kicsi kitekintés, ugye Amerikában tartózkodsz jelenleg is, milyen labdarúgó hangulat van ott, ha egyáltalán egyébként Amerikában akkora a dolognak számít ez, mint mondjuk itt Európában, hogyan telnek ott a mindennapok, az emberek az utcán foglalkoznak a focival?
0: Hát azt gondolom, hogy most nem az első számú dolog, nyilván az ember, ahogy sétálgat, látja, hogy a bárokba ki van rakva, hogy lesz meccs, meg a tévé ki vannak rakva, de nem azt látom, hogy fullon lennének. Nyilván picit erre rávisített arra, hogy az NBA Finals most volt, a Knicks ugye megnyert, az abba a lázba égett mindenki, most volt egy ilyen kétnapos parádé, szóval amiatt így igazából amiatt volt egy ilyen megőrülés itt a városban, de én azt gondolom, hogy igazából arról beszél.

0: mindenki, nem pedig arról, hogy, hogy a VB-n lesz. Nyilván, hogyha élesedik majd egy picit jobban, akkor vagy ahogy megyünk a döntő fele, gondolom azért jobban fogja érdekelni az embereket. De ahogy látom, az amerikaiakat, amennyire én látom, igazából nem annyira érdekli. Még az amerikai válogatott se, pont tegnap játszott. Párom együtt voltunk, sétálgattunk, azt se tudták, hogy megy a meccs. Szóval egy-két bárba láttam, hogy ott ment, az is ilyen gyakorlatilag félig üres. Szóval én azt mondom, annyira nincsen egy ilyen futballázás, nyilván itt a sportkultúra olyan, hogy a foci nem az első számú.
1: Hát majd meglátjuk, hogyha az amerikai válogatott komolyabb extra teljesítmény nyújt, hogy mennyire fognak majd rákapni. A te szempontodból, ugye, hogyha már ott vagy a helyszínen, tervezel megnézni mérkőzést?
0: Valószínűleg nem, igazából családdal szeretnék lenni. Elég kell nekem is néha egy kis futball detox. Hogyha esetleg úgy alakul, majd ránézünk nyilván, hogy mi megy itt Jersey-be. Hogyha úgy alakul, hogy nincsen program, akkor lehet, hogy kimegyünk, de ilyen első számú szempont igazából az, hogy legyen egy ilyen kis kikapcsolódás így a futballtól.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban. A víz összeköt. Minden, ami a medencék és hullámok világában történik. Nem csak úszóknak. Minden szerdán 13 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Megdöntött!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak. Nemzeti Sportkrónika.
4: Döntőbe jutott a magyar férfi kartcsapat a Vívó Európa bajnokságon. Fábián Bettina ezüst, Mihályvári Farkas Viktória bronzérmes a nyílt vízi úszók világkupa sorozatában. Az Egyesült Államok válogatottja is 32 közé jutott a labdarúgó világbajnokságon. Törökország és Haiti viszont biztosan búcsúzik a csoportkör után. Köszöntöm a hallgatókat! A Nemzeti Sportkrónikát Olasz Gergőtől hallják.
3: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
4: Aranyéremért vívhat Antoniban a férfi karcsapat. A Dallos Benedek, Rab Krisztián, Szatmári András és Szilágyi Áron összetételű négyes az elődöntőben az olasz válogatottat győzte le 45-36-ra. Franciaországból Keszi Dóra tudósít.
5: Férfi kard válogatottunk döntőbe jutott, az majd este 8 óra 20 perckor kiderül, hogy milyen színű érmet tudnak hazahozni a fiúk, de hát amilyen zseniálisan vívnak, én azt gondolom, hogy abszolút az aranyéremre is esélyük van. Egyébként meglepetésre a románok megverték a francia hazai válogatottat, úgyhogy a románok ellen viszont a miénk nagyon jól tudnak vívni, úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg esélyesek vagyunk az aranyéremre. De akkor beszámolnék még így a mai nap történéseiről, mert hát ugye sajnos pénteken nem zártunk sikeres napot a csapatversenyeket illetően. Noi Cardozoink a negyedik helyen, míg férfi párbajtőr válogatottunk a hetedik helyen zár. És hát mindkét csapattól ott is érmet vártunk mi is, és ők maguk is így érthető módon. Okmáté például szűktavúan csak annyit mondott az első folyamán tegnap, hogy hát ez van, de hát holnap is fel kell a nap, megyünk tovább. Ők egyébként ma reggel már haza is utaztak, és VB előtt, érület előtt most számukra egy hét pihenő következik. Tehát a mai szombati napon ugye a férfi kardozóink és női törválogatottunk volt érdekelt. Bár a program szerint a nő törfegyver nem volt kiírva hamarabb, mégis férfi kardozóink léptek pástra korábban, hiszen nekik a 16-ban is kellett egy mérkőzést vívni, mégpedig Svédország ellen, de hát az nagyon sima lett, egyébként 45-13-ra nyertek a miaink, ott a újonc Dallos Benedek is beszállt a mérkőzésbe, és hát nagyon szép áradású 2-5-0-ás és egy 5-1-es győztes asztót vívott. Közben női törzőink 8 között megkezdték szereplésüket, számukra az örök mumus Ukrajna következett, hát felváltva hol a miaink, hol az ukránok vezettek, azonban 6. asztóban Alina Holozniuk 5-2-re legyőzte pásztor Szórát, és az elint utána végig tartani tudták keleti szomszédaink, úgyhogy Szóra sajnos még befejező emberként is nagyot küzdött, de így is 45-39 lesz a vége. Úgyhogy számunkra női törben helyosztókkal folytatódott a nap. Eközben férfi kardozóink második mérkőzésüket is letudták a legjobb négyért, a spanyol válogatott a 3. asztóit tudott csak vetetni 15-12-re. De jött Szilágyi Áron is egy 8-0-ás asztót ívott, úgyhogy megnyugtató előnyt tudott szerezni a csapat, és hát ezt nem is adták ki a kezükből a srácok, úgyhogy 45-30 lett annak a mérkőzésnek a vége. De délután folyamán női törődőink Lengyelország ellen folytatták az 5-6. Helyért. Itt a 4. asztóig vezettünk 20-18-ra. Hát sajnos pásztor Szóra itt is vívott egy -5-ös asztót, úgyhogy ez azért rányomta a bélyegét a mérkőzésre, és hát 45-33-ra kikaptak a miénk, így a 8. helyet szerezték meg a nap folyamán. És hát a lányok azt, hogy után vívt a férfi kard válogatottunk elődöntőjét az olaszok ellen, amely nem a szokásos felállásból lépett pástra, ugyanis egyik húzó emberük, Luca Curatoli térdét, ugyanis pont az Európa-bajnokság előtt műtötték, így őt most Cosimo Bertini helyettesítette. Hát ezen kívül egyébként a tavalyi világbajnok összeállításban érkeztek ellenfeleink, úgyhogy egy nagyon erős olasz válogatottat sikerült most legyőzni a fiúknak, amilyen ugye Szilágyi Áron, Szatmári András és Rab Krisztián felállásban vittok a fiatal Dallos Benedek most nem állt be a mérkőzésbe. És hát érdekes, hogy az olaszok nem is vezettek egyszer sem, bár próbáltak közeledni, de végül a miénk tényleg magabiztosan győztek 45-36-ra, és bejutottak ezzel a fináléba, amely várhatóan 8 óra 20 perckor kezdődik. Sajnos minden egyes nap van csúszás, de azért a pódiumos mérkőzéseket többé-kevésbé tudják tartani a szervezők, úgyhogy az otthoniakat is arra kérem, hogy turkoljanak majd a fiúknak 8 óra 20 perctől.
4: Fábián Bettina ezüst, Mihályvári Farkas Viktória bronzérmet nyert a női 10 kilométeres versenyszámban a nyílt vízi úszók világkupa sorozatának 4. állomásán, szombaton a portugáliai Setúbalban. A Nemzetközi Szövetség honlapja szerint a viadalta háromszoros világbajnok, olimpiai ezüstérmes ausztrál Mósa Johnson nyerte. Labdarúgással folytatjuk. Megszerezte első győzelmét az idei labdarúgó világbajnokságon Brazília. A C csoport második fordulójában, Philadelphiában a magyar idő szerint ma hajnalban 3-0-ra győzte le Brazília Haitit. Ezzel a karibi együttes lett az első csapat a világbajnokságon, amely már biztosan búcsúzik a csoportkör után. A Brazília-Haiti találkozót követően a rutinos középpályás Casemiro nyilatkozott.
2: A győzelmen túl azt tetszett a legjobban, hogy a csapat az első perctől kezdve az utolsóig végig fegyelmezett volt. Nagyon jó meccset játszottunk. Tudjuk, hogy a világbajnokságon nincs könnyű mérkőzés, láttunk meglepő döntetleneket, és azt is, hogy nagyon erős csapatok kaptak ki. Úgy érzem, az első meccs miatti feszültséget mostanra sikerült magunk mögött hagynunk. Ezúttal jól játszottunk, felszabadultan, de persze tudjuk, hogy még mindig rengeteget kell fejlődnünk.
4: Szintén a C csoportban nagy lépést tett a továbbjutás felé Marokkó is. Az afrikai csapat Skóciát győzte le 1-0 Bostonban. Ismael Saibari találatával már 70 másodperc után megszerezte a vezetést az előző torna meglepetés csapata, ez az előny pedig egészen a meccs végéig kitartott. Az Eindhoven játékosát, a gólszerző Saibarit hallják.
2: Mindannyiunk szeme előtt egy cél lebeg, ugyanarról álmodunk. Szeretnénk minél tovább jutni ezen a világbajnokságon. A pályán kívül is összetartunk, mint egy igazi család. Örülök a gólomnak, de a legfontosabb az, hogy nyertünk, és szeretnénk az utolsó mérkőzésünkön is győzni.
4: Második mérkőzését is megnyerte a VB-n a társházigazda Egyesült Államok csapata. A D csoportban az amerikai válogatott ugyanis 2-0-ra verte Ausztráliát Seattle-ben, és ezzel már a 32 közé jutott. A négyes másik mérkőzésén Santa Clara-ban Paraguay egyfél időt emberhátrányban játszva 1-0-ra nyert Törökország ellen. A török együttes meglepetésre így már biztosan nem juthat tovább csoportjából. Arda Güler, a Real Madrid fiatal tehetsége szomorúan értékelt az újabb vereség után, de már előre is tekintett nyilatkozatában.
2: Rendkívül sajnálom az egészet, bocsánatot kérek a török emberektől. Kínos ez az eredmény, és a jövőben mindent megteszek majd ennek a feletetéséért. Keményen próbálkoztunk, de semmi sem sikerült. Gólokat kellett volna lőnünk, és meg kellett volna nyernünk ezeket a meccseket. Végtelenül szomorúak vagyunk, mindenki sír az öltözőben. A következő tornákon mindent megteszünk azért, hogy javítsunk.
4: A labdarúgó világbajnokságon ma 19 órától Hollandia Svédországgal, míg 22 órától Németország elefántcsontparttal csap össze. Holnap hajnali 2 órától Ecuador Curaçao, míg 6 órától Tunézia Japán mérkőzést rendeznek. A svédek az első meccsükön 5-1-re legyőzték Tunéziát. Csongvai Áron, aki Svédországban az AIK Stockholm együttesében játszik, így várja a svéd-holland mérkőzést. A kétszeres magyar válogatott középpályást Szabó Bence kérdezte.
6: Mindenki abban reménykedett, amit itt beszéltem a többiekkel itt a svéd csapattársaimmal, hogy azért Tunéziát sikerül majd megverniük, és akkor utána két nehezebb mérkőzésen meg majd eldől, hogy esetleg tovább tudnak-e jutni a csoportból. De szerintem azért egy ekkora szintű, ilyen magabiztos győzelemre még ők se számítottak. Azért szerintem ez egy ilyen igazán önbizalmat adó győzelem volt, ami így a későbbiekre nagy előnyük lehet. Szóval tényleg nagyon nagy öröm volt számukra, meg kicsit úgy éreztem, hogy ez az ilyen nagyon magabiztos győzelem egy kicsit talán meg is lette őket, de azért abba bíztak bőven, hogy van olyan erős csapatuk, hogy azért Tunéziát le tudják győzni, és akkor most jönnek majd a igazán érdekesebb mérkőzések.
7: Hát igen, a folytatás Hollandia ellen, egy európai rivális ellen. Mi az, amit vársz ettől, meg a csapattársaid mit várnak?
6: Én úgy érzem, hogy most ugye ez a nagy győzelem az első meccsen azért egy önbizalmat adhat a svéd válogatottnak. Attól függetlenül, hogy természetesen azért Hollandia ellen játszanak, akik, hát ha nem is a végső győzelemre nagy esélyesek, de azért mégiscsak egy nagyon erős válogatottuk van. De most így ők ugye x-eltek az első mérkőzésen, kicsit nagyobb önbizalommal mehetnek bele a svédek. Itt nagyon várják az emberek a mérkőzést, és bíznak abba, hogy tudnak elérni valamilyen eredményt.
4: A svédek tehát magyar idő szerint ma 19 órától a hollandokkal csapnak majd össze. Ronald Koeman, a hollandok szövetségi kapitánya szerint a magyar felmenőkkel is rendelkező Viktor Gyökeresre és Alexander Isakra is külön oda kell majd figyelniük. A hollandok szövetségi kapitányát hallják most.
2: Kiváló játékosok, de nem félünk tőlük. Nagyon jól teljesítettek a tunéziaiak ellen, gyorsak, erősek és képesek gólt szerezni, így mindenképp számolnunk kell velük, de az egész svéd csapattal számolnunk kell. Az biztos, hogy a csatárok kiemelkedően teljesítenek, ugyanakkor a mi csapatunk is erős, így bízunk abban, hogy 3 pontot ünnepelhetünk a meccs végén.
4: A 19 órakor kezdődő Svédország-Hollandia, valamint a 22 órakor kezdődő Németország-Elefántcsontpart összecsapást is élőben követhetik majd a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton. A Ferencváros labdarúgó csapata felkészülési mérkőzésen 6-1-es sikert aratott a Tiszakécske felett. A mai volt az új vezetőedző Borbély Balázs első találkozója a zöldfehérek kispadján, az Eto FC elhagyása óta. a Nemzeti Sportkrónikát Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok mindenkinek, a viszonthallásra!
3: A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Kedves hallgatók, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, és kézilabdával folytatjuk. Imre Bence németországi légióskodása után visszatér Veszprémbe. Erről, meg a magyar válogatottról is beszélgetett vele Olasz Gergő.
3: Hát zajlik körülötted az élet, azt azért nem mondhatjuk, hogy nem, csak nem is kronológiailag, de volt az az ominózus szerbek elleni elbukott világbajnoki selejtező, ennek folyamodványaként Csema Rodriguez azóta távozott a szövetségi kapitányi posztról. Közben ugye lehetett már tudni, hogy van Veszprém játékosa leszel a nyártól, vagy már vagyis talán, nem tudom pontosan időben ez hogy jön ki, a THW Kiel pedig ugye a Melsungen ellen európai kupa döntőt veszítettetek. Ezek mind ott ilyen csúcsközeli, de a csúcsot meg nem hódító események voltak, miközben a mögöttünk levő évek azért egy nagy sikersztoria, hogy ahogy 21-22 évesen betörtél a felnőtt elitbe, olimpia előtte, olimpiai selejtező, ezekről is beszélgetünk. Na hát, szia, köszöntelek, akkor hogy vagy most? Mert alapvetően egy jókedvű Imre Bence ül itt a stúdióban.
4: Szia, én is köszöntöm a hallgatókat. Köszönöm szépen, jól telik a nyár egyelőre, jól esik a kis pihenő. Igen, ahogy említetted, nagyon eseménydús volt a szezon vége, az én szezonom vége. Sajnos nagy részében, sőt, szinte mondhatom, minden olyan meccsen, amin fontos volt, hogy nyerjünk, vagy a csapatom nyerjen. Sajnos vereséget szenvedtünk, úgyhogy ez így egy kicsit fájó, sőt, eléggé fájó szezonvég volt, mind a válogatottal, mind a klubcsapattal. Az egyik kérdésedre gyorsan válasz csak, hogy hivatalosan július 1-től vagyok, szóval
3: még
4: THW játékos vagyok, 10-11 napig, úgyhogy igen, elég fájó volt, egy nagyon hosszú szezon volt, sajnos itt a végén, amikor minden eldőlt, minden számított, akkor ahol én játszottam csapatok, sajnos alul maradtak, itt a VB-selejtezőre és a európai kupa döntőre gondolok, úgyhogy hát nem ez volt a legjobb szezon befejezés, de így alakult, úgyhogy most már nekem játékosként arra kell gondolnom, hogy a következő szezonban mindent kihozzak magamból, és segítsem a csapatomat.
3: Hogyan és mikor dőlt el, hogy Veszprémbe jössz?
4: Igazából már nagyon, nagyon korán elkezdődtek a beszélgetések, de úgy igazán tavaly nyáron kezdtünk el beszélgetni, de akkor még nagyon ilyen gyerekcipőben járt ez az egész. Én is elkötelezett voltam akkor a Kiel felé, hisz akkor még volt egy évem, nem akartam arra gondolni, hogy mi lesz feltétlenül 2026-ban, aztán úgy ősz környékén.
3: Aztán közeledett 2026.
4: Aztán ősz környékén persze el kellett dönteni a játékosok, akkor nagy zömében a játékosoknak, meg a klubok is akkor döntik el, hogy akkor hogy legyen a jövő évi keret. És akkor így jött az, hogy Veszprém nagyon érdeklődött, és én meg szerettem volna itthon játszani Veszprémben, igazából röviden ennyi, persze voltak olyan dolgok háttérben, amik azért még döntőek voltak, nyilván azért ilyen mindig kiemelem, van, aki egyetért velem, van, aki nem, én igazából ilyen szempontból eléggé egy oldalon vagyok, a családom nagyon fontos, tehát attól függetlenül van egy kézilabdás életünk, élünk egy rendes életet is, mint mindegyik másik ember, és azt talán, hát nekem, de szerintem mindegyik játékosnak az talán még fontosabb, sőt a legfontosabb, úgyhogy ezek voltak a döntő faktorok, vagy ez volt a döntő faktor az egyik.
3: Családról mindjárt beszélgetünk, mert esetetben ezt meg se lehet kerülni, hiszen nincs olyan meccs, hogy ne mutatnák őket a lelátón, amikor csinálsz valami okosságot. Volt-e a Veszprémen kívül más megkeresés? Ezt azért is kérdezem, mert fiatal vagy, balkezes vagy, tehát pont olyan a egyik legvonzóbb portéka a piacon.
4: Igazából persze voltak beszélgetések, mint igazából úgy külföldről lehetett volna lehetőségem itthonról is, de úgy konkrétan ajánlat, meg semmilyen beszélgetések voltak.
3: Meg a Veszprém viszont hamar nyilvánosságra is került.
4: Igen, a Veszprém eléggé határozott volt velem kapcsolatban, és eléggé gyorsan eldöntötték, hogy szeretnének engem. A többi klubnál pedig ott is éreztem, hogy számítanának rám, de úgy hivatalos ajánlatig vagy ajánlatokig nem jutottunk el, a Veszprémmel pedig ez elég gyorsan elindult, és elég gyorsan be is fejeződött.
3: Család. Mindenki tudja szerintem, de édesapád, édesanyád, össze tudom számolni, hányszor álltak olimpiai dobogón, mondjuk ezüst bronzér, meg szakajtónyi, ugye édesapád Imre Géza egyénibe és csapatba is olimpiai ezüstérmes párbajt, ő egyébként meg világbajnok, persze, mert azért aranyak is vannak ott a pakliba, édesanyád pedig csak olimpiáról ezüst és bronzérem, de Európa bajnok is kökénybe, az egykori kiváló Ferencvárosi irányító. Nyilván édesanyád másként áll a pályafutásodhoz, mert ő belülről áll hozzá, meg édesapád is máshogy áll a pályafutásodhoz, de hát ott meg a fiáról van szó, szóval mit kapsz tőlük, ami mint az ember, az is nagyon fontos, hanem mint amit élsportolóként abból hasznosítani tudsz.
4: Leginkább azért ez még fiatal korom, vagy amikor kamasz voltam, akkor volt jellemző, hogy azért többet segítettek, nyilván akkor érezték ők is, hogy jobban tudnak segíteni. Azért most már úgymond, mióta profi játékos vagyok, az talán 18 éves korom óta, mondhatom ezt így, azóta azért profi játékos vagyok, felnőtt csapatokba játszok, leginkább ott tudnak nekem segíteni, illetve a csapattársak, az idősebb csapattársak, ők látják azért nap mint nap a helyzetemet az öltözőbe és a pályán, úgyhogy azóta már nem annyira. Leginkább nyilván anya volt az, aki a kézilabdában próbált segíteni, én ezt azért eléggé gyorsan mondtam neki, hogy nem szeretném, mert nem, tehát ez nem...
3: Mert ne.
4: Nem az akkori kézilabda, meg nem a mai kézilabda ellen vagy mellett, szóval nem inkább csak az, hogy más volt a kettő, tehát ő is elmondja, hogy talán a mai gyorsabb, de az övéké meg kreatíva volt, ezzel egyetértek vele, úgyhogy bár én csak kazettál láttam őt játszani, úgyhogy ő ebben segített, apa pedig inkább az ilyen sport, általános sport dolgokba, tehát...
3: Siker és a kudarc feldolgozása, vagy
4: akár
3: ilyenek azok,
4: igen,
3: mennyire?
4: De akár a média kezelése, menedzserek kezelése, ami azt gondolom, hogy talán persze mindenki azt hiszi, hogy azért volt nagy előnyöm, mert anyukám kézilabdázott, és biztos sokat voltunk a pályán, persze voltunk lent sokat a pályán, de sokkal inkább érzem azt, hogy talán abban volt a legnagyobb, vagy az volt a legnagyobb segítség számomra, hogy akár ilyen menedzseri kérdésben, hogy ne úgymond eszetlenül döntsek, mint azért vannak olyan játékosok sajnos, akik nagyon korán aláírnak egy-egy menedzserhez, és aztán te persze nagyon, nagyon jó fizetésért, meg nagyon jó összegekért tudnak sportolni, tök mindegy milyen sportában, de viszont nem biztos, hogy a legmagasabb szinten. Nekem nem ez volt a célom, úgyhogy ez egy óriási élmény volt talán mindenkivel szemben, akinek a szülei nem sportolta, vagy élsportolta.
3: Mindjárt beszélünk a Veszprémből, most kicsit beszélünk a válogatottról. Kifejezetten biztató jó helyezések voltak az elmúlt években, EB-n, VB-n, olimpiai részvétel, egy fantasztikus hangulatú tatabányai olimpiai selejtező, egy portugálok elleni döntőmeccs, ami neked is életed egyik meccse volt, emlékeim szerint, és egy alapvetően nyugodtan mondhatjuk, egy közkedvelt kapitány az egésznek a kapitányi hídon, Csema Rodriguez, de aztán valami eltört, és először is min múlt a szerbek elleni VB selejtező, tudjuk, hogy a létező legerősebb ellenfelet kaptuk, tehát nyilván a szerbek is borogatták a homlokukat, amikor meglátták, hogy minket kapnak, meg mi is, hogy a szerbeket, de a kettőből csak egy juthatott be. Min múlt az a meccs, tudom, hogy min múlt, gyakorlatilag hajszálon múlt, nyugodtan ugyanis mi is kijuthattunk volna. Ha akkor kijutunk, akkor minden rendben van, és akkor minden maradt volna, vagy azért voltak olyan jelek, hogy nem úgy működik a történet, ahogy az elmúlt években.
4: Igen, ritkán fogok így, vagy szoktam így fogalmazni, hogy most fogok. Először is köszönjük Csemának az elmúlt éveket, mert azt gondolom, hogy visszajutotta a magyar férfi kézilabdát az elit közelében. Nem azt mondom, hogy mi voltunk az elitbe, vagy mi voltunk az elit, de ott voltunk a közelébe. Tényleg szép sikereket értünk el. Egy kicsit kemény véleményem van erről, ahogy láttam, persze nyilván jutott hozzám is a szurkolók véleménye, én is láttam, olvastam, láttam Csoma megítélését, és azért kicsit szomorú vagyok, hogy az emberek mennyire sok esetben ellene voltak nagy részében, persze voltak olyanok is, akik mellette voltak, tehát itt leszögezném, hogy...
3: Egyszerűbb valami ellen lenni,
4: persze,
3: mint valami mellett.
4: Itt leszögezném, hogy szerintem nyugodtan elő lehet venni minket játékosokat azon akár a szermeccsen, mind a kettőn, vagy akár az EB-n, mert persze lehet voltak olyan taktikai elemek, amik egy-egy meccsen nem úgy ültek, mint ahogy elterveztük, de ez azt gondolom mindegyik csapatnál előfordul, akik mondjuk nem Dániának hívnak, akik egyelőre kiemelkednek most az elitből, tehát Franciaország se jutott be a legjobb négy közé az Európa-bajnokságon. Úgyhogy csak annyit szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, hogy a szermeccse, hogy nem Csema hagyta ki akár az én három hetesemet, vagy a helyzeteket, szóval azokat...
3: Hát igen, mert ilyen is volt.
4: Vagy azokat, igen, szóval, hogy ezekben ő nem tudott abban a pillanatban segíteni se előtt, se után. Ez egyszerűen egy játékosok hibája, mind az enyém, mind akik hibáztunk, ami ugyanúgy előfordul, de nem szeretném, tehát nem akarom most azt mondani, hogy akkor csak mi vagyunk, persze nyilván ez így együtt voltunk mi így a felelősek, de azért annyiból felmenteném Csemát, hogy taktikailag azt gondolom, hogy fel voltunk készítve minden egyes meccsen, és mindig hittünk az ő taktikájába, úgyhogy tényleg köszönjük szépen neki. Egyelőre én semmi olyat nem tudok, igazából nem is annyira néztem, hogy mi hogy lesz, most éppen a nyaralásomat töltöm.
3: Hát sajnos most nincs nem ég a körmünkre a történet, mert ugye nincs világbajnokság.
4: Igen, úgyhogy őszinte leszek, most pihenőmet töltöm, úgyhogy majd meglátjuk, mi hogy lesz. Igazából nem szeretnék semmivel mondani, van egy véleményem, kicsit furának tartom azt, hogy mi játékosok azért a médiából tudjuk meg, hogy nem Csema lesz a kapitány, de ez így dölt el, ez nekünk játékosoknak túl kell lépni, nyilván azért azt gondolom, hogy volt egy olyan sikerszériánk Csemával, hogy talán egy kicsit többet megérdemeltünk volna tájékoztatásképpen, de ez így alakult, vagy hát én ezt így érzem, de erről ennyit. Nem tudom, ki lesz a következő kapitány, persze vannak jelöltek, úgyhogy majd meglátjuk. Úgyhogy kíváncsian várjuk a következő időszakot, és tényleg sikereljes csapat vagyunk még mindig, azt gondolom.
3: Mit szóltál, amikor törökök és Szaúd-Arábia kapta meg a két szabadkártyát? Lehetett hallani, hogy itt nem túl tiszta, inkább kicsit piszkos sportdiplomácia dolgozik a háttérbe, de azért mégiscsak olyan súlyos, fajsúlyú európai csapatok, mint Hollandia, Ausztria, ha jól emlékszem, és mindenek előtt mi, mert az eredményesek tekintetében mi álltunk volna az első helyen, és mégis úgy döntöttek. Miközben itt nem csak arról van szó, ugye, hogy most egy világbajnokság, hanem ez egy nagyon fontos olimpiai kvalifikációs világbajnokság, tehát ennek a döntésnek önmagán túlmutató jelentősége is volt.
4: Hát ez erre nehéz mit mondani, beszélgettem a osztrák csapattársammal erről, illetve pár játékossal a más nemzetben, akik nem kapták meg. Nyilván gondoltuk, hogy már mikor hallottuk ezeket a híreket, hogy lehet, hogy nem ebből a négy csapatból az osztrák, Svájc, holland és magyar, tehát nem kapjuk meg mi négyen a szabadkártyát. Akkor már éreztük, hogy akkor ez nem valószínűleg most a kézilabdáról szól le feltétlenül, úgy a teljesítményről, hanem inkább nem is feltétlenül a sportdiplomáciáról. Értem azt, valamilyen szinten megértem a törekvést a kézilabda, tehát az IHF felől, de azt gondolom, hogy én mindig azt vallom, hogy egy világbajnokságon azok a csapatok szerepeljenek, akik a legjobbak, akkor ne legyen szabadkártya, mert ebből mindig csak úgymond viták lesznek.
3: A németek kaptak egyet annó Katarba, jól emlékszem, igen. Az volt az első ilyen, de, de ott a németek kapták.
4: És az utóbbi időben többször fordult elő, inkább két európai csapat kapta. Nem tudom, hogy akkor mondjuk miért nem egy tavaly előtti VB, ami mondjuk, most bocsánat, de nem volt annyira, persze nagyon fontos az is, de nem az olimpiai kvalifikációt teribe válogatottaknak szinte, és azért tegyük szívünkre kezünket, persze nyilván nem Ausztria, meg mi vagyunk a legnagyobb esélyesén még így is, ahogy kijussunk az olimpiára.
3: De mindenképp esélyesebbek vagytok, mint a törökök vagy a
4: Szaúdia. De ezt akarom mondani, hogy igen, hogy azért esélyesebbek vagyunk, mint Szaúd-Arábia és Törökország. Persze lehet Szaúd-Arábia másféleképpen
3: ki tud jutni
4: kontinensek alapján, úgyhogy hát ez így alakult, persze fájó, de attól függetlenül lehet egy kicsit egy józanító pofon nekünk, hogy basszus, hogy nem jutottunk ki a világbajnokságra, és persze nyilván nem arra gondoltunk a szermecs közben, hogy akkor a szabad kártyát majd mi biztos megkapjuk. Persze az eredményeink alapján a meccs lefújása után, vagy hát nem egyből, de utána pár nap elteltével gondoltuk azt, szerintem nyugodt szívvel, hogy megérdemelnénk, de ez így alakult. lehet egyszer majd a sors vissza, hogy nem erre kell, hanem meg kell dolgozni a következő eredményekért.
3: Hát ha már itt tartunk, ugye azért nem zárult be a kapu az olimpia felé, csak borzalmasan megnehezedett az út, mert ugye az Európa-bajnokságról még oda lehet jutni, csak hát...
4: Igen, igen, és tehát igen, azért azt is tegyük hozzá, hogy oké, lehet az Európa-bajnokságon csinálunk egy csodát, de utána még lesz valószínűleg, ha nem valami óriási csodát csinálunk, akkor egy kvalifikációnk. Ha egy óriási csodát, akkor ugye direktbe is ki tudunk jutni, de tényleg realistának is kell lenni, szóval...
3: Meg hát az még odébb van.
4: Meg az még odébb van,
3: 28 január, gondolom.
4: Nekünk most az a legfontosabb, hogy az Európa-bajnokságra a selejtezőket sikeresen vegyük. Most mindenki azt gondolja, hogy ez a Montenegro-Koszovo-Feröer csoport, ez olyan sétagalop lesz.
3: De a realitás az, hogy nem lehet gond.
4: Amit közelről tapasztaltam két évig, hogy milyen a feröeriek fejlődés, és ugye volt is egy feröeri csapattársam, Elias Skipagotto, aki... Hát hogyha egészséges, akkor talán a világ egyik legjobb, vagy legtehetségesebb, most már több mint tehetség, legjobb irányítója, úgyhogy nem szabad őket félváról venni. Folyamatosan fejlődnek. Koszovó, Montenegro pedig nyilván tudjuk, elmegyünk egy nehéz utazás lent a Balkán.
3: Egészen speciális igen, csarnok hangulat.
4: Igen, ismerjük a Balkán, tehát játszottunk másfél éve a montenegrói válogatotta, emlékszek, hogy nagyon kemény meccs volt, és tudtunk nyerni, de tényleg egy pokoli hangulat vár majd ott ránk.
3: Milyen lesz a Veszprém 2026-27-ben? Ugye változások, mindig vannak változások, most is vannak változások, te vagy az egyik változás, mire számítasz? A célok ugye mindig ugyanazok, bajnoki arany, kupa arany, és BL Final Four.
4: Igen, igen, ez nyilván a klub, illetve azt gondolom a szurkolók és a szponzorok részéről mindig ugyanaz, természetesen mi játékosok is azért dolgozunk, hogy ezek a célok megvalósuljanak. Azt gondolom, hogy persze nyilván az, hogy otthon nem lebecsülve a többi csapatot, de talán a Tatabányán és a Szegeden kívül olyan nagyon nehéz meccsek nincsenek, lehet, hogy lesznek, akár Csurgón.
3: Jó, de egy bajnoki bronzérem, mert nem lenne elégedett.
4: Természetesen, tehát ott egyértelműen azt gondolom, hogy otthon mind a két trófa megnyerés, illetve most már a harmadik a szuperkupa is ugye bejön, azt is szeretném megnyerni, ebbe biztos vagyok, hogy ez a játékosok és a klub célja. A bajnokok ligája meg most egy elég érdekes ugye változás lesz, szóval én nem is őszintén persze tudom, hogy milyen csoport, hogy lehetnek a csoportok, de nem nagyon figyeltem a lebonyolítást, mert nem az volt a... Persze nyilván érdekel, de azt gondolom, hogy meccsről meccsre kell haladni a bajnokok ligájában, nem szabad természetesen egy Veszprém szintű csapatnak mindig az a célja, hogy ha ott van a Final Four-ba, jusson be, ha ott van, akkor nyerje is meg.
3: Na most hajszálom múlt, igen. Már a bejutás.
4: Úgyhogy meglátjuk majd, tényleg nem szabad így előre, hogy akkor mi most... Nekünk ezt meg kell nyerni, persze meg akarjuk nyerni, de ezzel így van már több másik csapat is, rajtunk kívül szerintem egy 8-10 csapat esélyes arra, hogy ha nem is megnyered, ott legyen a végjátékban, úgyhogy nagyon kemény lesz, nagyon várom, azt gondolom, hogy tényleg egy jó csapatunk lesz, ki kell hoznunk magunkba a legtöbbet.
3: Beszéltél már Csabi Pászkállal, hogy mire számít tőled?
4: Igen, beszéltünk, nem is feltétlenül az utóbbi időben, már előtte.
3: Hát amikor eldőlt, hogy odamész, igen, vagy még igen. Előtte?
4: Még előtte beszéltünk, azóta úgy nem annyira, persze volt, hogy találkoztunk akár egy-egy eseményen, de úgy igazából akkor beszéltünk igazán, mikor kettőnk között úgymond ez téma volt, hogy akkor én hol folytassam. Nagyon pozitívan állt hozzám, és ez is volt az egyik döntő tényező, hogy ő személyesen engem megkeresett.
3: Mennyire is megy személyesen a Ligetvári Patrikot nyilván, de egyébként mennyire van meg a nexusod a csapattal, vagy majd a július elsőjén itt készfogással és bemutatkozással kezdődik. Azt véletlenül tudják ki vagy, mert azért nemzetközi kézilabdában ilyen értelemben ismerik egymást az emberek. Te is tudod a veszprémiekről, hogy ki kicsoda, de hogy személyes nexus van-e valakivel még?
4: Igen, igen, abszolút voltak már mással is beszélgetések. Már azelőtt, mielőtt én Veszprémbe igazoltam, szóval azért így a csapat nagy részét ismerem, ha nem is teljesen személyesen, de azért már volt, hogy beszélgettünk.
3: Hát ellenfélként meg főleg.
4: Igen, igen, igen. Elég sokan játszottak ugye a Bundesliga-ba is, vagy játszottak, úgyhogy azért onnan is van ismerettség. Úgyhogy összességében azt gondolom, hogy ezzel nem lesz probléma, nem félek. Azt gondolom, hogy ha kibe be tudtam illeszkedni, akkor talán otthon is Veszprémben, úgyhogy úgyhogy nagyon várom már tényleg, hogy megismerjem úgy igazán az új csapattársaimat, de tényleg ettől kevésbé félek, hogy a beilleszkedés nem lesz jó.
3: Hát egy legenda helyére jöttél, mert ő Gáspár Margucs, nem kell mondani, a nem magyar veszprémiek közül az egyik legnagyobb legenda az elmúlt évtizedekből, ez mennyi terhet ró rád?
4: Igazából érdekes, egy kicsit hasonló a helyzet ilyen szempontból, mint Kielben, ugye ott Niklas Ekberg ugyanúgy azt hiszem 12 év után távozott, igen, 12 év volt ott is, most ugye Gasi is, úgyhogy
3: most eljön a te 12 éved.
4: Nagyon bízom benne, igen. Azt gondolom, hogy az azt jelenteni, hogy azért akkor egy jó pályafutást, vagy egy hasonló pályafutást tudnék befutni, mint Gasi. Hát én azért, ez nem titok, rajtuk az ő csapatukon, az ő Veszprémükön nőttem föl Gasival, Lékai Mátéval, még volt Miklerról is, ugye, Mirsatters is, szóval tényleg én rajtuk nőttem föl, mikor 12 évet volt, most azt pontosan nem tudom, hogy pont akkor 2014 körül jött. Hát én ugye akkor voltam 9-10 éves, 11-12 éves, úgyhogy...
3: Még inkább szurkolói minőségben.
4: Még inkább gyerek szurkoló voltam, és hát most ugye úgymond az ő helyét veszem át. Persze nyilván ez egy felelősség, nem feltétlenül teherként élem meg, azt gondolom, hogy azért már volt teher az életemben, szóval bízom benne, hogy nem ez a úgymond teher fog megnyomni. Próbálom azt hozni, amit az én játékom képvisel, szóval azért azon egy kicsit más játékosok vagyunk, de tényleg szeretnék méltó utódja lenni Gáspár Márgusnak.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az!
4: Idén-nyáron a Duna színes élményekkel várja.
5: Milyen nyár vár rád?
4: A legjobb zenék, nyári történetek.
6: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
4: Különleges ízek.
7: Nem akarsz minden nap főzni rá?
4: Izgalmas programok.
8: Fantasztikus!
4: Emlékezetes találkozások.
9: Na, elmondom, mik a legendák.
10: Mondjad.
4: A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Kedves hallgatók, asztali tenisszel folytatjuk a körkapcsolást. Szegő Tibor kollégám Olá Zsuzsával, a korábbi kiváló válogatott játékossal készített interjút.
2: Olá Zsuzsa, háromszoros Európa-bajnok, 13-szoros bekgyőztes asztali teniszező, edző, de hogyha jól tudom jegyzeteimből, akkor te lehettél volna balettáncos is.
3: Köszönöm szépen a meghívást először is. Igen, így van.
2: Viszonylag gyenge szállal kötődik az asztali tenisz a baletthez.
3: Viszonylag gyenge szállal, igen, hát meg is voltak örülve, úgymond a balettmesterek, illetve Ormai Laci bácsi, ahol a statisztikában kezdtem. Mivel én egy örökmozgó voltam, és állandóan ugráltam, mindennek a tetején voltam, a szüleim úgy gondolták, hogy valamit kéne kezdeni ezzel a gyerekkel. Volt ismerettség egy balettmesterrel, és így elkezdtem balettozni. Ott egyébként nem csak balettot tanultunk, hanem gimnasztikát, néptáncot és steptáncot is. Tehát elég sokrétű volt az, amivel tanítottak. Én 5 évig üztem ezt a művészetet.
2: Volt valamilyen 4 lépcsős felvételi, hogyha jól emlékszem, és akkor ott a harmadiknál volt valami gond.
3: Így van, így van. Hát még visszatérnék arra, hogy 10 éves voltam, amikor Balatonlellén nyaraltunk, és ugráltam a pingpongasztal körül, és egy néni, aki minisztériumi dolgozó volt, megjegyezte anyukámnak, hogy milyen ügyesen mozogott a pingpongasztalnál, és az anyukámnak ezt szöget ütött a fejébe, és úgy gondolta, hogy tényleg a pingpong az tök jó sport, nem pontozásos, hanem valaki megcsinálja a poént, vagy nem vernek engem agyon, és akkor ez milyen jó. Megnézte az újságba, hogy melyik a legeredményesebb magyar sportklub, és azt látta, hogy statisztika, viszont nem tudtuk, hogy az hol van, vagy hol lehet jelentkezni, tehát semmi ilyet nem tudtunk, úgyhogy hát ez így abba maradt. És közben, mivel nekem a szüleim, az egész családom matematikus család, csak én lettem egy ilyen kakukktojás.
2: Pályaelhagyó.
3: Igen, pályaelhagyó. Az édesapám elment egy ilyen továbbképzésre vidékre, és ott az ebédnél többen ültek egy asztalnál, és akkor egy férfi megkérdezte, hogy nincsen lányotok? És akkor mondta az apukám, hogy de neki van, és hogyha hány éves. És akkor az apu mondta, hogy 9,5. És akkor Laci bácsi mondta, hát egy kicsit öreg, de hát miért? Hát mert, hogy ő a statisztikának az edzője.
2: Laci bácsi közgazdász volt, azt azért tegyük hozzá, így kerülhetett egy matematikusokkal teli értekezletre.
3: De hát így egész véletlenül találkoztak egy asztalnál. Én így kerültem a statisztikába, és akkor ott elkezdtem pingpongozgatni. De hát én még jártam balettre, és én nagyon-nagyon szerettem volna a balettintézetbe felvételt nyerni. Az anyukám nagy nehezen elvitt, mert ő viszont nem szerette volna.
2: Mi volt a fenntartása?
3: Az iskola. Uh-huh. Anyukám matematika tanár volt, és ő úgy gondolta, hogy az iskola nem tehát, elég erős.
2: Nem képeznek olyan magas szinten egyéb dolgokat, egyéb tantárgyakat, csak a táncra fókuszálnak.
3: Igen. Hát azért ő is tudta, hogy ugye a balett azért az egy véges szakma, és hogy akkor utána mi történik, vagy hogy van, tehát ráadásul nekem van egy nővérem, Vera, aki vörös diplomás, volt az egyetemen kitűnő tanuló, és akkor én jövök így ugrabugrálva.
2: Volt egy ilyen bezzeg testvér.
3: És hát akkor anyukám azt mondta, hogy ő csak annyit tesz meg, hogy elkísér engem a balettintézeti felvételire, és kitölti az űrlapot. Ez így is történt, de közben ugye a Ormai Laci bácsi kérdezte, hogy mi újság, és mondtuk, hogy én felvételizek a balettintézetbe. Ugye a balettintézetben minden egyes szűrő külön napon volt, és Az első szűrőn átmentem, akkor a Laci bácsi már egy kicsit ideges lett. A második szűrőn szintén átmentem, bár ott rezgett a léc, mert először egy másik csoportba tettek, aztán visszahívtak, és akkor úgy végül túljutottam a második szűrőn, és a harmadik szűrőn volt orvosi vizsgálat, meg ilyen hallás-ritmus vizsgálat, és az orvosi vizsgálaton kiestem, hogy avval az indokkal, hogy ferde a gerincem, de én azt tudtam, hogy aki átment a harmadik szűrőn, azoknak a 90%-a már a negyediken is átment, meg én tudom, hogy átmentem volna a negyediken is, de ez nem sikerült. Hát, és akkor a Laci bácsi megkönnyebbült, hogy jó, akkor mégiscsak pingpongozni fogok, és nem lesz belőlem balettáncos.
2: De én valami éneklésre és zongorára is emlékszem, az is volt?
3: Igen, hát a zongora az csak egy évig volt, másfél évig volt talán, mert hát ugye egy helybe kellett ülni, és gyakorolni kellett, és ez nem nagyon tetszett nekem. Az éneklés pedig, ugye amikor nem vettek föl a balettintézetbe, akkor én nagyon-nagyon el voltam keseredve. Ugye hát akkor a pingpong még csak nagyon az elején volt, egy héten háromszor jártam, és az anyukám látott az újságban egy hirdetést, hogy az Operaház gyermekkórusa felvételt hirdet, akkor alakult az Operaház gyerekkórusa, és az anyu azt mondta, hogy hát a Operaház szemben van a balettintézettel.
2: Ugyanaz a föld alatti megálló?
3: Pont így történt, és nekem felcsillant a szemem, hogy szembe van a balettintézettel, az Operaház jó, és akkor felvételiztem, és felvettek. És hát néhány operában szerepeltem is.
2: Vissza az asztali teniszhez, amikor te kezdted, akkor emlékeim szerint egy ilyen magos kisházi Lothaller trió uralta tulajdonképpen a magyar asztali tenisz női vonalát. Mennyire lehetett őket példaképnek tekinteni, vagy mennyire voltak ők egyáltalán megérinthetők, láthatók, találkoztál-e velük, követted-e az ő eredményeiket?
3: Igen, a Jurányi utcai iskola tornatermében voltak az edzések. 6 asztal volt, a 6. asztal már meglehetősen rá volt tolva a falra. Én általában ott kezdtem a 6. asztalon, és a jók pedig ugye az 1-es asztal, 2-es, 3-as így játszottak, és én láttam őket. Hát tátott szájjal néztem, és nagyon-nagyon tetszett, ahogy ők játszottak, de hát olyan elérhetetlen volt ez a színvonal. És aztán egyszer a tévében láttam egy magyar bajnoki női döntőt, és láttam, hogy a Pap Angéla nyert. Én akkor nem is tudtam, hogy ő kicsoda, hogy Pap Angéla, csak azt tudtam, hogy az edzésen én láttam őt az 1-es asztalon. És teljesen odáig voltam, hogy a magyar bajnokkal én egy terembe, ugyanakkor, és ő ott van mellettem, és látom, és hogy ő a magyar bajnok, hát akkor ez itt valami nagyon jó lesz.
2: Még anyukádhoz egy picit visszatérve, ő valami olyasmit mondott neked, hogy pingpongozgathatsz, de cserébe viszont kitűnőnek kell lenni a gimnáziumban, nem?
3: Ez már később volt. Ugye én bekerültem a serdülő válogatottba, majd az ifjúsági válogatottba, Volper László vezetésével, és 15 éves voltam, amikor arról volt szó, hogy esetleg felnőtt válogatottba is bekerülhetnék.
2: Bercik Zoltán volt akkor a szövetségi kapitány.
3: Bercik Zoltán volt a szövetségi kapitány. Én úgy tudom Ormai Laci bácsitól, hogy a Bercik engem annyira nem akart az elején, de a Laci bácsi meggyőzte őt, hogy vegyen be engem is, és hogy az majd jó lesz. Igen ám, de a Bercik Zoltánnál volt feltétel. Az volt a feltétel, hogy nála délelőtt délután kellett edzeni minden áldott nap. Méghozzá nem is keveset, 7-8 órát edzettünk mi naponta. Viszont hát akkor az iskolával mi lesz, és válaszút elé állították a szüleimet, hogy vagy magántanuló leszek, és akkor jöhetek a válogatottba, vagy ha nem leszek magántanuló, akkor nem leszek válogatott.
2: Ez kemény döntés.
3: Hát és hát abba

0: tanuló, hogyha nem pingpongozok. És viszont nagyon szerettem pingpongozni, és éreztem magamban azt az erőt, hogy én jó tudnék lenni. És akkor én boldogan mondtam, hogy magántanuló szeretnék lenni, és hát akkor nem kell minden nap bejárnom az iskolába. Ennek ellenére, amikor én tudtam, vagy amikor időm volt, bementem, még volt olyan, hogy edzés után is bementem arra az 1-2 órára, viszont nekem nem kellett dolgozatot írnom, nem kellett felelnem, csak ha megbeszéltük a tanárral, hogy esetleg számot adok a tudásomról, akkor, úgyhogy ez nekem így nagyon kényelmes volt.
1: Ulla Zsuzsával beszélgetünk, korábbi asztali teniszező, jelenleg edző, aki 74-ben a göppingeni serduló Európa-bajnokságon már ezüstérmet nyert csapatban, és pár évre rá az ifjúsági Európa-bajnokságon már aranyérmet. Ekkor érezted már, hogy jó döntést hoztál? Tehát,
0: igen, abszolút.
1: Mert hogy elkezdtek jönni az eredmények, és innentől kezdve olyan nagyon sok kérdés nem volt.
0: Abszolút,
1: már.
0: Abszolút éreztem. Tulajdonképpen már 15 éves koromban is éreztem. Volt egy olyan helyzet, hogy vasárnap volt. A Magos Judit akkor Európa bajnok volt már egyéniben. És csöngött a telefon, Magos Judit, hogy Zsuzsa, volna egy kedved edzeni vasárnap délelőtt. Hát én boldogan mondtam, hogy igen, persze, megyek, és elmentem a Jutkával edzeni. És csak arra próbáltam figyelni, hogy ne roncsak sokat, hogy ne legyen az, hogy minden labdát én rontok el, és döbbenve láttam, hogy a Jutka is rontja a labdákat. És egyszerűen megfigyeltem, hogy mi az, amiben ő ront. És jött a következő verseny, és én a Jutkával játszottam. Elődönt négy közé játszottunk, és valahogy bennem volt, hogy hát miért ne lehetne legyőzni az Európa-bajnokot, hogyha én edzettem vele, és ő is rontott. És megvertem döntőszett 2 poénnal a Jutkát, hát ez akkor nagy szenzáció volt, hogy én 15 éves vagyok, és az Európa-bajnokot legyőztem. Kicsit kellemetlen is volt, ugye, hogy egy klubban vagyunk, és hát a kellemetlenebbik része az volt, hogy a tévé bemondta, hogy óriási meglepetés született, és hogy Ulla Zsuzsa legyőzte Magos Juditot, és én olyan nagyon úgy szégyeltem magam, hogy júj, tehát ugye a Jutka helyébe beleképzeltem magamat, hogy hát szegény biztos rosszul érzi magát, mert úgy mondta be a tévé olyan szenzációsan, hogy hú, de klassz dolog történt. Úgyhogy én már 15 évesen éreztem, hogy ez jó lehet. 17 évesen, amikor megnyertük az ifjúsági EB-t, akkor meg már egyértelmű volt, hogy jó az út, ez az út, és Bercik Zoltánnal, Volper Lászlóval, és a klubban Ormai Lászlóval ez menni fog, és sikeres leszek.
1: Említetted, hogy Bercik annyira nem akart annak idején, kisimult köztetek aztán ez a viszony, vagy szóba se került?
0: Teljesen nem került szóba, én erről nem is tudtam, nekem ezt az Ormai Laci bácsi mesélte később. Én nem tudtam, viszont azt látta a Bercik Zoli, hogy én borzasztó szorgalmas vagyok. Tehát nem én voltam a legtehetségesebb a világon, viszont a szorgalmammal, alázattal ezt kompenzáltam, és nála a szorgalom nagyon-nagyon sokat jelentett. Ő sem volt a világ legtehetségesebb sportolója, és a szorgalmával érte el azokat az eredményeket, tehát pontosan tudta, hogy mit lehet elérni szorgalommal, és ezt ő látta bennem.
1: És hogy mit hozott a szorgalom? 9-szer nyertél egyéni országos bajnokságot, 2-szer párosban is magyar bajnok lettél, ugye egyszer Csík Mártával, egyszer Bátorfi Csillával, 3-szor vegyes párosban is, egyszer Kristonnal, 2-szer Molnár Jánossal. Itt még mielőtt az Európa-bajnoki címekről beszéljünk, csak arra lennék kíváncsi, hogy az asztali tenisz végül is egyéni sport. Mégis több alkalommal párosban is diadalmaskodtál. Hogyan tud idomulni egymáshoz két egyéni játékos párosban? Tehát mi az, amit nagyon érezniük kell a másikban?
0: Hát ha párosról kérdezel, hát előjáróban el kell mondanom, hogy én nem voltam nagyon jó páros játékos. Voltak nálam sokkal jobbak, de Hát tulajdonképpen ugye az adogatásnál

0: kezdődik, hogy mit adogat a partnerem, abból én milyen labdát kapok vissza. Ugye mindig megbeszéljük a taktikát, általában a pozíciókat is megbeszéljük, hogy ki marad egy kicsit elől, ki marad egy picit hátrább. Tehát ezeket így össze kell hangolni, és nagyon fontos, hogy azért, tehát a kommunikáció, hogy egymással beszélgessünk, hogy azért ne utáljuk egymást, ne fordítsunk egymásnak hátat, de ez így működött, sőt, mi nyertünk Molnár Jánossal még egy nemzetközi versenyt is, még az NSK-ban, a Német Nemzetközi Bajnokságot megnyertük, és az például a döntőben, hát ha mond valakinek valamit, hogy a svéd Persson volt a vegyes páros férfi tagja, és egy japán hölgy a női tagja, és a döntőben én úgy emlékszem, hogy összevesztünk a Janival, mert ő elvesztette azt a szettet, amikor ő fogadta a hölgyet, és én mérges lettem rá, és mondtam, hogy na, a következő szettben ugye fordul a felállás, és én fogom fogadni a hölgyet, és mondtam, hogy na, akkor is mondta, na, mutasd meg, akkor, na, tessék, most mutasd meg, és megnyertem azt a szettet.
1: Pont erre a mentális kérdésre akartam egy picit rákérdezni, hogy lehet az, hogy amikor valaki ront, fontos pont megy el rajta, és a másik nem teszi rá azt a terhet, hogy te rontottál, hanem azt mondja, hogy nem baj, gyerünk, csinál tovább, jó lesz ez.
0: Igen, hát... Azért mondom, hogy a kommunikáció, egymással a kommunikáció nagyon-nagyon fontos, hogy biztassuk egymást, vagy pedig, hogyha van olyan technikai elem, amit a másik lát a partnerén, hogy valamit rosszul csinál, akkor igen, szokták mondani, hogy ezt csináld, vagy azt csináld. Csak annyit jegyeznék meg, hogy nekem a svéd Ulf Bengtsson, aki szintén Európa-bajnok volt, egyéniben volt a vegyes párom.
1: Az említett Johanssonnak volt a párja, tehát a Bengtsson-Johansson páros nem? Ez egy másik Johansson volt?
0: Nem, ez egy fiatalabb volt. Johansson. Igen, ez egy fiatalabb volt, egy balkezes, és vele voltam több évig vegyes párosban, hát sok babér nem termett nekünk, viszont emlékszem, hogy amikor szerváltam, ugye ötöt kellett akkor még szerválni, az egész svéd kispad szemben mutatta, hogy szerváljak, miért szerváljak, és én úgy éreztem, hogy én ott el akarok süllyedni.
1: De egyformát mutattak legalább?
0: Egyformát mutattak, de hát olyan, hogy Appelgreen, Lind, Waldner, tehát szemben, és akkor mutatták, nagyon rossz érzés volt.
1: Elérkeztünk az Európa-bajnoki címeidhez, ugye 78-82-86 lettél Európa-bajnok Duisburgban, Budapesten és Prágában. Igen. Ugye akkor talán Bátorfi Urbán volt a páros, volt még a csapatban. Hogy amit említettünk már, hogy egyéni sportág az asztali tenisz, de én úgy érzem, hogy a csapat az mindig egy kicsit hozzáad az embernek ahhoz, hogy nem csak magáért küzd, hanem további emberekért is. Te ezt hogy érezted annak idején?
0: Nagyon érdekes, amit mondasz, mert én csapatembernek tartottam mindig magamat. Tehát a csapat valahogy több erőt adott nekem, akár a klubban, a statisztikában, akár a válogatottban, és általában annak ellenére, hogy én több nemzetközi versenyt nyertem egyéniben, annak ellenére úgy gondolom, hogy csapatban talán sikeresebb voltam, de pluszt adott nekem, sőt, ugye vannak olyan edzők, akik mérgesek, hogy hányas helyre írják be a játékosukat, hogy a válogatott edző hányas helyre írja be, hogy a harmadik helyre írja be, vagy az elsőre, mert ugye nem mindegy, hogy ki kivel játszik. És engem többször írtak be a harmadik helyre, tehát amikor a döntő volt, hogy a döntő mérkőzésre is beírtak engem, és én erre büszke voltam, mert én úgy éreztem, hogy az edző annyira bízik bennem, hogy engem ír oda, és nem az volt, hogy na, hát engem a rosszabbik helyre írt, hanem én szerintem a Gergely Gábor is ugyanezt érezte, mert őt is mindig arra a helyre írták, ahol ahol eldőlt, hogy na, Magyarország nyer, vagy nem.
1: Hogy mennyire csapatember vagy, azt jelzi, hogy a statisztikával 17-szer nyertél NB1-et, és 13-szor bajnokcsapatok Európa kupáját. Ezt mai fejjel nagyon-nagyon nehéz elképzelni. Tehát, hogy annyira egyeduralkodó volt Európában a statisztika. Hogy lehetett ennyire kitűnni ebből a meglehetősen színes és erős mezőnyből?
0: Hát az az igazság, hogy ehhez ismerni kellett Ormai Lászlót, Laci bácsit, mert, és ebben Bercig Zoli is partner volt. Tehát amikor megnyertünk egy bajnokságot, akkor mentünk le másnap edzeni. És akkor, na jó, akkor a következő versenyre készülünk, a következő bajnokságra készülünk, a következő EB-re készülünk. Hát nem véletlen, hogy ennyiszer nyertek a magyarok, a fiúk is, ugye Jónyár Klampár, Gergely, Krejsz, Kristónék, Takács, Jani, hogy ennyiszer nyertek, mert soha nem volt, hogy mondjam, gratuláltak, örültek, de az a megelégedés, hogy na jó van, hát akkor ezt megcsináltuk, tehát olyan, hogy úgy leülünk, megnyugszunk, és akkor ezen az eredményen ülünk, ilyen soha nem volt, hanem mindig hajtottak és hajtottak minket, és hát néha bizony gondoltunk csúnyákat az edzőkről, hogy ezt miért csinálják, viszont amikor megjött az eredménye, akkor utólag láttuk, hogy igen, nekik volt igazuk.
1: Mi lett volna, amit gondolsz, hogyha akkoriban olimpiai sportág az asztalitenisz?
0: Hát ilyen a sportban nincsen, hogy mi lett volna, ha... valószínű, hogy nagyon valószínű, hogy a fiúk, a Jónyár Klampár, Gergely trió érmes lett volna. Most én azt nem mondom, hogy biztos aranyérmes, mert ilyen nem, de nagyon valószínű, hogy érmesek lettek volna. Ebben persze az aranyérem is benne van, de ugye ők a világ tetején voltak, és én nekem volt szerencsém ezt olyan 5 méterről látni, úgyhogy ezt nem tudom megmondani. Mi nők akkor a világbajnokságon 5. voltunk, tehát azt mondom, hogy nagy szerencsével, szerencsés sorsolással, mert a sorsolás is nagyban befolyásolta az eredményeket. Talán tudtunk volna érmet szerezni, de hát ahhoz mindennek össze kellett volna jönnie.
1: Olaj Zsuzsával beszélgetünk, aki pályafutása lezártával edzőként dolgozott tovább, olyan tanítványai voltak, mint Ambrus Krisztina, Madarász Dóra, akár Harasztovics Fanni, vagy Nagyváradi Mercedes. Hogy tudtál nehézségek nélkül átállni a másik oldalra?
0: Nem álltam át nehézségek nélkül, tehát voltak nehézségek, mert ezt meg kell tanulni, ezt az edzői szakmát. Ugye, mivel voltak előttem példák, Ormai Laci bácsi, Bercik Zoli, Wolper Laci bácsi, ők, szóval, hogy mondjam, úgy tekintettek rám szinte, mint hogyha a gyerekük lennék, és nem csak rám tekintettek úgy, hanem a saját versenyzőikre is, és ezért mindent megtettek. Úgyhogy én nekem azt megtanulni egyébként, hogy nem csak a statisztikás versenyző az én játékosom, hanem a kecskeméti, vagy a soltvadkerti, vagy a tolnai, az is az én játékosom. Úgyhogy bele kellett tanulni ebbe a szakmába. Németországban próbálkoztam ezzel, oda kiki járogattam, és hát azért több év gyakorlata kellett ahhoz, hogy ezt tudjam csinálni. Nem tudom, hogy mennyire csináltam jól, biztos lehetett volna jobban csinálni, de valahogy előttem van a Kemény Dénesnek a mondata, amit egyszer hallottam, hogy ő mindig arra törekedett, hogy minél kevesebbet hibázzon. Tehát ebben benne volt, hogy biztos hibázik néha, de minél kevesebbet. Úgyhogy én is ezt vallom.
1: Milyen állapotban van most a magyar asztali tenisz? Mert ahogy nézem a Facebook bejegyzéseidet, két konkrétumot tudnék kiemelni. Egyik, amikor Posfai Gábort jelölték belügyminiszternek, akkor azt írtad, hogy ha annak idején nem Nátrán Rolandot, hanem őt választják az asztalitani szövetség elnökének, akkor másutt járna most a sportág, illetve amikor Tóth Krisztiánt megválasztották a judó szövetség elnökének, akkor őt írtál, hogy valami ilyesmit kéne csinálni nekünk is. Szóval úgy érzem, hogy elég kritikus vagy a mostani állapotokkal.
0: Igen. Hát sajnos nem áll jól a magyar asztali tenisz, véleményem szerint. Véleményem szerint rossz úton vagyunk, egyre kevesebb klub van, utánpótlás klubok szűntek meg. Például csak egy példát mondok, hogy a mostani magyar csapatbajnokságon lányoknál öt csapat nevezett játékosokat.
1: A te idődben?
0: Hatan indultak, mert az egyik csapat két csapatot nevezett, öt csapat a magyar bajnokságban 13 éveseknél. Mi lesz itt a jövőbe? Hát az én időmben annyi csapat volt, hogy nagyon sok. Egyéniben 128-as tábla volt, amire be kellett jutni. Tehát volt, aki nem is tudott indulni, annyian voltak, de hát ugye mindenki azt mondja, hogy hát más idők voltak akkor. Fiúknál is rossz a helyzet, valamivel jobb talán, mint a lányoknál, de ott sem jó. Tehát klubok szűntek meg, az edzői pálya nem lett egy olyan szakma, ami...
1: Vonzó lenne? Vagy vonzó szakma? Vonzó. Nem lenne vonzó?
0: Hát nem. Uh-huh. Nem lenne vonzó, mert ugye, hogy kevesebb klub is van, kevesebb edzőkkel, és a kluboknak nincsen annyi pénze. Ezért a klubok örülnek, hogyha bármennyi pénzt kapnak, de azok az edzők, akik főállásban vannak, nagyon-nagyon kevesen vannak, azok az edzők pedig, akik nincsenek főállásban, ugye mással is foglalkoznak, hogy meg tudjanak élni. A gyerekek pedig vidéken talán jobb a helyzet, mert ott nincs annyi lehetősége egy gyereknek, talán, bár én Budapesten élek, de Budapesten nagyon-nagyon nehéz megfogni a gyerekeket, mert a szülők 5-6 külön órára viszik a gyereket, és amikor ugye azt mondjuk, hogy hát minden nap kéne edzeni, akkor fogják a fejüket, ráadásul ha mondjuk, hogy ja, és hát hétvégén még verseny is van, tehát ez nem vonzó, de én nem látom jónak a tendenciát. Sajnos klubérdekek nagyon belejátszottak abba, hogy megszűntek klubok, és ez nem jó. És ez nem jó jel.
1: Láttál valami megoldást? Vagy meg kéne reformálni az egészet?
0: Meg kéne reformálni az egészet. Én szerintem olyan elnök kéne, aki azért valamennyire ért a szakmához, tudja, hogy ki kicsoda, nem kívülről jön, akit esetleg meg lehet vezetni, mert bizonyos körök ilyenkor az elnököt megkörnyékezik, és akkor hát történik, ami történik, hogy nem szakmai alapon történnek a kinevezések, vagy egyszerűen nem az eredményeket veszik figyelmül, hanem az ismerettségeket, barátságokat, kikivel van jóba, kikit szeret, és ez a sportban nem így működik, hogy kikit szeret. Mi a statisztikában, én legalábbis magamról beszélek, nem voltak barátnőim. Nekem nem voltak barátnőim, de amikor csapatot játszottunk, akkor én meghaltam az asztalnál a másikért. Tehát egymásért játszottunk, és azt mondtam mindig, hogy nem kell, hogy barátnők legyünk, de amikor ott vagyunk, akkor küzdjünk egymásért. És én ezt nem látom a magyar asztali teniszben, hogy ez lenne, hogy lehet, hogy nem vagyunk barátok, viszont te ehhez értesz, akkor ezt csináljad, Úgyhogy én úgy gondolom, hogy szakmabelinek kéne lenni az elnöknek, és én ezért sajnálom, hogy 2013-ban, nem is tudom pontosan, hogy akkor nem Posfai Gábor lett a Magyar Asztaltani Szövetség elnöke, mert ő azért tudta, hogy ki kicsoda, tudta, hogy ez hogy működik, tudott volna talán olyan szervezeti felépítést csinálni, hogy ez működjön. Persze tudom, hogy ez a mi lett volna, ha ez nincs a sportban.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Hajrá! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Kultúrkalandok a közmédia csatornáin. Ismerje meg a kiállítások titkos életét, és fedezze fel múzeumaink rejtett zugait. Élő bejelentkezések, helyszíni kapcsolások a Múzeumok Éjszakáján. Múzeumok Éjszakája 2026. Ma egész nap a közmédia csatornáin. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Döntőbe jutott a magyar férfi karcsapat a vívó EB-n, elkezdődött a Múzeumok Éjszakája, egyelőre marad a kánikula. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
2: Sporthírek.
3: Aranyéremért vívhat Franciaországban a férfi karcsapat, a Dallos Benedek, Rab Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron összetételű négyes az elődöntőben az olasz válogatottat győzte le 45-36-ra. A döntőben a magyarok Románia ellen vívnak, mivel a románok az elődöntőben meglepetésre legyőzték a házigazdát. A Pásztor Flóra, Kondrick Kata, Pap Jászmin, Kollár Anna alkott a magyar női tőrcsapat, a 8. helyen végzett az EB-n. Bronzérmes Pupréka az 52 kg-os súlycsoportban az ulaanbaatori olimpiai kvalifikációs Cságáncs Grand Prix versenyen. Az olimpiai 5. helyezett magyar versenyző éppen honfitársát, Gyertyás Rózát győzte le a 3. helyért. Távozik a görög olimpiákos vízilabda csapatától Zalenki Gergő, a csapat világ- és Európa-bajnok magyar légiósa. Jelentette be a görög klub hivatalos honlapja. A magyar válogatott játékos sajtóhírek szerint visszatér korábbi csapatához, a 11-szeres bajnokok ligája győztes olasz Florecóhoz. Hivatalos bejelentés azonban még nem történt. Bravúr győzelemmel zárta a magyar férfi röplabda válogatott az Európa Liga alapszakaszát. A miénk 3 játszmában nyertek az Európa bajnoki résztvevő Portugália ellen Bakuban, az utolsó fordulóban. Ezzel 4 győzelemmel és 2 vereséggel zártak.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan kedd éjfélig tart. Kátai Német Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzés alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Idehaza elkezdődött a Múzeumok Éjszakája. A rendezvénysorozatot megnyitó sajtótájékoztatón a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter úgy fogalmazott, a múzeumok szerepe a múlt megőrzése és a kutatás, az intézmények a megértés és a megértetés terei, amiből a jelen épül. Az Iparművészeti Múzeumban tartott eseményen Tar Zoltán arról beszélt, egyértelmű volt, hogy a 9 éve bezárt és magára hagyott intézményben kell megnyitni a kulturális programsorozatot. Szigorúbb kontrollt vezetnek be az állami források felhasználására minden sportágban, jelentette be Pósvai Gábor sportot és felügyelő belügyminiszter, miután a napokban 4 csapatsportág, a jégkorong, a kézilabda, a kosárlabda és a röplabda szövetségi vezetőivel találkozott. A tárcavezető közölte azt is, kiemelt figyelemmel követik és támogatják az utánpótlás nevelést, a nagyobb események megrendezését pedig abban az esetben támogatják, ha annak a költségvetése átlátható és észszerű, reális terv készül a bevételi oldalra is. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szenti Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve akár több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, és szükség esetén ezt a kapacitást a többszörösére tudják növelni. A rendkívüli hőségben fontos, hogy az ivóvízellátás mindenki számára biztosított legyen, tette hozzá a tárcavezető. Megdőlt az országos melegrekord ma délután, közölte a Hungaromet ZRT. Azt írták, a Szódon 37,1 Celsius fokot mértek, ami egyben új nyári szezonrekordot is jelent. Az erre a napra vonatkozó korábbi rekord 37 fok volt, amit 1908-ban Nyíregyházán is Szerepen, valamint 2013-ban Újpesten mértek.
2: Közlekedés.
3: Az M3-ason Mogyoródnál Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leállósávra, és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leállósávon közlekedhetnek. A munka csomóponti zárással nem jár. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
2: Időjárás.
3: A sok napsütés mellett ma csak elszórtan, holnap többfelé és több hullámban várható záporzivatar. Néhol jégeső, felhőszakadás is kialakulhat. Éjszaka általában 16-21, napközben 31-37 fok várható. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A Balaton 23, a Velencei tó 26, a Tisza tó 24 fokos. A kánikula miatt keddéj félig másodfokú hőségriasztás érvényes.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Kedves hallgatók, 19 órakor kezdődik a Hollandia-Svédország mérkőzés, amelyet természetesen közvetítünk itt a Nemzeti Sportrádióban. Ám előtte nézzük, hogyan vélekednek a svéd csapat szerepléséről, illetve milyen esélyeket látnak a hollandok ellen. Erről beszélgetett Szabó Bence kollégánk az AIK Stockholm együttesében játszó Csongvai Áronnal.

0: Svédország játszik ugye majd Hollandiával a labdarúgó világbajnokságon, de jelen pillanatban ugye Svédországban tartózkod, szóval test közelből láthatod, hogy a svédek hogyan reagálnak minden egyes VB mérkőzésre. Mennyire van nagy készülődés, mennyire van VB hangulat Svédországban, ugye egy mérkőzésen már túl van ez a csapat, mégpedig ugye Tunéziát 5-1-el győzték le, igen nagy különbséggel. Milyen a hangulat Svédországban a világbajnoksággal kapcsolatban?
1: Igazából nagyon-nagyon jó, és érezhetően nagyon várták a VB-t. Ugye már nagyon érezhető volt, amikor kijutottak ugye a kvalifikáción keresztül, hogy az egy nagyon nagy dolog számukra. Természetesen ez egy hatalmas dolog mindenki számára, hogyha valaki kijut a világbajnokságra, de itt is érezhető volt, hogy hatalmas volt az öröm. Itt ugye én Stockholmat tudom mondani, de itt egyértelműen, de szerintem az egész országban is. Szóval már akkor érezhető volt, hogy ez egy nagyon nagy dolog lesz, és most, hogy így eljött a VB ideje. Igazából én pont úgy jöttem vissza, mert volt egy két hetes szünetünk itt a VB előtt, de pont így az első mérkőzés előtt érkeztem vissza, és én is úgy gondoltam, hogy majd nézni fogom a meccset, de hát ugye itten idő szerint hajnali 4-kor volt a mérkőzés, szóval én így ezt így nem is annyira gondoltam bele, de aztán így meglepődve tapasztaltam itt a másnap, amikor mentem edzésre, hogy a csapattársaim mindenki felkelt, és megnézte a mérkőzést, de konkrétan így a városban olyan, hogy mondjam, zsúfoltság volt, meg ilyen kirakott vetítők, meg stb. Amit így el lehet képzelni.
0: És mindez reggel 4-kor.
1: És ezt mind reggel 4-kor, és tele volt minden. Tehát videókról láttam természetesen, meg mutatták nekem is, hogy így nézett ki a város, de azért ez egy kicsit meglepő volt számomra, hogy tök mindegy, hogy ez reggel 4-kor, vagy bármikor van a meccs, elég sokan megjelentek.
0: Hát igen, ez valószínűleg azért Magyarországon is így néznek ki, de ilyen szempontból, tehát gondolom ilyen tapasztalatod, élményed még nem volt, hogy reggel a hajnali órákban embereket láss az utcán ünnepelni.
1: Így van, így van. Igazából az, tehát mondjuk, hogyha mondjuk otthon lett volna ugyanaz a helyzet, akkor azon annyira nem lepődtem volna meg, mert számunkra ugye tudjuk, hogy mennyit jelent a labdarúgás, meg stb. Hatalmas dolog lett volna, hogyha kint vagyunk a világbajnokságon. De hát úgy néz ki, hogy itt a svédeknek is hasonló élmény ez most.
0: Volt egy szünetetek a bajnokság közben, ugye itt talán mondhatjuk, hogy ilyen nyári szünet van a svéd bajnokságban is, ezt mennyire volt neked így könnyen elfogadhatónak érezni, mert ugye Magyarországon kicsit más a rendszere a bajnokságnak, az északi országokban van egy ilyen éves rendszer, ez téged mennyire zavar, hogy ilyenkor félbeszakad úgymond a bajnokság?
1: Igazából, hogy mondjam, alkalmazkodni annyira nem volt nehéz. Természetesen ugye leginkább mindenhol máshol, nem csak otthon, más rendszerben vannak a bajnokságok, mint itt. De így alkalmazkodni ugye nem volt annyira nehéz, hiszen kijöttem, és akkor ahogy megy a bajnokság, ugye úgy készülünk. Ugyanakkor vannak nagyjából a szünetek, mint például otthon is, csak ugye a nyári szünet a kisebb, és a téli a hosszabb, mint például otthon, ez pont ugye fordítva van. Inkább így abban van most így a nagyobb különbség, hogy ugye míg nyáron egy otthoni bajnokságban ugye vége van sokkal hamarabb, meg van a nagyobb szünet, és utána felkészülés, majd indul a bajnokság. Itt ugye május legvégén, június legelején még játszunk egy bajnokit, van egy nagyon rövid szünet, és július elején már folytatjuk is, tehát tényleg egy ilyen nagyon rövid kihagyás van. Még így is, hogy például a VB van, így is menni fog tovább a bajnokság már július elejétől. Ami egy kicsit például érdekes, mert ugye a kapusunk az ugye a svéd válogatottba játszik jelenleg a VB-n, és hogyha tovább jutnak például, akkor nem nagyon lesz elérhető az első mérkőzéseken, de hát ilyen a rendszer itt, szóval ezzel kell majd boldogulnunk.
0: Őt hogy engedtétek el a kapusotokat, ugye, aki az elmúlt időszakban így mondhatjuk a tavasszal kezdő kapussá érett, és itt a világbajnokságon is ő kapott lehetőséget?
1: Hát ez egy nagyon nagy élmény, úgymond a mi csapatunknak is, természetesen azért mindig, hogyha valaki részt tud venni egy ekkora eseményen, ugye talán a labdarúgásban a legnagyobb eseményről beszélünk, az azért az hatalmas dolog, és azért itt test közelből is. Most ugye számomra még mindig ez a világbajnoksági téma itt az otthoni eseményekkel, meg a válogatottunk, ahogy nem tudtunk utolsó percbe legalább a kijutásért, harcolásért eljutni, meg a kvalifikációkig, ez egy ilyen nehéz téma volt, sokkal jobb lett volna így a otthoni válogatottal küzdeni azért, de azért így ilyen szempontból is test közelből megélni, hogy legalább egy ilyen nagyon közeli csapattársam ott tud lenni és játszani is, azért ez egy nagy dolog. Természetesen mindannyian nagyon boldogak voltunk miatt, hogy ő tudja képviselni itt a hazáját, és egész jó teljesítménnyel is tudta ezt bizonyítani az elmúlt időszakban.
0: És hogyha már teljesítmény, Tunézia ellen 5-1-re nyert a svéd csapat. Mi volt ezzel kapcsolatban a visszhang? Ez volt az elvárás, hogy ennyire simán győzön Svédország, vagy ez felülmúlta az elvárásokat?
1: Én amiket hallottam igazából itt a kiutás után, ugye már tudták a csoportjukat, azért mindenki abban reménykedett, amit itt beszéltem a többiekkel itt a svéd csapattársaimmal, hogy azért Tunéziát sikerül majd megverniük, és akkor utána két nehezebb mérkőzésen meg majd eldől, hogy esetleg tovább tudnak-e jutni a csoportból. De szerintem azért egy ekkora szintű, ilyen magabiztos győzelemre még ők se számítottak. Azért szerintem ez egy ilyen igazán önbizalmat adó győzelem volt, ami így a későbbiekre nagy előnyük lehet. Szóval tényleg nagyon nagy öröm volt számukra, meg kicsit úgy éreztem, hogy ez az ilyen nagyon magabiztos győzelem egy kicsit talán meg is lette őket, de azért abba bíztak bőven, hogy van olyan erős csapatuk, hogy azért Tunéziát le tudják győzni, és akkor most jönnek majd a igazán érdekesebb mérkőzések.
0: Nem tudom, hogy találkoztál-e azokkal a gondolatokkal, miszerint a norvégokra mondták azt, hogy ilyen sötét lóként akár végélszámolásnál is lehet majd velük számolni, úgymond. Nagyon jól kezdték a norvégok is ezt a világbajnokságot, meg a svédek is. Ellenben voltak olyan hangok is, hogy majd ott a környezetváltozás, mert ugye Észak-Amerikában ilyenkor eléggé meleg van, hogy az majd nagyon megviseli ezeket a csapatokat. Ez ilyen szempontból számodra, ha gondolkodtál, ez mennyire volt meglepő, hogy végül is mind a két északi ország igen jól kezdett.
1: Igen, igazából számomra annyira nem volt meglepő szintén. Persze ez biztos nem volt egyszerű számukra egy kicsit alkalmazkodni, de szerintem ez igazából elmondható ugye az összes európai vagy olyan országról, akik nem ehhez a klímához vannak hozzászokva, hogy egy kicsit alkalmazkodniuk kellett az ottani időjáráshoz. Viszont ahogy mondtad, ugye Norvégiának egy nagyon jó csapata van most, ugye a kvalifikációs csoportjukat, szinte azt hiszem az összes meccsüket megnyerték, és ezért elég esélyesek. Ugye volt is egy barátságos mérkőzésük itt a VB előtt a norvég svédeknek, ott ugye megverték a svédeket 3-1-re. De számomra amúgy, ahogy néztem ugye az ellenfeleket is, annyira nem volt meglepő, hogy mind a ketten ilyen erősen kezdtek, aztán hát most kíváncsian várom, hogy hogyan tudják folytatni.
0: Hát igen, a folytatás Hollandia ellen, egy európai rivális ellen. Te mi az, amit vársz ettől, meg a csapattársaid mit várnak?
1: Én úgy érzem, hogy most ugye ez a nagy győzelem az első meccsen azért egy önbizalmat adhat a svéd válogatottnak. Attól függetlenül, hogy természetesen azért Hollandia ellen játszanak, akik hát ha nem is a végső esélye, vagy a végső győzelemre nagy esélyesek, de azért mégiscsak egy nagyon erős válogatottuk van. De most így ők ugye x-eltek az első mérkőzésen, kicsit nagyobb önbizalommal mehetnek bele a svédek. Itt természetesen nagyon nagy, hogy mondjam, nagyon várják az emberek a mérkőzést, és bíznak abba, hogy tudnak elérni valamilyen eredményt.
0: És ez ráadásul jobb időpontban is lesz.
1: Így van. Például nálunk megkérték a mert ugye pont a mai nap van ez a Midsummer, ami ilyen hatalmas ünnepnap itt Svédországban, és ugye holnap lesz a mérkőzés, és délután edzettünk volna, de például megkérték az edzőnket, aki ugye spanyol és semmi közel svédekhez, hogy rakjuk kicsit előrébb az edzést, hogy mindenki tudja nézni a mérkőzést. Szóval még ezt is egy kicsit befolyásolja a mérkőzés, de így van, legalább most ezt mindenki normális időpontban tudja nézni, és hát így valószínűleg még nagyobb káosz lesz a városban.
0: A svédek előtt szerinted milyen célt lehet megfogalmazni? Mert ugye a legutóbb 2018-ban voltak világbajnokságon, akkor a negyed döntőig jutottak, és azért nyilván ennek a válogatottnak a történetében igencsak szép lapok is voltak, ugye volt itt világbajnoki bronzérem és ezüstérem is, nyilván azért ilyenre nem gondolok, de mi az, amivel elégedettek lennének a svédek? Szerinted milyen eredményt kellene elérniük?
1: Szerintem, hogyha csak engem kérdezel, akkor szerintem, hogyha tovább jutnak a csoportból, és ott mondjuk még egy-két kör tudnak menni, akkor úgy gondolom, hogy ahhoz képest, hogy mondjuk hogy szerepeltek a kvalifikációs csoportban, aztán végül ugye ezen a Nemzetek Ligájával megmentették és ki tudtak jutni. Ahhoz képest szerintem az már szép eredmény lenne, de szerintem ahogy érzem itt a körülöttem levő emberek is, meg a svédek is valahogy hasonlóan gondolkodnak, igazából ők nagyon boldogak voltak, hogy ki tudtak jutni, és akkor így mindenki úgy volt vele, hogy hát most már kim vagyunk, aztán meglátjuk, hogy a csoportból, meg a csoportban milyen teljesítményt tud nyújtani majd a csapat, és hogy meddig tudnak jutni, de igazából számukra az volt a nagy öröm, hogy már kint tudnak lenni. De még egyszer mondom, szerintem számukra is, meg én is úgy gondolom, hogy itt a 8-döntő, meg 4-döntő, valahogy addig, hogy eljutnának, azt szerintem már egy nagyon szép eredmény lenne tőlük.
0: És igazából kezdhettem volna ezzel is, de te kinek szurkolsz ezen a világbajnokságon? Úgy, nyilván ott játszol Svédországba, feltételezem, hogy azért velük szimpatizás, de van esetleg olyan ország, akikkel még hasonlóképpen?
1: Hát őszintén, ahogy említettem itt a korábbiakban, egy kicsit így reméltem, hogy esetleg saját magunknak tudtam volna, és esetleg én is megtapasztalni ezt a légkört, az lett volna az igazán nagy dolog. Így különösen természetesen a svédeknek egy, nem azt mondom, hogy szurkolok, de inkább a saját kapusunknak, vagy a csapattársamnak nagyon szurkolok, hogy minél tovább tudjon menni, és minél nagyobb tapasztalatokat tudjon szerezni, mert valószínűleg neki ez lesz az utolsó ilyen nagy lehetősége. Szóval neki egyértelműen. Ezen kívül igazából bízom abba, hogy minél érdekesebb és jobb meccsek lesznek, és olyan mérkőzések és olyan csapatok is, hogy tovább, akik megérdemlek, és minél élvezetesebb legyen nézni ezt a VB-t a legeslegvégéig.
0: És hogyha már legeslegvég, akkor egy utolsó gondolat, hogy szerinted melyik együttes lehet a világbajnok majd?
1: Hát ez egy jó kérdés, ezen már én is így gondolkoztam, főleg itt ugye az első kör után, most már láttuk is a csapatokat, voltak kicsit kisebb vagy nagyobb meglepetések, de én azért továbbra is úgy gondolom, hogy itt a legnagyobb nemzeteknek azért ott lesz az esélye, hogy megnyerjék. Én úgy gondolom, hogy idén egy európai csapat fogja nyerni, de ezek közül nehéz megmondani, de azt mondom, hogy szerintem talán a franciák és az angolok, akik jelenleg én úgy gondolom, hogy a legesélyesebbek.
2: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
3: 18 óra 52 perc van, Csongva Járont hallottuk az imént, a magyar válogatott játékosát, aki ugye Svédországban az AIK Stockholm együttesében játszik, és egy kicsit beszélgetett arról, hogy milyen esélyei lehetnek a svéd válogatottnak. Most ugyanezt mi megtesszük Bene Ferenccel, hiszen nem sokára kezdődik a Hollandia-Svédország mérkőzés, és ha a táblázatra pillantunk, akkor azt látjuk, hogy a svédek jelenleg így a mérkőzés előtt elég jó helyzetben vannak. Ugye nyertek egyedüliként a csoportban, nagy arányban nyertek, sok gólt rúgtak, tehát gyakorlatilag egy döntetlennel már megalapozhatják a továbbjutást, igaz Feri?
4: Tiszteltek, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Igen, helytálló a megállapítás. Azért általában azt szokták mondani, és nekem is ez a tapasztalatom, hogy amikor válogatott szinten, igaz utánpótlásban, de négy csapatos csoportban akár az első vagy a második hely volt a továbbjutási cél, akkor a legtöbbször a második forduló a legfontosabb, és ugye a svéd válogatott egy 5-1-es győzelemmel kezdett Tunézia ellen, tehát adott esetben Hollandia ellen, egyébként hozzáteszem, egy jó holland válogatott ellen bármikor jó a döntetlen, én úgy gondolom, pláne egy svéd válogatottnak, de jelen helyzetben a svédeknek egyértelműen az lehet a céljuk, hogy egy döntetlen körül eredményt érjenek el, ha ez megvan az egy pont, akkor az utolsó mérkőzés eredményétől vélemény szerint függetlenül azért a továbbjutásuk meg lesz, és ez adhat egy olyan mentális fölényt, egy felszabadult játékot, hogy akár Japán ellen egy jó eredményt is el tudnak érni, és akkor még jobb pozícióba kerülnek. Holland válogatottól igazából azt várom, hogy hasonlóan tud tempót diktálni, mint Japán ellen, viszont nem követel olyan védekezési hibákat, mert azért alapjában a holland válogatott, én úgy gondolom, hogy nem hozta a 100%-át a Japán elleni mérkőzésen, bár voltak olyan periódusok azon a találkozón is, amikor azért egy nagyon jó holland válogatottat láttunk, de én ma egy tempót diktáló holland csapatra várok, és amennyiben megszerzik a vezetést, hát én remélem, legalábbis nem szurkolok különösebben egyiknek se, de az megint öngyilkos taktika lenne, hogy visszaállnának és magukra húznák az ellenfelet.
3: Azért kellene a holland válogatottból a csatársorban is egy kicsit erélyesebb játék, mert hogy legutóbb ugye Van Dijk volt az, aki a legaktívabb volt az ellenfél kapuja előtt.
4: Igen, de azért a középpályuk rendkívül erős. A támadó pozícióban azért talán egy igazi középcsatár hiányzik, meg hát hogyha azt veszük, akkor Gakponak se volt különösen jó szezonja, viszont Málennek meg kitűnő szezonja volt az AS Rómában, tehát azért vegyes a kép. Én De Jongot, Gravenberchet is és Reinders-t is rendkívül jó futballistának tartom, különösen Reinders-től én várok nagyon-nagyon sokat, viszont ő is egy picit visszaesett, tehát az első mérkőzésen azért nem olyan teljesítményt nyújtott, mint azt tőle várják sokan, de a holland válogatott szerintem abba a kategóriába esik, akik azért valójában 5 hétre készülnek, tehát a hollandok nem esélytelenek akár arra se, hogy a 8 közébe jussanak.
3: Ugye említetted, hogy Gakpo is játszik a hollandoknál, tehát egy liverpooli játékos, de a másik oldalon is van egy Isak személyében.
4: Igen, ez kétségtelenül így van. nyilván ez lehet egy apró pikantéria mérkőzésnek, de különösebben szerintem ezzel nem foglalkoznak, ráadásul nagyon keveset fognak találkozni a pályán. Viszont ha már Iszakra rátértünk, azért az Iszak gyökeres páros azért az egy veszélyes páros. Tehát a szövetségi kapitány is rájátszik erre, egy 3-5-2-es játékrendszert alkalmaz, ahol nagyon masszív védekezésből indulnak ki, és bármikor az átmenetek során egy fölpasszott labda, akár Gyökeresre, akár Iszakra azért olyan kontratámadási lehetőséget alkot, hogy két játékos összműködéséből is lehet kontrát végrehajtani, illetve ha bármelyik megtartja a labdát, akkor a másik akár a szélekre nyitva tud segítséget nyújtani, tehát azért a svéd kontrajáték az veszélyes lett bármelyik csapat ellen.
3: Én megmondom őszintén, hogy nem láttam minden mérkőzést nyilván, mert nem lehet a munka mellett, de láttam ezt az angol-horvátot, ami visszahozta az életkedvemet, úgy szoktam mondani, mert egy nagyon jó meccs volt, de valami hasonlóra számítok én most holland-svéd találkozón is, te is esetleg?
4: Abból a szempontból nem, hogy a svédektől én egy defenzíve játékra számítok, mint a horvátok tették azt az angolok ellen, ugyanakkor azzal a megállapítással teljesen egyetértek, hogy, és ezt már sokszor hangsúlyoztam, hogy a 32 között kezdjük az igazi világbajnokság, sőt, hogyha nagyon szigorúan vesszük, akkor még a 32 között is várhatóak sima mérkőzések, de a legjobb 16 között már egyértelműen rendkívül éles csaták várhatóak, ugyanakkor a 32-ben is összekerülhetnek olyan párosok, akik akár a 8 vagy a 4 között is kerülhettek volna, tehát én ezt úgy fogalmaztam ezzel kapcsolatban, hogy egyfajta ilyen utóvébéselejtezőt láthatunk, szerintem ki fog esni az a 16 csapat, amelyik véleményem szerint nem is való a világbajnokságra, úgyhogy...
3: De az a 16 esik ki, amelyik nem való?
4: Hát jó, most nyilván itt lesznek meglepetések, mert minden nagy tornán vannak meglepetések, de azért 90-95%-ban azok fognak kiesni, azért nem véletlenek, én a futballban nem hiszek a véletlenekbe, azért hosszú távon, és itt mondhatjuk a csoportmérkőzéseket, hiszen a 8 legjobb harmadik is tovább jut, tehát aki nem tud 48-ból bekerülni a 32-be, hát az esenki. Ahogy megnéztük a török válogatottat, amelyik 15%-osan találja el az ellenfél kapuját a lövési kísérleteiből, az a válogatott esenki, nem tudok mit mondani. Sajnos.
3: Mit tippelsz erre a mai mérkőzésre ezeket elhallgatva, ugye, hogy kinek mi lenne a jó?
4: Hát én annyira optimista nem vagyok, hogy itt maximumot fognak nyújtani a csapatok, hatalmas sziporkázó játékra nem várok, de azért egy szűk holland győzelemre igen, Svédország pedig utána azért még az utolsó mérkőzésén Japán ellen akár egy döntetlennel még csoport második is lehet, meglátjuk, de véleményem szerint egy szűk holland győzelem várható.
3: Bene Ferencnek köszönjük szépen, természetesen szakkommentátorként itt lesz kollégáinkkal, csatlakozik már is Katona Lászlóhoz és Olasz Gergőhöz, most pedig az övék a szó, hiszen nem sokára kezdődik a találkozó.
2: Nemzeti Sportrádió.
5: Gól! Bent van! Megvan!
2: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat a labdarúgó világbajnokság F csoportjának második fordulójában. Hollandia Svédországgal méri majd össze tudását. Az első fordulóban Svédország egy 5-1-es győzelmet adott Tunéziával szemben, míg Hollandia nem bírt Japánnal és egy 2-2-es döntetlent játszott mindössze ázsiai ellenfelével szemben. A mai találkozóra már megérkeztek a csapatok a pályára, a himnuszokat is meghallgathatták, mert mind ők, mind pedig a szurkolók Houstonban, Texas államban rendezik ezt a mai mérkőzést. Michael Oliver lesz a találkozó játékvezetője. Ő már a kezdősípszót ugyan, ha még nem is, de a labdabirtoklás jogát, valamint a térfélválasztást eldöntötte. 72 ezres stadionban rendezik ezt, közel teltháza a mai mérkőzésen, úgyhogy a hangulatra egészen biztosan nem lesz majd panasz, ahogyan a csapatokra sem, hiszen a holland válogatott összeállításában is azért rengeteg olyan labdarúgóval találkozhat az ember, akit akár hétről hétre is megfigyelhet valamely topligában, sőt szinte csak olyan labdarúgóval találkozhat. Verbruggen a kapuban, Dumfries, Van Dijk, Van Ecke és Van de Ven a négy hátvéd, Gravenberg, De Jong és Reinders a három középpályás, elől pedig egy változás a center pozícióban, a jobb szélső Malen, a 9-es posztra bekerült Brian Broby, onnan kikerült Somerville, és a bal szélső az a Hakpo lesz majd, aki a Liverpoolban Szoboszlai Dominik csapattársa.
0: A svédek nem nagyon változtatnak, ami azt jelenti, hogy a kapuban Nordfeld, a védelemben Lagerbilke, Lindelöf, Hien, Gudmundsson és Bernhardsson. Ha nem biztos, hogy öt védős a rendszer, inkább csak három védős, és a két szélen van két játékos, aki majd fölle rohangál. A középpályán Nygren, Karlström, Ayari, aki két gólt is lőtt Tunéziának, illetve Iszák és Gyökeres a két előlévő csatán. Elkezdődik a mérkőzés. Kék mezben, sárga nadrágban, kék sportszárban a svéd válogatott, és narancsárga, fekete narancsárga felszerelésben pedig a holland válogatott. Ez az két európai csapat talán a legesélyesebbje lehetne ennek a csoportnak, időközben pedig már az alapvonalról kanalazza vissza a labdát. Az egyik holland labdarúgó, de már az alapvonalon kívülre került, Reinders volt az, aki nem tudta bentartani a pályán a labdát, jöhetnek majd a svédek kirúgással, szóval mindkét együttes a továbbjutásért ácsingózik, nincs azért könnyű dolguk, bár Japán még ebbe a történetbe belepiszkíthat. Tunézia pedig azzal, hogy 5-1-re kikapott az első mérkőzésén, mind a mellett, hogy most már új kapitányuk is van, hát elég nehéz helyzetbe kerültek, hiszen talán a legjobb harmadik helyért tudnak még valamit összehozni az afrikaiak, de a svéd-holland kettős a mai nap folyamán nagyon nagy lépést tehet a továbbjutást illetően. Nordfeldnél van hátul a labda, a mérkőzés második percében. Hollandia-Svédország 0-0.
6: Az előre ívett labdát Gyökeres próbálna megtartani, de Van Henke volt nagyon határozott mellette. Aztán Hiena, a másik belsővédő, a svéd belsővédő is megelőzi emberét, most már pedig kiléphetne Reinders egy indítással. Nem sikerül megszelidíteni a labdát, hiába tolta a 16-osok belőle. Odaért már keresztezni egy svéd védőjátékos, de jól kezdődik a találkozó. A második percében járunk az összecsapásnak. Az elmúlt hét egymás elleni találkozója a svéd, valamint a holland válogatottnak az érdekesen zajlott, mindössze egyet tudott megnyerni a svéd válogatott még 2011-ben egy Európa-bajnoki selejtező összecsapást, azon kívül három döntetlen, valamint három holland győzelem született, és még egy érdekesség, hogy bár mind a két csapat Európában kvalifikál, és Európából kvalifikál, akár világbajnokságra, akár bármilyen más porondon is találkozhattak volna, például Nemzetek Ligájában, vagy éppen barátságos mérkőzéseken, és nem tették meg az elmúlt 9 évben, legutóbb 2017-ben csapott össze ez a két együttes, október 10-én Arjen Robben két találatával nyert 2-0-ra a holland válogatott. Mindenre volt időnk, hiszen még csak most lépünk be a találkozó harmadik percébe, továbbra is 0-0 az állás a Hollandia-Svédország mérkőzésen.
0: A svéd Nordfeld a kapusa most az északi válogatottnak, aki 36 esztendős, időközben Gyökeres volt lesen, emiatt majd jöhet szabadrúgással a holland válogatott, szóval ott korábban mondjuk Isaacson, csak hogy egy svéd kapust említsek, aki hosszú évekig ott volt a gólvonal előtt, most az AIK-s Stockholm játékosa az, aki 36 esztendősen a svéd válogatott kezdő kapusa, de hát a többiek, Zetterström vagy éppen Johansson se sok válogatottsággal van a háta mögött, úgyhogy ha kapus gond, ha egyáltalán létezik ilyen Svédországban, akkor lehet, hogy most ilyen formán van. Hátul passzolgatnak a hollandok, ami azt jelenti, hogy Van Dijk az, aki éppen baloldalra továbbítja a labdát, Brobby az, aki elő van középcsatárként, de egyelőre őt nem keresik a csapattársak, van beinduló ember, mi az, hogy már a 16-os környékén vannak a hollandok, a kérdés az, hogy át tudják-e venni a labdát a tulipánosok, nem jöhet majd kirúgással a svéd válogatott. Volt indítás, volt lehetőség is, ezzel tud operálni talán a holland válogatott, Bene Ferenc?
7: Úgy látom, hogy a holland válogatott a klasszikus holland iskolához nyúl vissza, tehát 4-3-3-as játékrendszert alkalmaznak két gyors szélsővel, akik többnyire az oldalvonal közelében vannak, ott tartózkodnak, a középcsatár tartja a pozícióját, és mint az imént is történt, egy hosszú indítással mélységben egy középpályást indítottak be, tehát várható, hogy a három támadó leköti a védőket, különböző passávokat nyit a mélységből középpályáról beinduló játékosoknak. Ugyanakkor az is várható, hogy ha szélső megkapja a labdát, vagy szélsőt elindítanak, akkor beadásokkal próbálják a középső támadót megjátszani. Tehát sok van ebben a holland válogatottban, van támadó potenciál, és különösen a középpályások minőségére hívnám fel a figyelmet.
6: Az ötödik percben járunk most már, Hollandia-Svédország a labdarúgó világbajnokság F csoportjában 0-0 továbbra is. A hollandok többet birtokolják a labdát, a svédeknél csak elvétve a labdabirtoklás joga. Egy-egy csúsztatás, egy-egy fejpárbaj inkább, amikor találkoznak a labdával a svéd játékosok, de a hollandok nem szeretnék odaadni nekik ennél többre. Van Dijk, aki most a labdával és passzol hátra egészen a kapushoz. Három olyan játékos is van, aki Szobosztai Dominikkal hétről hétre, valamint Kerkez Mirossal hétről hétre játszik. Van Dijk mellett Gravenberg, valamint Gakpo. Most jön egy középletet, labda is megszerzi a vezetést a holland válogatott. Villám gyorsan teszi meg mindezt, nem kellett hozzá 5 perc, hogy a kapuban találjanak a narancsmezes játékosok. Egy nagyon gyors támadást követően a bal oldalról érkezett egy centerezés, és Brian Brobbey, aki az előző mérkőzésen nem kezdőként lépett pályára, mindössze egy helyen változtatott. Ronald Koeman, a holland vezetőedző, a holland szövetségi kapitány, az pedig Brian Brobbey volt, ő került be Somerville helyére, és úgy látszik, hogy ez a csere már most így, 5 perc alatt igazolja magát, hogy miért is váltott így, és tett így a szövetségi kapitány. Brobbey volt már az egyébként a felívelésnél, aki visszakészítette a labdát Reindersnek, aztán Hakpóhoz került ki a bal oldalra a labda. Hakpó pedig tűpontosan centerezett Brobbeynak közvetlen közelről, nagyjából 3,5 méterről kellett csupán a kapuba pofozni a labdát. Gyors holland vezetés, mit szól hozzá Bele Ferenc?
7: Hát először is azért örülök, hogy a 2 perc előtti megszólalásomra nem cáfolt rá holland válogatott, hiszen ez a klasszikus holland iskola, amikor feljátszák a labdát a centerre, megtartja a labdát, lekészíti az érkező középpásnak, nevezetesen Reindersnek, aki indította a bal szélen Kakót, ő pedig a beadásából a középső támadó Brobbeyt játszotta meg, aki megszerezte a vezetést. Nagyon szép akció volt, egy picit azon csodálkozom, hogy a svéd válogatott nem zárja eléggé, illetve hát elégségesen a mélységi átadásokat. Igaz, hogy fölívett labda volt, de nagyon könnyedén meg tudta tartani Brobbey, és nagyon simán le tudta készíteni Reindersnek, utána meg más sima akció volt, tipikus hollandból.
8: És egy nagy helyzet időközben, a 7. percben Gyökeres volt az, aki kapott egy indítást a 16-oson belül, kissé jobbról, aztán lőhetett 7-8 méterről, Felbrüggen az, aki végül lábbal tudott védeni. Szóval a 7. percben megszerezte a vezetést Hollandia, egyúra vezet Svédországgal szemben. Brian Brobbey, a Sunderland játékosa, 7 gólt lőtt a Premier League-ben 31 mérkőzésen, ez most már a második gólja a válogatottban, igaz, mindössze a 14. mérkőzését játsza. Jön az első svéd szöglet oldalról, nincs beíverés, hanem kicsiben oldják meg egyelőre a svédek, mégpedig Isak az, aki a 16-oson belül kapja a labdát, de óriási lesen volt a svéd támadó, úgyhogy jöhettek majd a hollandok, egyfajta lescsapdát mutattak be, ha minden igaz, valójában csak annyit tettek Van Dijkék, hogy kimozogtak az ötösön kívülre. Az más kérdés, hogy lehet, hogy nem is volt les, de ez teljesen mindegy. Jönnek a hollandok, illetve Van Dijk szabadrúgással. A mérkőzés 8. percében 1-0-ra vezet Hollandia Svédországgal szemben.
6: A gól előtt éppen azt ecseteltem, hogy 3 olyan futballista is van a holland válogatottnak, aki hétről hétre Szoboszlai Dominikkal, valamint Kerkez Milossal játszik, Van Dijk, Gravenberg, valamint Hakpo, de van egy svéd válogatott labdarúgó is a center pozícióban egészen pontosan, aki szintén a Liverpool üdvöskéje, Alexander Isak, aki rengeteget volt sérült az idényben, hatalmas összegekért igazolt el, előtt fontban, több mint 100 millió fontot fizetett érte a Liverpool a Newcastle-nek az ő játékjogáért. Ahhoz képest egyelőre klubszinten nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, de hát nagyon keveset is játszott, mint azt már említettem. Sérülések hátráltatták. Ismét egy jól megtartott labda Brobbeytól, kiharcol egy szabadrúgást, a játékvezető mutatja, hogy vigyék vissza a labdát, és Frenkie de Jong, a Barcelona középpályása végezheti majd el ezt a szabadrúgást. A jobb oldalra tekint, de egyelőre még nem végzi el ezt a pontrugást, csak Van Dijk odapasszolja Fanekének, és kifordul a játék jobbra Dumfrieshez, aki eddig az Inter futballistája volt, de a következő idényben már majd a Real Madrid csapatát erősíti, legalábbis ha lehet hinni ezeknek, már a bejelentés Konaté esetében megtörtént, aki szintén Liverpooli volt eddig, most úgy tűnik, hogy Dumfries is majd a Reált erősíti. Ismét egy lehetőség, egy középletett labda, Hien az, aki mellel oda teszi csapattárs elé, és felszabadul a svéd kapu. Eltelik a mérkőzésből 9 perc, a holland válogatott pedig továbbra is 1-0-ra vezet Svédország ellen, Brobbey 5. percben szerzett góljával.

0: cselekedett, de hát most már az angol Premier League-ben rúgja a bőrt. Itt van a találkozón Infantino, a FIFA elnöke, úgyhogy a lehető legbiztosabb szemek azok, amik kémlelik ezt a mérkőzést. Alig tudják kihozni, sőt nem tudják valójában a svédek a labdát, eladják, és a hollandok már a félpályánál Van Dijk vezetésével oldalra teszik, mégpedig Van Eckének, Dumfries kapja a jobb oldalt, van előtte terület is, de középen Gravenberg kérné, nem is kapja, hanem hátra teszik. A korai gól, ez mennyire tesz jót a mérkőzésnek, Bene Ferenc?
1: Én szeretem azokat a mérkőzéseket, ahol korai gól van. Talán még érdekesebb lett volna, ha svédek szerzik, de egyébként én azt várom a svéd válogatottól, hogy egy picivel emel a ritmusom, mert egyelőre a hollandok sokkal, de sokkal gyorsabban futballoznak, és sokkal veszélyesebben is. A holland válogatott mutatott hasonló jeleket már a japán elleni mérkőzésen is, ott inkább a második fél idővel, különösen az utolsó 30 percével van elszámolni valójuk. Most nagyon kíváncsi vagyok, hogy erre az 1-0-es vezetésre hogy reagálnak, de egyelőre egyértelműen a párharcokat rendszeresen megnyerik, gyökeresékig el se jut a labda, ha eljut, akkor abszolút mértékben leradírozzák a védők őket, és különösen a széleken nagyon-nagyon jók a hollandok egyelőre.
2: Jön egy középre, tehát labda közben Dumfriestől, mélységből, de remekül ott a sorok között, a védők között laposan tudta berúgni, egy nagyon szép csavar volt ebben a labdában, és pont Gakpo elé jött az a labda bizony, Dumfries remek meglátással élt most, nem volt lesen Gakpo, úgyhogy ha eljutott volna hozzá ez az átadás, akkor szabályosan tehette volna a kapura, de érkezett előbb még egy svéd hátvéd, és elrúgta a labdát onnan Gakpo elől. Bernhardszor volt az, aki remekül ért vissza, és kibökte szögletre ezt a labdát. És jött a sarokrúgás, Reinders tekeri a kapu irányába, gyökeresnek sikerült kifejelni a Van Dijk elől. A másik kapu előtt is lehet várni ilyen fejpárbajokat, sőt, hát ott azért többre is lehetne számítani, hiszen míg Gyökeres egy center, addig Van Dijk egy belső védő, de most éppen a svéd kapu előtt találkoztak egy holland szögletrúgást követően. Van de Ven kezében a labda, ő a Tottenhamet erősíti, azt a Tottenhamet, amely az utolsó fordulóban maradt bent a Premier League-ben, hiába játszott néhány évvel ezelőtt még bajnokok ligája döntőt, most az is kérdéses volt, hogy bent maradhat-e az angol labdarúgó első osztályban, de sikerült, nem úgy, mint Gakpónak ez a beadás, amely az alapvonalon hagyta el a játékteret. 13 perc telik el szépen lassan a találkozóból. 1-0-ra vezet Hollandia Svédország ellen.
0: A hollandok nagyon könnyedén jutottak ki a világbajnokságra, a lengyeleket, a finneket, Máltát és Litvániát előzték meg veretlenül ráadásul. Azért általában a hollandoknak könnyedén sikerül kijutniuk az aktuális Európa-bajnokságra, vagy éppen világbajnokságra. A svédeknél azért egy kicsit kacifántosabb volt az út, a Nemzetek Ligája pótselejtezője az, ami valójában segített nekik, mert összességében a saját VB-selejtező csoportjukban a negyedik helyen zártak, Svájc, Koszovó és Szlovénia is megelőzte őket. Frenkie de Jong hozza a félpályán át a labdát, és már a bal oldalra teszi, Gravenbergnél van, és megy Van de Ven fent ott a bal oldal, de nem jut el hozzá, inkább középen nyugtatják a labdát a hollandok, beindul megint Gravenberg üres területbe, de azért annyira nem lódult meg, el vannak könnyedén, passzolgatnak a hollandok, nem kell nekik annyira sietniük, hiszen a mérkőzésből eltelt 13 perc, és 1-0 vezet Hollandia Svédország ellen.
2: Malen kapja meg most a jobb oldali oldalvonal mellett a labdát, az alapvonaltól nagyjából 25 méterre, aztán ott hagyja a középpásnak Gravenbergnek, ő neki nem jó az első bepassza, de aztán fejjel talán meg sikerül játszani a Reinders, de ő már lesen tartózkodott, úgyhogy jöhet majd egy szabadrúgással kifele a svéd válogatott. Említettem már, hogy Michael Oliver a mai játékvezető, tehát egy angol bírója van a mérkőzésnek, a két segítője Stuart Burt, valamint James Mainwaring is angol, és akkor ezen kívül a negyedik játékvezető, valamint az asszisztens bíró, az két dél-afrikai játékvezető. A videóbíró szobában is vannak természetesen bírák, ott egy horvát, valamint szintén egy angol sporttárs ellenőrzi a történéseket a mai mérkőzésen, és azért elég sokat használják ezen a világbajnokságon is a videóbíró segítségét. Most egy labdaszerzés a hollandoktól, a 16-os előterében már Reinders, egy lövés, és az ő lábáról adja el a játékteret a labda, kirúgással jöhet majd Svédország, ebben azért talán több volt, legalább létszám azonosan vezethette ezt a támadást a labdaszerzést követően a holland válogatott.

0: De nem sikerült élni ezzel a lehetőséggel. Eterik most már a találkozóból az első negyed óra, 1-0 vezet Hollandia Svédország ellen.
1: Michael Oliver biztos látta azt, amit ilyenkor kell, ezért ítélte meg valójában a kirúgást. Egyébként az angol játékvezető a 2022-es Katari VB-n 3 mérkőzésen lehetett, hogy ő fújta a sípot, a labdát elkéri most éppen, valószínűleg leeresztett, úgyhogy egy újat kér majd az egyik labdaszedőtől, szóval majd a kirúgást elvégzik a svédek, de Oliverre visszatérve a horvát-brazil negyeddöntőt fújhatta még 4 évvel ezelőtt, de apró érdekesség, hogy valójában az Ecuador elefántcsontpart találkozót is neki kellett volna, de kisebb sérülés miatt végül a francia Letessier volt az, aki beugrott helyette, úgyhogy most debütál ezen a világbajnokságon Michael Oliver. Lehet, hogy többet már nem is kell mondani az angol nevét, talán az jót is tesz majd a két csapatnak is. Ki a jobb oldal, vagy a bal oldalra? A nevén révén jönnek a hollandok, egyelőre a svédek nem is tudják birtokolni a labdát, de nincs semmiféle olyan mezőnyfölény a hollandoktól, hogy nagyon beszorulnának éppen a svédek. Bár most a jobb oldal, Dumfries-től jön a beadás, Robi érkezik, 2-0! Megduplázza az előnyét a holland válogatott, és Bobby másodszor is betalál. Hát mondjuk Somerville helyett jött be ő az előző mérkőzéshez képest, már a csapattárs is gólt lőtt. De hát, hogyha ennyire tudja Koeman mester válogatni, hogy ki az, aki lövi a gólokat, most Bobby az, aki másodszor is betalál. Érdekes, hogy 5-5 rúgtak Tunéziának a svédek, most kapnak 2-t. Milyen lehet szegény afrikai csapat, de hát ezt majd megtudhatjuk, hogyha ők is lejátsszák a második meccsüket. Megint jobbról, be középre, Robbie érkezik, nincs les, a gól viszont szép volt. Szép volt? Bene Ferenc.
2: Nagyon szép volt, és ugye túl azon, hogy van egy óriási ritmusbeli különbség a két csapat között. Én nem is értem a svéd állogatottat, hogy gyakorlatilag még egy kapuskirúgásból is az oldalvonalon túlra ívelték az imént a labdát, és nem is próbálják, vagy nem tudják megjátszani gyökereséket. Viszont egy picit megpróbálom vizualizálni ezt a gólt. Ugye a svéd válogatott védekezésben 5 védővel 3 középpályással játszik, és 2 éket hagy fenn. Na most ez a 3 középpályás elképzelhetik, ha kedves hallgatók, hogy mennyire nem tudja lezárni teljes szélességben az oldalvonalak menti területeket. És mivel az 5 védő vonalba helyezkedik, és nem lépnek ki a hollandokra, egész egyszerűen Malen visszalépett a támadó sorból, nem jött vele védő, ezáltal a 3 belső középpályás melletti területen, a szélen, nagyjából a 16-os sarkával egy magasságba kapta meg a labdát, és ugye Dumfries-t említettétek, Laci, az imént, nagyon-nagyon jó meglátás volt, hiszen Dumfries pedig a jobb hátvéd pozícióból jön föl, és ő bejátsza a vonalakat, és gyakorlatilag Malen és Dumfries ugye nem voltak egy vonalban, hanem Malen az összekötőben volt teljesen szabadon, Dumfries pedig a szélén, így a svéd baloldali védőre 2-1 elleni játékhelyzet alakult ki, ezt villámgyorsan lejátszották, és Dumfries pedig tanítani való módon a védővonal és a kapus közé laposan bepasszolta a labdát. Hát erre egy jó támadónak csak érkeznie kell, amit megtett a holland válogatott centere, úgyhogy csodálatos gól volt látványra is és taktikai szempontból is.
0: Brobinak eddig 2 próbálkozása volt, mind a 2-ből gól született, ezzel a 2 találattal vezet Hollandia 19 percnyi játékot követően Svédország ellen, és bár úgy futottak neki a csapatok ennek a mérkőzésnek, hogy az első fordulót követően Svédország magabiztosan vezette csoportját, mivel egy 5-1-es győzelmet aratott Tunéziával szemben, ahogyan azt Katona László kollégám már említette. Addig Hollandia egy 2-2-es döntetlent játszott Japánnal, úgy, hogy Japán az utolsó percekben egy szögletből, tehát egy pontrugásból volt eredményes, úgy, még ezt hozzáadva, hogy a hollandok azért magasságban jóval jobban állnak, mint a japán ellenfeleik tették. Támad ismét az Oranje, most éppen kiforgatja a jobb oldalra a labdát Gravenberg, a liverpooli középpályás, aztán el is veszíti utána a holland csapat a labdabirtoklás jogát. Egy előre ívelt labda, ez se Gyökeresnek, sem Isaacnak nem jó, hazakerülő Verbruggenhez a labda, ő pedig nem kapkodja el, és mélységben játszanak egy csapattársát, van egy 2. Elterik a találkozóból 20 perc, Hollandia-Svédország 2-0.
1: És eddig a svédek nem nagyon mutattak sok mindent, volt egy gyökeres lövés mindössze, meg volt egy szögletük, de hát ez így nagyon kevés lesz még a harmadik csoportmeccsüket tekintve is, hogyha majd a japánok ellen fognak játszani. Hollandia pedig mintha félgőzzel, de azért koncentrálva jönne előre. Most megint a bal oldalon Kakó az, aki áthámozza magát valahogy az ellenfelén, de róla megy ki a labda, úgyhogy jöhet majd bedobással a svéd válogatott. Csak két múltbéli mérkőzést említek meg. 1974-ben volt egy VB csoportmeccsük, akkor 0-0-as döntetlen, Johan Cruyff játszott azon a meccsen a hollandoknál, illetve 2004-ben volt egy Európa-bajnoki negyeddöntő, akkor 0-0 volt a végeredmény, és a 11-es párbajban nyert Hollandia úgy jutott be a legjobb négy közé. Az előjelek nem voltak annyira jók, hogyha komoly tétmeccsekről van szó, és például azért a közelmúltról. De jönnek előre a svédek kicsi meglepetéssel, Karlström az, aki elzúg, és mutatja a játékvezető, hogy valójában a svéd játékos volt Dumfries-zel szemben szabálytalan, úgyhogy jöhetnek majd a hollandok a saját térfelükről még szabadrúgással. Megbeszéli Oliver játékvezető Frankie de Jonggal az esetet, figyelve arra, hogy nehogy eltakarja a száját valamelyik játékos, ugye azért a ma reggel erről volt híres, mindamellett, hogy nyert Paraguay, hogy Almiron volt, aki eltakarta a száját. Emiatt történelmi piros lapot is kapott a paraguayi labdarúgó. Egy 20 métert nyernek megint a hollandok, de már legalább a svéd térfél közepéről jöhetnek szabadrúgással, mégpedig a mérkőzés 22. percében Hollandia-Svédország 2-0.
0: De Jong az, aki elvégezhetné kicsiben, szemfülesen a szabadrúgás, Gravenbergnek passzolhatta volna oda, de inkább átforgatja a túloldalra, ott is egy remek labdát vesz át Gakpo. Jön a középre ívelt labdája, Lindelöf fejeli ki. Lindelöf azért sok csapatot megjárt, futballozott Angliában is, volt a Manchester United belső védője, jelenleg pedig az Aston Villát erősíti. Egy szabálytalanság, jöhet majd kifele szabadrúgással Svédország, a 16-oson belül történt egy szabálytalan megmozdulás Dumfries-től, ő ütötte el az ellenfél védőjét. A svédek kapitányáról még nem említettünk sokat, az a Graham Potter, aki korábban a Chelsea vezetőedzője is volt, ő egyébként angol klubokban szerepelt profi pályafutása során, Stoke City-ben, Southamptonban vagy éppen a West Bromwich Albionban is futballozott. Aztán utána edzői pályafutását Svédországban kezdte az Östersund csapatánál 2011-18-ig, egészen pontosan ott edzősködött, onnan ment vissza Angliában, ott a Swansea City, a Brighton, a Chelsea és a West Ham edzője is volt, majd lett Svédország szövetségi kapitánya. Éppen egy hidratációs szünet, tehát egy ivószünet, ahogy a magyarul mondjuk, zajlik. 22 és fél perc telik el a találkozóból, Hollandia 2-0-ra vezet Svédország ellen, és talán most kevésbé hálás a szakértői feladat, mert a svéd csapatról nem igazán lehet sok mindent beszélni, hiszen nem mutat sokat.
2: Igen, a mérkős eddigi folyamán is inkább kritikával illettem a svéd válogatottat. Nekem mindenféleképpen furcsa, hogy azért várható volt, hogy egy holland válogatott, amelyik nem győzelemmel kezdi a csoportkört, az azért a második mérkőzésén biztos voltam benne, hogy nagy elánnal kezdi a találkozót. Na most a svédek, mintha az 5-1-es győzelmüktől, az első fordulóbeli 5-1-es győzelmüktől egy kicsit elkényelmesedtek volna, és egyértelműen eddig a szimpatikus vesztes szerepét játsszák. Ráadásul gyakorlatilag a labdával nem tudnak egyelőre mit kezdeni, tehát a támadójátékuk az abszolút nem működik, a védekezésük pedig dacár annak, hogy három belső védővel, három belső középpályással játszanak, sem a tengelybe, de főleg a széleken abszolút mértékben nem működik, és ami várható volt a hollandoktól, a széleken való bontások, a széleken való kettő egyenleni játékhelyzetek kialakítása, a beadások és a center pozícióban lévő Brabbi megjátszása, azért ez előre borítékolható volt a hollandok részéről, és semmilyen komoly ellenállást nem tanúsít a svéd válogatott, amelyikre azért jellemző a masszív védekezés, jellemző a párharcok keresése, és azért ritkán látni annyira sebezhető svéd válogatottat, amelyik folyamatosan beadásokból kapja gólt, illetve gólokat. Szóval nem tudom, hogy mi a szándék, valószínűleg itt a mentális okokban keresendő a válasz, hiszen hajlamosak a csapatok egy győzelem után egy picit elkényelmesedni, azért egy 5-1-es kezdés egy világbajnokságon, az kiveheti azt a fajta egészséges versenyfeszültséget a játékosokból, ami szükséges egy hollandi elleni mérkőzés előtt, vagy akár bármilyen világbajnoki mérkőzés előtt. Ezért is azért a második köre a csoportnak azért sok minden szempontból fordulópontot jelenthet. Mi lesz továbbra is? Hát kétféle stratégia lehet, vagy kockáztatnak, és Graham Potter kitalál valamit, amivel megváltoztatja a svéd válogatottat, de ha valakinek jól jött az ivószünet, az mindenféleképpen a svéd szövetség kapitány és csapata. Ugyanakkor meglátjuk, hogy most párharc erősebb lesz a svéd válogatott, és mondjuk feljebb tolja a védekezését, és megpróbálja a hollandokat már a saját térfelükön megzavarni, esetleges labdaszerzések után gólt elérni, vagy úgy gondolkodnak, hogy az utolsó japán elleni mérkőzésre fektetik minden energiájukat, és ha ott tudnak egy döntetlent játszani, abban az esetben biztos továbbjutók, de ha a mai mérkőzést elengedik, és esetleg egy rosszabb gólkülönbségű vereség jön ki, és mondjuk japántól kikapnak, akkor könnyen búcsúzhatnak a világbajnokságtól. Ez a veszély benne van.
1: A 26. percben Hollandia-Svédország 2-0, hát a svédekről tényleg kevés jót lehet mondani, már most éppen támadnának a jobb oldalt, de inkább hátrafelé terelik a labdát, sőt lehet, hogy kim volt az oldalvonalon kívül, nem mert tovább úgy látszik, már a 16-os környéken Karlström jöhet a beadás, nem tudja átlőni azonban az előtte álló Reinders, aki pedig kivágja majdnem a fél pályáig, Ayari azonban megszerzi, ő kettőt vágott Tunéziának, hát most egyelőre nagyon csöndes, bár most ott a 16-os környékén megint beemelné a két elképesztő csatárnak, mégis azért Isszák, illetve Gyökeres, jól csengő név, de hát a svédeknek voltak jó támadói, Ibrahimovic, vagy éppen Erik Larsson, csak hogy két nevet említsek, nem nekik szólt valószínűleg a sikongatás, hanem annak, hogy a svédek szöglettel jönnek a mérkőzés során másodszor, egyszer már próbálkozhattak, és akkor Gyökeres és Isaac kettőse pedig emelkedhet, illetve azért vannak magasabb középhátvédek Lindelöf személyében például. Főleg, hogy bedobás lesz, ilyen meg tudja csúsztatni, és aztán lehet, hogy kézre ért a labda, de úgy néz ki, hogy mehet tovább. Egy pillanat, amit a Karlström rálőtte volna az egyik holland játékos kezére a labdát, Lindelöföt pedig lehet, hogy majd egy kicsit jó szóval kell illetni, hogy mehet tovább majd minden az élet, de nem volt semmiféle kezezés, mert Lindelöföt rúgták orrba ráadásul. Úgyhogy a svédek játékáról sok mindent elárul az, hogy már próbálkoznak, de hát saját maguk ellenségei, hiszen még a támadás során is magukat egymást találják el. 28. perc, két gólos holland vezetés Svédország ellen.
0: És mind a két találatot az a Brobbi jegyezte, aki az előző mérkőzésen nem kezdőként lépett pályára, ezt nem tudjuk elégszer hangsúlyozni, hogy egyet változtatott a két találkozó kezdőcsapata között, tehát a japán, valamint a mai svédek elleni mérkőzés között a szövetségi kapitány Ronald Koeman, és az volt, hogy Somerville nem kapott ma lehetőséget kezdőként, és Brobbi a helyén a center pozícióban. Hát ez egy jó döntésnek bizonyult. Ezt most már az idő is igazolta. A Faneke próbál meg egy keresztlabdával játékba hozni egy szélső társat, Hakpo, de ez rövid volt. Aztán más kérdés, hogy azonnal elszórja a svéd válogatott is a labdát. Nem tudja húzamosabb ideig magánál tartani a kék-sárga mezes csapat a labdát, nem úgy, mint azt teszi a narancssárga mezes együttes. Hakpo, ő az, aki rácselez most a védőkre. Csak hátrafele tudja játszani a labdát Faneke, ő megjátszaná Gravenberget, de aztán Isaac az, aki lecsap erre a labdára, és előtte indulhat Gyökeres, meg is kapja a labdát, Gyökeres egy az egyben Van Dijkkal, jön a középre tett labda, ez most egy jó támadás, és miért akartam erre venni vajon a középpályás Ayari, ezt ha talán egyből megpróbálja kapura juttatni, akkor nagyobb sikert aratott volna, így mindössze mellel a kapus elé tette a labdát. Nagyon jó volt már Isaac labdaszerzése is, aztán szép volt Gyökeres beadása, hajszálpontos volt, teszem hozzá. Ayarihoz egy picit talán alacsonyan jött ahhoz, hogy ezt fejjel egyből kapura tegye, de ha lehajolt volna érte, akkor el tudta volna bólintani talán. Minden esetre ez nem volt egy jó döntés most az előző mérkőzésén duplázó középpályástól, aki egyébként a Brighton futballistája. Úgyhogy nem szerez gólt továbbra sem a svéd labdarúgó válogatott. Eltelik fél óra most már a találkozóból. Hollandia 2-0-ra vezet Svédország ellen a világbajnokság F csoportjának második fordulójában.
1: Az előző svéd támadás során Premier League játékosok hozták fel a labdát. Ez közös pont a két nemzeti csapatban, hiszen a hollandoknál is van egy pár Premier League labdarúgó. Úgyhogy a legjobb bajnokságban, a legerősebb bajnokságban edződnek ezek a fiúk. Hát most nem éppen a svéd kapusról van szó, aki az AIK Stockholm játékos, a Nordfeld pedig nem felrúgja a labdát, hanem oldalra teszi, és aztán már megkapja ott elől Isaac, ráadásul gyökeressel játszik megint össze, van beinduló ember, mégpedig igen, megy is elől ott Karlström, középre vetett labdája, azonban nem jó, kivágják oldalra, jöhet majd bedobással a svéd válogatott, de legalább már bontakozik ki valami a svédektől, ami támadás formájúnak tűnik. Nygren inkább ott hagyja a bedobást Gudmundssonnak, aki elvégzi. 31. perc, 2-0 vezet Hollandia Svédország ellen, de legalább már éledeznek az északiak.
0: Az imént remek volt a kényszerítő gyökeres valamint Isaac között, de Isaac kitehette volna aztán a jobb oldalra, és ahol teljesen üresen jött volna fel a társa, és nyargalt már a 16-os előterébe. Ő nem így döntött, most pedig érkezett megint egy lövés Ajáritól, de ez sem volt sokkal pontosabb, mint az előző megoldása, úgyhogy megint csak egy kirúgással jöhetett a holland válogatott. Verbruggen már el is végezte, ott hagyta Van Hekének, ő az, aki továbbítja Van Dijknak, azért ez a Van, ez nem egy ritka előtag a hollandoknál, és most is a védelemben a négy játékosból hárman, Van de Ven, Van Dijk, valamint Van Eke viselik a nevükben. Saját tér felén járatja a labdát továbbra is a holland válogatott, ismét Bene Ferenc irányába fordulok. Azért jót tett ez a hidratációs szünet a svédeknek, mintha felébredtek volna.
2: Jót tett mindenféleképpen, ráadásul följebb tolták a védekezést, sokkal agresszívabban támadják a labdás játékost, tehát egyelőre Graham Potter kihozta a maximumot ebből az ivószünetből. Megint bebizonyosodott, hogy annak a csapatnak, amelyik lendületben van és tempót diktál, és elkapta úgymond a fonalat, annak nem tesz jót az ivószünet, viszont általában annak a csapatnak, amelyik mélyen van és nem működik a játéka, és az edzője tud belenyúlni és hozzá tud tenni, akár taktikai szempontból, akár mentálisan fölrázni a csapatát, azoknak a csapatoknak jót tud tenni.
1: Vezet Hollandia 2-0-ra, az a holland válogatott, amely 2010 óta, amikor a spanyoloktól kaptak ki a döntőbe, szóval nem szenvedett vereséget valójában a tulipános együttes. Ennek az az oka, hogy mondjuk 18-ban nem is voltak ott a világbajnokságon, de 14-ben is úgy estek ki, illetve 22-ben is, hogy döntetlen volt éppen a mérkőzés, és aztán jött a 11-es párbaj, vagy éppen hosszabbítás. De a lényeg, hogy mondjuk 14-ben a bronzérmet szerezték meg a brazilokkal szemben, Argentina ellen 2022-ben pedig a negyed döntőben 11-es párbajt követően estek ki, a 18-ban pedig nem voltak ott. Úgyhogy erős a holland csapat múltja, meg a jelene is úgy néz ki egyelőre, hiszen mégiscsak Robbie két góljával vezet 2-0-ra a holland válogatott, de most éppen Isaac kapja a labdát 35 méterre a kaputól. Gyökeres a 16-oson belül, jobb lábán a labdát, csak oda passzolja valójában Verbruggennek, nem tudta előni, de ez az akció is azt mutatja már így, hogy mint fél óra elteltével, hogy éledeznek a svédek, az Isaac gyökeres párharc kapocs az megvan, olyan formában, hogy most már lövésig is eljutottak, de egyelőre még nagyot védenie nem kellett Verbruggennek, egy lábbal való hárítása már volt a mérkőzés elején, de hát ez még azért annyira nem hatotta meg a holland játékosokat. Gravenberg figyeli, hogy van-e induló ember, Malen már le sem van, Brobi is, úgyhogy inkább a bal oldalra teszi át a hangsúlyt a holland válogatott.
0: Egy visszapassz közben visszaszorul saját térfelére a holland csapat, de lehet, hogy ez csupán néhány másodperc erejéig igaz ez a kijelentés. Van Eke ugyanis már is átvezette az ellenfél területére, az ellenfél térfelére. Aztán Frankie de Jong, aki bevezeti a labdát rá a védelemre egészen pontosan, Reindersnek hagyja őt, a Manchester City középpályása Tijani Reinders. Idén ugye nagyon sokáig úgy tűnt, hogy akár a Premier League-et is elhódíthatja a City, de aztán az utolsó fordulókra érve az Arsenal már bebiztosította saját Premier League győzelmét, amellett, hogy egyébként a Bajnokok Ligája döntőjébe is bejutott az Arsenal. Van Dijk most a labdával, hát a Liverpoolnak nem volt ennyire fényes szezonja, sokáig még az is kérdéses volt, hogy a Bajnokok Ligájában indulhat-e majd egyáltalán a Szoboszlai Dominik által is erősített együttes. Indulhat végül, de az már biztos, hogy nem a tavalyi vezetőedzővel Arne Slottal, hanem majd Iraolával, aki a Bormus együtteséből érkezik. Frankie de Jong egy jó mélységi átadással, Malen majdnem levette ezt a magas labdát. Nehéz volt valóban, nehéz lett volna megszelídíteni, hiszen akkor mondhattuk volna, hogy nehéz volt, hogyha megtette volna, nem sikerült neki. Jöhetett egy kirúgásra a svéd válogatott, amelyet már el is végzett a kapus a 35. percben. Hollandia pedig továbbra is Broby duplájával vezet Svédország ellen.
1: Hollandia 2014-ben játszott legutóbb európai csapattal a világbajnokságon, ami azt jelenti, hogy akkor legyőzték a spanyolokat 5-1-re, 2018-ban ugye nem voltak ott a világbajnokságon, 22-ben pedig olyan VB-jük volt, hogy nem volt európai ellenfelük. Szenegál, Ecuador, Katar, Egyesült Államok és Argentína. A felsorolásból kiderül, hogy nincs európai ország, most pedig Svédország ellen játszhatnak 12 év után. És akár, hát ha úgy adódik, akkor le is győzhetik, de hát még csak a 36. percben járnak a csapatok. Hien az, aki labdát szerez, egy indítás után lekapcsolta Robit, majd aztán hátul Lindelöf kapja a labdát. Az egykori Manchester United játékos, hát most már így kell róla beszélni, nem tudja indítani az előlévőket, pedig van bőven lehetőség, Isak kapja meg a holland térfél közepén a labdát, egy keresztbe tett labda jobbra, jónak tűnik, és akár még lehet menni ezzel egy beadás formájában, de úgy látszik, hogy megakad a támadás lehetősége a svédeknél, pedig már megvoltak az első pár jó passzok, ami azt mutatja, hogy van valamiféle hát önbizalma is ennek a svéd csapatnak. Gyökeres megint visszateszi a labdát, Ajarinál van, ő indítja Iszakot, 16-os vonalánál, Gyökeres 16-oson már eltekeri, és egy nagy védés Felbrückentől oldalra taskolja a labdát, még jöhet egy beadás jobbról, ez azonban rossz, Frenkie de Jong az, aki kibólintja, hiába való volt Bernhardtson beívelése, csak a rövid oldalra jött, valójában nem tudta kiemelni igazán a labdát. Most már azért a svédek is futballoznak, 37. perc, Hollandia-Svédország 2-0.
0: És egy óriási küzdelem a labdáért, ott végül Gravenberg jött ki jobban ebből a csatából Ajarival szemben. Egy kis szóváltás is kialakult kettőjük között, de szent a béke természetesen, a játékvezetőnek nem is kellett megállítani a játékot emiatt. Dumfries az, aki most a holland válogatott védősorának a jobb oldalán megkapja a labdát, aztán bepasszolja már is Frenkie de Jongnak, Frenkie de Jong Van Dijkhoz továbbít, ő pedig Van de Venhez, aztán a kapust is a játékba veszik. Magasan fent marad most a svéd válogatott, nem hagyja a holland csapatnak, hogy a félpályánál kezdje el támadásának építését, de Frenkie de Jong így is átvezeti a túloldalra, és ott hagyja Van de Vennek. Neki a sebessége alkalmas arra, hogy megfussa védőit, aztán centerezzen, de a középre tett labdában nem volt elég erő, nem jutott el így a csapattársakig. Hakpo viszont visszaszerzi a labdát, és betörhetne egy cselsorozatot követően a 16-oson belülre. Elpattan előle a labda, de Frenkie de Jong még összeszedi. Most a hollandok nyomást helyeznek ismét a svéd kapura, az első 20 percben ezt sokat láttuk. Málen jön a beadás, a Brobbynak magas, kifelik a svédek, leveszi nagyjából 30 méterre a kaputól Gravenberg, kiforog vele, és most passzolja csak oda Frenkie de Jongnak. Telnek a percek az első félidőből a 38. minutumban, Hollandia továbbra is 2-0-ra vezet Svédország ellen.
1: Gakpo jobban elővi, egy védés Nordfeldtől. Lehet, hogy a mérkőzés során talán az első, már nem igaz, mert azért volt lehetősége már védenie a svéd kapusnak, de ezt mindenféleképpen fognia kellett. Már hozzá kell tenni, hogy középre ment a kísérlet, úgyhogy annyira nagy problémája nem volt ezzel a svéd kapusnak. Most éppen hozzák a kékmezesek ki a labdát, csak éppen a középpályán, mintha kevesen lennének, és van egy nagy területe a pályának, ahol éppen a játékvezető helyezkedik, ott nincs egy labdarúgó sem. Az égben a labda, a svédek 16-osának környékén, és fejjel tudják csak 40 méterre a saját kapujuktól a labdát kipackálni valahogy, tehát el is veszítik könnyedén. Van de Vén a bal oldalt, előtte Gakpo, nem kapja, inkább megáll, középen pedig aztán megkapja Frenkie de Jong, de ő is egy jó 40 méterre van az ellenfél kapujától. Középen Brobby most felvette Hient, egy az egyben vannak ők ráadásul, de beindulni nem tud, mert közel van azért az ellenfél kapujához. Gakpo a bal oldalt, és aztán a bal lábára cselez, elviszi az alapvonal környékére, jön a beadás, és Dumfries aláfut a labdának, annyira üresen volt, még akár át is vehette volna, ha egy helyben marad, de nem, inkább futólépésbe ment érte, ott a 16-oson belül, el is ment a feje fölött, de labdát szereznek a hollandok, a 16-oson belül már ennél van a labda, jön a keresztbetett passz, és nincs érkező, Brobby lehetett volna egy mesterhármas is, nagyon mély volt, lövésnek meg gyenge a próbálkozás. 40. perc, Hollandia-Svédország 2-0, de lehetne 3 is közte, Bene Ferenc.
2: Érdekes a helyzet, hiszen a svéd válogatott abszolút reagálta a hollandok szélső játékára, tehát érdekes módon Isakot húzták egy picit mélyebbre, és ezzel a passávát zárja azt a fajta passávot, amit eddig megjátszottak Dumfries felé, tehát rendelkezik azzal a meglátással Graham Potter, amivel látja a futballt, és gyakorlatilag ki tudta küszöbölni azt a hibát, amivel az ivószünet előtti periódusában a mérkőzésnek a holland válogatott 2 gólos vezetés szerzett, viszont a támadójátékból egyelőre hiányzik az élesség. Igaz, már-már lövőhelyzetekig eljutnak, a holland válogatott nem tudatosan zár vissza, vagy maximum a saját tér felére, de nem húzza magára a svéd válogatottat, amikor a svédek gólhelyzetbe vagy lövőhelyzetbe kerülnek, az főleg az ő összjátékuk eredménye.
0: Most is egy lövőhelyzet és egy nagyon kemény lövés, 18 méterről nagyjából. A kapus talán nem ért bele ebbe a próbálkozásba, de épp hogy csak a léc fölé szállt most ez az ájári kísérlet. Hát nem is volt az 18 méter, inkább ilyen 16 és fél méter lehetett, és nem ért bele így az ismétlések alapján Verbruggen. Láttuk a lassításból kiválóan, több lehetősége volt már az elmúlt percekben a svéd válogatottnak, amely azért magára talált a kezdeti nehézségeket követően, hiszen az első 20 perc az borzasztóan nézett ki, a svédek szempontjából legalábbis. A hollandok pedig talán továbbra is tudják azt az iramot diktálni, csak éppen akkor az első 2 helyzetéből 2 gólt szerzett a holland válogatott, azóta meg 2 olyan lehetősége volt, amely kimaradt Hakpo lövésénél, valamint Malen keresztbetett labdájánál, amit vagy kapura akart, vagy a hosszú oldalon próbálta megjátszani. A társakat érzésem szerint azt inkább a hosszú oldalra próbálta meg elrúgni a kapu irányába, hogy a kapuban landoljon a labda, ez nem sikerült. De az álláson nem változtat. Teljesen mindegy, hogy mi volt a terv, mi volt a cél. 2-0-ra vezet Hollandia 42 percnyi játékot követően.
1: A helyszín Houston, de nincs verőfényes napsütés. Az ok egyértelmű, mert zárható a stadion, és valójában az ottani idő fél egy múlt 10-11 perccel, tehát még indokolt is lenne, hogy legyen napsütés, de nincs, úgyhogy a játékosoknak tökéletes lehetőségük van arra, hogy a legjobb formájukat mutassák. Az más kérdés, hogy hát dél környékén azért nehéz a lehető legjobb formát mutatni, bár itt most ezzel talán nincs probléma a holland szemszögből. Dumfries az, aki hátul passzolja, 43. perc, ami azt jelenti, hogy Van Hecke Van Dijkot játsza meg saját térfelére, visszaszorul egy kicsit a holland csapat, de nem támadnak le a svédek, csak egy helyben áldogál Gyökeres is, és most Isakot keresve, ő a bal oldalt van, mintha visszavonták volna tényleg őt oda az oldalra, de most jobbról jön egy beadás, és Dumfries centerezése levágódik. Felteszem a kérdést, hogy miről, milyen testrészről, de valószínűleg nem volt kéz, meg semmi, ha úgy adódik, akkor majd a videóbíró megnézi. De Dumfries sokadik beadása jön, amelyet aztán meg kell fogni Nordfeldnek, így aztán a svéd kapus vághatja előre valójában oldalra a labdát a 44. percben.
0: Gudmundsson szelídíti meg, ráadásul jól vált ritmust Malen mellett, és még mindig Gudmundsson, nem tudják megállítani őt, most meg tudják, de csak szabálytalanul. Gravenberg volt az, aki felöklelte a svéd válogatott baloldali szárnyi védőjét, hiszen hogyha ötös lánc van hátul éppen, akkor ő a legbaloldali védő, ha pedig középen van ötös lánc, akkor meg bal szélsőként is szerepelhet Gudmundsson. A labda mögé pedig a svédektől a 10-es számban játszó Nygren áll, egytagú a sorfal, Malen a hab mögött, Verbruggen pedig mondja neki, hogy merre menjen, de valószínűleg ezt azért Nygren nem fogja kapura tekerni. A táv nagyjából 30 méter a kaputól, ráadásul ha meghosszabbítanánk a 16-os jobboldali oldalvonalát, akkor azzal egy vonalból jönne szélességben ez a labda. Nygren most íveli a középre a labdát, és szépít a svéd válogatott, és szinte biztos vagyok benne, hogy ez egy szabályos találat lesz, bár a játékvezető azért hangosan a sípjába fúj, és beszél valamit még Isakkal. Első blikre én azt mondom, hogy ez nem volt les, de aztán lehet, hogy a játékvezetők már jobban látják nálam a videóbíró segítségével. Michael Oliver most beszélget Isakkal, a svéd válogatott centerével, de nagyon úgy tűnik, hogy akkor mégiscsak les helyzet miatt érvénytelenítik a találatot, és valóban akkor jó döntés születik. Így az ismétlésekből kiderül, hogy lesen tartózkodott valószínűleg a svéd támadó, hiába ütközött Verbruggennel, és hiába önfeláldozóan vetette bele magát ebbe a párharcba, majd fejelte a kapuba a labdát, érvénytelen a találata. 2-0 vezet továbbra is Hollandia, pedig az utolsó percében a rendes játékidőnek itt az első félidőben szépíthetett volna a Svédország. A játékvezető most már a kezét a magasba emeli, érvénytelen a találat.
1: Lager Bilke volt az, akinek hát nem sikerült most így gólt szereznie ezen a mérkőzésen. 4 perc a ráadás, ha minden igaz, megálltak a hollandok egy vonalba, mint a cövek, úgyhogy nem is mozdultak a beadás alkalmával. Ellenben most jöhetnek előre, mégpedig a bal oldalt, megkapja Gakpo a labdát, megint a 16-os sarkánál van, és az alapvonal felé cselez, hosszúnak tűnik, de be tudja valahogy tenni, keresztbe rúgja valójában, és már kint a 16-oson kívül, Dumfries pedig iszkolhat hátra, mert a helyén fog majd jönni a labda, de jön a hátvéd csapattárs, mégpedig Van Ecke, ő az, aki kibólintja oldalra a labdát, jöhet bedobással majd Gudmundsen, el is végezte, már Lindelöfnél van a labda. A hosszabbítás első percében, a 46. percben, tehát 2-0 vezet Hollandia Svédország ellen. Ezek a pontrugások lehetnek az esélyei a svédeknek?
2: Igen, nyilvánvalóan jó meglátás, viszont Verbruggennek a kijövetele az nem vett túl jó fényt rá, és azért felvett kérdéseket, hiszen annak, hogy mellé ütött a labdának, mellé boxolt, annak semmi közeles helyzethez. Valójában szerencséjük ott a hollandoknak, ugye pár centis les volt.
0: Ismét egy lehetőség, és ismét egy szabálytalanság a 16-os előterében. Ayari volt az, akit buktatott Dumfries. Ayari az előző mérkőzésen Tunézia ellen 2 gólt is szerzett, most pedig egy szép finom bokacsát követően harcolt ki nagyon ígéretes pozícióból egy szabadrúgást, és akkor ismét egy pontrúgás, de ez már jóval közelebb, 16,5 méter nagyjából a távolság, és egy kicsit vagyunk csupán kijebb, mint az 5-ös jobboldali vonala. A labdánál ott van Gyökeres, ott van Isák, megérkezett 10-es számban Nigren is, aki általában ezeket a szabadrúgásokat végrehajtja. És akkor a 47., most már majd talán a 48. percben inkább jöhet megint egy egyenlítési lehetőség, hiszen most vált majd az eredményjelzőn az óra a 48. minutumra. 5 tagú volt a sorfal az imént, amikor még mutatták, továbbra is annyi, és egy játékos lefekszik oda a sorfal mögé, hogy fel tudjanak ugrani a falban álló játékosok. A bíró Michael Oliver már a sípjába fújt, de még mindig 4 futballista a svédektől ott a labda mögött. Most már talán úgy tűnik, hogy Gyökeres és Nigren között dől majd el az, hogy melyikük lövi ezt a szabadrúgást. Gyökeres nagyon rákészül, és ez inkább egy jobb lábas szög, úgyhogy talán ő lesz az, aki végrehajtja. 3-tagú sorfal még odáll, svédekből összeállva is a hollandok mellé. Gyökeres most fut neki a labdának, eltekeri a hosszú irányába, Verbruggen boxolja ki oldalra, bedobásra cserélte ezt a szabadrúgást a svéd válogatott. Ígéretes helyről jött ez a szabadrúgás, a hosszú oldalt vette célba Gyökeres, de se nem volt annyira erős, se nem volt annyira pontos, hogy ez megtréfálja a hollandok kapusát. A 48. perc végén Hollandia-Svédország 2-0.
1: Nagy bedobáshoz készülődnek a svédek. Lindelöf kezében a labda, nem is ő volt az, aki behajította Hien felé a labdát. Aztán jöhet 16 méterről a lövés kapásból. Nigren aztán végül nagyon-nagyon mellé bombázta ballal a bal kapufa mellé jócskán. Úgyhogy Verbruggen fogja a labdát, és már csak talán egy 30-40 másodperc lehet hátra az első félidő végéig, hogy elvégezhesse a kirúgás. Ugye nem lehet itt már nagyon játszadozni az idővel sem, tehát minél előbb el kell végezni a kirúgást, hogy előre tudja rúgni a holland válogatott kapus. Ez meg is történik, sőt már vissza is fejelik valójában a mezőnybe a játékosok. Egy szabálytalanság Van Dijktól, azaz a földön Gyökeres, szabadrúgásra jöhetnek a svédek. Ez még belefér, már a holland térfélen járnak a svédek. El is mennek a magas játékosok, de gyorsan elvégzik, a jobb oldalra teszik ki a labdát. Isak ott van bent középen, illetve Gyökeres a másik, de egyelőre nem fogja megkapni a labdát egyikük sem, mert elveszítik, és Frankie de Jong az, aki valójában hátra teszi, majd aztán még egy passz erejéig Brobby, illetve Gravenberg közé kerül a labda, de egyikük se tud hozzáérni. Ayari megszerzi, és a bal oldalra tenni át, aztán másodszorra csak megtörténik ez, olyannyira, hogy majd lehet ebből egy beadás is. Lesz egy Gyökeres, egyel vissza Ayari, ellövi, és egy nagy vénés Verbruggen. Mondjuk ők ismerik egymást a Brightonba, még meg is tudják beszélni a dolgokat, ha úgy adódik. 18 méterről, laposan kissé balról, a jobb sarok felé vágódott a labda, a fű alatt, Verbruggen kitenyerelte a labdát, Gravenberg lábai között ment el, ráadásul még egy óriási védés azért jutott a holland kapusnak. Lesz ez szöglet, ez még talán bele kell, hogy férjen, belefér.
0: Nagyon okosan rúgt el azt az imént Ayari, de most jöhet egy szöglet. A jobb kezét emeli föl a centerező játékos, Verbrugge most jól jön a kapujából, elöklözi, és már nem hagy időt a játékvezető arra, hogy visszaíveljék a svédek ezt a próbálkozást. Hát gyorsan vonul be a svédek szövetségi kapitánya Graham Potter az öltözőbe. Ronald Koeman már az imént reklamálta annál az Ayari lövésnél, hogy miért nem vetett véget az első félidőnek Michael Oliver, de most már véget vetett. Két gólos előnyben vonulhatnak az öltözőbe a holland játékosok, legalábbis az ő szempontjukból. Broby az 5., valamint a 17. percben is eredményes volt, és ezzel a két találattal magabiztosan vezet Hollandia Svédország ellen, amely nagyon gyengén kezdett, de aztán a félidő második felére igencsak feljavult a teljesítmény, és ha így folytatja a második félidőben, és esetleg sikerül gyors gólt szereznie, akkor még az egyenlítés sem kizárt. Jön a negyedórás szünet, utána pedig folytatjuk a második félidővel a Hollandia-Svédország találkozót, amelyen tehát a félidei állás 2-0 a hollandok javára. A szó a stúdiói.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Francia védőt igazolt a Ferencváros férfi labdarúgó csapata. Ismét blokád alatt van a Hormuzi szoros. Egyelőre marad a kánikula. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
3: Sporthírek.
4: A francia másodosztályú Bologny csapatától érkezik belső védő a Ferencvároshoz. A labdarúgó NB1-ben szereplő klub a hivatalos honlapján jelentette be. A 25 éves Nathan Zori az FTC-nél folytatja pályafutását. Aranyéremért vívhat a franciaországi vívó Európa bajnokságon a férfi karcsapat. A Dallos Benedek, Rab Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron összetételű négyes. Az elődöntőben az olasz válogatottat győzte le 45-36-ra. A döntőben a magyarok Romániával találkoznak, mivel a románok az elődöntőben meglepetésre legyőzték a házigazdát. A 20 óra 20 percre kiírt finálét a Nemzeti Sport Rádió élőben közvetíti. A Pászor Flóra Kondrickata, Pap Jászmin, Kollár Anna alkotta magyar női tőrcsapat, a 8. helyen végzett az EB-n. Megnyerte a portugáliai nyíltvízi úszó világkupa 10 kilométeres versenyét Betlem Dávid, így összetettben is az élen végzett. Szetubában az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf 1/10 maradt le a bronzéremről, így 4. lett. A nőknél Fábián Bettina ezüst, Mihályvári Farkas Viktória bronzérmet nyert. Távozik a görög Olimpiákosz vízilabda csapatától Zalánki Gergő, a csapat világ és Európa bajnok magyar légiósa, jelentette be a görög klub hivatalos honlapján. A magyar válogatott játékos sajtóhírek szerint visszatér korábbi csapatához, a 11-szeres bajnokok ligája győztes olasz Proreccohoz. Hivatalos bejelentés azonban még nem történt. Robur győzelemmel zárta a magyar férfi röplabda válogatott az Európa Liga alapszakaszát. A miénk 3 játszmában nyertek az Európa bajnoki résztvevő Portugália ellen Bakuban, az utolsó fordulóban. Ezzel 4 győzelemmel és 2 vereséggel zártak. A nőknél a magyarok Koszovóban 1 lépésre kerültek az elődöntőtől, miután 3-0-ra legyőzték Montenegrót az 5. fordulóban.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Megérkezett Genfbe az amerikai delegáció, hogy kidolgozza az Iránnal való tárgyalások technikai részleteit. Az Egyesült Államok és Irán között a héten aláírt egyetértési nyilatkozat értelmében 60 napos tárgyalási időszak kezdődött, ami hosszú távú béke megállapodást céloz, és az iráni atomprogram lezárásának gyakorlati részeiről szól. Közben Irán bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Irán figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az agresszió folytatódik. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan kedd éjfélig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre, a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve akár több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, és szükség esetén ezt a kapacitást a többszörösére tudják növelni. A rendkívüli hőségben fontos, hogy az ivóvízellátás mindenki számára biztosított legyen, tette hozzá a tárcavezető. Holnap kezdődik a csillagászati nyár, a Hungaromet közölte azt is, hogy a napforduló pontos időpontja 10 óra 24 perckor lesz. A Föld forgástengelye idén ekkor hajlik el a legkisebb szögben a napsugaraitól.
3: Közlekedés.
4: Baleset miatt rendőri irányítás mellett halad a forgalom 60-nál a 21-es főút és az M3-as autópálya Budapest felé vezető lehajtójának csatlakozásánál. Aztán Szolnokon a Szent István-Tiszahídon a dilatációs szerkezetet javítják, a 4-es főúton a 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Mind a két irányból torlódásra számítsanak. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
3: Időjárás.
4: A sok napsütés mellett ma már csak elszórtan, holnap több felé és több hullámban várható zápor, zivatar. Néhol jégeső felhőszakadás is kialakulhat. Éjszaka általában 16-21, majd napközben 31-37 fok várható. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A Balaton 23, a Velencei tó 26, a Tisza tó 24 fokos. A kánikula miatt kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás érvényes.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
6: 19 óra 57 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, és a mérkőzés szünetében most kapcsolunk a Nemzeti Sport napi szerkesztőjéhez, meg pedig Szűcs Miklóshoz, aki elmondja nekünk, hogy mit olvashatunk a holnapi lapban, bár azt hiszem, hogy azt még nem tudja megmondani, hogy mi lesz a holland-svéd vége. Szia, Miki!
7: Szia Balázs, természetesen nem tudom megmondani. Azt elárulom, hogy a szünetben 2-0 vezetnek a hollandok, nem tudom, hogy ezzel mondtam-e újdonságot. A végeredményt pedig a Sportrádió mellett a holnapi Nemzeti Sportból is megtudhatják, de emellett azért továbbra fordítva a szót számos érdekességgel szolgálunk ezúttal is. Borsos László kollégánk Mexikóból jelentkezett, mint az elmúlt napokban már többször, és ez most annak nézett utána, hogy a világbajnokság alatt milyen a közbiztonság, milyen körülmények között rendezik meg a világbajnokságot. Igazság szerint súlyosabb biztonsági incidensek nélkül teltek eddig a napot Mexikóban, persze ez nem jelenti azt, hogy az országra talán nem azt mondom, hogy jellemző, de az országban mindenképpen meglévő szervezett bűnözés ebben az időszakban leállt volna. Nagy valószínűséggel az intézkedések azok, amik egyelőre nyugalmat biztosítanak a csapatoknak és a szurkolóknak. Többek között erről is beszélgetett Borsos László Ernesto López Fortíóval, egyetemi professzorral, akinek ez a szakterülete. Futballnál maradva és világbajnokságnál maradva, Spanyolország holnap a zöldfoki szigetek ellen lép pályára, Lamine Yamalt kérdezték a mérkőzést megelőzően, aki sok mindenről beszélt, többek között arról, hogy nem feltétlenül szeretné, hogyha akár Messihez, akár Mbappéhoz hasonlítanák, viszont azt is elárulta, hogy bár javul az állapota, nem feltétlenül áll még készen egy teljes mérkőzésre, hogy ez mindez azt jelenti, hogy ezúttal is egy csereként áll be, vagy kezdőként, de nem játsza végig a találkozót, holnap ez majd kiderül. A törökök veresége után Arda Güler bocsánatkérése a török nép felé bejárta a világsajtót, természetesen mi is foglalkozunk ezzel, hiszen a török válogatott két forduló után két veresége áll, és már biztos, hogy nem jut tovább a csoportjából. Hogy egy kicsit a futballtól el menjünk, a Vivo világbajnokságot is ajánlom, a Vivo Európa bajnokságot, bocsánat, ajánlom, hiszen a franciaországi kontinens tornán férfi karcsapatunk szerepel ma, döntőt vív, de nem csak a versenyről számolunk be, hanem Kovács Erika kollégám Siklósi Gyergyellyel, a 7. helyen végző párbajtőr csapat egyik tagjával is beszélgetett, aki meglehetősen önkritikusan nyilatkozva többek között azt mondta, hogy az olimpiai bajnok együttes egyelőre árnyéka önmagának, hogy mindezt miért mondta, és mi lehet innen a kiút, ez is kiderül a holnapi Nemzeti Sportból.
6: Szűcs Miklósnak köszönjük szépen, és ahogy említette, ugye majd beszámolnak a Nemzeti Sportban a karcsapat teljesítményéről, ugye döntőt játszanak majd a fiúk a románok ellen. Elvileg 20 óra 20 perckor kezdődik majd a finálé, de hát lehetnek csúszások természetesen. Somogyi Zsófia azonban készen áll arra, hogy akár egy aranyérmet közvetítsen, hiszen ugye a románok kiverték a nagy rivális franciákat, míg a miénk az olaszok ellen jutottak be a döntőbe. Jó esélyünk van arra tehát, hogy a karcsapatunk aranyérmes legyen a franciaországi Európa-bajnokságon. A labdarúgó mérkőzés közben majd körkapcsolás szerűen közvetítjük ezt az eseményt is, de hát majd nem sokára következik a második félidő a Hollandia-Svédország találkozón a világbajnokságon, ahol ugye 2-0-ra vezet a holland válogatott, igaz a svédek is kapuba juttatták már a labdát, de azt a gólt nem adták meg ezen a mérkőzésen, és akkor még egy picit, hogyha előre nézünk, akkor már most fölhívom mindenkinek a figyelmét, hogy 22 órától pedig a Németország elefántcsontpart mérkőzést is közvetítjük. Most azonban még itt a szünetben egy kicsit zenélünk.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: egy fuvar vár.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
2: 20 óra 5 perc van, hamarosan folytatódik a világbajnokságon a hollandok mérkőzése a svédek ellen. Kapcsolunk vissza két kommentátorhoz, Olasz Gergőz és Katona Lászlóhoz, a szakértő, állandó szakértőnk pedig Bene Ferenc. Sziasztok, tiétek a szó.
1: Nemzeti Sport Rádió.
3: Gól! Megvan! Megvan!
1: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: 2-0-ról folytatódik a második félidő. Somerville érkezik majd a hollandoknál, és akit lecserélnek, az nem más, mint Malen. Szóval Brobbyval együtt játszik majd Somerville. Egyébként a West Ham játékosa Somerville, ő sajnos, hát idézőjelben a sajnos, akinek tetszik, nem tetszik, de a West Ham kiesett az első osztályból. Miközben a svédek pedig nem változtattak. Ez mennyire meglepő, Bene Ferenc?
5: Ha figyelembe veszük, hogy az első félidő utolsó 20 percében jól működött a játékuk, és két komoly gólhelyzetet is kialakítottak, azok fejleményében nem meglepő, tehát egy működő csapatba talán plusz motivációs célra lehetett belenyúlni, de igazából nem volt oka a szövetségkapitánynak, hogy cseréljen.
6: A második játékrészt a svéd válogatott kezdte, egyből Hienhez került hátra a labda, a belső védőhöz. A svédek tehát nem változtattak, a hollandok is mindössze egy helyen. Bejött az a Somerville, aki az első japánok elleni mérkőzésen kezdőként lépett pályára, és gólt is szerzett az ázsiai együttes ellen, és elhagyta a játékteret Malen, aki a Rómában remek tavaszt tudhatott maga mögött egy fél év alatt. Egy szabálytalanság közben a holland válogatottól Reinders marad a földön, és jöhet majd egy szabadrúgással az Oranje. A 46. perc végén járunk, most már a 47. minutum elején. Az 5. percben volt először eredményes Brobbi, akkor egy baloldalról középre érkező labdát pofozott nagyjából 3,5 méterről. A kapuba Hakpo adta a gólpaszt annál a gólnál, majd a második találatánál Denzel Dumfries volt az előkészítő. Hasonló gól volt az is, csak éppen az a jobb oldalról tekeredett középre az a centerezés, és abba belecsúszott Brian Brobbi, épp hogy elérte és pofozta a kapuba a labdát, mind a kettőnél tehetetlen volt Nordfeldt. Aztán szépített volna egyébként még a svéd válogatott az első félidő rendes játék idejének utolsó percében, de érvénytelenítették les helyzet miatt azt a találatot. Jön egy középre tett labda, Reinders az még megtarthatja, meg is teszi, de aztán győzött vele szemben a túlerő, és kipofozzák a labdát a svéd játékosok saját 16-osukon belülről, Van Deven pedig építheti a holland támadást a 47. percben. Hollandia-Svédország továbbra is 2-0.
4: Az első fél időben is tartogatta a labdát a holland válogatott, most éppen Gravenberg jobbra kiteszi Somerville-nek, megfordul maga körül, már a 16-osom előtt, Dumfries laposan beközépre, és ott a harmadik, 3-0, a gólszerző pedig Gakpo, de Dumfries nagyon-nagyon megölelik a csapattársak, mert valójában ugyanolyan gól volt ez, mint a második, az elsőt akkor Gakpo készítette elő Brobbynak. Egyszerű a képlet, oldalról lapos beadás, aki érkezik középen, az meg bevágja úgyis a kapuba. Hát az első fél időben 5 percet kellett várni a holland gólra, a második játék részben 2-t, és lehet, hogy azért itt most már a 3 pont sorsa eldőlni látszik, ha csak az érkező Gakpo nem volt elesen Dumfries átadásánál. A 48. percben Hollandia-Svédország 3-0.
5: Nagyon érdekes, mert lehet egy mérkőzésen kétszer ugyanabba a folyóba belelépni? Hát lehet, a svéd válogatott ismételten nem tudta megoldani ezt a holland szélen való áttörést, pedig ennek érdekében már az előző félidőnek az ivószünete óta a középső harmadban 4 védős védekezésre állt át a svéd válogatott, ezáltal 4 középpályásuk van, ráadásul Isakot is visszahúzták Dumfriesre való passzsávok zárására, és most mégsem működött. Ugye mindig azt szokták mondani, hogy a szünetben az egyik legfontosabb tanács vagy felszólítás a játékosok felé, hogy az első negyed órára nagyon-nagyon oda kell figyelni, hiszen, és különösen azon belül az első 5-10 percre, hogy milyen ritmusban, hogyan, milyen állapotban, milyen mentális feszültség alatt jönnek ki a játékosok, mennyire vannak rajta a mérkőzésen, mennyire tökéletes a koncentrációjuk. Hát a holland válogatott gyakorlatilag eldöntött a mérkőzést, nem tudom elképzelni, hogy ezen a mérkőzésen ez a svéd válogatott visszajöjjön, és ez a gól pedig különösen fájó lehet a svéd szurkolók számára, hiszen szinte lekopírozták az első, illetve a második góljukat. Szóval gyakorlatilag

0: Közben, de a játékvezető sípja néma marad. Szóval mind a három gól, három játékos közbeavatkozásával született. Broby két találatot jegyzett, Dumfries két gólpaszt osztott ki, Hakpo pedig egy gólpasznál és egy gólnál jár. Így ők voltak az aktív közreműködői, vagy a közvetlen közreműködői ezeknek a góloknak. És hát most még beérkezett a pályára Somerville, akinek a sebességében azért bízhatnak a hollandok egy-egy kontratámadás során. És ha a svédek nem szeretnének nagy zakóval az utolsó fordulóra menni, akkor oda kell bizony figyelniük, hiszen ebből a három gólos különbségből könnyen lehet négy, akár öt is. Igaz, szépíteni is lehet. Most például tesz is ezért a svéd válogatott. Jön a beadás, Gyökeres feje fölött elszáll, a hosszú oldalon még össze lehetne gyűjteni. Gudmundsson meg is teszi ezt, de aztán Somerville jól zárt vissza vele a jobb oldalról a beadással. Egyébként Ayari próbálkozott, nem is volt rossz az a középre kanyarintott labda, de nem tudott már beleérni senki ott a 16-oson belül, úgyhogy az 51. percben, annak is a közepén továbbra is, pontosabban immáron már 3-0-ra vezet Hollandia Svédország ellen.
1: A svédek most átveszik a kezdeményezést, nem mindegy a gólkülönbség, mert persze 4 góllal nyertek a tunéziai válogatott ellen, most 3-mal egyelőre vereségre állnak, tehát plusz 1-es gólkülönbsége van a svéd csapatnak, és ha így folytatják, akkor lehet inkább az a kérdés, hogy csoport harmadikként tovább tudnak-e majd menni. Itt a jobb oldalt a labda, jön a beadás, van emelkedő ember Nygren szemében, hozzá azonban nem jut el, Isak se tudott közbeavatkozni, aztán végül Van Dijk az, aki figyeli, hogy hol a labda, mert felette is volt, meg mellette is, inkább oldalra kitessék el, te bedobásra jöhetnek majd a svédek. Gakpónak ez volt a 22. gólja 53. fellépésén a válogatottban, és a 4. világbajnoki gólja, hiszen az előző VB-n sikerült Ecuador, Szenegál, ez a Katar ellen is betalálnia. Gudmundsson pedig bedobást végezhet el, a második félidő 7. percében járnak a csapatok, 3-0-ra vezet Hollandia Svédország ellen. Gudmundsson az ötösig be tudja hajítani, van csúsztatás is, aztán lövés is, Ayari levágódik azonban Broby lábáról, és a visszatett labda oda a támadó harmadban már pontatlan, az alapvonalon kívülre kerül. Kirúgással jöhet Verbruggen, gyorsan el is végezte, Brobbyhoz kerül ráadásul a labda. A lényeg, hogy ő nem tudta megtartani, megint a svédek támadhatnak.
0: Egy pillanatra lemaradtunk arról, hogy mi történt, de lehet, hogy Verbruggen belebombázta saját játékosával a labdát, és úgy került oda Brobbyhoz. Biztosan majd ismétlik a szituációt, viszont a svédek most támadhatnak. Isak megpróbálja Oxival, külsővel oda tenni a labdát Gyökeres elé, aztán végül pontatlan volt Somerville-el szemben, pedig már csak szabálytalanul tudott közbeavatkozni a svédek bal szélsője, vagy bal oldali szárnyvédője Gudmundsson. Meg is kapta a mérkőzés első sárgalapos figyelmeztetését, hiszen az első játék részben nem kellett odaadnia a sárga kártyát senkinek, a játékvezetőnek, most viszont ezt megtette. 3-0-ra vezette át Hollandia Svédország ellen 52 és fél percnyi játékot követően.
1: Gudmundssonnak nem sok jó megoldása volt eddig a mérkőzésen, főleg, hogy ott a jobb oldalt mennek el általában mellette Dumfries révén, de már a hollandok hozzák a labdát hátul, Van Dijk saját térfelének közepéről inkább hátra a kapusnak, Brighton hálóőre pedig már előre teszi, Broby pedig indul, ilyennek mindenféleképpen fejelnie kellett, mert jugrott volna a holland támadó, és a harmadik góljáért is ment volna. Hozzáteszem, amikor jött Dumfries-től a beadás, Broby becsúszott, csak neki egy kicsit hosszú volt, Gakpónak tökéletes, és így passzolta be aztán az üresen tátongó kapuba a labdát. Megint jönnek a svédek, most egyelőre a jobb oldalt, olyannyira, hogy akár most Van Dijknak kell egy kicsit hátrafelé mennie, de fel tudja venni az embert, majd aztán Isak a 16-oson belül elpattan tőle a labda, így ezért ez a nagy felhördülés a Houstoni arénában. Marad a 3-0, olyannyira, hogy azért most a hollandok a negyedikért jönnek valójában, Somerville középen a baloldalt választja, Gakpónál van a labda, már a 16-oson belül jobb lábán, Gakpó elvi gól, 4-0! Kadi Gakpó, hát ez most már egy ilyen kicsit kivégzésszerűnek tűnik, és azzal, hogy 4-0-ra vezet Hollandia, tényleg eldönti a mérkőzést. A svédek pedig persze megnyerték az első meccsüket 5-1-re Tunézia ellen. Hát kíváncsi leszek, hogy milyen lesz az a Holland-Tunézia találkozó ezek után. A második gólját lövi Cody Gakpo, Brabbi után ő is duplázik. Isak labda eladásával kezdődött mindez. 4-et számolnak az ellenfelükre a hollandok. Bene Ferenc.
2: Valljuk meg őszintén, ha nem is ekkora két válogatott között a különbség azért,

0: az a realitás, hogy a holland válogatott jobb, és már én is úgy beszéltem a mérkőzés előtt, hogy szűk holland győzelmet várok, hát ebben tévedtem, mert elég sima ez a találkozó, bár az első fél idő vége felé azért egy szépítés megérdemelt volna Svédország, és ha mondjuk 2-1-re fordulnak, lehet, hogy más a mérkőzésnek a lélektana. Minden esetre, hogyha a taktikai szempontból vizsgáljuk a találkozót, és főleg ezt a negyedik gólt, akkor a svéd válogatott egy középpályás labdaeladás után nagyon nyílt állapotba került, és nagyon szépen a holland középpen rágyorsított labdavezetéssel az akcióra, és viszonylag kiszolgáltatott helyzetbe hozta a svéd védőket, és egy rendezetlen állapotú védelemre vezették rá a labdát. Ami viszont érdekes számomra, és meglepően amatőr hiba, hogy a 16-os sarkánál Cody Gakpo kapta meg a labdát. Na most, aki valaha is látott Liverpool mérkőzést, vagy egy picit is ismeri Cody Gakpot, és azért nem egy ismeretlen játékosról beszélünk, 10-ből 10-szer megcsinál egy billentőcset kifelé, és a jobb lábával külsővel befelé tolja a labdát, és ebből próbál jó szöget, jó lövőhelyzetet kialakítani magának. Ilyenkor függetlenül, hogy Cody Gakpo jön szembe, vagy bárki egy jobboldali védőnek, alapvető feladata, hogy befelé ne engedje megverni magát, tehát befelé ne engedje, hogy a támadó labdával be tudjon kerülni a 16-oson belőre, pláne egy baloldalt játszó jobblábas labdarúgó esetén, akinek ha sikerül a csele befelé, életveszélyes, hiszen kinyílnak a szögek, és a jobbik lábán van a labda, bárhova rúghatja. Hát azt kell mondani, hogy Gustav Lagerbielke ezt szinte vörös szőnyegen kínálta Cody Gakponak. Meglepő számomra, hogy ő ezen meg tudott lepődni, hiszen Gakpo egy olyan játékos, aki azért nemzetközi szinten is ismert, és ez az egyik alapfegyvere.
1: Közben megint egy hatalmas lövés, de ezúttal a svédek középpályása Ayari tűzte kapura a labdát. Ő Tunézia ellen duplázott, ezt már említettük oly sokszor. A svéd középpálya motorja ő, de egyelőre ő sem tud mit tenni ez ellen a holland válogatott ellen, amely már 4-0-ra vezet, tehát Svédország ellen Brobby, valamint Hakpo duplájával. Mind a ketten két gólig jutottak, Hakpo ráadásul nem áll le, hiszen továbbra is támad. Most elviszi a labdát védője mellett, aztán Brobbynak passzol, Brobby a jobb oldalra forgathatja ki Gravenberghez, jön egy távoli lövés, és ez jócskán fölé száll most. Nagyobb veszélyben voltak a kapu mögötti holland szurkolók, mint maga a kapu felülete. Egy szurkolót talán el is talált Gravenberg, de nem történt komolyabb probléma. Az 57. percben mindettől függetlenül a holland szimpatizánsok nagyon boldogak lehetnek, hiszen csapatuk nemhogy magabiztos előnyt épített ki magának, de már gyakorlatilag a 3 pont sorsát is eldöntötte a mai találkozón, hiszen Hollandia talán kijelenthető megnyeri majd ezt a mai mérkőzést Svédország ellen, és így az utolsó fordulóra érkezve 4 pontjával majd valószínűleg vezeti a csoportot egy ilyen arányú, egy ilyen különbségű győzelemnek köszönhetően, bár azért még meg kell várni, hogy Japán mit játszik majd Tunéziával, és akkor az utolsó fordulóban még érdekes lehet majd a japán-svéd mérkőzés, hiszen ott Svédországnak, ha ma Japán nyer, akkor mindenképpen nyernie kell, ha magától szeretne tovább jutni, és nem hagyatkozna a többi csoport harmadikra. Mindenre volt idő, az 58. perc végén Hollandia-Svédország 4-0 továbbra is. Isak egy kontratámadást indíthat, és egy óriási lendületből érkező játékos egy labdát kap, és szépít bizony Svédország. Gyakorlatilag a semmiből egy világgyors kontratámadást követően a csereként beszállt Elanga volt eredményes. Elanga egyébként betalált a magyar válogatottnak is, amikor barátságos mérkőzést játszott itt Magyarországon Svédország, akkor megtapasztalhattuk testközelből is, hogy milyen sebességgel rendelkezik Elanga, és bizony most is megvillantotta ezt a sebességét. Van de Ven mellől indul el a félpályáról, gyakorlatilag benyargalt oda a védők közé, aztán okosan Verbruggen mellett elpasszolta még ezt a labdát, elemelte még ezt a labdát a rövid oldalra, és ezzel a találattal akkor szépít Svédország, és kozmetikáz az eredményen, hiszen a gólkülönbség szempontjából sem mindegy azért, hogy mi lesz itt a végeredmény. Hollandia-Svédország 4-1, Elanga találatával szépítenek a svédek. Bene Ferenc.
0: Igen, érdekes volt a gól abból a szempontból, bár hozzáteszem, hogy nem változtat a mérkőzés képén és végeredményén, tehát továbbra is állítom, hogy ez a svéd válogatott nem fog tudni visszajönni a mérkőzésbe. De ha hosszú távon elemezzük a holland válogatottat, azért ez később, hát hogy fogalmazok, ütőképesebb válogatottak ellen, vagy szorosabb mérkőzéseken ez egy komoly hibapontja lehet a holland csapatnak, hogy igazából nincs sebesség a védekezésükben, a védővonalukban, és főleg Van Dijk azért már erről az oldalról kihívásokkal küszködik. És most az is érdekes volt, hogy Van Dijkon, mint középső belső védő, nagyon simán átment a svéd támadó, de ami meglepő volt, hogy a baloldalt Mickey van der Ven is csak bottal üthette a nyomát. Szóval itt azért ezen el kell gondolkodni a Ronald Koemannak, hogy ha van mögöttük terület, és egy támadó gyakorlatilag sprintben beindul az üres területbe, akkor ez ellen ki kell találniuk valami védekezési eljárást, hiszen most azért túl könnyen tudott a svéd válogatott szépíteni, bár hozzáteszem, azért 4-0-nál más a koncentráció, mint egy szoros mérkőzésen.
1: Egy apró pontosítás, 2021. júniusában, amikor Magyarország Svédországgal találkozott, nem Elanga szerezte egyik svéd gólt sem, egyébként 2-0-ra nyertek a Svédország Magyarország ellen, de remekül játszott Elanga azon a találkozón.
2: Azért is rúghatott Elanga gólt, mert amikor éppen Gakpo a maga találatát jegyezte, hármat is cseréltek a svédek, Elanga mellett Zeneli, illetve Bergvall érkezett a pályára, Bernhardsson, Karlström és Nygren pedig elhagyta a pályát. És ha már Elanga és a gól, Isaktól kapta a labdát, most megint ő kérné a jobb oldalt, meg is kapja Elanga jobbról be, középre, és aztán sikerül Van Hekkének fel az égbe rúgni a labdát, onnan pedig az alapvonalon kívülre, pedig Isak érkezett volna. Szóval Isak volt a Newcastle játékosa, és szinte a helyére igazolták Elangát a Nottingham Forest-től. Az más kérdés, hogy Elanga ebben az irényben 32 mérkőzésén a Premier League-ben nem tudott betalálni, bár azért sérüléssel is bajlódott, miközben Isak pedig a Liverpoolban mondott, ha nem is teljes csődöt, de nem ő róla szólt ez az idény, de alapján véve teljes Liverpoolról nem szólt az idény. 62. perc, svéd szöglet jöhet, Ajari a labda mögött, ő rúghatja be középre a labdát, lehet, hogy egy kicsit későn ébredtek fel, és gólformájában jelentkeznek a svéd akciók, de most Ajari jön be a szöglettel, van középen emelkedő ember, Van Dijknak hívják, aztán Lindelöf visszafejeli oda a 16-oson belőre, de ez kikerül az alapvonalon kívülre. 4-1 a 62. percben a hollandoktól Brobby, illetve Gakpo duplázat, Elanga pedig szépíteni tudott. Elangának ez a 7. gólja a válogatottban. Úgyhogy kicsit hátradőlnek talán a hollandok, de a svédeknek tényleg nem mindegy, hogy mi a végeredmény, hiszen a rugott gólok száma, a gólkülönbség az még sokat nyomhat a latba a végén, az elszámolásnál, és lehet, hogy akkor még a japánok elleni mérkőzés nem is kell figyelni. Summerville jön a labdával, ki a jobb oldalra, Dumfriesnál van.
1: Frankie de Jong közben már helyet foglalt a kispadon, úgyhogy biztosan történt egy változtatás, sőt egészen pontosan kettő is. A hollandoknál bejött Koopmeiners, valamint Thiel, és Reinders és de Jong hagyta el a játékteret a középpályán, frissített tehát a szövetségi kapitány. Robi kap közben egy labdát a 11-es pont és az 5-ös között, de a lövésébe beleblokkolnak még a védők, és akkor sarokrúgással jöhet majd a holland válogatott. Gianni Infantino, a FIFA elnöke, mint azt már mondtuk, a helyszínen tekinti meg a mérkőzést. Arsène Wenger társaságában többek között, de ott van Edwin van der Sar is abban a páholyban, amelyben a már imént említett úriemberek is helyet foglalnak. És akkor jöhet majd a szöglet, egy kis statisztika, hiszen Bene Ferenc imádja a statisztikákat, idézőjelbe téve természetesen. 4 szögletnél jár már Hollandia, ezzel szemben egyet végezhetett el Svédország, sőt fordítva, ez volt a második holland szöglet, és 4-et végzett el Svédország. A bal oldalon kapja meg most a labdát a hollandoktól a csereként beszállt Thiel, de aztán nem volt jól keresztlabdája, úgyhogy bedobással jöhetnek a svédek, amelyet majd Lindelöf végezhet el, ha nem hagyja ott Gudmundsonnak. A 64. percben Hollandia Svédország a labdarúgó világbajnokságon, annak is az F csoportjában 4-1.
2: Ha minden így marad, akkor a hollandok nagy valószínűséggel tovább mennek. Tényleg földindulásnak kell lenni, hogy ne jussanak tovább, vagy leginkább olyan csoportharmadikoknak kell lennie, akik 4 pontot szereznek és sok pluszos gólarányokat érnek el, de valószínűleg ezzel a hollandok már biztosítják magukat a legjobb 32 között. Jönnek is előre ettől függetlenül, mégpedig Thiel révén, ráadásul egyet tovább, ugyanis Gakpo az, aki egy egészen kemény párharc után a földön marad, de úgy látszik, hogy Lagerbilke szabályosan a labdát tudta ellőni, elrúgni, ezért majd csak bedobással jöhetnek a svéd térfél közepéről a hollandok. Kopmeiners, illetve Thiel a két érkező a hollandoknál, és azért De Jong és Reinders lecserélése is azt mutatja, hogy ott a középpálya közepén már lehet, hogy nem kell annyira tenni-venni a labdát, hanem akkor inkább a cserék jöjjenek, és ők aktívan mutassák meg magukat itt a világbajnokságon is. A bedobást elvégezték igaz a hollandok, de már a svédeknél van a labda, kérné Lagerbielke kapja is a jobb oldalt, most már mintha tényleg ez a négy védős rendszerre állt volna át a svéd válogatott, mert Elanga a jobb oldalt futna fel, egyelőre nem kapta a labdát, hanem inkább hátra tetszik. 65. perc, Hollandia-Svédország 4-1, hamarosan jön majd egy kis szünet, hiszen mégiscsak meg kell állítani a játékot, bár most Isaac úgy gondolja, hogy Gyökeresnek passzolja a labdát, 25 méterre a kaputól, de kissé jobbra, Elanga, Isaac és Gyökeres, három Premier League játékos, jó nevű labdarúgói vannak tényleg a svédeknek, de egyelőre hát nem nagyon tudnak eredményesek lenni. Hien a jobb oldalt, Elanga, 16-oson belül Hiennek teszi a labdát, még mindig ott kavircálnak a büntető területen belül a svédek, a beadás azonban nem jó az Atalanta játékosától, keresztbe rúgja ráadásul a 16-oson belülre, Samuel pedig felrúgja a labdát, indít, de kint a labda az oldalvonalon kívül. Jöhet majd bedobással, ha minden igaz, akkor a holland válogatott. Egy pillanatra úgy nézett ki, hogy lehet, hogy hozzáért az egyik svéd, és rá tudta rúgni a hollandra, de nem így történt. A 66. percben tartják a hollandok a labdát úgy, ahogy tudják, mindig a saját lábukon, és nagy mezőnyfölényben játszanak. Ennek következtében 4-1-re vezetnek.
1: Kopmeiners ad egy mélységi átadást oda a jobb oldalra. Somerville is beleér a labdába, aztán visszaforgatja egészen Denzel Dumfrieshez. Ő pedig a csapatkapitánynak, Virgil van Dijknak passzol. Talán még emlékeznek többen, hogy a holland válogatott a legutóbbi világbajnokságon, miközben Brobbey indul be, úgyhogy majd folytatom a történetet. Brobbey talán lesről indult, most már a játékvezető is a magasba emeli a karját, valamint a partjelző a zászlaját, úgyhogy jöhet egy szabadrúgással majd kifele a svéd válogatott les helyzet miatt. Szóval még biztosan sokan emlékeznek arra, hogy a 2022-es katari világbajnokságon egészen a negyed döntőig menetelt a holland válogatott, amikor is a világbajnokság egyik, hanem a legparázsabb mérkőzését játszották az argentinokkal szemben. Ott 11-es párbajban végül alul maradt Hollandia, de hát akkor is nüanszokon múlt az, hogy bejusson a legjobb négybe a holland válogatott, és hát onnantól meg már pedig tényleg apróságokon múlik, hogy mely csapat nyeri a világbajnokságot. És most is azért meggyőző futballt mutat eddig a holland válogatott, bár azért a japánok elleni mérkőzést hagyott kívánivalót maga után. Elanga egy óriási köténnyel veri át Van de Vent a 16-oson belülre, jutott már ezzel a csellel, de aztán végül a beadásába belekotort az egyik holland védő. Hát Elanga üde színfoltja ennek a mérkőzésnek. Bene Ferenc arcára van írva minden ezzel a megmozdulással kapcsolatban.
0: Hát, olyat, hogy majdnem sprintből az alapvonalnál sarokkal kötényt adva veri meg a holland védelem egyik oszlopát, azért az nem volt semmi. Ez a VB egyik legszebb jelenete volt Csel szempontjából.
2: Támadnak a svédek, ettől függetlenül 4-1 ide vagy oda, szépítés reményében. Bergvallnál van a labda, Tatenem játékosa. Tele vannak tényleg olyan labdarúgókkal itt a svédek, meg hát igazából a hollandok is, Tatenem és West Ham játékos például. Sok pozitív és jó élmény nem volt az elmúlt időszakban. Isaac a Liverpool játékosaként végképnek, de Gakpo is ugyanezt mondhatja el magáról. Beadás bal oldalról, keresztbe elmegy az alapvonalon kívülre. Sóhajtozhatnak most a játékosok, meg egy kicsit pihenhetnek, hiszen jön az ivószünet, hidratációs szünet, reklámszünet, bárminek nevezzük. Ez tökéletes alkalom arra, hogy egy nagy összképet mondjon el a mérkőzésről. Bene Ferenc.
0: Igen, összképét tekintve nyilván van az első fél idő eleje és a másik fél eleje, és egyértelműen a hollandoké. A svéd válogatott igazából a mérkőzés kezdésével adós. Ott rendkívül indisponáltak voltak. A holland válogatott összességében most már olyan tempójú és olyan futballt mutat, amit egy akár a négy közi jutásra is esélyes csapathoz méltó. Tehát gyakorlatilag most már azt a holland válogatottat látjuk, amit elvárnak a szurkolók. Viszont ugye említettem a közvetítés előtt, hogy nem nagyon van ütőképes center a holland válogatottnak, hát lehet, hogy megtalálták, hiszen Brabbi személyében azért most egy olyan center van, aki tipikusan a holland futballba tud érvényesülni, a holland játékstílusban, hiszen a széleken nagyon-nagyon hatékony a holland válogatott ezen a mérkőzésen, és a legfontosabb alapelveket támadásba betartják, tehát megcsinálják folyamatosan a forgatás után a 2-1-eket, nem klasszikusan pozíciós a játékuk, tehát a szélsők is bemozognak üres területekbe, bemozognak az összekötőkbe, a szélsővédők segítenek 2-1-es játékhelyzeteket kialakítani a széleken, és a beadások az viszont tökéletesek, tehát nem a klasszikus magas beadás, amikor fejpárbaj következik, hiszen abban köztudottan a svédek nagyon erősek, hanem pont ezt kiküszöbölve laposan a védővonal és a kapus közé sokkal korábban, úgymond egy olyan 5-10 méterrel hamarabb adják be a labdát. Nem várják meg, amíg a védelem bezár a megfelelő pozícióba, hanem a védelem, a hátráló védelem és a kapus közé laposan ütik be a labdákat, amit nagyon-nagyon nehéz levédekezni, a támadók szempontjából pedig érdemes, illetve hát kellemes ezekre a labdákra érkezni, hiszen lendületből tudsz üres területre érkezni a labdákra. Ezt nagyon-nagyon jól csinálják, Brabbi szárnyal, fürdik ebben a szerepben, és hát természetesen amint mondjuk egy jobboldali beadásnál ő lemaradna, mögötte ugyanúgy érkezik a hosszú kapufánál, pontosan azon a gólszerző helyen Gakpo, amint kell. Tehát nagyon-nagyon jól össze van rakva támadójáték szempontjából ez a holland válogatott. Viszont, hogy egy picit óvatos is legyek velük kapcsolatban, azért ahhoz, hogy 8-ba vagy akár 4-be eljussanak, ahhoz sokkal, de sokkal stabilabb védekezésre lenne szükség. Én úgy gondolom, hogy Japán is, és most is ez a, hát úgymond agyonvert svéd válogatott is azért elég sok gólhelyzetet ki tud alakítani, és az is, azt is valljuk meg őszintén, hogy egy viszonylag sima meccs ellenére azért Verbruggen a holland csapat egyik legjobbja, ami azért egyfajta figyelmeztetés a holland védekezésre.
1: Memphis Depay érkezik majd a pályára, azért ő is több klubot megjárt már, futballozott például a Barcelonában is, és Brian Brobbyt váltja majd, aki tehát 2 gólig jut ezen a mai mérkőzésen, és utána dönt úgy a szövetségi kapitány Ronald Koeman, hogy lecseréli és pihenteti őt. Egyébként Memphis Depay, aki most a pályára lépett, már a Corinthians csapatának tagja, de mint azt említettem korábban, azért az Atletico Madridban, a Barcelonában, a Lyonban, vagy éppen a Manchester Unitedban is szerepelt, úgyhogy neki is azért a pedigréje alkalmas arra, hogy egy holland válogatottban futballozzon. Véget ért a hidratációs szünet, minden játékos most már újra a mezőnyben. Ezen a találkozón nem történt kiállítás, mint a hajnali mérkőzésen, amikor a Paraguay csapatából Almiront állították ki, úgyhogy 22 futballista a pályán, plusz a játékvezető. Egy szabálytalanság a középpályán. Ayarit buktatták, ő egyébként üde színfoltja ennek a mai találkozónak is. Bátran, kezdeményezően lép fel. Volt egy nagyon szép lövés az első félidő hajrájában is, már a hosszabbításban, amikor Verbruggennek kellett hatalmasat hárítania. És itt a második félidőben is volt már veszélyes lövése, most pedig ő végzi majd el a szabadrúgást nagyjából 35-40 méterről. Jön középre a labda, Dumfries kifejeli, bedobással jönnek a svédek 4-1-es holland vezetésnél.
2: A pályán tehát az a Memphis Depay, aki azért egy kicsit ilyen királylány abból a szempontból, hogy amikor Brazíliában volt rá lehetőség, akkor ő mindent kért, és meg is kapott a Corinthians csapatától, csak úgy például mondok egy apróságot, helikoptert akart és kapott is magának, úgyhogy a brazil csapatán mindent megtesznek annak érdekében, hogy ő maradjon. Furcsa dolog az, hogy Brazíliában futballozik egy európai labdarúgó. Középen egy szabálytalanság, ami nem azt jelenti, hogy a 16-oson belül, hogy 11-es lesz, hanem hogy a hollandok jöhetnek szabadrúgásra kifelé, úgyhogy Van de Ven elzúgott ott a büntető területen belül, Lindelöffel szemben, úgy látszik, ő volt az elszenvedő alanya a szabálytalanságnak. Thiel jön a labdával, egyel tovább Gakpónak ki a bal oldalra, saját tér felén egyelőre most a holland válogatott, nem jutnak előrébb. 74. perc, 4-1-re vezet Hollandia Svédország ellen. Van Dijk az, aki látja maga előtt a területet, de nem viszi rá az ellenfél védőire, inkább balra továbbítja azt, mégpedig Gakpónak, most már Depaynál van a labda a 16-os vonalánál, elesik, mint szabálytalanság, a svédek tudnak szerelni, és aztán Gyökeres kap egyet Van Dijktól, de mehet tovább, úgy látszik, Ayari kapja meg a középpálya közepén, hosszan tolja meg magának, és Van Dijk az, aki meg visszaszerzi. Most kicsit csapkodó a játék, negyed óra van hátra a rendes játékidőből.
1: Egy szabálytalanság, amely sárga lapot von magával, Ayari a figyelmeztetett ezúttal, Michael Oliver neki mutatta föl ezt a büntető kártyát, és jöhet akkor nagyjából a félpályától majd egy szabadrugással az oranje, tehát a holland labdarúgó válogatott. Memphis Depay az imént megtette első labdaérintéseit, de nem voltak olyan emlékezetesek, hiszen rögtön elszórta a labdát, Ayarinak pedig már elkönyvelték a sárgát, és folytatódik a játék. Verbruggenhez kerül hátra a labda, a hollandok kapusa talpal átveszi, majd oda passzolja a középpályásnak, Koop Meinersnek, aki az Atalantában is futballozott korábban, sőt az Atalantával Európa Ligát is nyert, most már pedig a Juventust erősíti a holland középpályás. Van de Venne, ő passzolja föl Memphis Depaynak, Depay pedig remekül veszi észre a jobb oldalon Somervillet, és forgatja oda neki, ő pedig egyezetben Gudmundsonra vezetheti rá a labdát, inkább ott hagyja Dumfriesnek, Dumfries pedig hátrajátsza Gravenbergnek, most már nem siet sehova a holland válogatott előnye birtokában, nyugodtan futballozhat és járathatja a labdát az ellenfél térfelén, hiszen onnan még nagyon gólt sem lehet kapni. Gakpo azért odapasszolja Van de Vennek, ő pedig hátba rúgja az egyik szerencsétlen rendeződ, de minden rendben vele. Természetesen nem úgy találta el szerencsére, hogy abból nagyobb probléma legyen. 76 percnyi játékot követően Hollandia, Svédország 4-1.
2: Mindkét szövetségi kapitány még cserélhet, a hollandok egy alkalommal, a svédek pedig két játékost még bedobhatnak a pályára, de egyelőre nincs nagy mozgolódás a két kispadnál. Most labdát szereznek a hollandok, valójában a felívelése a svédeknek pontatlan volt. Till az, aki kapja a bal oldalt, és nem tudja áthámozni magát Hienen, aki pedig kisodorja a labdát. Az alapvonalon kívülre jöhet kirúgással Nordfeld, illetve a svéd válogatott. Egyelőre úgy néz ki, hogy olyan nagy változás nincs az eredményt illetően. Volt egy nagy gólzuhatag a második játékrész első 15 percében, azóta eltelt még negyed óra, de nincsen újabb gól. Vagy lehet, hogy most Elanga jobb oldalról beadja, aztán valaki ott középen érkezik, nem? Van Dijk az, aki kifejeli, és aztán most megint Bergwallnál van a 16-os sarkánál, Isak be tudna menni oda a büntető területen belülre, be is teszi laposan középre, Van Hekke az, aki kivágja, de még mindig ott van, Gyökeres merre veszi a labdát a 11-es pont környékén, ki tudják rúgni azonban a hollandok, de nem tudják kihozni, Michael Oliver azonban a sípjába fúj, mert Depay mezét egy kicsit megfogták, 25 méterre egyébként a hollandok kapujától, úgyhogy kifelé jöhet szabadrúgással majd Hollandia, és hátra van a mérkőzésből 12 perc, ami a rendes játékidőt illeti.
1: A 2022-es, tehát az előző világbajnokságot és a mostanit, a 2026-ost vesszük figyelembe, akkor Denzel Dumfriesnél senki nem adott több gólpasszt a világbajnokságokon, ez volt a negyedik asszisztja ezt a két VB-t figyelembe véve, Ivan Perisic mindössze, aki ugyanennyit edzett, ő ugye a 2022-es világbajnokságon jeleskedett ebben kivételesen. Egy beadás, legalábbis csak egy próbálkozás erre, Somerville próbálta meg centerezni a labdát, de ez pontatlan volt, és az alapvonalon túlrepült a labda, a játékvezető viszont valamit még mutat a kapusnak, a svéd kapusnak, miközben Elanga találatát, szépítő találatát ismételték itt az imént. Remek gól volt Elangától rögtön a beszállását követően. Jelentkezett ezzel a találattal, és azért Svédország Japán elleni mérkőzés akkor kiemelten fontos lesz, hiszen azon a találkozón dőlhet majd el a csoport második helyezésének a sorsa. Ismét egy csere, Ayari hagyta el a játékteret, és Ali érkezett a helyére. Ayari remekül futballozott, gólban ez nem mutatkozott meg ugyan, de kombinatív játékával felhívta magára a figyelmet, és akkor Ali jött az ő helyére pótlásként, ő pedig a Malmö játékosa. 79. perc, Hollandia-Svédország 4-1.
2: A bal oldalon jönnek most a svédek, olyannyira, hogy Isak lábán a labda, nem, ott középen van egyelőre Isak, de majd kérné valószínűleg ő is, meg Bergvall is. Isak most megkapja 20 méterre a kaputól, beindul Ellengáz üres területre, de biztos, hogy le sem volt. Mondjuk azt, hogy a játékos, a kivágja azonban a közép hátvéd, a hollandok, hollandok labdarúgója egészen a fél pályáig, úgyhogy bedobásra jön Lindelöf, és ő az, aki majd hozhatja játékba a labdát. Bergvall megint a fél pályánál elkéri, egyel tovább tenni, rossz az átad, és Somerville az, aki nem is kellett, hogy oda menjen, mert hiszen a lábához érkezett a fél pályán túl, most már Somerville adott két gólpaszt a mérkőzésen, úgyhogy ahhoz képest, hogy van egy gólja még az előző mérkőzésen, meg most két gólpassza, egyfajta felfedezetje lehet ennek a holland csapatnak, meg a válogatottnak, összességében nincs sok meccse a holland nemzeti együttesben. Egy talpalás, Bergvall az, aki szabálytalan volt, az biztos, Gakpo a földön, szabadrugásra jöhetnek majd a hollandok. Ugye ezen a világbajnokságon azért ezt a talpalás történetet kicsit furcsán nézik, valójában csak csőrrel tudta megrúgni az ellenfél Várdiát, vagy éppen Bokáját, nem volt egy szép jelenet, de nem nézik meg a játékvezetők. A kemény párharcot úgy látszik, hogy hagyják. Bergvall az, aki a szabálytalan, szerintem egy sárga lapot azért megérdemelt, meg is kapta azt Michael Olivertől. 80. perc, 4-1-re vezet Hollandia Svédországgal szemben.
1: És már el is végezte a szabálytalanságért járó pontrugást a holland válogatott, Van Dijk pedig belép a támadásba, és egy jó mélységi átadással játékba hozza Memphis Depayt. Depay aztán ott hagyja, Van Dijk pedig védekező középpályásként találja magát, körbe is néz, keres csapattársakat, és aztán inkább visszapasszolja a labdát a ténylegesen középpályás Kóp Meinershez, hogy inkább ő szervezze a támadást. A bal oldalon Gakpo indul be, de nem veszi észre őt holland csapattársa, Elanga egy picit ott hagyja őt, és ezzel a háromvédős rendszerrel Lagerbilkének kell rá figyelni, most is ő fogja éppen Gakpót, de már Lesről indult a hollandok támadója, aki remek mérkőzést tudhat magáénak. Két gólja, valamint egy gólpassza van már a játékosnak. Ez egy kiváló mérleg a mai találkozó szempontjából. Jön egy előreívelt labda, Nordfeld nevét már rég kellett kimondanunk, ő a svédek kapusa, és akkor sem azért mondtuk ki az ő nevét, mert annyit hárított. Kettő védése van egyébként, de 4 kapott gól mellett, úgyhogy az eddigi 6 pontos kapralövésnek a kétharmada utat talált magának a kapujába. 82. perc, Hollandia, Svédország 4-1.
2: Hát mondjuk azt, hogy egy holland válogatott már kikapott itt Houstonba, hiszen Németország Curaçaót 7-1-re verte. Sok holland születésű, vagy csak holland születésű labdarúgó a curaçaói válogatottban, ott is nagyon magabiztos volt a győztes csapat, most is, igaz, ez a holland válogatott a svédek ellen, bár a kékmezes együttest kapott ki akkor is. Most éppen Elanga az egyik kékmezes jön a jobb oldalt, középen ment ketten is, Isak például, átmegy azonban a túloldalra, nem jó azonban Alinak a labda, kiszáll a labda az oldalvonalon kívülre, bedobásra jöhetnek majd a hollandok. Szóval Houstonba egyelőre azért jó mérkőzéseket játszanak, sok gólos találkozókat, itt most 5 találatnál járnak az együttesek, és azzal, hogy Brobbey és Gakpo is 2 lőtt, így már azért a góllövő listán is tömörödnek egy kicsit a játékosok, bár Jonathan David, valamint Lionel Messi 3-3 góllal kiemelkedik, mögöttük sok a 2 gólos, nem kezdem el felsorolni, mert azzal nagyon sok perc elmenne. Szóval a lényeg, 4-1-re vezet Hollandia Svédország ellen labdarúgó világbajnokságon. A második fordulójában járnak a csapatok az F csoportnak, és majd lesz egy japán találkozó, mégpedig ők Tunéziával fognak majd mérkőzni, de hát ott pedig az esélyeket majd aki akarja reggel 6-kor elmondja. Történelmi találkozó lesz, mert mégiscsak az 1000. mérkőzése a labdarúgó világbajnokságok történetének.
1: Addig pedig rendeznek még egy Németország elefánt csontpart összecsapást, valamint Ecuador Curaçaóval mérkőzik, de a holnapi napra is jutnak azért érdekes találkozók, úgyhogy a vasárnap este sem telik majd labdarúgás nélkül. Holnap 18 órától Spanyolország Szaúd-Arábia ellen javítaná a zöldfoki szigetek elleni döntetlenét, Belgium pedig Iránnal mérkőzik. A bal oldalon Ali passzolja vissza a labdát Isaknak, Isak pedig egy életerős lövést terezt el a hosszú felső irányába. Felrüggennek kellett most tornáznia egy nagyot, hogy hárítsa ezt a próbálkozást. Jó volt ez a lövés Isaktól, be is fért volna oda bizony a hosszú fölsőbe, Verbruggen keresztben nyúlt érte, szerencséje volt, hogy azért elég távol volt Isak a labdával a kaputól ahhoz, hogy legyen ideje reagálni erre a próbálkozásra, és akkor egy nagy bedobással jöhetne majd Svédország, de mivel az alapvonalon túlment ki a labda, ezért Elanga szögletet végezhet el, jön is már a középre tekert labdája, Dumfries csúsztatja ki, aztán elméri egy picit a kipattanót az egyik svéd játékos, majd kapura tűzi, de ezt könnyedén hárítja Verbruggen, és akkor az utolsó 5 percre úgy fordulnak a csapatok, hiszen most már a 85. perc végén járunk, a 86. perc elejéhez érkezünk, hogy Hollandia továbbra is 4-1-re vezet Svédország ellen.
2: Nem maradt a földön Van Dijk, hát nála azért erőteljesebb és biztosabb labdarúgót nehezen találni, hiszen az összes mérkőzést a Premier League-ben végigjátszotta, talán egyszer-kétszer lecserélték, hogy nem biztos, hogy jó az információ, de kezdő volt minden egyes mérkőzése, 66-67 találkozó a neve mellett, hiszen a japánok ellen is ott volt teljesen végig a pályán, úgyhogy a játékperceket tekintve ő az egyik legtöbbet foglalkoztatott labdarúgó. Verbruggen pedig a szabadrúgást akarta volna felrúgni valójában előre felé, de az egyik svéd játékos Gyökeres az, aki egy kicsit közelebb került valójában hozzá, úgyhogy újból elvégezheti majd a szabadrúgást Verbruggen, a hollandok kapusa. Hát egyelőre most már csak egy ilyen csordogáló időszaka van a mérkőzésnek, mert hogy mindkét oldalt várják már a lefújást, a szabadrúgást követően Gakpo csúsztatja ki az oldalvonalon kívülre a labdát. 4-1 a találkozó állása, nagy megújulás nincs a svédektől, a hollandok pedig az ötödiket, mintha nem akarnák megrúgni, Bene Ferenc.
0: Nyilvánvalóan eldőlt a találkozó, és ennek megfelelően állnak a hollandok is a mérkőzéshez, és mintha egy picit felszabadultak volna a svédek, de hát, ahogy már említettem, a holland győzelmet semmi nem fenyegeti. Viszont az jutott eszembe, hogy milyen jó, hogy Ronald Koeman személyében egy olyan szövetség kapitánya van a holland válogatottnak, aki mind játékosként, mind pedig edzőként átélt már hasonlóan nagy tornát. És azt nézem, hogy a cseréket mennyire bölcsen adagolja a holland válogatott számára, hiszen ha abból indulunk ki, hogy 5-7-es tornára készül Hollandia, és azokat a kulcsjátékosait lecserélte, akikre nyilvánvalóan számít a következő fordulókban is, és olyan játékosokat hozott be, egyértelműen látszik, akikre szintén számít, és akiknek még, annak ellenére, hogy most kispadon vannak, kulcsszerep hárulhat a következő szakaszban, a következő mérkőzéseken, hiszen egy ilyen tornát nem lehet 10 vagy 12 játékossal megvívni. Itt gondolok a padról beszálló Somerville-re, vagy akár Koopmeiners-re, vagy akár Gustilre és Depay-ra. Tehát mind-mind olyan cserék, akik akár Reinders, akár De Jong, akár Brabbi, akár Malen személyében kulcsjátékosokat váltottak, és ezzel is igyekszik tűzben tartani azokat a játékosokat, adagolva nekik játékperceket, akikre később még akár főszerep is hárulhat.
1: Egy jó labdaszerzés a svédektől, és az imént is egy ígéretes támadást vezethettek a hátrányban futballozó játékosok. Annak a végén nem lett semmi, most viszont még ott a 16-oson belül Ali, egy lövés! Ez most jócskán fölé szállt. Ott volt ráadásul a hollandok jobb hátvédje Dumfries, valamint Faneke is. Alin nehéz lett volna onnan azért éles szögből, az ötös csücskétől is lejjebbről az alapvonal fele természetesen berúgni. Verbruggent egy kicsit megsürgeti a játékvezető Michael Oliver, de a lényegi kérdések már eldőltek ezen a találkozón. A 89. percben járunk. 4-1-re vezet Hollandia Svédország ellen, és a középpályán szépen cselezi ki magát onnan a svéd játékosok gyűrűjéből Gravenberg, aztán ott hagyja Koopmeinersnek. Koopmeiners Somervillehez passzol, ő most behúzódott ide a középpályára, és milyen jól tette, ebből egy ígéretes támadás is lehet. Somerville már a 16-os előterében egy lövés laposan, és ott az ötödik holland gól. Somerville ünnepel, és teljesen jogosan teszi. Nagyon jól húzódott be már a támadásépítéskor a középpályára. Jól vette át a labdát, aztán visszakapta egy kényszerítő átadást követően. Megtolta, és nagyjából 20 méterről jobb lábbal a kapu jobb oldalába tekerte a labdát úgy, hogy a kapusnak megint csak esélye sem volt hárítani. Nordfeldt nem tehetett erről a találatról sem. És akkor ez az 5-1-es állás, vagy hát ha ez lesz a végeredmény, akkor 5-1-es eredmény már-már kiütéssel felérő. Hiszen ha azt nézzük, hogy Svédország ennyivel győzte le Tunéziát, akkor ha Hollandia ennyivel győzi le Svédországot, az ugyanúgy, ha nem jobban kiütés, Bene Ferenc.
0: Igen, hát a labdarúgásban nem lehet matematikai képleteket felállítani, de azért feltételezve, hogy Tunézia vár a holland válogatottra az utolsó fordulóban, azért itt kijár a holland válogatottnak egy csoport elsőség is, nem csak egy továbbjutás. Tehát gyakorlatilag ugye sok kritika érte a narancsmezeseket Japán ellen döntetlen után, de hát ott érezni lehetett, hogy nem adtak ki mindent magukból. Ugyanakkor ezen a mérkőzésen is dacára annak, hogy 5-1-es vezetésre állnak, azért a hátsó alakzatban jócskán előjönnek a hibák, viszont beszéljünk a pozitívumokról. Rendkívül motivált a holland válogatott, nagyon komoly sebességgel rendelkeznek előre játékban, a labdaszerzések utáni átmeneteik villámgyorsak, a széleken életveszélyesek, és most hatékonyak a 16-os környéki szituációkban is, tehát teljesen megérdemelt a győzelmük, és olyan dinamikával rendelkeznek, ami azért azt predesztinálja, hogy ezért egy ilyen csapatról beszélünk.
2: Somerville második gólja a világbajnokságon, de ami talán sokkolóbb adat, hogy mindössze a negyedik válogatott mérkőzése, ez alatt két gól, két gólpassz, sőt most már három gólpassz a neve mellett, még Üzbegisztánnak egy gólpassz formájában tudott kellemetlen perceket mutatni, de összességében Somerville 17 nappal ezelőtt debütált a holland válogatottban. Már az, hogy ő a keretbe került, nagyon meglepő volt, de mutatja azt Ronald Koemannak, hogy nem hiába való volt ez. Most azért a bal oldalt még Gyökeres elmegy a 16-oson belül, vagyis hát a sarkánál próbálna meg befelé menni, lehet, hogy le sem volt. Nem fújnak a játékvezetők, a partjelző sem, illetve a Michael Oliver sem. Úgyhogy mehet tovább. 5-1, és Somerville gól-gól passz a neve mellett, csak úgy, mint az előző mérkőzésen, bár ott igazából csak egy gólt lőtt, tehát most a mai összecsapáson pedig az, hogy mindkét fajtából sikerült neki betenni a közösbe, az mutatja, hogy tényleg nagyon hasznos az ő játéka is. 5-1 a találkozó állása, mármint, hogy vezetnek a hollandok a svédek ellen, és 5 perc a ráadás, ebből már másfél perc eltelt.
1: Úgyhogy a 92-ben járunk, egy szabálytalanság megint svéd részről, Hakpót közben ápolni kell, Noah Lange érkezett a helyére, aki egyébként a Galatasaray futballistája, de a Napoliban is szerepelt korábban, fél évkor a téli átigazolási időszakban került Törökországba, ahol bajnok is lett a Galatával, Csalai Roland csapattársaként. 93. perc történései most már a pályán, Denzel Dumfries passzolná fel a labdát Somervillenek, de ezt most sikerült lelesnie a svédek bal szélsőjének Gudmundssonnak. Egyik svéd játékos sem lehet azért annyira kiemelni a mai találkozón. Isak azért próbálta megtenni a magáét, ahogyan Ajari is így tett, de hát szegény Nordfeld a kapuban 7 pontos kapura lövésből 5-ször kapitulált. Az azért nem egy jó mérleg. A védési százaléka sem túl magas. Azt lehet mondani, hogy még a kézilabdában is alacsony lenne. Fejről fejre kerül most a labda, Bergvall is belefejel, aztán Somerville lekezeli. Tényleg remekül szállt be a holland szélső, talán szabálytalankodnak vele szemben. Elnézést is kér az egyik svéd játékos Somervilletől, lehet, hogy megtaposta, vagy megrúgta véletlen az arcát, a homlokát, amikor éppen elesett a játékvezető, odarohan és kér ápolást azonnal. Na, ez nem feltétlenül egy jó hír, ugye a 93. percben a hollandok szempontjából, sőt most már a 94. minutumba lépünk, Hollandia pedig 5-1-re vezet Svédország ellen, Hakpo duplájával, Broby duplájával, valamint Somerville góljával, és mindössze egy Elanga találattal a másik oldalról.
2: Strud is érkezett a svédeknél, Gudmundssont váltotta, ugye most már mindkét szövetségi kapitány kihasználta a lehetőségeit ezen a mérkőzésen. 94. perc, Hollandia-Svédország 5-1. Houstonban megint sok gól esett, nem 8, mint éppen a Németország-Curaçao találkozón, csak 6. Tehát az arányokat tekintve nem lett jobb a helyzet. Most ezúttal a holland válogatott 4-jel veri a svédeket, és tényleg az az 5-1-es Tunézia elleni siker az így most semmisnek mondható, hiszen majd az utolsó körben Japán ellen játszanak, és hogyha csak legalább egy döntetlent elérnek, akkor biztos már a továbbjutásuk, mert azért csoport harmadikén 4 ponttal nagy valószínűség a legjobb 32 közé oda lehet kerülni, de egy újabb góllal jobb lehetne a helyzete a svédeknek. Most éppen Ali az, aki vezeti a labdát keresztbe a 16-os vonal a környékén, Hienhez vágódik a labda hátra, majd aztán Bergvall, ott Iszák kérné a 16-oson belül két védő gyűrűjében, nem fogja kapni, főleg úgy, hogy Gyökeres sem tudja tovább tenni a labdát Bergvallnak, ellenben ott a alapvonal és oldalvonal mentén azért a svédek még passzolgatnak egymásnak, tényleg most már csak 20-30 másodperc lehet hátra a mérkőzésből, Van Dijk fel az égbe, és akkor egy szögletre még lesz lehetőség a mérkőzésen, megy is oda az egyik svéd játékos, hogy elvégezhesse majd a saroklúgást. A 95. percben Dumfries pedig, ha jól mondom, akkor még mindig ott van a sarokban, és ápolásra szorul.
1: És jöhet akkor a mérkőzés utolsó lehetősége talán a svéd tábor elől, a svéd szurkolók elől jöhet egy szöglet, tekeredik is középre Verbruggennek, azért még kell egyet hárítania, de most ezekben a másodpercekben telik le az 5 perces jelzett ráadás, és akkor a játékvezető múlik csak innentől, hogy meddig engedi a találkozót, eddig egészen pontosan, Hollandia pedig maga biztosan legyőzi Svédországot 5-1-re.
2: Bizony, és ez az 5-1-es siker, ez azt mutatja, hogy a holland válogatott a csoportja élére kerül. Még azért a japánok lejátszák majd a Tunézia elleni találkozójukat, de biztosra mondható már a holland válogatott legjobb 32 közé jutása. Egy összegzés erről a találkozóról, hogy mégis milyen volt Tene Ferenc.
0: A holland válogatott a futball hagyományainak a legszebb időszakát idézte, tehát abszolút holland stílusban futballoztak, eredményesen futballoztak. Volt dinamika a játékukban, extrém módon motivált volt a csapat mindvégig, a padról beszálló játékosok még minőségileg is javították a csapatjátékukat. Egy-egy olyan 5-10 perces hullámot eltekintve, amikor a svédek magukhoz ragadták a kezdeményezést, akkor Verbruggen tudott hárítani. Igazából teljes mértékben megérdemelt a holland győzelem, majdhogy nem a mérkős egészében jobban is futballoztak. Ez a holland válogatott ezzel azért erőt demonstrált, és úgymond jelezte a vetétársak felé, hogy kész végső esélyesként is pályára lépni, akár a 4 közé jutás is sem lehetetlen ettől a csapattól. Egyetlen egy dologgal kapcsolatban lennék óvatos a narancsosokkal, és talán a szurkolóikat óvatosságra inteni, hogy azért a védekezésükben ezen a mérkőzésen is látszottak hibák. A labda vesztés utáni visszarendeződés bizony hagyott némi kívánnivalót maga után, a holland válogatottnak a hátsó alakzatának a közepe sebességben sem extra, a széleken gyorsak, de középen verhetőek sebességbe, és hát azért Verbruggennek kellett azért jó pár alkalommal bravúra hárítania, tehát nem volt ennyire sima a találkozó, mint hogy az eredmény mutatja, de előrefelé nagyon jó ez a holland válogatott, és hangsúlyozom, a padról beszálló játékosok is minőséget tudtak hozni.
2: A holland csapat 5-1-re verte Svédországot, az első fél időben Brabi duppázott, majd aztán a második játékrészben Gakpo is két gólt lőtt, már 4-0 is volt az állás, Elanga az 59. percben szépített, de a pontot az íre, azt Summerville tette fel a 89. percben. Az F csoportban tehát Hollandia, Svédország 5-1. Köszönjük a figyelmet, a szó a stúdióé.
3: Köszönjük szépen, mi pedig már is kapcsolunk tovább, hiszen a magyar válogatott a franciaországi Vivo Európa bajnokságon Romániával az aranyéremért meccsel a kardozóink. Már elkezdődött a találkozó, kapcsolunk Somogyi Zsófiához.
4: Köszönöm szépen, és üdvözlöm a kedves hallgatókat. Meg tudja nyerni zsinórban háromszor a magyar férfi karcsapat az Európa-bajnokságot? Ez itt a kérdés, hiszen ott van tehát a franciaországi Európa-bajnokság döntőjében az ellenfél Románia, és egy összecsapáson már túl vagyunk Szatmári András és Radu Nitu között, és 5-2-re a románok vezetnek. Most már Rab Krisztián adja be az újabb magyar találatot, az ellenfele Razvan Urzahi. Rab Krisztián tehát egy zárkóztatja fel a magyar csapatot. A Szilágyi Áron, Szatmári András, Rab Krisztián és a Dallos Benedek alkotta magyar csapatot. Ők a mai nap egyébként sorrendben először a 16 között a svédeket 45-13-ra, a spanyolokat 45-30-ra, majd az elődöntőben a nagy rivális olaszokat 45-36-ra győzte le. Így jutott el a döntőbe, ahol egy újabb román találattal már 6-3 az állás a románoknál. Vlad Kovályu, George Dragomir, Radu Nitu és Razvan Urzaki alkotja a román csapatot, ők a briteket 45-22-re, majd a semleges színekben induló oroszokat 45-27-re győzte le, aztán a négy között a világranglista vezető hazai pástokon szereplő franciákat 45-42-re múlta felül, azért az igen nagy meglepetés. Egyébként a franciák később aztán megszerezték a bronzérmet. A két csapat egyébként már találkozott Európa-bajnokság döntőjében 2 évvel ezelőtt Bázelben, akkor a magyarok diadalmaskodtak 45-40-re, tavaly is a magyarok nyertek, akkor az olaszokat győzték le, most viszont a románok már 7-4-re vezetnek. Egy nagyon magabiztos, önbizalommal teli, fiatal, feltörekvő román együttesről van szó, egyik vívójuk sem 30 éves még, és tényleg van 20 és 21 éves vívójuk. Nálunk meg ugye azért már vannak rangidősök is, a rutinos Szilágyi Áron például, de hát már Szatmári Andris is 30 év felett van, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ez a két nemzet a 2 évvel később itt az Európa-bajnokság döntőjében majd mit tud egymással vívni. Nagyon-nagyon magabiztosan kezdik egyébként a románok, bár Szatmári András adta az első találatot a döntőben, de aztán Nitu nem kegyelmezett, de jön, zárkózik Rab Krisztián, és most ki is egyenlít, úgyhogy 7-7 az állás. Rab Krisztián még nem vesztett el egyébként Európa-bajnokságon a csapattal a szót, hiszen ugye ő 2024-ben Bázelben lett ugye a csapatnak a tagja, akkor ott nyertek az EB-n, tavaly is nyertek, tehát ő neki olyan, hogy Európa-bajnokságot nem jár a csapattal nincs, és átveszi a vezetést. Nagyon agresszívan, magabiztosan már kezdeményezően lép fel Krisztián, úgyhogy most megfordítja az a szót, és most már a magyar előny egy tussal. Hát 45 tussig megyünk, 45 találatig, tehát még messze a vége, de egyelőre most nagyon szorosan alakul az asszó, nem úgy, mint mondjuk akár az előző döntőben, hiszen a női törőzők is ma döntőztek, ott nagyon magabiztosan nyertek az olaszok a franciákkal szemben. Ez azért egy igen izgalmas döntőnek tűnik. 8-8 az állás, ott a pást végén lecsapott a román fiú, és hiába próbált volna Krisztián oda betuszkolni, megelőzni a támadását, hát nem sikerült. Ugye 5 tusonként, ha az eredmény 5 tusokkal növekszik, akkor van mindig csere, 9 asszó lesz most, és most már ismét a román gyorsasága az, ami egy újabb román találatot eredményez, és ott terem egy nagyon magas srácról, vagy fiúról van szó, mondhatom ezt Urzakiról, aki világranglistán a 42. jobbkezes, 28 éves, és hihetetlen magabiztossággal vív, de itt most mindketten örülnek, elég egyszerre volt, talán megnézik most a videóbírók, ott a középen összevágnak, hihetetlenül egyszerre mozognak, ugye itt van egy kezdeményező fél, egy támadó fél, ezt kell eldöntenie a bíróknak, és videózás után megmondják, hogy kinek ítélik oda. Hihetetlenül egyszerre volt, mindketten örültek, mind a román és mind a magyar oldalról. Egyelőre 9-8 az állás, és most már 10-8, hiszen a román vívónak ítélik, és megvan a 10. találat, jön a következő, a szó Szilágyi Áron és Vlad Kovályu között. Az idei szezonban egyébként már találkozott a két együttes a padovai világkupán, akkor ott bronzérmet nyertek a magyarok, tehát legyőzték a bronzas szóban a románokat. Ez volt, amikor találkoztak ebben a szezonban, illetve ami még az idei szezont illeti, mindkét válogatottnak van két-két dobogós helyezése ebben a szezonban. A magyarok Padovában lettek ugye harmadikok, ahogy említettem, majd Kairóban lett egy ezüstérmük, a románoknak is két dobogós helyük van, de nem aranyérem, Algírban lettek másodikok, és Budapesten nyertek egy bronzérmet. Az egyébként egy érdekes dolog, hogy mindkétszer, mind Algírban, mind Budapesten a magyarok eléggé elrontották a maguk asszóját, és azért így egy könnyebb ág nyílt a románok előtt. Most már 11-8 az állás, tehát elkezdődött ez az asszó is Szilágyi Áron és Kovályuk között, és most egy lámpás találattal már a 12-et adja be a román fiú, úgyhogy már 12-8 próbált volna védeni Áron, és aztán visszatámadni, de hihetetlenül gyorsak, fürgék a román csapat tagjai, és most újra örül, most újra ő adja a tus, már 13-8, egyelőre Áron nem tud érvényesíteni akaratát, és el is repül egy vezeték, de most már visszakerült Áron sisakjára. Hihetetlen nagy elánnal kezdte, vagy hát vívnak a románok, viszont egy gyönyörű védéssel nem engedett Áron egy újabb találatot a románnak, kivédte, aztán visszavágta ott középen, gyönyörűen csinálta, hát Áron ugye háromszoros olimpiai bajnok, senkinek nem kell Szilágyi Áron bemutatni, mindent megnyert már pályafutása során, és most is hihetetlenül jól tért ki a román pengéje elől, aztán vágott el vissza, és egy lámpát gyújtott, ilyenkor aztán nincs kérdés, nem lehet reklamálni, nem ért el a román, Áron viszont talált, 13-10. Egyetlen egy cím hiányzik Áronnak, az aranyérem a csapattal, olimpiáról, de hát vannak még lehetőségek, 14-10, most újabb román találat a eredményjelzőn, ismét négy tusos román előny. Kovályú egyébként az olimpiai bajnok, Mihály Kovályúnak a fia, ő egy igazi legendának a fia, és mindössze csak 20 éves, világranglistán a 12. helyen szerepel, idei legjobbja egyébként Padovában egy 6. hely a világkupákról, úgyhogy érme nem volt, Áronnak ebben a szezonban már volt egy bronzérme éppen Budapesten, és közben azért szépen zárkóztatja fel a magyarokat, 14-12, úgyhogy négy tusról most már csak két tus a hátrány. Hát meglátjuk, hogy alakul, egy tus kell a románoknak, hogy meglegyen, és meg is van a fordulat. 15-12 bele rohant Áronba a fiatal Kovályú, és nem volt kérdés, övé tehát a találat, 15-12. Megvan az első kör, mind a három magyar, vagy mind a három magyar és mind a három román vívó levívta az első kört, úgyhogy jön a következő, ismét Szatmári András lesz a páston, és Rázván Urzaki lesz majd az ellenfele a következő körben, három tus tehát a különbség itt az Európa-bajnokság döntőjében, a románok vezetnek ebben az asszóban. Ugye Szatmári András három nappal ezelőtt az Európa-bajnokságon itt bronzérmet szerzett, az egy nagyon szép megkoronázása annak a szezonnak, ami egyébként az ő részéről nem volt igazán fényes, még 16 közé sem jutott ebben a szezonban, úgyhogy ez az Európa-bajnoki bronzérem, ez kellett a léleknek, kellett a magyar karvívásnak is, és most jelzi, hogy ez bizony az övé, bár ott a pást végre leüldözte a román fiú, és ott próbálta volna befejezni a támadását, de Szatmári Andi is egy megelőzéssel termett ott előtte, és szúrta be a maga találatát, villant is a lámpa, de ezt most megnézik, mert videót kért a román fiú Urzaki, úgyhogy megnézik, hogy kinek ítélik oda, hát próbálta megelőzni, és meg is előzte, úgyhogy ez magyar tus. 15-13, ott van a lelátón egyébként a magyar küldöttség, és ott van 100 MSE olimpiai bajnokunk is, az imént elcsíptem a felvételen. Kell is a szurkolás, kell a drukkolás. A románoktól óriási bravúr egyébként, hogy a hazai közönség előtt szereplő franciákat legyőzték, mert azt gondolom, hogy ők maguk is, és talán a laikusok is azt gondolták, hogy hát hazai közönség előtt világranglista vezetőként, úgyhogy ott voltak folyamatosan az élvonalban, ők lesznek majd ott, de hát egy fantasztikus bravúrral ez a fiatal román csapat bizony legyőzte őket, és nem talált most a román, hiába próbált volna, illetve talál, csak nem gyulladt ki akkor a lámpája, és én néztem félre, mert bár egy kitöréssel próbált volna Szatmári Andi is tust adni, de nem járt sikerrel, úgyhogy akkor ez újabb román találat, 16-13. Csak ne legyen nagyobb a különbség, meg lesz a 17. is, úgyhogy ezt kár volt mondanom. Négy tusos a különbség, Szatmári Andi is nem érti. Ezért a videózás és az talán értetlenkedés, vagy inkább mondjam azt, hogy nem egyetértés elemezni fogja ezt a döntőt. Kardban azért nagyon sok ilyen helyzet van, nem úgy, mint a törben, vagy éppen párbajtörben, ahol azért sokkal inkább egyértelműbb kivédte a magyar támadását a román fiú, és aztán talált, ezt mutatta a bíró, ezért ítélte a románnak. 17-13, tehát járunk a negyedik asszóban, Európa-bajnoki arany a tét. Hát sajnos hiába indult meg nagyon bátran Szatmári Andi, nem talál, de aztán a kontrát azt már újra be tudta vágni, úgyhogy megvan a következő magyar találat is. kis egyeztetés, nem mondom, hogy gördülékenyen folyik ez a döntő, sok itt a megállás, sok a nem egyetértés, vannak itt mindenféle akár technikai problémák is, hogy hogyan viselkednek a felszerelések. Minden esetre 17-14-ről folytatódik tehát a döntő, és Anis megint megpróbált nagyon gyorsan ott teremni a román előtt és beszúrni, de nem talált, és most ugyanaz megtörténik, hogy viszont várja, hogy jöjjön az ellenfél, jöjjön akkor a fiú, támadjon, ő aztán kivédi, és ő talál, úgyhogy ilyenek is jók, ha nem talál támadásból, akcióból, akkor védekezés után találjon Szatmári Anis. 17-15. Az ő önbizalma, csapat terén mindenképpen, és újra újabb magyar találat közben, úgyhogy mindjárt remélem, hogy a zárkózás után akár meg is fordul.

csapatnak, ő 2024-ben viszont nem volt ott, Bázelben mellsérüléssel küzdött, és a pást végén próbált volna egy tust adni a román, Andris elesett, megállt az asszó, 17-16 még mindig, úgyhogy most egy kis igazítás, összeszedés után folytatódhat majd. Videót kér a román fiú, hogy pontosan mi történhetett, úgyhogy hát egyelőre megint áll az asszó. Tehát Szatmári Andrisra visszatérve van egy EB bronzérme is, és ez mindenképpen azért így a szezon végére, ahol egy EB, meg EB után még egy világbajnokság is lesz, az mindenképpen nagyon fontos, és miközben a visszajátszást mutatták, Szatmári Andris kiegyenlít, úgyhogy 17-17 lehet fordulat itt ebben az asszóban. Nagyon szépen vív Szatmári Andris, igaz az első asszójában sajnos megfordította Nitu az eredményt, viszont itt zárkózik, bár mire ezt kimondom, már ismét az előny a románoknál, 18-17, de ez az egy tus, ez nem bír jelentőséggel, és most középen vágnak össze ismét, és bár mindketten örülnek, román videót kér, egyébként 19-17 van az eredmény jelzőn, hát ezek a nüanszok, amik itt eldönthetik, hogy ki lesz a támadó fél, az nagyon résen kell lenni, hogy az ember lássa. 19-17, most egy lámpa a magyar részről, 19-18. 20-ig megyünk, aztán jön a fordulat. És jó hallani egyébként a magyar tusok után az örömöt, tehát azért szépen vannak ott magyar vívók. Magyar részről egyébként még Muhari Eszter szerzett egy bronzérmet, ugye egyéniben két napja, és mikor beszúrja a 20-adikat Urzaki, akkor Szatmár Janis a bokájához kap, és leül a földre. Második földre kerülése Szatmári Andrisnak, hát bízunk benne, hogy semmi probléma nincs, kicsit összeszedi magát, időt kér, de az eredmény kihirdetés az, ami még erre a szóra vár. Így van, tehát jön a fordulat, Szatmári Andris nagyon szépen azért visszahozta a csapatot arról a három tusos hátrányból, aztán meg is fordította, de hát Urzaki nem igazán ismer félelmet. Tényleg mindegyik román fiú nagyon magas, nagyon agresszív, és ez is egy olyan dominanciát ad ennek az ő vívásuknak, ami igen nagy előnyt jelent, tehát 18, tehát 20-18 magyar részről 18-20, Szilágyi Áron ismét a páston, és ellenfele Radu Nitu a 21 éves világranglistán 40. jobbkezes fiú. Áron ugye 36 éves, ő a világranglistán a 13. helyet foglalja el, és akkor ez a két tusos hátrány, amit most le kéne faragni, és be is mutatja nagyon sportszerűen a román fiú, hogy igen, ez Ároné. Ő az, aki ott előbb indult, és nem ingott meg, mint a román fiú, úgyhogy 20-19. Radu Nitunak komolyabb eredményei egyébként egyéniben nincsenek, de a csapatnak a tagja már igen régóta egyébként. Ez a csapat ezzel a felállással, mondom mindezt, mikor kiegyenlít Szilágyi Áron, akcióból talál, picit hezitál, kivár, aztán megindul a jó pillanatban, és ellentmondás nem tűrően bevágja a 20-at, úgyhogy 20-20. Tehát ez a csapat egyébként tavaly a világbajnokságon, a románok bronzérmet nyertek, azon a világbajnokságon, amin a magyarok ezüstérmet egyébként, de van már ilyen szempontból azért komoly eredménye a románoknak. Radu Nitu is annak a csapatnak a tagja már, de egyéniben ő még nem tudott. Áron ott a pást végén szépen kidolgozza az akcióját, és megfordítja a döntőt. 21-20, tehát ismét fordulat az asszóban. Igen, izgalmas döntő, de hát milyen legyen egy finálé, ha nem fordulatos, izgalmas, kiélezett, igazi pikáns párharc ez is. Annak ellenére, hogy ugye mind az olaszok, mind a franciákkal azért nagy kiki meccseket szoktak vívni a magyarok, és most egy védés után kiegyenlít a román fiú, tehát 21-21 az állás. Áron lámpája sajnos nem is tudott gyulladni, de hát kivette a román fiú, úgyhogy ezzel egyenlő. És most megindul a román fiú, és Áron ugyan bele piszkál, bele kontárkodik az ő támadásába, és újabb magyar találat. Pár ott a pást végén szerette volna nagyon szépen befejezni, de úgy ki elhárította Áron a támadását a románnak, hogy neki ítélték. És most pedig úgy tűnik, hogy a bíró a videózás után oda megy, és meg
változtatja.

0: döntését Áron elmagyarázza neki, hogy mi történt, úgyhogy akkor ezek szerint mégis a románnak fogják ítélni, tehát akkor mégsem a magyar vezetésről számolhatok be, hanem egy bírói döntésnek a megváltoztatása után 22-21 a románoknak, tehát akkor a román fiú megszerzi a következőt is. Áron nagyon agresszívan próbált volna kidolgozni egy akciót, és gyönyörűen kiegyenlít, meglepte, megelőzte, a fején találta el a román fiú Szilágyi Áron, hát ez klasszis megoldás volt, jött volna a román, és egyszer csak hopp, ott az újabb találat magyar részről, hát ezt hívják úgy, hogy klasszis megoldás, 22-22, ugye a találati felület ugye deréktől fölfele van karban, tehát a fejen is lehet találni, most viszont egy újabb egy lámpa román részről, 23-22. Hát legyen végig kiélezett akkor, ha így lesz, hogy hol itt, hol ott az előny, de az feszült idő lesz, feszült időszak, percek következnek akkor. De hát inkább legyen ez, mint hogy ismét nagyobb hátrányba kerüljön a magyar csapat, és egy újabb román találatot írnak föl, jegyezhetünk föl. 24-22 próbálta volna Áron megelőzni ismét a román fiút, de valószínű, hogy elkésett, és a román srác, ha hívhatom így, a 21 éves fiút be tudta fejezni, tehát a akcióját. 23-23, így az állás. Dalos Benedek egyébként a negyedik tagja ennek a csapatnak, ő most nincs egyelőre az előzetes csapat kiírás névsorában, úgyhogy ő csak akkor fog pástra lépni, hogyha cserélni kell, ha úgy ön nem Csik Zsolt vezetőedző, hogy cserélni kell, közben egy találat itt, egy találat ott, eléggé kiélezett, lehet, hogy ez így fog végigmenni, majd 40 fölött is, meglátjuk, minden esetre most ismét egyenlő az állás. Na nézzük, kiadja be a 25-et, hogy aztán jöjjön az újabb fordulat, Szilágyi Áron vagy Radunitu, és ezt most bizony beadta a román, de igen, Áron ismét jelzi, hogy kéri, hogy nézzék meg, a kosarára mutat. Lehet, hogy ott valamit nem tetszését fejezi ki. Most megy éppen a videózás, a bírók, vezetőbírók megnézik. Tehát a románnak ítélték meg az asszót, és úgy néz ki, hogy jön egy... Nem vesz elő semmit sem. 25-24 tehát, úgyhogy... Egy tusos előnyben vannak tehát a románok. Egyelőre a két tusból le lett dolgozva, a két tusos hátrányból most egy tus, úgyhogy innen jön a fordulat. Rab Krisztián és Vlad Kovályu, tehát a páston, és Rab Krisztián kapcsán, aki a csapatot illetően ő szerepelt ebben a szezonban egyébként egyénileg legjobban, ő nyert egy Grand Prix aranyérmet, meg egy Grand Prix ezüstöt is, azután már nem tudott ilyen szépen szerepelni, érmesen szerepelni, de ő is hihetetlen milyen klasszise és befejező emberre érett egyébként ebben a válogatottban, és most gyönyörűen kidolgoz egy szép találatot, 25 Rab Krisztián, 24 éves, ő a 9. a világranglistán, balkezes, egész nap egyébként mind a három, illetve Dalos Benedeket is ide számítva, ő még a svédeknél kapott lehetőséget, mind a négyen pozitívan zártak, nagyon magabiztosan meneteltek ide, nem volt igazán nagy megingás. Rab Krisztiánban is ott van az önbizalom ám, és most mire ezt kimondom, már a románok vezetnek ismét egy tussal, lehet, hogy valóban így fogunk végigmenni. Vlad Kovályunak azt mondtam, hogy Padovában a 6. a legjobb helyezése, de ő junior korosztályban ugye világbajnokságot is nyert, Rab Krisztián, ugye ő ifjúsági olimpiai bajnok, és most már egy újabb román találattal növekszik a román előny, 27-26, tehát nagyon egyszerre volt ez a támadás kidolgozva ott középen, összecsaptak, Krisztián nem érti, kér magyarázatot, de ilyenkor muszáj fókuszálni, muszáj odafigyelni és folytatni az asszót, hiába nem ért egyet. Ez annyira a kardvívásnak a része, pláne egy ilyen hosszú csapatasszóban, hogy annyiszor megállnak, megállítják az asszót, akár a vívók, és ez viszont most mondtam volna, hogy Krisztiáné, most videót kér Krisztián, de a románoknak adják, pedig olyan gyorsnak és fürgének tűnt Krisztián, azt gondoltam, hogy ő az, aki megelőzte, vagy előbb termett ott a román fiú előtt, és beadta, most videózás folyik, meglátjuk, hogy döntenek. De a románoknál maradt, tehát ez a találat 28-25, ez az egy tusos hátrány most három tusosra növekszik, úgyhogy hát kellene ennek azok akár az egylámpás találatok, de most az egylámpa a román oldalról 29-25. Most bármennyire is jól kezdte Krisztián ezt az asszót, nagyon elkapta a fonalat Kovályú, és egyelőre ő az, aki határozottabban, egy picit talán ő gyorsabban, fürgében vív, megelőzi sokszor Krisztián, de most Krisztián ugyan megint megtorpan, de aztán a román fiú is, úgyhogy az újratámadás, vagy a második szándékból kivitelezett támadás már a magyaroké, tehát Krisztiáné, úgyhogy akkor 29-26 az állás. Na, nézzük, hogy hol lesz a 30-adik, 27-edik is megvan, nagyon jó, már csak két tus a különbségre, Krisztián beadja a magyaroknak a 27-edik tusát is, kellenek ezek a magabiztos kérdés nélküli találatok Krisztiántól nagyon. Mind a ketten kicsit megtorpannak, aztán újra elindulnak, és hát a román indult ezek szerint akkor előbb, Kovályú, és ő adja be a 30-adikat, 30-27. Három tusos hátrány, az egy tusból ismét ekkora a különbség volt, 15-12 is még Szilágyáron és Kovályú asszója után, most három asszó, újabb három asszó után 30-27 jön az utolsó kör, utolsó három asszó, Szilágyáron következik, és Urzaki 27-30-ról folytatódik, tehát az asszó. Urzaki egyébként a világrang is a 42. helyet foglalja el, ő talán a, vagy hát nem talán ő a legidősebb, 28 éves ebben a csapatban, ott van George Dragomir is, aki ugyan még nem lépett pásra a döntőben, és egyelőre úgy néz ki, hogy nem is fog, mert csak csereként, valószínű csereként számíthatnak rá, ha rászámítanak, ő egyéniben egyébként bronzot nyert, de ő most nem vív ebben a döntőben, ő még aki a 30-hoz közeli, de Urzaki 28 éves, tehát ő itt a legidősebb, neki egy 8. hely van Padovából, és most ez, mikor, mire ezt kimondom, Áron beadja a 28-at, egy lámpa, nincs kérdés, tehát a legidősebb tagja a román csapatnak, és a legidősebb tagja a magyar csapatnak, van köztük azért egy jó 8 év, de ez a statisztika azért áll a csapatokat. Nézem, most is próbált volna egy egylámpás találatot szerezni a megelőzéssel, és most kicsi ugra-bugra a román részről, Áron meg nagyon felfigyelmesen ott van, és bizony megtorpan, hát ha nem jössz, akkor megyek én, és szépen a kis ugra-bugra, ha lehet ezt mondani, vagy hezitálására a románnak nagyon jól kontrázott Áron, és hát akkor ő lett az, aki beadja a következőt, 30-29. Áron ezt nagyon leleményesen csinált, tehát igen, a román nem nagyon, vagy csak lehet, hogy próbált egy kicsit kizökkenteni Áront, hogy na akkor mi lesz, és akkor meglepje, de Áron volt az, aki meglepte. Most ismét videózás van egyébként, úgyhogy valami most megint picit morfondíroznak, gondolkodnak, de nem változtatják meg a döntést, és ez a legfontosabb, hogy 30-29-re módosul az állás, egy tus, tehát a különbség most már csak az utolsó, hát a hetedik, nem az utolsó előtti, hanem még előtti a hetedik asszóban. Most nem tudott Áron kivitelezni egy támadást, és ott a pást végén akcióból beadja a 31-et Urzaki. Úgyhogy ezt most már Áron erre nem tudott úgy reagálni, mint akár az előzőre. Hiába próbált volna ott a pást végén kivédeni ezt a román támadást, nem járt most sikerrel. 31-29 az állás. Szilágyáron egyébként, és most mire ezt, az csak azért álltam meg, mert azt hittem, hogy talált a román fiú, és lehet, hogy lelépett Áron, vagy csak a, nem, a vezetékje esett le, ezért állították meg az asszót. Egyébként Szilágyáron idén már a 43. világkupa és Grand Prix érmeit tekintve a 43. érmét nyerte meg Budapesten. Ő és Krisztián az, aki ez szezonban eddig az Európa-bajnokságig a legjobban tudott szerepelni, tehát bár 36 éves klasszisról beszélünk, de még mindig ott van az élmezőnyben, és most belefutott a román vívóba, de sajnos a román tudott találni, úgyhogy 32-29, ismét három tusa különbség, pedig ez a lendületes érkezés Áron részéről alapvetően párosulhatott volna egy találattal is, de sajnos a román a TUS 32-29. Járunk a hetedik kasszóban, rövidet vágott támad a román, és sajnos beszúrja a következőt is. Sajnos, amikor megindul, támadást indít az egyik vívó, most jelen esetben Áron, és az sikertelen, akkor utána kell védekező pozícióból valamit kitalálni, ami hát ugye sosem szerencsés, mert igazából az ellenfélnek, aki jön, csak be kell tudni fejezni, és azért, ha csak nincs egy hatalmas klasszis megoldás egy védéssel vagy megelőzéssel, akkor azért abból általában egy találat után jár az újabb pont. 33-29, most viszont a román vágott rövidet, és Áron mehet a pást végére beszúrni, és be is szúrja a 30-at magyar részről. 33-30. Jó lenne itt a végjátékban nem hagyni a románokat el menni több tussal, úgyhogy nagyon fontos és nagyon kell ez a zárkózás, amit Áron is próbál csinálni, hogy ne a végjáték legyen talán könnyebb magyar román részről. Jól van, megvan a 31. is, jól van, így van, ezt kell tovább csinálni. Gyerünk Áron, mert eddig nagyon szorosan alakult azért ez az asszó, még ha az embernek az az érzése is egy kicsit, hogy az magyarok mi azok, akik ugye hát az eredmények is ezt mutatják, zárkózunk és rohanunk az eredmény után, és nem tudunk picit nyugodtabban vívni, nekünk kell kidolgozni, és meg is van a 32. nekünk kell újabb találatokat adni. Áron beadja a 32-et is, ott termet megelőzte a román fiút középen, ő adja tehát a következő találatot. 33-32, gyerünk Áron, fordítsuk meg ezt az asszót, és az utolsó kettőre előnybe tudjunk menni. Ez is Áronné kell, hogy legyen. Így van, 33-33, ez az. Látszik Áronon, mondom ezt úgy, hogy sisak van rajta, de a fókuszáltság, a variációk az ő kezében, a rutin, ami ott van, reméljük, hogy ez az, ami érvényesülni tud, érvényesülni fog, és ő örül. 34. megfordítja, jól van, Szilágyi Áron megfordítja itt a hetedik asszóban, fordul tehát az állás, magyar vezetés, jól van Áron ott. Egy gyönyörű találattal bevágja a 34-et. 34-33, gyerünk Áron, legyen meg a 35-dik, hogy előnyben tudjuk átadni. Ez viszont a románé lesz, 34-34. Urzaki tehát és Szilágyi Áron dönt most a 35-dik tus sorsáról. Tényleg hihetetlen, hogy mennyire látszik egyébként a magasságbeli különbség is, de hát a tudásbeli különbség azért Szilágyi Áronnál, de 35-34-re most Urzaki nyeri ezt az asszót kettőjük között, úgyhogy bár megfordította Áron, de Urzaki is megfordította. Fordulatos asszó, ahogy azt eddig végig mondhattam, és mondom is, tele van fordulatokkal. Hát ember legyen a talpán, aki megmondja, hogy hogyan alakul. Szatmári András és Vlad Kovályú jön tehát. Szatmári Andris is pozitívat vívott a mai napon. Az összmélegét nézve eddig a döntőig azért plusz 13. Ő is pozitív eredményben mérleggel zárta eddig ezt a napot. Tényleg az önbizalom, a magabiztosság az megvan. Itt most ugyanezt kell érvényesíteni, na gyerünk. Andris utoljára a mai nap az meg is van a 35-dik, kiegyenlít tehát. Meg kell fordítani ezt az asszót, nagyon nagy dolog lenne zsinórban háromszor megnyerni egy Európa-bajnokságot, úgy, hogy egyébként világranglista vezetőként kezdte a szezont a magyar csapat, de a franciák olyan hihetetlenül jól szerepeltek, és annyira erős csapatuk van, hogy megelőzték a magyarokat, így a világranglista második helyén van egyébként a magyar csapat, és de ennek ellenére azért a nagy címekért mindig ott harcol a magyar válogatott, a magyar karcsapat, akkor is, ha esetleg a világkupa szezon nem úgy sikerül, ahogy, és megint rövidet vág Szatmári Andris, aztán utána viszont kiegyenlít a kontra, vagy a újabb román megindulásból. Andris úgy érezte, hogy ő jön ki jobban, miközben egyébként 36-35 az állás, és most a következőről döntünk. Egy védéssel próbálkozott Andris, és utána ő is talált, most megy a videózás, meglátjuk, mit írnak ki, de 36-36 jelenleg az eredményjelzőn az állás, visszahívja. Kivétel is visszavágta, így van, megvan a 36. jelezte a bíró is, ez történt, de megnézték, úgyhogy akkor így most már tiszta mindenkinek. 36-36, gyönyörűen csinálta Szatmári Andris. 4 tus kell tehát a 40-ig, hogy eljussunk ennek az asszónak, az összecsapásnak a végére is. Ezt viszont most nagyon jól térítette, vagy a pengéjét Andrisnek nagyon jól hárította el a román Kovályú, és ő hegylámpást talál, nincsen kérdés. Andris pedig hát nem tudott mit csinálni, nem tudott volna találni, nem volt úgy a pengéje, nem volt olyan helyzetben. 37-36, és most oda vág egy hatalmasat, picit talán viceg is Andris, vagy lehet, hogy rosszul lépett, minden esetre kiegyenlít, lehet, hogy rosszul lépett, de egy hatalmas kitöréssel, nem csak így érkezett meg, de egy hatalmas kitöréssel termett Kovályú előtt, és egyenlített. 37-37, hát így fogunk végig menni, most aztán rövidet vágott, most megállítja a bíró az asszót, úgyhogy nem tudjuk meg most ez se, hogy mi történik. Oda megy a román fiúhoz a vezetőbíró, és jelez, hát most őszintén szóval nem tudom megmondani, hogy miért állította meg az asszót, de megállította, de minden esetre a pást végén, ott a román oldalról a pást végén folytatódik, és ez a Szatmári Anis ad egy újabb egylámpást, ezt Kovályú most elmérte, ugyanis ő rövidet vágott, nem talált, és Anis köszönte szépen, akkor érkezem, és ott vagyok, és megvan a következő, jól van, gyerünk, így kell ezt még itt csinálni, most erre az utolsó tusokra kell, nagyon fókuszáltnak, határozottnak, agresszívnak, és tényleg ellentmondás nem tűrőnek lenni. Nem szabad hezitálni. 38-37, és Anis nem, ott megy, megy, és beadja a következőt. Így kell ezt csinálni. Esélyese legyen bármi reakcióra a román vívónak. Hát ott csoda, hogy nem esett el szegény, olyan nagy elánnal érkezett Szatmári Andris, és ez az, beadja. Így van, bravo Andris. Így kell ezt csinálni. 39-37. Ott van Nemcsik Zsolt vezetőedző, és Kósa Miklós is a csapattal, ők vezetik a magyar karcsapatot. 39-37, gyerünk Anis, vezessünk most mi hárommal, hát próbált volna ott megelőzni a román, de nem talált, Anis pedig, hát ott ugyanazt csinálta volna, mint eddig, beszúrta volna ott a pást végén, beadta volna a 40-et, de sajnos nem talált, nem gyulladt ki a lámpája, a románnak meg igen, hát nem lépett le a pásról. A román fiú minden esetre egy lámpát ő gyújt, úgyhogy újabb román találat, de be is mutatja, ha jól láttam, Andris, hogy oké, akkor ez Kovályúé, 39-38. Na, legyen meg a két tusos előny, akkor gyerünk, Andris, 40-nél jön tehát az utolsó fordulat, de egy tus lesz addig, vagy több. Megvan a 40-edik, jól van, ott középen van meg az egy lámpa, 40-38, tehát így adja át Szatmári Andris Rab Krisztiánnak. 40-38-as állás, tehát két tusos előny magyar részről. Rab Krisztián a befejező ember, ő azzáérett, ő lett ennek a csapatnak a befejező embere, ami egy hatalmas felelősség. Itt van két tusos előnyben, ezt kell tudni befejezni Rab Krisztiánnak. Az ellenfele pedig Radu Nitu lesz majd. Úgyhogy 5 tus kell magyar részről, és 7 tus román részről. Szilágyi Áronis és Szatmári Anis itt az utolsó körben nagyon jól vívott, pluszt vívott. Hát ilyenkor legyen az ember pluszban, ne a feltétlenül a legelején. Na, Krisztián középen nem találja, rövidet vág, pici ugrabugra, belekotnyeleskedett volna Krisztián, de nem sikerült, Radu Nitu pedig támadott. 40-39 az utolsó asszóban, az első találat Radu Nitué. Pedig próbáltott volna korábban, vagy megelőzően ott találni Krisztián, de hát azt sajnos lehet, hogy nem érte el kellően, nem mérte fel jól, hogy hol is van az a találati felület. 40-39, megint Krisztián jön nagyon magabiztosan, véd egyet és visszavág Nitu, és ezzel kiegyenlít, úgyhogy 40-40. 5 tusra tehát mind a két csapat az Európa bajnoki címtől. 5 tus, hihetetlen izgalmak itt az utolsó asszóban. Nitu cipőt köt, nem baj, ez lehet, hogy nekünk is jót tesz. Krisztián is egy picit összetudja talán szedni a gondolatait. Na, folytatódik akkor 40-40-ről az aranya szó. Pici hezitálás után Krisztián a 41-et. Jól van, 41-40 itt az előny. Sokkal könnyebb, mondom én, aztán persze ki tudja, hogy könnyebb, de ezt az utolsó asszót sokkal könnyebbnek érzem, hogyha az ember tudja, hogyha kap is, akkor is még előnyben lehet. 41-41. Hát nem mondok semmiféle forgatókönyveket. 41-41 tehát ott középen. Itt középen összevágnak, mindketten örülnek. Öklük a magasban. Aztán a bíró majd eldönti, hogy ki az, aki valóban örülhet. Hát most Nitu volt az, akinek ítélték, úgyhogy 41-41-ről folytatódik a döntő, itt az utolsó végjáték, Magyarország és Románia tehát az Európa bajnoki aranyért, és most a román az, aki ott a pást végén beadja a következőt. Hát nem indult meg Krisztián, várta, hogy jöjjön Nitu, és Nitu akkor ment, Krisztián meg nem tudott mit kezdeni ezzel a Elánnal érkező román fiúval, aki pedig beszúrta a következőt, úgyhogy hát itt fordul meg az asszó, 42-41, megint nagyon magabiztosan jön a román, de most Krisztián az, aki ezt nem hagyja, kivédi, és utána visszavág, 42-42. Hihetetlen, hogy egyébként, hogy belülről is mennyire máshogy érezhetik egyébként a vívók, pláne akkor, amikor mindketten örülnek, aztán néha lehet, hogy maguk is meglepődnek, vagy csak taktikailag jelzik. És ez most magyar előny, 43-42, de ha jól látom, videót kér az egész román stáb, hogy nézzék meg, mert ők hát azt érzik, hogy ez bizony nekik kellett, de hát itt Krisztián is magabiztosannak tűnik, hát megnézik, de a videózás után és a konzultáció után mindjárt a vezetőbíró elmondja, hogy ő hogy ítéli, 42-42 tehát. Nem talált, azt mondja, hogy nem talált, viszont Krisztián talált, úgyhogy 43-42 ez az. Ismét magyar előny. Hol itt, hol ott az előny? Na nézzük, hol lesz a legvégén az a 45-dik, 43-42, még a Nitu. Ha picit nehezen is, de fel kell, hogy dolgozza, hogy ez a döntés született. Meg is nézték, úgyhogy nincs kérdés. 43-42, és most viszont a románnak ítélik, mert bár azt hiszem újabb videózás lesz, de minthogyha Krisztián ott egy picit megingott volna, és előbb indult volna a román, bár így a visszajátszásból nézve meglehetősen egyszerre indulásnak tűnik. Meglátjuk, hogy ítél a bíró, hogy itt a videózás, itt a végjátékban azért is lehet, sok lesz a videózás. És akkor úgy dönt, hogy a románé 43-43, úgyhogy ismét egyenlő az állás. Két tus dönt itt a végjátékban. Krisztián megindult, előbb indult, igen, ővé a 44-dik, ővé tehát a 44-dik találat, és már az eredményjelzőn is a 44 ki van írva magyar részről, 44-43. Gyerünk, Krisztián, egyetlen találat kell az újabb Európa-bajnoki címhez, és beadja, és megelőzte, de jelez a román is, hogy örül, ezt meg fogják nézni, valószínűleg ezt azért meg fogják nézni. 44-43, lesz-e 45 magyar részről, de nagyon magabiztosan bólogat Krisztián. Hát, én is a szívem mondatja lehet. De így van, megvan a 45-dik, 45-43-ra tehát. Magyarország nyeri az Európa-bajnoki döntőt, legyőzi a román csapatot, zsinórban háromszor tehát Európa-bajnok, a magyar férfi karcsapat. Trónra ér ezen az Európa-bajnokságon is, itt a franciaországi Antoniban a magyar férfi karcsapat, Szilágyi Áron, Szatmári András, Rab Krisztián és Dallos Benedek legyőzi tehát a román csapatot az Európa-bajnokság döntőjében, és egy Európa-bajnoki címmel zárja ezt az Európa-bajnokságot a magyar karcsapat. A románok lettek tehát az ezüstérmesek, és azután, hogy nyertek 2024-ben Bázelben, nyertek 2025-ben Genovában, 2026-ban is Európa legjobb férfi karcsapata Magyarország. Bravo, fiúk, bravo, magyar férfi karcsapat. Aranyérmes tehát Magyarország a férfi kardozók csapatversenyében az Európa-bajnokságon. Én ezzel köszönöm meg a figyelmüket, és adom vissza a szót a stúdiónak.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Kiütéses holland sikerlabdarúgó VB-n életbe lépett a vörös kód, folytatódik a kánikula. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
1: Sporthírek.
2: 5-1-re nyert Hollandia Svédország ellen a labdarúgó világbajnokság F csoportjának második fordulójában Houstonban. 22 órától Németország Elefántcsontpart ellen játszik az E csoportban. A mérkőzést élőben közvetíti a Nemzeti Sportrádió. A francia másodosztályú Boulogne csapatától érkezik belső védő a Ferencvároshoz. A labdarúgó NB1-ben szereplő klub a hivatalos honlapján jelentette be. A 25 éves Nathan Zoré az FTC-nél folytatja pályafutását. Megnyerte a portugáliai nyílt vízi úszóvilágkupa 10 kilométeres versenyét Bethlen Dávid, így összetettben is az élen végzett. Setúbalban az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf egy tizeddel maradt le a bronzéremről, így negyedik lett. A nőknél Fábián Bettina ezüst, Mihályvári Farkas Viktória bronzérmet nyert. Távozik a görög olimpiákos vízilabda csapatától Zalánki Gergő, a csapat világ és Európa bajnok magyar légiósa, jelentette be a görög klub hivatalos honlapja. A magyar válogatott játékos sajtóhírek szerint visszatér korábbi csapatához, a 11-szeres bajnokok ligája győztes olasz Proreccohoz. Hivatalos bejelentés azonban még nem történt. Bravúr győzelemmel zárta a magyar férfi röplabda válogatott az Európa Liga alapszakaszát. A mieink három játszmában nyertek az Európa bajnoki résztvevő Portugália ellen Bakuban, az utolsó fordulóban. Ezzel 4 győzelemmel és 2 vereséggel zártak. A nőknél a magyarok Koszovóban egy lépésre kerültek az elődöntőtől, miután 3-0-ra legyőzték Montenegrót az 5. fordulóban.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Megérkezett Genfbe az amerikai delegáció, hogy kidolgozza az Iránnal való tárgyalások technikai részleteit. Az Egyesült Államok és Irán között a héten aláírt egyetértési nyilatkozat értelmében 60 napos tárgyalási időszak kezdődött, ami hosszú távú béke megállapodást céloz, és az iráni atomprogram lezárásának gyakorlati részleteiről szól. Idehaza szeptember elején állhat fel a vagyon visszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, az eredeti terv az volt, hogy a jövő héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják a javaslatot. A meggyőződésre, hűségre és hazaszeretetre épülő politikai közösségek megmaradnak. Ezt mondta Orbán Viktor Bécsben az Osztrák Szabadságpárt fennállásának 70. évfordulóján tartott ünnepségen. A Fidesz elnöke kiemelte, Európa szerte erősödnek a hazafias pártok, európaiak milliói fordulnak azon politikai erők felé, amelyek megvédik a nemzeteket, a határokat, a családokat és a békét. Sólyog Tamás jogi eszközök alkalmazásával is ellenáll az eltávolítására irányuló erőfeszítéseknek. Erről a Politico című brüsszeli hírportálnak adott interjúban beszélt a köztársasági elnök. Az államfő szavai szerint azért kell hivatalban maradnia, hogy megvédje a demokratikus normákat, valamint a parlament és az elnök közötti hatalom megosztást. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan kedd éjfélig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve akár több 10 000 liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, és szükség esetén ezt a kapacitást a többszörösére tudják növelni. Mától a nyári főszezoni menetrend érvényes a MÁV-nál, a legtöbb változás a Balatonnál lesz. 2-szer annyi vonat közlekedik majd, mint korábban, és sűrűbben indulnak a volánbuszok is a Balatonhoz, illetve a tó környékén.
1: Közlekedés.
2: Az M4-esen Kisújszállás felé Abonynál egy személyautó a korlátnak hajtott. A 83-as kilométernél a belső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
1: Időjárás.
2: A sok napsütés mellett holnap több felé és több hullámban várható záporzivatar, néhol jégeső felhőszakadás is kialakulhat. Éjszaka általában 16-21, napközben 31-37 fok várható. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A Balaton 23, a Velencei tó 26, a Tisza tó 24 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
4: 21 óra 47 perc van, hamarosan kezdődik majd a labdarúgó világbajnokságon a Németország elefántcsontpart világbajnoki selejtező mérkőzése, a csoport második mérkőzése az E csoportban. Most egy gyors értékelésre kérte Laki Barbara, László Csaba labdarúgó edzőt a német válogatottról.
5: Ezen a mérkőzésen, ami most a következő, ugye elefántcsontpart, így a becenevük az elefántok. Úgy még a fejemben van, és tudom, hogy az utolsó mérkőzésüket azt 2009-ben játszották még elefántcsontpart ellen, és akkor emlékszem, hogy a Podolszki rúgott két gólt, akkor 2-2 lett az eredmény, de most ez egy teljesen más mérkőzés, hogyha csak azt nézzük, hogy az elefántcsontpart keretét és az elefántcsontpart és ugye megnyerte az első mérkőzését, akkor azt mondhatnám, hogy ez lényegében egy jó felmérés lesz a német válogatottnak. Én láttam az elefántcsontpartot élőbe most, nem is olyan rég, amikor Skócia ellen játszottak, és simán győztek a skótok ellen, és igazából, hogyha az egész elefántcsontparti válogatott nagyon sok tapasztalattal rendelkezik, úgyhogy nagyon nehéz lesz a német válogatottnak ezen a mérkőzésen tényleg megszerezni a győzelmet. Sőt, azt mondom, hogy ebből a mérkőzésből ki is veszem azt, hogy csak egy döntetlen lesz. De hogyha csak a németeket nézzük, akkor a németeknek nincsen abszolút semmiféle okuk, hogy például ezen a győztes csapaton változtassanak, úgyhogy én szerintem ugyanazzal az első 11-el fog Nagelsmann is dolgozni, akit ugye az első mérkőzésen használt, szerintem Havertz a pályán lesz, ugyanúgy Sané, vagy éppen Musiala. Az elefántcsontpart az biztos, hogy meg fogja nagyon nehezíteni ma a német válogatott dolgát mindenféleképp. Ez egy nagyon érdekes mérkőzés, sőt azt mondom, hogy ez a mai nap egyik legérdekesebb mérkőzése.
6: Németország részéről mi lehet az úgymond győztes taktika, amivel esetleg elefántcsontpart fölé tudnak majd kerekedni?
5: Szerintem ugyanaz, ami eddig is volt, és ugye a németeket képviseltem, mert hogyha azt nézem, hogy például Schlotterbeck, aki egy, mondhatjuk idézőjelben, hogy egy szürke játékos. Összességében látjuk, hogy mennyire fontos például a támadó fejese, mennyire fontos a pontrugásoknál támadásból van, de ugyanúgy megoldja a védekező fejes. És például, hogyha azt mondom, hogy nagyon sokat kritizált Neuer a kapuba, azért nagyon sok tapasztalattal rendelkezik, és ő tudja azt, hogy kell irányítani egy ilyen védekező. Vagy ott azt mondom, hogy ott vannak a fiatalok, például én például nagyon nagyra tartom a Pavlovicsot, sőt, nagyon sokszor elmondtam, hogy ezen a világbajnokságon szerintem a Pavlovics mindenkinek meg fogja mutatni, hogy mondhatnánk az, hogy az európai futball, sőt a világfutball egyik legjobb hatossa, és még tényleg nagyon fiatal, de hogyha nézem azt, hogy a Musiala vért középpálya, meg ugye a Havertz, aki ugyancsak egy olyan szürke, idézőjelbe tett csatát, aki lényegében mondhatjuk azt, hogy szinte senki nem szeret, de mindig megrugja a góljait, és mindig ott van, és nagyon kellemetlen. De ami nagyon érdekes, és ez is megérne egy külön elemzés például a németeknek, középpályán kialakított taktikai fölénye, mert lehet azért ugye arról beszélni, hogy mennyire vagy mennyire nem fontos az edző szerepe, de az, hogy a németek amúgy is szerették csapatként működni, és mindenféle taktikai utasítást azon kívül, hogy az ő egyéni tehetségüket ugye azt beleviszik a játékba, de a taktikai fegyelem az a németeknél amúgy is egy alap, és ugye azt láttuk, hogy például középpályát, hogy tudják forgatni, és mennyire érdekes az, hogy hátulról az építkezésük, mert például ugye az elején engem meglepett, hogy a Kimmich jobbeket játszik, de nagyon sokszor azért önt van, és hogyha azt nézzük, hogy a középpályán és eljut a kapuig, és azt nézzük, hogy középpályáról is mennyire veszélyes a német válogatott. És a német válogatottnak ez az egyik legnagyobb erénye, hogyha most azt mondom, hogy a Wirtz, vagy a Musiala, vagy a Számé, vagy a Nemcsá, vagy a Havertz, most mondtam hirtelen négy játékost, és azon kívül, hogyha védelemből is érkezik pontrugásoknál egy Schlotterbeck, akkor már, és ne felejtsük el a Kimmich, hat játékos mondtam, aki minden pozícióból gólveszélyes. Van hat olyan játékosuk, akik lényegében, hogyha 20 méter a kaputól kerülnek, akkor nem lepasszolják a labdát, nem a következő lehetőséget keresik, hanem a befejezést, és el is találják a kaput. A német válogatottnak ez a nagy erőssége, és hogyha most az előbb beszéltem arról a 9-esről, akkor ezzel nagyon-nagyon kompenzálják, és lényegében minden ellenfélnek a legnagyobb problémája per pillanat, ami német válogatottal, hogy nem egy vagy két emberre kell figyelni, akik befejeznek, hanem kell figyelni legalább hat emberre, mert ez a hat ember, sőt, hogyha még a Pavlovicsot is odaveszem, mondjuk visszahúzódottabban játszik, de összességében van hat olyan játékosok, akik minden pozícióból képesek gólokat szerezni, és azt mondom, hogy szinte semmiből. Na most ez ellen egy ilyen csapat ellen játszani, mondhatnám azt, hogy 100%-os koncentrációt kell, hogy hozzál, mint ellenfél, és azon kívül soha nem lehet biztos a dolgodba, mert bármelyik pillanatban idézőjelben szép magyar villanás meg történhet, és az gól, és minden gól megváltoztatja a játék dinamikáját, és az előbb, ha beszéltem a taktikáról, a németek képesek taktikailag is csapatként tartani az eredményt, úgyhogy ez a német válogatott, így már a világbajnokság elején is mondtam, hogy ebből a szempontból tényleg el tud jutni a legjobb négyig, az már nem tudom, hogy ugye sérülések attól függően, hogy a játékosoknak a mentális, fizikális ereje, mert hosszú a világbajnokság, hogy fog fogni, de per pillanat a németeket tényleg így ebből a szempontból így összefoglalva ezért tartom erősnek.
4: László Csabát hallottuk tehát a német válogatottról, most következzék az Elefántcsontparti együttesről egy bemutatkozás. A Mesebeli Afrika című oldal szerkesztője Miskolci István nyilatkozott Laki Barbarának.
7: Az első fordulóban az afrikaiak nagy része egyébként a csoportjának a legerősebb tagjával kezdett. A 10-ben 7 afrikai csapat esetére volt ez igaz, és hát ehhez képest egész derekosan helytálltak. Ugye született győzelem is egy másik párosításban, illetve hát egy-két értékes döntetlen. Úgyhogy szerények ugyan egyelőre az eredmények, de relatívan nézve nem is olyan rosszak. És hát az Elefántcsontparti, aki volt ugye az egyik győzelem, akiknek a csoportban az egyik nagy vetélytársat, a továbbításért való küzdelemben az egyik nagy vetélytársat, Ecuadort sikerült megverni, úgyhogy ők viszonylag jól kezdtek, sikerült egy kiegyenlített mérkőzést a végén megnyerniük, és ez nagyon sokat jelentett a továbbjutáshoz, ugyanis nekik ugye az egy nagyon fontos cél, ami még soha nem jött össze a korábbi nagy generációknak sem, hogy tovább jussanak a csoportból, és akkor utána meg ki tudja, meddig eljussanak.
6: Ugye 12 év után van kint ismét világbajnokságon Elefántcsontpart. Ez a csapat mennyiben más azoktól a csapatoktól, akik kint voltak a világbajnokságon, de ahogy említetted, nem sikerült tovább jutniuk a csoportból.
7: Igen, ott ugye annyival nehezebb volt, hogy ott csak kettő csapat jutott tovább mindig a csoportba, amikor voltak, és hát általában elég nehéz sorsolást is kapott pont hát az Elefántcsontpiak számára ez egy aranygeneráció, ugye Drogbával, Játurival, Zservinyóval és még sok ilyen legendás játékossal, az ő szintjükön legendás játékossal. A mostani csapat annyiban biztos, hogy más, hogy ilyen nagy karakterek nincsenek, akik a nemzetközi élmezőnybe tartoznának, viszont tele van tehetségekkel. Ez a csapat, akik akár, nem is tudom, 4-5-6-7 év múlva odaérhetnek. Úgyhogy abból a szempontból ez a keret, ez mindenképpen más, hogy a legnagyobb nevek, azok pillanatnyilag a tehetségek kategóriába tartanak, 19-20-21 évesek. Úgyhogy lehet még belőlük nagy játékos, viszont hát ez hátulütőjét is lehet a csapatnak, azért a rutintalanság kivett majd valamelyik fordulóban, de alapjában véve ebben a csapatban inkább még potenciál van, nem annyira nagy játékerő egyelőre.
6: Ugye az Ecuador elleni első mérkőzésem az utolsó percben tudták megnyerni a találkozót. Mennyire volt meglepetés igazából ez a győzelem, vagy látszódott a játékképen, hogy itt azért előbb vagy utóbb megszületik egy Elefántcsontparti gól?
7: Hát ez azért talán túlzás. Eléggé kiegyensúlyozott volt a mérkőzés. Az elején inkább az ekvadoriaknak voltak lehetőségeik. Ugye a védelem elég tartalékos volt az elefántcsontpartiak részéről, mert hogy Dika és Kosszumi sérülésekkel bajlódik, úgyhogy két másik közép hátvéd volt helyettük, akik elkövettek néhány hibát, és ha jól emlékszem, három kapufát is lőtt Ecuador a mérkőzés első két harmadában, de voltak azért természetesen elefántcsontparti helyzetek is, úgyhogy igazából inkább kiegyensúlyozott volt a mérkőzés, és a végén, a legvégén voltak éppen valamilyen szempontból váratlan volt a győztes gól, bár egyébként abból a szempontból meg érdekes, hogy az utolsó felkészülési mérkőzésükön Franciaország ellen nagyon hasonló volt a helyzet, hogy ott is a legvégén a mérkőzésnek a sereként beállt Amad Diallo kapott szintén jobbról egy jobb szélen felrohanó jobb hátvédtől egy nagyon hasonló labdát, és nagyon hasonló mozdulattal is tett aztán a jobb alsó sarokba, úgyhogy azért ez egy visszatérő mintának tűnik, de a meccs összképét nézve inkább meglepetés volt, hogy eldőlt valamelyik csapat számára a győzelem.
6: És hát ugye a következő ellenfél Németország lesz, rajtuk kicsit nehezebb lesz majd fogást találni, mégis mit várhatunk ettől a mérkőzéstől?
7: Hát az biztos, hogy harapni fognak az elefántcsontpartiak, hogyha lehet ilyen furcsa szóképpel élni, mert hogy szeretnék továbbra is bizonyítani, hogy ők nem csak közepesnek érkeztek, hanem szeretnének nagyon sokáig eljutni. Az más kérdés azt mondja, a realitás mi lesz, mert hát a német válogatott, ahogy mondtad, is azért sokkal erősebb, mint Ecuador is akár. Úgyhogy valószínűleg megpróbálják majd felvenni velük a versenyt. Én a szövetségi kapitánytól várok is egy kis változtatást, mert ugye az ecuadoriak ellen azért négy elég támadó szellemi játékost állított a kezdőbe, szerintem most lehet, hogy csak három támadó játékos lesz, és egy kicsit átszervezi a csapatot, úgyhogy kicsit még kiszámíthatatlan, de akik ott lesznek, azok biztos, hogy majd nagyon meg akarják mutatni magukat, főleg, hogy ugye a két légiós is a Bundesligában palérozódik, a legnagyobb sztár, a legnagyobb tehetség a 19 éves Jan Diomandi ugye a Leipzigban, és ő biztos, hogy a csapat egyik nagy veszélyforrása lesz, illetve Bazuman Aturi, aki meg 20 éves, aki a Hoffenheim játékos, és ott is egy elég jó szezonja volt, úgyhogy ő is lehet, hogy a kezdőben lesz, legalábbis Ecuador ellen ott volt, úgyhogy ők nyilván így fokozaton akarnak majd bizonyítani Németország ellen. Tehát a papírformát nézve azért ezen a mérkőzésen nem nekik áll a zászló.
6: Az azért még előfordulhat, hogy akár például egy döntetlent is játszanak, ami a pontok szempontjából mindenképp kedvező lehet elefántcsontpart számára. A játékban mi lehet az az elem, ahol sikerül talán Németország felé kerekedni?
7: Hát itt valószínűleg sokkal nagyobb súly lesz majd a védelmen. Ugye Ecuador ellen azért főleg a gyors átmenetekből próbálkoztak az ecuadoriak, és azokból is nem olyan sűrű, mint a németek, nyilván ők meg ezt még gyorsabban fogják tudni csinálni, és ha a védelem megint ilyen bizonytalanságokat követel, mint az ecuadoriak ellen, akkor azt a németek sokkal hatékonyabban szokták megtorolni. Ugye ők jobban szokták kihasználni a lehetőségeiket. Úgyhogy főleg ott a hátsó alakzatnál én nagyobb zártságot vagy fegyelmezettséget várok majd az elefántcsontpartiaktól. Nem tudjuk még pontosan, hogy Dika vagy Kosszumó visszatérhet-e a kezdőbe, úgyhogy lehet, hogy ilyen személyi változás is lesz. És hát még az se lehetetlen, hogy igazából öt védővel kezdenek most az elefántcsontpartiak, bár nem szoktak, de ha az ellenfél miatt még ezt se tartom elképzelhetetlennek, de ha nem ott, akkor lehet, hogy a középpályán a két szűrő helyett majd most három lesz. Úgyhogy én várok olyan változtatást, hogy elsősorban majd a középpályán vagy a védelemben nagyobb számban próbálják megállítani majd a német támadásokat, és hát a saját akciókat pedig elsősorban a gyors szélső játékra és a gyors összjátékra, ott tényleg igen sebes játékosaik vannak majd arra építeni.
6: És hát ahogy ezt te is említetted, a Drogba fémjelezte, aranygeneráció sem tudta átlépni ezt a csoportkör jelentette akadályt. Elképzelhető, hogy éppen ezekkel a fiatal tehetségekkel és kevésbé nagy sztárokkal tűzdelt elefántcsontparti csapat fog történelmet írni az ország futball történetében?
7: Hát most ugye nagyon úgy néz ki, mert hogy tényleg azért ez az első győzelem, ez nagyon sokat ér, főleg azért, mert ugye Curaçao a negyedik tag a csapatban, ami majd az utolsó meccsük lesz, ahol voltaképpen egy döntetlen már szinte biztos, nem 100%, de szinte biztos továbbítást érne a 4 ponttal, úgyhogy ott állnak a küszöbén, ennek még akkor is nagy szó ez persze, hogyha ez most csak a 32 közé jutást jelenti, és még nem teljesen tudjuk, ugye, hogy utána akkor ki lehet az ellenfél, az eredményektől is függ. Tehát az már mindenképpen nagy szó lenne, hogy egy első fordulót túlél az elefántcsontparti válogatott, és mondom, a potenciál igazából nagyon nagy bennük, de hát utána is akár meglepetnek nagy csapatot is, de az is simán benne van a pakliban, hogy elrontanak egy olyan mérkőzést, amiben meg akár tovább is juthatnának, úgyhogy nehéz kiszámolni, hogy aztán meddig juthatnak, de most ehhez a történelmi továbbításhoz, ez most nagyon közel kerültek már.
1: Nemzeti Sport Rádió.
8: Gól! Megvan!
1: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Köszöntjük a kedves hallgatókat Tóth Bélával és Bene Ferenccel. Ebben a pillanatban el is kezdődött már a Németország elefántcsontpart mérkőzés az E csoport második fordulójában. A FIFA tizedik helyezettje, a ranglista tizedik helyezettje Németország, tehát elefántcsontpart ellen már rögtön itt az elején Havertz révén kis hián komoly lehetőséghez jutott, de aztán végül is Havertz ballal fölé emelte a labdát.
9: Rangadó ez, mondhatni, mert hogy mind a két együttes a csoportkört győzelemmel kezdte. A németek 7-1-re ütötték ki a VB újonc Curaçaót, míg egy késői Diallo gollal elefántcsontpart 1-0-ra verte meg Ecuadort. Egyébként az afrikai együttes hozza most ki a labdát, és van idő megismerkedni a kezdő 11-ekkel. Érdekesség, hogy Julian Nagelsmann egyetlen egy változtatást sem eszközölt az első mérkőzéshez képest. Ugyanaz a kezdő 11, a kapu Neuer, a védelemben Kimmich, Schlotterbeck, Tah és Brown, míg a középpályán Mecha, valamint Pavlovic, kiderül majd egyébként a mérkőzés közben, hogy mennyire lesz ez a védelem, valamint ez a középpálya mozgalmas, azt illetően, hogy három vagy négy védővel játszanak a németek. Elől a támadó sorban Musiala erőt, Zani, Havertz, valamint Wirtz, ez tehát a felállása a német válogatottnak.
4: Közben Neuernél hátul a labda, nem fog egymásnak esni valószínűleg a két csapat, mert majd Bene Ferenc biztos erről is beszélni fog, hogy tulajdonképpen azért az a döntetlen se biztos, hogy rossz mindkét gárdának. Egyébként nem találkoztak még tétmérkőzésen a két csapat, ez is meglepő talán a történelemben, viszont játszottak egy felkészülési találkozót, az 2-2-re végződött, és még csak annyit az érdekességhez, hogy a hölgyeknél a világbajnokságon Németország 10-0-ra kiütötte annó elefántcsontpartot, de hát ez természetesen nem tesz semmit hozzá ez a mai mérkőzéshez. Közben a németek átjöttek most itt az elefántcsontparti télfelre, és kiteszik a jobb oldalra a labdát, de egyelőre az afrikaiak létszám fölényben vannak itt a 16-os csücskén, azonban ott ketten kigurigázzák egyelőre őket, aztán Kimmichhez kerül labda, most ballal ívelik át oda a bal oldalra, és úgy tűnik, hogy azért a német csapat átveszít a mérkőzés elején a játék irányítását, de lehet, hogy egy kicsit majd hagyják is ezt az elefántcsontpartiak. Egyelőre ott visszafele haladnak inkább a felezővonal irányába a fehér-feketében játszó németek, a narancssárga mezes elefántcsontpartiakkal szemben, akik ebben a pillanatban most viszont labdát szereznek, és át is lépik a térfelet. Igaz, létszámfölényben vannak még a német védők, de azért ebből még lehet akármi is. Kiteszik most a labdát a bal oldalra, ott a 16-os vonalnál a Diamond, de próbálkozik, meghúzza az alapvonal felé, középre adja a labdát, ott levágódott azonban a mindig a Schlotterbeckről, és most már jöhetnek előre a németek, úgyhogy egyelőre megvártuk ezt a támadást, mert azért az elefántcsontpartiak valószínűleg ezekre a kontrákra rendezkednek be, és ez eddig jól mutatott.
9: A labdával pedig itt a bal oldalon Konán, egyébként Emers Fáé, a szövetségi kapitány elefántcsontpartnál majdnem a teljes csapatot kicserélte az ekvádori győzők közül. Öt játékos is a kispadon kezdi ezt a találkozót. Kimaradt a csapatból Doué, Seko Fofana, Touré, Pepe, valamint Vai, és bekerült középcsatárnak Boni. A jobb szélre az a Diallo, aki a győztes gólt szerezte Ecuador ellen, Ulay, Sangari a középpályán, Kosunu pedig a védelemben. A kapuban maradt Yahia Fofana változatlanul, a védelemben tehát Singo, Kosunu, Agbadu és Konán, a középpályán Sangari, Kessié és Ulay, még a támadó sor, ugye a 19 esztendős Ján Diomandi a bal szélső, a legnagyobb ígérete az elefántcsontparti labdarúgásnak. A jobb szélen Diallo, most ő kap labdát, középen a közép csatár várja Boni, de a beadás nem sikerül, sőt már les volt. A játékvezető egyébként paraguayi, még egész pontosan Juan Gabriel Benitez, akinek a munkáját a vonalak mentén a honfitársai segítik, még a kispadoknál szaúd-arábiai játékvezetők, a varszobában pedig egy uruguayi a főnök. Ez tehát a felállás. A helyszín pedig Toronto, ahol napos időjárás, mindössze 23 Celsius fok, ugye torontói délután, mert hogy ez a mérkőzés ott helyi idő szerint 16 órakor vette kezdetét.
4: És ha már említetted Ján Diamondét, akkor mondjuk el, hogy két magyar csapattársa is van, Gulácsi Péter és Vili Orbán, hiszen a Lipcse együttesében szerepel. Eljutnak megint a németek ezzel a labdával az elefántcsontparti kapuig, aztán pedig Fofana kivágja az oldalvonalon túlra, és akkor még Bene Ferenc nem jutott szóhoz. Volt időd egy kicsit megnézni itt az 5. percig, hogy mi a fölállás, beszélgettünk erről, hogy hány védővel játszik például a német válogatott ma.
10: Német válogatott a megszokott négy védővel futballozik, és mindkét csapat 4-3-3-as játékrendszert alkalmaz, más eltérő stílusban és eltérő játékmodellel. Viszont kulcskérdés lesz, hogy a német kvalitatív középpálya, tehát egy ütőképes középpályával rendelkezik a német válogatott, ahol mindenféleképpen ügyesebb, technikásabb és gyorsabb labdarúgók vannak, mint az afrikai csapat. Viszont az afrikai csapat a labdaszerzések utáni kontratámadások, már főleg a széleken, és ez látszik is, direkt mélységindulásokkal próbál, főleg a német védelem szélén mögéjük kerülni. Úgyhogy érdekes találkozó lesz, hogy melyik tud dominánsabban és hatékonyabban futballozni, a német középpálya, vagy akár az Elefant csontparti csapat a labdaszerzések után, főleg a széleken a németek mögé kerülve.
9: Német akció a bal oldalon Brown a labdával, ugye azt, hogy négy vagy három védős felállás a németeknél egyetlen egy ábra ültette dilemmaként a fejünkbe, amit a FIFA felrajzolt a mérkőzés kezdetén, és az látszik, hogy Kimmich a támadás építésnél azért beljebb húzódik, most kénytelen viszont a saját térfelére visszajátszani a labdát, Neuer gurítja oda tához, ahhoz a tához, akinek különleges ez a mérkőzés, mert hogy az édesapja elefántcsontparti származású, de hát Támár Németországban született Hamburgban, és azt mondta, hogy neki ez igazából nem okoz különlegességet, csupán az édesapja amolyan meghasonlott állapotban figyeli ezt a találkozót. Közelebb lép ellenfeléhez, Konánhoz, egy német játékos, egész pontosan Zani, jöhet majd bedobással az elefántcsontparti együttes, a mérkőzés 7. percében 0-0-ás állásnál a bal oldalról.
4: Az biztos, hogy a németeknek most azért nem lesz olyan könnyű dolga, mint Curaçao ellen, és hát az elefántcsontparti gárda pedig ezzel a győzelemmel megalapozta azt, hogy tovább jusson a csoportból. Természetesen kíváncsian várjuk, hogy majd milyen mérkőzést hoz össze ez a két gárda. Szeretnénk, ha jó lenne, mint ahogy az előző mérkőzés is jó volt, ahol ugye a hollandok nyertek, de nézzük ezt a baloldali beívelést, a 16-oson belül azonban nagyon pontatlanul vette át a játékos, mégpedig az elefántcsontparti játékos, aztán kisodródott oda a 16-oson kívülre egészen az oldalvonon, azután pedig egy rossz paszt követően most már fordulhatnak a németek. Indul is előre most ott Zani, ő kapna a labdát, de nem volt pontos ez az átadás. Figyeltek erre az indításra, hát nyilván mindkét csapat nagyon fölkészült a másikból, és hát elsősorban majd őt fogják ott kiugratni, nem Havertzet, Havertz talán inkább ilyen befejező formátumban érkezik, bár hát azért tőle láttunk már nagyon szép gólokat.
9: Például a Bajnokok Ligája döntőjében a ballábas német csatártól, most viszont az elefántcsontpartiak szövegetik a saját akciójukat. Kessié, aki ugye szaudarábiai együttestől, az El Ahlitól érkezett ide erre a világbajnokságra, de ő például a Milánt vagy a Barcelonát is megjárta korábban Európában, mind a két együttesen nyert bajnokságot, úgyhogy az ő hát a mögött csapatkapitányként itt az elefántcsontparti együttesben komoly európai pályafutás is van. Ulájt válasz ki a labdától Mecsa, a németek még a saját térfülükön, Alexander Pavlovics az, aki dajkálja a labdát egy ideig, majd aztán Kimmichhez továbbít. Tá a védelem tengelyében mutatja magát itt a jobb oldalon, Havertz, aki teljesen visszalépett, és ő az, aki elkéri, középen pedig már Musiala segít Havertznek. Még a saját térfelén a német együttes, de már a felezővonal közelében kimegy a labda, dobhat Sangaré, de a játékvezető mutatja, hogy hiába hajította el a labdát Sangaré, hamarjában a bedobás joga a németeknek jár. 9. perc a találkozón, és valóban egyelőre helyzet nélkül Németország elefántcsontpart 0-0.
4: Ugye Tóth Béla is említette, hogy a németek változatlan összeállításban kezdenek, csak úgy, mint a Curaçaói válogatott ellen, most közben Havertz gurítja vissza a labdát, lövésre kínálta volna ott Wirtznek, de nem jutott el odáig a labda, aztán azonban nagyon harcosan visszaszerzi a német játékos, és adja tovább középre Mecsának, megint ő kapja vissza, mint egy 20 méterre van most az alapvonaltól, aztán Kimmich íveli át a labdát, ott egy fejes, és bizony nagy vetődés kellett bemutatni a Fofanának, onnan a jobb alsó sarokból ütötte ki a labdát, hát ugye említettük, hogy Havertz érkezik, most is jól érkezett, és nagyon jól is fejel természetesen.
9: Fofana pedig védett egyet, ugye az a Yahya Fofana az elefántcsontparti kapuban, akinek a tudását az ekvádoriak nem annyira tesztelték, annak ellenére, hogy a dél-amerikai válogatott többször eltalálta a kapufát azon a mérkőzésen, itt egy szép vetődéssel tudott hárítani a Rizespor kapusa, a 25 éves Yahya Fofana, 36. válogatottsága ez, párizsi születésű, egyébként francia utánpótlás válogatott volt, de felnőtt szinte már elefántcsontpartot képviseli. Schlotterbeck marad lenne a földön, Hát, hogyha itt mondjuk egy középső védő kiválna, akkor Nagelsmannnak főhetne a feje. Még az, hogy van a kisporon azért merítési lehetőség, más nem mondjak, Antonio Rüdiger segíthetne adott esetben, úgyhogy Chao is ott van egyébként a kisporon, aki belső védőként bevethető, Schlotterbeck viszont egyelőre folytatja a mérkőzést. Elefántcsont parti akció a 11. percben, megint a bal oldalon gyorsítanak az afrikaiak, de Ján Diomandé túl hosszan tolta meg, ezt használta ki Kimik, és most már német akció.
4: De egy szabálytalanság ott a kezdőkörben, megállítják ezúttal a németeket, hogy ne tudjanak lendületből indulni. Egyébként Feri itt, amikor Havertz fejelhetett, éppen néztem a visszajátszást, mint egy 10 méterről, érdekesség volt, hogy nem ugrott föl vele a védője Kosanu. Azért ez ritka dolog, utolsó emberként nem ugrunk föl a legjobb fejelő némettel.
10: Igen, általában a támadók igyekeznek úgy helyezkedni, hogy két védő közé mindig, és amennyiben az egyik védő, aki a labda oldali védő, tehát a beadás irányából van, és úgy érzi, hogy ő fölötte átszáll a labda, a másik mellette vagy mögötte lévő védő társ pedig arra

0: Kosság nem volt szerintem benne, minden esetre Diallóval való ütközést megsínylette egy kicsit a német védő, de tudja folytatni a játékot, és már jön a németek támadása a 12. percben.
1: Lehet átforgatni a jobb oldalra, ahol pedig Zani gyorsíthat, vele szemben Konán. Zani befelé húz, bal lábán a labda, Mecsá. Lassul ez a német akció az elefántcsont parti kaputól 30 méterre. Braun, Schlotterbeck, Kir Braun, aztán Tához továbbít, és szépen szorulnak vissza a németek. Már a felezővonal közelében veszi át Schlotterbeck hosszú ívelésbe a védelem mögé. Havertz nem tudott labdához férni, Kosunu jobb helyzetben volt, és mivel az afrikai belsővédő lehúzta a fejét, így Fofanához, a kapushoz került egészen hátra. Ez a negyedik világbajnoki részvétele Elefántcsontpartnak. Eddig mindegyik részvétel alkalmával legalább egy mérkőzést nyertek az afrikaiak, viszont egyszer sem jutottak tovább a csoportkörből. Itt egy pont már biztosan azt jelenteni, vagy hát matematikailag nem lehet biztosan kijelenteni, de nagy valószínűséggel továbbjutást érne az afrikai együttesnek, azáltal, hogy ugye Ecuador ellen egy győzelemmel kezdtek. Történelmi tett lenne tehát, hogyha a csoportkört túlélné ez az elefántcsontparti válogatott. Ez még a fénykorában játszó Didier Drogbával sem sikerült elefántcsontpartnak. Egy indítás Diomandé felé, már az alafonalnál utoléri a labdát, aztán viszont egy rettenetes technikai hiba, rossz labdaátvétel Diomandétól, jöhet majd egy kirúgással a német válogatott a mérkőzés 14. percében.
0: És Schlotterbeck megint leülött az ötösön belül, szerintem most sere lesz mindenképpen. Hát azért itt változtatni kell, mert lehet, hogy hosszú távon, ha most fönt maradna a pályán, akkor megsínleni a szereplését. Persze nem tudjuk, milyen komolyságú ez a sérülés, és biztos, hogy cserére kerül majd sor. Már két játékos is melegít, nem tudom, majd végül a szövetségi kapitány ki mellett dönt. Egyébként azért a németeknek is van mit törleszteni, lemosni a gyalázatot, hogy úgy mondjam, mert hogy nekik sem sikerültek az utolsó világbajnokságuk túl jól, sőt a VB selejtező elején kaptak hideget, meleget, mert a csapat a sokra hivatott gárda kikapott ugyanis Szlovákiában, és ezt követően azonban már simán ment tovább a csoportból, nem volt gond a kiutással, úgyhogy itt a világbajnokságon pedig szeretnének minél tovább jutni. Hát azt hiszem, hogy erre meg is van minden reményük, mert elég jó a német keret, Feri.
2: Kétségtelenül így van, erre nem tudok mit mondani. A német válogatott mindig minden világbajnokságon, ugye Európa bajnokságon esélyesként indul.
1: Schlotterbecket egyelőre lekísérik a gyepről, Rudi Völler is figyelheti ezt a lelátóról, aggódva egy picit talán, hogy mi lesz Schlotterbeck sorsa, ugye korábbi szövetségi kapitány Völler, na meg hát kiváló játékos is volt.
0: Azért a göndörfürtök már kezdenek eltűnni a fejéről.
1: Hát meg is őszült időközben, de még azért szó se róla, de jól tartja magát. Kirúgást elvégez már időközben Manuel Neuer, ember hátrányban jelen pillanatban a német válogatott, és azt közben már láthattuk, hogy Valdemar Antoni és Antonio Rüdiger elment melegíteni, úgyhogy adott esetben Nagelsmann tud cserélni a játékost Schlotterbeck helyére, de mondom, hogy egyelőre még töri a fejét a német szövetségi kapitány azon, hogy kell egyáltalán cserélni, meg hát megvárja majd az orvosi stábnak a verdiktjét. Eltelt a mérkőzésből negyed óra, 0-0 a német elefántcsontparti összecsapás állása.
0: Egyelőre úgy tűnik, hogy Schlotterbeck vissza akar még jönni a pályára, egyébként egy nagyon szimpatikus és szimpatikus családdal rendelkező válogatott játékosról van szó, de van időm elmondani, mert ez az indítás közben pocsékra sikeredett, mint egy 20 méterre az alapvonaltól, és ki is került, úgyhogy kirúgás fog következni. Szóval amikor itt játszott a német válogatott az Európa-bajnokságon, az U21-esen Székesfehérváron volt ugye a helyszín, és volt szerencsém látni azt a német csapatot, fiatalember volt, még most sem olyan öreg, még Schlotterbeck, és az egész családja elkísérte, az egész fehérvári stadionban csak az ő hangjukat lehetett hallani, hogy hogy szurkoltak neki, és hát ugye nagyon jól ment ott akkor a német válogatottnak, és ezt tudta folytatni itt a felnőtt csapatban is, de hogy tudja folytatni a német válogatott a győzelmi sorozatát, amit ugye Curaçao ellen kezdett egy magabiztos győzelemmel, ahhoz még nagyon sok idő van hátra, hogy ezt meg tudjuk jósolni, meg hát a játék képesen mutatja azt, hogy egyelőre olyan óriási fölényben lennének a 17. percben.
1: Kimik a labdával saját tér felén a német együttes letámad Elefántcsontpart. Wirtz nagyon szépen tisztára játsza magát, aztán gyorsíthat Braun a labdával. Braun egy beadás, laposan, senkinek nem jó. A háta mögé kapta Havertz, Zani meg túlságosan maga elé, úgyhogy Braunnak ez a keresztlabdája, ez nem volt az igazi. Talán ő a meglepetés ember ott a védelem bal oldalán.

0: Nathaniel Brown amerikai édesapától származik, és itt ebben a német válogatottban még egyelőre zöldfülűnek tekinthető, mert hogy azért nem dúskál a válogatottsági mutatókban. Hetedik válogatottsága ez, és van már egy gólja, ugye Curaçao ellen betalált és gólpaszt is adott Nathaniel Brown, a frankfurti játékos. A német akció már a 16-os környékén, Musiala lő a kapu mellé. 18 méterről jobbal próbálkozott a Bayern fiatal középpályása. Először hagytak területet a környékén az elefántcsontparti védők, és majdnem ki is használta ezt. Musiala tényleg nincsen a környékén egyetlen egy védő sem, el tudja lőni, és a labda az a bal kapufa mellé zúdul. 18. perc, Németország elefántcsontpart 0-0.
1: Fofa nem volt utólideges Fofana, mert úgy érezte, hogy mellé fog menni, de azért ennél veszélyesebb volt az a lövés onnan a körívről. Minden esetre ezt most egyenlőre megúszták az afrikaiak, és akkor most pedig elveszítik a labdát, mert hogy visszapattantott a védőre. Lotterbeck pedig jelentem ott van a pályán, és nem nagyon látszódik most rajta, hogy fájna a bal bokája, mintha azt fájlalta volna, legalábbis úgy tűnt a felvételekről. Most is éppen ő kérte el a bedobást követően. Aztán takapja a labdát, behúzódik oda mellé, hogy már említettük is többször, Kimmich, most is éppen nála a labda, most teszi ki oda a jobb oldalra, ebből még lehet egy gyors támadás akár, de a németek megtartják a labdát eddig, mert kimondtam ezt abban a pillanatban, egy szerelés, ezt követően pedig egy szabálytalanság, és már megy is vissza ott Pavlovics a helyére, ő követte ezt a szabálytalanságot, játékvezető pedig mutatja, hogy nem történt semmi, hát akkor én ezt elkiabáltam, hogy szabálytalanság történt, mutatta, hogy tessék szépen fölállni, nem volt ez semmi, úgyhogy a németek támadnak tovább. Na nézzük, most is Pavlovicsnál a labda, most egészen elől, mint egy 30 méterre a kaputól, aztán megint tolódik hátrafele a német válogatott, mert azért megpróbálnak itt szépen labdát szerezni az elefántcsontpartiak, de inkább visszaszorítják csak a németeket a labdaszerzéstől, még egyelőre nagyon messze állnak. Sőt, most ezzel a két jó passzal a németek kerülhetnének előnybe. Havertzet próbálták meg kiugratni, tehát túlságosan hosszú volt ez a labda, nem tudott vele mit kezdeni, mert a védők sokkal jobb helyzetben voltak, Brown volt az, aki oda tette a labdát, és Fofanához került, így aztán megint jöhet az elefántcsontparti csapat a mérkőzés 20. percében.
0: Fofana kézből vágja előre, Bonit keresve, egy picit meglöki őt Schlotterbeck, és ez pont jó a német válogatottnak, mert így oda szédült a labda tá lábához. Ugye szóba került a német csapatnál, hogy a legutóbbi két világbajnokságon nem élte túl a csoportkört a négyszeres világbajnok, amelynek a mérlege egyébként afrikai együttesekkel szemben a mundiálon kifejezetten imponáló. Mindössze egyszer szenvedett vereséget afrikai válogatottal szemben Németország, 1982-ben Algériától kapott ki. 9. alkalommal mérkőzik egyébként afrikai együttessel a világbajnokságokon a német csapat is. Emellett az egy vereség mellett 5 győzelem és 2 döntetlen. Volt idő ezt részletezni, mert a saját tér felén járatta a labdát a német csapat, most viszont már Brown gyorsít rá az elefántcsontparti védelemre, kinn a bal szélen Wirtz vele szemben, Szingó Wirtz már a 16-oson belül tovább gurítja, megint egy egyetnem értés, Mecsához kerül, Mecse ellövi, megpattan fölé! Szöglet következik majd, és ez nem volt veszélytelen, olyan gellért kapott a labda, hogy ez akár beférhetett volna a léc alá. Következik majd a német válogatott első szöglete a mérkőzésen.
1: És érdekesség, hogy Havertz megy ki, persze nem ő fogja azért elvégezni, esetleg arra számított, hogy egy gyors szögletrugással meglepik az ellenfelet, az elefántcsontpartiakat, de aztán érkezik Kimmich, és minden bizonnyal majd ő teszi középre a labdát, érkezik ott már Thaïs, Schlotterbeck pedig már jóval hamarabb a 16-oson belülre került, és akkor végül is nem így lesz, ahogy én számítottam rá, hiszen ott volt az előbb ugyan Kimmich, de nem ő fogja elvégezni ezt a szögletrugást. Kis szöglet, aztán mégis Kimmich adja be, ott egy fejes, és mit mond a játékvezető? Gólt ad, vagy pedig azt mondja, hogy kapus elleni szabálytalanság? Hát Havertzék fogják a fejüket, Pavlovics is, és a játékvezető azt mutatja, ha jól látom, ahogy kikövetkeztettük itt a képből, hogy volt ott egy szabálytalanság, igen, Fofana kezéből fejelte ki a labdát, de nyilván ütköztek is, és Fofana pedig természetesen ott marad a földön. Minden esetre oda kell figyelni, és nem is Havertz volt az, aki kapura próbálta fejelni, hanem Pavlovics, és hát volt ott ütközés, ugye Béla?
0: Volt ütközés. Feri, te mit láttál ennél a szabálytalanságnál, mert a játékvezető annak ítélte meg. Fofana nem a leghatározottabb volt.
2: Igen, egyetértek, és lehet, hogy a támadó futball meg a gólok híve vagyok, de én megadnám, hiszen igazából itt egy nagyon-nagyon bátran felugró támadót láthattunk, aki nagyon-nagyon jó ütembe kapta el a felugrási ritmusát, ma hatalmasra ugrott, és hát engedtessék meg nekem annyi, hogy a kapusnak kézzel is lehet, hát hogyha egy kapust gyakorlatilag túlugrik, egy olyan kapust, aki kézzel is elérheti a labda, túlugrik a védőjátékos, illetve hát ebből a szempontból a támadójátékos, akkor én nem venném el tőle a gólt. Tehát tényleg Pavlovics volt talán, ha láttam. Én megadnám neki a gólt, és nagyon megérdemelni. Ugyanakkor felfoghatja ugye a játékvezető, hogy a kapus két kézzel birtokolta a labdát, és utána történt az ütközés. Én nem éreztem azt, hogy 100%-osan birtokolná. Nem tudom, lehet, hogy a játékvezető egy picit defenzívebb mentalitás, és ezáltal ezt nem fogja megadni, mert abból talán kisebb vita van, mert ilyenkor hajlamosak elfelejteni, viszont ha megadná, akkor örök téma lehetne esetleg. Meglátjuk, én is kíváncsi vagyok rá, de minden esetre a mérkőzéssel kapcsolatban a német válogatott percről percre érződik, hogy egyre jobban belelendül a találkozóba, és hát ahogy látom, nem adták meg a gólt.
1: De én második, harmadik visszajátszásnál úgy láttam, azért volt itt szabálytalanság.
0: Egyértelműen volt ütközés, és hát azért hozzáteszem azt is, hogy Fofana, mintha túl mozdult volna a labda hívén, és vissza kellett nyúlnia.
2: Igen, de mondjuk egy Chelsea-Liverpool meccsen ezt valószínűleg megadták
0: igen,
2: volna.
0: Igen, de Fofana azért a Rizespor játékosa, tehát még egyelőre messze van a Chelsea-Liverpool szintől. Elvégzi a kirúgást, állt a játék egyébként, itt egy előzetes ivószünet volt, mert hogy lassan a félidő derekánál következik majd ez a 3 perces ivószünet. Ezt viszont, hogy Fofana ápolása miatt állt a játék, már néhány játékos kihasznált a frissítésre. Német akció, hát a felezővonal közelében jár még a labda, úgyhogy egyelőre a kezdeti fázisban van ez a támadás. Kimik a kezdőkör mellett elkéri, visszakapja Pavlovics-tól, Schlotterbeck előre néz, de nem ível Schlotterbeck, van előtte terület, úgyhogy be tud abba mozogni, de továbbra sincsen előre irányuló átadás német részről. Megkezdődik a 25. perc a találkozón, Németország Elefántcsontpart 0-0.
1: Változatlan a németeknél a labda, aztán a Zané húzza meg, jobb lábán van, ezzel nem fogja beadni, ballal sem, hanem inkább megpróbálja megjátszani a játékos társát. Kimichnek teszik egészen a vonal mellé hátra, és robognia kell, sőt még az ellenfél térfeléről hátradja Neuernek, ez volt a biztos megoldás, ott nem szabad labdát veszíteni semmiféleképpen a németeknek, aztán pedig ez egy oldalra passzolt labda, ami kimegy az oldalvonalon túlra, mert hogy ott a társ mögé érkezett, a játékvezető pedig kihasználja az alkalmat, hogy ezt a bizonyos ivószünetet elrendelje, és így Ferinek most van ideje bővebben értékelni ezt az eltelt 24,5 percet.
2: Igen, két apró taktikai érdekességre hívnám fel a figyelmet. Egyrésztről az elefántcsontparti válogatott nagyon szimpatikusan egyfajta kultúrát, játékot felvállal, amiben olykor benne van az, hogy már az ellenfél térfelén letámadja a német válogatottat. Viszont egy ilyen letámadás alkalmában körülbelül a 15. perc tájékán nem sikerült labdát szerezniük, és mivel amikor egy csapat az ellenfél térfelén letámad, önkéntelenül elcsúsznak a csapatrészek, kicsit meghosszabbodik a csapat, és a középpálya és a védelem között, illetve a középpályások és a letámadó támadók közötti távolságok nagyobbak lesznek. Na hát ez az, amit egy német válogatott ellen nem szabad megtenni. Rögtön villámgyorsan 2-3 passzal mögéjük kerültek az európaiak, és attól a pillanattól kezdve lehet, hogy a kapitányuk intése miatt, de onnantól kezdve csak és kizárólag a saját tér felén fogadja az elefántcsontparti válogatott a németet. Úgyhogy rájöttek, hogy ez a fajta nyílt és magas letámadásos játék nem biztos, hogy egy ilyen ritmusú és ilyen tempóban futballozó és ennyire labdabiztos német válogatott ellen működhet. A másik pedig, hogy itt ugye felmerült a mérkőzés elején, hogy a német válogatott 4 védővel vagy 3 védővel játszik, és hasonlóan az előző mérkőzésükhöz Curaçaóval szemben 4 védővel futballozik a német válogatott, de ez nagyon nem mindegy, hogy most egy játékrendszert tekintünk, hogy most 4-2-3-1 vagy 4-3-3 a németek, igen ám, de ez más felállási formát takar védekezésben, és adott esetben mást labdakihozatalban, mégpedig van a németeknél egy nagyon érdekes elcsúszás, hogy 3 védővel vagy 3 játékossal építik a támadásokat. Tehát alapjába véve labdakihozatalnál Kimichta és Lotterbeck a három játékos, akivel építik a játékot, és Brown egészen fölhúzódik a középpályások, majdhogy nem a támadók vonalába. Na most jöhetne itt a kérdés, hogy ha Kimich befelé húzódik és a labdakihozatalt építi, akkor ki a jobboldali középpályása ebben a percben, vagy ebben a pillanatban a német válogatottnak? Hát bizony Sané húzódik vissza szélső támadóként egészen a majdnem a védő vonalba, és gyakorlatilag így hárommal építik a játékot, két szélsőjük pedig Brown és Sané. És azáltal, hogy Sanéval visszalép a megszokott védője, az ellenfél bal hátvédje, így elhúzzák gyakorlatilag az ellenfél védőjét, Konant, elhúzzák a belső védőtársától. Ezáltal az elefántcsontparti bal hátvéd és belső védő között kialakul egy 20-25 méteres sáv, hiszen Sanéra ki kell lépnie, főleg amikor megkapja a labdát. Na ezekbe a zónákba sprintbe lép be rendszeresen Macsa. Tehát ez... Tényleg ez a taktikai húzás, ez nagyon-nagyon bejön eddig Nagelsmannnak, mert nem tudott eddig az elefántcsontparti csapat erre reagálni, rendszeresen azokba a területekbe, ahonnan Sané kihúzza a védőt, oda rúgják be a németek, és már több labda kihozottallal eljutottak oda, és az ellenfél 16-osánál alakult ki támadójáték.
0: Véget ért az ivószünet, 29. perc kezdődik a mérkőzésen, egyelőre 4 kapura lövés a németeknél, 1 találta el a kaput, gól viszont még nem született a találkozón, úgyhogy 0-0-ról jön a folytatás, és Rüdiger kap taktikai információkat Nagelsmanntól, egyelőre a megkülönböztető mez még rajta van, mármint a Rüdigeren, úgyhogy lehet, hogy Schlotterbeck fizikai állapota nem a legteljesebb, nem kockáztatná a játékát mondjuk a második fél időre Nagelsmann, de Rüdiger egyelőre az oldalvonal mellől figyeli a játékot, és azt, hogy Boni tovább teszi itt a bal oldalon a labdát, Ulay fordul meg, középre nézelődik Ulay, majd aztán a védelem tengelyébe Agbaduhoz passzol.
1: Támad tehát az elefánt csontparti gárda, de azért nem ez a jellemző, hiszen 63%-a a labdabirtoklása a német csapatnak a 37-tel szemben. Igaz, most egy picit ezen a statisztikán javíthatnak. Minden esetre azért itt az ivószünetben többször is megismertelték azt a fejest, amit ugye nem adtak meg gólnak, de nézzük most ezt a középre adott labdát, és kisíjel, nem kisíjel, megszerzi a vezetést az elefánt csontparti csapat. Az első labda még kijött Neuerről, de ahogy kijött a labda, érkezett onnan a második vonalban az elefánt csontparti játékos. Ha jól láttam, akkor Béla segíts, Kessié. Ki volt az? Kessié volt az, és egyből oda a kapu jobb alsó sarkába juttatta a labdát. Hát ez nem kis meglepetés, éppen elmondtam, ugye mekkora volt a labdabirtoklási arány. A bal oldalon megbontották a német védelmet, középre adták, ott rosszul leagáltak, talán éppen azért is, mert Schlotterbeck már ott menne le, lehet szívesen a pályáról. Minden esetre meghúzták, beadták a labdát, itt elsuhant három német mellett, itt még szerencséje volt a németeknek, hiszen eltalálta tulajdonképpen Neuert az afrikai játékos, de hát utána érkezett a Diallo volt az, aki egyébként először eltalálta, utána pedig Kessié nem hibázott. Hát ez a meglepetés mindenképpen, hiszen vezet az elefánt csontparti csapat.
0: Ivószünet után.
2: Igen. Pontosan, ez így volt az előző mérkőzésen is, hogy rendkívüli módon megváltozott a játék, sőt, ivószünet után a svédek kerültek egy picit fölénybe a hollandokkal szemben. Ez már nem először fordul elő a világbajnokságon, hogy az ivószünet az addig, hát úgymond kevésbé domináns csapatot segíti, és egyfajta életet lehel belé. De azért elemezzük egy picit ki ezt a gólt. Azt mindig is tudtuk, hogy az elefántcsontparti játékosok fizikuma által sebességben nagyon hatékonyak, és itt is egy-egy elleni játékban megverte a bal szélen a német jobboldalt, és a belőtt labda, ami érdekes számomra, hogy ilyenkor egy baloldali beadásnál azt tanítják a belső védőknek, hogy belül középen a gólszerző helyeket zárják. Na most számomra elég érdekes módon, mint Táj és mint Schlotterbeck gyakorlatilag egészen a rövid ötösig lejöttek, és ezáltal egyedül Brown maradt ott a klasszikus gólszerző helyeken, ahol ezt általában két belső védőnek, de minimum az egyiknek plusz a bal hátvédnek kellene zárnia. Tehát teljesen elcsúszott a német védekezés egészen a rövid kapufa irányába. Nyilván volt egy rövid oldalra lemozduló támadó, de hogy mind a két belső védőt ez a támadó elvitte, és Schlotterbeck is arra reagált, amire előzetesen Tá, ez egy óriási nagy hiba. Gyakorlatilag a két belső védő kiszaladt a kapuból, és a legveszélyesebb területekre nem maradt elég játékos. Az más kérdés, hogy Brown egy kicsit elaludt a szituáción, egyszer szépen mentett, de a kipattot már ő se tudta megállítani.
0: Ezen a világbajnokságon először tehát hátrányban a német válogatott. Elefántcsontparti akció viszont Ulay, rövid passzos játék Konannal, Ulay be a védelem tengelyébe, Akbaruhoz, köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit. 32. perc a mérkőzésen vezet Elefántcsontpart Németországgal szemben. 2 perccel korábban szerezte meg a vezetést az afrikai válogatott. A bal oldalról az alafonal közeléből a kapu elé küldte a labdát laposan Ján Diomandé. Diallo először a lövésénél nem tudott gólt szerezni, mert hogy Pavlovics bevetődve, illetve Brón bevetődve tudott blokkolni. A kipattanó labda viszont Kessiéhez zúdult, aki meg beemelte a kapuba, úgyhogy ezzel vezet Elefántcsontpart az első fél óra. Első fél órán túl Németországgal szemben kisebb meglepetésre, mert hiába támadott többet az első fél órában a német együttes, például Havertznek volt egy kitűnő fejese, amit vetődve hárított Fofana kapus. A német együttes nem játszik azon a fordulatszámon, amellyel fel tudná törni a jól záró afrikai védelmet. Most is egy beadása a narancsmezes afrikaiaktól, ez viszont a német védelem által el lett hárítva. 33. perc a találkozón, Németország Elefántcsontpart 0-1.
1: Szerzett már egyébként a német válogatott ezen a mérkőzésen egy gólt, mégpedig egy szögleti beívelése után kimiktette középre a legurított labdát, és érkezett ott Pavlovics, aki megelőzte Fofanát, de már a játékvezető Juan Gabriel Benitez, paraguayi játékvezető úgy ítélte meg, hogy a kapussal úgy ütközött, hogy gátolta a kapust a labda megszerzésében, és hosszas videózás után végül is elvették ezt a gólt a németektől. Utána érkezett egyébként az ivószünetet követően az afrikai csapat gólja, és hát egy picit bajban van a német csapat, mert valószínűleg belső védőt kell cserélniük. Schlotterbeck megsérült, fájt a bal bokája, visszament a pályára, aztán volt egy labda, amit kirúgott az oldalvonalon túlra, talán ennek köszönhetően, minden esetre Rüdiger már elég régóta ott melegít. Kérdés, hogy megvárják-e a szünetet a 34. percben, jár ugyanis még csak a mérkőzés, tehát még nagyon sok van hátra, és nézzük most ezt az ívelést oda jobb oldalra, azonban hosszú volt, így az Elefántcsontparti csapat játékosa csak megköszöni azt a gondolatot is, hogy egyáltalán felé akarták küldeni a labdát, és már is Diallo volt az egyébként, már is jöhetnek a németek bedobással.
0: 102. válogatottságán a 16. gólját szerezte Frank Kessié, a Milán, valamint a Barcelona korábbi középpályása. Lemarad egy német játékos, de már fel is kelt Brown, ütközött egyébként Sangaréval, de nincsen komolyabb baja a német középpályásnak. Most már Neuer hajítja oda a labdát Schlotterbeckhez, Tá, saját tér felé még a német együttes, Kimik a jobb oldalra gurítja Zanével szemben Konán, Zani lerázza őrzőjét, aztán már Ben középen a kezdőkörben tudott passzolni, Schlotterbeck ívelése pedig hát rémes. Nem volt ott a környéken csapattársam, amely helyre célozta a labdát. Jöhet majd Elefántcsontpart egy kirúgással. A rendes játékidőből itt az első fél időben 10 perc van még hátra. Kessié találatával vezet tehát Elefántcsontpart.
1: Azért itt a gólnál az egyik védő természetesen lyukat rúgott, ahogy ilyen oldalról bejövő labdáknál ez néha előszokott fordulni, és hát ez nagyban segítette azért az Elefántcsontparti együttest, hogy megszerezze a vezető találatot. De most a németek támadnak, mint ahogy a mérkőzés java részében, Kimmich egészen a pálya közepére húzódik be, ugye elvileg a jobboldali védő posztján játszik, de hát támadásoknál, ezt már megbeszéltük itt Bene Ferenc szakértőnkkel is, hogy nagyon sokszor középre húzódik. Pavlovics adta tovább a labdát, nem nagyon tudnak most a kapu felé haladni, megint Pavlovics tenné ki ballal, ebbe már belelépnek, aztán Pavlovics visszafejlőd a Havertz irányába, nem várják meg ezúttal Fofanát, mert úgy ítélte meg ott Kossounou, hogy inkább elrúgja a labdát, most pedig kikerül a labda az oldalvonalon túlra, elcsúszik ott az egyik német játékos, és fölpattan, hogy méltatlankodjék, hogy már pedig vele szemben szabálytalankodtak, Brón volt az, de azt mutatta a játékvezető, hogy nem volt semmi. Egyébként az ilyeneket engedi, az imént is én már szabadrugást jelezte, amikor mutatta, hogy álljon föl nyugodtan az Elefántcsontparti játékos, és folytatódott a játék. Bedobást követően pedig megint megpróbálnak a németek labdát szerezni, de egyelőre most jól tartja meg az Elefántcsontparti csapat, és látható, hogy azért ez a gól nagyon feldobta őket, míg a németeknek meg hideg zuhany volt ez, mert addig alig jutottak el a kapujukig a narancssárga mezesek. Most pedig egy kezezést követően majd jöhet a német válogatott a saját térfelének a közepéről egy szabadrugással a mérkőzés 37. percében.
0: Tához gurítja Schlotterbeck, Kimik, A jobb oldalon mutatja magát Havertz, Zani mélységből visszamozdulva elkéri a labdát, Havertz, Mecsa, ez a labda útvonala, most már lassan minden mezőnyjátékos az elefántcsontpartiak tér felén. Kimik a jobb oldalra gurít, Zani mellett ott mozog Havertz, kicsiben az összjáték, megint Zani, bal lábán a labda, begurítja Muzialához, nem jön össze a kényszerítő, de marad a németeknél Muzial a 16-os környékén már, Zani nem tudja visszatenni, Agbadu védekezett kiválóan, Mecsa, Pavlovics elcsúszik egy elefántcsontparti pont, Kessié volt az, de ezt nem tudják kihasználni a németek. Schlotterbeck előre húzódott ő is magasan, de most már kénytelen visszafelé mozogni tá. Aztán bekettőzik ott Mecsát, elveszíti a labdát Németország. 3-3 ellen vezetheti akcióját az afrikai csapat. Diomandé oda Bonihoz, Boni akár lőhet, Boni! Neuer vér! Szépen tekerte volna el a labdát a kapu baloldala felé, az a Boni, aki az Inter játékos, a 16 méterről próbálkozhatott, Neuer ott volt azon a helyen, ahova tekeredett a labda, és végül is komolyabb gond nélkül tudott hárítani. Úgyhogy veszélyesen játszik az elefántcsontparti együttes, Brown gyorsít, mert hogy német akció közben, kinn a baloldalon a labda, Muziala egy az egyben nem tudja megverni védőjét, Szingót, ezt is túlélte az elefántcsontparti együttes. 38. perc, vezetnek az afrikaiak.
1: A paraguayi bíró pedig ezeket az ütközéseket nem mindig fújja le, engedi tulajdonképpen a kemény játékos. Eddig a németek fizettek rá erre, ott viszont most ráfizethetne az elefántcsontparti csapat, mert egy labdavesztés, ott az üres kapu, és egyenlítenek. A játékvezető mutatja, hogy semmi is, úgy látom legalábbis, hogy azt mutatta, hogy volt ott egy szabálytalanság, és Havertz arcán is ezt látom a közeli képen. Igen, ugyanis Kisián Kossonó elveszítette a labdát, de csak azért, nem hogy Kisián, el is veszítette, mert hogy szabálytalankodtak vele szemben. Minden esetre azért az egy érdekes megoldás volt, hogy utolsó emberként ott cselezni próbált, de hát ez ugye benne van, Feri, az afrikai csapatokban.
2: Azért erre az elefántcsontparti csapatra nem jellemző, nagyon fegyelmezetten védekeznek eddig. Egyébként abból adódott az egész, hogy Musiala gyakorlatilag az előbb vagy egy ütközés folyamán, vagy egy olyan sprint folyamán, amiből még nem tért vissza, gyakorlatilag le sem volt, és sétált visszafelé a pozíciójába, és ezért a látóterén kívül volt a belső védőnek, ő őszintén nem számított rá, hogy ott még van egy német játékos, és mögül letámadta le a német, és utána viszont már hát úgymond egy csellel akarta megoldani ezt a szituációt, és hát gyakorlatilag sikerült is, mert Musiala szabálytalankodott. Mindig egy szabálytalanság, az mindig a letámadásnak a halála.
0: Megint egy szabálytalanság, csak ez most elefántcsontparti, Musialát borították fel, szabadrúgással következik majd Németország, 40. perc a mérkőzésen, és érezhetően némiképp paprikásabbá vált a hangulat a torontói mérkőzésen, és ugye Kossonó takasztotta meg Musiala ennél az akciónál, és az volt a különlegessége még a történéseknek, hogy Benitez játékvezető mutatta, hogy előny szabály, tehát ő addig engedte tovább a játékot, amíg be nem talált a kapuba Havertz, aztán meg sípolt, hogy szabálytalanság volt mégis Kossonóval szemben. Érdekes ítélet, de nincsen gól tehát, 40. perc, viszont német szabadrúgás következik, a jobb oldalról picit lehet majd ívelni a kapu elé a labdát, ott marad Kimik egyedül, a jobb karja magasban, na mit választ Kimik, kinek a fejét keresi, jön a beadás, Schlotterbeckről pattan le, ott van még a 11-es pont környékén, de kivágják onnan az elefántcsontpartiak, és ez pontos Diallónak. Diallo egy az egyben marad Brownnal, aztán segít neki a csapattárs Mecsa, és ő oroszta el a lábáról a labdát Diallónak. Úgyhogy szétszakadt a pálya, mert most a németek jönnek.
1: A bal oldalon egy csellel megpróbálott a 16-oson belőle jutni a németek játékosa, aztán tovább teszik a labdát, egy lövőhelyzet Virc előtt, Virc egy picit hosszan vette át, így odaért az egyik elefántcsontparti védő, és akkor már nem volt olyan jó lövőhelyzete, ha ez pontosan veszi át, de hát lehet, hogy a cipője volt a gond, mert hogy ez kiholdzódott, éppen most próbálja meg bekötni, minden esetre ez egy nagy lehetőség volt, és hát most azért nem erre számítottam talán, hogy az afrikai csapat majd így megpróbál ennyire támadni, mert akkor kinyílik esetleg védekezésben, minden esetre Virc nem találta el a kaput, de egy szöglet következik, mert azért hozzáért ott egy elefántcsontparti. Volt már egy veszélyes szöglet, amiből ugye gólt is szereztek, csak hogy azt nem adta meg a játékvezető szabálytalanság miatt, egyenlőre még nem jön a labda onnan a bal oldalról, most száll át a hosszú oldalra, elég nagy ívben, azonban mégsem tudta takapura irányítani, ott levágódik még a labda, és ebben a pillanatban most már kivágják a 16-os vonalán kívülre. Hát azért láthat, hogy a német csapat most megpróbál nyomást gyakorolni.
0: És be is szorul az afrikai együttes a saját 16-osának a környékére, varvizsgálat után jöhet a folytatás, valamit megnéztek az előbbi büntető területen belüli történésekből. Wirtz laposan gurítaná be, nagyon szép szerelés, Ulay ért vissza és vitte el a labdát az egyébként már lövésre lendítő láb elől, és szépen kiforgatják az afrikaiak a bal oldalra, ahol meg Diomandé teljesen üresen marad. Reszemben már ott van egyébként Brown, Diomandé visszagurítja Konán, Ulay, ez a labda útvonala, és mivel már visszazárt a német együttes, az elefántcsontpartiak úgy döntenek, hogy akkor viszont próbálják a saját támadásukat a felező vonal közeléből építeni. Agbadou, Ulay, Kosunu, a középső védőnél a labda, ő ugye az Atalanta játékosa, tehát az olasz Serie A-ban pallírozódik hétről hétre Kosunu, Sangaré, Ulay, és most már a bal oldalon ismételten Konán. 43. perc a mérkőzésen, Kessié találatával vezet a 30. perc óta az elefántcsontparti együttes.
1: Most a németek visszamentek a saját térfelükre, és hagyják, hogy egy kicsit az elefántcsontpartiak dajkálják ott a labdát, nem is sietik el ezt a dolgot, hanem ott hátul adogatnak ketten-hárman, és nem nagyon van, aki visszalépjen a labdáért, ezért nem haladnak előre egy centit sem. Most indul a német letámadás, de könnyedén átjátszták ezt egyenlőre, után azonban egy rossz passz, amelyet követően indulhat a német csapat, de ez is pontatlan volt a németek részéről is, ez a passz nem jutott el Zanéig, hanem hátra tudták tenni azt Fofanának, és hát azért fügyszót lehet hallani a nézőtérről, gyanítom, hogy azért ez inkább a német szurkolóktól jön, legalábbis nem hiszem, hogy bármi problémája lenne az elefántcsontparti szurkolóknak a csapatukkal, és meg azt mondanom, és látszódik, hogy elég idegesen vakarja a haját itt a kispad előtt, míg a másik oldalon azért sokkal nyugodtabb arcokat láthatunk a kispadtól. Nézzük most a bedobást, mert hogy azt végezhet el a saját térfelének a közepéről, a jobb oldalról az elefántcsontparti csapat, és sikerül megtartani a labdát. Ezúttal is a narancssárga mezeseknek volt ott egy becsúszás, ami lehet, hogy szabálytalan volt, de a játékvezető int, hogy mehet tovább. Így a németek most jönnek előre, eddig a pillanatig, mert hogy eladják a labdát. Már is fordulnak a narancssárga mezesek, Diamandé sokat van játékban, és veszélyes, ugye ő adta be a labdát ott a gól előtt is, aztán egy remek Konancselt láthattunk ott a felezővonalnál, itt pedig már nincs induló ember, mert jól látta ott a támadó, hogy le sem van, hagyta inkább, hogy odaguruljon a labda Neuerhez, mert Boni tudta, hogy nem indulhat erre a labdára. Jönnek a németek, hát van még idejük, mert a 45. percben járunk, nem sokára majd írják, hogy mennyi lesz a hosszabbítás, valószínűleg lesz hogy a 6 perc, ugye a 3 perces ivószünet, meg azért volt egy hosszabb videózás itt a meg nem adott gól környékén is, tehát ennyi ideje marad még arra német válogatottnak, hogy esetlegesen kiegyenlítsen itt az első félidőben. Még van 40 másodperc a rendes játékidőből, közben Zané tenné tovább a labdát, de ezt is lefülelik, és akkor most már jöhet az elefántcsontparti gárda, ha tud.
0: Jan Diomandé, ketten vannak vele szemben, kiharcol egy bedobást a saját együttese számára Diomandé. 19 esztendős mindösszesen, és hogyha valakit ismerhetnek a német védők, az ő, mert hogy az RB Leipzig együttesében játszik Diomandé. Ebben az idényben 33 bajnoki mérkőzésen 12-szer volt eredményes, és 9-szer még egy gólt is elő tudott készíteni. Leganéstől, Spanyolországból vásárolták meg 20 millió euróért Diomandét. Ő a jelenkori elefántcsontparti labdarúgás legnagyobb reménysége, talizmánja. 7 perc a ráadás, ami ebben a pillanatban megkezdődött. Német akció, Mecsa éppen, hogy tovább kotorta, de Havertzelől tisztáznak. Neuer gyűjti be egyfajta söprögetőként, most a 16-oson kívül Schlotterbeck odagurítja röviden Pavlovicshoz. Pavlovics közelebb inteni a társakat magához. Tá nagyon komótosan és igazából ötlettelenül építi most az akcióját a német válogatott. Kinn a jobb oldalon Zané, ballábán a labda, aztán jobban a középre, ívelt volna, illetve laposan küldte volna, ebben meg Agbadou lépett bele. Szöglet jön a jobb oldalról, a német válogatott jó voltából.
1: És Wirtz marad most ott, és kis szögletet végeznek el a németek, hogy aztán Kimmich befele tolja, nem adja be egyenlőre, most bal lába felé viszi a labdát, aztán visszafordul a jobb lábára, most ívéli át a hosszú oldalra, azonban ezt könnyedén kicsúsztatják, de nem ment társhoz ott az elefántcsontpartiaknál, Schlotterbeck tette a 16-oson belül, aztán jön egy ívelés, ezt is ki tudják fejelni, most megint beszorultak az elefántcsontpartiak, egy lövés, ebbe belelépnek. Egyébként ez nem volt olyan lövés, ami megzavarta volna Fofanát, most pedig már megszerzik ott a 16-os előterében a labdát, sőt egy remek megkerülős csellel indulhat előre Zingo, és meghúzza, de még gyorsabb ember nála, Mecsá, aki egyébként jól kezdett a találkozón, volt is egy remek lövés, ami megpattant egy védőn, kis hián gól lett, de ott a középpályán azért talán Feri, amit te is jeleztél, hogy ott vannak olyan ügyes játékosaik, gyors játékosaik, nem tudják ezt a fölényt a németek érvényesíteni.
2: Hát ez elsősorban két dologból adódik. Az egyik, hogy a gól elképesztő mentális fölényt, vagy mentális pluszt adott ennek az elefántcsontparti csapatnak. Addig úgy csordogált a játék, és a nulla kockázattal nem igazából felvállalva a cseleket és a mélységi passzokat játszott elefántcsontpart. Jaj, ússzuk meg a németek nyomását, és egy picit érezhetően féltek, vagy tartottak a németektől. Amióta megszerezte elefántcsontpart a vezetést, elképesztő, szinte megtátosodtak, bemerik vállalni a cseleket, folyamatosan középpályán a német letámadás ellenére ki tudják hozni a labdát, sokszor egyéni virtuózitással, szóló cselekkel, és hát Diamandét szeretném kiemelni, rendszeresen kihúzódik baloldalra, és a sebességénél fogva egész egyszerűen Kimmich nem megy, nem mer a közelébe menni, hiszen az összes labdaszerzés után Diamandét megjátsszák a csapattársai, és Kimmich hátrálni kényszerül, hiszen Diamandé amennyivel van neki területe, egy-egy futócsellel nem bonyolítva, megtolva a labdát és túlfutva a védőkön, nagyon sok veszélyt tud még okozni, főleg akkor, ha van neki területe. Úgyhogy az elefántcsontparti csapat nem csak megnyeri a párharcokat, és óriási lelkesedéssel és hatalmas csapategységgel védekezik, hanem a labdaszerzések után is rendkívüli önbizalommal és nagyon kulturáltan hozza ki a labdát. Szóval itt igenis vagy a német válogatottnak kell sokkal, de sokkal nagyobb tempóban futballoznia, vagy egy újabb afrikai meglepetés csapatot láthatunk. Nyilván nem akkora hatalmas meglepetés, mert komoly klubokba játszanak, de így elefántcsontpart ütőképes lehet a nagyok ellen is.
0: Boni nem tudta középre gyötörni a labdát, elefántcsontparti akció, Kessié játszotta magát tisztára a felezővonal közelében, aztán szöktette Bonit, a védelem mögé gurított labdával Boni sodródott ki folyamatosan, vele szemben ott volt Schlotterbeck, lőni nem tudott, centerezni sem Boni. Eltelt lassan 4 perc a jelzett 7 perces ráadásból. Jöhet majd egyébként egy szöglettel elefántcsontpart a jobb oldalról. Ez az első szöglete az afrikai válogatottnak a mérkőzésen. Ez már a hosszabbítás 5. percében fog középre ívelődni. Jön a labda, kifejeli a rövid saroknál Brown, dobhat majd elefántcsontpart. Egyébként Pont Diomandé ívelhetett középre ebből a szögletből, de mondom, nem lett veszély. Vezet, elefántcsontpart tehát 1-0-ra az első félidő végén.
1: Hát azért, ha megnézzünk egy 19 éves magyar játékost, akkor nem nagyon hasonlít arra, hogy Diomandé is 19 éves, mert egy egészen érett kinézete van ennek a játékosnak, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy megint ő kapja a labdát, és most nem siet előre, inkább hátrafele passzolja ott Konánnak, aztán Konán kapja meg ismét, befele húz a jobb lába felé, Diomandé mozog a labdáért, nagyon nagy kedvel játszik egyébként, ezt már Feri is kiemelte, aztán pedig Ulay is bekapcsolódott a támadásba, most két ember között ott tovább tudja passzolni, a 16-osnál megint megszerzi a labdát Diomandé, és levágódik a labda, de nem hagyja kimenni, mert hogy róla ment volna ki, ezúttal azonban Kimmich beállt oda elé, aztán pedig már nem tudott más tenni Diomandé, mint hogy a lábáról kikerült az oldalvonalon túlra, aztán Kimmichen még lökött is egyet. Hát azért nagy harc van kettőjük között, és akár lehet ez egy olyan pontja a pályának, ahol mondjuk az elefántcsontparti csapat megnyeri ezt a mérkőzést. Egy gólt már összehoztak arról az oldalról. 6 perc hosszabbítás már eltelt, tehát már az 51. percben járunk, van még hátra egy kicsit ebből a félidőből, és most megint megszerzik a bedobás után a narancssárga mezesek, hogy aztán ezzel a lendülettel is adják, és Havertz még indul oda középre, kapja is a labdát, de nagyon sokan vannak a védők. Azért vannak fölzárkozó emberek, de megint egy testesteleni játék, és ezt általában nem a németek nyerik mostanság.
0: Diallo hozta el a labdát, aki egyébként legalább egy fejjel alacsonyan, mint mindegyik német ellenfele. Brown a bal oldalon tiszta pozícióban labdát kap, Musiala, elefántcsontparti térfélen zajlik a játék, Schlotterbeck, illetve Pavlovic gurítja ki a bal oldalra Brownhoz, kicsiben az összjáték, Wirtz próbálta tovább perdíteni Musiala felé, de hát ezt egyelőre az afrikai védők rendre olvassák. Megint a bal oldalon a labda, ezért kénytelen volt elmenni Wirtz. A 16-os környékéreivel Mecsáról pattan le, Havertz elé pattanhatott volna, onnan meg kivágta Kosunu. Diomandi megtartja a labdát, Bonihoz tovább passzírozza, és a bal oldalon akár Ulá gyorsíthatna, ott a felező vonal közelében elbizonytalanodott, meg Zane is ott volt mellett, aki meglecsapott a labdára. Mecsa, tényleg remek a tempója a találkozónak, most német akció, Mecsa a 16-os környékére Havertzhez, Havertz bal lábán a labda a 16-os csücskénél, nincsen beadás, Kimmich segít, középre néz, Nemivel, Zané megindul, a földön játszva a labdát, tovább húzzák, Wirtz, még egy csel, Wirtz, kapura tudta pöckölni, de védett Fofana. Volt már egy lövőhelyzete szerintem Zanénak is, ő távolról nem vállalta el, Mecsa nagyon szép mozdulattal oda tette, végül is sarokkal a háta mögött passzolva Wirtzhez a labdát, aki nem volt lesen, átfűzte magát Agbadun, de aztán gyengére sikeredett a lövés, meg pont oda gurult, ahol érkezett, illetve ahol állt Fofana, úgyhogy így ér véget az első félidő, a 7 perces hosszabbítás legvégén ezzel a Wirtz lövéssel, amit Fofana védett, az első félidő legfontosabb eseménye pedig Frank Kessiéhez fűződik, aki betalált, és ezzel vezet Elefántcsontpart a félidőben 1-0-ra Németországgal szemben. Hát Feri, egyelőre úgy tűnik, hogy nincsen olyan rés az Elefántcsontparti védelemen, amit ki tudna használni a német válogatott. Hogy gondolod, hogy a második félidőre mit kell változtatnia Julian Nagelsmannnak?
2: Hát először is kezdjük onnan, és igyekszek rövid lenni, hogy érdekes módon visszamenik az első fordulóra, és a Curaçao elleni könnyed győzelem egy picit talán kivette azt a fajta megfelelő versenyfeszültséget a német válogatottból, ami szükségeltetik egy VB-n bármilyen mérkős megnyeréséhez. Az volt az érzésem, bár nem lebecsülték az ellenfelüket, hiszen Elefántcsontpart nagyon jó játékerőt képvisel, és komoly játékosai vannak, de nem látni a németeken azt a fajta dinamikát, azt a fajta akaraterőt és győzelemre való törekvést, amit az első fordulóban látni lehetett. Mondom, más az ellenfél, de azért német szinten is most lassan játszik ez a Nationalmannschaft. Az Elefántcsontparti válogatott pedig a kezdeti bizonytalanság után szinte érezni lehetett, hogy az van a játékosokban, hogy hoppá, azért ez a német válogatott talán nem annyira félelmetes, talán nem tintál akkora tempót, talán fogható, és a rugott góljuk után pedig Elefántcsontpart elképesztő többletenergiát nyert a gól által, és pszichológiailag egy nagyon-nagyon magas szintre eljutottak. Óriási a csapategység, egyik társ hibázik, akkor a másik kijavítja, közben érezni, hogy egy-egy jó megoldás után pacsiznak, bíztatják egymást, szóval nem lesz könnyű Németországnak ma legyőzni ezt az Elefántcsontparti gárdát. Ugyanakkor egy apróságot hadd emeljek ki, ami miatt ennyire jó ritmusú a találkozó, az, hogy Benitez játékvezető mindössze 5-ször fújt szabálytalanságot, tehát 5 falt volt a mérkőzésen, ami egy ilyen párharcszerűs csatából, ha egy olyan játékvezetői felfogás van, amelyik szétfújja a találkozót, akkor korán sem lenne ilyen gyors és jó a játék.
1: Mindjárt megyünk a stúdióba, de azt azért elmondom, hogy címét megvédve aranyérmes lett a Szilágyi Áron, Szatmári András, Rapp Krisztián, Dallos Benedek összeállítású magyar férfi karcsapat a franciaországi Vivo Európa bajnokságon, és a döntőben a miénk Romániát győzték le 45-43-ra, itt most szünet, aztán pedig majd jön a folytatás.
3: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Kedves hallgatók, ahogy már elmondtam itt a szünet elején, címét védve aranyérmet nyert a Szilágyi Áron, Szatmári András, Rapp Krisztián, Dallos Benedek összeállítású magyar férfi karcsapat a franciaországi Vivo Európa bajnokságon. A döntőben a mieink Romániát győzték le nagy csatában 45-43-ra. Keszi Dóra kolléganőnk a helyszínről interjút küldött Szilágyi Áronnal.
2: Szilágyi Áronnak is gratulálok, zsinórban harmadszor vagytok Európa bajnokok. Hogy érezted, milyen volt ez a mai nap? Mennyire volt meglepetés, hogy a románok kerültek a döntőbe veletek?
3: Meglepetés volt a tekintetben, hogy a franciák idén 3 világkupát is nyertek, és magasan vezetik a világranglistát, de ilyen meglepetések vannak a kardvívásban, úgyhogy készültünk természetesen a román fiúk ellen is, sőt, ugye tavaly világbajnoki elődöntőt is vívtunk velük, idén világkupán bronzmeccset, nem olyan régen Padovában, tehát úgy képbe voltunk. Egy kicsit át kellett állítani a fejünket, de szerencsére sikerült.
2: Mennyire volt jó bemelegítés ez a svédek elleni mérkőzés? Elég sima lett.
3: Nem volt jó bemelegítésnek, mert utána 2 óránk volt, és gyakorlatilag újra kellett kezdeni az egész napot. Igazából csak az alvási időkből vett el, de természetesen azt is arra is bemelegítettünk, azt is maximálisan komolyan vettük. Nagyon örülök, hogy Dallos Benedek 3 asszút is vívott, ráadásul összesen 1 kutust kapott, 15-t adott, úgyhogy egy fantasztikus tusaránya is zárt, úgyhogy ő is maximálisan részesének érezheti magát ennek az Európa-bajnoki csapatnak.
2: Vezettek, aztán átbetének a vezetést, úgyhogy utána nem volt kérdés.
3: Valahogy mindig ez szokott lenni az első komoly asszonban, valahogy az első 3 mérkőzés, az első kör, ez döcögősen szokott menni. A tavalyi Európa-bajnokságon a georgiai csapat lepett meg minket, 15-8-ra is elhúztak. Itt azért ennyire nem lépett el a spanyol csapat, onnan 2-3 kösös hátrányból tudtunk gyorsan zárkózni, és meg tudtuk mutatni, hogy mi vagyunk az erősebb csapat, közben ott a franciák nagyon ünnepelnek. És végig volt olyan szituáció az olaszok ellen és a románok ellen is, amikor átvették a vezetést, amikor feljöttek, amikor nehéz helyzetekbe kerültünk, de szerencsére ezeket rendre meg tudtuk oldani.
2: Olaszok ellen mennyit készültetek, mert azért tavaly megvertétek őket, világbajnokságon ezt visszaadták, most azért nyilván ők is elég élesek voltak ellenetek.
3: Olaszok ellen rengeteget vívunk, egyéni asszókat is sokat vívtunk egyébként idén a csapaton is az elmúlt években, úgyhogy formálódnak, fiatalodik az olasz csapat, a Néri és a Bertini fiatal vívók megkerültek, de ellenük is maximálisan fel tudtunk készülni, és szerencsére az agresszív, támadó jellegű vívás, amivel a VB-n tavaly megleptek minket a döntőben, azzal most már nem tudtak meglepni minket.
2: Milyen volt ez a románok elleni döntő, mert azért elég sokáig ők vezettek, mert ugye azt szokták mondani, hogy egyszer kell vezetni a VB-n, azért a VB-t hoztátok szerencsére, de kemény menet volt, ilyen kikimás.
3: A főpáston döntőben mindig egy picit lélektani csata is folyik, vagy sokkal inkább lélektani csata folyik, mint mondjuk a negyed döntőben vagy elődöntőben, és örülök annak, hogy ugyan a román csapat nagyon sokáig vezetett, és úgy nézett ki, hogy maga biztosan tudják hozni az asszóikat. Meg tudtunk újulni, tudtunk adaptálni a új helyzetekhez, le tudtuk reagálni az ő vívásokat, és az utolsó 3 körben mind 3 asszonkat meg tudtuk nyerni, és ez most elég volt.
2: Tegnap is azért 2 olyan csapat lépett pályára, akiktől érmet vártunk, és a férfi karcsapat azért ilyen szempontból soha nem okoz csalódást. De mit tanácsolnám mondjuk annak a 2 csapatnak, hogy hogyan kell továbbra is élvezni a vívást, megtalálni a motivációt, és hogyan lehet hozni akár tényleg ezeket az aranyérmeket zsinórban?
3: A tanácsadástól elzárkóznék, de szurkolunk nagyon a többi csapatnak is mindig, és szerencsére ott tartunk, hogy szerintem mindegyik fegyvernem, mert az összes csapatunk érdemes egy Európa-bajnokságon. Én azt látom, hogy mindenhol nagyszerű szakmai munka folyik, és mindenkiben benne van az éremszerzés lehetősége. Én kívánom a vívóknak, fiúknak, lányoknak, hogy higgyék el, hogy ez összejöhet, küzdjenek érte együtt, csapatként, és akkor ez sikerül is fog.
2: De hogy látod, hogy mennyire lesz erős ez az európai kontinens a világbajnokságon?
3: Valamennyire elvesztette Európa a dominanciáját, de fegyvernem függő nagyon persze. A mi fegyvernemünkben azért, hogyha az elmúlt éveket nézem, Kóra természetesen a csúcs kategóriát képvisel, most már 3-szoros olimpiai bajnoki címvédőként, de például a tavalyi VB-n nem kerültek még be, ahol az olaszokkal vívtuk a döntőt, és még a románok álltak a dobogón, úgyhogy azért az európai csapatokkal igenis nagyon-nagyon számolni kell. Egy-egy nem európai csapat bekerülhet a legjobb 4 közé, vagy akár éremre.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Nemzeti Sportrádió.
1: Gól! Bent van! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kedves hallgatók, hamarosan folytatódik a mérkőzés, már jönnek a pályára a mérkőző felek, aztán egy milyen változás lesz, hogy lesz olyan, mint az ivószünet után volt, ami után jobban játszott az elefántcsontparti csapat, azt nem tudjuk. Az viszont biztos, hogy azt beszéltük itt Tóth Bélával és Bene Ferenccel, hogy akár meglepetés végeredmény is lehet, mert legalábbis én is úgy láttam, hogy nagyon nagy kedvel, nagyon nagy szívvel és tudással játszottak az afrikaiak.
3: És egyelőre a védelem az állja a sarat, meg azért a német rohamok még egyelőre nem olyan fordulatszámon pörögnek, ami mondjuk annyira próbára tenni az Agbadu vezette védelmet. Jön majd a második félidő, sőt a kezdés most már nagyjából ebben a pillanatban meg is történhet, de a paraguayi játékvezető most fúj a sípjába, ezt a játékrészt az elefántcsontparti válogatott kezdi, és rögtön egy kiívelt labda majdnem a lelátóra, ami még egyelőre nagyon foghíjas, jó néhány szurkoló ragadta a büfében ezek szerint. Torontóban, azon a helyszínen, ahol 45 000 néző fér be magába a létesítménybe. Nincsen változtatás egyik együttesben sem, ugyanaz a 22 játékos tért vissza a pályára, illetve van egy változtatás a németeknél, amit most mond be a helyi speaker is. Rüdiger érkezett a védelembe Schlotterbeck helyére, miközben elefántcsontparti akció, de ezt kivágja 16-os környékéről Mecsa.
2: És visszaszerzik a labdát most megint az elefántcsontpartiak, és fölzárkoznak többen is a támadáshoz, de a németek bőven megvannak ott a védelemben, egy távoli próbálkozás, nem sikerült jól ez a lövés, ráadásul Konannak fájt ez, aki ellőtte a labdát, egy kicsi vissza csavarta a lábát, valószínűleg a labda nem egészen jól feszítette meg, de aztán mégis kimegy oda az oldalvonalhoz, hogy elvégezze a bedobást, a játékvezető pedig sürgeti és számolja, hogy mennyi idő alatt végzi el. Úgy látszik, hogy lassan ment oda ki az elefántcsontparti játékos, aki végül is oda az alapvonalra dobja. Egyenlőre ott lebirkozzák bizony a narancssárga mezes csatárt, de a játékvezető azt mutatja, hogy nem történt semmi. Azért ezeket eléggé hagyja ezeket a dolgokat. Egy röviden visszagurított labda közben, és kis hiány eladják a németek. Ott Neuernek észnél kellett lennie, és azonnal vágta ki a labdát. Hát ez bajban egyelőre most a német csapat itt a második félidő elején, ugyanis még nem nagyon volt náluk a labda. Most is egyelőre támadhat az elefántcsontparti gárda, most a jobb oldalon fölzárkozik szingol támadáshoz, aztán már egy kicsit lelassul ez, visszaviszik oda a felezővonal környékére, de hát egyelőre nem úgy tűnik, hogy a németek most itt tempót tudnak majd menni, most megint visszaívelik oda a jobb oldalra, ezt azonban már megszerzik a németek, és hozhatják előre most a labdát, akkor, amikor a mérkőzés 47. percében járunk.
3: A földre kerül Wirtz, Muziela vág előre Havertz irányába, aki meg ott a hátvédekkel a háta mögött folyamatosan azért küzd, hogy egyáltalán át tudja venni ezeket a rá felívelt labdákat. Nem tudta most sem megtartani Kai Havertz. Nagelsmann tehát töri a fejét a kispad mellett, hogy hogyan kellene feltörni ezt az elefántcsontparti védelmet, amit Emerszvai szövetségi kapitány megszervezett. A bal oldalon Brown már a 16-os környékén jár ez a német akció, Muziala jó a csel, lőni nem tud, tisztázott előle a védő, pedig aztán már ott az ötös sarkánál tényleg lendítette a lábát lövésre Jamal Muziala, viszont keresztezett és kiválóan tudott szerelni Kosunu, és a játékvezető ítélete még az is, hogy végül nem kirúgást ítél, hanem szögletet, tehát nem pattant vissza a labda Muszialára. A bal oldalról ívelhet majd középre a mérkőzés 49. percében Kimik, egy szögletből már lett német gól, amit érvénytelenített akkor a paraguayi játékvezető. Kimik kicsiben a szöglet, Wirtzzel az összjáték, jön a bal oldalról a labda be a kapu elé, ezt meg magához ragadja Fofana, úgyhogy ebből sincsen most német veszély.
2: Sőt, jól dobta ki a labdát, és már át is vezeti a felező vonalon az elefántcsontparti csapat, aztán azonban lelassítanak, megtartják a labdát, nem nekik kell igazán sietni, nem volt lehetősége arra, hogy végigvigyenek egy gyors kontrát, úgyhogy inkább megálltak és most tartják a labdát. A németek pedig talán picit érthetetlenül most visszahúzottak oda a felezővonalhoz, igaz, most megpróbálnak már visszatámadni Havertz próbálja meg ott Fofanát megzavarni, aki természetesen kiteszi a bal oldalra az érkező németelől, aztán egy szép kényszerítővel hozzák ki. Nagyon jól jönnek ki most az elefánt csontpartják. Aztán ballal egy ívelés előre, és ez még lehet jó Boninak. Boni veszi át, és nagy versenyfutásba a távval, és megtartja a labdát a vonal mellett, sőt vissza is tud készíteni. Még mindig elefánt csontparti lábakon a labda, hát látványos.

0: irányítani. Rüdiger, Havertz vissza, Musiala, Wirtz elől viszik el a labdát, egész pontosan Agbadu, és nagyon jó a csel, lerázza magáról a németeket. Kessi, aki gyorsít, a jobb oldalra teszi Diallohoz, Diallo, Kessi, ott a helyzet, előtte Kessi, de a lövés pillanatában elcsúszott, meg is pattant egy védőn, Neuer szedte fel a földről. Akkor, amikor terület nyílik az elefántcsontparti együttes előtt, akkor rendre tudnak veszélyt kelteni, vagy bajt okozni a német védelemnek, mert gyors szélsőinek köszönhetően, vagy éppen most egyébként a drabális a mozgású, de egyébként sebes játékosnak, Kessiének köszönhetően hamarjában felértek a német 16-os környékéhez az afrikaiak. A labdával most a német csapat, Rüdiger tá, ez a labda útvonala, de a felező vonal közelében 51. perc.
1: Ugye Rüdiger kényszerből jött a pályára Schlotterberg helyére, és ezzel nem gyorsult föl szerintem a német védelem, legalábbis nem erről híres. Most megint két gyönyörű csellel, testcsellel tartja meg a labdát az elefántcsontparti csapat, és már 16-oson belül járnak, amikor visszahúzta ott a labdát. Gyönyörű mozdulattal egyébként Diallo, de a középre adott labdát ezúttal nem jól oldotta meg. Több volt ebben a lehetőségben, de ahogy megtartotta ott a labdát Ulay, és utána pedig kitette a jobb oldalra, ez tanítani való volt. Visszahúzta ugye a bal lábára, két védőmmel tovább gurította, és ez a lövés ment fölé, amit Ulay visszakapott. Tehát szépen lejátszották ezt is, és már nem első alkalommal jutnak úgy el a német kapu elé, hogy gólveszélyes helyzetbe kerülnek.
0: És hát ez jelzi a német válogatottnak azt is, hogy nem teljesen nyílhatnak ki, mert különben a kontrákból tud ez az elefántcsontparti együttes komoly bajt okozni számukra. Most viszont német akció. Elkiri Pavlovics lövésre biztatják, inkább kiteszi a jobb oldalra, Zané bal lábán a labda, Zané befelé, Wirtz 18 méteren egy löbbölés a 16-oson belülre, tisztázott Kosunu. Ott van még a labda a büntető terület környékén, Meccse fejelte föl, Havertz szintén bólint, viszont Diomandéhoz. Jan Diomandé pedig megtartaná, három fehérmezes volt körülötte, nem sikerült. Most viszont Agbadu tisztázott a 16-oson kívülre, Brown fejeli Tova, begyűjtheti ezt a labdát Jonathan Tah. A félpályán most megfordulhat kényelmesen Pavlovics, mutatja a társaknak, hogy nincsen előtte igazából opció, tényleg viszonylag nagy a távolsága a középpálya és a támadó sor között. A jobb oldalon most ez az akció, Meccse centerezett volna, visszapattan Zanéhoz. Zané kivár, nem emeli be a kapu elé, Kimik, a földön játszik most Németország. Pavlovics ismételten a jobb oldalon, 20 méteren Zané rávezeti egy az egyben a védőjére. Zané most a centerezés magasan, átszáll Wirtz középre, Havertz háttal állt a kapunak, és róla pattan oda Fofanához, a kapushoz. Hát az volt itt most a szerencséje az elefántcsontparti válogatottnak, hogy Havertz háta mögé érkezett ez a Wirtz átadás. Ebből sem lett kaput eltalált próbálkozás. 53. perc, Kessi találatával vezet elefántcsontpart Németország ellen.
1: Kessi egyébként megszerezhette volna a második gólját is itt a második félidő elején, most azonban megint támadhatnak a narancssárga mezesek, és amikor látják, hogy nincs terület ott indulni valamelyik szélen, mert most egy picit azért talán áttették a támadásaikat ide jobb oldalra, most is éppen így velik ide ki a labdát, mert hogy a bal oldalra jobban figyeltek a németek, és most Diallo próbálkozhat, Diallo aztán inkább hátrafele passzol, megérkezett oda a szélére már természetesen Zingó is, aztán hátra teszik megint a labdát, és most Ulayú kapja, ő is hátrafele passzolja, inkább most visszaszorultak már a labdával a felező vonal környékére. De hát néztem az előbb a labdabirtoklási arányt, talán egy picivel kedvezőbb az elefántcsontparti csapat számára. A lényeg azonban az, hogy 1-0-ra vezetnek, és most is meg tudta tartani a labdát ott Diallo. Középre adja ott a lehetőség, de talán egy picit lassan próbált meg ott kapura lőni, most megint Kessi és ketten is odaértek. Az elefántcsontpartiak csapatkapitánya pedig dühösen csapott a földbe, mert hogy szépen adta be a labdát. Diallo megverte ott az emberét, miután először majdnem elveszítette a labdát, befordult négy ember között, teljesen tisztán találta meg Kessiét, hiába voltak létszámfölényben a német védők, eljutott a labda, és bizony, ha nem érkezik vissza és nem piszkál oda Meccse, akkor ebből megint egy gól lehetett volna akár, mert már lendült lövése a lába, hogy az előbb Tóth Béla mondta ezt a másik oldalon. És akkor most következhet egy szögletrugás, amit Diallóival középre, átszáll a labda a hosszú oldalra, túlságosan is hosszan, ezt ki fogják engedni, ott Pavlovics legalábbis megpróbálja, azért nem sikerül neki, mert hogy Diomande a nyakánál fogva lerántotta a vonal mellett, a paraguai játékvezető pedig természetesen azt mutatja, hogy jöhetnek a németek. A mérkőzés 55. perc.

0: percében.
1: Megint egy csímbe adott német labda, ezt meg hozhatja előre Szingó a jobb oldalon. Diallo nem tud kijönni a saját tér feléről sem most Németország, a legutóbbi másfél-kettő percet figyelembe véve. A felező vonal közelében most már a labda Kosunube a tengelybe Akbaruhoz. A bal oldalon úgy tűnik, hogy Konan nem vállalkozik egy előretörésre. Diomandé kénytelen visszazárni, nála a labda, a bal oldalra kimozgott Boni, jó az összjáték, Konan kapja vissza, most már beadó pozícióban, jön a centerezés, és Diallóig nem jut el, Bro még talán pont bele tudott piszkálni, így aztán Diallóhoz nem volt pontos. Jön a jobb oldalról befelé Szingó, Ulay nem emeli be, a földön játszva továbbra is elefántcsontpart, Diallo, megint Szingó, Ulay, eldugja a labdát ellenfele elől elefántcsontpart Sangaré. Diallo átveszi, Sangaré már a 16-oson belül középre jut, egy lövés, eltöri a labdát Ján Diomandé. Ebben talán több volt, de hát, hogy itt a német együttes hosszú perceken keresztül nem az, hogy birtokba veszi a labdát, hanem üldözi, az azért egészen káprázatos, illetve meglepetés számunkra.
2: Hát igen, káprázatos vagy egészen ijesztő ki, hogy melyik székbe ül. Egyébként most jött el az a pillanat, hogy mindenféleképpen bele kell nyúlni a mérkőzésben Nagelsmannnak, tehát vagy egy cserével meg kell törni az afrikaiak egyeduralmát, vagy a csapatjátékán változtatni kell, mert óriási bajban van a német válogatott. És azt eddig is tudtuk, hogy az afrikai futballisták fizikálisan elképesztőek, technikai színvonaluk pedig szintén eléri az európaiak színvonalát, viszont taktikai szempontból azért sokszor sebezhetőek voltak, fegyelmezetlenek voltak, nagyon kontrázhatóak voltak az elmúlt időszakban. Hát ez az elefántcsontparti csapat most ezeket a hibapontokat nem tartalmazza. Rendszeresen 10 emberrel a labda mögött vannak, elképesztő csapategységgel és nagyon nagy fegyelmezettséggel állják a védelmi. Illetve állják a sarat a német akciókkal szemben. Tehát hangsúlyozom, hogy nincs meg az a klasszikus afrikai hibapont ebben a válogatottban, illetve a német válogatottnak bizony tempót kellene diktálnia sokkal, de sokkal jobban. És amit még hiányolok a németektől, az két dolog, az egyik, nagyon kevés a mélységi passz, tehát gyakorlatilag Wirtz alig ért labdában, Musiala is keveset van játékban, és amennyiben nagyon-nagyon mélyen betömörül az elefántcsontparti gárda, nagyon komoly lövészei vannak a német csapatnak, tehát 20-25 méterekről én úgy gondolom, hogy be kéne válni egy-egy átlövést, akár lepatton labdából bármi lehet, akár bármelyik német játékos, aki oda kerül, főleg a középpások támadók, azért 20-25 méterről tudnak akár direktbe is gólt lőni.
3: De ne Rüdiger próbálkozzon, mert az előbb láthattuk, és azért 20 méterre alaposan fölé durrantott.
2: Nem véletlen mondtam, hogy középpások védők, a középpások és a támadók, itt azért hiányzik az átlövés a német válogatottból, jócskán.
3: Most pedig Wirtz adja tovább a labdát, és mi már láthattuk azt, hogy ketten is majd jönnek a német válogatottba, tehát együtt mozogsz a német szövetségi kapitánnya a Feri, de hát az látható, hogy a németek teljesen tanácstalanok, most már azért az a nagy labdabirtoklási fölényük is olvadóban van, a kapuralövések tekintetében pedig teljesen kiegyenlítődött a játék, és hát azt hiszem, azt egyértelműen elmondhatjuk, hogy az elefántcsontparti csapatnak több lehetősége volt a gólszerzésre, minden esetre most egyenlőre vezet 1-0-ra Kessié találatával, most a németek ott a 16-os előterében megpróbálja meghúzni Zané, ott a jobb oldalon a 16-os csücskénél rögtön ott volt a ketten is mellette, egy hátrafele tette, most egy ívelés, túlságosan lágy, de csak röviden fejelik ki, így Kimmich vissza tudja, nem Kimmich volt az, hanem Wirtz, aki vissza tudta tenni, utána pedig következik egy szögletrugás, mert hogy lelopták tulajdonképpen Musiala Rábánról a labdát, és akkor valószínűleg majd most következhet a csere, Diallo volt az, aki kirúgta, aztán megint neki kell közbeavatkozni, mert egy kis szögletet begurítottak oda a 16-oson belülre, megpróbálták gyorsan eladni ezt a szögletet, de figyeltek a elefántcsontparti, aki így ismét Kimmich állíthatja le. Hát nem tudom, hogy miért jó az mindenkinek, hogy ott a körívén kívülre legalább egy icipicit ki kell rakni, hogy ennek milyen lélektani hatása volt, de egyelőre nincs csere. Kimmich most beíveli egyből oda az ötös környékére, ott eltűnik ugyan Havertz, de könnyedén húzta le Fofana a labdát, és próbált meg indítani, ezúttal azonban az oldalvonon kívülre került a labda, Havertz pedig még fogja a fejét, és ott van az ötösön belül. A 60. percben, hát talán az is fáj neki, nem csak, hogy egy kicsit megütötték ott könyökkel, hogy vezet az ellenfél, és hát nehéz lesz innen a németeknek fordítani.
1: Jön viszont a két csere, Denis Undav, valamint Jamie Leveling az, aki készülődik. Lejön Leroy Sané, hármas csere lesz, nem is kettős. Leveling mellett érkezik Undava, akit már említettem, és 20-assal az a Nadim Amiri, akinek a beválogatása a világbajnoki keretben már maga meglepetés volt, a középpályán ő Pavlovicsot váltja, a támadó sorban pedig Undav ahelyett a Muziala helyett érkezik, aki elég halovány teljesítményt nyújtott ezen a mérkőzésen, tehát akkor ez a hármas csere, hogy teljesen tiszta legyen, Muziala, Zani, Pavlovics lejött a pályáról, érkezett a három játékos helyére Amiri, Undav, valamint ugye itt a korábban említett játékosok közül Leveling. Eltelt a második félidőből negyed óra, debütál egyébként a világbajnokságon Leveling, valamint Undav és Amiri is, tehát egyik játékos sem játszott Curaçao ellen. A játék pedig az elefántcsontparti térfélen zajlik, szépen megtartja a labdát Diallo, aztán emel át a másik oldalra, hiába került ott a földre egy védő Agbadu, mehet tovább, mutatja a paraguayi játékvezető, a németek pedig nem rúgják ki a labdát, ez érdekes, Virc a 16-os környékére, Undav tovább, elviszi a labdát majdnem csapattárs elől, Leveling, aki aztán távolról lő, hát elkerült a kaput, nem is kicsivel ez a próbálkozás, és nézem, hogy az az elefántcsontparti játékos, aki a földre került, már talpon van a paraguayi játékvezetőnél. Azt hiszem, hogy Kessi azt reklamálja, hogy ott miért nem állt meg a játék. Ezen már túl vannak az afrikaiak, jöhet majd egy kirúgással Yahia Fofana a mérkőzés 62. percében.
3: Egyébként Szomiszó Szingót a kezénél fogva visszahúzták ott a 16-os előterében. A játékvezető azonban, mint már említettem, ezeket könnyedén elengedi. Rüdiger térdéről pattan vissza a labda a kirúgást követően, aztán pedig most fejjel megverik őt, és megint jöhet az elefántcsontparti csapat, és jól is teszi tovább a labdát ott Diallo, de a vonal mellett vannak egyelőre, Szingónak hátra, ő pedig nem sietteti túlságosan a játékot, és koszonút hozza játékba. Aztán egy szép labdatartás ott a köríven belül, mégpedig elefántcsontparti részről. A németek kergetik a labdát, és ebben azért jobban el lehet fáradni, mint amikor birtokolják, és hát az elefántcsontparti csapat pedig nagy nyugalommal hátra passzolja most Fofanának. Most már megpróbálják majd megtámadni, így ő elrúgja oda előre a középtáj irányába, ezt vissza tudják most fejelni, ebből most visszatámadhatnak a németek, jól is tartják meg a labdát, aztán egy jó passzod a középre, de nem tudta átvenni Havertz ezúttal sem, nem először már ott a 16-oson belül, és odaért természetesen egy védő, mégpedig Koszonu, és előre rúgta. De megint visszajöhetnek a németek, átívelik a hosszú oldalra, egy remek csúsztatás Szingótól számított erre, hogy a hosszú oldalt próbálják ott helyzetbe hozni, mert már nem először történik ezen a mérkőzés folyamán. Most azért volt a németeknek is egy kis lehetősége, és majd jöhetnek Virc révén egy szöglettel, de érkezik oda már Kimmich is.
1: A bal oldalról lehet majd elvégezni ezt a sarokrúgást, elől Rüdiger, de lehet, hogy kicsiben fogja ezt elvégezni Kimmich, mert mutatja magát Brown is a sarokban, meg még valamit bekiabál a kapu elé Kimmich. Undav van ott egyébként Szingóval párban, közvetlenül a gólvonal előtt. Kimmichnek a jobb karja magasban, 63. perc, jön a labda a szöglet után, Fofana aláfut, és mellé pattog a labda. A hosszú kapufánál Havertz tudott bólintani Fofana hibáját követően, de hát a kaput sem találta el Kai Havertz, egyébként pedig hát jó 4 méterről, picit jobbról tudott bólintani Havertz, tisztán hiába volt ott előtt a védő Sangari, nem ugrott fel, a kaput sem találta el Havertz, ezen a mérkőzésen nem igazán meg a német csatároknak. Elefántcsontparti támadás szövegetés, de Tulaj egyelőre azzal próbál törődni, hogy tisztára játsza magát a rátámadó németekkel szemben, megtartja a labdát, és most már Koszunu kinn a jobb oldalon elkéri Szingó, ez a labda útvonala Ulaje előre emeli, Diallónak jó, Diallo át tudná venni ott Brown mellett, végül nem tudja megtartani, Mecsa egy csellel elviszi Szingó mellett, benn középen pedig Amiri akad fönn, két német a földön, mehet tovább a játék. A játékvezető tényleg engedi a keményebb játékot, Leveling megtalálja Vircet, benn középen Kimmich, már mind a két német játékos talpon, aki korábban földön, illetve nem, lemarad még Amiri, aki fájlalja a bal térdét, de most már tényleg fölszökken. A bal oldalon Leveling, a 16-oson belülre tör, Leveling egy szép csellel átfűzi magát egy védőn, de ez Fofanához, a kapushoz gurul. 65. perc a mérkőzésen, a három csere, tehát Amiri egyelőre azzal küzd, hogy ne legyen sérülés, mert tényleg komolyot kapott a térde Sangarétól, a két tért koccanhatott ott, de Levering és Undáv talán hozott annyi lendületet Feri a játékba, amennyit várt Nagelsmann.
2: Igen, és nagyon tudatos Nagelsmann cseréje, hiszen három olyan támadó jött be, illetve nyilván Amiri középpályás, akik mind sebességben, mozgékonyságban fel tudják venni a ritmust az afrikaiakkal. Egészen pontosan most úgy néz ki, hogy Levering, Undáv és Havertz a három támadó, és mögöttük még ott van Virc is, tehát gyakorlatilag négy támadóval, egy támadó rombusszal ostromolja az afrikaiak kapuját a német válogatott, illetve Pavlovics helyett a jóval mozgékonyabb Amiri pedig középpályáról támogatja a támadásokat. Én azt kell, hogy mondjam, hogy Nagelsmann lehet, hogy abban hibázott, hogy nincs eléggé, vagy nem volt eléggé felpörögve ez a német csapat, hiszen az afrikaiak egyértelműen felülmúlták most eddig a mérkőzés folyamán agresszivitásból és párharcerőségből őket, de most ezek a cserék nagyon jónak tűnnek.
3: És egy újabb szöglet következik majd a német csapat javára, miután kipattogott a labda ott Sangaré lábáról az alapvonalon túlra. Nem nagyon jó volt ez a passz, de így a németek kapnak egy újabb szögletrugást, és hát már a sokadik szögletüket végzik el innen a bal oldalról, a szereposztás megint ugyanaz, Kimmich megy, hogy középre ívelje, az előbb Kisián gólt szerzett egy fejessel Havertz, mert aláfutott Fofana a labdának, most majd biztos jobban próbál összpontosítani, ketten is itt a hosszú oldalon, Tá is itt van, lögdösik is egymást ott a játékosok, ezért aztán közbe kell avatkoznia itt a játékvezetőnek, hogy egy kicsit rendet tegyen, eddig tudnak fújni egyet az elefántcsontparti játékosok is. Kimmich jobb keze megint a magasban átíveli a hosszú oldalra, jön Fofana, vetődik, ütköznek vele, ott marad a földön, a paraguayi játékvezető azonban nem fújja le egyenlőre, de ebben a pillanatban, miután látja, hogy Fofana nem tud onnan fölkelni, és őrült nagy fájdalmai vannak, megnézi, hogy mi van a kapussal.
1: Volt már egy ilyen az első fél időben, pont az ivószünet előtt, hogy Fofanát ápolni kellett, most az oldalát fájlalja a Rizespor kapusa. Az elefántcsontparti kapitány Kessié pedig nagyon mondja magáét a paraguayi játékvezetőnek. Nem tudom, hogy itt a fájdalmában Fofana fetreng a földön, tényleg ennyire fáj neki a dereka, vagy egész egyszerűen rutinosan húzza az időt, és hát rájátszik valamelyest erre.
2: Azért két gurulás között felnézett a játékvezetőre, maradjunk annyiban.
3: És lehet, hogy nem is az ivószünet hozta azt a fordulatot, amiről beszéltünk, akkor is így fetrengett egy sort, és utána lett jobb az elefántcsontparti válogatott.
2: Igen, és most is várható az ivószünet.
1: És most már talpon Fofana olyannyira, hogy nem látszik a mozgásán semmi gond. Ő végezheti majd el ezt a pontrúgást. Emer Szfájé, az elefántcsontparti szövetségi kapitány pedig hát a nyugalom szobra egyelőre a technikai zónájában. Érdekesség, hogy a 2023-as Afrika Kupa közben nevezték őt ki, a csoportkör után vette át a helyét Jean-Louis Gassénak, akit eltávolítottak, tehát egy megbízott edző lett a stábból, másodedzőből előlépve Fájé, és olyannyira jól sikerült, hogy megnyerték a tornát. Egy beadás, és ott a német egyenlítés. Deniz Undáv révén a jobb oldalról jön be a labda, és a csereember a becserélését követően jó 7-8 perccel a léc alá rúgta a labdát. Egyenlít tehát Németország közvetlenül az ivószünet előtt. Amiri picit nagyobb buzdítást vár el a közönségtől, és a lelátón Thomas Müller, valamint Mats Hummels, korábbi világbajnok labdarúgók tapsolják a pályán lévő honfitársakat, mert a jobb oldalról jön ez a beadás. A 18 méterről belőbbölt labda pedig pont megtalálja azt az Undavot, aki berobban az ötösön belülre, és mindenkit megelőz a hátvédek közül, és teljes a koprodukció a cseremberek szempontjából, mert a gólpaszt azt Amiri adja.
2: Pontosan ezt akartam én is kiemelni, hogy nem véletlen mondtam, hogy Nagelsmann cseréi jónak tűnnek, és nem egész 5 perc múlva meghozza az eredményét is. Kulcskérdés volt, hogy Amiri kihúzódott a szélére, és egy 2-1 elleni játékhelyzetben, de nem tovább tette a labdát Kimmichnek, ami a kézenfekvő lett volna, hanem ő adta be direktbe a térfél közepéről a beadást. És még egy kulcsmomentum, hogy az első fél időben hiába indult be Havertz sokszor a rövid oldalra, Musialáék nem követték mögött a területet. Most viszont a beadásnál nagyon-nagyon lényeges volt, hogy a beadásra lemozdult a rövid oldalra Havertz, és mögötte érkezett Undáv, tehát megosztották a védők figyelmét, úgyhogy mind Nagelsmannnak, mind pedig a német válogatottnak profi megoldása volt ez a gól. Most mentálisan fordult a kocka.
3: Sőt, ott a lehetőség megint egy újabb gólszerzésre, de Havertz szokás szerint nem tudta jól átvenni a labdát, egyébként még visszatér az egyenlítő találatra, ott talán nem számított rá a gólszerző Kessié, hogy ez a labda oda fog pont érkezni az ő emberhez, mert megálltott a 11-es pont után, és nem követte végig a német játékost, de hát ezen már kár rágódnia, mert hogy egy-egy az állás. Voltak lehetőségei az elefántcsontparti csapatnak, nem tudta rárugni a második gólt az elsőre, és ez várható volt, hogy azért a németek, ha nyomást helyeznek itt az elefántcsontpartaiakra, akkor előbb-utóbb talán meg lesz számukra az egyenlítés. Havertz lép most vissza labdáért, aztán teszi ki a jobb oldalra, és futna tovább, de nem ő kapja, hanem lelassul ez a német támadás. És most megint megpróbálnak egy ritmust váltani, azonban ezúttal jól oldják meg az elefántcsontpartiak, szépen hoznák ki a labdát, de mire ezt kimondom, éppen eladják, és már Rüdiger lábán van, ő adja tovább, Himik teszi ki a szélére, és most azért ez a gól, úgy látom, hogy egy kicsit megrázta az elefántcsontparti csapatot is, a 71. percben járunk már, még ivószünet, ha jól gondolom, ugye nem volt, tehát lehet, hogy nekik majd megint jó lesz egy ilyen.
1: A legjobb pillanatban jön majd az ivószünet, hogyha majd kimegy a labda, mert egyelőre nincsen játék megszakítás. Német akció, tál labdával begurítja Rüdigerhez, Rüdiger ível át a jobb oldalra, ott a centerezés Levelingtől Undav háta mögé érkezett, Kessié, hát együttes erővel Sangarival tisztázza két elefántcsontparti játékos, Diomandé pedig elvihetné Kimik mellett, Diomandé sokkal gyorsabb, Rüdiger jön keresztezni, segít Kimiknek. És itt az ivószünet, ami a 71. percben tör ki, tehát akkor ad engedélyt rá a paraguayi játékvezető. Undav a pályafutása során 11-jegyére válogatott, és a 8. gólját jegyzi a Stuttgart támadója, aki ebben az idényben kiválóan teljesített a német klubcsapatában, 29 bajnokin a Bundesligában, egy híján 20-szor volt eredményes, egyébként pedig csereként beszállva 4 gólban is szerepet vállalt ebben a szezonban. Denis Undav, aki a megmentője most úgy tűnik a német válogatottnak ezzel a góllal, és kiemelem még Amirit, aki a gólpaszt adta, ő a Mainz játékosa, tehát egy német középcsapat játékosa lett a mély vízbe dobva. Feri, hogy látod?
2: Igen, hát először is, amit sokszor szoktam említeni, hogy amikor egy csapat pszichológiailag mélyen van, akkor a gól csodájára várnak. Tehát, és a gól csodája az nagyon-nagyon markánsan létezik a labdarúgásban, hiszen láthattunk egy fegyelmezetten, bár félénken kezdő afrikai csapatot, amelyik a gólja után teljes mértékben megváltozott, megtátosodott, bemerte vállalni a cseleket, és már-már domináns futballt nyújtott, és nem utolsó sorban nem csak a védekezéssel foglalkozott, hanem nagyon bátor támadójátékot is mutatott. Utána most jöttek Nagelsmann cseréi, egyébként zárójelben jegyezném meg, hogy nagyon ritka az, hogy a 60. percben már 4 csere lehetőségét kihasználja egy szövetségkapitány. Ez is mutatja azt, hogy nagyon nem volt Nagelsmann elégedett a csapatjátékukkal. Nyilván itt hozzá lehetne tenni, hogy azért a szünetben történt Schlotterbeck-Rüdiger csere azért kényszerűségi okokból történt, de azért hármas cserét a második fél idő derekán meglépni, az csak abban az esetben szükséges, amennyiben nagyon nem működik az alapcsapatjáték. Hát nagyon nem működött, és különösen Undav beállítása, és ugye azt se felejtsük el, hogy a gólszerző előtti beadást, a gólpassz pedig Amiri adta, szintén egy cserejátékos. Tehát ezek azok a fontos momentumok, amikor nyilván kell hozzá egy ilyen széles és mély kispad, mint ami a németeknél van, de azért a szövetségkapitánynak óriási szerepe van, hogy egy kútban lévő csapatot mennyire lehet kimozdítani abból.
3: Érdekes jelenetet láttam, nem tudom, figyeltétek-e, hogy az elefántcsontparti szövetségi kapitány éppen futott vissza az öltöző felől, és amíg volt az ivószünet, amíg tanácsot adhatott volna, addig vajon hol lehetett?
2: Hát lehet, hogy előtte sokat ivott.
3: Egészségügyi szünetre ment, elképzelhető.
2: Igen, az ivott szünet.
3: Feri, szerinted a németek úgy vannak vele, hogy jó ez az 1-1, és a továbbjutás szempontjából is fontos, vagy mindenképpen győzelemre fognak játszani?
2: Igen, mivel Ecuador az utolsó mérkőzés a német válogatottnak, elsősorban a kulcsmomentum és a lélektani fordulópont az egyenlítő gól volt, hiszen gondoljunk bele, hogy egy esetleges vereség által a következő meccsük Ecuador ellen, ami azért nem egy életbiztosítás, tehát még a német válogatott az újabb kiesés szélére is kerülhetett volna. Én úgy gondolom, hogy most ameddig mentális fölényben vannak, és érzik úgymond a vérszagot, és látják a bizonytalanságot az elefántcsontpartiakban, akkor azért dominálni fognak. De ha eljön majd mondjuk a mérkőzésnek az utolsó 10-15 perce, amikor esetleg úgy érzik, hogy a mérkőzés megint egyfajta állóháborúvá alakult, akkor abban biztos vagyok, hogy a nulla kockázat elvét fogják betartani, hiszen 4 ponttal azért a továbbjutás küszöbére kerülnek, és nem feltétlenül kell megkockáztatni reálisan egy esetleges győzelmet, felvállalva annak a kockázatát, hogy azért ez az elefántcsontparti csapat egy rendezetlen német védelemmel szemben azért újabb gólt bármikor szerezhetne.
3: 3-as csere lett itt az eredménye ennek az ivószünetnek, lehet, hogy ezért szaladt be a szövetségi kapitány. Na minden esetre az biztos, hogy lement a pályáról Boni, Diallo, valamint Sangare. Béla, akik érkeztek pontosan, Fofanát láttam, hogy jött mindenképpen.
1: Adingra, valamint 22-essel Gessan. Ez a 3-as változtatás, tehát Emerszvájétól negyed órával a vége előtt. És hát a 3-as csere az meghozta a változást a németeknél. Kérdés, hogy az elefántcsontpartiaknál mennyire fog ez eredményt szülni. Ugye itt Seko Fofana egy védekező középpályás, ő a Porto játékosa, Simon Adingra a Sunderland bal szélsője, még Evan Gessen az Aston Villa támadó játékosa, tehát azért posztokra cserélt Emerszvájé, de talán a szerkezetét is megbontotta, ezt majd meglátjuk, kiderül, és Feri elmondja a maga véleményét, miközben egy német labdaszerzést követően a jobb oldalon Havertz, majdnem elveszíti Mecsa, sőt el is adja Havertznek, úgy tette tovább a labdát, hogy ketten voltak Havertz körül, úgyhogy jöhet most már elefántcsontpart. És hát Denis Undafhoz még mindenképpen hozzá tartozik az az információ, hogy Curaçao ellen is csereként kapott lehetőséget az utolsó fél órában. Ott lőtt egy gólt és adott 2 gólpaszt, úgyhogy egyelőre a Stuttgart játékosa csereként brillírozik. És hát a német válogatottban is akkor, amikor válogatott általában betalál. Bedobással jön Braun, oda hajítja a labdát Wirtzhez, a saját térfeléről emelte előre a Liverpool támadó játékosa, ebbe meg belelép Gessan. Megint egy ütközés, ez tovább engedi a játékvezető, ez most a németeknek kedvez, ez viszont már nem, mert Kessié ezek szerint nem rúgta meg Wirtzet, hiába került a földre Wirtz, a földön egy német, valamint Ulay, tehát egy elefántcsontpart is, a játékvezető pedig mutatja, hogy hát játék van, sporttársak, Ulay közben már talpon, mert észleli, hogy a labda a csapatánál, Wirtz is talpon, mert ő meg azt észleli, hogy az elefántcsontpartiak járatják a labdát. 78. perc, Németország elefántcsontpart 1-1.
3: A Paraguaynak igaza volt, hogy egyiket sem fújta le, mert mindkét játékos gyorsan föltámadt, miután látta, hogy nem érje a célját.
2: Nekem nagyon tetszik a mentalitás a játékvezetőnek, és ne felejtsük el, hogy ebben benne van az új FIFA szabály is. Tehát most, ha lemaradsz a pályán, fetrengesz, akkor le kell menned egy percre, és addig ember hátrányba lesz a csapatot, mindkét játékos fölpattant rögtön.
3: Wirtz közben már a labdával tovább teszi Tának, aki a bal oldalon próbálja meg kiugratni a Brandt, de rosszul teszi be középre, és ezt most megszerzik az elefántcsontpartiak, sőt, jól is teszik tovább a labdát. A jobb oldalon pedig robog előre, mégpedig Diamandé, aki átkerült erre az oldalra, lehet, hogy ez egy taktikai változtatás, minden esetre 3 védő is ott figyel rá, így nem tudja középre adni, aztán átívelik a bal oldalra, oda felező vonal környékére Konannak, aki nyugodtan megállítja a labdát, aztán pedig szép lassú tempóban próbál meg előre eviszkélni majd. Lelassult ez a támadás a 79. percben, amikor 1-1 az állás.
1: Ulay veszi át a német térfélen még egyelőre elefántcsontpart. Szingó, Kessié, a gólszerző, kivár egyelőre, mutatja a társaknak, hogy merre kellene mozogni. Seko Fofana volt ott egyébként előtte. A bal oldalon Konán, nem jut most előrébb elefántcsontpart válogatottja, és lehet, hogy eljutottak arra az elhatározásra az afrikaiak, hogy ők ezzel az egy ponttal tökéletesen elégedettek lennének. Na de mennyire lesznek elégedettek mondjuk a németek? Hátra kerül a labda a kapushoz, Yahia Fofanához. Megint a védelem tengelyébe passzolja Agbadou, Ulay, ott van mögötte egy német, Mecsa, a földre gyötri ellenfelét meccsá, szabadrúgása jön majd az elefántcsontparti válogatott, és ugye úgy engedi a keményebb játékot a paraguayú, hogy még sárgalapot nem mutatott fel egyetlen játékosnak sem. Miközben belépünk már a mérkőzés lassan utolsó 10 percébe, Ján Diomandé most a jobbról indul meg, bal lábán a labda, most már a jobb, íveli ki a jobb oldalra, Singo, megint Diomandé a 16-os környékén, egy bepassz, az meg Kessié háta mögé érkezett, gyorsíthatnak ezzel akár a németek, Wirtz teszi tovább, gyorsítana Havertz, őt meg elválasztja a labdát a Singo, remekül ér vissza a Galatasaray játékosa, aki aztán lehet, hogy meghúzódik, mert hogy a combjához kap Singo, aki annyira tapasztalt és rutinos, hogy visszagyalogoljon a pályára, és ott heveregjen le a gyepre.
3: De az látszódott, hogy megsérült egyébként.
2: Egyértelmű a sérülés, ugye megtartotta a labdát az oldalvonalnál, és egy nagyon-nagyon keményen, stabilan beállt az ember elé, tehát a német játékos elé és a labda közé, tehát gyakorlatilag az mind a két combja tónusban volt, hogy ne lökjék át a labdán, és utána ebből a tónusból hirtelen elindult egy sprint mozdulatba, és akkor már utána kipasszott a labdát oldalra, mert azonnal a combhajlítójához kapott. Ez 100%-osan egy combhajlító sérülés lesz, ami hát sajnos az benne van a futballban, jelzi is Singo. Viszont ugye említettük azt, hogy a német válogatott vajon fog-e kockáztatni a győzelem érdekébe, egy picit gondoljunk bele az elefántcsontpart csapatába, hogy ők pedig Curaçaóval játszák az utolsó mérkőzést, tehát nagy eséllyel, ha ez a döntetlen megvan, akkor utána hát 7 ponttal még akár csoport elsők is lehetnek, mert gondolom úgy kalkulálnak, hogy Curaçaót legyőzik, úgyhogy én azon lepődnék meg leginkább, hogyha az elefántcsontparti csapat kockáztatna, most szerintem inkább fegyelmezett védekezésből és azokból a lehetőségekből próbálnak élni, mint a német csapat esetleges hibái adnak.
1: 82. perc a mérkőzésen, német elefántcsontparti összecsapás, 1-1-es állás a bal oldalon, Wirtz befelé cselezne, egyelőre beadás nincsen, Tához, nézem azért a mezőnyjátékosokat, elefántcsontpartnerük, egyre kevesebben vannak, ugye így, hogy Singo nincs a pályán, megszerzik a labdát az afrikaiak, lehet befelé vezetni ott, hát nagy határozott erővel Gessán, a jobb oldalon megkapja Ján Diomandé, a 16-os környékén már Diomandé nem tudja tovább játszani csapattárshoz, belelépett Wirtz, Diomandé javára legyen mondva, hogy aztán visszatámadt és megszerezte a labdát, sőt, mi több kiharcolt egy szabad rúgást, és azt hiszem, hogy most lesz itt a lehetőség Emers Fáj számára, hogy cseréljen, így van, érkezik Gela Doué, annak a Desiré Doué-nak a testvére, aki ugye francia válogatott és a Paris Saint-Germain bajnokok ligája győztes játékosa, a Doué az édesapja révén az elefántcsontparti válogatottságot választotta, és Singo lehet, hogy hát sírva is fakadt ott a kispadon fájdalmában, mert lehet, hogy érzi, hogy számára véget ért ez a világbajnokság.
3: Igen, és ez a fiatalember, ugye Doué 23 éves, úgyhogy ő is egy nagyon-nagyon jó játékosnak számít, igaz ezúttal csak csereként lépett pályára, de lehet, hogy ott már végigjátsza a VB többi mérkőzését az elefántcsontparti csapatban a sérülés miatt, és hát ugye jó esélye van az elefántcsontparti csapatnak arra, hogy tovább jusson a csoportból, és tovább folytassa a szereplését. A 83. percben járunk, amikor jön egy baloldali beadás, elefántcsontparti oldalról, és azt mutatja a játékvezető, hogy szögletrugás következik. Rüdigert paskolják ott a többiek, mert hogy a cserejátékost megelőzte, Gessant nem tudta így a labdát kapu felé irányítani az ötös környékéről, és hát jól látható, hogy Singo a mezével meg a kezével eltakarja a szemét, és ott már ápolják is a kispadon, tehát ez valószínűleg egy szakadás lesz, és ez hosszabb pihenőt kíván majd. De nézzük, hogy lesz-e lehetősége most fejelni akár az elefántcsontpartiaknak, nem sok szögletet rúgtak még ezen a mérkőzésen, és hát ott Rüdiger meg Tah jól fejelnek természetesen középen, eléggé eltalált ott a földbe rúgott talán az elefántcsontparti játékos, de azért még a labda mindig ott van a narancsárga mezesek környékén, most azonban megszerzik a németek, ebből mehetne egy kontra, de belenyúlnak, és már hozza is vissza a labdát Konan ott a bal oldalon. Nézzük, hogy mit tudnak kezdeni, a 16-oson belül átveszi a labdát, az elefántcsontpartiak játékosa egy lövés, ami lepattantott, és megint csak visszakerül az elefántcsontpartiakhoz, de eladja Diamond, de azért ő rajta is látható egy kicsit a fáradtság, mert több rossz megoldása van, mint volt az első félidőben. Ugye most a jobb oldalon játszik, aztán pedig Gassant nem fért a labdához, de jöhetnek onnan a szögletzászló közeléből egy bedobással, tehát ott tartják a német kapu előtt a labdát, és most éppen Diomande az, aki egy kicsit ott leguggol, neki is talán fáj a lába, hát náluk még csak három csere volt, és ez volt az utolsó mozzanata, le is veszi ezt a fejvédőt, úgy látja a szövetségi kapitány, mint én is láttam, hogy egy kicsit talán elfáradt, mert sok volt most a hibája.
1: És a helyére Nicola Pepe érkezik, az Arsenal korábbi játékos, aki most már Spanyolországban, a Villarrealban űzi az ipart. Hátra maradt még a rendes játékidőből 5 perc, Havertz számára is befejeződött a mérkőzés, tehát mind a két szövetségi kapitány kihasználja a csere lehetőségeit. Goretzka érkezik Havertz helyére. Csatár helyett középpályás, ez jelzésértékű, Feri?
2: Hát annyiból, hogy ugye, ahogy említettem, gyakorlatilag 4 támadó volt a pályán, és most ezáltal egy picit stabilizálja a kapitány a középpályájukat. Goreckát már én is vártam, már az előző mérkőzésen is egy rutinos jó labdarúgóról van szó, aki azért akkor sem ijed meg, ha a kapu elé oda tud érni. Szerintem most abban a periódusában érkezett a mérkőzés, hogy mindkét csapatnak megfelelő a döntetlen. Ebből a mérkőzésből igazából egyik sem érdemli meg szerintem a győzelmet. Tehát valójában igazságos a döntetlen, de mindig benne van az a faktor, hogy ha esetleg belehibázol, vagy valahogy aránytalanul kinyílsz, akkor azért bármelyik csapatban benne van még a gól a hátralévő, hát rendes játékidő szerint 5 percben.
1: Unda vellövi távolról véd egyet, Yahia Fofana. Tundafban ott van a bizonyítási kedv. Lehet, hogy ő szeretné azt, hogy kezdő játékos legyen, ki ne szeretné. Csereként tényleg brillírozik továbbra is, és a pályára lépett Goreckának ez a 3. világbajnokság és a 6. mérkőzése, csere volt Curaçao ellen is. A Bayern Münchennél lejár a szerződés az idény végén Leon Goreckának. 86. perc legvége, Németország Elefántcsontpart 1-1.
3: Érdekes volt ennél a lövésnél, hogy Agbodu először megpróbálta talán testtel föltartóztatni, hogy a labda a kapu irányába menjen, de aztán úgy érezte, hogy ez a kezét is érhetné, gyorsan visszarántotta, de hát a lövés meg nem lett olyan jó, úgyhogy Fofana könnyedén fogta. Most valami történt itt a kispadnál, a játékvezető idejön az Elefántcsontparti Szövetség kapitányhoz, megbeszélik a dolgokat, így aztán folytatódott a játék, nem tudom, hogy pontosan mi történt, mert azt nem mutatták, minden esetre volt egy pihenő, egy percnyi pihenő most már megint, amit kihasználhattak a narancssárga mezesek is, na meg hát a németek is, mert azért jó tempót mennek a csapatok. Most éppen a bal oldalra egy ívelés, és ott meg tudja tartani a labdát Fofana. Fofana 16-oson belül ballal tenné vissza a labdát lövésre, azonban ezt lefülelik a németek, és indulhat akár előre a fehér mezes gárda, de volt ott egy szabálytalanság, hiába szerezték vissza a labdát. Az Elefántcsontpartiak német szabadrugás következik a mérkőzés 87. percében.
1: Evan Gessan lökte el magától meccsát, az Elefántcsontparti támadó játékos pedig hát itt egész tisztán szabálytalankodott, mert mind a játékvezető orra előtt történt. Wirtz, Undav tovább, Leveling, a bal oldalon most ez a német akció, Amiri, Brown lehet beadni, Brown beközépre a 11-es pont környékére, Goretzka elől kivágják az afrikai védők, és egy gyors megindulás ott Pepétől. Pepe egyedül vezeti gyakorlatilag a 16-oson belőre, Pepe át a túloldalra, ott az ígyszer, nem sikerül lőni, mit akart még Adingra? Visszaért a német védő és szerelt, teljesen tisztán vehette át a labdát Adingra, aki akkor, amikor visszafelé fut, akkor szörnyülködik el igazán, hogy ez mekkora zicser volt számára, és lövésig sem jutott el. A németek pedig már vezetik a saját akciójukat, itt a bal oldalon Wirtz, begurítja középre Amirihez, nem durrantja el, Mecsá kivár, oda teszi oldalra Kimikhez. Érezhetően a németekben is átfutott most a gondolat, hogy ebből az Elefántcsontpartiak könnyedén gólt lőhettek volna. Beközépre Wirtz, Tá, Mecsá, 89. perc, és látványosan most a németek ráülnek erre a labdára. Oda emeli Kimik, ott a helyzet is, egy nagy védés Fofanától. Hát akár itt a mérkőzés rendes játékidejének a végén Brown megszerezhette volna a vezetést Németország javára. Két helyzet, az egyikből lett lövés, a másikból meg egy védés lett.
3: Tehát meccslabda volt ez tulajdonképpen, amit kihagytak az elefántcsontpartiak. A jónál is jobb lehetőséget akart keresni, mert pontosan kapta a labdát, vissza akarta húzni, még egy lövőcsel elszállítani a védőt. Hát ez már sok volt, ennek nem dőltek be, Feri. Hát ezt ilyenkor el kell lőni, nem?
2: Én is azon gondolkodtam, hogy megjött az a lehetőség, hogy a német válogatott kinyílt, ráadásul a labdavesztés után Táj is kironcsolt egy becsúszással, ártalmatlaná tette saját magát gyakorlatilag, és bejött az a bizonyos kontra a rendezetlen német válogatottal szemben, és egy bal összekötő helyről egy tisztán felé guruló labdát akár egyből is ellőhetett volna.
3: Itt is majdnem volt egy újabb lehetőség, mert Pepe is nagy kedvel szállt be, az előbb is ő szágúdott el a jobb oldalon, most viszont pontatlan labdát kapott, így most már roboghatnak vissza az elefántcsontpartiak, mert a németek átlépik a felezővonalat, és megpróbálnak még nyomást gyakorolni itt a 90. percben. Jó a mérkőzés, a középre ívelt labda azonban nagyon mély, ezt fogja a Fofana, hát azért most így a kívülállók számára, akik nem szorítanak különösebben egyik válogatott sem, azért mondhatjuk azt, hogy a VB-nek ez nem a közepes szintű, hanem annál magasabb kategóriás mérkőzése.
1: És még van hátra ebből a találkozóból remélhetőleg jó néhány perc, mert a hosszabbításra, hát hosszabbításra lehet számítani, mint 3 perc, az egészen biztos, és az elefántcsontpartiaknak az előbbi zítszer az tényleg akár meccslabda is lehetett volna. Letelt a rendes játékidő, német labdaszerzés, Wirtz, Undávhoz, Undáv egy az egyben ott marad a védőjével, aztán a középre passz, Amiri Fofana kezébe lő. Tényleg megnyerhetné a mérkőzés mind a két együttes, a legutóbbi két helyzete viszont a németeknek adódott. Itt nagyon szépen futott végig az akció, Undáv gurítja be középre, és 14 méterről laposan lőtt. Az az Amiri, aki szintén csereként szállt be, Fofana hárított, és lassan azért az elefántcsontparti kapus a mérkőzés egyik hőse lesz, mert tényleg több védést is bemutatott. 6 perc a ráadás, ami már kezdetét is vette, sőt, mi több, egy le is telt belőle.
3: Nem tudom, hogy lesz-e még ilyen lehetőség, mert ott volt egy 100-as zicser szerintem elefántcsontpart előtt, aztán két ilyen 80-90%-os a németek előtt, de egyikből sem lett gól, és most a németek támadhatnak még, már a hosszabbítás második percében ott tartják a labdát az elefántcsontparti 16-os előterében, a jobb oldalon elsősorban, kis passzokkal, aztán most egy ívelés, ez Fofana kezébe, aki nem dobja el magát ott az ötösön belül, nem fekszik rá a labdára, hanem megpróbált indítani, tehát látható, hogy nem az időt akarja vele húzni, Kimmich ívelt egyébként balra, középre a labdát, volt egy-két jó ívelése, de azért sok veszélyt nem tudott okozni a beíveléseivel, beadásaival ott az elefántcsontparti kapu előtt. Nézzük most megint egy nagy küzdelem itt a vonal mellett, és úgy tűnik, hogy a németek dobhatnak, nem? Aztán mégsem, mert a játékvezető azt mutatja, hogy jöhet majd előre, mégpedig Due egy bedobással, ugye ő is csereként lépett pályára, nem siett el, de hát ugye itt is már időkorlát van, limit van arra, hogy mennyi ideig tarthatja a kezében a labdát. A játékvezető nagyon komolyan veszi ezeket a szabályokat, de ezúttal nem látott okot a beavatkozásra. A németek most megszerzik, aztán kipörgetett a Braunnak a bal oldalra, volt ott egy szabálytalanság is, igen, így van, és megvárta a játékvezető, hogy kihez pördül a labda, és visszafújja oda a felezővonal környékére. Jöhet tehát egy német szabadrugás, amikor már a hosszabbítás 3. percében járunk, és ugye 6 perc lesz a ráadás.
1: Meccsa. Felezővonal közelében ez a labdajáratás. Tá, ki a bal oldalra, vonal mellé, Wirtz lép vissza teljesen mélyen. Braun, megint a Rüdiger zárja a területeket az afrikai együttes, a németek pedig nem igazán jutnak most előrébb. Wirtz ismételten, tá, nincsen keresztlabda, nincsen beadás sem. Felezővonal közelében Rüdiger adja tovább a labdát Tának. Wirtz, hát most nem tudom, hogy a németek itt taktikusan eldugják a labdát, vagy ennyire tanácstalanok a felállt elefántcsontparti fallal szemben. Időközben a jelzett ráadás fele eltelik, megfordul a labdával Kimmich, majd Tát választja, Tá a bal szélen Wirtzet, aki bepörgeti Braunnak. Braun a 16-os környékére Undavot választotta volna. Meccs, amíg belekap a labdába, ez így jó lesz Rüdigernek, a félpályán összegyűjti Tá, majd megint ki a bal oldalra Wirtzhez, akire meg Kessié zár oda, Védekezik vele szemben a csapatkapitánya az afrikai válogatottnak. Meccs a fordulóra, 16-oson belülre, ott a helyzet, eldönti Undaf, ha nem lett volna les, de a játékvezető asszisztense emeli a zászlaját, nem emelt a zászlaját. Úgyhogy szabályos a gól, a VAR majd megvizsgálja, Undaf pedig könnyen lehet, hogy ezzel a duplával megnyeri a mérkőzés Németország javára, sőt, mi több, tovább lövi a csoportkörből a német válogatottat, Denis Undaf, aki csereként szállt be a 60. percben, és bő fél óra alatt két gólt jegyez, és egymaga fordítja meg a mérkőzést elefántcsontparttal szemben. Les volt-e ez a nagy kérdés?
2: El tudom képzelni mind a két verziót, hiszen ugye arról beszéltünk egy 10-15 perccel ezelőtt, hogy a mérkős ebben a periódusában már nem valószínű, hogy nagyon nagy helyzetek várhatóak. Ennek ellenére pont az történt, hogy az elefántcsontparti csapatnak is volt zicsere, meg a német válogatottnak is.
1: És nem volt les a visszajátszás alapján egyértelműen.
2: Így van. Azt akarom kihangsúlyozni, hogy az az érzésem, hogy az elefántcsontparti válogatott és egy picit a német is elfáradt a saját maga diktált tempóban, és ez nem fizikalitásban nyilvánul meg, hanem elsősorban koncentrációban. Most is egy rendkívüli helyezkedési hibát mutatott be a két belső védője elefántcsontpartnak. Gyakorlatilag azt, amit hiányoltam a német válogatottól 0-1-nél, hogy a mélységi passzokból kevés van, annak az iskola példáját mutatták most be, egy tiszta mélységi passz átment mind a középpályán, mind a két belső védő között is, Undaf pedig köszönte szépen lefordult, és a lehető legjobb megoldásként a második érintésre azonnal fordulásból kapura lőtt, ami a rövid oldalra utat is talált Fofana jobb keze mellett, de az kétségtelen, hogy ilyet, hogy mondjuk a két belső védő közötti zónában a bal hátvéd jóval 2-3 méterre belógjon és fogja gyakorlatilag a lest, így, hogy kétes les lett volna két belső védőhöz képest, az biztos, de így, hogy a bal hátvéd 3-4 méterre belógott a többiekhez képest, azért ez egy nagyon nagy helyezkedési hiba volt.
3: Tegyük hozzá, hogy Undaf nem úgy vette a labdát le, mint Havertz, amikor mindig elpattogott tőle, hanem ráfordult és már tudta is lőni.
2: Így van.
1: Gyönyörű volt maga a mozdulat, és hát egy cserember lesz a hős, úgy tűnik. Meccs adta gólpaszt ennél a találatnál, Undaf pedig, hát amilyen számokat szállít a válogatottban, az tényleg bámulatos. Említettem már korábban, hogy 11. válogatottsága és a 9. gólja. Tehát ez minden esetre azt jelzi, hogy lehet, hogy a német válogatottnak van egy olyan csatára az ő személyében, aki hát talán legutóbb ki lehetett Miroslav Klose. Talán ő volt olyan, aki tényleg...
2: Igen, csak ő más alkat.
1: Igen, csak...
2: Kicsit Gerd Müller-es inkább.
1: Úgy értem, hogy aki rendszer szintűen is megbízhatóan szállítja a gólokat.
3: Igen, csak hát amit Feri mondott, valóban egy ilyen zömökebb, mokányabb ember, de nem lassú.
2: Igen, és hát 11-ből 9 az önmagáért beszél.
3: Na nézzük, lesz-e még lehetőség? Hát már túl vagyunk azon a jelzett 6 perces hosszabbításon. 6 perc 40 másodperc telt már el nyilván a gól miatt, meg hogy egy kicsit varozták is ezt az eseményt. Nagelsmann pedig már reklamálja, hogy le kellene fújni ezt a mérkőzést, ott vitatkoznak a negyedik játékvezetővel is, egyenlőre azonban még hagyja a paragvái, hogy elvégezze ezt a kirúgást Fofana, de hát már szerintem érzik azért az elefántcsontpartiak is, hogy itt a vége, és ebben a pillanatban a sípszó is ezt jelzi, a német válogatott pedig itt a végén valahogy csak kiizzadta ezt a győzelmet, ugye ott volt a meccslabda, ahogy említettem, az elefántcsontparti játékos előtt, utána viszont volt két helyzet, ami kimaradt a németeknél, és csak jött a csattanó a végére, Feri.
2: Így van, alapjában nehéz azt eldönteni, hogy igazságos-e ez a 2-1-es német győzelem, viszont az kétségtelen, hogy láttunk az első fél időben egy nagyon bátran futballozó és nagyon szervezett elefántcsontparti válogatottat, amelyik szépen fokozatosan egy picit visszaállt állapotból egyre bátrabbá vált, főleg a rugott gólja után elképesztő mentális fölényre tett szert, és hát láttunk tőlük olyan dolgokat, ami alapján én biztos vagyok benne, hogy ebből a csoportból tovább fognak tudni jutni. A mérkőzésen véleményem szerint a fordulópontot az Nagelsmann 3-as cseréje hozta, amivel Leveling, Undaf és Amiri került a pályára. Hát az egész egyszerűen elképesztő volt, hogy rögtön Amiri beadásával Undaf szerzett gólt. Utána az utolsó negyed órában, amikor már azt lehetett érezni, hogy talán nem lesz több gól, Véleményem szerint mindkét csapat elfáradt, de főleg az afrikaiak, és olyan helyezkedési hibákat vétettek, amit addig a mérkőzés folyamán nem fordult elő, és egy ilyen helyezkedési hibából Undaf könyörtelenül kihasználta a hosszabbításban egy helyezkedési hibából adódóan kihasznált egy gólhelyzetet, és hát Undaf lett a meccs hőse, de én azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon-nagyon kultúrált és akár ütőképes elefántcsontparti csapatot ismertünk meg az afrikaiakban, és hát a mérkőzés hőse Undaf, aki 11 válogatott találkozójából 8. és 9. gólját szerezte. Hát ilyen az, amikor egy edző tud cserélni, és van is kihez nyúlnia.
1: Denis Undaf a csere ember volt, a hős, a négyszeres világbajnok hátrányból fordított. Németország elefántcsontpart 2-1. A németek a nyitókörben 7-1-re verték meg a VB újonc Curaçaót, míg elefántcsontpart Diallo késői góljával győzte le Ekvádort az E csoportban. Ezen a rangadón tehát a továbbjutás volt a tét. A 10. percben egy jobboldali beadás után Havertz fejelhetett, Fofana vetődve hárított. A félidő derekának szöglet után Pavlovicsról a kapuba pattant a labda, azonban kapus támadás miatt érvénytelenítette a gólt a paraguayi játékvezető. Az ivószünet után közvetlenül az első fél óra végén megszerezte a vezetést elefántcsontpart Torontóban. Jan Diomandé balról, az alafonal mellől centerezett, Diallo lövése még egy védőről lepattant, viszont Kessié 6 méterről már nem hibázott, a fél időben tehát 1-0-ra vezetett az afrikai együttes. A fordulatot a második félidő első negyedórájának a végén az hozta meg, hogy Nagelsmann, a szövetségi kapitány, 3-at is cserélt, érkezett Leveling, Undaf és Amiri. Két utóbbi játékos járult hozzá az egyenlítéshez, Amiri ívelt a jobb oldalról a 68. percben, Undaf az ötösön belülre berobbanva pedig a kapuba lőtt, egyenlített tehát Németország. Maradt még csattanó a leges legvégére, igaz, hogy a folytatásban Andy Adingra elpuskázott egy zicsert, Brown lövését, valamint Amiri próbálkozását is védte Fofana, viszont a csereember Undaf a 93. percben labdát kapott Mecsától mélységből, és a 16-oson belül nem lesen állva, megfordult, kapura lőtt, és ezzel a találattal meg is nyerte a mérkőzést Németország számára. A németek tovább jutottak a csoportból, és őrzik a 100%-os mérlegüket. Elefántcsontpart számára pedig ott lesz a lehetőség a továbbjutást kiharcolni az utolsó körben, Curaçao ellen. Még egyszer a végeredmény, Németország elefántcsontpart 2-1. Balogh Balázs, Bene Ferenc nevében búcsúzik Tóth Béla. Jó éjszakát, viszonthallásra!
0: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Az elmúlt hétvégén Máltán rendezték a férfi és a női vízilabda bajnokok ligája 4-es döntőjét. Mindkét fronton az FTC Telekom képviselte Magyarországot, a fiúk a harmadik, a hölgyek a második helyen végeztek. Ez alkalomból köszöntöm a stúdióban Matajsz Márkot, a Ferencváros női csapatának vezetőedzőjét. Szerbusz, szeretettel köszöntelek és szívből gratulálok.
3: Szerbusz, én is köszöntöm a kedves hallgatókat és köszönöm a meghívást.
2: No, hát amikor az ember így értékeléseket hall, és jó sokat hallhattunk az elmúlt napokban a mérkőzés követően, a te szavaidat is, nyilván a csapat játékosainak is, akkor mindenki azt érzékelteti, hogy el kell teljen pár nap, kicsit visszafelé kell tudni nézni, kell egy párat aludni, mondjuk ilyen csúnyán perspektívából kell tudni nézni, mint azon, mindazt, ami történt. Eltelt-e már annyi, Márk, hogy most egy picit más színezetbe kerül gyakorlatilag ez a bajnokok ligája ezüstérem?
3: Eltelt egy pár nap, de még nekem személy szerint kell egy kis idő, hogy ezt kicsit pozitívabban tudjam nézni.
2: Hát még annyi nem telt el, hogy,
3: igen, annyi még nem.
2: Hogy ez fehér aranynak tűnjön.
3: Igen. Már enyhült, úgymond a történet, meg szépült, de kell még egy kis idő, hogy igenis tudjam értékelni ezt az ezüstöt. De utána jön egy másik gondolat, ami tényleg arra világít rá, hogy ez tényleg egy óriási eredmény. Lehetett volna máshogy, rosszabb is lehetett volna, az elődöntés izgalmas volt, tehát lehetett volna ebből egy negyedik hely, vagy egy bronzérem, és ennek fényében tényleg szép az egész, de utána megjön a következő percben az, hogy ott volt a kezünkben, nem sikerült, de tényleg idővel gondolom, ez meg fog szépülni teljesen.
2: Most engedd meg akkor, hogy én egy másik megvilágításba helyezzem ezt a szezont, és persze nagyon sokat fogunk még beszélni nyilvánról az évadról, a megtett útról, a te utadról, mert szerintem az is nagyon érdekes, hogy végül is egy hajszál választott el attól, hogy Európa legjobb klubcsapatát produkáld a 2025-26-os évadban. Tehát a bajnoki címmel, a kupa győzelemmel és a majdnem bajnokok ligája győzelemmel gyakorlatilag nem nagyon van följebb, nem lehet többet elérni ennél. Ha innen nézzük a te edzői teljesítményedet vagy a bejárt utat, akkor azért fényesebb a dolog.
3: Abszolút, hát ahonnan én jöttem, ugyebár a vidéki srác Szentesről kerültem fel a Ferencvároshoz, előtte nyilván játékosként már szerepeltem itt a 90-es évek végé és 2000-es évek elején, tehát volt közöm a Fradihoz, de mint edző Szentesről jöttem, ott voltam fiú csapatnál, női csapatnál, ahol szintén nagyon jól éreztem magamat, ott is megkaptam a lehetőséget, a bizalmat, próbáltam élni vele, remélem ennek fényében sikerült felhívni a figyelmemet a Ferencváros vezetőknél, felkerültem ide Pestre, megkaptam a lehetőséget, a bizalmat, én próbálok mindig is ezzel élni, nem visszaélni. Remélem többé-kevésbé idáig sikerült. Az eredmények szerintem azt mutatják, hogy jó úton haladok, de persze, mint edző mindig is van még fejlődni, tanulni, és ez a döntő is arra azért rávilágított, hogy még nekem is biztos, hogy van még hova fejlődni.
2: Hát végülis, ha hadd mondjam, az hogy ne lenne egy nagyon fiatal edző vagy, és az edzőgeneráció kifejezetten talán új korszakához vagy sorolhatsz szó szerintem minden szempontból. Gyorsan átugrottad azért ezt a pályafutásodat, ami a szakmai előéletedet illeti, pedig hát azért pont a Ferencváros színeiben azért egy fényes győzelem is jellemzi a te utadat, ugye? Méghozzá egy keg győzelem. Emlékszem itt, hogy azért a Komédia Duszodában egy egészen elképesztő mérkőzésen történt meg az, ami. Kérlek, idézd ezt egy picit két föl, és több okból is kérdezem, majd kitérünk, hogy miért.
3: Az is egy tündérmese volt, ugye bár 98-ba sikerült megnyerni Godó Gábor irányítása alatt a kekket, pont a Pireusz ellen. Az kettő mérkőzéses párharc volt, ott volt a téma, volt az odavágó, ott kikaptunk egy góla, és a Komjádiba tényleg egy teltház, tehát ott a több ember nem fél be, szerintem volt közel 4000 ember.
2: Igen.
3: Csodás élmény volt, hogy sikerült hazépályán elholdítani ezt a trófeát, és utána, amíg követte a magyar bajnoki cím, Vad Lajos irányítása alatt, tehát jó pár eredményt értünk el a Fradival akkoriban. Hát nekem is ott...
2: Néki Balázs is abban a csapatban volt, ugye?
3: Pontosan, mert Süni akkor bontogatta ki szárnyait, hát neki is a kek elődöntőn Rómába a Isten nyugasztalja, Tibi, Benedek ott játszott a Rómában, sikerült ott őket kiverni, és a sünélőt, a szem kettő gólt ott a Rómában, óriásit játszott fiatalon. Igen, egy óriási történet a miénk, úgymond 28 évvel ezelőtt volt ez a
2: beszélünk. Igen, ezt akarom mondani, ne tagadjuk le, és amit mondasz, hogy 28 évvel ezelőtt, ugye szerintem ez egy 98-as sztori.
3: Igen, igen.
2: Tehát még ugye a, nevezzük így a nagy válogatott generáció igazi átütő sikerei előtti korszakban tettétek oda magatokat klubszinten.
3: Igen, igen, igen, és tényleg így, hogy a Fradival, ezt mindig is mondták előtt, hogy így Fradi család, úgy Fradi család, meg a szurkolótábor, és ezt hál' Istennek volt szerencsém megtapasztalni, mint játékos akkoriban, és most mint edző, hogy ez tényleg igaz. Tehát ez az egy úgymond dupla olyan érzés egy játékosnak, vagy edzőnek a Fradival nyerni, mert óriási teltház volt, óriási hangulatban sikerült nyernünk. Örök élemény, hál' Istennek.
2: Nagyon örülök, hogy őrzöl ilyeneket szerintem, mert ezek azok a emlékmagok, amihez az ember nyúlhat, amikor adott esetben akár lógatja az orrát, bár most ebben a helyzetben erre semmi okod nincsen. De mégis ezek azok a kis hidak, azok a kis kötőerők, akár a Nyéki Balázsról egy

0: identitás, vagy pedig ehhez kellenek a közösen megélt sikerek, vagy úgymond egységnyi eltelt idő után jön meg ez az érzés, tehát hogy képzeljük ezt el kívülállóként?
1: Az is szépen sorjában, hogy említetted, jönnek ezek a dolgok, ugye bekerültem a telepre, első edzés, abba a csapatba, akkor már nagyon nagy nevű játékosok, Kis Gergő, Fodor Ajmi, Steinmetz testvérek, félmérezte csapat, ba kerültem én be Szentesről, pislogtam, mint tényleg halaszatyorban, és utána még egy edzés után átmentünk a régi stadionba ebédelni, a vidéki csapattársaimmal és egy-két külföldivel, és akkor ott például ott együtt ebédelni egy asztalnál az idősebb Albert Flórival, Lipcsei Petiékkel is. Tehát olyan legendák között mozog az ember ott a telepen. Tehát
0: más sporták, Béli,
1: igen,
0: de óriás, fradi legendák.
1: Pontosan, kökénybe ájékkal egy csarnokba lenni. Tehát az ember ott tényleg ott ámul, bámul, hogy hova is került, kikkel van test közelben nap, mint nap, és tényleg úgy test közelben, hogy köszönések, tiszta szívből jövő gratulációk egy siker után. A lelátón ott tűnik egymás meccsén ott voltunk, tehát és akkor érik meg az emberbe, hogy igen, ez erről beszéltek, hogy ez a Fradi család.
0: És ez fölfelé húzza az embert? Edzésről edzésre?
1: Igen, mindenféleképpen. Tehát minden nap, hogy az ember belép, én a mai napig, hogy bemegyek, és most is ott ülnek ezek a legendák, és mindig elcsodálkozok mai napig, így már idősebb fejjel is, mint edző, hogy igen, azért itt jó lenni.
0: Érdekes nagyon, amit mondasz, és ugye most, ha ezt a sikert és ezeket a csapattagokat említed, és ugye az imént már elmondtuk, hogy tulajdonképpen azoknak a csapattagoknak a nagy része válogatott pályafutás szempontjából ugye később hoztak kiugró világra szóló sikereket, de hogy valahogy így együtt éltétek ezt meg, és mindenképpen érdemes szerintem egy picit arról is beszélni, hogy az ember saját maga hogyan tekint vissza a saját pályafutásra, mert nyilván ez talán jellemezhetjük úgy, hogy ez volt a pályafutásod csúcsa, illetve hogy te magad milyen játékosként, milyen mentalitással, milyen értékekkel érkeztél az edzői útra, mert szerintem nagyon sokféle beérkezés van, és láttunk már mindenre példát, nem lehet azt mondani, hogy csak sikeres játékosból lesz sikeres edző, vagy a nem annyira sikeresből lesz sikeres, mert van példa erre is, meg arra is, de azért az, hogy valaki hoz valami csomagot magával, az egészen biztos. Te milyen típusú játékos voltál?
1: Én magamat, ha kell jellemezni, úgy jellemezem, ugyebár én a center poszton próbáltam helytállni, evel a nem igen magas termettel, csodaszámmal ment az a játék, amit én próbáltam ott előadni. Igen, 184 centivel ott küzdeni az óriások között, és pont ezért volt szükség mindig is plusz munkára, részemről, alázatra, tényleg az életem volt gyerekkorom óta a vízilabda, a szüleim is abszolút ebbe támogattak, otthonról kapta egy nagyon-nagyon támogatást, azt is tudtam magamba hozni, az alázatot, a kitartást, a munka iránti a hitet, én ezt próbáltam Pesten is folytatni, mert tudtam, hogy csak úgy tudom magam megállni.
0: Tehát családban új voltál, mint vízilabdázó, vagy pedig volt?
1: Új. Édesanyám, teljesen
0: távol
1: más. Távol esett. Bátyám is, tehát én úgymond ilyen kívülállóként kerültem. Tehát a Szentes közeg, aki ismeri ott tényleg a vízilabda, az...
0: Persze, hát az a vallás.
1: Az a vallás, és oda bekerültem, és nagyon jó nevelőedzők keze alatt tudtam dolgozni, tehát nagyon jó gyerekkorom volt.
0: Ez megint sokat számít szerintem. Nagyon, szerintem végtelenül sokat számít az, hogy az ember gyerekként, vagy aztán persze később játék fiatal felnőttként mit hoz, mit kap a nevelőedzőitől, mert az olyan mélyen gyökerező minták, amiket nyilván, ha nem is azt mondom, hogy ismétel, de hogy kapaszkodik vele.
1: Mindenféleképpen is, és nem csak a nevelőedzők, de utána az egész pályafutásomat olyan edzők kísérték végig, tényleg egytől egyig, most nem akarom felsorolni, mert rengeteg volt, és nem szeretnék senkit sem megbántani, hogyha kihagynék neveket, hogy tényleg csak olyan dolgot kaptam. Nyilván volt néha közt olyan dolog, ami nem annyira tetszett, de az is egy tanuló dolog, ugyebár. Tehát tényleg ebbe szerencsés voltam, és utána tényleg Pesten meg próbáltam megállni a helyemet, fölkerülni, mint vidéki srác, itt a farkasok között, a nagy nevek között, és hál' Istennek sikerült, és tényleg, hogy említetted, azóta a nagy része többszörös olimpiai bajnok, világklassz is lett, és tényleg büszke vagyok arra, hogy mai napig nagyon jó, igaz, baráti viszonyt ápolok velük, nap mint napon találkozunk, néha ez egy jó dolog.
0: Nagyon érdekes, amit mondtál a termetedről és a posztodról, mert a közelmúltban volt alkalom egy családi portrét készíteni a Fogel familiával, és ugye

0: Ott Foger Simon, ugye hát a jobban ismert sikeres kapus testvér Somának a bátyja, nagyon hasonlatosan mesélt mindenről, amit te most mondtál, hogy ő sem alkatilag nem volt kifejezetten egy center alkat, ehhez képest elképesztő akaraterővel, hihetetlen elszántsággal, tényleg lehajtott fejjel ment, és hát a történet egy kicsit arról is szólt velük kapcsolatban, hogy nem biztos, hogy az élet igazságosan osztottál itt a dolgokat a két testvér között, és ennek ellenére most, hogy Simon pályafutását korcső alá vettük, és talán nem olyan ismertek az ő sikerei a nagyvilágnak, és mégis annyira pozitívan tekint vissza erre a korszakra, hogy ő mennyi mindent kapott, és úgy gondolja, hogy ez a játék, ez tulajdonképpen mindent is adott számára. Te magad hogy vagy a saját életeddel, meg a saját pályafutásoddal? Kijött belőle mindaz, amit te a képességeiddel ki tudtál hozni?
1: Én abszolút maximálisan elégedett vagyok a pályafutásommal, tényleg visszatérve ebből az alkalból kihoztuk a maximumot, bejártam a világot, tényleg jó csapatokban játszhattam, nyertem különböző címeket klubszinten Magyarországon, külföldön is tudtam játszani, Spanyolországban 4 évet, ahonnan rengeteg nagyon jó barátot sikerült szereznem a mai napig, kapcsolatokat. Tehát a vízlabda nekem nagyon sokat adott, és a mai napig is ad, és én úgy kiváltságosnak érzem magamat, hogy tényleg, amit szeretek, azt tudom csinálni.
0: Azt szerinted egyébként később, ha az ember ezen az úton marad, és az edzői pályára lép, mekkora jelentőséggel bír, hogy valaki akár éveket játszik Európában? Nyilván ebben a sportágban leginkább Európában kell játszani ahhoz, hogy igazán sokat tanulj és fejlődj, függetlenül attól, hogy mégiscsak hazánkban a világ egyik legjobb bajnoki sorozata van.
1: Mindenféleképpen egy jó dolog.
0: Spanyolország mit adott neked?
1: Más felfogás, az élethez való hozzáállásuk, nyilván a környezet, ezt nem kell bemutatni.
0: Azt mondjuk, azt tudom képzelni, ezt sokan irigylik.
1: Életem legszebb 4 éve volt fiatalon kint lenni. Más a kultúra, más a játék, a bajnokság is más egy picivel. Abszolút csupa jó dolgot tudott nekem adni, amit egy-két dolgot át lehet ide menteni, mint edző. A hozzáállás a játékhoz, az élethez, a felfogás.
0: Könnyedebb,
1: lazább, nem izgulják túl, tényleg az a típus spanyolos hozzáállás.
0: Azért érdekes, mert ugyanakkor, amikor az ember a magyar vízilabda közegben nő bele, ahol, és ezt megint csak a Foger családra hivatkozom, ugye dinasztikus sikerek vannak, de bármi mást is mondhatnék, akkor itt nagyjából úgy indul, hogy itt, aki elkezd vízilabdázni, az olimpiai bajnok akar lenni. Na most azért ez egy viszonylag diszkrét nyomás, tehát idézőjelben. De ezt a spanyol mentalitás azért, ha az ember éveket játszik, ott tudja oldani?
1: Igen, ott valahogy azt sose éreztem azt ott rajtuk, hogy ott nagyon ilyen görcsösen akarnánk. Tehát ott úgy is kifordta magát, ott is volt egy jó generáció, olimpiát nyertek Atlantában, jól emlékszem. Azóta se próbálkoznak, de ugyanolyan boldogok, jó csapatuk van, tehát valahogy nem görcsölik annyira túl. Nyilván Magyarország azért, itt, hogy belép az ember a hajós úszodábot, látja ott a márványtáblát, mindenki oda szeretne kerülni. Én magam is voltak ilyen álmaim, de utána gyorsan elhessegették, hogy
0: elesegették, vagy te magad?
1: Hát nem, idézőjelben véve én magam is, hát nyilván úgymond rossz időben, rosszkor voltam, rossz helyen, abban az időben akkor óriási centerek voltak mellettem, akik nyilván sokkal jobbak voltak nálam. Nehéz volt bekerülni, de voltam meghívva a tágabb keretben, annak abszolút örültem, büszke vagyok mindenre, amit ott tudtam nyújtani.
0: És ez nem hagyott benned hiányérzetet?
1: Nem. Például utánpótlás lagadban a Fecsó bácsinál mindig ott voltam. Ott voltunk 77-78-as korosztályjal, ezüstérmeket nyertünk állandóan. De azért mondom, kerek a sztori, a pályafutás, kimaxoltuk.
0: Na, hát ez fantasztikus, és nyilván, amikor az ember úgy érzi, hogy lezár egy korszakot, amit ő maga magáért meg tudott tenni, akkor elindul egy másik úton, de neked mennyire volt egyértelmű, hogy ez az edzői út lesz?
1: Nagyjából ez volt a tervem már úgy a vége felé, úgy 25-28 éves koromban, amikor már éreztem, hogy az nyilván ennek elúton, mint játékos vége lesz, és láttam az akkori idősebb edzőket, hogy milyen ez az életvitel, milyen életet élnek, és akkor megfogalmazott bennem azon felül, hogy imádom a vízilabdát, hogy valahogy itt kéne maradni a vízilabdán belül, és azon belül, mint edző.
0: De hát ez érdekes, hogy tetszett, mert azért én nagyon sokaktól azt hallottam, persze nyilván sportág a válogatja, de nem hiszem, hogy a vízilabdában nagyon másképp lenne, hogy hát ennél nagyobb rabszolgasors kevés van. Tehát, hogy amikor az ember a saját maga rabszolgatartója gyakorlatilag, hiszen a hétvége a mérkőzéseké, hétközben neked legalább annyit, ha nem többet kell benne lenned, és foglalkoznod a játékkal, mint a játékosoknak, tehát ez gyakorlatilag, ahogy mondani szokás, 24-07-es műfaj.
1: Igen, a feleségemet kellene megkérdezni jobban, hogy ez mennyire családbarát, hát nyilván nem az. Tehát ez hazudnék, azt mondanám, hogy ez egyszerű.
0: De teged mégis vonzott ez az élet.
1: Valahogy igen. Tehát nem, igen, akkor még az ennyire nem láttam bele, de nem tudtam, mire vállalkozok, de utána nyilván kezdett letisztulni a történet, hogy igen, ez 0-24, hétfőtől hétfőig, és ez kellett tényleg nagyon stabil családi háttér a feleségem és a kislányom révén, hogy ez elbírják viselni.
0: Mikor és hol indult ez, Márk?
1: A edzősködés?
0: Az edzői út, igen.
1: A legelső, az megmondom összintén, én amikor visszajöttem Franciaországba, játszottam egy másodosztályú csapatba, akkor már a vége fel a 35 évesen. Visszajöttem Magyarországra, és a Binder Szabi barátom, akivel játszottam együtt Egerbe, ő akkor Miskolcon volt edző, és ő hívott fel, hogy nem lenne kedvem-e elmenni oda serdülő csapathoz, fiúkhoz.
0: Ez volt,
1: hát ez hát egy jó 15 évvel ezelőtt legalább. Uh-huh. És akkor Egerbe laktunk, és akkor nekem az közel volt Miskolc, és elfogadtam a felkérést, és az is egy nagyon jó, ott kezdtem úgymond edzősködni a Miskolc és előtt csapattal. Nagyon jó volt velük elkezdeni, imádtam őket, és onnan hívtak vissza Szentesre. Akkor mentünk vissza Szentesre, költöztünk, és utána még egy 16-szor sikerült költözni jobbra-balra, mindenfele, az országba, világba.
0: Aha. De ezt csak azért kérdezem, mert azért amikor péntekenként reggel Kemény Dénessel beszélgetünk mindenről is, ugye vele tényleg mindenről lehet beszélgetni, és azért sokszor szóba kerül adott esetben akár az ő útja, és ugye neki szent meggyőződése, hogy nem lehet átluglani az edzői pályafutásban lépcsőfokokat. Tehát azért kérdeztem, hogy tulajdonképpen az a serdülőkkel induló munka nagyjából másfél évtizeddel ezelőtt, ha jól értem, hát bizony akkor ezek szerint a legalsóbb lépcsőfokoktól kezdve érdve oda, hogy ma te egy felnőtt női csapattal, azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag majdnem mindent megnyertél, amit meg lehet egy klubcsapattal nyerni.
1: Igen, és erre is úgymond büszke vagyok, hogy tényleg nem az volt, hogy óriási hátszéllel valaki föltolta a legmagasabb polcra, hanem tényleg végigjárva a szamár létrát, a rang létrát, utána Szentesen a serdülő, voltam ott is ifi fiú, serdülő lányok, ifista lányok, felnőtt fiú, felnőtt lány, legkisebb kislányokkal is voltam. Tehát úgy tényleg mindenféle korosztállyal is szép lassan jártam végig ezt a fajta létrát. Ez egyfajta büszkeséget tölt el.
0: El is tölthet, de nyilvánvalóan rengeteget adott. Tehát azt gondolom, hogy az embernek lett egy olyan szakmai repertoárja, korban is, a korszakokat is megismerve, a gyerekeknek a adott esetben a korszakokkal együtt járó sajátosságait, még nem aztán te magad is nevezzük így felnőtt edzővé váltál, és közben a kezed alatt ugye felnőtté váltak a tanítványok. Ennek szerinted van kézzelfogható olyan haszna, amit az ember adott esetben tényleg mérkőzés közben, téthelyzetekben is tud hasznosítani?
1: Biztos, hogy van olyan hozadéka, hogy tényleg több korosztályt mind a két nemmel sikerült dolgoznom. Van mindenféleképpen előnye, de még mindig van hova fejlődnöm, és van tanulni való, mert ugyebár jönnek a különböző korosztályok, a különböző problémák, meg kell oldani, és nekem is biztos, hogy van hova még fejlődni.
0: Jó, hát ez azt gondolom, hogy nyilván senki nem gondolja, ez a végállomás, sőt, ugye te magad is azzal búcsúztál nyilvánvalóan a máltai döntőtől, hogy na, sajnos egy évet legalább válni kell, hogy egy ugyanilyen helyzetben tesztelhessük magunkat, de hát majd, ha egy év múlva oda eljuttok, hogy a nagy teszt bekövetkezik, akkor az azt jelenti, hogy valamit nagyon jól csinálsz, vagy jól csináltok együtt. És hát természetesen azért ehhez kell egy kitűnő csapat is, mert hát alapvetően azt gondolom, hogy az ember nyilván lehet a világ legjobb edzője, ha nem tudja a kezében lévő játékos állományt azt szerint formálni. És nyilván nagyon szeretném, hogyha a beszélgetésünk második részében majd egy kicsit kitérnénk erre a csapatra, hogy hogyan is alakult ez, hogy mit jelentett a magyar bajnokság, vagy akár a kupa győzelem, hogy ezek összességében tényleg mit adnak neked a te edzői magabiztosságodhoz. De amikor Szentesről indultál ide, azt azért láttad-e, vizionáltad-e magad előtt ezt az utat, hogy azért egy pár év alatt tulajdonképpen ide juttok?
1: Csak reménykedni tudtam benne, de én sem tudtam. Hát azt tudtam, hogy mire vállalkozom, hogy tudtam, hogy a Fradiban vannak elvárások, és onnan tehát ott leszek, ahol leszek, de meg kell felelni különböző dolgoknak. Nyilván össze kellett rakni egy csapatot, idővel ez sikerült, és az első edzésen nyilván, amikor lement az ember és látta ezeket a világsztárokat test közelből, akkor egy picit úgy leesett belőle, hogy hoppát, akkor itt tényleg domborítani kell valamit, és a legjobbamat kell nyújtani, mert ezek a lányok, ezek várják a csodát, és ennek kellett megfelelni nap, mint nap. Olyan edzéseket tartani, megpróbálni a hangulatot, a kohéziót megcsinálni, nem volt egyszerű, még mondom, van hova fejlődni, de azért példa, remélem, azt mutatja, hogy jó irányba indultunk el.
0: Nagyon úgy tűnik, hogy az irány az kitűnő, és ennek majd a részleteire szeretném, ha kitérnék, mert arra is nagyon kíváncsi vagyok, hogy te, mondhatjuk, ennek az új edzőgenerációnak egyik most már kiemelkedő alakjaként, hogy látod ma a munkát, hogy mik azok a mérföldkövek, amit meg kell tenni, változott-e egyáltalán az edzői metodika az elmúlt évekhez képest, a nagy elődökhöz képest, kell-e bármit másképp csinálni, illetve hogy mi az, amiben te hiszel, úgyhogy most itt a hazafutásban Matajsz Márkkal, az FTC Telekom női pólósainak vezetőedzőjével beszélgetünk, akivel innen folytatjuk. Előtte azonban hallgassuk meg, hogy mit mondott az 5 méteresekkel elveszített Bajnokok Ligája döntőt követően a mezőny egyik legeredményesebb játékosa, Gurisotti Gréta.
2: A csapat egy részének az első BL döntője volt, hát emléknek biztos, hogy maradandó, de hogy élted meg mindazt, ami történt, mert iszonyatosan közel volt a győzelem ez a Ferencváros.
3: Hát így nem tudom, pár perccel a lefújás után biztos nem mondok majd túl okosokat. Nem, én bevallom tök őszintén, én nem cserélnék az olimpiákosszal. Én ezt mondtam ott összelelkez a lányoknak is, hogy remélem, hogy kisipoljátok, de baszki, ez az én csapatom, és nem cserélnék egy olimpiákoszossal sem, mert az, amit ez a csapat ebbe a szezonba bejárt, én egyszerűen nem tudok hiányérzetet érezni most jelenleg, mert bennem sokkal nagyobb a büszkeség, és azt mondtam egyébként nekik a meccs előtt, hogy őszintén nem érdekel, ez kicsit máshogy mondtam, nem érdekel, hogy a végén egy ezüst vagy egy arany lesz a nyakunkban, engem az érdekel, hogy ezekkel a lányokkal lehetek minden nap, és ez tényleg nem klisé, mert ilyen csapatban lenni nap, mint nap, küzdeni, itt lenni egy BL döntőn, ilyen eszméletlen atmoszférában, szurkolókkal. Én nem gondoltam, hogy a vízilabda tartogat még nekem ekkora ajándékot, és én ezt úgy élem meg, hogy nekem ma ez egy hatalmas ajándék volt, hogy velük játszhatok.
2: Ahogy fogalmaztál, ez a te csapatod, ezt ma ugye 7 góllal bizonyítottad itt a BL döntőben. Honnan, vagy miből fakadt ez a mentalitás, és a többiekre ez mennyire tudott átragadni, hogy érezted?
3: Én azt éreztem, hogy a harmadik negyedben abszolút benne, amikor volt az a lehetetlen gól, én azt éreztem, hogy abból egy iszonyat erőt merítettünk. Nem tudom, bevallom, a meccs előtt egyáltalán nem is izgultam. Azt mondtam a többieknek, hogy eddig már megtettünk mindent, amit tudtunk. Ide kell jönni, élvezni kell. Én azt éreztem, hogy itt csak történnek velünk a dolgok, és tényleg kicsi múlt, és lehet, hogy holnap szomorú leszek, de most csak azt tudom érezni, hogy büszke vagyok.
0: Folytatjuk a beszélgetést Matajsz Márkkal, az FTC Telekom női pólócsapatának vezető edzőjével, aki egy egészen fantasztikus szezont produkált 2025-26-ban, hiszen megszerezték a bajnoki címet, a kupa győzelmet, tulajdonképpen az FTC pólósai dupla-dupláztak, hiszen a férfiak ugyanezt tették, és aztán jött a máltai Bajnokok Ligája 4-es döntő, ahol a női csapat most jobban végzett, mint a férfiak. Ugye ott hozzá voltunk szokva, hiszen két egymást követő szezonban is BL döntőt tudtak nyerni az FTC pólósai a férfiaknál, most ebben az esztendőben a bronzérem lett az övék, hiszen nem kerültek a döntőbe, ti viszont bekerültetek a döntőbe, és ott tulajdonképpen a büntető párbaj fosztott meg tulajdonképpen benneteket a győzelemtől. De azért az addig vezető út sem volt könnyű, és ugye ott hagytuk az imént abban már, hogy te milyen utat jártál be, és azért most már az kiderült, hogy a játékos éveid után ez egy nagyon elhatározott és komoly szándék volt, hogy téged ez érdekel, végigjártad a ranglétát férfiakkal és nőkkel is, és az segít-e egyébként, hogy az ember valóban mind a két nem játékosainál tanul, szed föl mindenféle eszközkészletet? Nem tudom, hogy könnyebb-e. Lehet-e ilyet mondani, hogy melyik nemmel könnyebb edzőként dolgozni?
1: Mindegyiknek megvan az előnye, hátránya. Nyilván abban segít, hogy nyilván a lelki töltete a lányokkal máshogyan kell bánni, kommunikálni, mint a fiúkkal. De viszont a lányok sokkal céltudatosabbak, jobban végrehajtják a instrukciók, utasításokat, tényleg annyira jó velük dolgozni. A fiúk egy kicsit másabbak, A játék nyilván a fiúknál gyorsabb, a paraméterek másabbak, anatómia másabb a fiúknál, ezt el kell fogadni, de mind a kettővel imádtam dolgozni.
0: Uh-huh. És az, hogy végül is tulajdonképpen itt most Szentesről felérkezve tényleg az egyik első számú női csapatot kaptad kézhez, ez mekkora kihívást jelentett, hiszen mondtad, hogy hát itt azért világsztárok fogadtak, és hát tudtad, hogy össze kell rakni minden tudásodat.
1: Igen, tehát nekem is ez egy ilyen új dolog volt, ideig olyan csapatokkal dolgoztam, és hozzátérve mindenik állomásomon, akár Szombathelyen, Szentesen más körülmények fogadtak, de ez teljesen természetes, de ott akkor azt kellett megoldani, óriási élmény volt ott is dolgozni, mindegyik állomásomon, de tudtam, hogy a Fradiba, ha följövök, elfogadom ezt a felkérést, amíg nem kell sokáig gondolkodni, tudtam, hogy mire vállalkozom, bíztam benne, hogy tényleg meg lesz minden feltétel, meg is lett, és ott már nekem kell kihozni a maximumot magamból, és abból a csapatból, amit a kezem alá tettek, vagy összeraktunk közösen a vezetőséggel, óriási felelősség, igyekszünk.
0: Ugye azért szerintem látni kell, hogy nagyon sokat változik minden sportágban az edzői munka. Egyszerűen azért, mert változik a világ, mert a játékos állomány, a versenyzői állomány is másképp viszonyul a világhoz, és nagyon sok esetben már a módszerek finomodnak, vagy egyszerűen mást kell tudni nyújtani, és mindig kell tudni újat nyújtani. És most így végignéztem a szövetségi kapitányokat, itt a női válogatott, ugye Konrád Jánostól kezdve, de ugye te magad is említetted Godova Gábort, aki szintén volt, vagy Faragó Tamás, Merész András, Bíró Attila, ugye, akivel olimpiai bronzéremig jutottak a lányaink, és aztán a Miók Attila, Cseh Sándor, és végülis ugye Cseh Sándor vezette válogatott. Tulajdonképpen eljutottunk egy olyan izgalmas korszakba, ahol azt lehet mondani, hogy a te generációd edzői, és ez Nyéki Balást is ide sorolhatom, hiszen egy csapatban voltatok, jutottak most már oda, hogy a legkomolyabb szakmai feladatokat kapják. Hogy viszonyul ma egy modern vízilabda edző a csapatához? Miben kell más módszerekhez nyúlni, hogy ezt a napi érdeklődési szintet, ezt az akarati szintet, ezt a teljesítmény iránti tényleg elkötelezettséget fent tud tartani?
1: Hát imádni kell az egészet mindenféleképpen, de nekünk úgymond annyival könnyebb dolgunk van ennek a generációnak szerintem a mai világban, hogy sokkal több a segédeszköz, akár a videó anyag megtekintése, megszerzése, feldolgozása, különböző olyan eszközök állnak rendelkezésünkre, nyilván nem mindegyik klub teheti meg, de nagy része meg tudja tenni, polárórák, tesztek végzése, teljesítmények a mérhetősége, tehát sokkal több a lehetőségünk, én úgy gondolom, persze ebben kell tudni élni is, meg érteni kell hozzá.
0: Igen, de egy nyitottabb könyv is a világ, hiszen nem nagyon van már titok, tehát akár a taktikai elképzelésekben is, hát valami olyasmit kitalálni, amit még nem láttak, vagy valaki nem videózott le, vagy nem elemzett ki, az szinte lehetetlen.
1: Hát igen, lehetetlen, de meg kell próbálni, nyilván meglepni az ellenfelet, de hogyha az egészet letisztítjuk, csupaszítjuk, ugyanúgy emberek játsszák, a játékosnak kell ott jó döntés hozni. A szürke hétköznapok, az oda vezető meccs, a kiki meccshez vezető út az a legfontosabb, és a mentális felkészítés, hogy akkor a játékos tényleg a legjobb döntés hozza meg. Erre is vannak segítségek, dolgok, amiket lehet segítségül hívni.
0: És te érsz ilyet? Vagy te igénybe veszel ilyesmit?
1: Megmondom, hogy nincs nálunk ilyen. Mindenkinek.
0: Gondolom, itt most a sportpszichológiára, gondolsz.
1: Ez is egyéne válogatja, hogy ki az, aki él vele, aki szereti.
0: De ha például van olyan játékos, amelyik önállóan vagy egyénileg ezt igényli, akkor azt te támogatod?
1: Mindenféleképpen. Hogyha jelzi a felénk, akkor minden segítséget próbál megadni, de a végén nyilván neki kell a döntést meghozni, mi csak egyfajta mankó vagyunk így az edzők, de rengeteg olyan segítség van nekünk, amit tudunk segítségül hívni.
0: És akkor te tulajdonképpen nyilván ezekkel élsz is, de ez önmagában azt gondolom, hogy még nem rak össze egy sikeres csapatot. Tehát a segédeszközök arra valók, hogy támogassák az ember munkáját, de azért a fő csapás feladat nyilván neked kell kijelölni. És ebben az egyik legnehezebb, hogy amikor az ember egy ilyen kaliberű csapathoz érkezik, ahol a játékosok egyenként is nagyon sokat láttak már, kitűnő edzők keze alatt dolgoztak, akkor hogyan lehet az ő kíváncsiságukat minden nap kellően megcsiklandozni? Tehát az, hogy legyen kedvük, legyen oké, hogy profikról beszéljük, tudom, értem én ezt, de azért nagyjából látod, hogy mire gondolok. Tehát, hogy azt, hogy ezt azért szinten tartani, és majd beszélni fogunk persze arról is, hogy akár egy olyan bajnokságban, ahol azért kérdés, hogy hát mennyire csípkednek meg benneteket.
1: Hát igyekszünk, mert azt a fajta hát korszerű edzéseket, változatos edzésekkel fönntartani a érdeklődési körüket a lányoknak, nem beleesni abban a monotonitásba, ami jellemezte mondjuk a mi világunkat. Tehát egy kicsit olyan pörgősebb, változatosabb edzéseket tartani.
0: Ebben már ugye másképp kell azért hozzáállni ahhoz, amiben igen, felnőttél. Vagy
1: abszolút. Igen, old school iskola az is jó néha, vissza kell néha nyúlni az alapokra, de próbálni egy kicsit olyan korszerűbbet tartani, nekik igénylik a lányok. Uh-huh. És én nagyon hiszek a jó hangulatba. Tehát hál' Isten, én úgy látom, hogy sikerült olyan hangulatot kialakítani a csapaton belül, a csapat körül, ideértve a segédedzőmet, a Cigány Karcsit és az Ákos Bauer Rákos az intézőnk, tehát jó a hangulata, hogy a stábon belül szerintem jó ránk nézni a lányokra, ebbe azért hiszek, hogy legyen, ne legyen izzadságszagú a mindennapok.
0: Igen, de azért ez egy nagyon finom, vékony mesdje, hogy az ember mégse engedje túl közel a játékosokat, tehát ugye ez egy haveri szinté váljon, hanem megmaradjon nyilvánvalóan a szerepeknek a fontossága, de ugyanakkor ezek szerint fent tud tartani a jó hangulatot.
1: Igen, tehát ez nem azt jelenti, hogy minden edzésen megy a röhögés, rihegés és
0: az van, amit ők akarnak. És kávézgatunk,
1: persze, tehát azért valami szinte van diktatúra idézelbe véve, tehát végig az edző az én vagyok, tehát azért ezt megtartjuk azt a két lépést, és vannak annyira profik és tényleg jó szellemiségű játékosok, hogy nem élnek ezzel vissza, tehát tudják jól, hol a határ, meddig mehetnek el, partnerek mindenbe, mert látják, hogy ez sikerre vezethet.
0: Nyilván, ahogy mondjam, ez a legjobb módszer. Tehát a siker azt nem nagyon kell magyarázni, ezt tudjuk jól, arra lehet építeni, ezzel lehet indokolni, hogy miért várom ezt tőled, és hogyan és miként. Ugye ebben az esztendőben hát egészen egyértelműen hoztátok el a bajnoki címet, itt, ha a rájátszást is nézem, ugye 3-0-ra a BBC Mannával szemben. Mennyire dolgozott meg benneteket a bajnoki sorozat, illetve hogy ahhoz, hogy ezt a nemzetközi szintet tartani tudjátok, és jövőre esélyetek legyen még egy szinttel följebb lépni, ahhoz kellő kihívást jelente a hazai bajnoki menetelés?
1: Igen, ez már többször felmerült másoktól ez a kérdés, és ez nyilván ez a fiúknál is ez a idézőjelbe véve probléma, hogy annyira kimagaslik, a fiúk is kimagaslanak most, nem nagy képviségből, de egy picit mi is, hogy nincs.
0: Tehát most éppen leigazolták, ugye, a világ egyik legjobb centerét.
1: Igen. hogy erre már én is már most kezdek gondolkodni, és majd össze kell ülnünk is stábilag is, hogy erre kitalálni olyan edzéseket, olyan generálni, modellezni téthelyzeteket, amivel tudjuk kicsit gyakorolni azt, hogy mi lesz majd akkor, ha jön egy olyan ellenfél, és hát bízom benne, hogy idén is, mint ahogy vagy a jövőre, mint hogy idén is jönnek hozzánk külföldi csapatok, el tudunk menni netán egyszer-kétszer edzőtáborozni, a Pireuszhoz fogunk visszamenni, uh-huh. van egy meghívásunk, ugye be voltak itt nálunk 3 napot, és akkor ők visszavárnak bennünket, ezek nagyon jók lesznek, ebből remélem lesz még több, és hát majd egymás közti gyakorlás, játék, és ott kell generálni olyan téthelyzetet, akár ilyen fogadást kötni.
0: Ezt akarom, de lehet hogy mondjam, szimulálni azt a stresszt, azt a fajta, nevezzük így, konkurenciaharcot, ami kell ahhoz, hogy az ember úgy érez, hogy szorongatják, és kihozza magából a maximumot.
1: Muszáj lesz megpróbálnunk ilyen edzéseket kitalálni, mert muszáj lesz. Nyilván teljes mértékben nem lehet ugyanazt modellezni, ami volt Máltán, mert ugyebár külföldi bírók, más a környezet, nyitott uszoda, de törekedni kell arra, hogy fönntartani ezt a fajta érdeklődést.
0: Említetted a hangulatot, és az előző fél óra végén hallottuk Görösöti Gréta szavait, akiből tényleg valami olyan őszinte öröm csapott föl, és ő is azt mondta, hogy ő most se cserélne senkivel se. Tehát független attól, hogy ugye nem ti jöttetek ki a Bajnokok Ligája győzteseként, mert ez az én csapatom, mert ezek vagyunk mi. Görösöti Grétát ismerjük azért a válogatottból régóta, tehát nyilván neki van egy ilyen elképesztő lelkülete, de ez átragad mindenkire? Tehát ilyen a Ferencváros női vízilabda csapata most, vagy ez miattad ilyen?
1: remélem, hogy egy pici kis részem van benne, nagyon bízom benne, de tényleg ilyen a csapat. Tehát itt a Gréta, amit mondott, amit írt, de mellette írt a spanyol válogatott hölgy, a Bea Ortiz, a görög, a Plevritu is olyan posztokat tettek ki, amik tényleg ilyen őszinte, tehát nem volt megjátszva, nem izzadságszagú, ez a szokásos, hogy ez az én csapatom, meg hogy jó érzi magát, hanem tényleg ilyen szívből jövő. Én tudom, hogy a Bea honnan jött, a spanyol hölgy tényleg már kacérkodott, hogy abba hagyja a vízlabdát, és most újra rátalálta arra, hogy élvezi az egészet.
0: Azért... Ez köszönhető neked szerinted? Tehát, hogy ne szerénykedj most kérlek, tehát, hogy nyilván kell egyfajta kommunikációs híd.
1: Én úgy látom, hogy igen, mert ugye én beszélek spanyolul, tudok vele mindig beszélgetni, akár viccelődni, és látom rajta, hogy tényleg ő jól érzi magát itt nálunk, de a Plevrituról ugyanezt tudom mondani.
0: Mert azért itt ugye kultúrákat kell összefésülni, amikor az ember egy ilyen klubcsapatot sikerre akar vinni.
1: Igen.
0: Nem, ez nehéz, vagy ebben például segített a múltad, ahogy hallom?
1: Ez segít mindenféleképpen, ugyebár, mert tudunk kommunikálni, de az is segít, hogy ők látják, hogy milyen munka folyik itt, de nem csak az én részemről, mondom, a stáb összes tagja, az erőléti edző, a Fanni, a dietetikus, a Bogi, tehát itt mindenkit felsorolhatnak, így látják, hogy milyen környezet van, mi van körülöttük, milyen profizmus, de ezen belül meg jó hangulat, vannak elvárások, azt nyilván tudják, de tényleg azt látom a csapaton, hogy egymást szeretik, és jól érzik magukat.
0: Kicsit beszélj nekem, kérlek, akkor valóban arról nem csak a lelkületről, hanem azokról a játékosokról, és arról a tudásról, ami akár egyenként kimagaslónak tűnt most ebben az évadban, ami eljuttatott benneteket ide.
1: Ezt mondtam is a lányoknak ott a megbeszéléssel, mert csinált, hogy tényleg, mint egy nagy kirakós olyan vagyunk, tehát minden egyes darab, tehát minden egyes játékos nagyon fontos. Az első egyes számú sapkától a 16-osig, mert csak úgy lesz meg az egész kép, hogyha mindenki oda teszi magát. A kapusoknak nyilván fontos szerepe, itt mindenkinek ebbe a csapatba. Itt soha nem szerettem kiemelni egyesével játékosokat. Most a Grétának tényleg extra teljesítménye volt, de nyilván ez nem jöhetett volna létre, hogyha nem dolgoznak alá többiek, nem adják oda a labdát, nem csinálják meg a helyzetet. Tehát itt mindenki beletette a maga kis plusz dolgát, ez csak így tud működni.
0: Egyébként, amikor Máltára utaztatok, úgy nagyjából mi volt a fejetekben, mert te magad is mondtad az imént, hogy azért ez akár úgy is alakodhatott volna, hogy negyedikként jöttök erről a tornáról haza.
1: Igen, hát nyilván a titkos cél mindenképpen, sose beszéltünk erről, a vezetőség se, a Zoli, a Nyíri Zoli soha egy szóval nem mondta, hogy meg kell nyerni, meg mi van, hanem béke szeretet, azt mondta mindig is, bármi történik, mert látta, hogy mit csinálunk egész évben, mit dolgozunk, mi tudtuk, hogy miért megyünk ki, mit szeretnénk elérni, ezt nem is kellett mondani a lányoknak, nem szerette volna rájuk tenni plusz terhet, de valóban tudtuk, hogy a elődöntő már az majdnem egy döntő, mert a tavalyi győztessel játszunk, úgy is alakult a meccs, hogy nehéz volt, és ott egy olyan súly szagadt le rólunk, ha bejutottunk a döntőbe, láttam a lányokon azt, a tényleg sírva fogadt mindenki, hogy bemegyünk a döntőbe, hogy ott már egy olyan sikert értünk el, amiért kimentünk.
0: Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy mondhatni az egyik legnagyobb feladatot ott már az elődöntőben összehoztátok.
1: Igen, mert ugye ezt nem kell bemutatni, egy elődöntőt a vesztes, mert majd a bronz meccsért két nap múlva egy nagyon erős Mataróval szembe, és még nincs meg az érem a kezedben. A döntőben már egyfajta teher lekerült rólunk, ott még egy lépést kellett volna megtenni, most sajnos nem sikerült.
0: És akkor mit kommunikál az ember valóban egy ilyen döntő előtt, amikor ezt érzed, hogy a lányokon van egyfajta felszabadultság, mert azért persze onnan meg már tényleg egy lépésre van az, hogy te gyere haza győztesként. Kellett beszélni, vagy ez ilyenkor, ahogy te is fogalmaztál, ez egy ki nem mondott, de mindenki által tulajdonképpen értett cél volt?
1: Igen, tehát nem is akartam ott túl ragozni, mert az én is voltam játékos, nem kell túl lihegni, tudta mindenki, hogy jön a döntő, nagyon nehéz lesz, Pirosszal is játszottunk már tavaly is, edzőmeccseket játszottunk, nagyon jól sikerültek, tudták, hogy a döntő az nem lesz egyszerű, nem kellett újra elmondani, hogy meg kéne nyerni, meg jó lenne, már beszéltük a taktikát, picit úgy edzettünk, kicsit frissítettük őket, ennyit tudtunk tenni.
0: Hullámzó volt ez a záró mérkőzés. Igen. És miért szerinted?
1: Hát nyilván, mint egy döntő elkezdődött úgy, ahogy nem jól kezdődött. Az 1-4 az becsapós volt, mert rengeteg helyzetünk volt. Tehát, hogyha azok bementek volna, akkor az nem 1-4, hanem akkor szerintem fej-fej mellett ment volna a történet. Nem így sikerült, de tényleg az egy óriási dolog, hogy onnan fölálltunk, és 5-8-ról lett 9-8 ide, egy 4-0-ást etapot tudtunk csinálni, és olyan extra gólok jöttek, ami tényleg azért örültem neki, mert ez egy olyan plusz volt, hogy az extra volt. És
0: azt miből tolták ki a lányok szerinted? Na hát ott az, mert azért egy ilyen döntőben, egy ilyen helyzetben nyilván kell a szerencse, és ezt is tudjuk, ahogy a legelején látszott, hogy nem jött, ott éppen nem volt meg, aztán egyszer csak megérkezett?
1: Igen, mert én úgy látom, hogy mi jobban bírjuk ott erővel, tehát tudtunk fordulni, többet tudtam cserélni, forgatni a csapatot, és jöttek olyan extra gólok olyan játékosoktól, akiktől úgy, mert nem várja az ember, plusz létének volt az a széléről ilyen tekert ejtés, 3/10 a negyed végelőtt, ami egy dupla gyomros az ellenfélnek.
0: És az biztos. Hát az olyankor
1: igen, és
0: lélektanilag ez egy óriási lépés.
1: Azért az nagyon bíztam akkor, hogy így meg lehet, mert ezek olyan extrák voltak, hogy ez muszáj, ez kitartson a végéig.
0: És aztán utána nagyon felzárkoztak megint, tehát ott megint volt egy pici, nem tudom mi, lendületvesztés, vagy ennyire jó a...
1: Jó, tehát a Piraeus tényleg egy bombaerős csapat. Aha. Tehát ott olyan támadó sor van kiegészülve két külföldővel, hogy minden percben életveszélyesek. Hát ott igen, ott elmaradt egy-két blokk, egy-két védés, mondhatnánk a szerencsétlenség, bármi. Mondom, megnéztem többször a meccset, de ettől függetlenül még két perc, 10 másodperc a végelet, még kettővel mentünk, az a fájó, azt le kell tudni menedzselni. Hát,
0: na ez például egy olyan kérdés, ami gondolom átkerül majd a 26-27-es szezon megoldandó feladatai közé, ugye?
1: Mindenféleképpen, tehát én ott már gondolkodtam most, hogy mit kellett csinálni, másképp lehet, hogy hamarabb kellett volna időt kérni, hogy egy kicsit megnyugodjanak a lányok, egy más sort beküldeni. Nem szabad ilyenkor megállni, ez is örök törvény, tehát ott menni kell még, tehát lehet, akkor el kell menni hárommal, és végképp lezárni a meccset, nem felengedni az ellenfelet, valahol még fejlődni, tanulni.
0: Jó, hát igen, te sem vagy az edzői pályafutásod a végén, tehát azt kell mondanom, hogy ez egy óriási dolog, ahova eddig eljutottál, és aztán ugye, nem is tudom, talán tegnap előtt beszélgettünk itt a kollégákkal, hogy milyen disznó dolog valóban, hogy ugye a rendes játékidőben idén nem kaptatok ki. Azért ezt ne felejtsük, nem ez a disznó dolog, hanem az, hogy aztán a végére büntető párbaj hozta meg. Itt voltak néhányan, akik azt mondták, hogy hát itt azért egy 2-3 perces hosszabbítás mennyivel fairebb lett volna meg, és nem tudom, persze, mert azért ott már nagyon fáradt mindenki.
1: Hát igen, ez is egy örök kérdés. Ezt beszélgettem mással is, hogy mi az igazságos, hogy tényleg az én időmben volt hosszabbítás, meg aranygól, meg hirtelen halál. De akkor, de nem tudom, ez egyenlők a feltételek, mindenkinek ugyanaz a 5 darab 5 méteres áll rendelkezésére, előző, ugye két nappal előtt mi jöttünk jobban, és nem. Ezen kár rágódni, persze nem kellett odaig eljutni, hogy 5-ös párbaj legyen, ott a rendes játékidőben volt lehetőségünk megnyerni, legközelebb arra kell törekedni, hogy ne szoruljunk erre a fortunára, hogy...
0: Ugye a lányok most pihennek, és neked köszönjük, hogy tulajdonképpen már jogosan megkezdett pihenő idődből, most szakítottál időt arra, hogy beszélgessünk. Már most érzem a szavaidon, hogy tulajdonképpen elindult egy elemzés, egy újraértékelő munka, nyilván majd lesz szabadság, amikor megpróbálsz mindent kisöpörni a fejedből. Hát egy apró lépésre voltatok valóban a totál maximumtól, amit egy klubcsapat elérhet. És akkor így most ennek fényében, hogy várod a 26-27-es évet?
1: Ideig is motivált voltam, meg a vízilabda iránti szeretetem az nem csügged, és még motiváltan, éhesebben és tanulási vágy bennem van mindenféleképpen, és jönnek új játékosok, tehát nagyon várom a közös munkát újra.
0: Az új játékosoknak az érkezése az a te elképzeléseid szerint alakult? Tehát tulajdonképpen te most már jutottál oda, hogy a kirakósban te cserélheted az elemeket a vágyai szerint?
1: Igen, ez úgymond próbáltam mindig is ragaszkodni, ez nem akarok nagy képű lenni, hogy szerintem az edző az nem baj, hogyha ő próbálja összerakni a csapatot.
0: Ez az segít, igen.
1: Igen, segít, hiszen
0: nekem kell
1: dolgozni nap, mint nap, és ebben a vezetőség abszolút partner, rám bízta, leokéztuk, átbeszéltük.
0: Már tudhatjuk? Tehát, vagy ti tudjátok, csak még mi nem tudhatjuk.
1: Igen, telepont a sajtótájékoztató, hogy jön egy a Borisova nevű orosz hölgy, egy klasszis center, hatalmas termet, fizikum, óriási rutin, és a Horváth Zsófi szintén center poszton, ő volt nekem játékosom Szentesen, őt ismerem régebb óta, ő Egerbe volt tavalyi szezonban, tehát úgymond erőcsatár, beállós poszton fogunk erősödni.
0: Úgy érezted, hogy ott van? Van még esetleg valami hiányosság a csapatnak?
1: Igen, attól függetlenül a Noah, a holland légiósunk óriási szezon futott, hatalmasat fejlődött, nagyon-nagyon meg voltam vele elégedve, egyedül volt sajnos csak center, és úgy gondoltam, hogy egy más stílusú centert hoznék a orosz hölgy személyébe, ő fizikumban kicsit jobb, nagyobb, erősebb, és mellé a Zsófit, úgymond dublőrnek, így akkor lesz két, mindig bent lesz centerünk, két méteres vonalon, ezáltal hát megnyílik jobban a lőknek a lehetőség, mert zónázni fog az ellenfél, gondolom én. Hát meglátjuk, hogy jól döntöttem-e.
0: Na hát minden esetre új kihívás, te magad is kitaláltál magadnak ezek szerint egy új felállást, amire majd a csapatot inspirálni kell, és ahogy ugye elhangzott tulajdonképpen egy szinte majdnem 100%-os évet produkáltál a Ferencváros női vízilabda csapatával, amihez szívből gratulálok. Azt hiszem, hogy az új edzőgeneráció egyik kimagasló szereplőjévé léptél elő ezzel az eredménnyel, úgyhogy ez egy csodálatos út, és hát ahogy te is mondtad, még bőven van fejlődni való, úgyhogy ehhez sok erőt kívánok, és egy nagyon-nagyon sikeres 2026-27-es szezont majd egy jó pihenés követve.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Köszönöm szépen, Matajsz Márk volt a vendégünk itt a Nemzeti Sportrádióban.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Német Nándort köszöntjük nagy szeretettel, kétszeres világbajnoki bronzérmes olimpiai negyedik helyezett úszó. Szia Nándi, jó reggelt!
1: Jó reggelt, köszönöm a meghívást!
2: És mondanánk, hogy köszönjük, hogy korán keltél, de ugye mindig korán.
0: Igen. Zajlik a labdarúgó világbajnokság, mennyire követed? Gegétől, Gyurta Gegétől tudjuk, hogy azért így az online játékokban otthon vagytok, sőt azt is elárulta, hogy te vagy az egyik legagresszívebb játékos, nem tudom, ezt meg tudod erősíteni, és hogy mit játszotok, ilyen fifás játékot, de szóval futball, VB is hasonló.
1: Igen, követem a világbajnokságot, így nem vagyok ilyen fanatikus rajongó, de így a baráti társaságban szoktunk ilyen tipmixeket rakni, uh-huh. Én nem nagyon szoktam pénzbe fogadni, de most minden este így együtt felmegyünk ilyen Discordra, és együtt nézzük a meccseket, úgyhogy a focit nem nagyon követem, de nyilván egy világbajnokság az teljesen más.
0: Kinek drukkolsz?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert most nagyon sok potenciális csapatot látok, de hát talán a franciáknak. Uh-huh. Meg spanyolok is jók, német, nem, inkább a németeknek.
3: Jó. De azért várjál, mondjuk el, hogy Gege is hát inkább követi, mint ért hozzá, mert azért Real Madrid szurkolóként, de mindegyében most nem megyünk bele mélyebben.
2: De várjátok, hadd csapjam ellen, Andy, mert Szilvi rögtön belecsapott a lecsóba, ez az agresszív játékos. Ez egy találó jellemzés, vagy mire gondolt Gyurta Gergő?
1: Amúgy igaza van, sajnos. De azt hozzá kell tennem, hogy én egy nagyon nyugodt ember vagyok.
2: Ezért így kérdezem.
1: Átlag életben, de amikor játszunk, akkor az az egyetlen dolog, amikor fel tudom magam idegesíteni.
2: De az miben nyilvánul meg?
1: Hát volt már pár áldozata is, tehát hogy így nem direktben, de ilyen monitor, meg ilyen billentyűzetek azért már törtek el. Úgyhogy igen, agresszív vagyok. Régen nagyon keményen nyomtam, azért most már változik ez is.
0: De ilyen focis játékokat játszottok, vagy inkább ilyen stratégiai lövöldözés?
1: Nem, inkább lövöldözés, igen.
2: Ez az agresszív, ezzel belecsaptunk, bár ugyan Andy, a medencében is mindig ezt szokták rá mondani, hogy nem tudom, hogy belefér-e az így azt úgy mondanánk, hogy a nyomdafestékre írott sajtóba, hogy ugye itt egy ilyen nagyon nyugodt fiú, de a vízben meg olyan, mint egy mondjam azt, hogy vadállat, tehát, hogy úgy tud menni, amit nem látsz, tehát, hogy mintha egy másik ember lenne a vízben.
1: Igen, már ezt kicsit ráfoghatjuk arra, hogy a 100 gyorsosok mellett kell találnom, és nem mondjuk egy 1500-ra, szóval ott azért nem szabad úgy odaállni, hogy be vagy tojva, egy mondom, tehát, hogy ott azért meg kell mutatni, hogy tényleg stabil vagy mentálisan is, úgyhogy talán ezért, és volt igen alkalom, amikor nagyon elkezdtem mondjuk a 100-at, és akkor kicsit megleptem mindenkit, ez nem volt túl optimális, ugye, de hát egy bronzéremre elég lett a világbajnokságon, úgyhogy még se volt annyira
2: rossz. Az máig a legfényesebb siker?
1: Hát igen, azért az olimpia az közel áll hozzá, de igen. Igen, igen.
0: Majd arról is beszélünk természetesen. Erika írt veled még az olimpia előtt egy cikket, és abban egy nagyon jó mondatot olvastam, hogy ha hosszabb távon indul egy úszó, akkor sokkal több esélye van az egyéni legjobb eredményét megjavítgatni. 100 gyorsan azért ez nem így van. Akkor neked mi ad motivációt nap mint nap, és mi neked a siker például egy edzésen?
1: Igen, ezt jól mondjam, mert ugye 48-64 volt az első országos csúcsom, az 2017-ben. Azóta azért lejavultam egy másodpercet, ugye ez mondjuk 1500-on bármikor meg lehet csinálni. Ha leosztjuk azért a 15 darab százat, azért egyszerűbb. Hát nyilván edzésen nekem már nehéz fejlődni és jobbakat úszni, de azért mostanában meg tudom magamat lepni, hogy például felállunk egy százakra így úszni, és akkor nyilván nem 40-eteket kell úszni, de minél jobbakat, és akkor van... Most is volt olyan edzés, amikor életemben a legjobbakat úsztam sorozatban. Na most nem az, hogy 5 darabot leúszok egy 10-re, és akkor az utolsót megnyomom, és úszok egy jó időt, hanem ugye az egész sorozat úgy ment, ahogy még életemben soha, úgyhogy ez így, ezek adnak motivációt. Meg hát, hogy jól megy az edzés, tehát nekem az sokkal jobb kedvel megyek le az, akkor, hogyha nem az a szenvedős, és tényleg belehalok a medencébe, és nem megy olyan jó, amikor tényleg jól megy, és jó időket úszom, és könnyedén megy, az nekem már azok a jobb napok.
2: Most 2021 már 5 éve volt, tehát nyilván volt idő megszokni a változást, de előtte talán mindig jó kedvel mentél le, hiszen egy példaképed, a nagy példaképed úszott ott. Mennyiben változott a felkészülésed, vagy az edzés

0: morálod azóta, hogy nem Cselaci úszik mellett az egyik pályán, hozzátéve, hogy jó versenyzőtársakkal készülsz azért.
1: Igen, azt még hozzáteszem, hogy akkor egy kicsit többen is voltunk, mint most. Hát azért a Laci az mindig hiányozni fog onnan. Tehát, hogy alapból az egy hatalmas motiváció, kettő meg tényleg úgy csinált az edzéseket, hogy 30 plusz évesen is, hogy mi kellett vele tartjuk a lépést. Szóval igen, ott egy kicsit megcsökkentünk, ugye most jelenleg hárman edzünk együtt, úgyhogy azért is próbáltuk ezt egy kicsit kompenzálni azzal, hogy átjárunk a Duna Arénába, és a Vird Balázs féle csapattal készülünk, ezt most már ősz óta.
0: Várjál, Szárda, Kovács Benedek, te és ki?
1: És a I.S. Laura.
0: Tényleg? Jó,
1: okay. És próbálunk ugye szerda szombatonként Duna Arénába járni, sőt most jövő héttől végig a Duna Arénába vagyunk, ezért így tudunk közösen edzeni. Azért jó a Bennyvel úszni, meg sokat tud segíteni, mert nagyon jól edz, de mégiscsak azért más, amikor mondjuk nem egy hátúszó mellett úszok, hanem csak felállnak mellém a Ricsiék, azért gyorsan is, Hollóbazsi gyorsan, amíg nem is ez a főszámuk, de azért mindig egy-egy sorozat belefér gyorsan, és az nekem is plusz.
2: Uh-huh. Mindenki, bocsánat, azt mindenki el szokta mondani, hogy azért vannak olyan napok, amikor rosszabb fölkelni, nehezebb fölkelni reggel. Ha mondjuk egy Cselaci úszik melletted, akkor alapvetően mindig tud motiválni, vagy mellette is voltak azért negatív periódusok?
1: Azért vannak, de igazából ezt úgy tudnám mondani, hogy ahogy idősödsz, az egyre nehezebb lesz. Ugye, amíg a Laci úszott azért, hát fiatalabb voltam én is. Ugye 21-ben hagytam az olimpia után, akkor én még csak 22 éves voltam, szóval az még úgy úszásban fiatal. Most sem vagyok még túl öreg, de ahogy mondtam, így egyre nehezebb azért ezek a reggeli felkelések és lemenni edzésre. De ha jól megy, akkor nagyon szeretem.
0: És az igaz, amit Várasztó Dávid mond, hogy a hajnali első csobbanást azt soha nem lehet megszokni?
1: Nem, azt nem. Most, hogy szerda szombatonként, ugye ő is ott van velünk edző, sokszor azért ő ugrik be, és gondolkozik még, hogy de ez mindig ilyen, az első beugrás az a legnehezebb, mindig.
2: De az még kellemes egyébként, amikor vízilabdáztam, amikor a kazánt szerelik, és úgy kell beugrani. Az még úgy kellemes.
0: Nagyon hideg?
2: Nem, kellemes. Próbáld ki egyszer, ajánlom.
0: Nem tudom, valaki mesélte, hogy Bonyhádon edzett, szerintem Steigerwald Krisztián, és vasárnaponként töltötték fel hideg vízzel a medencét. Mondta, hogy hétfőn kedden ott visongtak, és ugye szombatra melegedett fel a nyitott medence, szóval hogy ez így belegondoltam, hogy a nem tudom hány fokba kell beleugrani az.
1: Igen, néha hűsítő
0: egy
1: lehet.
0: Egy kicsit ilyen nem aberráltak, de egy kicsit ilyen megszállottak vagytok, szóval egy kicsit kell egy kattanása lenni valakinek, hogy az úszást válasszanak.
1: Hát az biztos. Az biztos, hogy nem vagyunk normálisak, hát faltól falig úszunk ugye évekig, úgyhogy biztos egy labda, semmi nincsen, úgyhogy biztos, hogy valami problémánk van, de...
3: De azt is ebben a cikkben mondtad, hogy nálatok kevésbé normális, csak a hosszú távúszó.
1: Igen, na hát az kemény. Azt főleg, amikor aki 25 kilométer, vagy mi az amit volt. Amit ugye kitöröltek, mert nem tudom, 5 óráig úsztak, hát ez
0: nekem teljesen... egyszer azt mondta Rasovszki Kristóf, mikor EB-t nyert, hogy nem is volt hosszú.
1: Hát igen.
0: Hogy hamar eltelt. Mondtam, hogy jó.
1: Persze, hát én egy hét alatt úszok annyit, de...
0: Hát igen, ezért jó sprinternek lenni, nem?
1: Jó is, meg nem is.
0: De viszont a legnagyobb a konkurencia itt van.
1: Illetve,
0: nem?
1: Hogyha valamit hibázol, akkor az úgy annyi volt.
0: Tehát hogy nincs javítási
1: például igen, lehetőség, vagy taktikát. Még lehet taktikázni talán egy százon valamennyire. Ugye két darab 50, szóval sokat nem, hogy vagy elkezded, vagy nem. De igen, nincs javítási
0: lehetőség. De már az is hiba,
1: hogyha
0: egy hossz alatt egyet több vagy kevesebb tempót tesz, az is hibának számít például?
1: Az nem feltétlen, az inkább...
0: Az korrigál?
1: Hát, de nagyjából igen. Már ugye akkor nyilván, ha több tempót teszel, akkor nem olyan hatékony. Uh-huh. Ergo akkor lehet, hogy egy kicsit nyilván menni akarsz és csinálni akarod, de az nem biztos, hogy jó, mert ugye akkor nyilván lerövidül a tempó, nem fogsz úgy haladni. Szóval nagyon nehéz eltalálni, amúgy mind a 100-at, mind a 200-at, nyilván a többi szám is ugyanolyan nehéz, de tényleg ezek a rövid számok az, ami abszolút nem fér bele az, hogy hibázna.
3: Nándi, mondtad, hogy nehéz például egy hátúszó mellett jó menni, vagy versenyezni ugye edzésen. Soha nem vonzott, vagy nem fordult meg a fejedben, hogy Amerikában ugye például Kós Hubertől tudjuk, hogy ott már egy edzés is szinte egy verseny, mert olyan riválisok vannak ott. Esetleg felkelni talán azért nem nehéz, mert tudod, hogy a riválisok is ott lesznek. Szóval ez az amerikai projekt, ez hogy áll a te esetedben?
1: Hát engem ugye 17 után nagyon sokan megkerestek, Én viszont 19-ben érettségiztem csak, mert ugye volt egy nulladikom, és amikor csak angol volt. Ilyen is, inkább úgy mondom, hogy akkor nagyon nem akartam kimenni, mert nagyon jól ment, és most is igazából majdnem 24-ig ugye folyamatosan javítottam le a 100 gyorsomat. Úgyhogy akkor abszolút nem volt bennem ez, hogy lemenjek, vagy kimenjek Amerikába. Most így egy kicsit lehet úgy voltam el, hogy talán meg kellett volna próbálni, most már biztos nem fogok kimenni, mert szinte már nekem az elmúlt ez az időszakom, amikor kimenjek. Voltam ugye ezen a ISL-en, most nem tudom, hogy mi pontosan hosszabban a neve.
0: Az, ami plusz, az igen. A nemzetközi úszóliga.
1: És ott volt lehetőségem amerikai edzőkkel edzeni, amúgy nem volt rossz, és nagyon látszik, hogy mi az, amit máshogy csinálnak. Ugye nyilván ott teljesen külön volt szedve az 50-100-as, a 200-as, 400-as, és illetve a hosszú távúszók. Szóval az kifejezetten tetszett, meg nyilván nem is úsztunk annyit, szóval azért is. Ugye ez a magyar mentalitás, hogy minél többet kell úszni, és akkor minél jobbak leszünk, ez még már azért valamivel javult, és azt látom, hogy tényleg azért próbálunk mi is fejlődni, de azért még a gyökerek ott vannak.
0: Kicsit hasonlít Lacira, emlékszel? Igen, ő is ezt mondta, mint példaképet, hogy nem akart, nem gondolta, aztán utólag azt gondolta, hogy lehet, hogy jó lett volna.
3: És hogy régen a rövid távú úszókat, hát olyan nem tudom, igen, futottak még kategóriába sorolták, vagy hogy nem is dolgoznak ők annyit, holott ugye dinamikát, gyorsaságot a rövidebb távokon.
1: Igen, lehet. Meg ugye amikor elvész egy új környezetbe, azt én is ugye a rövidpályás országos csúcsomat, amit először úsztam, azt úgy úsztam, hogy az olimpia után ugye pihentünk 2 hetet, utána kimentem erre az ISL versenyre, és ott napi egyedzéseket úsztam, de csak úgy, amit ugye ilyen technika, meg főleg a milyen sprinter edzések, és ott úsztam, tehát hogy nyilván benne volt az előtte lévő felkészülés, de úgymond pihenőből úsztam azt a nagyon jó időt. Nyilván ez hozzá azért is szerintem, mert ugye teljesen új közeg, új edzések, minden új, akkor nyilván ez a pár hét így feldobott, és meg nyilván meg akartad mutatni, hogy azért miért vagy ott. Ugye ez egy ilyen meghívásos verseny volt, szóval meg egy csapatért úsztál, ez teljesen más volt, tehát annyira más volt, és Amerika is ilyen, ugye, hogy minden hétvégén vannak ezek a meetek, ezek a versenyek, és ott van, és mindenki szurkol neked, és nem az van, hogy elmész, leúszod, és akkor megbeszéled ketten az edződ, de hogy mi volt jó, mi volt rossz, elmész levezetni, és hazamész, hanem ott vagy, és szurkolnak neked, és stb. Teljesen, de, tehát elképzelhetetlen itt Magyarországon, mondjuk nem is lehetne megcsinálni, de valószínűleg ez a kulcsforrás, ami talán mindenre elmondható, hogyha egy új közegbe vagy, akkor egy kicsit jobban megy az első pár év, vagy hónap.
3: De pont ezért emberpróbáló vagy kalapemelést
2: érdemel,
0: hogy itthon vagy?
3: Nem, hogy igen, hogy itthon vagy, lemész a idegúszodába, hárman úsztok, tehát hogy most remélem nem érti senki félre, de inger szegényebb környezetben kell úsznod nap, mint nap.
1: Így van. Hát már hozzászoktunk valami. Ez nekem igen ilyen nagy szónak, de hát ugye ennek mi már 10x éve ezt csináljuk, szóval ez mindenkinek olyan, amikor reggelbe megy a munkába, és nagyjából majdnem ugyanazt kell csinálni. Úgyhogy igen, egyre nehezebb, de úgy látszik megérni.
0: Nyilván majd a blokk második felébe vagy hát az augusztusi EB-ről, meg a szintidőkről is kérdezünk téged, viszont Szilvi beszélt a vetélytársakról, hogy ugye Amerikában ott úsznak minden nap. Azért merek rákérdezni, mert nyíltan beszéltél róla. Ugye Magyarországon is van egy kvázi vetélytársad 100 gyorson, ha úgy tetszik, ugye Mirák Kristófnak hívják. Az érdekes eset esett meg a Soproni Országos Bajnokságon, hogy Nándi egyre jobbakat úszott, ugye most már középdöntőt is úsztak az OB-n, 100 gyorson, majd felállt a döntőbe Kristóf mellé, és nem tudta tovább javítani az idejét. Majd jött a 4x100-as gyorsváltó, és a BVST Ferencváros gyorsváltójának első embereként, közel távol nem volt Milák Kristóf, megúszta 100 gyorsan a igen kemény EB szintet. És Nándi mondta, hogy több szakembertől megkérdezte, edzőtől, pszichológustól is, hogy ugye nagyon sok vetélytársal vívott nagy csatákat a nemzetközi mezőnybe, itt sorolhatnám a klasszisokat, és mindenki ellen volt nagyjából ellenszere. Hogy vajon ez egy nem tudom, világfóbia, vagy de ezt maga Nándi tette fel a kérdést, hogy nem tudja, hogy ez miért van.
1: Igen,
0: jöttél?
1: Nem hiszem, hogy sokan mondták, hogy én mondtam, már kitaláltuk így a baráti körben, hogy ez egy világblokk, hogy nem, hogy lehet, nem tudok jól úszni, azért én úsztam már mondjuk a 24-es Európa-bajnokságon, ugye két pályával arrébb volt, és ott azért
0: ez így
1: elég
0: van.
1: Jól úsztam. Uh-huh. Sőt, ahogy mondtuk, ugye azért nagy mellette is, ugye nyilván most nem azt mondom, hogy nagyobb nevek, mert ugyanúgy olimpiai bajnokok, tehát Popovics, uh-huh, Chalmers és társai mellett is úsztam, szóval ez kicsit így nem nagyon, sokan egyetértettek, sokat nem, szóval nem nagyon jöttem rá.
0: Nem
1: hogy ez,
0: de te érzel magadon valamit?
1: Ja, abszolút nem. Tehát, hogy ugyanúgy állok oda, mint hogyha bárki más lenne, de mondtam akkor is az OB-nál, mondtam, hogy lehet, hogy ez egy rossz napot fogtam ki, vagy stb. Hát ezt lehetne elemezni amúgy, lehet, hogy van valami köze hozzá, de ezt még nem fejtettem meg.
2: De a váltó az alapból is egy olyan dolog, ami úgy felspanol, tehát azért hát azt még látszik, hogy az teljesen más, mint egyéniben úsztok.
1: Igen, igen. Hát meg főleg úgy, hogy volt bennem ugye egy tüske, hogy nem tudtam megúszni a szintet, már nagyon közel voltam hozzá, és a középdöntő után éreztem, hogy jobbat tudok úszni, mint amit úsztam, és az 48-0 volt. Szóval azért nem örültem annyira a döntős időnek inkább, mint a helyezésnek. A Kristoffal tudtam, hogy jó csatát fogunk vívni, ez minden évben megtörténik, de tudtam, hogy a 48-0-nál jobbat tudok, mert éreztem, hogy az utolsó 15 méter ebben még van. Tehát, hogy van az, amikor még érzem azt, hogy tudok jobbat úszni, és ez az volt, és az nem akart kijönni a döntőbe, úgyhogy mindenképpen úgy álltam oda a váltóhoz, ugye aznap volt a 200 gyorsam is, de nagyon sok időm volt közte, úgyhogy úgy álltam oda a váltóhoz, hogy mindenképpen még azt a pár tizedet, ami benne van, azt ki szeretném úszni, úgyhogy sikerült.
0: Jó, akkor nincs világfróbia.
1: Hát reméljük nincs.
0: Nem, én csak azért vetettem fel, mert te magad beszéltél róla.
3: És neked van egyébként van ilyen mentális segítőd, akivel például ilyen dolgokról tudsz beszélni, vagy inkább a baráti körrel osztod meg ezeket?
1: Inkább a baráti kör meg a párom, akivel erről beszélgetek. Ugye 24-ben jártam sportpszichológushoz, aki viszont azt mondta, hogy nagyon tisztán látom a dolgokat, és nagyon jól látok bele a sportba, úgyhogy azt mondta, nyilván sokat segített nekem annó, főleg a magánéleti dolgokban, ugye amikor Zsolt Bával is történtek a balesetek, stb. De azt mondta, hogy a sport részről nem nagyon tud beleszólni, tehát hogy azt teljesen jól látom, ami így pozitív volt így az olimpia előtt. Nyilván azért is, mert olimpia volt, és az volt a teljes értékű olimpia, talán az első, mármint úgy beszélek, hogy ugye nézőkkel, és nem az a járvány alatti, és meg hát nyilván minden, ami így magánéletből összejött, az miatt is elmentem, úgyhogy pozitívan jöttem ki onnan is, és mondta, hogy szerintem nem lesz baj mondjuk a olimpián ezzel az olimpia stresszével, ami így el szokta kapni az első olimpián az embereket. Romány nem az első volt, de az első olyan, ahol tényleg tele volt egy stadion.
0: Csak hogy mindenki értsen, Pragányi Zsolt heteket kénytelen volt kihagyni egy súlyosabb betegsége miatt, és nyilván ez Nándit és a csoportot nem érintette túl jól, és azért ott, szóval hogy elég komoly.
1: Igen, az
0: komoly
1: nagyon
0: volt.
1: Komoly. Hát ugye szerdán történt sajnos, és ugye szombaton mentünk volna edzőtáborozni 3 hétre, úgyhogy az egy kemény időszak volt, ott ugye elcsúsztattunk egy hetet az edzőtáborból, akkor ugye, hogy ki veszi át az irányítást, addig, amíg Zsolt Bás felépül, úgyhogy az ott nagyon nagy matekozás volt, és hogy mit csináljunk egyáltalán, de minden szerencsésen alakult, és minden jól jött ki, úgyhogy igazából
0: és
1: ennyi.
0: És ő is felépült.
1: Hát teljesen, hát hogy az a legjobb.
3: Nándi, ugye mindenki tudja, vagy sokan tudják, hogy a párizsi olimpián úgy lettél negyedik, hogy a bronzéremtől 100, az ezüstéremtől 200 választott el. Tavaly a szingapúri világbajnokságon megverted az olimpiai bajnokot, ellenben a 9. időt úsztad, és nem jutottál döntőbe. Beszéltünk arról, hogy hihetetlen nyugodt vagy, és a nyilatkozataidat is látjuk verseny után. Egyszerűen nem látunk rajtad semmi dühöt, stresszt.
0: Az csak a játékba jön ki.
3: De most komolyan, olyankor mi van benned? Nem érzed azt, hogy a fene egye meg megint az a kicsi hiányzott, vagy utána valahogy kitombolod magad, kiadod magadból ezt, vagy hogy dolgozott fel az ilyen dolgokat?
1: Nyilván nem esik jól, de kicsit úgy elfogadtam, hogy szerencsétlen vagyok ilyen szempontból. De ugye sokan mondják, hogy egyszer majd az élet visszaadja, lehet, hogy már visszaadta máshogy, úgyhogy nem tudom. Annyira nem vagyok mérges, mert úgy vagyok vele, hogy nem megtörtént, tehát hogy nem fogok tudni rajta változtatni. Most, hogyha szétverek egy egész lakást, vagy bármit csinálok, nem lesz más. Nyilván azért szomorú, meg elgondolkozom, hogy mi lett volna, ha, de hát ezek olyan dolgok, hogy igazából csak felidegesítem magam, hogyha például ilyenkor idegesítem fel magam, hogy milyen lett volna, ha mondjuk egy 200-addal, vagy jobbat ugrok, vagy bármi igazából. De igazából elfogadom, tehát hogy így nem, nyilván szomorú, meg minden, de nincs így kifejezetten bennem olyan tüske, hogy most...
2: Ott az olimpián ott. Egyébként azt láttad, hogy 200-adra voltál a másodiktól? Mert nem. Gondolom, ilyenkor egyből látjátok azt, hogy ki van egyel följebb, és hogy mennyire vagytok tőle, de a még egyel följebb lévőt azt nem hiszem, hogy nézitek.
1: Nem figyeltem abszolút. Nekem a Bálint, a Tóth Bálint ugye mondta, hogy 200-adra vagyok, az Isten, mondom, micsoda. És akkor néztem fel ugye a táblára, mert én egyből azt néztem, hogy mennyire voltam mondjuk a Popovicsitól. Úgyhogy az teljesen meglepetés volt. Őszintén, ha azt mondja valaki, hogy negyedik leszek, akkor aláírom. Így azért nem biztos, de nem gondoltam volna, hogy ennyire közel leszek. Ez egy kicsit úgymond önbizalom hiány, mert sokszor kicsit alábecsülöm magamat, de nagyon, annak nagyon örültem, hogy ennyire közel vagyok, sőt azt a Laci rögtön utána is mondta, hogy még mindig jobb, mint hogyha másodpercekkel lettem volna negyedik, mert akkor azt jelenti, hogy megint messze vagyok az élmezőnytől. Most azért a világbajnokságon láttuk, hogy azért elég kemény lett ez a 100 gyors még jobban. Ugye azért nem volt egy gyors medence, azért volt ugye a kínaitól az egy fergeteges idő, amit ugye mai napig nem tudnak megúszni.
2: Ha már másodpercek.
1: Igen. Úgyhogy annak örülök, hogy tényleg a teljes a felkészülés, és minden nagyon jól megy, akkor viszont ott vagyok, és labdába tudok rúgni. Az látszott.
0: És most vagyunk itt.
3: És a lelkiismereted ilyenkor gondolom tiszta, mert azt mondod, hogy hát ennél többet nem tudtál volna edzeni.
1: Nem, az biztos. Amit még mondtak, ugye, hogy a célba érkezés nem volt jó, hogy kivettem a fejem. Nyilván abban a helyzetben, abban a stressz szituációban azt gondoltam a legjobbnak. Ezt Csaba bától a mai napig, ugye Sós Csabától a mai napig megkapom.
0: Tényleg?
1: Sokszor. Hát ugye sokszor azt vesz észre, hogy az utolsó tempónál így elfordulok, és kiveszem a fejemet, ami ergo ellenállás, és ugye ez miatt lassan vagyok. És ugye az OB megszólalt, ha még egyszer megcsinálom, akkor rámugrik. Úgyhogy...
0: akkor nem maradsz a víz alatt, tuti.
1: Úgyhogy ezen még most akkor próbálom javítani, hát ha hogy végre egy pár századdal nekem lesz a szerencsém. Ugye a világbajnokságról már csak annyit, az nem nagyon gondoltam volna, hogy valaki másik lesz a futamban, és nem,
0: ritkán
1: nem kerülünk
0: olyan.
1: Be. A elnök úr által a látón is már örült, én mondtam, hogy azért várjunk, de valószínűleg azért meg lesz a döntő, és akkor ugye mindenki 8 vagy 7 ember ugye beúszott, az nagyon kemény volt. Ez is olyan, hogyha mondjuk lehet, én vagyok a második futamba, akkor engem visznek el annyira, hogy bejussak a döntőbe, tehát annyi mindenen számít, és ezért mondtam magamnak, hogy hát egy kicsit szerencsétlen vagyok ebben a sportban ilyen szempontból, mert soha nem billent felém még úgy igazán nem mérleg. Nyilván itt lehet beszélni arról, hogy amikor bronzérmet szereztem, akkor pár századra volt tőlem a negyedik, meg illetve pár századra volt megint az ezüst, szóval így nem volt az, hogy tényleg felém billent volna.
3: Kovács Erika, Erdei Márk és Szabó Szilvia a stúdióban. Gyurta Gege ezúttal nem tart velünk, de úgy gondoltunk, hogy mégsem maradjunk úszó nélkül, úgyhogy Németh Nándor a vendégünk. Szeretettel köszöntünk, Nándi, és folytatjuk a beszélgetést, amit elkezdtünk a hírek előtt. A riválisaidról mondj egy-két szót, ugye mostanában az internet világában, a közösségi média segítségével nem nehéz kapcsolatot tartani. Van-e közöttetek ilyenféle kontaktus, esetleg beszélgettek-e edzésmódszerekről, nem tudom, hogy ez mennyire működik.
1: Nagyon nem tartok így senkivel online kapcsolatot. Nyilván, amikor ott vagyunk a versenyen, akkor jókat szoktunk beszélgetni. Ugye most voltam a Mare Nostrum sorozaton, ahol Monakóban voltunk, és ott azért voltak amerikai riválisok is, ami meglepő volt, mert ők nem szoktak azért ideig eljönni egy ilyen versenyért. De ott jókat beszélgettünk, illetve van egy holland sprinter, akivel szoktam még nagyon jókat beszélgetni, szerintem egy órát a levezető medencénél ott beszélgettünk. Szóba jött már, hogy jó lenne mondjuk a Popovicsről összebeszélni egy edzőtábort, vagy akár bármit, ugye pont a holland mondta, hogy az ausztrál csámmel össze volt együtt edzőtáborozni, és hogy milyen jó volt. Úgyhogy erre Zsoltba is hajlana, úgy beszélgettünk erről, hogy esetleg megkérdezni, hogy mikor mennek, hova mennek, és akkor összeegyeztetni, úgyhogy mi is oda menjünk. De nem tudom, hogy lesz-e belőle valami.
0: Szabó Szebasztián nekem pont erről beszélt néhány hete, hogy Máté Hunorra kapcsolatban vannak európai sprinterekkel, és az edzőtáborok mellett azt is megbeszélik, hogy mely versenyeket illesztik a naptárjukba, azért, hogy minél többet tudjanak versenyezni. Ez azért egy jó út lehet, nem?
1: Ez igen, ez nagyon jó. És nyilván mondtam, hogy ugye együtt úszni az nagyon jó, főleg, hogyha egy 100 gyorsossal úszok, olyan még nem nagyon volt, hogy nyilván most itt ki tudom emelni a Magda Boldizsát, akinek nagyon sokat segített a 24-es évenben, amikor ugye egyedül készültem ugye az olimpiára Szászalombattai strandon, úgyhogy ott megkértük a Boldit, hogy esetleg jöjjön és segítsen nekem. Nyilván nem úszta végig azt a edzésmunkát, amit én, de csak beállt, amikor 100-at úsztam mondjuk egy második 50-re, vagy felvette az úszonyt és úgy segített. Szóval ott meg kell emelni a kalapot, mert ő végig dolgozott ott 3 hetet velem, úgyhogy neki már semmi dolga nem lett volna, csak nyaralni. Úgyhogy az nagyon sokat segített, de nyilván, hogyha mondjuk egy Chalmers mellett edzenék, az meg még, még többet hozzádobna valószínűleg a teljesítményhez, úgyhogy ezt még lehet, hogy fogom egy kicsit erőltetni, hogy ilyen irányba menjünk el, mert az nem lenne rossz. Ezt nem tudom, hogy lehetne megszervezni, de nyilván, hogy én kéne azért ezt
3: elintéznem. Hát felülsz a repülőre, elmész Amerikába, vagy Ausztráliába, és akkor...
1: Ausztráliában még nem voltam.
0: Szívi már kérdezett téged szakember kapcsán pszichológusról. Az orvosi háttérrel mi a helyzet, csak hogy értsétek, éveken keresztül a szívbajt hozta ránk Nándi a versenyek végén, én is megtapasztaltam. Volt, hogy csak olvastam, volt, hogy csak messziről láttam, de olyan is előfordult, hogy állt velem szemben a mixzónában, és azt mondta, hogy most azonnal le kell ülnöm, de inkább feküdnöm. Tehát, hogy olyankor mi történt veled, mikor olyan kifelé látványosan rosszul lett, és ez megoldódott-e?
1: Ez nagyjából megoldódott, mert azóta nem volt ilyen problémám. Igazából a 17-est azt nem tudom, azt a mai napig.
0: Ez az Indianapolis.
1: Igen, az megint ott a túl, ugye úgy úsztam egy 50 gyorsot, és ha csak egy 50 volt, azért ott már végigúsztuk az egész nyarat, és az már nagyon a vége fele volt. És utána rá egy 20-30 percre úsztam ugye ezt a 200 gyorsot, az nem volt túl kellemes. De igazából úgy tudnám leírni, hogyha nem vagyok teljesen felkészülve és jó állapotban, akkor szokott ez kijönni. Ugye volt ez az országos bajnokságon pár éve, azt hiszem, amikor egy kicsit rosszul lettem, illetve a budapesti rövidpályás világbajnokságon.
0: De ilyenkor elsötétül a világ?
1: Hát majdnem. Tehát, hogy már azért kell lefeküdnem és feltenni a lábamat, mert már azon a ponton vagyok, hogy nehogy véletlenül ugye összeessek, és akkor még nagyobb pánik legyen. Úgyhogy inkább így gyorsan orvosolom a problémát, de nagyon korrektek és nagyon mindenki egyből odajön és segít, szóval az orvosi stábra nem lehet azért panasz. Minket ugye azt el kell mondani, hogy minden évben van nekünk ilyen vizsgálatunk, kötelezően el kell menni mindenféle, tehát vérvételtől kezdve, pulmonológiától kezdve mindenre, szívultrahang, stb. Tehát egy teljes komplett vizsgálatot elvégeznek rajtunk minden évben kötelezően, szóval bármilyen ilyen nagy problémám lenne, az biztos kiderülne, úgyhogy azzal a résszel nincs probléma, a többit meg ugye fel kell készülnem, mert ha nem, akkor
0: itt jön a
1: szédelgek, igen.
3: Ugye július 31-én Párizsban Európa bajnokság kezdődik. Mennyire ijesztő vagy motiváló számodra az, hogy mi laikusként, vagy én legalábbis azt gondolnám, hogy a 100 gyorson annyira már nem javulnak az időeredmények, mert már a teljesítő képességetek határát feszegetitek. Ehhez képest ugye beszéltünk arról, hogy a szingapúri VB-n olyan időeredmények születtek, amelyek jóval jobbak voltak, mint például a párizsi olimpia. Szóval milyen EB-re számítasz, milyen mezőnyre számít, az milyen időeredmények kellenek szerinted ahhoz, hogy mondjuk a dobogóra odaérj?
1: Az a tavalyi világbajnokság az nagyon gyors medence volt, és ez olyan furcsa, hogy erről beszélgettünk, hogy gyors medence, lassú medence, mindenki mondja 50 méter, tehát hogy itt nyilván a vízmélységre gondolok, hogy a párizsi medence éppen, hogy ütötte a 2 métert, vagy egy kicsivel volt mélyebb, azért az teljesen más, mint mikor egy szabvány 3 méteres medencébe úszol. Nagyon erősebb lesz, én arra számítok. Ez most ilyen jövendőmondás.
0: 8 éve nem volt ilyen nagy EB.
1: Így van, mert ugye egyfolytában torlódtak a Covid miatt az világversenyek, ugye volt, amikor egy évben, ugye 24-ben minden volt, VB, EB, olimpia, ami kicsit
0: és még
1: ilyen,
0: a végén rövid pályás VB.
1: Így van, egy kicsit ilyen hiteltelenítette a világbajnokságot, az, hogy minden évben volt, mármint az értéke nyilván ugyanannyi volt, mint hogyha nem lenne, de azért mégiscsak ott van benne, hát akkor majd jövőre, vagy jövőre. Úgyhogy most lesz az első olyan EB, amikor mindenki erre készül, és mindenkinek ez az egy darab világversenye van, úgyhogy biztosan én arra számítok, hogy nagyon kemény lesz. Az európai ellenfelek ismét nagyon kemények, ugye most volt most az orosz ellenfelünk az 46-9-et úszott kétszer is, az előfutamban reggel is, meg délután is, úgyhogy Popovicsiről ne beszéljünk, mert ő is szerintem azért fejben eléggé ott van és nyomni fogja. Úgyhogy meg lesz. Hát most visszatérve az ellenfelekre még, hogy a francia Grusszé az viszont eltört a lábát, most olvastam.
0: Akkor ő neki ugrott.
1: A szárazföldi edzésen, úgyhogy neki az...
0: Szegény hazai
3: elbe.
0: De szegénynek azért a hazai elbe az...
1: Az nagy érvágás lesz. Hát még talán el fog tudni indulni, csak hát nem tudom, hogy így milyen állapotban lesz. Viszont ő azért inkább most már pillén. Ugye tavaly 50 és 100 pillangon nyert világbajnokságot, így kicsit talán úgy érzem, hogy rájött, hogy az ott kevesebben vannak. Nyilván százgyorsan is nagyon jó, mert ugye 47 elejét úszik, szóval mondhatnám, hogy egyel kevesebb, de nem kívánunk ilyet, úgyhogy reméljük, hogy ő is felépül, mert én vele nagyon jóba vagyok, és ott volt most is Monakóban, úgyhogy kemény lesz nagyon.
0: Százgyors az egyéni szám, Szívi már megkérdezte adáson kívül, hogy az marad egyedül az egyéni szám?
1: Igen, ez egy örök kérdés, ez majd ott kiderül, ez majd ott meglepetésnek szerintem.
0: De nevezni nevezel.
1: Bent lesz a 200 gyors is. Ugye itt Csaba vált, hogy a 100-as váltó az mindenképp menni fog, azért én reménykedem, hogy a 200-as váltó is, ugye most az elmúlt két Európa-bajnokságon érmeket szereztünk.
3: És azt mondtad, hogy az lesz a nyitónapon?
1: Így van.
3: Tehát, hogy ott megérzed majd, hogy hogyan megy a 200 gyors?
1: Hát ott azért kiderül, ugye reméljük, hogy döntőt azért úszunk, és ott általában beszoktam magam elsőnek kérni mindig, hogy tudjak úszni egy tiszta időt, meg... Hát most nem leszólni akarom a többieket, de talán ugye nekem van a legjobb 200 gyorsom, ezért általában vagy ő megy elő, vagy utoljára, úgyhogy én elő szeretek menni. Úgyhogy...
3: Tehát kimondhatjuk, ott... hogyha mondjuk a 200 gyors váltónál egy jó időt úszol, akkor bevállod a 200-at is?
1: Szerintem igen. Bár nagyon kemény ez a 200 gyors, és ugye most a britek is valószínűleg erre fognak készülni. Ugye nem kell őket bemutatni, ugye például a 21-es olimpián ugye aranyezüst 200 gyorsan, és most is azért a 24-ben is ott voltak, úgyhogy az, hogyha mindenki tényleg arra készül és jó formában van, akkor megkockáztatom, hogy 44 eleje az érem, szóval az azért még messze van, de mondjuk jó lenne egy egyéni csúcsot úszni, vagy egy országos csúcs közelébe úszni, ami még a Cosma Dominiqué a mai napig, úgyhogy
0: az nem most volt.
1: Figyelj,
0: ezt már megfejtetted, hogy miért óckodsz a 200 gyorstól?
1: Nem, ez... Na talán most beszéltünk, hogy a világblokk inkább a 200 blokk van bennem. Bár ez is nagyon furcsa, mert ugye 24-ben jól ment, utána előtte nem ment annyira jól. Mindig, az olimpia évében mindig jól ment a 200 gyors. Lehet, hogy még két évet várnom kell, és akkor újra megpróbálom. De... Nem tudom, az nagyon úgymond lutri, hogy hogy megy.
2: És ha már formaidőzítés, bocsánat, beszéltünk ugye a formaidőzítésről, az országos bajnokságról, hogy hármakat kell úszni. Csaba Bát már kérdeztük erről, ugye, hogy ez átalakult nálatok az OB-n, tehát a szövetségi kapitánnyal már beszéltünk, de én úgy emlékszem, hogy úszóval talán nem, hogy tetszik ez az új rendszer, hogy az országos bajnokságon is háromszor kell úsznatok.
1: Is ebbe. Csaba, egyetértek Csabával, meg nem is. Most lehet, hogy majd egy kicsit
3: rádurinken,
1: igen, megszedálnak. De az én véleményem az, hogy kevesen vagyunk még egyelőre ez, hogy hármat húszunk. Mármint kevés olyan versenyző van, aki...
0: Hát aki versenyzésre készített téged, mondjuk egy
1: van,
0: középdöntőben.
1: Így van. Tehát, hogy például egy kevés azonos kategória úszó van jelenleg. Ez nyilván akkor lenne a legjobb, ha mondjuk tudnánk 10-48-0-át körülbelül, akkor már is kialakul egy más verseny, mert akkor tényleg erősen kellene úszni ahhoz, hogy bejuss a döntőbe. illetve a középdöntőbe. Ezt nyilván, ha úgy állsz hozzá, mondjuk én a százgyorshoz úgy álltam hozzá, hogy már a középdöntőbe majdnem ugye megúsztam a szintet, és jól akartam úszni, tehát hogy én ott majdnem maxot úsztam, és arra az volt a fejemben, hogy muszáj jól úszni a középdöntőbe is, mert ugye a világversenyen is ez lesz a felállás. De azért láttuk, hogy sokan kipukkantak, amikor hármat kellett úszni. A fiatalokra is gondolok, akik ugye végúzták, meg voltak olyan velem egykorú úszók is, akik elvállalták, és akkor úgy gondolták, hogy az már nem lesz annyira jó, hogy ugye mondjuk egy 200 gyors, vagy egy 400 vegyes egy napra úszik, már nem tudom, hogy hogy volt, de voltak nagyon sok visszalépések, úgyhogy jónak tartom, mert főleg azok, akik még nem voltak kint világversenyen, azoknak ugye teljesen új élmény volt, és megtudták, hogy milyen ez, és hogyha mondjuk kijutnak egy ifjúsági Európa-bajnokságra, egy világbajnokságra, vagy akár ugye nagyon sok lejjebb lévő korosztályos verseny is van, de ott azt hiszem még nincs középdöntő, azok ezeket tudják gyakorolni, nekünk meg egy kicsit még sajnos nincs annyi olyan úszó, hogy küzdeni kelljen egy döntőbe jutásért, és ugye nagyon sok versenyszámban azt láttuk, hogy akkor mondjuk úsznak egy csúcs plusz 20-at, és akkor ott vannak a döntőbe. Nyilván ezt nem biztos, hogy így kellett volna megoldani, vagy nem tudom, hogy mi lenne az a megoldás, amire rá lehetne venni azokat az úszókat, hogy ott is úszni kelljen, ha maguktól nem jönnek rá, ugye, hogy ezt Csaba bá azért találta ki, hogy mindenki nyomja meg a középdöntőt is, és
0: hát lehet, gyakoroljuk mi. Lehet, hogy mondjuk az előfutamban az első négy jusson döntőbe, a második négyért meg menjen egy két futam, vagy nem tudom,
1: hát,
0: valahogy
1: több
0: lehet.
1: Pontot kapnak az igen. Egyesületek, csak az meg nem tudom, hogy
0: mennyire fair vagy,
1: hát mennyire motiváció egy egyéni sportolónak, hogy most az egyesület kap 10 ponttal többet, vagy nem kap 10 ponttal többet.
3: Arra mennyi esélyt látsz? Ugye nagyon sokan várják, hogy esetleg az EB-n összeáll egy olyan váltó, amelyben például te, Milák, Kristóf, Kós Hubert is ott van.
1: Hát
3: szóval...
1: ez egy álom, inkább álom? Mondjuk úgy. Igen? Hát Kristófot nem hiszem, hogy ilyenre rá tudjuk venni, hogyha az olimpián nem állt oda, akkor azért nehéz lesz őt ilyenekre rávenni. Azt elmondom, hogy abban az évben azért tényleg megpróbáltunk minden. Én nem erőltettem nagyon, én egyszer vagy kétszer ültem le vele így beszélgetni, akkor se úgy, hogy kifejezetten erről, gyere, akkor most erről beszélgessünk, hanem valahogy feldobtam a témát, csak hogy ne legyen annyira erőltetve. Meg nagyon sok minden fel lett neki úgymond ajánlva, amit én csak így hallottam, hogy az Európa-bajnokságon ugye vállalja már el a váltót, mert az egy úgymond ingyen arany, hogyha így lehet mondani, mert ugye az nem volt egy teljes, nem volt, nagyon sok nemzet nem volt ott, belgrádi EB-ről beszélgetünk, és neki is jó, nekünk is jó, tehát hogy igazából, és mondta, hogy nem. Mondtuk, hogy jó. Akkor gondoltam, hogy az olimpiát azért csak-csak, mert egy évente van, de az se. Szóval én innentől teljesen letettem erről az egészről.
3: Hát, ha hallgat minket, és akkor mi azt kérjük, Kristó, egy Európa-bajnoki váltó arany hát, érdekében. Hát,
0: Szilvi olyan, mint egy naív
1: Igen. Szóval én inkább meglepetés lesz, hogyha bármelyik váltóról odáll, örülni fogok neki, mert ez Kristófról van szó. Tehát, hogy...
0: Viszont egy Németh Nándor, Szabó Szebasztián, Jászó Ádám, Kós Hubert összeállítás, most csak mondtam
1: az,
0: négy nevet.
1: Az meg lesz szerintem ez a négyes.
0: Ez a négyes sem mondható azért Európában rossznak.
1: Nem, ez abszolút nem. Ugye Ubi az meg ugye most kiemelkedő mindenbe. Úgyhogy ez lesz valószínűleg a váltónk, reméljük. Bár nem tudom, hogy a fiatalok még itt hátra beleszólnak, és akkor valaki úszik.
0: Egy... Bárcsak szóljon.
1: Ugye, most egész kóscsaládot ízeljük, de az Oliver, ugye igen. Az öccse is nagyon jól úszott most a váltóba, és olyan splitet, olyan időt úszott a váltóba, ami még kicsit messze van az elittől, de
0: mondjuk szépen így, halad?
1: Szépen, igen. Úgyhogy neki se jött rossz az Amerika, úgyhogy meglátjuk. Ez maradjunk annyiba, hogy ez tényleg egy álom lenne, de semmi se lehetetlen, úgyhogy hát ha egyszer. Akkor lepődtem meg, azt még gyorsan de mondom, amikor az egyik országos bajnokságon ugye elvállalta a váltókat, akkor egy kicsit úgy láttam valami szikrát, hogy na akkor, hogyha az országos bajnokságon elvállalja, akkor csak elvállalja egy világbajnokságon is. Vagy hát az már lett volna bennem annyi, hogy akkor ezt már kicsit megszólom, hogy egy országos bajnokságon elvállalunk egy váltót, akkor nehogy már egy Magyarország ott, amikor képviseljük, akkor ne vállaljunk el. De utána nem jött el a VB-re, úgyhogy igazából tök mindegy.
3: Nándi, tudom, hogy az úszók nem szeretik, amikor azt kérdezik tehát, hogy mit vársz magadtól egy Európa-bajnokságon, a most következő világversenyen, de akkor inkább azt mondd el, hogy mivel lennél elégedett.
1: Hát nagyjából elmondhatom, hogy mit várok magamtól, ja. Érmet. Mindenképpen. Hát most, amit beszéltünk, hogy már nagyjából azért tudok lépést tartani a többiekkel, és mindenképpen azért megyek, hogy most mondhatom, hogy nyerni megyek, mert úgy kell hozzáállni, és mindig úgy állok hozzá, hogy természetesen éremért megyünk. Kemény lesz, az biztos, mert ugye szórják a 46-os időket, de egész jól áll a felkészülésem, és talán most lekapogom, nagyon-nagyon keveset voltam beteg, és tényleg egy teljes felkészülést tudtam csinálni az OB-ra. Ugye ilyetem legjobban OB-ja sikerült úgymond időben, mert ugye ilyen jól nem úsztam még soha. Úgyhogy nagyon jó úton haladunk, és én pozitív vagyok a százgyorssal kapcsolatban is, hogy egy jó idő kisülhet belőle, illetve egy jó eredmény. Hát a váltókat meg nem lehet lebecsülni.
0: Ezt akartam, hogy két érem, nem?
1: Minimum jó lenne két érem. Százas váltó, vagy százgyors, vagy még a 200-gyors váltó is, három érem egyből. Úgyhogy
2: számba még 5 percet.
1: Így van, így kell. Hát, ha találunk még pár váltót is.
0: Ott a vegyes váltói.
1: Igen, ja, igen. Az most meglepő, hogy talán megtaláltuk.
0: Igen,
1: megtaláltuk a mellúszót, akit hiányolunk már egy jó pár éve. Reméljük, hogy így lesz.
3: Ehhez kívánunk neked sérülésmentes felkészülést és nagyon sok sikert. Németh Nándornak nagyon köszönjük, hogy eljöttél, és akkor ami a legfontosabb a végén, a fejed ne emelt ki a vízből, mert Sós Csaba is akkor elégedett lesz veled.
0: Igen, mert Csaba ráugrik.
3: Így van. Németh Nándornak nagyon köszönjük, hogy eljött.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Még mindig van egy szenti, és olimpiai bajnok Szene Attila!
2: Lengyeli százszörös a pályafutása végén ott az aranyérem! Olimpiai bajnok, mester, olimpiai bajnok, tanítvány!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozhoz elő, ugye bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!